0: feladatokra, pont a Newland Kft., ami ugye Balási Gyula cége. Megvan, hogy mikor indult a program, 2023. novemberében, azt nem tudjuk, hogy meddig tartott, de évent, vagy a keretösszeg az 211 millió plusz.
1: Tehát 211 millió forintot kapott erről a területről Balázs Gyula cége?
0: Igen.
1: Hogy azért mondjuk én még így közeli ismeretségi körből is tudom, hogy nem túlzás, hogyha azt mondom, hogyha valaki elkezdi a Lombik programot, egy pár, akkor akár egy év is lehet. Tehát akkora sorban állás van, de akkor ez azt jelenti, milyen feladatokra ezt reklámozni kellett, ezt nem kell reklámozni.
0: Az elsősorban egy állami monopóliumként működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó KFT-nek nincs is szüksége hirdetésre, vagy Facebook jelenlétre olyan nagyon. Hát a betegeknek nincs választásuk. Tehát ez nem értem. Hát én néha azon diózok, hogy egy óriás plakátot tegyek ki, vagy egy fél óriás plakátot, tehát 60 ezeret költsünk egy hónapba, vagy 40 ezeret hirdetésre, akármit csinálunk, legyen az a mostani múzeumon, vagy akár a Kál Intézet annak idején, de hogy ilyen összegeket egyszerűen le vagyunk döbbenve. És ezeket az összegeket végeredményben az állam, én jó hiszeműnek tartom az államot, ugye a Lombik Baby kezelésekre szánta. Nem arra, hogy itt valaki kiszivattyúzza ezt a pénzt a betegek elől.
1: Hiszen állami intézetről van már szó, tehát ebben igen. Ugye ez a lényeg. Mennyi pénzből, vagy állami adófizetői pénzből működik ma az államosított Lombik program? Mennyit költ erre az állam? Azt lehet tudni.
0: A nagyon nehéz érzésem szerint, legjobb becsléseim szerint 2024-ről vannak adataink, ahol 18 ezer kezelést végeztek, annak az összköltsége valószínűleg gyógyszerekkel együtt kb. 25 milliárd forint volt. De tegyem hozzá itt rögtön. Az utolsó évben, amikor még én voltam a tulajdonos, kevesebb mint 1 milliárdot kaptunk erre a célra, abból mi csináltuk az ország 60%-át, és akkor egy Lombik Baby az adófizetőknek 1 millió forintjába kerül. Manapság 8. Nem az infláció miatt.
1: Hát 8-szorosan, az biztos nem. Visszatérve egyetlen egy gondolatra még ahhoz a szerződéshez, amit említett, van gyanúja, hogy mi történhetett akkor itt? Tehát indokolta ezt bármi, ezt a szerződést, vagy azt gondolja, hogy ezt azért felül kellene vizsgálni, vagy ki kellene vizsgálni?
0: Hát én 30 évig voltam tulajdonos, ügyvezetőigazgató, alapító a Kál Intézettel kapcsolatban. Mi ilyet soha az életben nem csináltunk. Nem is csinálnék most se. Ez egyszerűen hihetetlen. De ez csak a jéghegynek a csúcsa. Amellett ott voltak például tanácsadók. Ugyanennek a szervezetnek, a humán reprodukciós igazgatóságnak. Én láttam saját szememmel olyan szerződést, hogy egy orvos 100 millió forintot kapott egy évre. Tanácsadásért. Hát miből? Honnan?
1: Tehát lenne itt mit vizsgálni, azt mondja.
0: De nem is értem meg, hogy létezik az, hogy valaki ilyen pazarlóan bánjon azzal a közpénzzel, amit azért bíztunk rájuk, hogy a lehető legtöbb gyerek szülessen, és most Novák Katalin szavaival élve, szülessen meg minden kívánt gyermek. Hát nem születik meg minden kívánt gyermek.
1: Ugye korábban is beszélgettünk már itt az államosítás következményei kapcsán. Azt mondta pár éve, hogy nem bárt babák ezrei nem születnek meg. Nyílt levelet is írt akkor Vesztergom Dórának. Mi a gond? Tehát mi a probléma gyökere? Ahhoz, hogy javítani lehessen, nyilván tudni kell, hogy mi a probléma gyökere. Micsoda ön szerint?
0: Szögezzük le, mielőtt belemennénk bármilyen részletben, hogy az általunk kiképzett és alkalmazott orvosok, akik még ma is ott vannak, világszínvonalon dolgoznak, ha a körülmények adva vannak. De a politikai nyomásra kell nekik 40 és 45 éves asszonyokat kezelni, ahol nagyon alacsony az esély teherbeesésre, és tömegében elvárják, hogy ezeket kezeljék ingyen, akkor ne várjuk azt, hogy a világ élvonalába fogunk tartozni. Tehát petesejt adományozás nélkül, anonim petesejt adományozás nélkül nem szabadna kényszeríteni az orvosokat, hogy ebbe a korosztályba ugye végezzék saját petesejtel a beavatkozást.
1: A donációról beszélünk mindjárt még, azt én jól tudom, hogy Európában egyedül Magyarországon támogatja az állam 5 alkalommal, a 40 év fölött.
0: Én nem vagyok annyira benne, de a magyar, támogatás az ennél jobb nincs a világon. Talán Izrael. Uh-huh. Itt mindent támogatnak aránylag normálisan, de ezeket az összegeket, amiket felsoroltam, ugye az 25 milliárdot, azt rá kéne valahogy költeni a betegellátásra.
1: Hol kellene most tartani? Mondjuk azt meg tudja mondani, hogyha nem államosították volna ezt az egészet 2019-ben, akkor most hol tartanának? Amikor ez megtörtént, akkor Vesztergom Andrea azt mondta, hogy azért szükséges, vagy azért Dóra. Jó az, vagy bocsánat, Dóra, azért jó az államosítás, mert azt szeretnék elérni, hogy az így születő gyerekek száma 4500-ra emelkedjen, akkor volt olyan 1400 körül, és Takács Pétertől lehet tudni egyébként egy bizottsági meghallgatásán, azt mondta decemberben, hogy hát 3000-et átlépte. Tehát az a 4500 nagyon nem valósult meg.
0: Ha kezelünk 100 000 párt, és van 3000 gyerek, az gyakorlatilag nulla eredmény. Hát itt most, ugye, hogy pontos számokat mondjunk, 18000 kezelés történt 2024-ben. És abból, én megmondom pontosan hány szülés zajlott le, 2874. Ez nem európai élvonal, de ez nem az orvosok hibája.
1: Mennyi, hány százalék az élvonal, vagy legalább a közép?
0: Hát 20 alatt. Erősen 20 alatt.
1: Hogyan lehetne azon javítani, amit itt is elmondott régebben, hogy ma egyetlen nem mindegy, hogy egy pár melyik intézetben megy el? Mert azt gondolnánk, hogy teljesen mindegy, állami rendszer van, a legközelebbibe bejelentkeznek, besétálnak, de mi nem tudjuk, hogy mennyire más a ráta az egyik meg a másik intézet.
0: Amikor a káli intézetek magánintézetként működtek, elvárás volt, hogy az eredmények nem pontosan milliméterre, de nagyjából ugyanabban a sávban legyenek. Olyan nem létezik, hogy az egyik intézetnek van 10%-os eredménye, a másiknak meg van 33 vagy 32. Tehát itt valami óriás, és a másik, amit ezekről a betegek szeretnének tudni.
1: Nem tudunk róla.
0: Nem tudja.
1: Nyilvánosok azok.
0: Én még szorgalmaztam is, hogy ezt közé kéne tenni, hogy melyik intézetben milyen eredmények vannak.
1: De mi
0: arról
1: okozza
0: már letettem,
1: de mi okozza ezt a különbséget?
0: Mit?
1: Mi okozza ezt a különbséget?
0: A véleményem szerint a mennyiségi ellátásban teszik érdekelti az orvosokat gazdaságilag, és nem a minőségben, akkor egyre többet és többet fognak elvégezni, és abban a korosztályban, amikor ez már nem megy petesejt donáció nélkül, az nagyon rányomja a bélyegét. A legjobb orvos, ha 43 éves betegeket kezel csak, ő lesz a legrosszabbul teljesítő orvos az országban. Petesejt donáció nélkül. De ha ez valóra válik, és törvénybe foglalják, akkor akár 50%-os eredmény is lehet ebben a korcsoportban.
1: Hát ez majdnem megvolt. Törvényjavaslat volt róla, bizottsági ülésen tárgyalták, aztán
0: Semmi
1: visszavonták.
0: Volt az, akit ismerünk, aki ezt...
1: Ez ugye a Magyar Püspöki Kar ellenezte, hát én, hogyha jól tudjuk, és emiatt feneklett ez meg, tehát hogy ez mindenképpen szükséges lenne.
0: Ugye megeresztett a Semjén úr egy olyan kijelentést, hogy mi emberi embriókat gyilkolunk. Kvázi nem minden embriót ültetünk vissza. Na most ugye ezt azonnal kikértük magunknak, akkor ő visszakozott, és a végeredmény az lett ennek a tárgyalásnak, hogy ő, amíg hatalmon volt, ezt nem engedte át.
1: Most hogyan változtatna? Itt biztosan, ugye most új kormány lesz, Hegedű Zsolt lesz az egészségügyi miniszter. Hozzá kellene nyúlni ehhez a területhez? Hogyan kellene hozzányúlni, hogy a kívánt babák, akik megszületnének, megszülethessenek? Lesznek-e például javaslatai Hegedű Zsolt számára?
0: Természetesen, ha megkérdez, örömmel állok rendelkezésére bárkinek, akinek az a célja, hogy valóban szülessen több gyermek Magyarországon. Én nekem az az érzésem, hogyha bizonyos dolgokat bevezetnénk, és nem kell nagy dolgokra gondolni, ugye, ha nem kényszerítenék az orvosokat, hogy ennyi beteget lássanak el, hát a Kál intézetet 1992. májusában alapítottuk. 400 beavatkozása volt tervezve. Ma több mint 2000-et csinálnak ott. Hát akármilyen tökéletesek az orvosok, akármilyen tökéletesek a biológusok, abban a kubatúrában ennyi embert forgatni, az nem szerencsés.
1: Ugye 19-ben államosították az intézetét, nem szeretné visszakapni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Visszavásárolni nem, de ha bármilyen módon hathatósan tudok segíteni a működtetésben, akkor állok rendelkezésre.
1: De akkor úgy kérdezem, hogy az államosítással nem ért egyet, továbbra sem ért egyet, ugye 24.hu-nak írt levelében ezt leírta, akkor ez rossz kézben van ez a terület az államnál, vagy lehetne ezt jól is?
0: Az állam nem jó gazda. Ezt le lehet szögezni, nem jó gazda. És különösen a pénzügyi lazaságot és pazarlásokat illetően borzalmas gazda. Tehát itt úgy tűnik nekem, hogy mi meg tudtuk vásárolni a táptalajokat tized annyi árért, amennyiért a államintézetek megveszik. Tehát itt a közbeszerzés egy óriási nagy probléma, és ezt mind közpénzből finanszírozzuk. Tehát ezt át kellene alakítani egy olyan rendszerré, ahol az egyes intézetek felelősséget vállalnak. Most egy TSC-be vannak tömörítve, és olyan intézetek kerültek egy gazdasági társaságba, amelyek nem igazán illenek egy csoportba. Ugye a budapesti Káli intézet az például egy kiemelkedően, vagy a győri, vagy a többiek, egy kiemelkedően európai szinte jó teljesítő intézet a mai napig is. De mikor vannak olyan intézetek, és ezért titkolják az egyes intézetek sikerességi rátáit, ahol nincsenek jó eredmények, akkor lehúzza az egész országét gyakorlatilag. És nem egy könnyű feladat quality control gyakorolni az orvosok fele. Különösen akkor nem, ha a körülmények és a jogszabályi környezet nem olyan, hogy bármilyen korcsoportban eredményesen tudjuk kezelni a párokat.
1: A változás mindenképpen lesz, várjuk majd vissza akkor is professzor urat. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
0: Úgyhogy ha meg lesz az 5000 gyerek évente, akkor jövök. És ebbe tudok segíteni, örömmel megteszem.
1: Reméljük, mi hamarabb így lesz. Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Donald Trump ismételt színrelépése, tehát második elnöki ciklusának megkezdése óta nem mondható ideálisnak az Egyesült Államok és Európa kapcsolata. Kezdődött ez a lejtmenet a különféle védővámok bevezetésével, ezekkel való fenyegetéssel, de az Irán elleni háború óta katonai szinten is feszültségek érzékelhetők. Trump a napokban bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból, mert a német kancellár negatív megjegyzés tett az iráni konfliktussal kapcsolatban. Itt van velünk Hegedűs Dániel, a Berlini Institute for European Politics igazgató helyettese. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
2: Jó reggelt kívánok, én köszönöm a meghívást.
1: Ez a cikk, hogy amit idéztem, hogy 5000 katonát kivon, úgy folytatódik, hogy de nem ez az igazán nagy probléma, majd rátérnénk az igazán nagy probléma részre is, de beszéljünk azért arról, hogy mekkora jelentőséggel bír az, ha tényleg kivon 5000 katonát Németországból az amerikai elnök.
2: Igen, itt talán érdemes egy kicsit keretet adni ennek a történetnek. Németország jelenleg az az ország, ami Japán után a második legnagyobb amerikai haderőt tartja a területén. Tehát több amerikai katona van jelenleg Németországban, mint Dél-Koreában. A számuk körülbelül 36-38 ezer főre tehető, tehát ennek az 1/7-ét érinteni a csapat kivonás. A csapatoknak az elhelyezéséről nem csak maga az elnök, illetve a Pentagon dönt, hanem évente a kongresszus egy jogszabályban, amit védelmi felhatalmazási törvénynek hívnak, megszabja, hogy mi a különböző globálisan elhelyezett csapattesteknek a minimum létszáma. Ez 2026-ban a kongresszus, vagy 2026-ra a kongresszus 76 ezer főben határozta meg egész Európára nézve. Tehát látjuk, hogy önmagában ez számszerűleg nem egy jelentős csökkenés. És ugye lehetett olyan elemzéseket is olvasni, hallani, hogy igazából a Németországban állomásozó csapategységek az Egyesült Államoknak a globális jelenlétéhez fontosak. Logisztikai szempontból például Németországban van az Egyesült Államok területén kívül lévő legnagyobb katonai kórház, a Rammsteini bázis kifejezetten fontos szerepet játszik az iráni hadműveletnek, illetve az öbölmenti térségnek a logisztikájában, és hogy elsősorban az amerikaiak a saját lehetőségeiket gyengítik ezzel a lépéssel. Ez tény egyszerűen nincs így. Amit tudni lehet, hogy a leginkább veszélyeztetett egység az a hivatalosan második lovasezred névre hallgató, gyors reagálású, nagy mozgékonyságú képesített lövészdandár, ami egyébként nagyon jelentős szerepet tölt be a NATO keleti szárnyán, a konvencionális, tehát a hagyományos eszközökkel zajló elrettentésben. Bajorországból rendszeresen rotál a Baltikumba, Lengyelországba, és itt a fő kérdés igazából az, hogy Németországból ezt mondjuk Lengyelországba helyezik át az amerikaiak, és ezzel tulajdonképpen még erősítik is egyébként az európai államoknak a védelmi képességeit, vagy pedig kivonják a kontinensről, ami viszont egy nagyon jelentős csökkenés lenne. És a másik igen fontos tétel egyébként az az, hogy milyen Európába irányuló csapat áthelyezésekre nem kerül sor. 2024-ben még a Biden adminisztráció döntött úgy, hogy szárazföldi telepítésű Tomahawk robotrepülőgépeket fog Németországba küldeni, hogy ezzel is ellensúlyozzák a Kaliningrádi régióban meglévő orosz rakéták jelentette fenyegetést. És a hidegháború vége óta ez lenne az első szárazföldi telepítésű mélységi csapás mérésre képes erőknek az Európába telepítése, elnézést a szóismétlésért, amire így nem kerül sor, és ez az, ami például az elrettentési képességek tekintetében egy jelentős hátrányt fog jelenteni, ugyanis itt olyan eszközökről van szó, amikhez hasonlóval Európa nem bír, tehát az európai hadipar nem gyárt ilyeneket, és hogyha számba vesszük egyébként azt, hogy maga az iráni katonai művelet, vagy az iráni háború is milyen mértékben apasztja egyébként azokat az amerikai készleteket, amivel akár Európában az Oroszországgal szembeni, akár mondjuk Tajvan, Japán térségében a Kínával szembeni elrettentéshez szükség van, akkor egyébként látjuk, hogy sajnos ezek a lépések nem feltétlenül azt erősítik, hogy olyan partnerek, akik mondjuk fenyegetésként vagy kihívóként lépnek fel nyugati szövetségi rendszerrel szemben, hogy ők komolyan vegyék az Egyesült Államok, illetve hát a NATO mint szövetségi rendszer jelentette fenyegetést.
1: Igen, tehát ez a bizonyos elemzés pont erre utal, amit most ön mondott, hogy az igazán nagy baj az, hogy ez a bizonyos szárazföldi erő, amit telepítettek volna, mégsem került telepítésre, és azt írják az elemzők, hogy ez Európa biztonságpolitikai egyensúlyának az alapjait is megrendítheti. Ebből a kérdésem származik, hogy milyen állapotban van Európa biztonságpolitikai szempontból, és mennyire van kiszolgáltatva az Egyesült Államok számára. És hát említette, hogy az orosz fenyegetés itt a fő probléma, hogy ezen kívül is van bármiféle más fenyegetés?
2: Érdemes szétválasztani különböző kérdéseket. A nukleáris elrettentés szempontjából Európa alapvetően az Egyesült Államokra van hagyva. Ebből a szempontból, abban az esetben, amennyiben az amerikai nukleáris védernyőnek és az eltalanyultat elrettentésnek mondjuk a szava hihetősége megkérdőjeleződik, akkor az valóban egy nagyon veszélyes biztonsági helyzetet teremthet. Ugye tudjuk, hogy Európában mindössze két alapvetően nemzeti nukleáris haderő van, a brit és a francia. Ez számszerűleg nem képes hitelesen ellensúlyozni egyébként például az orosz nukleáris erők jelentette fenyegetést. Konvencionális erők tekintetében azt kell mondani, hogy jelentős előrelépések történtek Európában az elmúlt 4 évben, és ezt egyébként az amerikaiak is elismerik. Az 5000 fős csapatkivonáshoz érdemes még azt hozzátenni, hogy egyértelmű kritikákat váltott ki az Egyesült Államoknak a kongresszusában, nem csak a demokraták, de republikánus képviselők és szenátorok részéről is, akik pont azt hangsúlyozták, hogy Németország az elmúlt 2 évben gyakorlatilag mintapartnerként viselkedett, nem csak, hogy 2027-re el fogja érni azt a 3,5%-os NATO védelmi kiadás célt, amit ugye a szövetségesek elfogadtak. Ugye nagyon sokszor 5%-ról van szó, de ez két részletből tevődik össze, egy 3,5%-os egyértelmű védelmi költségvetési arányról, és ehhez jön még egy 1,5%-os védelmi infrastruktúra szempontjából relevánsnak tekinthető kiadás. Tehát ezt a németek elérik, a németek nagyon jelentős mértékben fejlesztik egyébként a saját védelmi képességeiket. Friedrich Merz kancellárnak az a célja, hogy Európa legnagyobb konvencionális hadserege legyen a német 2030-ra, és egyébként az európai szövetségesek közül még a legkooperatívabban álltak hozzá az Egyesült Államoknak az iráni beavatkozásához is, tehát amerikai erők használhatták a német légtereket és német légteret és a német területeken lévő bázisokat, ugye tudjuk, hogy Spanyolországnak például nem ez volt az álláspontja a kérdésben. Viszont az amerikaiak legalábbis kongresszusi szinten azt is látják, hogy ahhoz, hogy a védelmi kiadások valós képességekké válhassanak, ehhez időre van szükség. És ebből a szempontból az európai katonai jelenlétnek a korai leépítése sem az Egyesült Államoknak az érdekeit nem szolgálja, sem pedig egyébként az európai szövetségesek nem képesek még átvenni a teljes egészében ezt a feladatot. És itt ugye egy nagyon kellemetlen zsákutcák is előálltak, ugyanis az elmúlt másfél évben európaiak jelentős mértékben vásároltak amerikai fegyvereket Ukrajna számára, saját maguk számára, mert az európai védelmi ipar nem volt képes időben szállítani bizonyos fegyverkategóriákat. Most viszont azt látjuk, hogy az iráni beavatkozás miatt az amerikai védelmi ipar sem képes szállítani, tehát egy csomó olyan folytópont állt elő egyébként a védelmi képességek megerősítése területén, ami elkerülhető lett volna, hogyha a Trump adminisztráció egyeztet a szövetségeseivel, illetve hogyha nem kerül sor olyan nem teljesen átgondolt katonai kalandokra, mint ami ennek egyébként az iráni beavatkozást is tekinthetjük.
1: Hegedűs Dániel, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, további minden
2: jó. Én köszönöm a lehetőséget.

0: Nem. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Időhiány miatt engedjék el a Magyarországnak járó uniós források egy részét, ezt javasolja a TISZ-nak az Európai Bizottság. A Politico információi szerint a testület azt javasolja a pártnak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére. Vendégünk Szent Iványi István.
2: Szent Iványi István külpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk, de engedje meg, hogy mondjak egy egészen friss hírt a nézőknek. 15-16 perccel ezelőtt posztolta Mellétei Barna Márton, hogy lemond a miniszteri, ugye az igazságügyi miniszteri jelöltségről. Én mondtam itt ezt önnek, az előbb egy Facebook posztban jelentette ezt be. Ő többek között azt írja, hogy annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel. Abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag a tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Ugye ezzel indokolta a visszalépését. Ugye az ő bejelentését egy viszonylag nagyon visszhang követte a szoros kapcsolat, a családi kapcsolat miatt, ugye a sógora Magyar Péternek. Mit szól a bejelentéshez? Mert meglepem ezzel, és aztán persze nagyon fontos a többi témánk is, de ez ezekben a percekben történt.
3: Igen, hát az az igazság, hogy ez egy olyan pontja volt a kinevezéseknek, amit sajnos sokan szóvá tették, és ez egy támadási felület volt, tehát értem, hogy ez következik be, ugyanakkor arra azért ügyelnie kell a kormánynak, hogy ne legyen ennyire bizonytalan a döntéseiben, tehát ne tűnjön következetlennek a közvélemény szemében, tehát azért, hogy volt ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan fenntartás és érthető fenntartás, hiszen szemben állt azzal, amit a Tisza párt képviselt korábban az Urambátyámország és a nepotizmus elleni fellépéssel, de hát az se jó, hogyha minden döntés ennyire bizonytalan és bármikor változhat. Tehát én azt gondolom, hogy erre ügyelni kell a későbbiekben, de önmagában az, hogy ez megtörtént, ez pozitívnak ítélem meg, mert valóban egy támadási felületet szüntettek meg.
2: No, hát köszönöm, hogy mondott erről egy rövid és gyors véleményt. Egészen biztosan nézőknek mondom, érdemes lesz majd az aktuált nézni utánunk. Mindig érdemes, de nyilván erről fognak majd beszélni Balázsék. Szóval Politico hír. Tehát fontos elmondani, hogy itt egy sajtóhírről van szó, a Politico írta ezt meg. Az Európai Bizottság szerint nem fog tudni az új kormány minden pénzt lehívni Brüsszelből. Ugye augusztusban jár le egy határidő, a helyreállítási alap, az RRF pénzei hónap végén hívhatóak majd le. Ez egyrészt egy 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásból és egy 3,9 milliárdos hitelből áll. A hitel rész a kérdéses alap szerint. Ön hogy látja ezt?
3: Én azért nem értem a lapnak ezt az információját, mert ugyanaz a 27 feltétel vonatkozik mind a két részre. Ugye ők azt mondják, hogy augusztus végéig nem lehet a 27 feltételt teljesíteni. És ez nagyon valószínű. Tehát ebben én úgy érzékeltem legalábbis a leendő kormány tájékoztatás alapján, hogy ebben érzékelnek egyfajta rugalmasságot az bizottság részéről, tehát ők arra számítanak, tehát von der Leyen azt mondta, hogy a legfontosabb dolgokat teljesítik a 27-ből. Ugyanakkor van egy technikai része is a dolognak, hogy elvileg itt be kéne nyújtani a számlákat. Tehát ezek elindult programok kell legyenek, és szerintem ez itt a nehézség, nem a 27 feltétel, mert a 27 feltételt biztos, hogy nem tudják a másik esetben sem teljesíteni, a 6,5 milliárdban sem.
2: És azt akartam kérdezni, hogy mit kell teljesíteni a visszanemtérítendő támogatás részéhez, és mit kell teljesíteni a hitel részéhez, de hogyha ugyanazt kell teljesíteni, igen, akkor valóban nem értetem.
3: Tehát ezért itt van egy illogikus dolog. Egyébként van egy technikai megoldás, és szerintem ezt fogja alkalmazni, vagy ezt kéne alkalmazni, ha Brüsszel ebbe belemegy. A lengyelek esetében ez működött, hogy a Lengyel Fejlesztési Bank vette föl a teljes összeget azzal, hogy és később ő a program alapján ő folyósította. Ugye itt az a helyzet, hogy kiállítja ki a számlát. Hát akkor kiállít egy 27 milliárdos számlát, úgymond a Fejlesztési Bank, és abból fedezik a programokat, de ez egy elfogadott.
2: És az teljes naivság, hogy nem lehet egy olyan konstrukciót kitalálni, hogy megelőlegezik a pénzt, adnak egy új határidőt, és ha addig nem teljesülnek a feltételek, akkor vissza kell fizetni a hitelt?
3: Hát ezt kérte az Orbán kormány, és ez nagyon határozottan kérte, és ilyen
2: hát
3: szempontból.
2: Ez más kategória.
3: Igen, de ebben következetes a bizottság, hogy ezt megtagadták. Azt mondják, hogy az augusztus 31, az augusztus 31 mindenkinek. Tehát mindenki számára érvényes. Én még ezt nem adnám föl egyáltalán. A kormány nyelvében. Azt gondolom, hogy ez még megszerezhető. Itt most egy alkufolyamat van, harcolni kell érte, hogy ez menjen. Épít ebből már közel 1 milliárdot kifizettek előlegben, tehát ez már itt van, ez nem 10, ez 9 milliárd.
2: Mire lehet ezeket a pénzeket felhasználni?
3: Hát ezeket most már éppen az említett okok miatt nagy dolgokra kell felhasználni. Ugye felmerült az, hogy a HÉV rekonstrukció, MÁV rekonstrukció, tehát olyan, ami tényleg nagy összeget igényel, mert nem lehet elaprózni. Annyi programot nem lehet elindítani augusztus 31-ig. Itt a nagyon régóta várt és szükséges módosítások kellenek, illetve a tanári fizetések azok gyakorlatilag már eleve is ebből mentek, tehát az továbbra is, azt esetleg meg lehet hosszabbítani, ugye első 3 évet vállalta az Európai Unió, de a későbbiekre is lehet kérni.
2: No, más, Magyar Péter ma Rómában tárgyalt Giorgia Melonival, és meg is hívta őt Magyarországra. Hogy látja a tárgyalásokat? Egyáltalán az, hogy tulajdonképpen az is meglepetés volt, a találkozó ténye is meglepetés volt, hogy a Magyar Péter azt mondta, hogy az első hivatalos találkozója Varsóba lesz majd, de hát a tavaszi szél bemutatójára utazott, és akkor így egyben aztán tárgyalt Meloni.
3: De hát ez most még nem miniszterelnöki, hanem miniszterjelölti, tehát nyilván a miniszterelnök szerintem tartani fogja, és ez Varsóban lesz. Hát ez annyiban meglepő, hogy Giorgia Melonit azért úgy tartottuk számon, bár az utóbbi időszakban már látszott, hogy nem olyan jó a kapcsolat.
2: Hát Ukrajna kérdésében
3: sem. Abban teljesen más a Meloni álláspontja, hogy azért inkább közelebb áll Orbán Viktorhoz, de úgy tűnik, hogy Meloni szívesen fogadta, szívélyes hangvételi volt, úgy tűnik, hogy néhány kérdésben teljes az egyetértés. Hát ő elsőben ez a migráció, Nyugat-Balkán. Illetve fölmerült ez a trieszti kikötő, hát ez egy nagyon bonyolult és nehézkes dolog, ugye ezt már még az előző kormány kezdte el, szerintem teljesen elhibázott. Nem tudom, hogy ezt kéne nekünk erről tetni. Ugye egy ilyen kikötőnek akkor van értelme, ha egy országnak van komoly saját flottája, vagy van egy megállapodás egy nagy hajózási társasággal, hogy igénybe veszik a kikötőt. Különben a kikötő semmit nem ér. Csak akkor ér valamit, hogyha azt használják, és hát egyelőre semmi nincs.
2: Na, megint más, kicsit szaladok, de igen, azért
3: nekünk az, idő, tudom.
2: Az elején egy kicsit elloptam az időt itt a friss híret. Hétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök egy képpel üzent Magyar Péternek, a három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére, a képen ugye a V4-ek három tagja mosolyog. Arról sokat beszéltünk itt is, hogy a V4-ek működése az orosz-ukrán háború miatt hát szinte vagy gyakorlatilag leállt. Mi lesz most a jövő, hogy látja?
3: Ugye, Magyar Péter többször nyilatkozott, és én ezt nagyon helyeslem, hogy ő azt szeretné, hogyha ez új életre kellene, sőt, neki nagyon ambiciózus tervei vannak, ő azt szeretné, hogyha még ez ki is bővülne, hát ez azért kellenek a többiek is.
2: Ausztriában.
3: Hát ezt Ausztriát említette, de aztán említette Horvátországot és Szlovéniát is. Már a nyugati sajtóban megjelentek olyan gyanúsítgatások, hogy ő az osztrák-magyar monarchiát szeretné föltámasztani. Szerintem nem erről van szó. Korábban is fölmerültek ilyen tervek, de mindig volt valaki, jelenezte. Például Ausztriát nagyon határozottan, mert az jelentkezett még a 90-es években Csehország utasította el, hogy ő nem akarja. Tehát ezt majd meglátjuk, hogy lehet-e bővíteni. Egyértelmű, hogy Orbán Viktor politikája miatt lett tesz halott. Hát ma ez tesz halott, nem működik 4 éve a Visegrád. Ez most talán fölé lehet. Az, hogy pont Fico posztolta ezt ki, ez egy nagyon érdekes üzenet azok után, hogy azért itt van egyfajta konfliktus, ezt lássuk be a Benes dekrétum büntethetősége miatt, és úgy tűnik, hogy Fico szeretné ezt zárójelbe tenni, mert ezt a barátságos üzenetet ő küldte. Nem Tuszka.
2: De tudja-e vajon? Ugye 2 hete fel is hívta a telefonon, és garanciákat kért Magyar Péter Robert Ficótól. Hát nem úgy tűnt, mint hogyha bármi megállapodás született volna, és Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke azt nyilatkozta most a 24.hu-nak, hogy Fico nem fog engedni a dekrétumok ügyében, Magyar Péter pedig a nyílt konfliktusig is el fog menni az ügyben, mert ő sem szeretne. Szóval itt akkor ez egy ilyen forró pont lesz.
3: Forró pont lesz, de ez nem csak egy magyar ügy. Szóval azt kell látni, és itt egy nagy nyomás fog nehezedni rá, mert ezt az Európai Unióban úgy tekintik, hogy ez egy szólásszabadsági ügy. Tehát ők nem a Benes dekrétumokat támadják, hanem azt, hogy valaki, akinek az a véleménye, hogy ez rossz, azért börtönnel büntethető. Ugye, és ezt mondja, hogy fél évig be lehet börtönözni azt, aki bírálja a Benes dekrétumokat. Tehát míg a Benes dekrétumok ügyét általában a nyugatiak nem szeretnék feszegetni, mert ez a háború utáni rendezésnek egy eleme volt, ugyanakkor az alapjogok sérelmi, tehát az, hogy nem lehet szabadon bírálni valamit, ez elfogadhatatlan. Tehát ez akár egy Európai Uniós bírósági ítélet is lehet. Egyébként azok, akik tiltakoztak Szlovákiában, azok el is viszik az Európai Uniós bíróságig a törvényt. Tehát könnyen lehet, hogy Fico lehet, hogy nem akar engedni, de az Európai Bíróság kimondja ennek a törvényellenességét.
2: Köszönöm, hogy itt van.
3: És köszönöm a lehetőséget.
2: Most pedig jön az Aktuál Balázsa, a Szervusz Balázs, hát én megelőlegeztem nektek a témát, kik jönnek ehhez a témához, ami friss lesz számukra is.
4: Szervusz György, köszöntöm a nézőket. Gémesi György Gödöllő polgármestere, Komlódi Gábor ügyvéd és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa lesznek majd a vendégeink. Természetesen beszélünk a friss hírről, amelyet már te is említettél, amiről beszéltetek is Szent Iványi Istvánnal egy néhány mondatot, nevezetesen arról, hogy az igazságügyminiszter jelölt mellétei Barna Márton visszalép ettől a pozíciótól. Aztán lesz szó arról is, hogy megszűnik a Tények című műsor, maradjunk ennyiben. Balázsi Gyula ügyében is van új a fejlemény. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknek a számláit lezárja a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank. Ez is lesz majd az egyik témánk. Valamint az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Alapnál történt nagyon kérdéses pénzosztásokkal kapcsolatban éppen az NK egyik munkatársa szólalt meg, Molnár Áronnál arcalnévvel vállalva, és azt mondta, hogy maga a miniszter Hankó Balázs volt, aki azt az utasítást adta, hogy ne legyenek nyilvánosak ezek a pénzosztások. Ezek lesznek tehát a témáink, néhány perc múlva kezdünk.
2: Balázs, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében, és holnap este újra várjuk önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Körülbelül egy, de lehet, hogy nagyon maximum 2 hét telt el azóta, hogy legutóbb épp ennél az asztalnál, épp ebben a stúdióban beszélgettünk Pászkán Zsolttal arról, hogy mi lehet az Ilija Bolozsán kormány sorsa, hiszen indult ellene egy bizalmatlansági indítvány, aminek most megvan az eredménye, a kormánya megbukott. Ez azért jó a mi szempontunkból, mert nem kell a történelemben nagyon messzire visszamennünk, hogy tulajdonképpen rácsatornázunk, rácsatlakozunk az előző beszélgetésünkre. Üdvözlöm Pászkán urat itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Románia szakértőként, a Magyar Külügyi Intézet külső elemzőjeként van ma itt velünk. Tehát az látszott már akkor is, hogy nagyon instabil lábakon áll Bolozsán helyzete, most meg is bukott. Előrehozott választások lesznek-e, avagy a pártja delegálhat egy olyan kormányfő jelöltet, aki képes továbbvinni ezt a kormányzást?
2: Akkor az elsőt röviden, elméletileg minden lehetséges, de ez egy nagyon távoli híd még egyelőre, tehát ott még nagyon messze vannak, hogy odáig ussanak. A pártja mindenképpen elvileg delegálnia kell más, hiszen egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kormányfőt nem lehet újra annak jelölni, tehát nincs ilyen, hogy fut még egy kört. A gond inkább az, hogy a pártja egy 14%-os párt, tehát a mozgástere kicsi. Jó, a többi sem túl acélos, tehát a legnagyobb is 20-valahány százalékos, de a szociáldemokrata párt, akik most éppen buktatták a saját kormányfőjüket, mármint a koalíciós kormányfőjüket, de a legfőbb gond, hogy mi legyen a továbbiakban. Ha itt szó volt az előrehozott választásról, talán egy könnyű lenne és érthető, mi legyen a továbbiakban. Ha itt szó volt az előrehozott választásról,

0: bírósági döntés alapján ez nem köti az elnököt. Tehát miután a konzultálás az alkotmány által előírt dolog, sajnos Traian Băsescu kitaposta az alkotmánybíróságból azt az értelmezést, hogy a konzultálás kötelező, de figyelembe venni már nem. És akkor ő csinálta meg ezt még lassan két évtizeddel, hogy összehívta a pártokat, meghallgat őket, nem is érdekelt, hogy mit mondanak, azt mondta, akkor én most konzultáltam, akkor és kinevezett egy harmadik, egy másik szemét miniszterelnöknek. Ennek az a hátránya az ilyenfajta eljárásnak, hogy a parlament megbuktathatja, tehát nem szavazza meg. Egy ilyen jelöltnek 10 nap alatt egy teljes kormányzati struktúrával, mármint miniszteri struktúrával és programmal kell előállnia. Ha nincs többsége, megbukik. Új kör, ugyanezt a megismétlék, 60 napon belül kell ezt lefolytatni a második próbálkozást is. És itt jön az, amit sokszor félre szoktak érteni, hogy igen, amennyiben ez is elbukik, akkor jönnek az előrehozott választások, de nem így van a szövegben, hanem úgy van, hogy az elnöknek lehetősége van előrehozott választást összeállítani. Tehát ez a lényeg. Addig nem is tudja, itt pedig rajta, hogy akarja, vagy nem. Ezt azért mondtam ilyen hosszan, mert már Nikus Ordán elnök előre dobta a buzogányt, hogy nem akar előrehozott választásokat kiírni. Tehát ő már előre ment, hogy ne várjanak erre, tehát ne legyen ilyen taktikázás, hogy majd elmennek abba az irányba, mert ő nem akarja kiírni. Bár zárójel, az áfára is azt mondta, igaz, nem az ő hatásköre volt, hogy nem fogják emelni, aztán ez volt az első lépés.
1: Ha hatáskör és elnöki hatáskör, éppen őt sokan, vagy az ő szerepvállalását ebben sokan nehezményezték, hogy nem volt sokkal karizmatikusabb és határozottabb abban, hogy mi történjen. Ez jogi korlátokat jelent az ő esetében, vagy ugye a pozícióból adódóan nem is szorgalmazhat semmiféle párt preferenciát, még akkor is, hogyha szíve szerint megtenné.
0: És még van egy harmadik, tehát jogilag neki pártatlannak kell lennie, még akkor is, hogyha párt delegálta, tehát pártjelöltjeként lett elnök, akkor is attól a pillanattól kezdve, hogy elnöknek ebből ki kell szárnia. Tehát nem lehet valamelyik párt képviselő. Sajnos ezt nem minden elnök, vagy az elnökök többsége nem tudta betartani, de ez külön történet. Nikus Ordán esetében nem így van, mert ugyan a Mencsétek meg Románia Szövetség újra örökbe fogadta, miután évekkel ezelőtt kizártam, mert túl konzervatívnak tartotta az akkor szélső baloldali úszérő, de itt nincs akkora kötődés a párthoz, mint mondjuk, hogyha eleve mondjuk egy pártelnökként lett volna elnök.
1: Értem.
0: És a harmadik ok az, hogy gyakorlatilag nincs abban a helyzetben, tehát nincs mögött erő, amivel kikényszeríthetne bármit.
1: Ha attól függen, hogy bármi is történjen, a megszorítások, amiről legutóbb sokat beszéltünk is, idáig vezettek, nem fognak eltűnni az egyik pillanatról a másikra. Most ezért lehet egyfajta társadalmi nyomás is, mindenképpen politikailag valami vállalást kell tenni. Ön szerint a megszorításoknak mi lesz, vagy mi lehet a sorsa? Van esetleg valahol valamelyik fiókban már egy olyan terv, ami ennek a másik oldalát tudná megmutatni?
0: A legnagyobb baj az, hogy most mindig ugyanaz a kormány van. Tehát most gondolkodjunk logikusan, az a kormány, amelyik hozta ezeket a megszorításokat, és ekkora hátrányt okozott, éppen most olvasom a statisztikákat, hogy egyetlen egy mutató a költségvetési hiány csökkent nem egészen 1%-a, miközben földbe állt a fogyasztás, földbe állt a kereskedelem, a szolgáltatóipar sorra zárnak be a gyárak, és a különböző szolgáltató egységek, mert nincs ügyfél. Tehát ezt tehát ezek után hogy módosítsa, hiszen igazolná, hogy miért buktatták meg. Ráadásul nincs is most már, mivel ügyvezető kormányként működik tovább, nem igazán tud ilyen típusú lépéseket tenni. Tehát nincs felhatalmazása a bukása után. Ha elhúzódik ez a válság, ez a legnagyobb veszély. Most nagyon csúnyákat mondanak egymásra a potenciális szövetségesek, az RMDSZ kivételével. Az összes többi most olyan szintig gyalázza egymást, hogy elég nehéz most elindulni bármilyen irányba. Még az is lehet, és ez egy külön kérdés, hogy sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Szociáldemokrata Párt nem fogják egyben túlélni ezt a válságot. A Nemzeti Liberális Pártban már repedeznek a

0: velük, és gyakorlatilag itt most egy nagyon zavaros időszak következik, bízom benne, hogy hamarabb sem vége.
1: Ebben a zavarosban próbál halászni például Giorgia Simeone is, akinek a személye karaktere megkerülhetetlen volt majd, hogy nem ebben a folyamatban. Most a sok elem közül én egyet szeretnék itt zárásképpen kiemelni, az pedig nem más, mint hogy tett egy gesztust, vagy egy provokatív kijelentést az erdélyi magyarság felé, meghívta őket.
0: Igen, ez egy provokáció volt, ez már sokszor eljátszották ezek az ilyen típusú erők. Itt a fiatalabb ottani nézőket figyelmeztetem arra, hogy Corneliu Vadim Tudor, aki hasonlóan sovén magyar ellenes politikus volt, a Nagy Románia párt idejében ugyanezt csinálta, ugyanerről beszélt. Ő szereti a magyarokat, csak hát persze ne legyenek iskoláik, meg ne beszéljenek magyarul, meg úgy általában ne legyenek magyarok, de úgy szereti őket, gondolom kitömve és a vitrínbe
1: téve. Meglátása szerint az erdélyi magyarság és az ő képviseletükben az RMD ezt helyén tudja kezelni?
0: Én most még nem dimenzionálnám túl, bár láttam olyan volt RMDSZ-es minisztert, aki együtt fotózkodott Giorgia Simeonnal, Novák Eduard volt sportminiszter, most éppen felfedezte az etnikai pártok korszakának végét. Láttunk már ilyet szintén hasonlóképpen, mások is végigjárták ezt az utat, Esten Kovács Péter éppen a Luszéré felé kacsingatott hasonlóképpen. Én azt mondom, hogy jelen környezetben politikai öngyilkosság a magyar közösség részéről, hogyha azt hiszi, hogy visszajönnek azok a korszakok, amikor a dolgozók pártjában volt egy magyar tagozat, ez nem így működik.
1: Pászkán Zsoltnak köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Furcsa véget ért a Lázár Jánoshoz köthető kastély privatizációs program. Úgy tűnik, hogy mindössze két kastély talált gazdára. Tehát onnan nézve talán jó hír, hogy megmaradnak a kastélyok. Viszont probléma van, kellene pénz, néhány milliárd, hogy idénre megoldható legyen ezen intézetek, objektumok fenntartása. Itt van velünk Zsupán András újságíró a Válasz Online-tól. Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szakavatott ismerője vagy a tévának, számos cikket írtál. Vegyük végig ezt az egész kastélyprogramot. Mi volt a kiinduló ötlet, és ez jó volt-e, vagy sem?
2: A kiinduló ötlet az volt, és ez még a 2010-es évek legelején történt, hogy elég sok Európai Uniós pénz jön be az országba. Az államnak van egy rendkívül nagy kiterjedésű, leromlott állapotú kastélyállománya, döntően olyan épületekből, amelyeket nem újítottak föl. Tulajdonképpen a legtöbb esetben a 30-as évek óta, mert már a szocializmus sem költött rájuk, és addigra minden funkciójukat elvesztették, azt is, amit beleraktak a szocializmus évtizedei alatt. És azt gondolt, akkoriban, ez elsőben Virág Zsolt nevét kell megemlíteni, aki a Kastély Lexikon szerzőjeként sokat foglalkozott a témával az előző évtizedben, és amikor 2010-ben kormányváltás volt, akkor elkezdett lobbizni egy kastélyprogramért, egy nemzeti kastélyprogramért. Az volt a koncepció, és ez részben megvalósult, hogy kiválasztják a legértékesebb történelmi szempontból is a legizgalmasabb házakat, viszonylag egyenletes eloszlásban az országban, tehát hogy minden régióba jusson ilyen, és ezeket egy döntően Európai Uniós pénzből finanszírozott felújítás után látogathatóvá teszik, idegenforgalmi látványossággal alakítják. Azért volt fontos, hogy az ország minden régiójából válasszanak egy-egy jobb épületet, mert ennek kezdettől fogva az volt a célja, nem egy önmagában álló projekt volt, hogy akkor mentsük meg a kastélyokat, hanem hogy legyenek olyan idegenforgalmi látványosságok a magyar vidék víz nélküli részein is, tehát ahol nincs gyógyfürdő, meg Balaton, meg Velencei tó, ahova érdemes elmenni, ahol érdemes időt tölteni, mert hogy ezek a látványosságok, ezek húzzák az egész környéket maguk után, tehát egyszerűen turizmust generálnak maguk körül. Nyilván ez egy komplexebb program részeként értelmezhető, csak még önmagában egy kastély sem elég erre, de abban gondolkodtak, hogy egy kastély része lehet egy olyan kínálat kialakításnak, amitől vonzóvá válhat egy-egy régió. De természetesen egyébként még a vizek környékén is van ennek értelme, hiszen mindig van esős szezon, mindig van tél, mindig beszélünk négy évszakos Balatonról, stb.
3: Aztán miért vallott kudarcot ez az elképzelés, mert hogy a kiinduló gondolat elég jónak tűnik és értékelhető.
2: Ez így van, ez tulajdonképpen nem vallott kudarcot ez az elképzelés. Az első hullámában a kastélyprogramnak megcsináltak jó néhány épületet magas színvonalon egyébként, változó minőségben, mármint a kiállításokat tekintve születtek nagyon jók és kevésbé jók, de végső soron ez az alapgondolat az teljesült, hogy jó néhány épületet megcsináltak.
1: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyi?
2: Én most nem tudok neked egy pontos összeget mondani, de egy ilyen 20 milliárd forint körüli, tehát nem egy horribilisen magas összeköltségvetési tételként. Aztán ez a dolog egy ponton a 2010-es évek vége felé félbeszakadt, jöttek ugye a válságok, elapadtak az Európai Uniós pénzek, már olyan helyszínek is félbe maradtak, amiket megcsináltak, tehát hogyha valaki ellátogat mondjuk Bajnára vagy Nádasladányra, amik nagyon szépen felújított helyszínek, de talál olyan épületrészeket, amik ott állnak elhagyatva és pusztuló állapotban, annyira egyik percre a másikra állították le a dolgot. És aztán, amikor Lázár János miniszter lett, és megörökölte ezt az egészet, akkor az egész vett egy 180 fokos fordulatot, és elkezdtek arról beszélni, hogy a kastélyprogramnak vége, ezt leállítjuk, nem folytatjuk, helyette a cél az, hogy a kastélyállományt tulajdonképpen szétosztogassuk magán szereplők között.
3: Akkor megkövetlek valóban, a kudarc mondjuk innen értendő, hogy igen, itt már aztán teljesen másképp rajzolódott át az eredeti cél.
1: Itt akkor hadd nyissak egy zárójelet, ugyanis a kronológiát nézve 2023. decemberében az országgyűlés elfogadta ezt a kastély privatizációs törvényt, de Novák Katalin visszadobta, és emlékszem, hogy Lázár János eléggé dühötten reagált. A zárójel most következik. Lehetséges az, hogy az a reakció, amit Lázártól hallunk, hogy a kegyelmi botrány részleteiről Novák Katalinnál tessék érdeklődni, és ő tudja, és nem mondja, és ez egy gennyesebb a Fidesz testén, ez a fajta, hát ilyen bosszúval átitatott reakciósorozat, ez innen eredeztethető, hogy Novák elkasszálta a Lázár kastély törvényét annó?
2: Könnyen lehet, hogy van egy ilyen személyes motívum ebben. Ugye itt én kifejezetten arra emlékszem, hogy amikor Novák Katalin alkotmánybíróságra küldte ezt a törvényt, akkor Lázár János kommunistázni kezdett, ami azért mégiscsak szokatlan volt, hogy mondjam, a rendszeren belüli viszonyokban. És hát magától Novák Katalintól is szokatlan gesztus volt ez. Tehát nem volt olyan nagyon jellemző, hogy ennyire szem előtt lévő ügyben konfliktust vállaljon ő a kormánnyal. Ez a törvény egyébként teljesen nonsens volt. Tehát gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy minden kötelezettségvállalás nélkül az állami vagyonba tartozó, és egyébként hát komoly pénzekért felújított épületeket ajándékozási gesztussal oda lehet adni magánszereplőknek. Tehát ez nem különbözött ez a törvény érdemben attól, mint hogyha azt mondanánk, hogy holnap a Nemzeti Múzeumot elajándékozzuk. Uh-huh. Tehát ez teljes abszurditás volt ez a dolog. Az Alkotmánybíróság próbálta is, nem egy nagyon karcos Alkotmánybíróság volt ez az elmúlt években, de azért ők is jelezték, hogy ezt így ebben a formában nem lehet csinálni, és azt tulajdonképpen azt írták le a jogi véleményükben, hogy lehet ilyet, de inkább a vagyonkezelés irányába kéne elmozdítani, és nem a tulajdonátadás irányába.
3: És akkor ugye itt jön most a nagy kérdés, hogy mégis mi lehet majd a folytatásban ezeknek a kastélyoknak a sorsa, hiszen a NÖF azt mondja, hogy nincs a kasszában elegendő mennyiségű pénz annak érdekében, hogy legalább az állagmegőrzés szintjén átmenetileg, amíg a végső megoldást megtalálják, fent tudják tartani a kisebb kastélyokat. Itt a kertészetre kell gondolni, a rendben tartásra kell gondolni, tehát olyan alapdolgok, amik teljesen természetesek lennének bármelyik ingatlan esetében is.
2: Ez most egy teljesen mesterségesen előállított krízis. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor nem hallgatott a Alkotmánybíróságra Lázár János, hanem azt mondta, hogy nem lesz vagyonkezelés, a tulajdonátadás lesz az új törvényben is. Ez került bele a törvénybe, és el is kezdte szétajándékozni a kastélyokat.
1: Mert Súlyog Tamás már átengedte őket,
2: így van, és akkor sorba jöttek ki a hírek arról, hogy melyik kastélyt kikapja meg. MOL, Richter, 4IG, Révész Holding, PBE építő, Szijjászló alapítvány, stb. Az nem jött ki az információ, hogy ezek a tulajdonátadások valójában nem mentek végbe. Tehát az történt, hogy Lázár János ugyan meghozta az ajándékozásról szóló döntéseket, ám de nem tudott megállapodni az érintett cégekkel a tavalyi év utolsó hónapjaiban és az idei év első hónapjaiban arról, hogy mégis milyen feltételekkel vennék át a kastélyokat, mert hogy azért az Alkotmánybíróság döntése nyomán mégiscsak egy elég rigorózus feltételrendszer kezdett bekerülni ezekbe az átvételi szerződés tervezetekbe, hogy ennyi milliárdot be kéne ruházni, ezt kéne nyitva tartani, így kéne működtetni, stb. És a cégek pedig érezték, hogy ez nagyon rossz biznisz lesz, nem akarták az egészet, és valószínűleg az is történt, hogy egy ponton megérezték, hogy itt választási vereség történhet tavasszal, és akkor a nyakukon marad az egész. Úgyhogy elkezdték húzni az időt, és úgy tárgyaltak először Lázár Jánossal, aztán ugye ezt Csepregi Nándor államtitkárnak adta át ezt a feladatot az év végén. Úgy tárgyaltak, hogy elkezdtek időt húzni, elkezdtek ők is feltételeket támasztani, jaj, nem is akarjuk mi ezt annyira, hát egy kicsit még térjünk vissza egy hónap múlva erre a kérdésre. És eljött a választás. Két kastély esetében már gyakorlatilag tavaly októberben visszavonódott az átadási döntéspont a MOL és a Richter kastélye esetében, a többiek pedig alá sem írták soha a szerződést, egy kivétellel.
1: De egyébként ez ekkora teher ezen cégeknek? Nem akarok a zsebükben turkálni, de néhány milliárd forint egy év alatt ilyen több százmilliárdos profitra futó cégeknek ez ekkora dráma?
2: Nem ekkora dráma. Itt valójában arról volt szó a legtöbb esetben. Egyébként a kisebbek szerintem nem nagyon szeretnék. Tehát én kíváncsi leszek, hogy ez az egy, aki aláírta mondjuk a PBE Holding, az mit fog kezdeni Sopron Horpáccsal, ami egy elég nagy épület és rendkívül rossz állapotú. De a nagyoknak nyilván nem volna ez nagy teher. A nagyok egyszerűen attól féltek, hogy nem fog menni nekik a dolog. Tehát az is egy nagyon árulkodó jel volt, hogy miközben Lázár János végig arról beszélt, hogy miért van erre szükség, hát azért, mert ők a jó gazda gondosságával fogják üzemeltetni az épületeket, mint tulaj, ezt mondta Lázár János. És ehhez képest megtudtuk, hogy az összes magáncég szerződést akart kötni a NÖF-fel, az állami céggel a tovább üzemeltetésre.
3: Igen, mert nagy kérdés lehetett volna, vagy lehet az életükben, hogy mire tudják használni ezek a cégek. Tehát hirtelen átmenni, mondjuk egy kulturális örökség gondnokságát átvállalni egy rendezvénytérré, egy valamilyen társadalmi felelősségvállalás, ami megvan minden szinten, de az ő nagyságukhoz képest az lehet, hogy elhanyagolhatónak tűnik, hogy hol kell egyáltalán keresni a magyarázatot szerint.
2: Hát nem sok mindenre tudják használni, ugye? Tudják használni vállalati konferenciára, mert egy szép környezet, lehet egy kis csapatépítő tréningre, ilyenekre tudják használni, de most is tudják, hiszen hogyha akarja, kibéreli a NÖF-től. Tehát, hogy nem volt ebben semmi számukra, nem volt ebben semmi ráció, számukra egy úgymond egy kötelezettség volt, azt jelentette, hogy vissza kellett volna tenni valamit úgymond a közösbe ezáltal, de az egésznek a feltételei olyanok voltak, hogy se az államnak nem lett volna jó, se a cégeknek, és ezt valójában a cégek elég hamar belátták racionálisan. Az állam oldaláról meg Lázár János nem akart ezt belátni, és egy darabig tolta tovább. Aztán azzal, hogy elkezdte ő maga csendben visszavonogatni a döntéseket, azzal tulajdonképpen ő is elkezdte belátni, hogy nem megy az egész. De az igazi csavar az itt jön, hogy ugye ennek a állami cégnek, amelyik kezeli a kastélyokat, a NÖF-nek, a költségvetését úgy állították össze mégiscsak januárban, az idei költségvetését, hogy az év első felére adták csak oda a pénzt, mondván, hogy a második felében már nem lesznek kastélyok. Addigra már megoldódik a probléma, szétajándékozzuk, akkor már nem kell túl sok pénzt adni, úgyhogy fogták és június 30-ig kötöttek támogatási szerződést a NÖF-fel, addig adtak oda a működésre pénzt, úgyhogy valóban most az a helyzet, amit említettél, hogy senki nem tudja, hogy az év második felében a belépő díjat szedő hölgyeknek ki fogja átutalni a fizetését, és ki fogja a villanyszámlát kifizetni, mert az állam úgy gondolkodott erről, a távozó kormány úgy gondolkodott erről, hogy hát majd valaki megoldja utánunk.
1: Hát ez most már csak a Tisza kormány lehet április 12-ére tekintettel. Köszönjük szépen, András, hogy eljöttél és elmondtad mindezt.
3: Köszönjük.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Köszöntöm Önöket! Más is előállhat-e azzal, hogy a teljes vagyonát felajánlja az államnak? Sokan már ezt a kérdést feszegetik, majd megtesszük mi is az adásban. Ugye Balázsi Gyula interjúja után merült ez fel. Ez lesz az első témánk. Lássuk, hogy kikkel. Baló Gábor újságíró.
2: Sziasztok!
1: Kócián Péter újságíró kócs.
3: Jó estét kívánok!
1: Boros Tamás szerkesztő kollégánk.
4: Jó estét!
1: És Hont András újságíró.
5: Jó estét kívánok!
1: Szóval szerintetek újabb és újabb ilyen, ezt coming outnak minek nevezzük egyáltalán? Miért?
3: Szerintem nem biztos, hogy sok lesz ennek szimbolikus jelme, pszichológiai jelentősége van. Egy aktus az lefed 100 másikat. Itt és most elsőként, a jégtörésként, egy magatartási minta megmutatásaként, egy gondolkodási minta megmutatásaként. Volt ez fontos. A volt ez fontos az azt is jelenti, hogy nem hiszem azt el, hogy csak kimondom, mert úgyis mindenkit ez, én nem hiszem el, hogy Balázsi Gyula ez csak úgy maga. Én azt gondolom, hogy ez egy alkú része a valakikkel.
6: Hát a kontrollom volt ugye az interjú.
3: Igen, a kontrollom, és ugye az Magyar Péter öccsének a csatornája, az ő innen úgy néz ki tulajdonában áll, mert most nem biztos, hogy ezek a pontos tulajdonosi viszonyok. Nem. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez valamilyen alkunak a része. És azért fontos ez a dolog, mert a modellt mutatja be. Tehát mindegy, hogy 6 lesz belőle, vagy 8. Ennek csökken a kommunikációs hatása, ilyen a kommunikáció. Ebben az az érdekes, hogy így is lehet a NER-ből átjutni az új világba, hogy az ember nyilvános manifestációját adja annak, hogy, és gyakorlatit is, mert ugye annak bejelentés, hogy az államra ruházom az összes anyagi, céges anyagi javam feletti rendelkezést, ez nem csak egy szimbolikus cselekedet, hát ez egy gyakorlati modell arra, hogy hogy kell levonulni egy NER szereplőnek a NER által teremtett pozícióból.
1: Tehát egy példamutatás?
3: Ez egy példamutatás, és ebből elég egy.
2: Hát attól függ, hogy hol állsz éppen, mondjuk ha
1: Ronald Reagan, ugye? Igen.
2: Hát az ő esetében ez a teátrális megnyilvánulás, ez, Igazából én nem tudom, hogy hova vezet, mert ez egy nyílt megalázkodás.
3: Megtisztulás szerintem.
2: A nép előtt.
3: Ez egy megtisztulás.
2: De azt gondolom, tehát ez egy ön megtisztulás, vagy egy nyilvánosságnak szánt megtisztulás úgy, hogy a nyilvánosság ezt díjazza. Na de kik fogják ezt díjazni?
3: Tehát legalábbis aláveti magát.
2: Olyan tiszást, aki nem a vérét akarja még mindig.
3: Ez is, lehet a cél, ez is lehet a célja egyébként, hogy csökkenteni ezt a fajta elvárást. Tehát, hogy ne a nyilvános kivégzést akarják az emberek, hanem megelégedjenek kevesebbel, mert hogy azért az egész NER-rel való leszámolásban az egy érdekes kérdés. Ha valaki ezt nagyon komolyan veszi, akkor ez okozhat egy erős ez a kifejezés, de egy ilyen polgárháborús szembenállás. Tehát, ahol az egyik fél az nagyon erősen megalázó.
2: 10 éve ezt hallgatjuk, Péter. Hogy ez van, hogy polgárháborús szembenállás.
3: De ennek nem az, a része az érdekes, hogy a magyar Péterék el... Hogy okay. A magyar Péterék...
2: Jó, értem a kérdést.
3: Magyar Péterék elvárják...
2: Nem mondtam egy számot.
3: Szóval a magyar Péterék elvárják ezt a megalázkodást, mert erre lehet az is a reakció, amivel ma senki nem számol. Hogy a NER, pontosabban a Fidesz azt mondja, meg a Fidesz holdudvar azt mondja, hogy nem engedünk. Nem ez volt, nem korrupció, nem igaz, nem, és lehet ebből szembenállás, és ma ennek jelen nem látszik, de megtörténhet ez is, és egyébként ez egy játékelméleti dolog. Magyar Péteréknek sem biztos, hogy érdeke az, hogy a Fideszből egy egységes ellenállási frontot faragjanak. Mert az meg nekik nem olyan jó adott esetben.
2: Ez játékelméletben még mindig egy ilyen exit strategy, amit követ szerintem Súlyog Tamástól kezdve Bencsik Andráson át Balázsi Gyula is. Más-más megközelítéssel, más-más pozícióban, ezért is mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban van. Az ő esetében, Balázsi esetében, tehát ő gyakorlatilag azt kéri, hogy ezt a fájdalmas takarítást, ami a végkielégítés, felszámolás, szerződések, lezárás, ez a hatalmas teher, ezt valaki vegye át, innentől kezdve az ő cégbirodalma egy feneketlen kút. Tehát öntjük bele a pénzt, azt nem lesz belőle semmi, mert már nem kapnak megrendelést. Ez teljesen nyilvánvaló. Valószínűleg egyébként egyik oldalról sem. Viszont ha ebből indulunk ki, hogy ez egy ilyen menekülési stratégia, azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy előállt ugye itt Királyi Nóra rögtön a választások után, hogy Orbánnak le kellett volna mondania. Konkrétumot nem nagyon hallottunk tőle. Ferenc Orsolya nyilatkozott 4-szer, 5-ször. Konkrétumot nem hallottunk tőle. Csak azt mondja, hogy egy ilyen belső megtisztulás kellene, és egyébként a jobboldali szerencselovagok meg takarodjanak ki a pártból. Bencsik András esetében, Gajdics Otto esetében ez a belső elszámolás, ez mind ilyen megúszós. És ebben az esetben is, azért vegyük már észre, én visszatolom nektek a vagyonomat, amiben egyébként van cash is, nem kevés, ez mind a tiétek, és hagyjatok engem békén, de nem mondja azt, hogy figyú, ott és ott és ott szerintem ott túlárazás történt. És rá tudok mutatni 10-15 dokumentumra, amit azért ajánlok a versenyhivatal vagy a NAV figyelmét.
3: A nyilvános...
2: Ez mind elmarad. És sőt azt mondja, hogy egyébként minden le van papírozva, remélem tudjátok.
3: A nyilvánosság előtt nem mondja. Nem biztos, hogy a színfalak mögött sem mondja, erről nem tudunk semmit sem.
4: Azért a megtisztuláshoz azt én hozzátenném így zárójelben, hogy ez a megtisztuláshoz azért, hát bibliai értelemben ugye a földi hívságokról való lemondás is hozzájárulna, Szentírásban én ezt így olvastam. Hát a helyzet az, hogy ez azért nem feltétlenül történik itt így. Tehát itt van egy, ahogy említetted, ilyen lényegében pénznyelőként működő cégbirodalom, amely állami megrendelésekből működött, ezek nem lesznek, ezek a cégek így már olyan értéket biztos, hogy nem képviselnek, mint amit elméletileg kéne, hogy képviseljenek. Biztos vannak ott eszközök, meg valami esetleg szaktudás, de hát tudjuk, hogy nagyon sokszor alvállalkozókkal végeztették el a szakmai munkát. Ez is egy kérdőjeles dolog. Van benne valóban pénz is, tehát amit azt hiszem 30 milliárd, amit ilyen különféle vagyonkezelő alapokban tárolt. Na igen ám, csak hogy azért itt sok-sok 10 milliárd forint volt kivéve osztalékként. Ebből az osztalékból ingatlan lett, autó lett, ez lett, az lett, amaz lett.
5: És már nem is biztos, hogy nála van, hanem harmadik.
4: És már az sem biztos, így van, hogy az ő nevén van. Szóval a lényeg az, hogy azért ez így, ez a megtisztulás szerintem kicsit kérdőjeles. Viszont én azt gondolom, hogy én sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy Balázsi Gyulának a könnyei azok nem voltak őszintétlenek szerintem. Itt volt tényleg egy megtörés ebben az emberben, csak nem azért, mert hogy ő most siratta a jólétét, mert az szó nincs. Szerintem ez az ember az elcseszett életét siratta ott, mert hogy az élet az el van ám rontva, szerintem. Ez egy ilyen shakespeare-i dráma szerintem. Gondoljatok bele, 25 évesen ez az ember, jelentős, nagy marketing cégeknek, multiknak dolgozott, tehetséges fiatalember volt, csinált egy céget, Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek közepén elmenni a Fideszhez, nekik segíteni, nekik dolgozni, akár még azt is mondhatnám, hogy egy bátor gesztus is volt, azért a marketing szakmában azért felülreprezentált volt, nem csak nálunk, világszerte a baloldali liberális gondolkodás. Ez a fiú úgy döntött, hogy ezt vagány módon ezt nem veszi figyelembe, és elmegy segíteni az elvei alapján másoknak, akikről akkor nem tudhatta, hogy hatalomra kerülnek majd, pláne így, 2/3 és 16 évre, és aztán szépen lassan csúszik bele abba 2010-től, majd nagyon fölgyorsulva 15-16-tól abba, hogy lényegében egy pénzszivattyút működtet, amiről azt se tudjuk, hogy végül ennek a vagyonnak mennyi része.
7: És nem veszi észre közben.
5: Ez nem igaz. Ez azért nem igaz.
4: Mármint mi?
5: Ez a, önmagában ez a pénzszivattyú nekem kétszer került látókörömbe ez a cég, meg birodalom. Az első az volt, amikor az átlátszóban egy cikket akartunk írni a fővárosi önkormányzatnak a médiavásárlási tendereiről. Karácsony Gergely vezette, fővárosi önkormányzatról beszél, ahol a Láncs nyert. Egyszerűen azért, mert a legjobb szakemberek a piacon már ott vannak. Tehát ott van egy olyan...
4: Miután a többit már kicsinálták.
5: Most ez mindegy, mert hogy az van, hogy, nem mindegy, hogy belépsz egy helyzetbe, valamit vezetned kell, fent kell tartanod az életet. Mindegy, hogy családfőként, falusi polgármesterként, vagy kormányfőként. Azokkal kell dolgoznod, akiknél a források vannak, azzal az apparátussal. Ott állsz, lassan tudsz átalakítani. Most függetlenül a kormányzati kampányoktól és nemzeti konzultációktól vannak olyan ügyek, hogy le kell bonyolítani, mert presztízs az országnak, például jön egy bajnokok ligája, döntő. Ott vannak ilyen rendezvényszervezési feladatok. Ha az összeomlik, az Magyarországnak vérciki. Vannak olyan dolgok, amit nem tudjon megcsinálni. Szerintem összességében, ami történt, most a körítéseket meg a mögöttes alkokat hagyjuk, az utóbbit, ne? Szerintem ez jó dolog, mert hogy az állam kap meg valamit, és nem. Az András, új deep state-nek a különböző homályos figurái. Szerintem ez mindenkinek érdeke jelen pillanatban. Nem vagyon, tehát nem a vagyonát adta át, hanem a cégeit és a magántőke alapban lévő befektetéseket. Nem tudom.
6: Hogy ezen felül neki van kesse? Ez kevés. Tehát, hogy több 10 milliárd forint, amit említettem.
5: Hát ezt most nem tudom, hogy az még megvan-e más cégekben, fogalmam sincsen, de ugye ez a rendszerváltás illúzió, ezt már átéltem 90-ben. Tehát, hogy kisgazdák és a reprivatizáció, 1990, hogy állítsunk vissza mindent a rendszer előtti időkre. És akkor jött a Fidesz, és azt mondta, hogy elnézést kérek, 40 évet nem lehet kitörölni az emberek életéből. Például valaki akkor született. Hát meg van egy föld, amit ti vissza akartok venni, és már van rajta egy transformátor állomás. Nincs olyan, hogy akkor azt letörlöm. Az élet ment tovább. 16 év, az már rendszer. 16 évnek vannak olyan jogviszonyai, amit csak akkor lehet felfejteni, hogyha az egész gazdaság borul, az élet borul. Mert hogy kapok, én adok neked megbízást államit, túlárazottan, nem túlárazottan, mindegy, hagyjuk.
7: Szerintem sem.
5: Te abból, nem ennyi idő elteltével nagyjából minden, mert ez 10 évvel ezelőtt zajlik. Veszel valakitől, aki autót gyárt, vagy kőműves, és házat épít, autó, lakás. Az a szerencsétlen, az a saját munkájából, saját erejéből épített fel egy ingatlan építőcéget, vagy egy autószalont, vagy bármi mást. Hát ő miért felelős azért, hogy abból a pénzből, amit állami pénzként kapott, vesznek tőle autót, vagy lakást, vagy bármi más.
7: De ilyen tőle nem vehet egy más, aki mondjuk most levegőhöz jut? Tehát azért szerintem mindannyiunknak vannak PR vagy reklámügynökséges cég ismerősei, akik nem jutottak levegőhöz az elmúlt 15 évben, pedig irgalmatlan tehetséges emberek vannak.
3: De András, azért több dolog van. Egyrészt a NER-en belül, tehát az orbáni, fideszi rendszeren belül is azért fölvet problémákat a Lounge-nak, vagy az elődjének a szerepe, egy cégre bízzák ezeket az állami rendezvényeket. A NER-nek az volt azért az egyik alapvető társadalompolitikai törekvése, hogy új elitet teremtsen, az nem csak egy embert, hármat jelent, hanem 20-at, 30-at, 50-et. Tehát eleve azért a NER-nek nem olyan jó, hogy az a gyakorlat alakult ki, hogy egy miniszter egy céget bíz meg, ami az azt jelentette, hogy 35 másik, akár fideszes cég sem jutott megrendeléshez, és nem épült, számbelileg nem épült tovább a NER által politikailag korrektnek tartott nemzeti burzsoázia. A másikat meg, ja igen, ez a azért ne felejtsük el, hogy minden ilyen repatriálás, meg minden, az állam szuverén, ez nem csak a, ugye az a Karl-Schmitt-i gondolat, az nem csak azt jelenti, hogy korlátozhatja a demokráciát, hanem az állam az, amelynek ebben a szereposztásban jut az a szerepe, hogy ő átvállalja a történelmi igazságtalanságnak a költségét, kárpótlási jegyet bocsát ki, állami vagyont tőkésít, pontosabban a kárpótlási jegyet tőkévé alakítja, és abból az állami vagyonnal, vagy akármilyen vagyonnal, életjáradékkal kifizeti a történelmi igazságtalanságot, és ez hát, létezik bármelyik...
5: A kárpótlási jegyekkel ne is haragudjál.
3: Elvileg ez volt a célja.
5: De hát ebből látszik, hogy
3: igen,
5: nem lehet.
3: De azt akarom mondani, hogy a szuverén, az állam, az tud ilyen eszközöket teremteni, megvan hozzá a jogi eszközrendszere, és aztán az állami szabályozás dönti el, hogy ezek a piacgazdaságban hogyan is, kapcsolódnak bele. Azt akarom mondani, hogy az államnak most is van lehetős, nem a transformátor állomást megvevő és a transformátor állomásból üdülőt kialakító negyedik tulajdonost kell megbüntetni, nem tőle kell elvenni a vagyont, de az nincs kizárva, hogy az eredeti vagyon újraoszt, a NER-ben lezajlott eredeti vagyonosztást, azt az állam valamilyen módon semmisnek tartsa, és kifizesse valamilyen módon. Ez lehetséges.
5: Ezt majd meglátjuk, ez két további kérdést ér, mint amiről remélhetőleg beszélni fogunk. Az egyik az ilyen kormányalakítás közeli kérdése, mert hogy akkor tulajdonképpen ki is alakít kormányt, meg hogyan. Meg hogy ez hogy is zajlik ez az elitváltás, vagy sem. A második, ez ami szerintem nagyon érdekes, és összefügg ezzel a főpolgármester és a kinevezett miniszterelnök, vagy a miniszterelnök, következő miniszterelnök vitája. A harmadik pedig ez a nyilvános kivégzést emlegettetek. Ebből szerintem még nagyon furcsa dolgok fognak kisülni, ugyanis ez egy nagyon hangos, nagyon látható társadalmi csoport, vagy csoportok, amelyiket ez az igény elér. Vannak ilyen jól szervezetek, például a sajtó nagyon szeretné visszaszerezni a saját zsűri pozícióját, és úgy gondolja, hogy át akar ezen gázolni másokon, amit ő propagandának tart. Meg vannak olyan háttérbe szorított, vagy magukat háttérbe szorultnak érző vállalkozók, hogy szeretnének oda kerülni. És van egy ilyen Facebook lázban égő értelmiségi közönség, amelyik valami miatt most ő akar vért látni. De hát a Tisza győzelme az annak volt köszönhető, hogy alapvetően nem NER vagy Fidesz ellenes államalkalmazotti alvállalkozói rétegnek elege lett a főnökéből, ebből a pénzosztási folyamatból. Ők rohadtul nem akarnak nyilvános kivégzést, mert hogy lehet, hogy a láncsnál nem, de mondjuk az Európai Uniós források elosztásánál alvállalkozók tízezrei szereztek ebben a láncban javakat. Ők nem akarják azt, hogy akkor most kezdjük, egyetemen a nagyobb mértékű változás is ellenükre van, mert hogy lehet, hogy ki akarta rugatni a főnökét, az iskolaigazgatót, a klikvezetőt, a kormányhivatalvezetőt, a rendőrkapitányt, a fővállalkozót, bárki mást, de az, hogy bizonytalanság legyen mindezeken a helyeken, mint ahogy hallom most, hogy néhány minisztériumban, meg állami hivatalban ilyen futkosások mennek, ez nekik nem jó. Abban érdekeltek, hogy az ügymenet menjen tovább. Ez a szavazó bázison belül egy potenciális konfliktus.
6: Ezt a kertet már benőtte a gaz, és abban egyetértek Andrással, hogy nem akarnak nekiesni csákánnyal, hogy akkor megpróbáljuk úgy kiszedni a gazt, hogy esetleg megvágjuk valamelyik még egyébként fontos növénynek a gyökerét. Viszont itt szimbolikus aktusokra szükség van. És a Balási akciója egy szimbolikus aktus volt, ez a sírás. Én ennyire nem hiszek ebben, hogy ő most szembesült azzal, hogy az élete tönkre ment, mert akkor erről beszélt volna. Úgyhogy ezt egészen nyugodtan elmondhatta volna, és addig sem kell Orbán Viktorról beszélni, vagy éppen az államnak.
4: Nem a mondta ezt. A végén szerintem, amikor
6: hát így explicite nem.
4: A riport legérdekesebb része szerintem az volt, és szóval maradjunk annyi, hogy ezt a riportot lehetett már sokkal érdekesebben is megcsinálni, de az egy nagyon érdekes rész volt, amikor arra kérdeztek rá, hogy mit fog csinálni. És szerintem az olyan érdekes volt, hogy ott recsent meg az ember igazán, mert nem tudja, hogy mit fog csinálni. Baromi gazdag lesz, nyilván él nagyon jó körülmények között, valahol valószínűleg talán itthon, talán máshol, tök mindegy, ahol akar.
6: Mert de nem abban recsent meg, hogy ez bevallhatatlan?
4: De mit fog
6: hogy költöm
4: is,
6: a pénzt?
4: Hát ez is, ez mind a kettő hát
6: tudod,
4: benne van.
6: Csak akkor szabadul.
4: Csak az, hogy
7: jó, csak azt mondja, hogy megrecsent, te pedig azt mondod, hogy ez kvázi a show-nak a része volt.
6: Szerintem abban recsent meg, hogy erre nincsen jó válasza, ami összhangban van a sírással. Tehát ha a közvélemény érzékenyítését tűzte ki célul, akkor erre nem mondhatja rá azt, hogy de amúgy mégis mi a francot kéne.
7: Ezért is kezdtem úgy egyébként, hogy szerintetek lesznek-e továbbiak, és hogyha már ugye behoztátok ezt a kivégzést akarnak sokan, akkor egy ilyen interjú mire jó? Tehát kit elégít ki, mert hogy nyilvánvalóan majd reméljük, hogy a vizsgálatokat nem tudja
8: tudom,
7: kikerülni vele.
8: Az,
7: hogy ő mondjuk elsírja magát, vagy igaziból, vagy nem igaziból.
4: Hát Zsepi volt a stúdióban.
6: Az, nem kell.
7: Az annak, aki úgy nézi, hogy na ugye, és tessék, tehát hogy mire jó?
6: Szerintem ez kielégítő.
7: Ez kielégítő szerintem.
6: Mindkét oldalnak. A Lipsik...
8: Furcsa szokásaiktok vannak.
6: A Lipsik sivalkodhatnak, mert ugye egy jól ismert toposzt, vagy dalt, vagy nem is tudom mit emlegessek. Mémé vált gondolatot, mondatot, hogy nekik ez egy győzelem. Hogy igenis legyőztük, hogy nézzétek, itt sír, a lábunk elé borul. Megalászkodik. Uh-huh. Meghunyászkodik. Tehát ez nekünk a sikerünk. És azt gondolom egyébként, hogy ez a hatalom szempontjából sem rossz, és ha szimbolikus aktusokat akarnak beépíteni ebbe a megtisztulási folyamatba, úgyhogy egyébként Orbán Viktor még nem tette nyilvánvalóvá azt, hogy ő valóban egy megújulást szeretne. Hát még egyszer hadd utaljak vissza Gajdi Csotóra, aki azt mondta, hogy nekem eddig az volt a feladatom, hogy a hangdoboza legyek Orbán Viktornak. És ezen nem igazán akar változtatni. Bencsik András most arról beszélt a Demokrata kapcsán, egyrészt kritizálta azt a fajta egyszerűsített, egyszavas, Balázsék által reklámozott, plakátozott üzenetet, hogy stop soros, mert hogy ők megpróbálták a Demokratán belül ezt egyébként kontextusba helyezni, bár hozzáteszem, hogy ezzel ugyanúgy felerősítették, csak másokhoz szóltak, mint egyébként a pornéphez, ami problémája volt Bencsiknek, de hogy ő sem igazán tudja, azt mondja, hogy lehet, hogy el kéne kezdenünk mondjuk így jobboldaliként, nem tudom, gondolkodni, vagy valami autonómiát magunkra ölteni. Tehát így most megy a gondolkodás, senki nem mer kilépni egyébként a komfortzónájából, úgyhogy...
8: De ez egy nem... ilyen, volt ilyen időszak nem 2006 tudom, után is egy ilyen ventiláljuk ki a gondunkat. Ezért aztán heti válaszban, Magyar Nemzetben, Tölgyesi Péter írt a Magyar Nemzetben, akkor ez jó, oké, vége, arccal előre. Alapvetően szerintem megint a megélhetési kérdéseken fog majd eldönni. Az egész meg az, hogy mikor érkezünk meg majd ehhez a kérdéshez, már mint ezeknek a hónapoknak a múltán. Viszont azért, hogy mondjak egy dolgot itt ezzel a, megint a leszámolós díva. Azt a Gábornak, Balognak volt egy műsora a múlt héten, ahol Ne felejts Gergővel és Gavra Gábor volt, és Ne felejts Gergő a következőt mondta, hogy a Dallasban most a következő helyben tartunk. A Gulyás Gergely elmegy a új egészségügyi miniszter édesapjának, emlékművének felavatására. Az a Gulyás Gergely, aki egyébként az új miniszterelnök egyik gyerekének keresztapja, majd bemegy a parlamentbe, és beül az ellenzéki frakció vezetésébe. Mondok mást, ezt már én teszem hozzá Gergő szövegéhez, van egy, és beül az ellenzéki frakció vezetésébe.

0: Orbán Viktornak, miniszterré. Ez ugyanaz az elit. Hogy fog itt valaki zsilettpengével vagdosni, hogy a izéhez elérjen, de ahhoz már ne. Nem lehet. Vannak életviszonyok, egy elit, egy ügyekben vettek részt. Vitézi Dávid egyszer csak azt fogja mondani, hogy jó, ott ültem a kormányban, a kormányülésen, de nekem ehhez nincsen közem. Orbán itt azt fogja mondani, hogy hát én csak azért voltam ott a Vodafone eladásakor, mert odaszögeztek a székre. De ugyan már.
1: De nem pont ezekre lehet megoldás egy új felállt kormánynál, hogy vannak benne azért meglepő nevek is, és erre majd egy szünet után válaszolják.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Szóval ott tartottunk, hogy kérlek, akkor reagálj rá, hogy most már megvan a teljes névsor. Ugye indulnak majd a bizottsági meghallgatások jövő héten, de úgy tűnik, hogy megvannak a leendő miniszterek, és ebbe azért volt meglepetés is.
2: 1998-ban ott voltam a parlamentben, a kormányfogadáson nagyon fiatal ember voltam, de már fideszes frontharcos kiszolgált. És egy parlamenti képviselő, aki akkor fejezte be a parlamenti képviselőségét, 1998-ban, ebből egyébként ki lehet majd találni, mert egy ilyen volt, aki 98-ig volt, pont a Fidesz kormánynál, től már nem, azt mondja nekem, hogy én ezt elcsesztem. Isten látja lelkemet, hogy nem akartam semmi lenni ebben a kormányban, de ha a Fidesz kormányban akartam volna valaki lenni, akkor nekem 88-ban nem a Fideszbe kellett volna belépnem, hanem az MSZMP-be, és elsétált mellettünk a Járai meg a Bartogyi. Szóval körülbelül ez a helyzet, és így lesznek ezzel a, szerintem a, hát úgy egész ellenzék leírható. Vannak olyan emberek, akik a Orbán Viktor 2010-es kormány alakításánál már idegösszeomlást kaptak, 16 évük ráment, hogy minden tüntetésen ott legyenek, írogattak hatalmas tanulmányokat a mozgóvilágban, amit körülbelül annyian olvastak, mint ahányan írták, és tényleg meg mindenüket ezt tette ki, hogy egyszer csak megjelenik az aktuális MSZMP-nek a éppen jó frakciója. Hát szerintem körülbelül ennyi.
3: Hát itt éppen téged idéznélek, hogy ilyen a történelem. Tehát ha megnézitek, akkor majdnem azt mondtam, hogy a békés rendszerváltás volt neked az ára, de nem teljesen békések is sokszor így zajlottak. Tehát, hogy a elitet cserélni, az iszonyatosan nehéz. Tehát az egy nagyon nehéz dolog. Gondoljunk bele, hogy már 1848-ban is szegény Petőfiék a Pilvaxban már 3-4 hónappal később rohadtul nem voltak olyan lelkesek, mert azt nézték, hogy a teljes magyar arisztokrácia és udvarhű figurák azok ott topzódnak a Batthyány kormány körül. És egyébként a Batthyány nagyon helyesen tette, hogy ezeket is fölkérte, mert valami nemzeti egységet kellett ott hegeszteni, és nyilván Petőfiéknek meg volt a kis morális igazságuk, hogy nem ezért csináltuk a forradalmat. Ez egy örök ellentmondás. Nem is ez az igazán érdekes kérdés, hogy hány olyan figura lesz ebben a kormányban, aki régen fideszes volt, meg és mikor volt fideszes. Bár nyilván ezen még sokat fogunk ércelődni, és vállalom, hogy én is fogok, mert az egy jól esik, de nem ez az igazán érdekes kérdés, hanem szerintem az, hogy ennek a kormánynak a gyakorlata az mennyiben fog hasonlítani majd az előző 16 évre, vagy az előző 36-ra, és mennyiben fog attól eltérni. És na most nyilván a személyek eleve kijelölnek valami kontinuitást, hogy ugyanazok az emberekkel tök mást azért nehéz csinálni, de De például mondjuk azért a 98 és 2002 közötti kormányzás sok szempontból azért csak más volt, mint mondjuk a 94 és 98 közötti, holott tényleg, hát igen, olyan figurákkal volt el, akik a 80-as években valóban nem a Fideszbe léptek be, hanem tök máshova, inkább az állampártba. Tehát lehet azért attól még más csinálni, hogy ilyen figurák vannak ott, de nyilván ez kijelöl bizonyos határokat. Hát ami meg az elszámoltatást illeti, ott nagyon világos határokat fog ez kijelölni. Tehát aki tényleg arra készül, hogy itt vezetőszáron fognak rengeteg embert elvinni, ez biztos, hogy keservesen csalódni fog, mert ahhoz
2: ez
3: olyan...
2: Ez biztos.
3: Olyan radikális... Nem azt állítom, hogy nem lesznek ilyen embereket, elvisznek vezetőszáron, hanem hogy aki tényleg elítélik, tényleg vissza lehet szerezni a vagyon. Tényleg lesz valami nagy igazságtétel is.
2: Emlékeztetni arra, vagy mindenkit emlékeztetni arra, csak bocsánat, azért, Simon Gábor, ez a név mond még valamit?
3: Hogyne, akit persze.
2: 2014-ben vitték el a választási kampánynak a közepét. Mai napig nincsen jogerősítélet. 12 év.
3: Így van. Na hát nagyjából, én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lesz. Úgyhogy ebben biztos, hogy lesz egy nagy csalódás sokak részéről. Hát aztán majd magát a kormányzást, azt nyilván még meglátjuk. Az egy más kérdés. Abban még máshogyan fogunk csalódni, csak még nem tudjuk, hogyan.
4: A spontán privatizáció az egy tök jó példa volt ide, tehát fegyveres felkelése, mint például 1789-ben valóban végbevihető egy olyan radikális elitcsere, amit egyébként sokan óhajtottak volna itt Magyarországon, de most nem a fegyveres felkelés.
2: Nagyon kevesen akarták a társadalom egészéhez viszonyítva. Nagyon-nagyon
4: nem kevesen. A fegyveresről beszélek, hanem a teljes elitcserét.
2: Azt is nagyon kevesen akarták.
4: De ennek megvolt az oka. Egyrészt a Pentító sztori nagyon jól működött, erről ti is beszéltetek itt ebben a stúdióban. Másrészt másképp nem tudott volna hitelesen betüremkedni Magyar Péter és a hozzá kapcsolódó tömegek azokba a terekbe, amire a Fidesz így rátette a mancsát, hogy az az enyém. Például ez ugyan nemzeti.
2: Biztos, hogy rátette a mancsát. Szerintem megmozdított egy nagyon létező magyar struktúrát, hogy ennek mekkora volt az előnye, és milyen hátrányokat okozott, az elkövetkezendő években fogjuk látni.
4: De ez már
2: látni.
4: Csak hitelességi kérdés, hogy azt most hitelesen csinálta, szívből csinálta le egy meglévő ideológia mentén, vagy pedig meglátott egy vákumot ott, amit mondjuk a Gyurcsányék nem tettek meg, és akkor azt mondta, hogy ez innentől a miénk. Szerintem ez nem ez a lényegi kérdés, hanem az, hogy Magyar Péterek úgy tudtak megjelenni ebben a térben, hogy ugyan nagyon sokan nevettek rajtuk, hogy akkor Mentében és Vass Albert és társai, de úgy viszonylag gyorsan átment.
2: Várj egy picit, ez meg a Balogh cikkét kell idéznem, ezért tök jó, hogy ilyen...
1: Csodálatosan, hogy egymást idézgetik.
2: A Fidesz győzelemre segítette a nemzeti oldalt, és ezzel kinyírta saját magát, írta a Gábor. Mármint most mennyire nyírta ki, ez megint ki fog derülni, de most ebben az időpillanatban ez van, vagy akkor vereséget mért magára, hogy a teljes jobboldali retorika, szimbólum, életérzés az totál győzelmet aratott. Ma nincsen az a Lipsi, aki megmerne nyikkanni a Facebook bármelyik sarkában, hogy a három parlamenti párt, az majd a Szent Korona előtt eszesküt, amikor egyedüliként ezt a Jobbik megcsinálta a 2010-ben, közösségi médiás sikongatás és publicisztika, hát nem is özön, de szorványos publicisztikák voltak erre a válaszok a baloldali, liberális, meg egyéb médiában. Most ez fennakadás.
4: De erre van válasz a Magyar Péternek, hogy azt mondja, hogy a liberálisoknak megadom azokat a szimbólumokat, például LMBTQ jogok, ugye Szivárvány TV indul, és át fogom majd úgy rajzolni picit a gyermekvédelmi törvényt is, hogy az nekik megfeleljen. És azon kívül, hogy most a Szent Korona előtt
2: érkezik föl,
4: hogy Vass Albert letolják.
3: Hát a Szivárvány TV az nem Magyar Péter miatt indul, bár ez a fideszes médiában van így, hogy megjött Magyar Péter, indul a Szivárvány TV.
4: Nyilván nem ő indítja.
3: Nem ő indítja, és nem is ő adja nekik. Az lehet, hogy nem indult volna el, ha ez a kormányzat marad, de hogy mondjuk ez nem az ő ajándéka.
4: Ebben egész nem biztos vagyok, mondjuk.
3: De mondjuk azért, ha megnézed azt, amit az abortusz kérdésben mondott, hogy az abortusz kérdés a Magyarországon rendezve van, és mondjuk erre azért volt olyan visszhang, ami kifejezetten fölháborodott volt ilyen progresszív körökből. Szóval azért lesz még ezen egy kis box szerintem, és itt sokakban élnek.
1: Sok mindenen lesz box.
3: Sokakban élnek olyan illúziók.
1: Szabad orvosválasztás a szülésnél már most box szerintem pont foglalkozni fogunk vele. És a kedvencem az, hogy vitatkoznak róla a férfiak. Tehát mi lenne, hogyha mondjuk esetleg a nőket megkérdezni?
3: Hát nagyon egyszerű.
2: Van hozzá köze a férfiaknak is.
3: Nincs köze, van, igen, igen.
2: Hát én például, gyerekem szülés.
3: Az a helyzet, hogy sokat beszéltünk arról, meg ez egy ilyen, kicsit ilyen izévé, közhelyé vált, hogy Ötlen Tölgyesi Péter mondta ki először, hogy Magyar Péter az egy fehér lap, és mindenki azt ír, amit akar a kis képzeletében. Az a helyzet, hogy ezen a fehér lapon hétről hétre kevesebb hely marad. Hát mert ezt elkezdi majd maga az új kormányzat teleírni. És amikor majd elérünk a lap közepére, vagy aljára, szerintem akkor lesznek majd az első komoly feszültségek, mert kiderül, hogy az a lapon már olyan nagyon sok hely nincs, és hogy bizonyos dolgok el fognak maradni, vagy bizonyos dolgok rákerülnek erre a lapra, amiket rémálmában nem gondolt volna az, aki rájuk szavazott. És ebben benne lehetnek gazdasági intézkedések, megszorítási politika, még nem tudjuk, hogy lesz-e, tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgok is, meg benne lehetnek ilyen szimbolikus kérdések. Én elhűlve nézem egyébként azt, hogy olyan emberek, akik egyébként korábban többször elmondták, hogy ők nyilvánosságban is, tehát véleményformálókról is beszélek, hogy jobb hiány szavaznak a Tiszára, meg hogy azért, mert a Fideszt mindenképp le kell váltani, most egységfront van, stb.
2: Meg ennél bármi jobb, ennél és bármi az jobb. Apparátusok úgy is eligazgatják maguktól az államot. Na, ez a kettő az, aminek a majd a mércéje lesz, hát és tanulás az, ideje az elkövetkező.
3: És ezek az emberek most egyébként egy részük ki van borulva azon, hogy nem az történik, amit ők ráálmodtak erre a fehér lapra. Pedig előtte ők maguk mondták el, hogy mindenki fogja be a száját, akinek kritikái vannak a Tiszával szemben, mert a Fidesz le kell váltani, ennél fontosabb nincs. Egy baj van, amit hát vagyunk páran, akik derpegtünk ezen már korábban, hogy ez a mindenki fogja be a száját, akinek kritikája van hozzáállás, ez soha nem ér véget a nagy cél elérésénél. Ez ebből milyen tanítás válik? Hát ez ezeknek az embereknek simán azt lehet most mondani, hogy gyerekek, ezt szavaztál.
2: De nem csak a szimbolikus, vegyük Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferenc nem az összedi beszédbe bukott bele, hanem az, hogy a folyamatokat egy ponton túl nem tudta kontrollálni, és ez azért, mert a kormányzás kicsúszott a kezei közül. Ennek az első aktusa az a belügyminisztériumnak a kiherélése volt. Ugye csinált egy ilyen igazságügyi és rendőrminisztériumot azért, hogy ne Lampert Mónikához tartozzon a egyből visszacsapott 2006 őszén. És ugye ennek a tetőpontja, amikor kiderült az, hogy ezek egyszerűen alkalmatlanok már, az apparátusi párt, a magyar társadalomba beívódott alkalmatlanok arra, hogy ez a 2009-es miniszterelnöki casting volt, hogy nem lehet rájuk bízni. A Boltnak üzemelnie kell. Ehhez kellenek miniszterek, kellenek államtitkárok, kellenek cégvezetők, kell olyan kormányzás, amelyik meg tudja mondani, hogy merre az arra, mert ugye ez meg a Megyes Érában láttuk, hogy a kiszórunk az elején minden pénzt, aztán majd az emberek boldogok lesznek, és majd még valahogy elszötyögnek a dolgok, ez sem megy. Kell olyan kormánypárti frakció, amelyik tudja tartani a hátát a népszerűtlen intézkedésekért, és így tovább. Nagyon-nagyon-nagyon vicces az, hogy ezzel szemben mind robbant ki botrány itt a múlt héten. Az, hogy ki hova szervez partit. Tehát ugye a miniszterelnök úr bekommentelt a főpolgármester úr alá, hogy micsoda dolog az, hogy egy nappal korábban a fővárosi önkormányzat bulit akar szervezni, miközben ők már szombatra szerveztek. Magyarország államformája az kommunikációs és rendezvény szervező korlátlan felelőtlenségű társaság. Most már rendezvényszervező cégük is van mellé, az ugye a műsor első részében megbeszéltük, szereztek egyet. Egy. Akit én lebecsültem, és szerintem ennél sokkal nagyobb kulcs szereplő, az Radnai Márk. Szemlátomás ennek az embernek van dramaturgiai érzéke. Én nagyon nem kedveltem, ugyanis nagyon rondákat mondott arról a Koltai Tamásról, akit viszont én nagyon kedveltem. Híres kritikus volt, Isten nyugosztalja, halt meg. Ugye neki ígért ilyen új eltörést, meg ilyeneket, mert rondát írt róla a művéről. De és én bulvárrendezőnek tartottam a Radnait. De úgy néz ki, hogy ez a nagyon-nagyon-nagyon erős dramaturgiai és látványérzéke van, és tudja ezt a közösségi médiával párosítani, és valahogy változatlanul kulcsszerepben akarják ilyen módon tartani, csináltak neki most egy ilyen jóságminisztériumot, jóságügyi minisztérium. Szóval egyik, amire figyelnek kell, de hogy valahogy, mintha erre lenne fókuszálva az, hogy egyébként a Boltnak mennie kell, ez azért van. Kíváncsi vagyok ezzel a Tisza, amikor szembesül. A másik, még a számtalan tévedésem, amiről beszéltem, hogy nem gondoltam volna, hogy 2-6-7-nél te lehet több a Fit Tiszának, 2-4-nél kevesebb a Fidesznek, Szabó Bence ügyetben is. Szóval fejlem figyelmet arra, amit 21-ben mondtam ebben a műsorban, előválasztáskor. A Karácsony Gergely kitart, nem adja be a derekát, egyébként ugyanennek a slepnek, amely duruzsol, nem indul az előválasztáson, akkor övé a jövő. Abban az esetben, ha a Karácsony nem ég el ott és akkor, ha nem is ekkora többséggel, mert előbb-utóbb a NER-nek, vagy a Fidesz kormányzásnak, vagy legalábbis ennek az etapjának vége kell, hogy legyen, mert hát emberi rendszer, ezt is egy minuszra elmondtam, akkor a Karácsony lett volna ott. Ha nem is ekkora többséggel, befejezem az előbbi gondolatmenetemet, de ma ő lenne a miniszterelnök. És nagyon szimbolikus az, hogy most ők akadtak össze ebben a térben, ami aztán egyébként a Karácsony behódolásával.
5: De ezzel azt mondod, hogy a ki tart először rendezvényt, kinek van joga eldönteni a rendezvények sorrendjét, ki kihez alkalmazkodik.
2: Az a dominancia küzdelem.
5: Így van, de ugye most Karácsony veszted, de ez azt jelenti, hogy azt viszont deklarálta, hogy ebben a dominancia küzdelemben ő részt akar venni.
4: Nem, ő az óbaloldaliakról akar leválni. Ez egy, megint csak egy szimbólum annak, hogy köszönöm szépen, én már nem oda tartozom. Igen, kezeljetek úgy, mint az új rendszer egyik fontos.
2: Nem biztos, hogy szerintem önálló entitás. Én Péterrel értek egyet, szerintem önálló entitás a Karácsony.
1: Nem lehet, hogy csak cserébe viszont akkor lehet, hogy ezt a szolidaritást itt ezt majd még toljuk tovább, vagy valami. Hogy egy alkú része.
5: Igen, de ugye mi az Andrással azt mondjuk, ha jól értem, hogy Magyar Péter győzelemre jutása után Karácsony Gergely, és nála sose felejtsük el, hogy azért egy csapat dolgozik körülötte, egy agytröszt, nem olyan nagy, de agytröszt, már nem az agyuk kevés, hanem nem egy nagy apparátus. Szóval, hogy azok, akik Karácsony Gergelyt a színpadon tartják, akik őt támogatják, akik a lelki, gondolati tartalmat adják, azok bejelentették Karácsony Gergelyel az életet, nem akaratától függetlenül, hogy vagyunk mi is. És ez a és én azt gondolom, hogy a budapesti önkormányzatban ez a csapat, amíg ott van, végig ezt fogja nyomatni a Magyar Péteri kormányzás alatt. Tehát én ezt egy bejelentkezésként értelmezem.
3: Ha lesz rá lehetőségük.
2: Igen.
3: És ez fontos szerintem.
5: Teremtenek rá lehetőséget. És ez egy szimbolikus küzdelem.
3: Magyar meg teremthet rá lehetőséget, hogy azok az erőforrások szépen elapadjanak, amik őket életben tartják. Ezt az agytröztöt.
2: Nem mondtam, hogy csinálnak-e előrehozott.
3: Erre akartam rátérni, igen, hogy ennek az erőforrása az a fővárosi önkormányzat, és az a helyzet, hogyha hoznak egy olyan határozatot, egy olyan döntést, hogy előrehozott választás lesz, mondjuk lehet, hogy csak a fővárosban, mert a fővárosi közgyűlés egyébként ugye bizonyos értelmezések szerint, nem vagyok jogász, nem tudom, de bizonyos értelmezések szerint jogellenesen működik, tehát bele lehet kapaszkodni abba, hogy nem kell országosan kiírni egy ilyen választást, nem kell 0-0-nál totál megtaposni az alkotmány.
1: Hát, de kétharmaddal nem lehet azt a törvényt átírni, ami szerint jogellenes.
3: Csak persze lesz. Mindent lehet, én úgy érzem, hogy ezt a bejelentkezést lehet, hogy azért érzik a Tiszában is, és miért ne tennék akkor éppen azt meg, hogy azt mondják, hogy ők ezen a téren is helyreállítják a törvényességet, és feloszlatják
5: a közgyűlés. De ebben az esetben az a csapat, az meg arra fog kérni, hogy nyilván ők is számolnak ezzel, arra fognak készülni, hogy Karácsony Gergely önálló politikai arcélét építsék, megőrizzék. Mert azt ne felejtsük el, hogy Magyar Péternek a megválasztása utáni pillanatban, hogy Tóth Péter kampányfőnök mondta, hogy április 13-ától indul a következő kampány. Ez azt is jelenti, hogy akik a Magyar Péterhez képest alternatívát akarnak állítani, és nem Orbán vesző fideszesek, azoknak ugyanúgy elindult a kampány és a gondolkodás. És biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely ezt letagadna, csinálnék vele interjút, azt mondani, hogy szó sincs erről, de hát szerintem...
4: Ezek után már nem is fog leülni.
3: Ezt is intézted, igen.
4: De ügyes vagy.
5: Van ilyen. Szóval, hogy ők biztos vagyok benne, hogy arra készülnek, hogy a Magyar Péter irányvonalhoz képest egy alternatívát. És igen. Egyébként meg azt gondolom, hogyha csinálnak ilyen budapesti előrehozott önkormányzati választást, azért az egy elég meredek kör lesz, akkor ők készülnek
2: nagyon
5: arra.
2: Kockázatos.
5: Mert ugye, mit?
2: Nagyon kockázatos, igen.
5: Igen, de mert ugye onnan jön az egyik legnagyobb támogatói bázis, azokat megzavarni, stb. Pláne ugye megy előre a kormányzást, az a második évben már nem biztos, hogy mindenki ugyanilyen szeretettel fogadja Magyar Pétert, mint addig, na mindegy. Szóval akkor kard ki kard lesz.
3: Mondjuk azért abban egy picit hagy táncoljam a naíva szerepét is azért, mert persze tudjuk, hogy ezek dominancia harcok valójában.
5: De ezek hatalmi harcok.
3: A hatalmi harcok, ezt mondom, hogy ezek hatalmi harcok mondjuk egy ilyen buli körül. De hogyha azért belegondoltok abba, hogy tehát amikor én először ezt láttam, akkor én tényleg azt éreztem, mint a talkon vágtak volna, hogy egy olyan, hogy most akkor egy olyan országban élünk, ahol, amely súlyos kihívások előtt áll, föláll egy új kormány, maga a kormány is azt állítja, hogy nagyon súlyos kihívások előtt áll az ország, az új kormányzat, de még a régi is azt állítja, csak azok azt mondták, hogy majd ők tudják megoldani, és ebben a helyzetben a miniszterelnök, vagy az új miniszterelnök bekommentel arról a főpolgármesternek, hogy mikor lesz bulika. Kinek? De tehát azért én értem, hogy emögött ott van a jelképes hatalmi harc, de az is jelképes szerintem, hogy egy, egy leendő miniszterelnök ezt a szerepet fölvállalja, hogy ő ilyen rendezvényszervezési kérdésekben gyakorlatilag úgy nyilvánul meg, mint egy gimis kislány, akinek a barátnője is bulit szervez.
1: De nem lehet, hogy a szavazói többségének ez kell?
4: Bocs, tehát a műsorszórás utáni korszakban vagyunk már. Igen. Tényleg föl kell nőni mindannyiunknak, hogy a politikát azt már így írják, a komment falakon.
3: De a Facebookon tehát lehet komolyabb dolgokról is Facebook politizálni, egyel komolyabbról.
4: Amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy csináltam egy fodrászos időt, hogy levágták a hajam, és azt tízszer annyian megnézték, mint amikor, mit tudom, mondjuk a, nem pont az adópolitika, most akartam mondani, hogy bármilyen szakpolitikai témáról beszéltem, azzal megadta a választ, hogy neki milyen irányba kell haladnia. És ezért mondtam azt, hogy a lap alján mi lesz majd, hogy mennyire tudja kielégíteni az ellentétes erőket ebben a választói koalícióban, az azért lesz szerintem kevéssé fontos, mert a fent tudja tartani a tehát ez most egy teszt lesz az országnak, hogy az ilyen piszlicsári ügyekre mennyire kattanunk rá, hogy az lesz-e a téma a mainstreamben, ott a kommentfalon, hogy ki az a Zsolti bácsi, meg hogy mennyi pénzt gyűjtenek, aztán nem tudják. Keményet mondtam biztos. Vagy éppen a Hankó kinek adott támogatást. Ha ezzel el lehet nyújtani egy-két évet, én azt gondolom, akkor ők megvannak már erre a ciklusra, és mintha erre játszanának rá. Itt pontosan erről szól, hogy a közvetítőket, mint az újságírót ki kell iktatni a politikát.
6: Az ki van iktatva?
4: A politikát visszahúzták az agórára, úgy klasszikusan, tehát hogy
3: hát nem.
4: A Facebookon és a komment falon.
3: Hát nem.
4: Csak még egy gondolat, hogy ennek az a célja, hogy hitelességet nyeri belőle, hogyha te a nép közé lemész, és te úgy kommentelsz, mint bárki más, és te az ő kommentjére írhatsz, akkor te azt érzed, hogy ő tényleg közülünk érkezik.
3: Igen,
4: ezzel lehet úgy hitelességet nyerni, hogy még nem politizáltál egyáltalán.
2: Tamás, amit te mondasz, az kommunikáció. Nekem meg az az állításom, hogy előbb-utóbb a valóság mindenkivel szembe fog jönni. Fidesszel is szembe jött, MSZP-vel is szembe jött, minden szocializmussal szembe jött.
4: András, hányszor mondtuk, hogy a Fidesz az igazából csak egy kommunikáció?
2: Én soha nem mondtam.
4: Én soha nem mondtam,
2: és ezt változatlan tévedésnek tartom, és azt mondtam, hogy a Fidesznek, amikor még volt a, nem az ellenzék az ellenfele, itt megint csak ebben a stúdióban, hanem az infláció. És egy csomó minden olyan korábbi mulasztás, meg társadalmi folyamatok valós, például vagyonosodás egy csomó embernek, aki most már úgy csinálna mást is, mert ugye megerősödött pont a 2010-es években, ezek valós folyamatok.
4: Soha nem a kampány tevékenységen múlott a Fidesz sikere?
2: De a kampány az hozzá tud tenni, meg el tud belőle venni, lásd most, mert mondjuk a Radnai Orbán Balázs közötti dramaturgiai érzék különbség azért kijött, de ettől függetlenül például az, hogy 16 év alatt mennyire fárad le egy rendszer. Ez is egy valóság kérdése. Mennyire félek a főnökömtől, mennyire igyekszem betartani az elvárásokat, mennyire lógni ki már inkább az egészben, ezek mind valóságos kérdések. És előbb-utóbb szembe fog jönni. A Facebook pedig nem a góra. Azt hagytuk figyelmen kívül azok az emberek, akik a kelet-európai magyarországi Facebook hajnalán is már ott voltak, és mondjuk adott esetben ilyen rohadt nagy lufi karriert be tudtak futni, hogy miközben ott van rajta mondjuk 6 millió magyar, egy 9,5 milliós országból 6 millió fenn van a Facebookon, hogy akkor nem csak mi vagyunk ott, hanem ott van az összes tech cég, az összes politikai vállalkozó, az összes titkos szolgálat. Nem fogsz tudni beszélgetést folytatni, mert nálad sokkal nagyobb erők is befolyásolni akarják. Mondok megint erre egy személyes példát. Van egy gyűlölet csoport, nem fogom elmondani a nevét, már mondtam, amit kifejezetten rámélesítettek. Évek óta jelentem, tudom, mert ugyanis visszajöttek képmással, személyiségi jogokkal, úgy bulingoltak, mint annak a rendje, folyamatosan nálam betegelték őket, hogy aztán uszuljanak. Évek óta nem tudok vele mit kezdeni. tízezres redúzott. Tízezer ember, Orbánnak van ekkora gyűlöletcsoportja maximum ebben az országban, senki más.
4: Ez egy elismerés.
3: Ezt akartam, hogy ez egy komoly elismerés.
2: Tízezer tagra dúzott. Kettő héttel a választás után eltűnt. Évekig nem tudtam vele mit csinálni. Meg volt, lezajlott a választás, Magyarországon kész, pont, gyűlöletcsoport. Tényleg igazad van, személyiségi okkal visszajöltek. No, hát, mik nem vannak. Ez egy manipulált közeg, nem lehet a Facebookon beszélgetni. És igen, az egy civilizációs kihívás lesz. És szerintem ez a legfontosabb, erről kéne beszélni, hogy tudunk olyan fórumokat teremteni fizikai térben is online egyaránt, ahol értelmesen tudunk egymással szót érteni.
1: De nem ehhez akkor visszakapcsolódok, nem ehhez fontos az, hogy együtt vagyunk, együtt élünk el dolgokat, bulikázunk? Hogy végre jól érezzük magunkat?
2: Ha jól érzünk,
3: persze, ám csak, hogy ez oké, csak hogy itt mondom, arról van szó, hogy végre jó, tehát ha az a dramaturgia, amit te elmondasz, az olyan tökéletesen működne, és Magyar Péter erre annyira alkalmas lenne, mint ahogy te most elmondtad, akkor ezt nagy közös bulikázásba nem rondított volna bele ezzel a dráma queen rinyálással, hogy hát a Nórika is most szervez bulit az érettségi után, pedig én is szerveztem, és nem igaz, és a Tibi ott lesz, és akkor én meg akkor nem lesz ott nálam, mert be fog rúgni, és másnapos lesz, és másnap randizunk, tehát ezek ilyen gimis szintű dolgok.
1: De ő a bál király, mert ugye a másik visszatáncolt.
2: Hát én értem, de a bál király, a fenségestől a nevetségesig csak egy lépés van, mondta ugye Napóleon híres nagy dramaturgiai szakértője, egy Talma nevű korabeli színész, és mindig erre emlékeztette Napóleont, aki aztán egy idő után a fenségesből át is lépett a nevetségesbe. Szóval a helyzet az, hogy az a bizonyos fenségesség, hát most azt hagyjuk, hogy ez mit jelent, de hát a jelenkor szerinti fenségesség, a népszerűség, a fancy dolog, a menőség, abban nagyon könnyű átlépni ám abba, hogy hirtelen hülyét csinálsz magadból. Szerintem itt most nagyon rezgett a léc, Karácsony visszatáncolt ebben az ügyben.
4: Győzött a Magyar Péter, de becsicskított a Karácsonyt.
3: Én ezt egyelőre értem, mondom, ez egy hatalmi küzdelem, de szerintem nem mindegy, hogy miért.
2: Karácsony az az ember,
3: aki nyelvbe mész le.
2: Ez a bukásról a végső győzelemig. Azért,
4: én értem, hogy ezt ő
2: célzott. Ezt azért játszottam az elmúlt években, kikapott az országgyűlési választáson 14-ben, megnyerte Zuglót, ahova nem mehetett vissza, mert el fogják ásni, paraszthajszállal megnyeri akkor úgy gondoltuk, hogy paraszthajszállal, mert nem paraszthajszállal, hanem többel, de szerény különbsége, majd valami 200 szavazatta a gyerleg utóba.
1: Nagy túlélő a Karácsony.
2: Viszont neked válaszolnék, hogy a bahanália az nem párbeszéd. A karnevál is fontos, félreértés ne essék. Szerintem fontos a karnevál, pont az önfeledtsége miatt, az ész kikapcsolása miatt fontos.
1: Cirkusz és
2: kenyér? De vannak az emberi kommunikációnak, érintkezésnek olyan időszakai, amikor meg az észt kell használni, és nem az érzelmeinknek a szabadjára engedését. Ez utóbbi, a buli az erről szól.
1: Mi a Kócián úr végszava?
5: Most az örömünnepek és az örömtüzeknek az időszaka van.
2: Meg a gyásznak.
5: Mit?
2: Meg a gyásznak.
5: Meg a gyásznak, az kevésbé látványos, az nem egy rítus, az nem egy ünnep, az nem egy nyilvános.
1: Miről beszélsz? Most cselekvés. Volt egy Balázsi interjú.
2: Sirató asszonyok.
1: Innen indultunk.
5: Hát azért a bakanália és a Balási interjú az nem ugyanaz az érzelmi regiszter, és ha már itt vagyunk, akkor természetesen a Fideszen belül és a Fidesz által teremtett nyilvánosságban nem zajlik hasonló, tehát ahogy az örömünnep lezajlik a magyar párti oldalon, úgy a gyász nyilvános megélése, megbeszélése, mert a gyász egyébként lehetne egy racionális vitának is a témája. Ez nem alakult ki a Fidesz oldalon, szerintem le fog csillapodni. És nem lesz belőle semmi sem, nyer Orbán Viktor, és minden megy tovább, és nem lesz ott egyelőre megújulás. Várják azt, hogy mikor fenségesből a nevetségesbe, és akkor várják azt.
2: Szerintem lesz. Szerintem tarthatatlan volt. Most így utólag azt gondolom, hogy tarthatatlan volt a rendszer. Lesz.
5: Lesz megújulás a Fideszben?
2: Igen. Méghozzá strukturális. Nem tudom pontosan, hogy de lesz, mert most esik össze a régi struktúra.
4: Frakció alapján nem ezt látjuk.
5: Én sem.
4: De szerintem sem.
2: De szerintem a frakcióra igaz az, amit te mondasz, meg a parlamentre igaz, amit te mondasz. Hogy ezek kiürült helyek.
5: András, te képesnek tartod Orbán Viktort a megújulásra?
2: Hát úgy személyében kell megújulni. Hát karaktert kell találni, kik is ők, kik az ellenségeik, mi tartja össze ezt a közösséget, és így tovább. Szerintem
1: Ezt majd meglátjuk, mint hogy a kormány eskütételét is, amit egyébként élőben fogunk majd közvetíteni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra, jó éjszakát!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyilvánosság elé állt az az NKA-s dolgozó, akinek köszönhetően kiderültek az addig eltitkolt támogatások. Péntek 0 órától 2 napos szünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este. 3 beteget evakuáltak arról az óceánjáróról, amelyen hantavírus járvány tört ki. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 6 órakor. Nyilvánosság elé állt az az NKA-s dolgozó, akinek köszönhetően kiderültek az addig eltitkolt támogatások, amelyek jelentős része került a fideszes holdudvarhoz, gyakorlatilag indoklás nélkül. Papp Gergő az NKA kezelőszervének, a Nemzeti Kulturális Támogatást kezelőnek a munkatársa. Molnár Áron podcastjében azt mondta, azért vette fel most a kilétét, mert több kollégáját is meggyanúsították és indokolatlanul büntették. Papp Gergő a műsorban egyebek közt arról beszélt, hogy az NKTK dolgozói utólag bele tudtak nyúlni a pályázati adatlapokba, annak érdekében, hogy át lehessen írni a kérelmek célját, és az sem volt probléma, hogy ezek a kérelmek hemzsegtek a hiányosságoktól. Péntek 0 órától 2 napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. A tárca szerint ebben az időszakban az orosz hadsereg teljesen beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek egyebek közt az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú tengeri és légi indítású, nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai, az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadipari és katonai célokra használt infrastruktúra objektumok ellen. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. 3 beteget evakuáltak arról az óceánjáróról, amelyen hantavírus járvány tört ki. A luxushajó jelenleg úton van a Kanári-szigetekre, mintegy 150 utassal a fedélzetén. Közben a KLM egyik utaskísérőjét a hantavírus tüneteivel szállították kórházba Amsterdamban. A WHO szerint csekély a nagyobb járvány kialakulásának veszélye. A Vatikánban fogadta a pápa Marco Rubiót. Az amerikai külügyminiszter a római katolikus egyházfő és Washington között hetek óta tartó példanélküli feszültségek közepette érkezett Rómába. Hivatalos közlések szerint 14. Leó pápa és Rubio a közel-keleti helyzetről és más fontos témákról tárgyalt, a találkozó pedig az Egyesült Államok és a Szent Szék közötti erős kapcsolatok jele volt. Donald Trump elnök korábban erősen bírálta az első amerikai pápát, aki nyíltan ellenzi az iráni háborút. Leó emellett kiáll a menekültek és bevándorlók mellett is. A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett, majd estétől, késő estétől, délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrász úti felüljárónál tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, illetve a környező utcákat is. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hang.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita.
1: Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Mihály napja van, őket is név szerint köszönhetjük, és a születésnaposoknak is sok boldogságot. Mondanék néhány témát a mai felhozatalból, és aztán rögtön bele is csapunk az első beszélgetésbe. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. A témával kapcsolatban hamarosan egy hosszabb írása jelenik meg Gégény István katolikus teológusnak a Telex oldalán. Vele fogunk erről az elmúlt egy évről beszélgetni. Talán a nézőink közül is sokan emlékeznek arra, amikor azt találgattuk, hogy vajon a leendő pápa milyen reformokat és milyen progresszív irányt fog majd behozni, hogy ezekből mi tudott megvalósulni. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés lesz, miközben az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump maga egy kicsit próbálja pártpolitikai állásfoglalásba behúzni, hogy ezt hogyan tudja jól hárítani a pápa, ez is egy érdekes témánk lesz. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem egyetemi docense azért lesz itt velünk, hogy beszéljünk a Nagy-Britanniában esedékes helyhatósági választásokról. Ez lesz a 2024-es választás nagy erőpróbája. Azt mondják, hogy a munkáspárt bizony nincsen feltétlenül könnyű helyzetben, és akár Keir Starmer politikai karrierjének is egy vízválasztó pontjához érkezhettünk, úgyhogy természetesen ezt a témát fogjuk körbejárni. És hát itthon is zajlik az élet a politikai térben. Mellétei Barna Márton elnézést kérek, ő végül nem fogadta el a miniszteri kinevezés lehetőségét, ő lett volna Magyarország leendő igazságügyi minisztere, viszont többen úgy értelmezték a különböző kapcsolódásokat Magyar Péter és Mellétei Barna Márton közön, hogy az bizony a nepotizmus jele, és hogy meg kéne gondolni, hogy valóban például a leendő miniszterelnök sógora ülhet-e miniszteri székbe. Most úgy néz ki, hogy ők bent meghozták azt a döntést, hogy nem szeretnék ennek a leplét magukra venni. Na de mindezek előtt beszéljünk akkor a nyugdíjasok helyzetéről, hiszen online kapcsolaton keresztül már itt van velünk Argyalán József, a Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője. Jó reggelt kívánok, köszöntöm!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: Készült egy nyugdíjtérkép Magyarország egészségéről, amin az látszik, hogy drasztikus különbségek vannak az egyes régiókban élők és a nyugdíjasok átlag bérek között, ez nagyjából egy ilyen 160 ezer forintos különbséget jelent. Tehát, hogy nem csak maga az életút határozza meg azt, hogy végül ki mennyi nyugdíjat fog kapni, hanem a terület is, ahová születik. Ezt így jól sikerült összefoglalnom? Tehát ez egyértelműen kimutatható ebből a térképből, ezek a végkövetkeztetések?
2: Alapvetően az látható, hogy az egyes járásonként tényleg drasztikusan nagy különbségek vannak az átlagos nyugdíj tekintetében, hogyha a legjobb helyzetben lévő járásra Budapest 12. kerületre tekintünk, ott az átlag nyugdíjon 358 ezer forintról alakult 26 januárjában, míg a leghátrányosabb, legnehezebb helyzetben lévő kisteleki járásban 196 ezer forint egy átlagos nyugdíjasnak a havi jövedelme. De még mindig az életúton múlik az, és a tényleges keresetten az életpályán, hogy az adott egyén mekkora nyugdíjban fog részesülni végül, de azt kijelenthető, hogy ugye a hátrányosabb, nehezebb helyzetben lévő területeken maga az átlagos életpálya is sokkal rosszabb, fogalmazzunk így. Tehát mondjuk így, míg a fővárosban, a nyugati régiókban jobb lehetőséggel, jobb adottságokkal rendelkeznek az emberek, jobb munkát tudnak találni, nagyobb fizetését tudnak dolgozni, ezáltal a nyugdíjuk is magasabb lesz, addig a nehezebb helyzetben lévő járásokban jellemzően Kelet-Magyarországon, Dél-Magyarországon a nehezebb munkalehetőségek egyfajta eredménye az is, hogy a nyugdíjak is rosszabbak lesznek.
1: Ebből lehet következtetni arra, vagy akár konkrét adatok vannak-e arról, hogy az adott régióknak a gazdasági helyzete hogyan alakul, plusztán abból kifolyólag, hogy alacsonyabb nyugdíjú emberek érnek arra?
2: Alapvetően jól tükrözi az adott területnek a gazdasági potenciáját az, hogy milyen nyugdíjakat fizetnek. Nem feltétlenül az éppen aktuális gazdasági potenciáját, inkább azt mondom, az elmúlt évtizedek gazdasági teljesítő képességét, hogy mondjuk egy példát a tiszaújvárosi járásnál gyakorlatilag a legmagasabb átlag nyugdíjat lehet látni, a budapesti területeket leszámítva. Miért? Mert Tiszaújvárosban a korábbi évtizedekben nagyon komoly ipari, vegyipari gyárak, üzemek alakultak ki, és azok relatív magas BSZ-színvonalat tudtak biztosítani hosszú távon. Ez még a nyugdíjakban visszatükröződik, úgy is, hogy azért ezek az ipari régiók azért már elvesztették a jelentőségüket, és hogy hosszabb távon jó esélye az ottani nyugdíjak is vissza fognak simulni az átlagba, adott esetben attól függ, hogy mi lesznek a kilátások az átlag alá is. Tehát, hogy inkább a aktuális, illetve a múltbeli gazdasági erejét mutatja egy adott területnek, az ott fizetett nyugdíjaknak a nagysága.
1: Már csak egy nap, és megalakulhat az új kormány, a leendő Tisza kormány, és aztán elkezdődhet az érdemi munka. Az ő programjukban bizony láttunk a nyugdíjasokra vonatkozó is elképzeléseket, hogy ők hogyan szeretnék megváltoztatni a rendszert, és ennek két fontos eleme is lehet, több is van, de most kettőt emelnénk ki. Az egyik az, hogy 2026-ban, azaz még idén várhatóan megemelnék a nyugdíjminimumot, és a másik, ami talán még izgalmasabb, hogy 2027-re a tervek között szerepel a svájci indexálás részleges visszavezetése. Erről nagyon sokat hallottunk, akár Farkas Andrástól itt a Start stúdióján belül. Ez a két legfontosabb intézkedés, és ön szerint ez lenne a helyes sor, illetve nagyon fontos kérdés, hogy kiket érint, és a megfelelő módon érinti-e őket.
2: Alapvetően látni kell, hogy a teljes nyugdíjas, mondjuk úgy társadalom, mint egy 2,4 millió fő Magyarországon, kevesebb állami, kevesebb jövedelemből él, mint mondjuk egy átlag keresettel rendelkező magyar. Ma az átlag nyugdíj Magyarországon 261 ezer forint, a medián nyugdíj 230 ezer forint havonta. Az átlagbér az 500 ezer forint fölött volt, a medián bér pedig 400 ezer forint fölött volt. Tehát látható, hogy ilyen kicsivel több, mint 50%-át kapja állami nyugdíjból egy átlagos idős, mint egy átlag keresettel rendelkező. Ez a különbség pedig fokozatosan nőtt az elmúlt időszakban, méghozzá azért, mert a nyugdíjakat az inflációnak megfelelően emelték, viszont a keresetek e fölött növekedtek az elmúlt években. Tehát ami jó a dolgozóknak, hogy reál jövedelme növekedésük van, az a nyugdíjasoknak inkább abból a szempontból hátrány, hogy egyre jobban szakadnak le az átlagos keresettel rendelkező emberektől. Ezt a helyzetet orvosolná az, hogyha a mostani infláció követő indexálásból visszaállnának egy olyan rendszerbe, ami legalábbis részben a keresetekhez, a keresetek növekedéséhez kötné a nyugdíjaknak az emelkedését. Ez azt eredményezné hosszú távon, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenne. A másik lépés, amit említett, az azért lenne nagyon fontos, hogy mert az elmúlt időszakban a nyugdíjakat, a nyugdíjasokat jellemzően ilyen azonos mértékben segítették. Értem azt, hogy a 13. 14. havi nyugdíj az minden nyugdíjas egyenlő mértékben támogatott, mindenki megkapta a plusz havi juttatását, vagy annak egy részét.
1: Ami ezt tegyük hozzá, hogy ha jól emlékszem, akkor a Tisza kormány vállalta, hogy ezeket el sem fogja törölni.
2: Így van, ezeket részben már bevezették, ugye a 14. havi nyugdíj folyamatban, és ez ígéret van rá, hogy megtartják, illetve be fogják fejezni a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ez egyenletesen javítja a nyugdíjasoknak a helyzetét, egyenletesen javul a helyzetük a keresettel rendelkezőkhöz képest, viszont a legszegényebb nyugdíjasoknak a felzárkózását nem segíti elő, tehát például a kisteleki járásban lévőknek a helyzete nem fog javulni a budapesti régióban lévő nyugdíjasokhoz képest. Ha ténylegesen differenciáltan a kisebb nyugdíjasokat fogják emelni, ugye egy szó volt arról, hogy a minimál nyugdíjat 120 ezer forintra emeli, szó volt arról, hogy nagyobb mértékben fogják emelni a kis nyugdíjasoknak a nyugdíját, mint az átlag nyugdíjat, az segít abban, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő, a legszegényebb nyugdíjasok helyzete érdemben javuljon, és ő akár az átlag nyugdíjhoz, akár a keresőkhöz képest jobban felzárkózza.
1: Fél percünk maradt, nagyon régóta hallunk arról, hogy hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez. Most úgy tűnik, hogy van, lesz olyan kormány a Magyarországnak, aki ezt vállalná, viszont miért kell erre 2027-ig várni?
2: Azért a költségvetés helyzete azért nem egy rózsás helyzet jelenleg. Nincsen korlátlan pénz jelenleg az államkasszában. Azért ezek a kiadások több száz milliárd forintot jelentenek önmagukban is a jelenlegi nyugdíjterhek mellett. Ezekhez a forrást előteremteni, ezeknek a bevezetés, ezeket az intézkedéseket úgy bevezetni, hogy azok ne terheljék agyon a nyugdíjkasszát, az államkasszát, ahhoz idő kell, és ezért lesz ez több lépcsőben, hosszabb távon bevezetve.
1: Van mit várni, és hogy biztos egy nagyon tartalmas és izgalmas időszak áll előttünk. Argyalán Józsefnek köszönöm szépen a helyzet elemzését.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Idegen nyelvek a mai nap folyamán, tehát nem ért még véget az érettségi szezon, de egy jelentős részén a fiatalok már túl vannak, hiszen kezdtük magyar nyelvvel, a matematikával, a történelemmel és az angollal, és akkor most meg is kérdeztem a kedves vendégemet, hogy ma zajlik a német nyelvi érettségi. Csapodi Zoltán, az eltett Refort Ágoston gyakorló gimnázium igazgatóját köszöntöm, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kívást!
0: Nagyon izgalmas, és szerintem ilyenkor az ember nem is tud kilépni abból a csizmából, hogy ő tudja tökéletesen, hogy mind mennek át a fiatalok, hiszen magunk is átestünk azon, legalábbis nagyon sokan, hogy az érettségi izgalma mit jelent, hogy milyen feszített tempóval, stresszel jár ez az időszak, és hogy az ember az utolsó pillanatban azt érzi, hogy semmit nem tud, mielőtt bekerülni ebbe az iskolapadba. És akkor érdekes, hogy utána jönnek a szakmai észrevételek, mint ahogy ez most is megtörtént. Valaki azt mondja, hogy rendben volt ez így, de úgy veszem észre, hogy sokkal több a szakmai kritika azzal kapcsolatban, hogy például a matek feladatsor milyen volt, és hogy mit kaptak magyar irodalomból a fiatalok. De mit gondol ezekről?
1: Igen, hát kezdjük azzal, hogy milyennek az egész, tényleg az általános szerepe az életünkben, vagy az ország életében. Tegnap este összeismerkedtem egy idős úrral, aki a történelmi érettségi napján a Trefort gimnázium előtt sétált el, mikor áramlottak ki a diákok, és megkérdezte tőlük, hogy na hát milyen volt az érettség, és akkor nekem mesélte, hogy büszke lehet igazgatód, mert nagyon értelmesen, választékosan, szépen beszéltek a diákok máskor, más helyen, egészen máshol. És nyilván ez csak azért érdekes, mert egy igazából, ahogy mondja, egy egészen különleges időszaka ez az ország életének, a közoktatás életének, és az utolsó év szalagavatótól a bankettig egy tulajdonképpen egy ünnepsorozat. És akkor van az érettségi, amiben bizony jelenben van izgalom, és vannak vitatható dolgok, de az, hogy egy tantárgyal kapcsolatban, vagy egy feladatsorral kapcsolatban valakinek észrevétel van, az nem azt jelenti, hogy az a feladatsor ne lenne rendben. Sőt, hogyha azt mondolja valaki, hogy még nehezebb valamelyik feladat, az lehet, hogy pont jó, mert a feladatsornak az a lényege, hogy valamilyen módon szórjon, tehát kiderüljön az, hogy ki az, aki felkészültebb, és ki az, aki kevésbé felkészült.
0: Az érettségi feladatsorok kulisszatitkaiba, hogyha betekintést nyerhetünk röviden, gondolom, hogy arra is összeül egy szakmai testület, akik meghatározzák azt, hogy milyen típusú és mely feladatokon keresztül majd azt kell aztán a fiataloknak számot adni a tudásukról. Tehát ez nem úgy néz, hogy egy valaki kitalálja, és akkor az lesz a kérdéssor, feltételezem.
1: Így van, alapvetően ez vizsga követelmények, vizsga leírás alapján egy bizottság dolgozik szinte az egész évben. Nekem szerencsém volt, mert 5 éven keresztül készítettem történelmi feladatokat, és aztán 8 éven keresztül voltam a történelmi érettségi tételkészítő bizottságnak az elnöke, úgyhogy hát a kulissza mögött ültem, ugye, hogy az érettségi napján, és ugye ez egészen izgalmas dolog, mert akkor az egész országból még összejönnek tanárok tucatjai, és még egyszer átnézik a feladatsor kapcsán megoldó kulcsot, hogy az tényleg tartalmazzon minden lehetőséget, mert hogy azért ugye ez szigorúan megoldó kulcs alapján kell javítani. Különben egy nagyon fontos biztosítéka annak, hogy tényleg a javítás az korrekt, az, hogy van egy fellebezési lehetőség is beépítve, és azért azt se felejtsük, hogy önmagában ez az új típusú érettségi azáltal, hogy kompetencia alapú, és azáltal, hogy a tanárok készítik, és a tanárok vizsgáztatják a diákokat, ez sokkal igazságosabb, mint amit én annak idején mondjuk a 80-as, 90-es években, vagy akár később még ugye 2005-ig, amíg a régi típusú felvételi rendszer volt, hát akkor egyetemi oktató, ami eszébe jutott meg, ami a saját szakterje volt, az abból vizsgáztatta a diákot.
0: Talán kimondható, hogy arányaiban a matek érettségi szokott inkább a mumus lenni, mert abban sokkal kevésbé szokták diákok magabiztosnak érezni magukat, még akár a legkitűnőbb tanulóknak is megremeg a térdük, amikor még megfordítják a lapot, vagy megkapják, és rá kell nézni az első feladatokra. És az ön is az imént, mintha azt mondta volna, hogy van ennek egyfajta szelektív feladata is, hogy attól függetlenül is, hogy számot adnak a tudásukról, azért ad egy irányt a diákoknak a folytatásra, és ezáltal aztán a társadalom egészének is, hogy a megszerzett tudással hogyan tudjuk azt aztán az ország és a társadalom hasznára fordítani. Szóval akkor most itt megoszlik az elvárás egyáltalán az érettségi értelmezésével kapcsolatban, hogy mi a célja, hogy ez egy szelektáló funkciót lát el, vagy egy sokkal magabiztosabb közeget, közösséget szeretne építeni, meg lehet-e ezt egyáltalán határozni?
1: Igen, hát azért ma már a generáció szinte egészen ugye eljut az érettségig, és ezáltal azt gondolom, hogy a szelektáló funkciója azért kevésbé érvényesül, sőt az egyetemek is ugye kinyitották a kapuikat korábbi évtizedekhez képest, és ha megnézzük összességében a számokat, akkor hát nagyjából annyian érettségiznek, hogy 70-80%-a biztos bejut. A kérdés igazából az, hogy van néhány olyan egyetem, orvosi egyetem, gazdasági egyetem, vagy pszichológia, tehát a népszerűbb szakok, ahol bizony nagyon komoly verseny van, és tényleg 450 pont fölötti ponthatárokkal lehet bejutni. Sőt, az sem mindegy, hogy valaki állami képzés, államira finanszírozott képzésbe jut be, vagy esetleg fél évente a családnak 500 000 forintot kell kifizetnie. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, és van benne a kellő izgalom, és lehet, hogy van benne nehéz feladat, de a tanároknak az általános megítése szerint inkább, tehát nem a matematikával, hanem talán a magyarral vannak súlyosabb problémák.
0: Érte is kritika a magyar érettségét. Például Kukorelli Endre is úgy fogalmazott, lehet, hogy némi iróniával, vagy olvasva is más, hogy esetleg egy kicsit humorral szerette volna átitatni, amikor azt mondta, hogy régi bácsikkal ijeszgetik a fiatalokat, és hogy sokkal inkább szeretnék azt, hogyha kortárs alkotóknak a művei, hát gyakorlatilag jobban rá tudnának csatlakozni a fiatalokra és segíteni az ő számadásukat is. Ez mennyire egyezményes állásfoglalás is lehet, akár egy picit most célzott erre, de a ma kortárs alkotók a történelem során lesznek majd egyszer régi idők bácsiai és néniei. Szóval hol ebben a határ, és hogy lehet jól megtalálni az arányt?
1: Hát ami fontos, hogy a nyelvezet, az ugye mondjuk az irodalmi szövegeknél, ugye most egy Pázmány korát nézem, vagy pedig egy 20.-21. század, azért nyilván jóval könnyebben érthető a modern szöveg. De én nekem az a meglátásom, meg a tudásom is, mert azért a tanárok, ugye főleg akik ugye benne is voltunk az érettségi tételkészítésben, vagy akik benne vannak, azok tudják, hogy itt nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a magyarnál a legutóbbi érettségi reformán bekerült egy új elem a vizsgába, ugye ez az irodalmi műveltségi feladat lap, és hát ott vannak olyan művek, vagy olyan feladatok, amelyek hát szakmailag sok szempontból magyar tanárok, tehát ugye ez nem az én szakterületem, én történelem német szakos vagyok, de a magyar tanároknak a nagyon nagy többsége az erősen kritizálja, és most, hogy remélhetőleg egy új oktatási kormányzat felállása után lesz lehetőség korrigálni, akkor ezt újra fogják gondolni, mert szerintem senkinek nincs az a baj, hogy valamilyen módon a szövegértésen és szövegalkotáson túl egyfajta tényanyagbeli tudást is számon kérjenek, de azért olyan művek, amikor például fel volt a sor, hogy abból írjon ki három szereplőt, és hát azért ez nem biztos, hogy egyrészt a műnek a lényegéről szól, másrészt pedig vannak olyan művek, ahol ez nehezen megfogható, vagy a szereplő, ugye most akár Édes Annát nézze itt konkrétan, vagy a Vas Albert Adjátok vissza egyémet, hát ott azért nagyon nehezen megfogalmazható, hogy Juliska, meg Andiska, és a többi, hogy ezek tényleg ezek lennének az elvárható ismeretanyag, vagy valami egészen másképp kellene kérdezni.
0: A válaszából egy kicsit azt is hallhattuk, kihallhattuk, hogy a szakma mit vár a leendő oktatási minisztériumtól, rájuk pedig bőven vár most feladat, és valószínűleg lesz is átalakítás, úgyhogy ezt kíváncsian fogjuk majd figyelni. Csapodi Zoltánnak, az ELTE-t, Refort Ágoston gyakorló gimnázium igazgatójának köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több miniszternek is jelezte, hogy Balázsi Gyula cégei jócskán a piaci ár felett dolgoznak, de nem történt változás, mondta Révész Máriusz. Nyilvánosság elé állt az az NKA-s dolgozó, akinek köszönhetően kiderültek az addig eltitkolt támogatások. Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 7 órakor. Több miniszternek is jelezte, hogy Balázsi Gyula cégei jócskán a piaci ár felett dolgoznak, de nem történt változás, mondta Révész Máriusz leköszönő államtitkár az Indexnek. Eközben azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Bank. A vállalkozó a cége ügyfeleitől befolyó pénzt igyekezett sikertelenül a Gránit Banknál vezetett inaktív számlájára begyűjteni, mivel aktív számláit már egy hete zárolták. Nyilvánosság elé állt az az NKA-s dolgozó, akinek köszönhetően kiderültek az addig eltitkolt támogatások, amelyek jelentős része került a fideszes holdudvarhoz, gyakorlatilag indoklás nélkül. Pap Gergő az NKA kezelőszervének, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőnek a munkatársa. Molnár Áron podcastjében azt mondta, azért vette fel most a kilétét, mert több kollégáját is meggyanúsították, és indokolatlanul büntették. Pap Gergő a műsorban egyebek közt arról beszélt, hogy az NKTK dolgozói utólag bele tudtak nyúlni a pályázati adatlapokba, annak érdekében, hogy át lehessen írni a kérelmek célját, és az sem volt probléma, hogy ezek a kérelmek hemzsegtek a hiányosságoktól. Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntetének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, közölte csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Mint közölték, a gyanú alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatósági tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegése mellett döntöttek egy valamivel több mint 8 millió eurós kölcsönszerződés megkötéséről, annak ellenére, hogy a társaság vagyongazdálkodási stratégiái alapján nem is adhattak volna kölcsönt. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda korábban már az igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő cég ügyvezetőjét is kihallgatta. A nyomozási bíró múlt hónapban 27 ingatlan kapcsán rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára. Az őrizetbe vett egykori főigazgatót a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélye miatt lakhatásra vonatkozó bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt, mozgását nyomkövetővel ellenőrzik. Három beteget evakuáltak arról az óceánjáróról, amelyen hantavírus járvány tört ki. A luxushajó jelenleg úton van a Kanári-szigetekre, mintegy 150 utassal a fedélzetén. Közben a KLM egyik utaskísérőjét a hantavírus tüneteivel szállították kórházba Amsterdamban. A WHO szerint csekély a nagyobb járvány kialakulásának veszélye. A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett, majd estétől, késő estétől délen-délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra számítsanak a környező utcákban is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita.
1: Szombaton beiktatják Magyar Pétert, Magyarország leendő miniszterelnökét, onnantól kezdve elengedhetjük a leendő jelzőt, és már csak az marad, hogy Magyarország miniszterelnöke, és kezdetét veszi a kormányzati munka, hiszen most már több javaslatot is láthatunk, hallhatunk tőle, arra vonatkozóan, hogy kiket szeretne jelölni az egyes miniszteri székekbe és pozíciókra. Ilyen volt, ezt viszont most már múlt időben is mondhatjuk, Mellétei Barna Márton, akit igazságügyi miniszterként szeretett volna viszont látni. Azonban ugye egy apró hiba csúszott itt a gépezetbe, mert hogy őket rokoni szálak kötik össze, pontosan a sógora Mellétei Barna Márton Magyar Péternek, és hát a nepotizmus vágyával kezdték el illetni a leendő Tisza kormányt. Erről is fogunk beszélgetni a folytatásban Üveges Gábor politológussal. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Óriási a várakozás. Azt gondolhatnánk, hogy a várakozások mentén, amire ugye nagyon sokan, talán Tölgyesi Péter is azt mondta, hogy egy mosolygós országra ébredtünk április 13-án, akár megengedőbbek is lehetnének az emberek. Szóval, hogy született egy szakmai döntés Mellétei Barna Márton, bocsánat, igen, esetében, aki szakmailag egy kiválóság, elismerik, egyébként Magyar Péter és a Tisza párt égisze alatt hónapok, de lehet, hogy most már évek óta is ugye ott van, hogyha visszamenjünk a kezdetére is, tehát ezt nem érhette kritika. Önmagában a tény, hogy rokonok és barátok, ez valóban akkora dilemmákat kellett, hogy okozzon, hogy neki aztán végül vissza kellett lépnie?
3: Ez nem fekete vagy fehér ez a kérdés. Azért ebben a magyar folklórban élünk és vagyunk, és alapvetően én azt gondolom, és a végéről kezdem, hogy itt és most ez a döntés, ez egy józan döntés volt. És ennek az egésznek az optikája szerintem sokkal inkább még a Tiszának az erejét, hitelességét erősíti abban, hogy valóban az ügy az most mindent felülír. Tehát amire ő szerződött, vagy amire ők szerződtek, vagy amihez a választóktól bizalmat kértek, hogy itt megtisztítják az országot, és egy korszerűbb, egy minőségi pályára állítják az országot. Ezt nem áshatja alá semmi, még a látszat sem. És azt gondolom, hogy egy nagyon józan mérlegelés volt, és már azt mondom, hogy egy államférfiúhoz hasonló mérlegelés volt, ahol a saját érdek látványosan vissza van húzva. És ugye rögtön a maradék Fidesz buborékból, egyébként ugye rögtön jöttek ezek a fajta hangok, hogy na de hát már a kiválasztás sem, még ki se nevezték, de már megbukott, és egyáltalán savanyú a szőlő. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta önreflexió, vagy az a fajta érzékenység arra, hogy mi a közhangulat, mi a társadalmi vélemény, ez a Fideszre 16 év alatt nem volt jellemző. Tehát egyáltalán nem hatotta meg Orbán Viktort sem, Fidesz holdudvart sem, hogy mit szól akár a Fidesz közvélemény, akár mit szól a társadalom bizonyos lépésekhez. Itt tényleg mérlegeltek, és magát az optikát is nézték, holott én azt gondolom, hogy ha kicsit közelebb megyünk a kiválasztási történethez, itt nem a nepotizmus felé mennék el, hanem alapvetően ugye volt már szakmai múltjuk, tehát jóval megelőzte az ő kapcsolatuk, egészen ha az egyetemi időszakra visszamennek már az ő együttműködésüket. Egy minőségi jó szakemberről beszélünk, tehát úgy adta magát egyébként, hogy egy bizalmi légkör is vette körül az egyébként jó szakembernek a létét. És ez nagyon fontos, hogy azért olyan országban vagyunk, ahol csípőből tüzelünk, és divat azt mondani, hogy nehogy már a barát jöjjön, nehogy már az ismerős, nehogy már a rokon. Azért zárójelbe tegyük oda, azt azért nem tudjuk fölfejteni nagyon sokszor, hogy ki kinek hogyan az ismerőse. Nem, vagy kiderül, vagy nem derül ki. De nem ez a bűnös dolog. Én azt gondolom, a bűnös dolog az ott kezdődik, és pláne egy érzékeny területen, ugye a közéletben, ahol ehhez már gazdasági érdekeltségek is tapadnak.
1: Igen, itt azt láthatjuk, hogy nagyon élesen elválik a szakmaiság és a politika. Tehát szakértő kormányról beszélünk, nagyon sokan jönnek a saját területükről az egyes pozíciókba, úgyhogy kiválóságok azon a területen, és úgy látszik, hogy ezt a kettőt akár egy társadalmi igény, akár egy politikai igény meg is kell, hogy tartsák, hogy élesen elhatárolódjon. De mennyire lehetett volna akár megengedő is a helyzet, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez a visszalépés nem történik meg, ami most jól hallhatóan a leendő Tisza kormány nívóját, nimbuszát még inkább emelheti és támogathatja, hogy ilyen döntéseket is is meg tudnak hozni, de hogy meg lehetette volna nézni azt, hogy hogyan tud Mellétei funkcionálni ebben a pozíciójában, és képes-e megtartani ezeket a határokat, vagy ebben nem lehet megengedőnek lenni?
3: Én azt gondolom, hogy megnézhették volna, csak azt mérlegelték a Tiszán belül, és alapvetően maga az érintett is ezt mérlegelte, hogy mi a fontosabb, hogy kezdjünk el dolgozni, és az eredmények majd minket igazolnak, és be lehet mutatni ezt a tükröt, hogy lám-lám, én egyébként tényleg azért vagyok itt, amire mi szerződtünk. Vagy felülírják azok a buborékok és szubjektív, azt mondom, hogy celebritások, meg celeb világba elvitt bulvár hírek, hogy ne a tényszerű, ne a tényleges és tevőleges eseményekről, intézkedésekről, szakmai munkáról szóljanak a hírek, és ezt tudják fölhangosítani, hanem alapvetően a személyi kinevezési háttérelvekről menjen. Tehát egy olyan irányba vitte volna el a fókuszt a közbeszédről, azt gondolom, ez a fajta kinevezés, vagy ez a beiktatás, ahol még hónapok arról szólhattak volna, hogy lám-lám, ti se vagytok mások, holott lehet, hogy a háttérben tényleg elindulnak azok a minőségi munkák és változások. Tehát szerintem ezt mérlegelték, hogy itt a nulladik ponttól a fókusz azon kell legyen, hogy ez a rendszer ez miben lesz teljesen más, mint a korábbi, és a nulladik ponttól hogy állnak bele az érdemi munkába. És minden, ami ettől elviszi a fókuszt, akkor se, hogyha az idő akár őket igazolta volna, hogy ez teljesen jó szakmai kiválasztás, az nem ér annyit. És azért ott lesznek egy csapatban, ott lesznek egy munkacsapatban, és az, ami hát azt gondolom, hogy lehet, hogy a legnépszerűbb vagy legvastagabban foglalkoztatott terület lesz a igazságügyés területe, ha csak látjuk azokat a kihulló csontvázakat és azokat az előjövő történeteket. Bőven lesz feladat egyébként, nem feltétlen a frontból, hanem a háttérből, és ez is nagyon fontos egy kormánygépezetnél, hogy alapvetően az, hogy valaki a frontban van vagy hátul van, hogy melyik fogaskerék szerepet tölti be, ez alapvetően nem kisebb vagy nagyobb pozíció. Itt munka van, itt feladat van, és egy gépezetet kell egybe csiszolni.
1: Igen, ez nem derült ki, ha jól emlékszem, a posztból, hogy marad-e a Tisza párt szolgálatában, vagy már akár a párttól is el fog határolódni, hogy akkor aztán tényleg ne érje a szó a ház elején. De ezt majd meg fogjuk látni. Minden esetre Vona Gábor például üdvözölte ezt a döntést, és ő arra próbált rávilágítani, amely egyébként szintén célja is a lendő kormánynak, hogy szeretnének azért egy konszenzusos kormányzást, amiben akár az ellenzék hangját is, hogyha az olyan minőségű, meghallják. Ez már egy ilyen első lépés lehet?
3: Igen, és én merem azt hinni, hogy azok a reflexek, azok a múlté maradnak, és az Orbáni rendszer, meg a NER rendszere az alapvetően múltnak a része tud maradni, ahol alapvetően semmi nem szüremkedett be. És szinte presztízskérdést csináltak abból, ha valaki jobbító szándékkal kritikát fogalmaz meg kívülről, az gyakorlatilag le van söpörve az asztalról. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt ez egy gesztus, egyrészt ez egy érzékenység, és ahogy mondtam az elején, egy hitelességet növelő tényező. Mind a mellett, ami tényleg alá szeretnék húzni sokszor, hogy nem ördögtől való az, hogyha gyakorlatilag egy kipróbált és szakmai múltra visszanyúló kapcsolat, az tovább megy akár kormányzati kapcsolatként is, mindenféle ilyen tényező mellett. Ahol no-go zóna van, az az, ahol ez gazdasági érdekeltséggel párosul. És a NER-es rendszerben pont ez volt talán a legvastagabban kifogásolható, hogy konkrétan a közpénzzel való gazdálkodásnál vastagon ezek a barátságok, ezek a rokoni és egyéb kapcsolatok, ezek masszívan hozták maguk után a gazdasági összefonódást és érdekeltséget, és ez egy no-go zóna, ezt a köldökzsinort, ezt nagyon élesen, nagyon transzparensen el kell vágni.
1: Akkor ez hogy nem igaz arra, hogyha Mellétei országgyűlési képviselő marad? Mások a feladatkörök és a hatáskörök?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt képvisel egy területet, egy szakterületet.
1: Képviselő marad. Mások a feladatkörök és a hatáskörök?

0: szólnak az információk is, akár egy európai parlamenti választásra való ráfutás, akár gyakorlatilag itt a választásra való felkészülésnek a jogi aspektusa. Tehát ebben a minőségében én biztos vagyok benne egyébként, hogy ugyanabban a munkában folyamatosan tandemben és együtt egy csapatban fognak dolgozni, csak azért élesen elválik attól, hogy a frontba kit és hogyan tesznek, és alapvetően ennek az optikáját próbálták, én azt gondolom, hogy világossá tenni a Tisza oldaláról, hogy gyakorlatilag, ha ez tényleg most még a társadalom részéről egy ekkora heves ellenállást vált ki, ez nem ér annyit, hogy ebben ennek ellenére benne maradjunk, inkább hozzon meg egy ilyen józan hátralépést, és erősíti, tényleg aláhúzza, hogy az ügy van a fókuszban, és dolgoznak az ügyekért valóban együtt.
1: Na hát nagyon nagy kíváncsiság előzi meg azt is, hogy hogyan zajlik majd a munka az országgyűlésben, és hogy ki milyen pozíciót fog elfoglalni, sokszor találgatják, hogy a Mi Hazánk lehet-e esetleg majd a mérleg nyelve valamelyik irányba, hogyha el kell dönteni, vagy idővel kinőheti-e magát a Tisza fiók pártjává, mert hogy már ilyen szakmai álláspontot is hallottam. Most egyelőre az látszik, hogy nem nagyon fognak változtatni az eddigi stíluson és hozzáálláson. Novák Előd azt mondja, hogy a cigányhimnusz elhangzása, mármint ugye a hétvégi rendezvényen, lealacsonyító az országgyűlés méltóságára nézve. Ők szélsőjobboldali értékeket hordoznak magukban, ez ebből a kijelentéséből is eléggé erőteljesen kitűnik. Mit gondol ön politológusként a hétvégi eseményről? Hogyan gondolkozhatunk róla? Én azt gondolom, hogy kevesebben vannak, akik ezt talán ilyen értelemben ugyanígy gondolják, ahogy Novák Előd, de egy ilyen kijelentés az hogyan helyezkedik a következő kormányzás idején?
0: Lehet, hogy még ezt nem veszik észre, sem ők, sem a Mi Hazánknak a holdudvara, de én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk is ezekkel a narratívákkal a múlt rendszernek a része. Tehát az, hogy gyakorlatilag folyamatosan a hergelésre, a szembeállításra fogalmazódnak meg ezek a mondatok, mert indirekte egy-egy ilyen kijelentés szembe tud állítani, hergelni tud, és semmiképpen nem a gesztusok világát nyitja ki, ahol adott esetben ezek az intézkedések, ezek a lépések, ezek azért nagyon komoly szimbólumokat hordoznak magukban. És nem önmagukban kell feltétlen nézni, és méricskélni másik társadalmi csoporthoz, vagy akár szembeállítani más társadalmi csoportot. Ez egy olyan gesztusgyakorlás, és jelen esetben egyébként azért egy jelentős cigány közösség van és él az országban, akik egyébként nagyon sokszor politikai biodíszletté lettek hozva a politikai térképre, jobbról, balról, bárhonnan is, de semmiképpen nem az ő ügyük és az ő helyzetük volt a fókuszba helyezve. Ez egy gesztusértékű történet, én azt gondolom, és senkinek nem lesz több vagy kevesebb attól, hogy ez elhangzik. Ha valaki ezekbe a gesztusokba belekölt, az önmagát minősítén, azt gondolom, ha tágítom is a kört, a elmúlt, akár a Neres rendszerben, de korábban is, ami nekem szubjektíven nagyon hiányzott a politikai arénából, az pontosan a gesztusok, mint olyan, hogy tudunk gesztusokat gyakorolni, tudunk szimbólumokban is gondolkodni, ami azt jelenti, hogy beengedek olyat is, amivel gyakorlatilag üzenek, hogy gyerekek, ti is ebben a hajóban vagytok, értetek is dolgozunk, és egyáltalán. És ez is egy ilyen típusú lépés. És aki ezt gyakorlatilag torpedózza, az megint nem a lényegről beszél. Tehát ő megint hergelni akar. Én azt látom, hogy Mi Hazánk az beragadt ebbe, lehet, hogy neki csak ez lesz a narratívája, ő nem ahhoz akar felnőni, hogy gyakorlatilag itt tényleg nemzetben tudjunk gondolkodni, mert ahhoz hidak kellenek, és nem árkok.
1: Még egy kérdésre van lehetőségünk is, egy rövid állásfoglalást szeretnék kérni arról, hogy vajon ön szerint a választók megbocsátják-e majd a kormánynak azt, hogy ha lassabban halad az elszámoltatás vagy az igazságtétel folyamata, hiszen most mindenkinek efelé van a legnagyobb várakozása. Az első 100 napban biztos, hogy fogunk látni hathatós intézkedéseket és döntéseken. Ennek a ritmusa az mekkora elvárás, vagy mekkora nyomás éppenséggel?
0: Szerintem óriási a nyomás a kormányon. És óriási az elvárás az is, hogy ez józan módon történjen. Ugye nagyon sokan vért ittak, ha úgy tetszik, és azonnal fejeket szeretnének, és akár az agressziótól se riadnának vissza, hogy hú, akkor revans. Én azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, nagyon józanul a jognak az eszközeivel, de ebben nagyon kíméletlenül bele kell állni, és bele is fog a Tisza állni. És ez a folyamat, ez már a jogilag való kinevezés és talpraállás előttől ugye megindult. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag, hogyha a NER-nek a reflexeit végképp magunk mögött akarjuk tudni, akkor nem csak egyrészt kisember szintig, hanem egész történetnek a megrendelői, az agytröztjei irányába is el kell, hogy érjenek ezek a szálak, és teljesen világossá kell, hogy váljon minden egyes ember számára, hogy mivel is volt dolgunk az elmúlt időszakban, és akire ez a úgymond bélyeg ráragad, azért az nagyban befolyásolja, hogy visszatérhet-e még a közéletbe, és egyáltalán szó lehet-e bármilyen olyan történetről, hogy ő valaha is a népnek a bizalmát kiérdemelheti.
1: Üveges Gábor politológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: A külpolitikai elemzések során viszonylag ritkábban szoktunk Nagy-Britanniával, az Egyesült Királysággal foglalkozni, ha csak nem történik valami olyan pont, momentum, legyen az egy Brexit például, amit nagyon nagy figyelem övez. Hát ilyen van éppen most is, zajlik még a napokban. Erről fogunk beszélgetni Gálik Zoltán egyetemi docenssel, a Corvinus Egyetem részéről. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Mert hogy sorsdöntő választások, helyhatósági választások, ugye a gyakorlati neve az annak, ami most zajlik Nagy-Britanniában. Ez ugye a tennapi nap folyamán történt. Milyen részeredmények vannak, és miből lehet arra következtetni most?
1: Nagyon korai eredmények vannak még csak, és mint tudjuk, a korai eredményekből még semmi nem következik, de az látszik, hogy körülbelül bejönnek azok a számítások, amit mindenki várt. A munkáspárt óriási fölénnyel nyerte 2 évvel ezelőtt a választásokat, a parlamenti választásokat országos szinten, és most pontosan az ellenkezője várható. A munkáspárt látványosan összeomolhat, a közel 5000 önkormányzati helyből 1500-2000 helyet is elveszíthet, és helyette pedig a protestpárt, a Reform, ugye a Reform Egyesült Királyság, Nigel Farage-nak a pártja várható, akár 1000-1500 helyet is nyerhet. A konzervatívok nem tudnak magukhoz térni várhatóan, és a korai eredmények is azt mutatják, hogy bizony vannak veszteségeik, és hát a másik két párt, ugye a zöldek, illetve a liberális demokraták azok, akik még mérsékelten nyerhetnek helyeket, de a tendencia az egyértelműen az, hogy a munkáspárt látványos összeomlik, ennek pedig nagy politikai következményei lehetnek, ugye akár a munkáspárti vezető és a miniszterelnök Keir Starmernek a távozása is felvetődött. És még egy nagyon fontos dolog van, aztán majd bármelyik irányba mehetünk, csak ugye Skóciában és Walesben is vannak közben választások, ott Skóciában ugye a parlament, Walesben pedig a nemzetgyűlés, és ott is hasonló tendenciák vannak, annyi előjellel, hogy ott nem a reform, hanem inkább a helyi nemzeti nacionalista pártok lehet azok, akik a nyertesei a választásnak.
0: Nem tudom, hogy kellő meglepettséggel kell-e azt a kérdést feltenni, hogy mi vezetett idáig ilyen rövid idő alatt, hiszen elég csak például a román kormány bukására nézni, akinek, ha jól emlékszem, talán 1,5 év alatt sikerült produkálni egy bukást. Itt még nem beszélhetünk bukásról, de azhoz, hogy a 2024-es óriási és lehengerlő fölény és sikerhez képest 2 évvel későbbre odáig sikerül eljutni, hogy megkérdőjeleződik és egy bizalmatlanság alakul ki a regnáló kormánnyal szemben, ahhoz milyen olyan döntéseket kellett hozniuk, amivel nem tudott toleráns lenni a társadalom.
1: Hát ugye mondhatjuk azt, hogy nagy meglepetés nem történt, mert általában ezek a félidős választások az uralkodó párt elleni protest szavazatok, és hát ezek önkormányzati választások, tehát a nagy politikának a hatásai le fognak oda húzódni. De például mondok egy ellentétet, ugye a reform, aki egy kifejezetten a politikai elit ellenességgel kampányol, bevándorlás ellenesség, menekült ellenességgel, ő ugye nagy politikai szinten majd megkérdőjelezhető, hogy tudja ezt átvinni abban a politikai kontextusban, amikor az Egyesült Királyságnak a választói inkább közelednének az Európai Unióhoz, és ugye ez volt a fő üzenete neki, amikor még az előtt pártjai a Brexit párt, illetve a függetlenség párt képében helyeket szereztek. De hogy mi, ugye a kérdésre válasz, mi volt az, ami miatt mondjuk a munkáspártban ekkora, munkáspárt ellen ekkora bizalmatlanság alakult ki. Ez egyértelműen mondjuk azt, hogy a szürke teljesítés. A gazdaság egy nagyon-nagyon szűk fiskális pályán tud csak mozogni. Nagy az államadósság, a költségvetési hiány nagy, a kamatfelárak éppen most emelkedtek, a kormányzati kötvényeknek a kamatfelárai. Tehát nagyon kicsit tudja csak azokat a nagy gazdasági ígéreteit beváltani, amiket megígért 2 évvel ezelőtt.
0: Az emberek
1: nem érzik.
0: Ilyenkorra kell ennek elérkeznie?
1: Szokott,
0: ha
1: ugye,
0: nézzük ennek az
1: analógiáját. Szokott, de az, hogy ennyire ugye a klasszikus brit pártrendszer, a kétpárti rendszer, a munkáspárt és a konzervatív párt helyett ennyire kiszínesedik, sőt az egyik párt ennyire megerősödik, az azért talán korábban nem volt jellemző, tehát ez egy új jelenség. És hát még azért mondjuk azt, hogy ugye Starmernek a politikája nem igazán váltotta be azokat a reményeket, amit az emberek az alacsony adózi, vagy bocsánat, az adózási színnek a megváltoztatásával, akár a közszolgáltatásoknak a színvonalának az emelésével, a kórházi várólistáknak a lecsökkentésével, vagy éppen ugye az utóbbi időben voltak nagy politikai botrányok, ugye Peter Mandelson, aki még a Blair kormánynak volt a nagyon prominens politikusa, őt kinevezte annak ellenére amerikai nagykövetnek, hogy Epsteinnel ugye a kapcsolatai voltak, ebből még mindig politikai botrányszálak fűződnek a mai napig hozzá, úgyhogy itt megkérdőjeződött a vezetősi kép, képessége, úgyhogy mindezek így erodálták a munkáspártnak a vezetését is, és magának a kormányfőnek is, úgyhogy hát valószínűleg a következő héten ugye a program az az lesz, hogy szembe kell nézni ezzel a hatalmas veszteséggel, utána a királynak lesz egy beszéde, amiben ugye a munkáspárti kormánynak az új programját fogja az új törvényekkel majd ismertetni, a következő törvénykezési ciklusra, amiből látni majd, hogy merre akarnak elindulni, de utána akár lehet vezetőváltás is. Viszont ugye annyira nem fragmentált a munkáspárt, mint a konzervatív volt, tehát valószínű, hogyha túl tud élni egy ilyen vezetőváltással, három év múlva lesznek a választások.
0: Akkor ezek szerint, hogyha jól értem, két irány áll most Keir Starmer és kormány előtt. Az egyik az, hogy kell-e tartania most egy belső puccstól, hogy megdöntsék a kormányát, vagy hogy tudnak-e venni egy olyan éles fordulatot, jöhet egy olyan erőteljes irányváltás, ami a változás útjára állíthatja ezek szerint őket?
1: Igen, gyakorlatilag ez, de hát kérdés az, hogy le tudja vezényelni ezeket a változtatásokat.
0: Ő személyében gyenge ehhez?
1: Személyében igen, nem váltotta be a reményeket. Ugye Andy Burnham, aki Manchesternek a polgármestere, és még a Blair kormányzat idején vállalt fontos miniszteri pozíciókat is, ő a nagy várományosa ennek a miniszterelnöki széknek, ha elindul ez. Még egy kicsit korai spekulálni ezeken, de ugye fölmerül akár Sadiq Khan, a mostani londoni főpolgármesternek a neve, és hát akár még Ed Miliband, aki a korábbi munkáspártnak a vezetője volt 2014 környékén. Tehát nagyon sok lehetőség van, de hát meg kell várni ugye a veszteségeket, és meg kell nézni azt, hogy hogy néz szembe a munkáspárt.
0: És akkor arra kérném, hogy egy picit menjünk el abba az irányba, hogy Skócia és Wales úgynevezett különötös politikája hogyan hathat a rendszer egészére, mert ön is kiemelte az első gondolatok egyikeként.
1: Igen, ott ugye a Skót Nacionalista Párt volt nagyon sokáig, 1998-ban kezdődik meg az devolúciónak hívott folyamat, ami egy erőteljes decentralizáció, és ugye utána 2014-ben függetlenségi mozgalom volt, népszavazás is volt, nem sikerült elszakadni, de utána kezdődött ugye egy visszafordulás, egyre népszerűtlenebb lett az ottani nacionalista párt, a munkáspárt ott is bejött az első helyre, első-második helyre sikerült ugye lenyomni a többségét, az abszolút többségét az ottani pártnak. Ennek a fordítottját látjuk most, tehát újra erőteljesebb lesz valószínű a nacionalista párt. Kérdés, hogy el tudja érni majd az abszolút többséget, ha nem, akkor a zöldekkel kell megint csak koalíciót alkotnia, de azért egy kicsit úgy kifulladt a gőz ott a munkáspárt térnyerésével, a függetlenség mellett, és hát a reform azért ott is jelen van. Walesben pedig szintén nagyon jelentős veszteségeket szenvedhet a munkáspárt, de ott nem várható egy ekkora átfordulás.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy társadalmi szintről ez a fajta nyomás vagy elvárásrendszer, ez nem feltétlenül politikai ideológiák szintjén mozog, hogyha ennyire hirtelen bekövetkezhet egymás után a gyors váltás, egyikből ide, másikból oda mocorgás.
1: Hát mondjuk azt, hogy itt a modern politikában egy kicsit nagy változásoknak vagyunk a tanulni az utóbbi időben. Ugye a klasszikus munkáspárti retorika már Blairrel elkezdett feloldódni a 90-es években. Ugye a globális munkáspárti programban, azokban a nem klasszikus munkáspárti baloldali értékekben, ami akár az üzleti szférának a térnyerését, a támogatását jelentette, ugye eltekintett most is a munkáspárt a vasutaknak a hatalmas államosításától, közműcégeknek az államos, tehát ezek már nem működnek. A kérdés az, hogy tudja-e vajon fenntartani azokat a választói várományokat, ugye így például a bevándorlásnak a csökkentése, itt nagyon komoly eredményeket ért el egyébként a konzervatívokhoz képest, de ugyanakkor még mindig magas a bevándorlás, tehát meg tudja ülni ezeket a, vagy meg tudja szólítani ezeket a választókat továbbra is a reform.
0: Tehát eredmények hamarosan, és akkor már sokkal több mindent fogunk tudni, de azért le lehet vonni következtetéseket. Gálik Zoltánnak, a Corvinus Egyetem egyetemi docensének köszönöm szépen az interjút.
1: Köszönöm szépen.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita.
1: Egy éve választották meg 14. Leó pápát, aki egy egészen új, progresszív szemléletmóddal érkezett a pozícióba, és mindenki azt várta tőle, hogy itt bizony súlyos belső változások, reformok is kezdetét vehetik-e. Most ezt az elmúlt egy évet fogjuk értékelni közösen Gégény István katolikus teológussal, a Szemlélek Alapítvány elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket.
1: No, mit lehet elmondani az elmúlt egy évről? Megtörtént-e az a fajta paradigmaváltás, amiről az akkor még leendő pápa beszélt és szólt róla a programja, vagy sokkal inkább egy jó felépített kommunikációnak volt mondható?
2: Óriási várakozás kísérte gyakorlatilag egyáltalán magát a szemét és az ő programját Ferenc pápa után. Ferenc pápának egy nagyon emblematikus 12 éves pápai szolgálata volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy megvalósult az, ami várható volt gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, május 8-án, amikor arra bizonyos erkélyre kilépett Leó pápa, és a béke pápájaként köszönt be. Egyrészt a szinodalitást, a szinodális megújulást, gyakorlatilag az egyház belső megújulását is rögtön ott az erkélyen hangsúlyozta, ezzel kifejezte, hogy bizonyos értelemben folytatni kívánja az elődje szolgálatát, viszont egészen más a habitusa, egy sokkal szelidebb, talán sokkal intellektuálisabbnak is nevezhető az a hozzáállás, az a megnyilvánulási forma, ahogyan vele találkozhatunk. De nagyon érdekes, hogy összeszámolták, hogy az elmúlt 365 napban, és itt szerintem érdekes a számokra figyelni, 400-szor ragadta meg az alkalmat, hogy a béke fontosságára, a béke teremtésre, vagy ahogy ő már május 8-án este fogalmazott, a lefegyverző és fegyvertelen békére hívja fel a figyelmet, úgyhogy azt gondolom, hogy az első év talán nem egy ilyen hatalmas, látványos, mondjuk így, hogy a média címlapjaira kívánkozó lépésektől, döntésektől, szavaktól volt körülhatárolva, de mindenféleképpen egyrészt az egyháznak a belső feszültségeit, mondjuk így viharait nagyszerűen lecsendesítette Leó pápa, másrészt pedig azt tudjuk, és biztos szóba is fog kerülni, hogy a nagyvilágban zajló konfliktusok és a konfliktusok generálóival szemben is a békét és az evangéliumnak a szeretetét képviselte.
1: Azért is érzett fontosnak ezt hangsúlyozni és kiemelni, mert bár nem úgy tűnhet például Donald Trump kommunikációjából, azért itt az arányok, vagyis hogy jóval többször beszélt a békéről és annak fontosságáról, mint ahány napja egyébként pápaként ezt a pozíciót elfoglalhatja, hogy ennek igenis hangsúlyt kell adni, mert finomabban kommunikál, de kommunikál róla?
2: Én egyszer fogalmaztam úgy, hogy ugye a Leó név az az oroszlánnal párosítható, hogy egy szelíd oroszlán ül a pápai trónon most. Igen, valóban egyébként ő maga is úgy reagált arra a firtató kérdésre, hogy miért pont a Leó nevet választotta, és lett belőle egy a 13. Leó után a 14. Leó, mert azt érzékeli, és ezzel jelölte ki a saját pápai küldetését, programját, hogy egy ilyen forrongó, háborúskodó, konfliktusokban gazdag időszakban került ő a pápai trónra, és ezért valószínűleg neki ez lesz a feladata, hogy a békét tűzze a zászlajára, és ez nem egy pacifista, csak mindenki nyugodjon le jellegű béketeremtési szándék, hanem akár a háborúskodó vagy a háborút szító személyekkel, csoportokkal, érdekcsoportokkal szembeni konfrontációt is magában hordozza. Tehát ilyen szempontból nem csupán egy szelíd, de egy bátor pápaságot is láthatunk, amely szó szerint tudjuk idézni Leó pápától, akárhogyha az említett Donald Trumpra utalunk, az afrikai útján, azt hiszem Algériából Angolába repült, ahol úgy fogalmazott, hogy ő nem fél akár a Trump adminisztrációtól sem, és az ő feladata az nem az, hogy a politikával foglalkozzon, vagy a politikába beleszóljon, hanem hogy az evangéliumnak az üzenetét akkor is hirdesse, ha ez bizonyos csoportoknak nem tetszik.
1: Meg lehet nevezni konkrét strukturális elemeket, vagy ilyen értelemben mondjuk elavult egységeit az egyháznak, amelyeket végül is aztán ő a megújulás során felégetett, elégetett, és ugyanitt kérdezném azt is, hogy az általa említett missziós egyház ebben aztán hogyan találta meg a helyét?
2: Hát talán az egyik fontos dolog, amit szintén a zászlajára tűzött, tehát úgy tudom mondani, hogy ő maga is hivatkozott rá, hogy ha már mondjuk az elavultság kontra korszerűségre akarunk utalni, hogy érzékeli azt egyértelműen, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ez egy olyan kihívás a társadalom számára, és egyébként az egyház számára is, amely egyszerre jár lehetőségekkel, de veszélyekkel is. És bár még magára a mesterséges intelligencia nem látunk nagyon konkrét reakciókat az egyház részéről, azt mégis látjuk, hogy néhány héttel azután, hogy elkezdte a pápai szolgálatát Leó pápa, megújult az egyébként körülbelül 3-4 évtizede pontosan ugyanúgy kinéző vatikáni honlap. Aztán azt látjuk, hogy az előző pápák, tehát nem csak Ferenc pápa, hanem visszamenőleg akár évszázadokig alapvetően olaszul szólaltak meg, és ezt valahogyan lefordították, kommunikálták a népnyelve. Ő viszont, bár érdekes, hogy pont az erkélyen amerikai származása ellenére olaszul és spanyolul szólalt meg, angolul viszont nem, és ennek is lehet akár üzenete, azóta ellepte a közösségi médiát az úgynevezett shortok, rövid videóknak a tömkelege, ahol ő a világ nyelvén angolul szólal meg, de azt láthatjuk, hogy lépjünk tovább, akár bármelyik utazására gondolhatunk, nem volt még olyan sok, de például Monakóban franciául szólt a jelenlévőkhöz, hiszen alapvetően az a fő használt nyelve a monakóiaknak. Angolában, Algériában, Egyenlítői Guineában és Kamerunban, tehát az afrikai útjai során 4 nyelvet használt. Ez azt jelenti, hogy beszélt ő franciául, angolul, spanyolul és portugálul. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az már egy óriási korszerűsítés, hogy a pápa az egy kicsit a mi pápánk, beszéli a mi nyelvünket, nincs szükség tolmácsra ahhoz, hogy megértsük őt. Szerintem ez egy nagyon nagy innováció, nem tűnik olyan nagy dolognak, de mégis képzeljük el, hogy ide jönne Magyarországra egy pápa, és magyarul szólna hozzánk. Nyilván ez azért egy kicsit, nem vagyunk mi akkora világnyelv, de én szerintem ebben is nagyon nagyot újított.
1: Még egy pillanatra visszakanyarodva oda, hogy Donald Trump valamilyen formában megpróbálta politikai kérdésekbe behúzni 14. Leó pápát, pont azelőtt, hogy Marco Rubio külügyminiszterével találkozna a pápa. Így ez mennyire rajzolja át annak a találkozónak a kereteit? Ez egy ilyen diplomáciai, hivatalos formában zajlik, vagy itt azért komoly teológiai ütközetre is lehet majd számítani?
2: Az látszik, hogy ha a két személy, 14. Leó pápát és Donald Trumpot próbáljuk ebben a mondjuk így ilyen szóbeli konfliktusban elhelyezni, akkor azt látjuk, hogy Donald Trump a rá sajnálatosan jellemző módszerrel, mint hogyha állandóan bögdösné, vagy ilyen kis kavicsokkal próbálná dobálni 14. Leó pápát, és azt látjuk, hogy sorra lepattanak, tehát nem veszi fel a kesztyűt, nem üt vissza, nem szól vissza abban a stílusban, legalábbis semmiféleképpen nem Leó pápa, ahogyan ez Donald Trump, minthogyha várná azt, hogy most egy ilyen szkanderezés időben nincsen szkanderezés. Maga Marco Rubionak a tegnapi május 7-ei látogatása azt gondolom egyértelműen ennek a konfliktusnak egy következménye, ami most már gyakorlatilag hetek óta zajlik, mármint a Donald Trump részéről a provokáció, és erre fel is hívta Leó pápa a figyelmet, hogy ő nem kíván a Trump adminisztrációnak, ugye itt Pete Hegsethet vagy J.D. Vance-et is említhetjük, akik megszólaltak, próbálták teológiából, biblia ismeretből kioktatni a pápát, ezt a kesztyűt nem kívánja fölvenni, és hogyha megnézzük azt a beszámolót, ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tegnapi látogatásáról szólt, akkor látszik, hogy legalábbis a vatikáni kommunikáció nem hogy úgy tesz, mintha nem lenne probléma, hanem sokkal inkább ezt az egész konfliktust egy magasabb szintre emeli, és Donald Trump próbálhat ugyan kötekedni, de a Vatikán még ebben az egyébként feszült viszonyrendszerben is hangsúlyozza az elkötelezettséget a béke mellett, és úgy kommunikál, hogy mindent megtettek a felek, mármint hogy a mostani találkozó felek, tehát Marco Rubio és Leó pápa, annak érdekében, hogy ez a találkozó is a békességet szolgálja.
1: István, egy nagyon rövid gondolatmenetet hadd kérjek arról, hogy a hazai egyházi életbe hogyan csorgott le 14. Leó pápa üzenete. Látunk-e itthon struktúrális átalakulást?
2: Struktúrális átalakulást semmiképpen nem látunk. legalábbis én nem tapasztalom azt, hogy bármiféle radikális változás megtörtént volna, de lehet, hogy ennek egyébként időt kell hagyni. Az, hogy egyébként, ha most kifejezetten a magyar katolikus egyházra gondolunk, az, hogy 10 évig Veres András vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, és hát fogalmazhatunk úgy, hogy eléggé konfliktusos volt a nyilvánossággal, de magán az egyházon, katolikus egyházon belül is sokakkal az ő viszonya, hogy utána egy olyan Székely János vezeti most a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, aki egy sokkal kedvesebb, mosolygósabb stílust képvisel. Ez már a jövőre nézve, bízunk benne, hogy Leó pápától sok ajándékot hoz nekünk.
1: Gégény Istvánnak köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
8: Állítsd meg az őszülést belsőleg a katalázzal.
9: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
10: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
11: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak! Jegyek és infók a stil.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Több miniszternek is jelezte, hogy Balázsi Gyula cégei jócskán a piaci ár felett dolgoznak, de nem történt változás, mondta Révész Márius. Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját. A Vatikánban fogadta a pápa Marco Rubiót. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 8 órakor. Több miniszternek is jelezte, hogy Balázsi Gyula cégei jócskán a piaci ár felett dolgoznak, de nem történt változás, mondta Révész Máriusz leköszönő államtitkár az Indexnek. Eközben azonnali hatállyal bezárt a Balázsi Gyula számláit a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Bank. A vállalkozó a cége ügyfeleitől befolyó pénzt igyekezett sikertelenül a Gránit Banknál vezetett inaktív számlájára begyűjteni, mivel aktív számláit már egy hete zárolták. Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, közölte csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Mint közölték, a gyanú alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatósági tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegése mellett döntöttek egy valamivel több mint 8 millió eurós kölcsönszerződés megkötéséről, annak ellenére, hogy a társaság vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhattak volna kölcsönt. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda korábban már az igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő cég ügyvezetőjét is kihallgatta. A nyomozási bíró múlt hónapban 27 ingatlan kapcsán rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára. Az őrizetbe vett egykori főigazgatót a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélye miatt lakásra vonatkozó bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt, mozgását nyomkövetővel ellenőrzik. Péntek 0 órától két napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. A tárca szerint ebben az időszakban az orosz hadsereg teljesen beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. A Vatikánban fogadta a pápa Marco Rubiót. Az amerikai külügyminiszter a római katolikus egyházfő és Washington között hetek óta tartó példanélküli feszültségek közepette érkezett Rómába.

0: erős kapcsolatok jele volt. Donald Trump elnök korábban erősen bírálta az első amerikai pápát, aki nyíltan ellenzi az iráni háborút. Leo emellett kiáll a menekültek és a bevándorlók mellett is. A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett. Majd estétől, késő estétől délen-délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
2: Egészségügyel folytatjuk. Némiképp meglepő módon Kapitány István, aki majd az energetikáért és a gazdaságért fog felelni a Tisza kormányban, bejelentette, hogy vissza fogják állítani a szabad szülőorvos választást. Aztán reagált erre Hegedűs Zsolt, aki majd az egészségügyi tárcáért fog felelni, és azt mondta, hogy ezt ők intézik, ez az ő területük, és körültekintéssel. Ez egy elég pikáns kezdés egy még meg nem alakult kormánytól. Itt van velünk Kincses Gyula egészségügyi szakértő, a MOK korábbi elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Először kezdjük azzal, hogy te hogyan reagáltál, vagy mit gondoltál, amikor éppen Kapitány István úr szólalt meg egy egészségügyi kérdésben?
3: Kapitány úrnak a tudását általában egyáltalán nem vitatom, de az első reakcióm az volt, hogy remélem, hogy energetikai kérdésekben nem fogok ott döntéseket hozni Hegedűs Zsolt. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy mit mondott Kapitány úr, mert ugye a miniszter úr azt mondta, hogy demográfiai krízis van, tisztességes körülményeket kell teremteni a szüléshez, a mesterséges megtermékenyítési vonalat erősíteni kell, és ehhez tette hozzá a szabad szülő orvos választást. Tehát magával azzal a ténnyel, hogy demográfiai krízisben vagyunk, ilyen kevés gyerek még soha nem született Magyarországon, mint tavaly. És hogy erre egy miniszter reagál, ez teljesen rendben van. A részletekben meg majd a szakma fog dönteni.
4: Megmondom őszintén, hogy nőként mindig egy kicsit zavarban vagyok, amikor azt látom, hogy a szabad szülészorvos választásáról férfiak diskurálnak. Tehát, hogy senkit nem szeretnék ezzel megbántani, de azért ilyenkor bennem nőként mégiscsak van egy ilyen eleven vagy elemi feszültség, hogy hát ezt azért többnyire a nők szokták átélni és megélni. És bizony az elmúlt időszakban voltak olyan visszajelzések sajnos az egészségügyből, hogy mennyire kiszolgáltatott a helyzet a szülésnél, mennyire nincs meg a bizalom, milyen emberi kapcsolatok nem alakulnak ki, ami szükség lenne arra, hogy ebben a helyzetben egy nő biztonságban és jól és komfortosan érezze magát. Szóval, hogy ez mint tényező, ez egyáltalán Kicsis úr meglátása szerint szerepelte bármikor, és szerepelnie kell-e a jövőben, mert egyelőre én ezt ebből most még nem érzem.
3: Én is először megijedtem, mikor kiderült, hogy előző riportot maga csinált, hogy akkor Ferivel fogok erről beszélgetni, mert hogy ez nem a két férfinek a dolga. Amit elmondott, az maximálisan igaz. Csak pontosan az a lényeg, hogy miért választunk szülészorvost? Két dolog miatt. A hölgyek azért, mert szeretnének biztonságot, bizalmat, információt. Bízni akarok abban, aki ott a legkritikusabb pillanatban körülöttem lesz. Plusz a férjek meg sokszor azért, mert én megtettem mindent. Én választottam. Szóval ez a önigazolás. Csak azt senki nem gondolja végig, hogy ennek két negatív hatása van. Egy, miről beszélünk? Aki választ orvost, annak lesz bizalom. Azzal beszélni fognak, annak elmondják. Azt ugye senki nem gondolja, hogy a születésnapi vacsoráról, vagy egy szombatesti műsorról egy szülész felpattan, beszalad levezetni egy szülést, és ingyen. Ugye ez nem elvárható dolog. Akkor eljutunk oda, hogy akinek van pénze, annak van bizalom, azzal rendesen bánnak, akinek nincs pénze, azzal nem. Tehát már biztos, csak ezért is nagyon rossz az irány.
4: Biztos, hogy ez ennyire élesen megjelenik a tényezők között? Mert hiszen azért a terhesség vagy a várandóság, valaki jobban szereti ezt a szót ideje alatt, a szülész nőgyógyász, de legalábbis a nőgyógyász biztos, hogy végig kíséri az édesanyát ebben a folyamatban. Pont az utolsó pillanatban mondana nemet?
3: Nem mond nemet, csak a rendszernek kell olyannak lenni, hogy erre ne legyen szükség. Tehát azért, ha én hoztam mindenféle papírokat, hogy a császármetszések aránya mennyire eltér egyes kórházak és egyes megyék között. Tehát olyan nincs, hogy egyik kórházban 18%, másikban 54%. Tehát ennek nincs szakmai alapja, ez szokáson múlik, illetve hát a másik ábrám azt, amit elhoztam, arról szólt, hogy valamiért hétvégén nem szeretnek a nők szülni, nem szeretnek császármetszést csináltatni. Magyarul ez az egész dolog befolyásolt, és sokkal tisztességesebb az a rendszer, amikor mindenkinek jár egy tisztességes felkészítés, ahogy a lányomat Olaszországban végig kísérték előtte terhes felkészítésen, hogy ez lesz a szülőszoba, ide fogunk menni, ezek a szülészorvosok, ezek a szülésznők, mindegyiknek mutatkozz be, ők fognak rajtad segíteni, és tudta, hogy mi fog történni, tudta, hogy bármikor megy, valamelyik ebből a négyből lesz, aki őt ellátja. Megvolt az a bizalom, nem kellett remegnie azért, hogy akkor vajon akiben én bízok, az megfelel-e. És nagyon fontos tényleg, hogy maga az egész felkészítés, a terhes gondozás, hogy működik, mert maga a szülés a szerencsére az esetek nagyon nagy részében szülésznői feladat, és nem orvosi feladat.
2: Egyébként Hegedű Zsolt pont azt képviseli, hogy Anglia, ahol dolgozik már, vagy dolgozott évtizeden át, ilyen pontrendszerrel értékelteti a betegekkel az adott kórházat, az adott orvost, és akkor kialakulnak rangsorok, és bárki megnézheti előzetesen, hogy milyen híre megítélése van annak a szakembernek, akihez ő bejelentkezne. Tehát ez is egy járható útnak tűnik, mert például fogorvosnál én ahhoz megyek, aki jól látott el, és nem ahhoz, akiről negatív tapasztalatom van, és hát egy szülés ennél jóval fontosabb.
3: A Hegedű Zsolt szemléletében alapvető fontosságú az, amit mondtál, hogy mérhetővé kell tenni az egészség tevékenységét, transzparenssé kell tenni, de ennek az alapvető célja az öntanulási rendszer, hogy lehessen tudni, hogy hol vannak gyengeségek, lehessen tudni, hogy mit kell erősíteni, hol kell rádolgozni úgy a rendszernek, úgy annak az embernek, hogy ne legyenek nagy különbségek a minőségben, és hát nagyon fontos a betegelégedettség mérése, és ennek valamilyen megjelenítése akár a bérezésben. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül orvost kell választani, az intézményi választás már sokkal inkább reális ebben, már csak azért is, mert ma már a gyógyítás leginkább tímmunka. Tehát hiába operál valaki zseniálisan, ha nincs meg az utógondozás rendesen, akkor már nem olyan eredményű, és az ápolás, szakápolás, és egyáltalán az egész csapatnak a munkája az, ami meghatározó, és ezért inkább az intézményi adatok lesznek ebben fontosak.
4: Ugye az imént is elhangzott az, hogy a legnagyobb fenntartás ezzel a rendszerrel kapcsolatban az, hogy ne jöjjön vissza a hálapénz, vagy legalábbis a mostanihoz képest, mert vannak kimutatások arról, hogy mind a mai napig azért jelen van az egészségügyben, illetve hogy az igazságtalanság, hogy a különböző demográfiai háttérből érkező betegek, páciensek esetében ne érje hátrány, vagy éppen előny az orvosválasztás és az ellátás minőségében a pácienseket. Erre van jó módszertan, rendszertani struktúra, amiben érdemes gondolkozni?
3: Amiről az előbb beszéltünk, hogy végig kell gondolni, hogy nem otthon szülés, hanem otthonos szülés. Tehát minden szülészeten meglegyen az a gyakorlat, hogy hogyan lehet jól felkészíteni a szülőnőket, illetve hát a várandósokat már, hogyan lehet ezt az egész folyamatot úgy kísérni, hogy ne személyhez kötődjön valaki feltétlenül, mert annak megvan a kockázata, hogy elérem, nem érem el, elérhető lesz, nem lesz, és azért ugye azt is tudjuk, hogy van olyan, hogy behozza a mentőt, de egy kicsit még szorítsa össze már a lábát, mert a professzor úr még nem ért be. Szóval ezek mind olyan létező dolgok, tehát nem igaz az, hogy a választott orvos az nagyobb biztonságot ad
4: a
3: betegnek.
4: És a kapacitás hiány, vagy az infrastruktúrális hiány, a humán erőforrás, az mennyire szerepel ebben, mint tényező? Magyarán, hogy van-e annyi szülészorvos, és van-e annyi szülésznő az intézményekben, akik el tudják azt látni, hogy a folyamatosan hozzájuk érkező pácienseket egy ilyen rendszerben megfelelően el tudják látni?
3: Ezzel még messzebbre megyünk vissza, mert az a kérdés, hogy olyan helyeken, ahol ez nem megteremthető, érdemes a szülészetet fenntartani. Tehát jobb az, hogyha egy picit messzebb megy a mentő, vagy a család, de ott teljes biztonságban van ellátva, tehát ahol évente nincs 200 szülés, ott nincs meg az a rutin, nincs meg az a bevett gyakorlat, nincs meg az a protokollnak a megértsége, ami a biztonságot tekinti, tehát jobb az, hogyha olyan helyen történnek a szülések, ahol ezek a feltételek minden értelemben véve megteremthetők. És nem pénzért, nem annak, aki ennek vágyik, hanem mindenkinek egyformán.
2: Azt javaslom, hogy picit nyissunk nagyobbra a fókusz, még van 3 percünk. Mit olvasol ki a Tiszapárt egészségügyi programjából? Most már lassan véget érnek a mézesetek, jövő héttől indul az érdemi munka.
3: Alapvetően 2 dolog, ami meghatározó. Egy, eddig az egészségügy mindig ilyen a maradékelv alapján működött. A Tiszánál központi elem volt már a kampányban az egészség, tehát nem teheti meg a Tisza kormány azt, hogy ezt nem fogja kulcskérdésként kezelni, és ha kulcskérdésként kezeli, akkor azt a forrást, ami egy tisztességes, működő egészségügyhöz kell, oda kell adni. De itt is nem tudom hányszor elmondtam, hogy csak pénzzel ezt a kérdést nem lehet megoldani. Vissza kell szerezni a bizalmat. Vissza kell szerezni egyrészt a kollégák bizalmát, mert ma a Pintér Takács vonalban a kollégák az ágazatvezetésben elvesztették a bizalmat, tehát együtt kell működni, beszélni kell a kollégákkal, és vissza kell szerezni a kollégák, de a betegek bizalmát is. És ezeknek, ennek az elvnek a alapja az, hogy átláthatóság, nyíltság és szakmai párbeszéd. Ezek után jönnek a szakmai részletek.
4: Hogyha ez megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit át fog csordogálni a többi területre is. Tehát most kizárólag arról beszélünk, hogy amikor szabad orvosválasztás van, akkor abból ugye ki lett véve a szülészeknek a személye. Most ha ez visszakerül, ez igaz lesz az összes többi pozícióban is, vagy azt azért nem lehet egészséges módon ellátni?
3: Általában ez a irány a világ fejlettebb részén is, és a Tisza kormánynál is, hogy mérhető módon, transzparensen, de azonos minőségi ellátást kapjon mindenki. Tehát a közszolgáltatásoknál már vége van annak, hogy sztárorvoshoz akarok bejutni, és akkor majd az fog engem meggyógyítani. Ha protokoll szerint, szabvány módon zajlik az ellátás, és ez nem csak a műtő orvos személyét jelenti, hanem az ápolást, a körülményeket, akkor egyszerűen nincs erre szükség, és akkor fogjuk megélni azt, hogy általában nő az elégedettség az egészségügyel szemben.
2: Még egy utolsó kérdés, hogyha te volnál döntési helyzetben, a társadalom elvárása óriási, hogy azonnali, látható, látványos változásokat vár minden területen. Ismerve az összes körülményt, te az egészségügyben milyen olyan lépést húznál meg, ami látványos, de reálisan rövid határidőn belül megvalósítható?
3: Azt gondolom, hogy a Zsoltnak az a bejelentése, bocsánat, hogy zsoltozom, csak egyenlőségben ültünk, tehát nekem így jön a számra, hogy leszereli az arcfelismerő rendszereket. Tehát magyarul az, hogy ez a katonás Pintér Sándor vagy által rendőri mintára létrehozott rendszer, ahol csend, rend, fegyelem, majd én eldöntöm. ez az attitűd megváltozik, ez önmagában tud felszabadító lenni, és utána pedig szisztematikus munkát kell kezdeni. Tehát le kéne szokni arról, hogy tüzet oltunk mindig. Tisztességes programot kell a szakmával együtt kialakítani, és azt kell végrehajtani, de ehhez kell pár ilyen bizalmi intézkedés az elején, és némi készpénz.
4: Kincses Gyulának köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Én is.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
2: Furcsa véget ért a Lázár Jánoshoz köthető kastély privatizációs program. Úgy tűnik, hogy mindössze két kastély talált gazdára. Tehát onnan nézve talán jó hír, hogy megmaradnak a kastélyok. Viszont probléma van, kellene pénz, néhány milliárd, hogy idénre megoldható legyen ezen intézetek, objektumok fenntartása. Itt van velünk Zsupán András újságíró, a Válasz Online-tól. Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szakavatott ismerője vagy a tévának, számos cikket írtál. Vegyük végig ezt az egész kastélyprogramot. Mi volt a kiinduló ötlet, és ez jó volt-e, vagy sem?
5: A kiinduló ötlet az volt, és ez még a 2010-es évek legelején történt, hogy elég sok Európai Uniós pénz jön be az országba. Az államnak van egy rendkívül nagy kiterjedésű, leromlott állapotú kastélyállománya, döntően olyan épületekből, amelyeket nem újítottak föl. Tulajdonképpen a legtöbb esetben a 30-as évek óta, mert már a szocializmus sem költött rájuk, és addigra minden funkciójukat elvesztették, azt is, amit beleraktak a szocializmus évtizedei alatt. És azt gondolt, akkoriban, ez elsőben Virág Zsolt nevét kell megemlíteni, aki a Kastély Lexikon szerzőjeként sokat foglalkozott a témával az előző évtizedben, és amikor 2010-ben kormányváltás volt, akkor elkezdett lobbizni egy kastélyprogramért, egy nemzeti kastélyprogramért. Az volt a koncepció, és ez részben megvalósult, hogy kiválasztják a legértékesebb történelmi szempontból is a legizgalmasabb házakat, viszonylag egyenletes eloszlásban az országban, tehát hogy minden régióba jusson ilyen, és ezeket egy döntően Európai Uniós pénzből finanszírozott felújítás után látogathatóvá teszik, idegenforgalmi látványossággal alakítják. Azért volt fontos, hogy az ország minden régiójából válasszanak egy-egy jobb épületet, mert ennek kezdettől fogva az volt a célja, nem egy önmagában álló projekt volt, hogy akkor mentsük meg a kastélyokat, hanem hogy legyenek olyan idegenforgalmi látványosságok a magyar vidék víz nélküli részein is, tehát ahol nincs gyógyfürdő, meg Balaton, meg Velencei tó, ahova érdemes elmenni, ahol érdemes időt tölteni, mert hogy ezek a látványosságok, ezek húzzák az egész környéket maguk után, tehát egyszerűen turizmust generálnak maguk körül. Nyilván ez egy komplexebb program részeként értelmezhető, csak még önmagában egy kastély sem elég erre, de abban gondolkodtak, hogy egy kastély része lehet egy olyan kínálat kialakításnak, amitől vonzóvá válhat egy-egy régió. De természetesen egyébként még a vizek környékén is van ennek értelme, hiszen mindig van esős szezon, mindig van tél, mindig beszélünk négy évszakos Balatonról, stb.
4: Aztán miért vallott kudarcot ez az elképzelés, mert hogy a kiinduló gondolat elég jónak tűnik és értékelhető.
5: Ez így van, ez tulajdonképpen nem vallott kudarcot ez az elképzelés. Az első hullámában a kastélyprogramnak megcsináltak jó néhány épületet magas színvonalon egyébként, változó minőségben, mármint a kiállításokat tekintve születtek nagyon jók és kevésbé jók, de végső soron ez az alapgondolat az teljesült, hogy jó néhány épületet megcsináltak.
2: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyi?
5: Én most nem tudok neked egy pontos összeget mondani, de egy ilyen 20 milliárd forint körüli, tehát nem egy horribilisen magas összeköltségvetési tételként. Aztán ez a dolog egy ponton a 2010-es évek vége felé félbe szakadt, jöttek ugye a válságok, elapadtak az Európai Uniós pénzek, már olyan helyszínek is félbe maradtak, amiket megcsináltak, tehát hogyha valaki ellátogat mondjuk Bajnára vagy Nádasladányra, amik nagyon szépen felújított helyszínek, de talál olyan épületrészeket, amik ott állnak elhagyatva és pusztuló állapotban, annyira egyik percre a másikra állították le a dolgot. És aztán, amikor Lázár János miniszter lett, és megörökölte ezt az egészet, akkor az egész vett egy 180 fokos fordulatot, és elkezdtek arról beszélni, hogy a kastélyprogramnak vége, ezt leállítjuk, nem folytatjuk, helyette a cél az, hogy a kastélyállományt tulajdonképpen szétosztogassuk magán szereplők között.
4: Akkor megkövetlek valóban. A kudarc mondjuk innen értendő, hogy Igen. itt már aztán teljesen másképp Igen. rajzolódott át az eredeti cél.
2: Itt akkor hadd nyissak egy zárójelet, ugyanis a kronológiát nézve 2023. decemberében az országgyűlés elfogadta ezt a kastély privatizációs törvényt, de Novák Katalin visszadobta, és emlékszem, hogy Lázár János eléggé dühötten reagált. A zárójel most következik. Lehetséges az, hogy az a reakció, amit Lázártól hallunk, hogy a kegyelmi botrány részleteiről Novák Katalinnál tessék érdeklődni, és ő tudja, és nem mondja el, és ez egy gennyesebb a Fidesz testén, ez a fajta, hát ilyen bosszúval átira, és nem mondja el, és ez egy gennyesebb a Fidesz testén,

0: Ez a törvény egyébként teljesen nonsens volt. Tehát gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy minden kötelezettségvállalás nélkül az állami vagyonba tartozó, és egyébként hát komoly pénzekért felújított épületeket ajándékozási gesztussal oda lehet adni magánszereplőknek. Tehát ez nem különbözött ez a törvény érdemben attól, mint hogyha azt mondanánk, hogy holnap a Nemzeti Múzeumot elajándékozzuk. Uh-huh. Tehát ez teljes abszurditás volt ez a dolog. Az Alkotmánybíróság próbálta is, nem egy nagyon karcos Alkotmánybíróság volt ez az elmúlt években, de azért ők is jelezték, hogy ezt így ebben a formában nem lehet csinálni, és tulajdonképpen azt írták le a jogi véleményükben, hogy lehet ilyet, de inkább a vagyonkezelés irányába kéne elmozdítani, és nem a tulajdonátadás irányába.
1: És akkor ugye itt jön most a nagy kérdés, hogy mégis mi lehet majd a folytatásban ezeknek a kastélyoknak a sorsa, hiszen a NÖF azt mondja, hogy nincs a kasszában elegendő mennyiségű pénz annak érdekében, hogy legalább az állam megőrzés szintjén átmenetileg, amíg a végső megoldást megtalálják, fent tudják tartani a kisebb kastélyokat. Itt a kertészetre kell gondolni, a rendben tartásra kell gondolni, tehát olyan alapdolgok, amik teljesen természetesek lennének bármelyik ingatlan esetében is.
0: Ez most egy teljesen mesterségesen előállított krízis. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor nem hallgatott a Alkotmánybíróságra Lázár János, hanem azt mondta, hogy nem lesz vagyonkezelés, a tulajdonátadás lesz az új törvényben is. Ez került bele a törvénybe, és el is kezdte szétajándékozni a kastélyokat.
2: Mert Súlyog Tamás már átengedte
0: őket, így van, és akkor sorba jöttek ki a hírek arról, hogy melyik kastélyt kikapja meg. MOL, Richter, 4IG, Révész Holding, PBE építő, Szijjászló alapítványa, stb. Az nem jött ki az információ, hogy ezek a tulajdonátadások valójában nem mentek végbe. Tehát az történt, hogy Lázár János ugyan meghozta az ajándékozásról szóló döntéseket, ám de nem tudott megállapodni az érintett cégekkel a tavalyi év utolsó hónapjaiban és az idei év első hónapjaiban arról, hogy mégis milyen feltételekkel vennék át a kastélyokat, mert hogy azért az Alkotmánybíróság döntése nyomán mégiscsak egy elég rigorózus feltételrendszer kezdett bekerülni ezekbe az átvételi szerződés tervezetekbe, hogy ennyi milliárdot be kéne ruházni, ezt kéne nyitva tartani, így kéne működtetni, stb. És a cégek pedig érezték, hogy ez nagyon rossz biznisz lesz, nem akarták az egészet, és valószínűleg az is történt, hogy egy ponton megérezték, hogy itt választási vereség történhet tavasszal, és akkor a nyakukon marad az egész. Úgyhogy elkezdték húzni az időt, és úgy tárgyaltak először Lázár Jánossal, aztán ugye ezt Csepregi Nándor államtitkárnak adta át ezt a feladatot az év végén. Úgy tárgyaltak, hogy elkezdtek időt húzni, elkezdtek ők is feltételeket támasztani, jaj, nem is akarjuk mi ezt annyira, hát egy kicsit még térjünk vissza egy hónap múlva erre a kérdésre. És eljött a választás. Két kastély esetében már gyakorlatilag tavaly októberben visszavonódott az átadási döntéspont, a MOL és a Richter kastélye esetében, a többiek pedig alá sem írták soha a szerződést, egy kivétellel.
2: De egyébként ez ekkora teher ezen cégeknek? Nem akarok a zsebükben turkálni, de néhány milliárd forint egy év alatt, ilyen több százmilliárdos profitar futó cégeknek ez ekkora dráma?
0: Nem ekkora dráma. Itt valójában arról volt szó a legtöbb esetben. Egyébként a kisebbek szerintem nem nagyon szeretnék. Tehát én kíváncsi leszek, hogy ez az egy, aki aláírta mondjuk a PBE Holding, az mit fog kezdeni Sopron Horpáccsal, ami egy elég nagy épület és rendkívül rossz állapotú. De a nagyoknak nyilván nem volna ez nagy teher. A nagyok egyszerűen attól féltek, hogy nem fog menni nekik a dolog. Tehát az is egy nagyon árulkodó jel volt, hogy miközben Lázár János végig arról beszélt, hogy miért van erre szükség, hát azért, mert ők a jó gazda gondosságával fogják üzemeltetni az épületeket, mint tulaj, ezt mondta Lázár János. De ehhez képest megtudtuk, hogy az összes magáncég szerződést akart kötni a NÖF-fel, az állami céggel a tovább üzemeltetésre.
1: Igen, mert nagy kérdés lehetett volna, vagy lehet az életükben, hogy mire tudják használni ezek a cégek. Tehát hirtelen átmenni, mondjuk egy kulturális örökség gondosságát átvállalni egy rendezvénytérré, egy valamilyen társadalmi felelősségvállalás, ami megvan minden szinten, de az ő nagyságukhoz képest ez lehet, hogy elhanyagolhatónak tűnik, hogy hol kell egyáltalán keresni a magyarázatot szerint.
0: Hát nem sok mindenre tudják használni, ugye? Tudják használni vállalati konferenciára, mert egy szép környezet, egy kis csapatépítő tréningre, ilyenekre tudják használni, de most is tudják, hiszen hogyha akarja, kibéreli a NÖF-től. Tehát, hogy nem volt ebben semmi számukra, nem volt ebben semmi ráció, számukra úgymond egy kötelezettség volt, azt jelentette, hogy vissza kellett volna tenni valamit, úgymond a közösbe ezáltal, de az egésznek a feltételei olyanok voltak, hogy se az államnak nem lett volna jó, se a cégeknek, és ezt valójában a cégek elég hamar belátták racionálisan. Az állam oldaláról meg Lázár János nem akarta ezt belátni, és egy darabig tolta tovább. Aztán azzal, hogy elkezdte ő maga csendben visszavonogatni a döntéseket, azzal tulajdonképpen ő is elkezdte belátni, hogy nem megy az egész. De az igazi csavar az itt jön, hogy ugye ennek a állami cégnek, amelyik kezeli a kastélyokat, a NÖF-nek, a költségvetését úgy állították

0: össze mégiscsak januárban, az idei költségvetését, az év első felére adták csak oda a pénzt, mondván, hogy a második felében már nem lesznek kastélyok. Addigra már megoldódik a probléma, szétajándékozzuk, akkor már nem kell túl sok pénzt adni, úgyhogy fogták és június 30-ig kötöttek támogatási szerződést a NÖFF-fel, addig adtak oda a működésre pénzt, úgyhogy valóban most az a helyzet, amit említettél, hogy senki nem tudja, hogy az év második felében a belépő díjat szedő hölgyeknek ki fogja átutalni a fizetését, és ki fogja a villanyszámlát kifizetni, mert az állam úgy gondolkodott erről, a távozó kormány úgy gondolkodott erről, hogy hát majd valaki megoldja utánunk.
1: Hát ez most már csak a Tisza kormány lehet április 12-ére tekintettel. Köszönjük szépen, András, hogy eljöttél és elmondtad mindezt.
2: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita.
3: Ez már a Start Plus, köszöntöm az esetleg csak most hozzánk csatlakozó kedves nézőinket és a korábbiakat is természetesen. Egy egészen helyi aktualitással fogjuk folytatni Budapest 18. kerületében. Szeretnék azt elérni, hogy a lakók nyugalmát sokkal jobban tudják védeni és garantálni, de az éjszakai órákban már az egyes dohányboltokban alkoholt ne lehet sem vásárolni. Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármester a vendégem. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Még lehet, hogy mondhatnám is meglepődve, hogy azt gondolnám, hogy ez azért a kerület sajátja döntési jogköre lehet, hogy ezekben esetleg tudjon határokat, kereteket szabni. Most mégis az történik, hogy szeretnék az új kormánytól a képviselőtestületükön ezt kérni. Tehát ez egy kormányzati központi döntéshozatali mechanizmus ezek szerint.
4: Természetesen, hiszen az önkormányzatok jogainak a megnyírbálása is az előző kormányhoz kötődött. Mi valóban úgy érezzük, hogy most egy esélyünk van arra, mi 7 éve vagyunk hivatalban, és 7 év alatt egyszer nem tudtunk pozitív ügyben a kormányhoz fordulni. Most úgy érezzük, hogy valóban esély van erre, sőt ígéretet is kaptunk rá, nem mi, hanem generálisan a holnap hivatalban lévő miniszterelnök úrtól. Mi úgy látjuk, hogy annak idején óriási kárt okozott a társadalom egészre, amikor a dohányboltokat nem csak létrehozták, ezzel monopolizálták a dohányforgalmat, hanem azt is megtették, hogy az önkormányzatnak minden jogát megvonták, hogy éjszaka a lakók nyugalmába felléphessünk. Megjegyzem, ez csak a dohányboltok esetében van így. Tehát, hogyha bármilyen más kereskedelmi tevékenység megszegi a közösségi normát, a polgármester a jegyzőn keresztül bármikor kezdeményezheti, akár azt is, hogy ideiglenesen bezárják azt az üzlethelyiséget, itt semmilyen lehetőségünk nincs. Éppen ezért fontos, hogy végre legyen itt is, hiszen elsősorban a lakótelepi környezetben okoz ez óriási problémát.
3: A probléma mennyire új keletű? 7 évre, vagy akár több évre is visszavezethető, vagy az utóbbi időszakban vált nagyon erőteljessé?
4: A kezdeti időszaktól kezdve ez jelenség volt, hiszen könnyen el tudjuk képzelni, meg sokan látják is kényszerűségből, hogy sokkal olcsóbbak ezek a vodkás, tekilás, pálinkás kis üvegek, amiben árulják a szeszt, és reggel 6-kor már ott vannak, és sokszor még hajnali 1:30-2-kor is. Ezt az időszakot szeretnénk egy kicsit kitolni a nyugalom érdekébe. Azt kell tudni, hogy ugye a dohányboltok környéken rendszeresen kocsmaként, köztéri kocsmaként üzemel, különösen nyáron, és képzeljük el azt a lehetőséget, vagy azt a körülményt, hogy a társasházi lakásokban, ha van a lakótelepen, vagy a régi, még a szocialista időszakban épült lakótelepeken nincsen klíma, tehát az emberek éjszaka nyitva szeretnék hagyni az ablakot, hogy ne legyen túl forró a lakásban, és bejön kintről a folyamatos zaj, ez valóban elviselhetetlen sokszor.
3: Ebben az ügyintézés folyamatában a rendőrségnek is volt szerepe, tehát mondjuk a lakók kihívták őket oda, hogy próbálják meg csendre inteni ott a helyi duhajkodókat, vagy őket nem vonták be ebbe?
4: rendszeresen hívják a rendőrséget, ott van éjszakai közterület, őket is hívják, de hát nyilván látják ön a rendőrautókkal, elteszik a kis üveget valahova, zsebükbe, bárhova, addig ott üldögélnek. Üldögélni szabad egyébként csendben, csak hangoskodni nem. Elmegy a rendőr vagy a járő, és újra kezdődik. Sajnos ez egy ilyen macska-egérharc, aminek csak rendeletileg lehet véget vetni, vagy legalábbis normál keretek közé szabályozni. Miért szeretnénk elérni, és reméljük, hogy a kormány ezt érteni fogja és segíteni fog.
3: Feltételezem, hogy kell, hogy legyen egyfajta párbeszéd a dohányboltosokkal is, hiszen ők joggal mondják azt, hogy a forgalmuk visszaesését, csökkenését okozhatja az, hogyha az éjszakai órákban például alkoholos termékeket nem árusíthatnak. Ők mit gondolnak erről?
4: Éjszakai termékeket 10 és reggel 6 óra közti időintervallumról beszélünk. Akivel eddig beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy megérteni. Nyilván, hogyha nincs ilyen kényszer, akkor a üzlet az első az ő oldalukról, de meg fogják érteni, hogyha ez a szabály érvénybe fog, vagy érvényt fog szerezni.
3: Az önkormányzat bevételeit bármilyen módon érinteni ez a döntés?
4: Semmilyen módon, hiszen az önkormányzat sok esetben nem is tulajdonosa az üzletnek semmi, körülbelül az üzletek felét adjuk ki, de az a helyzet, hogy ha kiadtuk, akkor már nincs beleszólási lehetőségünk, hogy mit árulnak ott.
3: Uh-huh. És milyen jellegű panaszok érkeztek a leginkább önökhöz? Értettem például az előző példát, hogy nyáron a nyitott ablaknál beszűrődik, de hát gondolom télen is, vagy az őszi időszakban is ugyanúgy zajlanak ezek az események, akkor mivel találkoznak a lakók?
4: Szétdobált üvegek vannak, szemét van. Ugye rendszeresen a italboltok meg a dohányboltok környékét hetente elrendelünk most már egy külön takarítást, hiszen viselhetetlen körülmények vannak nagyon sokszor, és ez plusz, tehát ahogy kérdezte, nincs bevétel az önkormányzatnak, de plusz költsége annál inkább, és nálunk körülbelül 20 ilyen üzlet van, ami problémás a 18. kerületben. Hát ha ezt éves szinten kivetítjük, ez 8-10 milliós plusz kiadás például.
3: És ugyanitt zárásképpen egy érdekes kezdeményezés, hogy csatlakoznának Vitézi Dávid kezdeményezéséhez, mégpedig, hogy csökkenjen az óriás plakátok mennyisége. Itt is ugyanezt gondolnám, hogy ez egy vállalás is az önkormányzat részéről, mármint ami a forrásokat illeti.
4: Természetesen, hát az önkormányzatunknak korábban még 100 millió forintos bevétele volt az óriás plakát helyek kiadásából. Ugye volt egy kormányrendelet, amikor úgy döntöttek, hogy ezt megszüntetik, tehát nekünk csak ezt csak viselni kellett, és ugye a Kismely a 18. kerületet, ha máshol nem onnan, hogy a repülőtér nálunk van, a Feredi gyors forgalmi úton, a néhány másik nagy kereszteződésben azt látjuk, hogy elképesztő plakát erdők vannak. Most mondhatnánk, hogy kicsit jobb a helyzet, mert nem azt látjuk most már, hogy háborúban állunk Ukrajnával, de hát vannak más olyan lesztépet, félbehagyott plakáthelyek, amelyek viselhetetlenek. Mi azt gondoljuk, hogy az óriás plakátok nélkül valóban sokkal szebb lenne Budapest, a 18. kerület környezete. Hát nézzük meg az európai példákat. Egyetlen rendes nagyvárosban sincs ilyen óriás plakát erdő, mint Budapesten látható.
3: Na hát új időszak kezdődik, ez biztos. A kezdeményezések, az ötletek megvannak, hogy ez aztán tud a tettek mezeire lépni, ezt pedig a következő időszakban meg fogjuk tudni. Szanyiszló Sándornak köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.
2: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15 000 forint értékű szűztea termékcsomag a Dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
3: Május 8-a a petefészekrák világnapja, és bár az egészségügyi probléma és az ezzel járó nehézségek, kihívások nem erre az egy napra összpontosulnak, nagyon fontos, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon. Elsősorban a prevenció szükségszerűsége. Mondok önöknek egy nagyon meglepő és drasztikus adaton. A petefészek rákot az esetek 75%-ában előre haladott stádiumban diagnosztizálják. Erről fogunk beszélgetni a folytatásban Tóth Icóval, a Májva Virág Alapítvány elnökével. Jó reggelt kívánok, jó. Szervusz! Ez pont az az időszak, amikor erről még nagyobb mértékben, mennyiségben tudunk beszélgetni. 75%, ez azt jelenti, hogy a nők jelentős része nem megy el megfelelő vizsgálatokra, vagy egyszerűen az edukáció hiánya okozza?
5: Talán mondhatom, hogy egyik sem. Mert hogy a nőgyógyászati daganatok közül a petefészek rák az a típusú daganat, aminek nincsen szűrővizsgálata, tehát egyszerűen az egész világon nem létezik. Tehát az, amikor elmegyünk méhnyakszűrésre, akkor ott nem tudunk, nincsen eszköz, nincsen módszer arra, hogy a petefészekrákot szűrjük, vagy szűrési módszerünk legyen rá. Illetve nagyon jellegtelenek a tünetei. Olyan tünetei vannak, amit nagyon könnyen összekeverhetünk, például egy gyomorrontással, tehát akár egy hasi puffadás, megváltozott székletürítési vagy vizeletürítési szokások, és mondjuk egy hasi puffadásnál vagy egy gyomorrontásnál is először magunkat kezeljük, aztán elmegyünk a házi orvoshoz, tehát hogy nem gondolunk arra, hogyha hosszantartóan fennállnak a tünetek, akkor igenis el kell menni nőgyógyászhoz, elmondani a panaszokat, és aztán remélhetőleg akár egy ultrahanggal, bár ez sem minden esetben mutatja ki. Tehát, hogy tényleg egy nagyon, hát nem is tudom, hogy jól jellemezni, egy nagyon nehéz betegség. Igen.
3: Ilyenkor a tüneteknek a gyakorisága kell az, hogy figyelmeztetője legyen. Én ki is emeltem magamnak, hogy ezenken felül például a tehetségérzés, a gyakori vizelés, ugye ezt említette, illetve az inger maga, hátfájás, váratlan súlyváltozás, hasi diszkomfort, tartós fáradtság. Tehát tényleg mind-mind olyan tünet, amiben lehet, hogy az életünk adott szakaszában éppen találkozunk. Az a lényeg, és arra kell figyelnünk, hogyha ezek jellemzően együttesen jelentkeznek, vagy hogyha az adott tünet húzamosabb ideig jelentkezik.
5: Inkább az utolsó, tehát hogyha tényleg már hetek óta fennállnak, nem múlnak el, akkor mindenképpen ki kell zárni a petefészekrák lehetőségét.
3: No, de hogyha nincsen hatékony szűrővizsgálat, ami egy borzalmas ellentmondás ebben a helyzetben, és még lehet, hogy az ultrahang sem ad megfelelő választ, akkor milyen lehetőségei vannak a nőknek? És ugyanígy az orvosoknak is, hiszen gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy valahol a gondolatok mentén ott legyen, hogyha nincs egyértelmű válasz, akkor erre is gyanakodni kell.
5: Nagyon fontos nyilván a szakavatott szem egy ultrahang vizsgálat során, de emellett még egyébként a képalkotó vizsgálatok állnak rendelkezésre, és ebből lehet aztán a diagnózist felállítani. De tényleg az az elképesztő ebben, hogy sehol a világban nincsen egy olyan jó példa, vagy egy olyan módszer, ami átvehető lenne. Tehát alapvetően mindenhol küszködünk ezzel, hogy késői stádiumba kerül diagnosztizálásra.
3: Hogyha megvan a lesújtó diagnózis, onnantól kezdve mi történik?
5: Az az érdekessége még a petefészekráknak, és egy picit hadd térjek ki a hajlamosító tényezőkre, és aztán ebből kapcsolódik majd a kezelés is, hogy hajlamosító tényező lehet egyébként, hogyha valaki későn szült, vagy nem szült gyermeket, hogyha nagyon korán jött meg a menstruációja, vagy éppen későn lép be a menopauza szakaszába, de van genetikai tényező is, tehát génmutáció is okozhatja, ami az esetek nagy részében örökölt. Ez körülbelül egyébként a petefészekrákok 10%, ami genetikai alapú, és szerintem sokan hallottak már, főleg Angelina Jolie miatt szoktuk kiemelni ugye a BRCA1 és BRCA2 génmutációt, és ez azért nagyon fontos, mert más lesz a kezelés. A petefészekrákok alapkezelése egyébként műtét és kemoterápia, de amennyiben mondjuk BRCA státusz áll fent, akkor már úgynevezett PARP-gátlókat lehet adni, és ami újdonság egyébként a kezelésekben, az úgynevezett, hát mondhatjuk legrövidebben, hogy ADC terápia, amely egy olyan célzott kemoterápia, ami nem az egész testre hat, mint az általános kemoterápia, hanem abszolút a daganat sejtekre, és általában akkor kapják a nők, ez egy relatíve új terápia egyébként, amikor mondjuk az adott kemoterápiára nem érzékeny a daganat, tehát egyszerűen nincsen hatása rá.
3: Ez 100%-os gyógyulást jelent? Vagy hogyan érdemes egyáltalán lelkileg ilyenkor hozzáállni a nőknek ehhez a folyamathoz, mert biztos, hogy benne nem csak testileg, de szellemileg is megterhelő időszak lehet.
5: Ez egy nagyon fontos kérdés, köszönöm szépen. Sajnos, mivel késői stádiumba kerül diagnosztizálásra, ezért az esetek egy részében krónikussá tehető, ami azt jelenti, hogy folyamatosan terápiákat kell, hogy kapjon az az adott hölgy, vagy bizonyos időközönként kell terápiát kapjon, és a késői stádium esetén sajnos nagyon sok nőt elveszítünk petefészekrákban.
3: Műtéti úton is gyakori a megoldás és a gyógyulás felé vezető, vagy ma már inkább a kemoterápia? a jellemző?
5: Elsősorban a műtét, a kezelés, és nagyon jó, amikor műteni tudjuk, és aztán ezt megelőzheti a kemoterápia, vagy pedig általában a műtét után azért szükséges még kemoterápia.
3: Mekkora az összefogás azon nők között és a közösségben, akik szembesülnek ezzel a diagnózissal?
5: Mi a Májva Virág Alapítványban az ösznőgyógyászati daganattal érintetteket fogjuk össze, sok petefészekrákkal érintettünk van. Általában azt mondjuk, hogy az idősebb nők betegsége, de azért van jócskán fiatal is. Sokan vagyunk, jelenleg egyébként a közösségünkben aktívan 1200 fő van minden nőgyógyászati daganatban, de elképesztő szeretet, összetartás és segítés van ebben a közösségben.
3: És arra szükség is van, én mindenkinek jó egészséget és gyógyulást kívánok Tóth Icónak, a Májva Virág Alapítványának. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm.

0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita.
1: Van itt egy vendégünk körömcipőben, úgyhogy lehet, hogy a folytatásban bele is fog szólni az online lapszemlébe, és elviszi a sót, de azért megpróbálom mégis a legfrissebb, legérdekesebb híreket önök elé tárni, és én közben látom, hogy mi történik a háttérben, úgyhogy egy nagyon izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. A Propeller oldaláról hoztam egy hírt, dráma Szikszón. Mire gondolhatnak ilyenkor? Hát ne izguljanak. 30 milliót szórt szét menekülés közben az úton az állrendőr. Ahogy ebből a címből lehet is következtetni, csalók, méghozzá telefonos csalók adták ki magukat egyrészt banki biztonsági szakembernek, másrésztről pedig rendőrnek. Első körben 8 milliót, aztán 7 milliót és újabb 8 milliót már készpénzben szerettek volna elvenni az áldozatuktól. Az első két átutalás meg is történt, a harmadiknál feltételezhetően már gyanút fogott az áldozat, és menekülés közben szórták ki az ablakon, a gépjármű ablakából az elkövetők ezt a 30 millió forintot. Egy baleset azonban megállít őket, és a rendőrök elfogták az elkövetőket. A 24.hu oldaláról egy másik hír, amint behozza nekem a rendszer, itt is van. Vörös Imre azt állítja, Sulyog Tamás alkotmányt sértett. Azt nem tudom, hogy ki, hányan és milyen formában vártak erre a hírre, de az biztos, hogy akkor, amikor Magyar Péter felszólította Sulyog Tamást, hogy hagyja el a pozícióját, akkor azt is lehetett tudni és hallani, hogy hát ezt nem lehet csak úgy ilyen formában megtenni, annak érdekében, hogy váltható legyen, bizony olyan alkotmánysértést kell elkövetnie a köztársasági elnöknek, ami ezt megalapozottá tenni. Vörös Imre azt állítja, hogy megtörtént, szerinte ugyanis nem látta el a feladatát. Vörös Imre úgy nyilatkozott a Klubrádióban, hogy azért követte, mert akkor is meg lehet fosztani tisztségétől, ha önként nem mond le, ugyanis a közhatalom gyakorlása nem jogállami keretek között történt, és nem tett semmit annak érdekében, hogy ezen változtasson Sulyog Tamás, és egy rövid gondolat, ma 100 éves David Attenborough, a világon mindenütt ismert tudós, akinek természetfilmjei nem csak az előttünk lévő generációkat, hanem szerintem a jövő és a következő generációkat is le fogják nyűgözni, Isten éltesse.
0: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15 000 forint értékű szűztea termékcsomag a Dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Na most aztán tényleg engedjünk teret most már ennek a kis vidám hölgynek, aki itt van a stúdióban, ő nem más, mint Bella, a Vigyel Haza Alapítvány egyik lakója, gazdikereső. Ugyaninnen köszöntöm Óvári Andrást és az alapítvány alapítóját. Jó reggelt kívánok! És itt van velünk Bakos Piroska és a MOL szóvívője és médiakapcsolati vezetője. Szervusz, köszöntöm!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy egy együttműködésről fogunk majd beszélgetni, hogyha Bella lehetőséget ad nekünk erre, és a párnát nem szedi Misznit kékre. Ilyenkor is így lehet a leginkább kedvet csinálni ahhoz, hogy gazdira váró kutyusoknak talán a sztársággal járó hírnév egy kicsit több lehetőséget adjon. Mit kell tudni Belláról?
3: Bella 5 éves kutyus. Már egy éve van nálunk, az iratos útról került hozzánk. Azóta már egy nagyon jó nevelt is.
1: Igen, látom.
4: Csak nagyon aktív. Nagyon aktív kutya, és olyan gazdit keres, aki nagyon aktív
3: szintén. Ezt a párnát magunkkal vittük majd a végén.
1: Cégajándéka.
3: Egy aktív gazdit keresünk neki, aki le tudja mozgatni.
1: Még közben Andrásnak, ha jól tudom, minden igaz, még le is verte be a mikroportját, így nem is nagyon fogjuk hallani, igen, amit mond nekünk. Ha még megkeresi, akkor addig fordulok Piroskához. Hát nektek a MOL részéről ugye szerintem zászlós hajótok és küldetésetek, hogy próbáltok ott segíteni, ahogy tudtok. A kutya mentésben, a kutyák, az elveszett kutyák megtalálásában A MOL milyen szerepet vállal?
4: Bela elviszi a sót.
1: Sejtettük, hogy így lesz.
4: Ugye 350 töltőállomásunkon van már kutyacsipleolvasó készülék. Ez azt jelenti, hogy ha valaki talál egy elveszett kutyust, és nyilván ez az elveszett kutyus hagyja magát megfogni, akkor be tudják hozni hozzánk a töltőállomásokra. Én azt gondolom, hogy a nagy autópálya menti kutakat kivéve mindenhol van csipleolvasónk. A kollégák ott tudják a feladatokat, leolvassák a kutyusnak a csipjét, és mivel ugye személyes adatokat tárolnak ezen a csippen, illetve a mögötte lévő adatbázison, ezért ilyenkor a kollégák a Vigyél Haza Alapítvány által nekünk ajánlott állatorvosokat tudják felhívni, akik megkeresik a rendszerben a gazdi adatait, és össze tudjuk kötni a gazdit a kutyussal. Ha jó a telefonszám, és ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy frissíteni kell a telefonszámot, ha mondjuk valakinek változott az adata, ha jó a telefonszám, akkor el tudjuk érni a gazdit, és meg tudjuk mondani, hogy ezen és ezen a töltőállomáson várja a kutyusa.
1: A tapasztalatom az, hogy az emberek egyébként nagyon szeretnek segíteni, tehát hogyha találnak egy kis kutyust, akkor szánnak arra időt és energiát, hogy ezen az eszközön és módszeren keresztül igenis elmenjenek a kutyussal a benzinkutakra, kérjék az ott dolgozók segítségét, és a kutyus vagy hazataláljon, vagy legalábbis egy védett helyre kerüljön.
4: Én azt látom, hogy igen, a számok is ezt bizonyítják, mert az elmúlt két évben is olyan 1300-1500 közötti kutyát hoztak vissza egy év alatt a töltőállomásainkra. Szerintem ez egy óriási szám. Nyilván még inkább megnő a sajnos a forgalom akkor mondjuk szilveszter környékén, ugye amikor a durogtatást, a hanghatásokat nem bírják a kutyák és elmenekülnek. A tavaly szilveszter után 200 kutyát az két nap alatt hoztak a töltőállomásainkra. Úgyhogy nagyon köszönjük azoknak, akik valóban veszik a fáradtságot, ahogy te is mondtad. Megállnak, mikor meglátnak egy kétségbe esett kutyát, foglalkoznak vele, elviszik egy töltőállomásra, és ott segítséget nyújtanak. Egyébként sokszor a kutyabarátokról van szó egyébként is, akik van úgy, hogyha mondjuk ugyanabban a városban van a kutyus, aki elveszett, akkor ők maguk elviszik aztán a gazdához. Ilyet is többször tapasztaltunk már. Hogy...
1: Próbálok egy kicsit Andráshoz fordulni gyorsan, amíg nyugalmi állapotban van Bella. Ugye
4: igen,
1: megismerhettük
4: és a mikrofon is
1: történetét, és nehogy aztán itt időközben gyomorrontást kapjon, úgyhogy próbálok sietni is. Hány százalékban és mennyi idő alatt találnak a gazdi kereső kutyusok gazdára? Ugye most úgy mondta, hogy ugye egy éve van már ő önöknél, ez hosszú időnek számít?
3: Sajnos egyre hosszabb az idő, ami alatt gazdit találunk. Nálunk alapvetően nehezebb sorsú olyan kutyák vannak, akik nem feltétlenül fiatalok, vagy nagyobb testűek, ők azért több időt vesznek igénybe, többször el is kell jönni, látogatni, sétáltatni őket, hogy kialakuljon a kapcsolat a kutya-gazdi között. A helyes, cuki, kis testű kutyák azok nálunk ritkán vannak, de ők iránt nagyobb a kereslet. Sajnos ez a szomorú helyzet, hogy sokan inkább leadnák a kutyájukat, nagyon sokan szabadulnak meg a kutyájuktól. Rengeteg kutya van, sokkal több, mint ahányat felelős gazdához lehet adni.
1: Az egymásra találás folyamata az hogyan zajlik? Mostanában az interneten látom azokat a videókat, hogy a kutyusok kiválasztják a gazdiukat, gondolom, hogy ennek is azért van kerete, de önöknél például ez hogy zajlik?
3: Hát, mi ebben segítünk. Nálunk először ki kell tölteni, a honlapunkon meg lehet találni az összes gazdira váró kutyát, videóval, sok fényképpel, részletes leírással, bemutatva a tulajdonságaikat, és utána ki kell tölteni egy örökbefogadási kérdőívet, ami alapján mi látjuk, hogy az adott kutya alkalmas-e ahhoz a gazdához, vagy egy másikat ajánlunk, vagy esetleg nem. Ha igen, akkor elhívjuk az első találkozóra, ilyenkor elvárjuk, hogy az egész család eljöjjön, hiszen akkor látjuk, hogy mindenki szeretné-e való van a kutyát, hiszen akár egy 10-15 éves döntést
1: alapfeltétele, és igen, az
3: és ha ez sikeres, akkor egyrészt lehet többször jönni, hogyha úgy alakul, hogy szükséges, utána a mi házhoz visszük a kutyát, hogy még a helyszínen is láthassuk, hogy
1: jó, milyen, tehát milyen ebben a folyamatban tud akkor a MOL töltőállomásokon megtalálható csipleolvasó rendszer és a kollégák segíteni, hiszen ez küldetés, és reméljük, hogy minél több árva szív gazdára talál a jövőben, minél rövidebb idő alatt.
4: Vasárnap lesz ugye a Belvárosi Kutyafesztivál, amelyet szerveznek Andrásék a Vigyéhez Alapítványon az Olimpia Parkban.
1: Ott akár személyesen
4: ott leszünk,
1: lehet,
4: mi is egy sátorral, kutyacsipet fogunk leolvasni, és egyéb szolgáltatások mellett a kutyusokkal is lehet személyesen találkozni, Bellával is.
1: Legyen szerencséje Bellának is, Bakos Piroskának és Óvári Andrásnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönjük. Mi is nagyon köszönjük.
1: Egyúttal szeretném megköszönni a megtisztelő nézői figyelmet is, a sok-sok szeretetet és üzenetet, amit rendre kapunk önöktől. Ez a hét is eltelt, öröm volt önökkel együtt ébredni. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Baba-mama kuponnapok a Rossmanban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
11: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
15: Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az állami számvevőszéknél az MNB botránnyal összefüggésben, tudta meg a 24.hu. Mintegy 1500 hajó rekedt a Perzsa-öbölben. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint az Irán által a Hormuzi szorosban bevezetett blokkád miatt. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 9 órakor. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését közösségi oldalán azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust, az igazságtétel és a jogállam mögött. Mellétei arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés az igazságügyi tárca vezetésére, és hisz benne, hogy kormánytagsága kikezdhetetlen lett volna. Most mégis úgy érzi, a nemzeti egységet úgy tudja legjobban segíteni, ha hátrébb lép, hogy a legkisebb árnyék se vetülhessen a rendszerváltásra. Mellétei Barna Márton nem csak a Tisza párt jogásztal kezdetektől, de Magyar Péter régi ismerőse és súgora is. A leendő miniszterelnök ma jelenti be, hogy kit jelöl az igazságügyi miniszteri posztra. Házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az állami számvevőszéknél az MNB botránnyal összefüggésben, tudta meg a 24.hu, amit időközben a főügyészség is megerősített. Azt közölték, hogy az ÁSZ esetében nem merült fel, hogy bármely dolgozó érintett lenne az ügyben. A főügyészség szerint arról van szó, hogy a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri. A történtekből ugyanakkor az is kiderül, hogy a több mint egy évvel ezelőtt elrendelt eljárásban a nyomozók feltehetően még nem vizsgálták az állami szerv dokumentumait, miközben az ÁSZ jelentés az alapja a nyomozásnak. A Lombik Baby szektorból is 100 milliók mentek Balási Gyula cégének, ezt az Egyenes Beszédben mondta Káli Nagy Géza. Az egykori Káli Intézet alapítója szerint Balási egyik cége, a Newland Media szerződéses kapcsolatban állt az Országos Kórházi Főigazgatóság meddőségi ellátásért felelős igazgatóságával. A professzor azt állította, hogy 2023. novemberében 211 millió forintot kapott Balási cége, miközben a Lombik területnek nincs szüksége reklámra. A pácienseknek ugyanis nincs választása, az állam pedig az ideáramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig szivattyúzásra. Mintegy 1500 hajó rekedt a Perzsa-öbölben. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint az Irán által a Hormuzi szorosban bevezetett blokkád miatt. Ezt a szervezet főtitkára közölte. Mostanáig mintegy 20 000 főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott, mondta Panamában. Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek, és olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba estek, amelyekhez semmi közük nincs, fogalmazott. A főtitkár egy humanitárius folyosó létrehozását szorgalmazta a tengerészek evakuálása érdekében, amin a szoroson való átkelés biztonságossá válik, és megszűnnek az olyan veszélyek, mint a lehetséges aknák jelenléte vagy a támadások kockázata. Ugyanakkor arra kérte a hajó tulajdonosokat, ne küldjenek hajókat a Perzsa-öbölbe, hogy ne növeljék a halott tengerészek számát és a gazdasági veszteségeket. Legkevesebb 5 halálos áldozata van egy vásáron keletkezett tűznek Dél-Kelet-Mexikóban, ezt a helyi hatóságok közölték. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint csütörtökön a kora reggeli órákban csaptak fel egy koncerten, amelyen több ezren voltak. A mexikói polgári védelmi hatóságok szerint a tüzet sikerült megfékezni. Tabasco kormányzója részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak az X-en, és hozzátette, hogy elkezdték vizsgálni a tűzokát, és gazdasági mentőprogramot jelentett be a károsult kereskedőknek és vállalkozásoknak. A kötfoltok és a réteg felhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
13: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
16: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betty szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon árasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy hogyan alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
17: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
16: Szóval, amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
17: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
16: Bizony.
17: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
16: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
17: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
16: Na jó, mondjuk ez a népsor viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
17: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 év alatt megszületni.
16: És
17: tehát, hogy mégiscsak itt, ahogy említett Tasnád István, azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
16: Akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picit, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített film. Mert valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy, és most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csinált okokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
17: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnád István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is, tehát hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok azelőtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszer szülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
16: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, és hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
17: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján. Nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ezt szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, hogyha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
16: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét. Amit mások pedig a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
17: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg önszántából vesz ebbe az idős ember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az ember, de hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra, az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, késői boldogságának az útjába akarnának állni.
16: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják. Azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserű fejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces, rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
17: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből
16: hát igen.
17: Egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról, például a Mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Staub Viktória játszja a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos, szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepben a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor ezt hívják örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban. De
16: megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az örökség, igen, tudom.
17: És éri számon kérni rajtam.
16: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
17: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.
6: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: aktuál. Minden este fél tizenegytől a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körúton a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál a Rákóczi híd felé tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra a környező utcákban. Az érintett BKK járatok megállóit áthelyezték. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, itt felújítják a járdát. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell számítani. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatjuk a kultúrát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
2: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
3: Magyar Zenei Tanács a zenélet elnyő szervezet, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye továbbosztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával, tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zenemű kiadásnak, a portás zenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombitáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van takint a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy a mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
2: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
3: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad-hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balási féle cégek alá kommunikációs költés illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-a több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból ugye a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefa lévő volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat. Tehát többször is előfordult, hogy a Lisztbizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy neki is díjat adtunk.
2: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra, felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
3: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes elődöntési szervezet képviseletével, hiszen az elődöntési törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok azt mondom, hogy részterületnek, a zenész színháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, mint érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
2: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok.
3: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető mondjuk az NKO pályázata összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Tehát ha megnézi az ember, hogy például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelent, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc. Miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégiumból, de ugyanúgy az NK a kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőjének az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermentesítsük a döntéshozót is, hogy hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozást segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítmény értékeléshez például.
2: Egy kicsit jöjjünk rá a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték. Tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrást találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
3: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megyen ezeket a hiányzó inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz, csak vidám nem, és azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódtatásokkal jár. Tehát most például a balási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe.
2: És hát ugye,
3: és mivel nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezárulva, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
2: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
3: Köszönöm, megvan, minden jót!

0: Nekem a nosztalgia a Városliget.
1: Nekem a nosztalgia a Dunakanyar.
2: Nekem a nosztalgia a műanyag szívószálat.
3: Nekem a nosztalgia édesanyám tejpi gríze.
4: Nekem időutazás.
5: Nekem a nosztalgia édesapám pofonja.
6: Nekem a nosztalgia az otthonos emlékek.
7: Nekem a nosztalgia a beregfürdői tábor.
8: Nekem a nosztalgia a Yu-Gi-Oh!

dicsősége, kérlek Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi a

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 8. alkalommal rendezik meg a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált két helyszínen, ebből az egyik az ma játszik utoljára, hogyha éppen a mai napon hallgatnak csütörtökön minket, hogyha csak az ismétlésben találkozunk, akkor pedig a Pince Színházat kell látogatni a következő napokon, 8-án és 9-én, ott várják önöket a Roma Hősök. Balogh Rodrigo, a Független Színház vezetője, a fesztivál igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Rodrigo!
2: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, sziasztok!
1: Miről szól ez a fesztivál? Mert azt gondolom, hogy az, hogy 8. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál, ez itt nagyon általános. Fordítsuk le konkrétra.
2: Mindig minden korban és társadalomban voltak meghatározó emberek, mindig másségét nevezték őket. Történelmi tanulmányaink során, irodalmi tanulmányaink során nagyon sok hősről hallottunk és tanultunk. Közülük meglehetősen kevesen voltak romák, annak ellenére, hogy a társadalomban viszonylag szép számmal képviseltették magukat, ha csak az arányokat nézzük. A helyzet nem sokat változott az elmúlt évtizedekben, és nem véletlenül hívtuk illetve ezt a fesztivált. Már a kezdetekkor 2017-ben a stúdiókából indultunk, 18-ban még ott voltunk, aztán hát kinőttük a helyet, úgyhogy ezért is volt szükség az 5-10-re, és akkor még Gálvölgyi Dorka volt az igazgató, és őrülten jó fej volt, hogy meghívott minket, hát azóta is megtapadtunk, pedig már nem ő az igazgató, de hogy aztán az idejében csatlakozott Starenki Pali, a Pince Színház igazgatója, és akkor arra gondoltuk, hogy megosszuk ezt a fesztivált, hogy két helyszínen lesz. De hogy visszatérve a kérdés, hogy miért van erre egyáltalán szükség, szóval mindig mindenkorban szüksége volt egy társadalomnak, egy népcsoportnak arra, hogy színházi formanyelvvel reprezentálja önmagát. Nyilván ez kb. 2000 éve nyúlik vissza, ugye a ókori görögöktől, de hát ahogy ugye szükség van egyes nemzetállamoknak, nemzeti színházakra, nem tudom, svéd, norvég, magyar, sorolhatnám, úgy, hát mondjuk üdvözítő lenne, hogyha Magyarországon is lenne egy roma színház végre valahára, minden esetre...
1: Azt hittem, hogy egy nemzeti, mert az van, vagy mi. Ez van bőven. Igen.
2: Van bőven. Na, de hogy csak a lényegre térjek, hogy azt gondolom, hogy itt az önreprezentáció kérdése fontos. Az, hogy belülről miként mutatjuk meg önmagunkat. És most egy kicsit hagyjuk most a többségi társadalmaknak a megítélését, mert az ugye meglehetősen szűk, hiszen vagy a kriminalizáció, vagy az áldozatiság narratívája az, ami dominál. Na de ebből senki nem lép tovább, és senki nem lép sehova, és senki nem nyer vele, csak veszít.
1: Próbáljunk erről a dologról normálisan beszélni? Erről szól ez?
2: Minden esetre próbáljunk úgy beszélni, mint egy európai polgár. Tudniuk, az van, hogy a színház az a polgárság játékszere. Így van. És abban a pillanatban, hogy egy roma közösség azt mondja, hogy ide hozzánk Magyarországra kedves román, brit, német, nem tudom, olasz alkotók, abban a pillanatban tulajdonképpen egy kicsit az európai polgár fogalmát terjesztjük ki, és állítjuk azt, hogy erre roma közösségek is képesek. Már az azt jelenti konkrétan, hogy tegyünk valamit azért, hogy jobb legyen a holnap.
1: Forgás Rudit elég sokan ismerik, Horváth Kristófot is, ők kezdték a fesztivált a mai napon, és hát ők valami olyat reprezentálnak, ami el tudott jutni a többségi társadalomig, és még megértést is kapott. Ez a jó példa, tehát, hogy a többségi társadalmat megszólítani, vagy menni egy olyan úton, ami tudomást vesz róla, de nem, nincs kitéve neki.
2: Ez is egy jó példa. Én azt gondolom, hogy minden üdvözítő, ami arról beszél, hogyha te képes vagy dönteni, ha te képes vagy beleállni egy ügybe, és uram, bocsánat, felelősséget vállalni azért, ha képes vagy ezért az ügyért tenni, és cselekszel, és aktív vagy, és bármilyen változást hozol, legyen az a te szűk életed, vagy tágabb közösséged, ez már önmagában véve azt gondolom, hogy több, mint amit lehet tenni így a mai embernek. És azt is gondolom ezzel együtt, hogy például a Forgács Rudi vagy Horváth Kristóf esete az abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy meghatározó emberekről van szó, szóval, hogy rendkívül hiteles emberek, szuperek a szakmájukban, de hogy azt is gondolom ezzel együtt, hogy, hogy egy kicsit nyugodtan túl lehet lépni a szuper cigány szerepkörön. És nem feltétlenül ezek a viszonylag sikamlósan megtörtént karrierek, a karrierek. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor van mondjuk egy kétkezi munkásember, aki tisztességgel, becsülettel neveli a gyermekeit, szereti a feleségét is, építi napról napra a családjának a jólétét, meg a boldogulását, ugyanolyan tiszteletre méltó, csak hát nem tudunk róluk. És milyen érdekes, hogy például az olasz, román, vagy akár a német tesók, akik jönnek erre a fesztiválra, ők például beszélnek erről. Megjegyzem, egyébként Horváth Kristóf is, és a Rudi is beszél erről.
1: Ez így van. Sőt, Kristóf ezt konkrétan képviseli nagyon erősen.
2: Így van.
1: Na jó, szóval, hogy igazából ez egy kicsit arról is szólna, és akkor utolsó kérdésként feszegetem ezt a miben létét a fesztiválnak, hogy azokról is beszéljünk, akik úgy egyébként nincsenek szem előtt, de különben meg, mint hogy az egyik előadás címe szól erről, cigány, de rendes?
2: Igen, ez Rudi előadásának igen. A címe. Hát igen, ez a klasszikus eset, hogy ez a nekem is van cigány barátom, na itt már azért fogjuk a fejünket.
1: Igen.
2: Roma értelmiségi.
1: Hát én is ismerek rendes cigányt, hát most miért?
2: Persze, nekem is vannak nem cigány barátaim, hogy ne. Na de nem is, csak hogy válaszok akkor a kérdésre, hogy igen, egyfelől őrülten fontos a fesztivál során, hogy azok is kapjanak hangot, akiknek nincs hangjuk. Másfelől meg, ha egy kicsit belegondolunk, akkor nem véletlenül mondtam a tanulmányokat rögtön az interjú elején. Ez azért őrülten fontos, mert mindig mindenkorban voltak olyan művészeti alkotócsoportok vagy művészek, akik egy lenyomatát adták az adott kornak, amivel aztán a jövő generációi találkoztak. És én azt is gondolom, hogy azért a történelmünk nem szűnt meg, tehát hogy ugyanúgy, ahogy mi tartunk annak idején Petőfiről és Petőfin keresztül, vagy Arany Jánoson sorolhatnám, keresztül nagyon sok mindent megtudtunk a reformkori Magyarországról például, vagy akár Csehov munkásságán keresztül a 19. század, vagy a 20. század elejei Oroszországról, és még sorolhatnám, ugyanúgy mi is egy lenyomatát adjuk ennek, és az ugye nem véletlenül van felvéve nagyon-nagyon profi minőségben az előadás, vagy a fesztiválnak minden egyes előadása, hogy az utókor ráadjuk, tudni, hogy ezek elérhető videók a jövőben, és ezek felkerülnek közösségi videó megosztókra, ahol aztán meg lehet őket később is tekinteni. Nyilván nem adja azt az élményt, mint egy offline színházi előadás, az napnál világosabb, de az biztos, hogy a jelenkor társadalmának, a jelenkor kihívásainak egy nagyon-nagyon fontos lenyomata ezeken a fesztiválokon az egyes előadások.
1: Hogyha a részletekre kíváncsiak, azt megtalálják az interneten, a helyszín ugye adott, arról már beszéltünk most az utolsó két napon, a Pince Színház 8-án és 9-én, és az Európai Unió a társfinanszírozó, ezt azért érdemes megjegyezni, hogy azért lássuk azt, hogy ennek van egy nemzetközi támogatottsága ennek a gondolkodásmódnak, amit ez a fesztivál képvisel, amit a Független Színház vezetője Balogh Rodrigo hozott össze, mint már nem először, hanem kifejezetten a sokadik alkalommal. Ez a 8., ugye a Roma Hősök Fesztiválból. Rodrigo,
2: ez már jó.
1: Köszönöm szépen az ajánlást, szerintem izgalmas, és remélem, hogy sok érdeklődő lesz, aki nem csak azért megy, mert érintett, hanem mert érdekli, és érdekelt, mint mindannyian. Úgyhogy köszönöm.
2: Nagyon hálás vagyok, zsírprofi vagy, köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Balogh Rodrigot hallották, a Független Színház vezetőjét, a fesztivál igazgatóját, meg a kultúrát itt a Spirit FM-en, amit Szabó Betti szerkesztett, én pedig Róna Jegon vagyok. Minden jót kívánok mindannyiuknak, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségről Mellétei Barna Márton. Szeretné folytatni munkáját? Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának és lemond-e posztjáról. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelés Donald Trump. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 10 órakor. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését közösség oldalán azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust, az igazságtétel és a jogállam mögött. Mellétei arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés az igazságügyi tárca vezetésére, és hisz benne, hogy kormánytagsága kikezdhetetlen lett volna. Most mégis úgy érzi, a nemzeti egységet úgy tudja legjobban segíteni, ha hátrébb lép, hogy a legkisebb árnyék se vetülhessen a rendszerváltásra. Mellétei Barna Márton nem csak a Tisza párt jogásza a kezdetektől, de Magyar Péter régi ismerőse és sógora is. A leendő miniszterelnök ma jelenti be, hogy kit jelöl az igazságügyi miniszteri posztra. Lemondott az országos kórházi főigazgató. Révész János az országos kórházi főigazgatóság honlapján közzétett levélben döntését azzal indokolta, hogy őt a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezte ki. A kormányváltás miatt viszont úgy tartja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt mihamarabb megbízza feladatának ellátásával. Révész hozzátette, történelmi jelentőségű lehetőségnek tartja, hogy újra lesz egészségügyi minisztérium. A főigazgató munkaviszonya hivatalosan június végén szűnik meg. Szeretné folytatni munkáját. Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának és lemond-e posztjáról. Nagy Gábor Bálint visszautasította, hogy tevékenységét politikai befolyás érte volna. Azt mondta, több alkalommal jelezte, hogy nem ért egyet bizonyos jogi megoldásokkal, ezen kívül azonban más kapcsolata nem volt a kormányzattal. A Schedül-Völner ügy kapcsán arról beszélt, hogy kétséget kizáró bizonyítékok vannak a bűncselekmények elkövetésére, így nem gondolja, hogy Völner Pál megúszhatja a történteket. A Balási ügyről úgy fogalmazott, hogy büntető eljárás van folyamatban, gyanúsított ugyanakkor még nincs az ügyben. Az MNB botrány kapcsán pedig arról beszélt, hogy hamarosan vélhetően felgyorsulnak az események. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést Donald Trump, miután telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, beleegyeztem, hogy országon 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd. Nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel. Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-25%-ra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és jármű alkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyességet. A kötfoltok és a réteg felhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram Zrt. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a gazdasági magazin jelentkezik. Szakál Erzsi, a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és Horváth Sebestyén, az Ökonomusz elemzője a vonalban. Inflációról fogunk beszélni, nem a sajátunkról, bár nyilván benne van az is, hanem az Európai Unióéről, amely növekedett a februári 2,1%-ról márciusra 2,8%-ra. Nem vészes, de folyamatos a növekmény. A kérdés az az, hogy vajon miért? Jó napot kívánok, Sebestyén!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval egyszerűen meg tudjuk magyarázni azzal, hogy az iráni háború ezt okozta Európa számára?
4: Igen, egyértelműen a márciusi megnövekedett áremelkedési ütemnek ez az elsődleges oka. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította meg az offenzíváját Iránnal szemben, vagy hát a támadásait Iránnal szemben, amire válaszul Irán lezárta a Hormuzi szorost, ezen a tengeri átjárón haladt keresztül a kőolaj kereskedelemnek minden egyes nap a 20%-a, ez a kínálat kiesés pedig jelentősen több mint 70%-kal megdobta a kőolajárakat, a kőolajáraknak az emelkedése, az pedig a teljes termék spektrumra be fog szivárogni, sőt, ahogyan az adatok mutatják, már be is szivárgott.
1: Hogyha azt nézzük, hogy mekkora a növekmény, hát ez azért nem tűnik vészesnek, de hát azért vannak az Európai Unióban olyan államok, amelyek egyáltalán még ehhez sincsenek hozzászokva.
4: Igen, az Ökonomusznál megnéztük, hogy a 27 Európai Uniós tagállam közül a március hónapban, tehát a háború kitörését követő első hónapban a tagállamok közül mekkora, vagy mennyiben nőtt februárhoz képest az éves inflációs ráta, és a 27 tagállam közül 23-ban nagyobb volt a márciusi infláció, mint a februári. Legutoljára 2022-es válság közepén, 2022 júniusában volt a tagállamoknak ekkora részében egy hasonló mértékű ársok. Ahogyan ön is említette, márciusban az Európai Unióban átlagosan csak 2,8%-os volt az infláció. Ezt még azért nem lehet egy óriási mértékű drágulásnak nevezni, de a különböző nemzetközi elemző intézetek az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésüket a közel-keleti háború miatt már felülvizsgálták. Például az IMF az idei évre háború kitörésé előtt a globális átlagos inflációt 3,5%-ra jósolta, a háború kitörését követő hónapban revideált előrejelzésükben pedig már 5% fölötti globális átlagos inflációt jeleztek előre.
1: Hogyha az inflációt tekintjük csak alapul, az nagyon sokszor egy kicsikét csalóka, mert nézni kellene a növekedést is. És akkor ezzel valamilyen egyensúlyt ki lehetne alakítani, hogy milyen lesz az év az Európai Unió számára. Na de a növekedéssel eddig is bajok voltak, igaz?
4: Igen, az európai gazdaság azt lehet mondani, hogy 2019 óta stagnál. A koronavírus utáni újranyitás miatt 2021-ben és 2022-ben volt egyfajta visszapattanás, tehát a GDP az ebben a két évben jelentősen nőni tudott, de ez inkább, ahogyan nem tettem, csak a koronavírusból való kilábalásnak a hatása volt. Azt lehet mondani, hogy az utolsó olyan év az európai és így a magyar gazdaság számára is, amikor egy jelentős gazdasági fejlődést tudtunk elérni, az 7 évvel ezelőtt, 2019-ben volt, és ahogyan nem is említette, nem csak az áraknak az emelkedését, vagy a GDP-nek a bővülését kell figyelembe venni, hanem ott van ugyanakkor a béreknek az emelkedése, hiszen lehet másfél, két, három, négy, 5%-os infláció, hogyha a bérek ennél kisebb mértékben növekednek, akkor a fizetéseknek a vásárló ereje, tehát az a termékkosár, amit meg tudnak az emberek vásárolni a keresetükből, az csökkenni fog.
1: Hogyha a prognózisok beválnak, akkor sajnos az iráni háború nem a jövő héten fog véget érni. Ugye most éppen Trump elnök azt mondja, hogy nincs háború, de közben van. Tehát ez egy nagyon furcsa történet, és hát csak reménykedhetünk abban, hogy végül lesz valamiféle megegyezés. Amennyiben nem, arra vannak már forgatókönyvek, egyik rosszabb, mint a másik, mindegyik meg fogja tépázni az Európai Uniót. Talán nem annyira, mint az ázsiai gazdaságokat, amelyek még jobban ki vannak szolgáltatva az iráni konfliktusnak, mert ő onnan szerzik be a kőolajat, mi azért kevésbé, de hát azért itt az Európai Unió is bajba kerülhet. Vannak-e erre forgatókönyvek? Lát-e valami olyat, ami valahogyan azt próbálna ellensúlyozni, ami vár Európára, hogyha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg?
4: A problémát az okozza, hogy ugyan a közel-keleti energiahordozók elsődlegesen nem az európai piacra jönnek, de a globális energiapiac már annyira össze van kapcsolva, hogy egy másik régióban jelentkező árhatás az beszivárog a mi kontinensünkre is. Egyébként az elmúlt 2 hónapban több tucat olyan tankerhajóról lehetett hallani, ami eredetileg az Európai Unióba érkezett volna, csak útközben kapott egy ázsiai országtól egy jobb ajánlatot, és végül módosította a célállomást.
1: Ezek ám a komoly szerződések, teszem hozzá.
4: Hát igen, a pénz felül tudja írni a szerződéses kötelezettségeket. És hát a problémát emellett még az is okozza, hogyha ebben a pillanatban megszületne a béke, és abba hagynák a kölcsönös támadásokat a közel-keleti háborúban érintett országok, a Hormuzi szorosnak az újranyitása az hónapokat venne igénybe, hiszen az elmúlt 2 hónapban az iráni forradalmi gárda elaknásította ezt a kb. 30 km széles tengeri folytópontot. A biztonságos hajózási útvonalnak a kialakítása, ahogy nem tettem, az hónapokat venne igénybe. De emellett a régiónak az energetikai infrastruktúrája, a csővezetékei, az olajkutai, az LNG termináljaim olyan mértékben károsodtak az iráni drón és rakétatámadásoknak köszönhetően, hogy azoknak a kijavítása pedig nem is hónapokat, hanem éveket fog igénybe venni. Tehát, hogyha most meg is születne a béke, akkor az energiárak nem esnének vissza a háború előtti szintre. Ezt ismerte fel a Nemzetközi Energiaügynökségnek az elnöke is, aki az elmúlt 2 hónapban számosan nyilatkozatot tett, hogy egy most kialakuló energiaválság 2-szer olyan súlyos lesz, mint a 70-es években tapasztalt energiaválságok. Ehhez a különböző államok különbözőképpen alkalmazkodnak, például az Egyesült Államok feloldotta az orosz energiahordozókra, elsődlegesen a kőolajra az elmúlt 4 évben kivetett szankciókat részlegesen és ideiglenesen. Az ázsiai országok, a távol-keleti országok alternatív beszerzési források után néznek, ők elsődlegesen Oroszország felé fordulnak a közel-keleti olaj és földgáz helyett. Az Európai Unióban is hasonló politika megy végbe, mi Kazaksztán, illetve Nigéria, illetve az Egyesült Államok felé fordulunk, mint alternatív energiaellátó országok. De azt lehet mondani, hogy a helyzet az nem sok jóval kecsegtet.
1: És hát követjük, hogy mi történik. A hírek is erről szólnak, meg hát nyilván az árak is majd erről valamilyen módon visszajelzést adnak számunkra. Túl sok illúziónk nem lehet. Horváth Sebestyén, az Economus elemzője. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány mondat a használt autó piacról, hát annál mondjuk a néhánynál egy kicsikét több is. Halász Bertalannal fogunk beszélgetni a jóautók.hu vezérigazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Vannak friss adatok, 12.821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot áprilisban. Ez pedig hát ugrásszerű növekmény az egy évvel korábbihoz képest, 23,5%-kal több. Vajon miért?
2: Így van. Ebben látunk egy szezonális hatást, ugye volt egy nagyon fura januárunk idén, ami nem szokott lenni, nagyon havas volt, nem lehetett behozni autókat a nyugati importországainkból, elmaradt vásárlások ezért megtörténtek az elmúlt hónapokban, február, március, áprilisban, viszont az importált használt autó forgalma helyezésekben e hónapban, áprilisban már egyértelmű, hogy az euró-forint árfolyamnak a kedvező alakulása is hajtja fölfelé a piacot.
1: Az mennyire és milyen sebességgel képeződik le az árakban, hogy mennyi a forint árfolyam az euróhoz képest? Ugye ma 358-on kezdett például.
2: Igen, hát ez holnap még nem fogjuk látni, de az, hogy hónapok óta most már a belénk kivódott 400 körüli, 400 fölötti árfolyam alatt vagyunk bőven, és ugye folyamatosan szépen csordogálunk lefelé. Ez viszonylag gyorsan megjelenik a piacon, tehát hogyha elkezdünk nézelődni kereskedői szemmel, magánszemély szemmel, a mobiledén, tehát a németországi autópiacokon, és elkezdünk osztani szorozni, akkor nagyon hamar kiderülhet, hogy egy évvel ezelőtti vagy két évvel ezelőtti helyzethez képest ugyanabból a pénzből egy 10-15%-kal akár jobb autót is kinézhetünk, és ezek azért már jelentős tételek, tehát hogy egy átlagos 4 milliós használt autót nézünk, és törgetjük a kínálatot, és valaki odaállna felénk, hogy hello, most akkor nézhetem 4,5 milliós autókat is, akkor ott már kevesebb futásteljesítmény, jobb motorizáltság, fiatalabb évjárat, ezek látható előnyök.
1: Na, hogy kedvet kapjon mindenki, most 355 forinton áll az euró árfolyama, amikor mi beszélgetünk, és hát folyamatosan megy lefelé a mai napon, tehát egészen látványos módon erősödik. Azt gondolom, hogy például ebben nyilván a kormányváltásnak és azzal kapcsolatos várakozásoknak nagyon komoly része van. Aztán meglátjuk, hogy az ott hogyan megy tovább. Tehát, és akkor most visszatérve az autópiacra, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy most se van, aztán meglátjuk, hogy az ott hogyan megy tovább. Tehát, és

0: ezer alá. Ezek kezdtek el emelkedni, és ugye a mi piacunk azért ahhoz képest, hogy most szép számokat produkál évterév alapon, azért nem itt van. Tehát most idénre egy ilyen 140 ezer környékére satszoljuk a piacot, hogy oda fogunk beérkezni. De ezzel a 4,4 millió futóautóval, amivel rendelkezünk, egy bőven egy 200 ezer környéki szintre kellene, hogy felérkezzünk. És ugye ezek, a mostani piaci folyamatok ezek alátámasztják ezt, meg egy kedvező környezetet biztosítanak neki, de nem itt van a vége ennek a rallinak reményeink szerint.
1: 12 év az átlag életkora a behozott járműveknek, ez javítja a magyarországi gépkocsi életkor átlagot, de azért ezek nem fiatal autók.
0: Nem fiatal autók, és hát igen, tehát ez a tipikus egyik szemünk sír a másik nevet helyzet, mert ugye mennyiségi darabszámokban szépeket produkál most a piac, azzal együtt is, amit az előbb mondtam, hogy volt honnan fejlődni. De ugye ez a másik része, hogy átlag életkor 16,5 év fölött van, és ezzel a 4,4 millió autóval ez a 12 éves átlag életkor, amit az importált használt tud, vagy jóval többet kellene behozni, vagy fiatalabbakat kellene behozni. Ugye a másik beta csatornája az autópiacnak, meg a magyar utakon futó flottának, ugye az új autós piac, és ő sem tart még ott, ahol a Covid járvány előtt tartott, és hát nem is elegendő az a szint, hogyha ezt a klasszikus kérdést vizsgáljuk, hogy meddig fog még öregedni a magyar használt autó, illetve autóflotta. Nagyjából a számítások szerint, hogyha éves szinten mondjuk 200 ezer nulla éves új autó be tudna érkezni a piacra, meg ugyanennyi mondjuk 10 év körül importált használt, akkor állhatna meg az öregedés. Tehát akkor jöhetne a stagnálás, de a fiatalodáshoz még ennél is jóval több autóra lenne szükség.
1: És hát nem a felé megyünk a jelek szerint. A legnépszerűbb márkák nem nagyon változnak viszont. Érdekes, a világ változik körülöttünk, de a Volkswagen nem. 12,6%-a a behozott autóknak VW, az Opel is jól szerepel, a Ford is hozza a magáét. Szóval, hogy változatlanul a német ipar, ugye a európai Ford is német, szóval változatlanul a német ipar dominál.
0: Így van, de ugye használt autó az ebből a szempontból egy picit más piac, mint az új autó. Az új autós piacon a kínai márkák térnyerése az egyértelmű szemmel látható, de használt autót nagyon sok esetben alkatrészhez veszünk, szervizhálózathoz veszünk, vagy ismerős szerelőhöz veszünk, és ugye ezek az is említett márkák ott vannak zsigeri rutinként bennünk. Ismerjük, hogy hova kell menni alkatrészért, kihez kell vinni szerelni őket, és ezért nem nagyon változnak ezek is, nem is nagyon várható, hogy változni fognak.
1: Na jó, hát akkor meglátjuk. Minden esetre most itt egy jó lehetőség arra, hogy az ember kicsit számolgasson a 355 forintos euróval, hogyha autót szeretne vásárolni. Halász Bertalannak pedig köszönöm szépen az információkat. A joautók.hu vezérigazgatója volt itt velünk.
0: Én köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallott.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál a Rákóczi híd felé tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra a környező utcákban. Az érintett BKK járatok megállóit áthelyezték. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, itt felújítják a járdát. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell számítani. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: KSH adatokkal folytatjuk, de csak nagyon kevés adat lesz, aztán többet beszélgetünk majd Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával, úgy általában a helyzetről. 2026 márciusi KSH adatok, a kiskereskedelem forgalma 10,6%-kal, a naptárhatástól meg a húsvéttól megtisztítva 8,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. És hát itt igazából az üzemanyagkereskedelem az, ami egészen drámai módon meghúzta ezt. 20,6%-kal bővült az értékesítés, vagy sokkal többet megyünk, vagy sokkal többet tankolunk, de akkor azt hova? Szóval ezt most meg fogjuk fejteni reményeim szerint. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Szóval én azt gondolom, hogy a tank nem lett nagyobb. Attól, mert ár és sapka van a benzinen meg a gázolajon, attól valószínűleg nem járjuk körbe az országot lelkesen énekelve. Hát akkor hogy lehet az, hogy ennyivel többet tankolunk?
4: Hát ennyivel többet tankolunk, és ennyivel többet vettünk úgynevezett tartós fogyasztási cikkeket. Ugye ezek az impozán számokat, hát nagyjából az imi vártuk. Tehát amikor arról olvastunk, hogy... ugye mondjuk például 6 havi fegyverpénz került kifizetésre az első 2 hónapban, vagy ugye ne felejtsük el, hogy az anyák adókedvezménye, ugye a 30 év alatti anyák 2 gyermekesek adókedvezménye is hatályba lépett. Történt nyugdíj kifizetés is az első negyedében, tehát nyugodtan mondhatjuk és nevezzük nevén a gyereket, ugye a választások előtt olyan jövedelem kifizetés, jövedelem transfer történt, ami azért várhatóan, és a kereskedők ezt várták is, hogy valamilyen szinten ez lecsapódik a kereskedelemben.
3: Bárcsak minden évben választás lenne? Egyébként azt gondolom, hogy bárcsak ne, mert hát azért ez eléggé megviseli a társadalmat, mint látjuk, de ezek szerint a kereskedelemnek jó.
4: És nagyon sokan legalábbis azt látjuk, vagy azt látják a kereskedők, hogy amit mondjuk halasztottak, vagy tétováztak, hogy megvegyék a hűtőszekrényt, a színes televíziót, vagy akár a gépkocsit, érdemes majd arról is egy pár szót ejteni. Ezt most azért megtették. Magyarul pénz állt a házhoz, tehát ez a fajta óvatossági motívum, ez oldódott. Más dolog az üzemanyagnál, ugye ne felejtsük el, március elején lépett hatályba az úgynevezett védett ár, és nagy valószínűséggel azért ez a bizonyos telitankos készletezési pszichózis, tehát hogy azért aki nem szokott teletankolni, az is most megtette, volt egyfajta bizonytalanság, hogy mi lesz a következő napokban, hetekben, tehát sokan teli tankoltak, készleteztek, ez biztos, hogy ez is hatással volt az üzemanyag forgalomra, és hát biztos, hogy ugye ott volt a húsvét, tehát többet is utaztunk, bár ugye ez a 20% ez a szezonhatástól megtisztított, de akkor is az utazási valamilyen szinten az életben benne van. Ugye érdekes, hogy a gépkocsi forgalom is 20%-kal növekedett márciusban. Nagy valószínűséggel azért ez is ez a várt vagy nem várt pénzesőnek a hatása. Most attól függetlenül, hogy én most lehet, hogy nem megvásárolom, leasingelem a kocsit, de hát ugye az értékesítő, a kereskedő, az autókereskedő eladja a finanszírozónak. Tehát ez is biztos benne van. A műszaki cikkek, bútorok, gépkocsi, látjuk az üzemanyag, itt történt egy olyan felfutás, amire hát a kereskedők régen vártak, de azért legyünk reálisak, azért ez a 8%-os volumen növekedés, hát ez nem fog kitartani az év végéig, tehát nagy valószínűséggel, hogy a szépen lassan azért ki fog simulni. És ugye az élelmiszerekről is azért beszéljünk, hiszen ugye a fogyasztásnak a nagy részét az élelmiszerek teszik ki, hát az a 2-2,5%-os volumen azért tartja magát. Ár és top ide, ár és top oda, tehát ott macsodák nem történnek.
3: Ár és top, hát ha már mondja. Ugye az Orbán kormány ragaszkodott ahhoz, hogy ezt meg kell tartani, ennek is nyilván volt egy a kampánnyal és a választással összefüggő lelki oka is, tehát nem veszünk el valamit, amiről azt gondoljuk, hogy azt szeretik, annak örülnek az emberek. Na de hát önök meg a kereskedelemben dolgozók, legyenek kiskereskedők, vagy éppen nagy cégek vezetői, mind azt mondják, hogy ezt azért előbb-utóbb ettől meg kell szabadítani a gazdaságot. De hogyan?
4: Hát inkább előbb, mint utóbb. A kereskedők és a szövetség is ezt kezdeményezi. Azért az reménykeltő, hogy itt az előzetes szakmai egyeztetéseken az nyitottság van, legalább meghallgatják a problémákat, a kereskedőknek a problémát. Ugye ez már nem csak a kereskedőknek a problémája az ár és top, hanem ez már az egész ellátási láncnak, tehát élelmiszer feldolgozók, a mezőgazdasági termelőknek is fáj, mert hogy gyakorlatilag lefagyasztja a piacot. És azért mondjuk azt, hogy mielőbbi kivezetést szorgalmazzuk, mert hát azért benne van az árakban a kockázat, benne van az inflációban a kockázat, de azt még nem látjuk, hogy az iráni válság az milyen ütemben fog begyűrűzni az üzemanyagon, energiákon keresztül a fogyasztói árakba. Ebből a szempontból jobb egy mielőbbi kivezetés, mint hogyha akkor történik meg, amikor esetleg az árak már elkezdenek mozogni, és mondjuk az infláció felgyorsul.
3: Hogyha abból indulunk ki, hogy ezt ki kell vezetni valamilyen módon, annak nyilván van egy társadalmi hatása. Egyrészt ugye az infláció nyilván felgyorsul, tehát ezt okosan kell tenni. Másrészt nagyon sokan úgy fogják érezni, hogy elvesznek tőlük valamit. Ennek van egy politikai kockázata is. Nem biztos, hogy ezt most itt az elején megmeri lépni egy új kormány.
4: Hát ez természetesen, ezt az új kormány mérlegelni fogja a politikai kockázatokat is, meg valószínű azt is mérlegelni fogja, hogy azért a gazdaságban most már olyan feszültségek halmozottak föl, főleg az élelmiszerpiacon, vagy az élelmiszergazdaságban, ami hát sokáig nem tartható. Tehát az már ugye sokat mond, amikor nem csak a kereskedők emelik fel a hangjukat, hanem az élelmiszerfeldolgozók is, hiszen ez nem jó. És ez a bizonyos élelmiszer kockázat azért ha a számokat nézzük, és ígérem, hogy most nem fogunk belebonyolódni a számmisztikába, de azért az élelmiszer kosárból úgy, tehát az, hogy 100 forintból mennyit költünk élelmiszer, az nem több, mint 20%. Tehát, hogyha itt megmozdulnak az árak, akkor ennek csak egy része fog az inflációban jelentkezni. De a mi számításaink szerint ennek az inflációs hatása a legrosszabb esetben se fogja meghaladni az 1,5%-ot. A másik pedig az, hogy amennyiben egy valódi szabadpiaci verseny alakul ki az élelmiszer kiskereskedelemben, és akkor azért az a verseny kordába tudja tartani az árakat.
3: Hát akkor bízunk ebben, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre. Hát Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára értékelte az adatokat, és elemezte a várható eseményeket. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy kis mesterséges intelligencia a mai gazdasági magazin végére, mostanában úgyis olyan ritkán beszéltünk róla. Egyébként nem tudom, azt észrevették-e, hogy szépen lassan a legtöbb a számítógépét vagy a telefonját napi gyakorisággal keresésre vagy valami feladat megoldására használó ember, az én ismeretségi körömben is így van, ez teljesen hétköznapi módon elkezdte használni ezeket a legkézenfekvőbb programokat, amiket felkínálnak az applikációk. Úgyhogy ez szépen lassan, ugyanúgy, mint ahogy hajdanában az okostelefon előtt az internet, a betárcsázós, szóval, hogy beépül az életünkbe. Tiszavölgyi Péterrel fogunk beszélgetni, a CTO Styrers Group társalapítójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlök mindenkit!
1: Szóval, amit a vállalatok a maguk AI fejlesztésében csinálnak, az nagy valószínűséggel egy teljesen más világ, mint amit mi hétköznapi módon a számunkra felkínált felületeken használunk, ugye? Ez teljesen elválnak lassan egymástól.
2: Is. Részben igen, részben nem, tehát használnak sok olyan eszközt is, amit ugye mi hétköznapi emberek vagy hasonlókat, de igen, tehát az igazi ereje az AI-nak ott jön ki így a vállalati felhasználásban, amikor folyamatokba építjük bele az AI-t.
1: Mennyire terjedt el a vállalatok között? Mennyire kényszer az, hogy használják?
2: Hát én úgy érzem, kényszernek kényszer, most még az elterjedés azért elég kezdetleges, mindenki próbálkozik valamilyen szinten, de a számok azok elég rosszak, hogy mennyi helyen sikeresen és jól van bevezetve, ahol tényleg rengeteg valódi értéket teremt.
1: Önök ezzel foglalkoznak, tehát nyilván rálátnak. Min múlik ez? Min múlik az, hogy a legjobb szándék az egyik cégnél kapufa, a másik cégnél pedig egyszerűen repíti a vállalkozást?
2: Hát ez egy összetett feladat. Egyrészt sokszor azon múlik, hogy nagyon sok cég úgy tekint erre, mint egy IT projekt. Odaadom az IT-nak, hogy vitelezzétek ki, és csináljatok nekem, ugye legyen nekem is AI, mert már a konkurenciának is van AI. És itt nagyon sokszor elbukik, hiszen ez sokkal inkább egy szervezeti változást jelent, az embereket erre fel kell készíteni, nincs elég idő arra alokálva, hogy tényleg megtanulják, megértsék az emberek jól használni ezeket az eszközöket. Ez egy nagyon, nagyon gyakori csapda, amit látunk. Szintén az, hogy nem jól választják ki, hogy mit, tehát hogy látom azt, hogy az AI az nekem biztos nagyon jó lesz erre, úgyhogy erre legyen AI, de hogy az nincs igazán jól megteremtve az alapjai, vagy egy nagyon nehéz eset van kiválasztva, ahelyett, hogy egy könnyebb, gyorsabban, nagyobb értéket teremtő eset lenne, tehát nem a megfelelő esetnek a kiválasztása egy jellemző probléma, illetve hogy sokan úgy vannak vele, hogy a szervezeten belül számos különböző osztály, különböző dolgokat kezd el használni, valamennyire sikerrel, de nem egy összefogott erővel egy közös platformot teremtenek meg, és ezek az adatsilók és ilyen AI silók is elég nagy problémákat tudnak okozni, és mivel nincs a megfelelő oktatás, úgy kezelik, mint ahogy ugye a hétköznapi ember otthon, hogy kérdez tőle, vár egy választ, arra használja, hogy írja át a levelet, fordítsa le ezt az anyagot, ehelyett sokkal mélyebbre lehetne menni, és sokkal nagyszerűbb dolgokra lehetne használni.
1: Hát ugye mi otthon kísérletezgethetünk. Egy vállalat ezt nyilván sokkal szűkebb keretek között teheti meg a nyilvánosság előtt. De mindenképpen kell kísérleteznie, mielőtt ezt ráereszti a vállalati rendszerére, amit ők maguk például kitaláltak. Van-e ma már olyan szakembergárda, amelyik ez a támaszt meg tudja adni? Mert hogy nem minden IT-s ért a mesterséges intelligencióhoz, sőt, valójában nem is kellene, hogy ez legyen a szakterülete.
2: Abszolút, én úgy látom, hogy nagyon erős szakemberek vannak Magyarországon, mi is sok szakemberrel dolgozunk együtt, nyilván hasonló cégekkel is folyamatosan eszmét cserélünk, hogy mit a legérdemesebb. Annyira gyorsan változik ez a technológia, hogy nagyon nehéz lekövetni, ezért mi csinálunk olyan szakmai fórumokat, ahol erről beszélgetünk, tudást cserélünk. De szerencsére azt látom, hogy ez a tudás abszolút megvan, inkább a probléma akkor van, amikor nem fogadja el a vállalat, hogy erre egy külső szakértő kellene, hisz hát nekünk van IT, hát eddig is ő telepített mindenféle programot, majd ezt is megoldja. Itt vannak igazán a hibák, főleg abból, amit említettem, hogy azért ez egy szervezeti probléma és egy szervezeti átalakulást is igényel, az embereknek meg kell szokni, hogy amit eddig csináltak, azt más, hogy teljesen más hozzáállással, vagy másra kell fordítani az energiájukat, mint eddig, nem az úgymond favágó munkákra, de abszolút a támogatás szerintem elérhető itt Magyarországon.
1: Nagyon gyakori az, hogy úgy gondolunk erre a mesterséges intelligencia által a vállalati szisztémába beépülő rendszerre, hogy azt én nem is látom. Tehát az a lényege a dolognak, hogy ez működik magától. És hát nyilván van erre is precedens, meg van arra is precedens, hogy rám van bízva a magára a munkavállalóra, hogy mit kezdek vele. Nyilván itt azért vannak azok a keretek, amelyek meghatározhatóak, tehát hogy mettől meddig kezdhetek én ezzel valamit, ugye?
2: Így van, és ez is sokszor egy hiba egyébként, ha már itt járunk, hogy azt gondolják, hogy most már van AI, akkor az megoldja, és akkor nekem nem kell azzal foglalkozni, az A-tól Z-ig megcsinálni.
1: Hát azért van, hát nem?
2: Hát azért van, így van, de hát hogy igazán nem erről van szó. Tehát inkább azt mondjuk, hogy jelenleg ma még a legjobb eredmény akkor érhető el, ha úgy használjuk, mint egy eszköz, mint egy számológépet, és mellette vele együtt dolgozunk, közösen gondolkozunk, mint hogy van mellettem egy kolléga, aki mindent tud, mindent lát, minden információhoz hozzáfér, nagyon gyorsan gondolkozik, nagyon kreatív, elolvasta a Széchenyi könyvtár összes létező könyvét, és vele együtt kell tudnom dolgoznom, nem pedig ráhagyom, hiszen a domén tudásom, meg rengeteg folyamatbeli tudásom, amit a vállalatról tudok, hogy mi az a rengeteg minden, az a, mert úgy szoktuk, ugye azt az AI nem tudja, és nagyon sok olyan dolog van egy vállalatban, hogy te Józsi, azt mi úgy csináljátok? Hát mert 10 éve így szoktuk, ugye? Tehát ezt a kognitív tudást ezt nem lehet leprogramozni, ezért, hogyha az AI-jal együtt működünk, és akkor tud igazán nagy értéket teremteni.
1: Mondjuk ezügyben az AI becsapható, mert ugyan meg is tudjuk tanítani rá, hogy mi hogy szoktuk, csak ne tegyük, mert lehet, hogy azért van ott, hogy neki jobb ötlete legyen.
2: Ez így van.
1: Hogyha a pénzügyi oldalát nézzük ennek is, most nem a megtérülés, mibe kerül az, hogy egy cég igazán hatékony, jó AI rendszert működtessen? A költségek azok nagyon jól beláthatóak, vagy valójában végtelenek, és egyszer majd talán bízhatunk benne, hogy visszajön, hogy megtérül?
2: Jól beláthatóak. A legtöbb kisebb projekt, amiken dolgozunk, és most tényleg ilyen példákkal éljek, mondjuk egy a rengeteg cégnél mondjuk a számlákat, teljesítésigazolásokat még mindig kézzel párosítják össze, vagy írják ki belőle az adatokat, amikor postán kapják meg egy másik rendszerbe. Egy ilyen jellegű projektet igazán 1-2-3 hónap alatt ki lehet vitelezni. A maga az AI igénye az egyébként nem olyan hatalmas, kicsit, mint a villanyszámlára úgy kell gondolni, tehát, hogy amennyit fogyasztunk, annyiba kerül, de nem szokott vészes összeg lenni ez a történet. Egy-egy ilyen projekt, azt mondom, hogy valahol ez az 5 és 30 millió forint közötti nagyságrendekben mozog, ami ha azt nézünk, hogy ha mondjuk egy ilyen projekt kivált egy fél munkaerőt, akkor azért látható, hogy kb. Ilyen egy, nagyon max. 2 év alatt simán megtérül, sokszor még gyorsabban. Nyilván mi is mindig arra törekszünk, mikor egy vállalattal felmérjük, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, hogy ne csak azt nézzük, hogy mondjuk mennyibe kerül kivitelezni, de hogy milyen gyorsan térül meg, mennyi energiát szabadít fel cégen belül, de nem ilyen hatalmas több százmilliós projektekre kell gondolni egyáltalán.
1: Nyilván van az is, de azok gigavállalatok hatalmas projektjei, az egy másik történet, nem egy KKV saját probléma megoldása. Viszont ha már probléma megoldás, nekem az derült ki abból, amit hallottam öntől, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, tehát ne akarjunk mindent mi kitalálni. Segít nekünk az AI, hogy kitaláljuk meg, ha jól promptolunk, akkor egy csomó dolgot megold, de lehet, hogy egy szakember rálátásával és egy sokkal pontosabb meghatározással sokkal messzebb tudunk jutni gyorsabban.
2: Abszolút egyetértek, mi szakemberek már sok projektet láttunk, sokat láttunk elbukni és nyerni, és tudjuk, mi volt benne a közös, úgyhogy ez a legnagyobb hozzáadott érték szerintem, amivel tudunk élni.
1: Tiszavölgyi Péterrel beszélgettünk, a Stylus Group CTO-jával, azaz technológiai igazgatójával, hogyha így akarjuk fordítani, fordítsuk így, jó? És köszönöm szépen önnek.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek.
1: Önnek is, meg a kedves hallgatóknak is, hiszen most elköszönünk, ez volt ma a Gazdasági Magazin, Szakál Erzsi szerkesztette, Rónai Egon vagyok. Szép napot!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Szeretné folytatni munkáját, ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának és lemond-e posztjáról. A Lombik Baby szektorból is 100 milliók mentek Balási Gyula cégének, ezt az Egyenes beszédben mondta Káli Nagy Géza. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelés Donald Trump. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 11 órakor. Szeretné folytatni munkáját. Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának, és lemond-e posztjáról. Nagy Gábor Bálint visszautasította, hogy tevékenységét politikai befolyás érte volna. Azt mondta, több alkalommal jelezte, hogy nem ért egyet bizonyos jogi megoldásokkal, ezen kívül azonban más kapcsolata nem volt a kormányzattal. A Schedül Völner ügy kapcsán arról beszélt, hogy kétséget kizáró bizonyítékok vannak a bűncselekmények elkövetésére. Így nem gondolja, hogy Völner Pál megúszhatja a történteket. A Balási ügyről úgy fogalmazott, hogy büntetőeljárás van folyamatban, gyanúsított ugyanakkor még nincs az ügyben. Az MLB botrány kapcsán pedig arról beszélt, hogy hamarosan vélhetően felgyorsulnak az események. A Lombik Baby szektorból is 100 milliók mentek Balási Gyula cégének, ezt az Egyenes beszédben mondta Káli Nagy Géza. Az egykori Káli intézet alapítója szerint Balási egyik cége a Newland Media szerződéses kapcsolatban állt az Országos Kórházi Főigazgatóság meddőségi ellátásért felelős igazgatóságával. A professzor azt állította, hogy 2023. novemberében 211 millió forintot kapott Balási cége, miközben a Lombik területnek nincs szüksége reklámra, a pácienseknek ugyanis nincs választása, az állam pedig az ide áramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig szivattyúzásra. Minden idők legpusztítóbb nyara jöhet a fővárosban, Budapest főtájépítésze szerint. Bardóczi Sándor közösségi oldalán azt írta, hogy a klímaváltozáskori zöld felületgazdálkodás a feje tetejére állította az eddigi hagyományos zöld felület üzemeltetési elveket. Szerinte óriási veszélyben vannak a fiatal fák Budapesten, hiszen még nem gyökeresedtek be, az öntözési kapacitások pedig végesek. A főtájépítész úgy fogalmaz, hogy klimatikus vészhelyzet lesz a nyáron, aminek kezeléséhez önkéntes vízadásra, anyagi támogatásra is szüksége lehet majd a fővárosnak. Hankó Balázs apjának lemondását követeli a gyógyszerészkamara éléről több szakmai szervezet. Úgy vélik ugyanis, hogy a leköszönő kulturális miniszter ugye túlnőtt a kulturális szférán. Szálai elérték a gyógyszerészetet és Hankó Balázs apját is. Azzal érvelnek, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöki posztja bizalmi viszonyokon alapul, és Hankó Zoltán a történtek után nem tudja hatékonyan képviselni a szakmát. A kamara elnöksége közleményben reagált a felvetésekre. Azt írták, hogy az elnöknek nem áll szándékában lemondani, a tagságot pedig arra kérik, hogy ne sodródjanak politikai természetű vitákba. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést Donald Trump, miután telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd. Nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel. Donald Trump a múlt hét végén jelentette be, hogy 15-25%-ra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és jármű alkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyességet. A kötfoltok és a réteg felhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum kedves nézőit és a Spirit FM hallgatóit, köszönöm, hogy minket választottak. Magyar Péter Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz kormányfővel a nap folyamán. Navracsics Tibor azt mondja, hogy a Fidesz leértékelte a középosztályt és a polgári értékeket, ez vezetett többek között a súlyos vereséghez. Közben tovább dagad a Balási botrány, kiderült, hogy Balási Gyula és a cégeinek a konzorciuma nagyjából 1130 milliárd forintnyi állami megrendeléshez jutott a kommunikációs és reklámpiacon, és egyeduralkodóvá vált az elmúlt 8 évben. Most derül ki, hogy mekkora pénzeket akasztott, pestiesen szólva, minek utána bement a Control.hu szerkesztőségébe, és egy ilyen bűnbánó ima, illetve interjúféle előadásban felajánlotta a cégcsoportját az állam számára. Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm Ferikém!
6: Üdvözlöm, parancsoljon!
7: Na, kérem szépen, nem vagyok hamképernyő előtt, mert éppen palanttal tűtetik.
6: Igen, de... megszoktam, hogy mindig a kertből hív minket.
7: Igen. Kérem szépen, ez a Balási Gyula, ez a reklám készítő, hát ez majdnem úgy néz ki, minthogyha az a film, hogy hívják ott készült, mikor Pelek készített a menekülés a győzelembe. Majdnem úgy néz ki. Ez az ember, ez csak egy alkalmazott volt, egy valaki, aki legyártotta sok mindent, a háborús plakátoktól kezdve, ami létezik, kérem szépen, de ezt, most mennyi milliárd jött össze, mennyi nem, ezt én szerintem nem az ő pénze, van nekiben, de ennek túlnyomó része lehet, hogy Rogánontól vagy akárkik, akik itt belenyúltak ebbe a darásfészekbe, csak arra nem gondoltak, hoppa, egyszer még egyszer föl kell a nap szép sugarakkal. Hát az megtörtént 12. áprilisban. Orbán Viktor a kampánybeszédében sokszor elhangoztatta, most észnél kell lennünk, azt mondta, de sokszor.
8: Igen.
7: Hát addig észnélkünk voltak? Ezek szerint igen.
8: Nyilván nem volt már más érv amellett, hogy a Fideszre kell szavazni.
7: Mikor elfogyott a pénzem, akkor kapkodtatok a 0-10-be, de ott se lesz pénz. Kérem szépen, Orbán Viktor kiad Csillog Tamás mellett. Hát hogyan gondolja ezt Orbán Viktor, hogy van egy erős kétharmados többség, és akkor a köztársaság elnök csak úgy megmarad, vagy mit tudom én, mit csinálnak, nem is különösebben érdekel, de mégiscsak az ember figyeli a dolgot. Kérem szépen, akkor majdnem úgy néz ki, hogy a két erős kétharmados nyár többség törvényalkotását vissza is lehet dobálni, ha úgy áll egy köztársaság elnök a dolgokhoz. Kérem szépen, itt annyi pénz elment jobbra-balra, amarra, azért a Budai Gyulának megizenném, most nyissak a szekrényajtót, hogy mennyi minden forog ki belőle, mert azt mondta, abban az időben, Gyurcsánék leváltásánál, hogy milyen dolgok forogtak a szekrényből. Hát ilyen dolgok nem forogtak, mint amilyen most vannak. És én figyelem ezt a Rákóczi Szövetséget. Az adófizetők pénzből él biztos szizmárja, mert nincs olyan ember, aki annyi pénzt odarak, akármilyen milliárdos. Éven át itt nyaratat, Ausztráliától Új-Zélandig, Grönlandig, már ugye a diaszporában magyarokat össze kell fogni, aztán lehet a jólétű, olyan is jön, aki nem lát a jólétű, de hát ő ugye megcsinálja a dolgát. Emlékszem rá, amikor 2 év, azt hiszem, 20 darab buszt adott Szlovákiába, hogy a magyar iskolába beiratkozó gyereket a buszok szedjék össze reggel, délután meg vigyék haza. Még arra is emlékszem, a médiában azt mondta, hogy 1800-2000 kilométert mennek a buszok. Ez csak olyan ajándéképe. Költözöm a költöző kérdést. Mikor én is 3 gyereket neveltem, nem volt autóm, nem volt semmi, csak biciklim. És 3 gyereket el kellett vinnem az iskolába, óvodába. Megkérdezte valaki, hogy juttatom el őket? Nem. És eljutottak. Úgyhogy kérem szépen, ezt a nagy franc rázást, ez nem lehetne, hogy hívják volni, megengedni. Kérem szépen, most fölvetett a kérdés, hogy a médiában valaki, tehát mi fog élni Orbán Viktor. Hát megvan talapozva.
8: Szerintem ne aggódjunk, emiatt ne aggódjunk szerintem.
7: Én se aggódok. Csak hogy lehet ilyet akárki főtenni méghozzá a médiába?
8: Azért, de nem hülyék a média munkások, azért teszik föl a kérdést, mert a vagyonbevallása szerint Orbán Viktornak gyakorlatilag nincs megtakarítása, a parlamenti mandátumát nem veszi föl, tehát nem fog ezért pénzt kapni, mert nem végzi el azt a munkát, és így megkérdezték, hogyha nincs megtakarítás, az állását azt visszamondja, nem lesz képviselő, akkor miből fog élni? De hát nyilván, hogy ez inkább egy ilyen vicc kategóriába tartozó kérdés, azért sejti az ország, hogy...
7: Tudomásul.
8: Tessék?
7: Csak már megemlítem. Úgy vettem tudomásul, én is visznek, majdnem csak csúfolódásnak.
8: Igen, azt mondta, hogy majd még átgondolja, majd ki kell találnia. Hát bizonyára.
7: Hát kérem szépen, ezt megcsinálni, amit megcsináltak itt egyik másik politikus, nem veszi fel a képviselői mandatumát, meg stb. Visszamondja, lemondja. Addig jó volt. Mikor már egy kicsit a kalapáccsal mellé ütnek a dolgok, akkor már nem jó.
8: Hát most képzeljük el Kövér Lászlót, hogy felszólal a parlamentben, és aztán utána válaszolhatnak is neki érdemben, vagy megszólíthatják, és a fejére olvassák mindazt, amit sérelmeznek az elmúlt 16 évben.
7: Mivel, hogy Kövér Lászlóról van szó, azokat a pénzbírságokat, amit kiosztott a parlamentben képvisel, vajon hova számolták-e, vagy valaki megnézte, és hova lettek azok a pénzek?
8: Ment az országgyűlés hivatalába, gondolom én.
7: Ja, igen, aztán ki tudja, hogy nem-e valami osztalék félébe kötött ki.
8: Az biztos, hogy óriási pénzeket költött el az országgyűlés hivatal. Erre Magyar Péter hívta fel a figyelmet, súlyos 10 milliárdok mentek ki.
7: Ugye azt mondták, amit megértünk, megtettük 2010-től idáig. Megtették 3000 milliárd. Lakástakarékosságot elvitték, úgy levágták, mi hentesek.
8: Mármint az a magányugdíjpénztári vagyon volt, nem lakástakarék, az más.
7: Az én gyerekeimnek is oda veszett 10 millió forintjuk. Ha kérem szépen, ez egy gyönyörű dolog. Tönkretették a kisboltoknak nagy részét. Kérem szépen, a kiskocsmákat bezáradtak, mert fél bezártak, olyan, hogy hívják, hoztak, hogy hát be kellett zárni, mert nem ért meg belőle.
8: Igen.
7: Kérem szépen, megcsinálták azt, hogy nehogy véletlen valaki másik ismerőssel szót váltson a kocsmába, legyen az politika, vagy sport, vagy bármi. Nagyon szépen elpolozták. Meggyártották helyette a trafikokat. Mi van a trafikokban? Van duhányáru. Kérem szépen, te, annyi italáru van, hogy hihetetlen. Abban van teli, hát ugye nincs kocsma, vagy valami. Ugye kocsmárosokat azért tették tönkre a kis telpőséget, mert valaki ment kocsival vagy motorra, megállt egy cigarettát, bement, hát ahhoz van megívott más nem egy 3 deci kólát, hogy ne hagyja a kocsmáros, hogyha csak cigarettát együtt be. De hát ugye azt is kivették a kezükből. Kérem szépen, Orbán Viktor úr nagyon elszabadult a hogy hívjákban sokszor, lehet, hogy nem is volt tudatában, hogy miket mondott, mert olyan dolgot mondott, hogy hihetetlen.
8: Hát azért az nagyon súlyos lenne, hogy miniszterelnök nem tudja, hogy mit beszél. Bízunk benne, hogy ennél jobb a helyzet. Viszont akkor meg azért rossz, mert akkor tudatosan mondta ezeket.
7: Észre lehetett venni, mikor egy pillanat kihagyás volt. Lehetett látni a mozdulatairól, és nem úgy szokott ő viselkedni. Kérem szépen, Orbán Viktor ugye nem hosszabbította meg a törvényt, mert ugye még van neki joga.
8: Még egy két napja, igen.
7: A kimentés, a pénzkimentés, ugye a nagy pénzes emberek. Hát miért nem hosszabbította meg? Mert lehet, hogy ilyen is valami verét.
8: Melyik törvényre gondol, amit nem hosszabbított
7: meg? Hát arra, hogy hát mentik ki a pénzt. És akkor az lejárt a szem, vagy most jár lesz ideje, mert meg kellett volna hosszabbítani az időt, hogy ellenőrizzék. Igaz, hogy a bankokat azért ellenőrizzék.
8: Ja, igen, tehát, hogy a NAV a gyanús utalásokat 7 napra fagyaszthatja, bezárolhatja. Kérték, hogy legyen ez 90 nap, de ezt nem tette lehetővé Orbán Viktor, tehát 7 napig áll a pénzecske, utána mehet, indulhat az útjára.
7: Igen.
8: Így is, úgy is ezeket utol fogják érni, szerintem a saját maguk szenvedését hosszabbítják meg, akik ennek keresztbe fekszenek. Hosszabb lesz, de...
7: 26-án belenéztem a hírtévén, már megszokom nézni azt is, nem nézem végig, csak megnézem, kik milyen vitatkoznak, kérlek szépen. Hát a Csizmadia újságíró, aki a CÖF, valamikor a CÖF-nek a lobogóját az első sorba vitte, hát olyan disznó, szemtelen, műveletlen hangnemben beszélni egy médiába, amit ő tett, kérem szépen, ebben a Playboy műsorban, hát kérem szépen, az minősíthetem.
8: Nem hallottam, úgyhogy ezt nem tudom minősíteni.
7: Én láttam, hallottam.
8: Nyilván akik hozzászoktak a havi apanáshoz, ahhoz, hogy az állam, vagy a pártállam, az állampárt zsíros pénzeket utal havi szinten, biztos a megélhetés, csak jót kell mondani, a központi narratívát kell visszamondani. Az most bosszús, hogy ez a csap elzáródik. Aztán, Felikén, hogy miből fog megélni, nyilván felhalmozott annyit, hogy nem lesz gond.
7: Boloska kitakarítás.
8: Igen, volt minden.
7: Patkányozás.
8: A patkányozás volt. Az Bangóné volt.
7: De most mindegy.
8: Ja jó, de hát...
7: most igazolja a történelem, hogy a poloskázás, meg a patkányozás, kik az igazi patkány, akik menekülnek a süllyedő hajóról. Én erre a választás eredményre megmondom őszintén, szoktam rajta sokat gondolkodni, meg olyan érdemleges emberrel beszélgetünk, mert vannak nekik fideszes barátok, lehet normálisan tárgyalni, aki beismeri a jót is, meg a rosszat is, amit csinál az ő oldala. De hát kérem szépen, itt olyan dolgokat, ilyen beszélni, be, hogy hívják be, a médiába, hát most meglátszottak, mert a süllyedő hajóról menekülnek a patkány, már a vagyonkimentése.
8: Akkor tehát ez most csak hasonlatként hangzott el, nem embereket nem nevezünk rákcsalóknak nyilván. Hát aki tud, menekül, de szerintem Balási Gyula is azért kért lehetőséget a kontrollnál, mert felrémlett előtte, hogy ő volt, akin keresztül csorgott 1300 vagy nem tudom hány 100 milliárd forint, hogy nehogy már ő menjen a bőribe, mikor igazából ő egy láncszem volt a gépezetben.
7: Hogy a kormány hajója léket kapott, de nem is kicsit, mikor, ha jól mondom a nevet, Romulus, ott hagyta az egész.
8: Szendi, Ruszin Szendi Romulus, igen.
7: Az. Egy ilyen ember, kérem szépen, aki ért is valami szakmába, az kilépni, akkor jött a másik, a harmadik, a negyedik kilépő. Én azt mondtam, feleségemnek szokunk beszélgetni, nézzük a tévét. Mondom, te, süllyed itt a hajó nagyon. Ez ott nem a Titanic hajó véletlen. Így viccű mondtam neki. Na kérem szépen, elég az hozzá, volt belső baj a Fideszben is. Vannak ott a rendes emberek, mert ott is.
8: Bizonyára.
7: Nem véleményezhettek a szándékuk szerint, mert kipöckülték úgy, mint a gyerek a cseresznyemagot, kérem szépen. És el lett a vége neki. Ezt a győzelt, én azt úgy jósogattam magamban, hogy a Magyar Péter majd, hogy hívják, hol belép a nagy cipővel, de erre nem gondoltam, hogy ilyen, hogy nagyságrendben.
8: Világos.
7: Kétharmaddal.
8: Hát erre kevesen számítottak az utolsó heteket leszámítva, akkor már jöttek ilyen kutatások. István, köszönöm szépen, hogy hívott le, és járt az első negyed óra ebben a műsorban, úgyhogy búcsúzom öntől. További jó kertészkedést, köszönöm, hogy hívott. Kedves nézők, most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

Sacha. Sacha. Sacha.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinci utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra készüljenek, a környező utcákban lezárásra számítsanak. Az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. A belvárosban az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál vízvezetéket javítanak, itt a félútpályát zárták le. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére zárják le az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Tamással folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Tamás vagyok.
2: Parancsoljon!
3: Amiért telefonálok be röviden, hogy még a 10-es évek elején, ami eltartott körülbelül a 10-es évek közepéig, 1400 politikusnál többet vett perbe, vagy a Pol Péter által az ügyészség, amiből összesen a végén emlékeim szerint egyetlen egy embert ítéltek el, aki nem is politikus volt, hanem gazdaság is, valami 200.000 forintos sikasztást bizonyítottak rá. Tehát gyakorlatilag most szerintem lényegesen nagyobb lenne ez a létszám, és messze magasabb lenne a találati arány. Úgyhogy erre szeretném felhívni csak a figyelmet.
2: Igen, hát
3: hogy aki ezzel foglalkozik, hogy gondoljanak vissza a 10-es évek elejére, mennyire korrekt volt ugyanez a, hogy is mondjam, hát nagyon korrekt kormány. Ennyit szerettem volna végül is.
2: Értem. Köszönöm szépen, Tamás. Hát most egy teljes hivatal lesz, vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési, vagy vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal. Ez elég hatékonyan tudhat majd dolgozni. Azt mondta Magyar Péter, hogy a legjobb jogászokat szeretné alkalmazni, vagy oda hívni, dolgozni. Nagyon-nagyon sok ügy van 16 év alatt, felsorolhatatlanul sok korrupciógyanús, lopásgyanús, közpénzeltérítés gyanús ügy. Ezeknek a végére kell járni. Ez egy központi ígérete volt a Tiszának, és hát a Medián legfrissebb kutatása azt mutatja, hogy az emberek 66%-a Orbán Viktort is bíróság elé állítatná. Persze nyilván ez nem egy ilyen népítélet jellegű eljárás, erről szó nem lehet jogállamban, de azt mutatja ez a felmérés, hogy a társadalmi igény az óriási. Irénnel folytatjuk, kezi csókolom. Halló, halló, ön van adásban. Kérném, hogy némíts el a tévét, parancsoljon.
4: Jó, várjon. Mert közben én is dolgozom kórházba dolgozom amúgy.
2: Igen, és onnan hív most a munkából, hív?
4: Igen, ott dolgozom. Na, Ferenc, azt szeretném mondani, hogy ön egy annyira intelligens ember, ahogy az előző részben kettő, nem tudom már ki volt, hogy amikor olyan szépen leállította a hölgyet, vagyis hát olyan, vagy az úr, nem tudom, most már úr volt, mert közben dolgozok is, és hogy annyira meglepődtem, hogy ekkora intelligenciával, hogy elkezdhet valaki. Hát én megmondom őszintén, hogy igazából én nem szoktam hozzászólni az ATV-nek a fórumjához, mert ugye hát egyrészt Orbán névvel vagyok, és igazából nem, én inkább szégyellem, mint...
2: Hát ez ennél nincs szégyellni. Értem, hogy most hát, ez a név, de hát ez csak névrokonság.
4: Inkább a nevemet szoktam használni, megmondom őszintén. Uh-huh. Na, még annyit szeretnék ez az egész ügyhöz hozzászólni, bocsánat, hogy én megmondom őszintén, hogy ez a Balázsi ügy, ez csak a dominónak a kezdete, vagy hogy szokták mondani.
2: Eldőlt egy dominó, kérdés, hogy kifelé dől.
4: Igen, és én nagyon örülök neki, hogy ez a folyamat elindult, és én remélem, hogy ebből még azért nagyon jól fogunk kijönni, és hogy az összes pénzt, amit elloptak, ugye azt, hogy olyan szépen elmondta, hogy a Mészárosnak, a Lülőnek a nevén vannak a dolgok, és hogy tudjuk, hogy ki van a háttérbe.
2: Igazából én csak idéztem Simicska Lajost, én nem tudom, hogy így van-e, de hogy Simicska Lajos ezt mondta, az biztos, az visszakereshető.
4: Így van, és én azt mondom, hogy ugye azért egy értelmes, intelligens ember, de még ha nem is értelmes, intelligens, az is tudja, hogy azért ki van itt a háttérbe, ki mozgatja a szálakat. És én megmondom, hogy hát én teljesen annyira ilyen nem letargikus, amikor most néztem épp az utolsó beszédét, most az előbb a videón néztem az utolsó beszédét, akkor azt mondtam, hogy úristen, még az utolsó beszédében is ukránozott, akkor megint háború, ukrán, szóval ennek nagyon rossz vége lesz. Lett volna, hogyha ők maradnak. Én körülbelül ennyit szerettem volna mondani, inkább önt szerettem volna dicsérni,
2: ja, hogy köszönöm szépen.
4: Diszkréten állt a dolgokhoz, meg áll, és én nagyon örülök, hogy
2: persze, senki nem kívánja senkinek a vérét, illetve hát én biztos nem. Persze, tehát szó nem, nincs erről, meg semmi bosszú hadjáratról. Korrekt, tisztességes jogi eljárásokban mindent tisztázni kellene, ami tisztázásra szorul, ennyi.
4: Hát reméljük, hogy ez így is fog történni, mert mondom, itt nagyon nagy bajok lettek volna. Amúgy én is úgy gondoltam annak idején, nem is olyan régen, 2-3 hónappal ezelőtt, sőt már fél évvel ezelőtt, vagy egy éve, hogy fogjuk magunkat és csomagolunk, és elhagyjuk az országot, úgyhogy én azért már nem vagyok fiatalkorú, de azt mondtam a gyerekemnek is, hogy...
2: Ha marad a Fidesz, akkor költöznek, igen?
4: Ez hát, kemény. Ha marad, akkor igen. Biztos. Én mondtam, hogy le a térképről Ausztráliát akartam megcélozni. De mondták,
2: ez nem a szomszéd, ott azért nem olyan könnyű vízumot kapni, nem tudtam.
4: Tudom, nem is azért, csak mondom, minél messzebbre az országtól.
2: És így most van. Mennyi türelmi időt ad az új kormánynak, mert ugye szép ígéretek nagyon sok.
4: Én megmondom, hogy én bizakodó vagyok, és ahogy itt a környezetemben is látom, meg hát hála jó Istennek, hogy van az internet, meg ez a Facebook oldal is, meg a másik oldal, hogy azért a fiatalok azért szerintem most nagyon ott vannak, hogy itt nagyon komoly változás legyen. Hát, hogyha a magyar úr nem fogja tudni, vagyis hát a leendő miniszterelnök úr nem fogja tudni megtalálni a középutat, nem is azt mondom, hogy a legfelsőbb utat, középutat, akkor szerintem itt a fiatalok azt nem fogják hagyni. Szóval én bizakodó vagyok, és bízok a fiatalságba, és nagyon sok riportot hallottam, hogy sokan vissza is akarnak jönni. Hála jó Istennek, nekem is elég sok ismerősöm, rokonaim vannak külföldön, akik már még majdnem, hogy a magyarságukról is lemondtak, azt mondták, hogy amíg ez a kormány marad, addig ők még látogatóba se nagyon jönnek haza. Szóval így volt az egész.
2: Értem. Hát akkor ez mindenképp jó hír, hogy itt maradnak, meg pláne, ha elkezdenek hazajönni az elvándorolt honfitársaink.
4: Igen, igen. Én nagyon örülök neki. Én bizakodó vagyok, Ferenc, megmondom őszintén, hogy bízunk abba, hogy itt lesz változás.
2: Hát hétfőtől már látjuk.
4: Az nagyon sok év igen. volt.
2: Az nagyon.
4: És én azt mondom, hogy ezek a fiatalok, akik most megválasztották a kormányt, mármint a magyar Tisza kormány, azok ugye ők nem éltek abba a rendszerbe, amiben mi megkaptuk a szabadságot. Igen. Mi ugye 90-ben nagyon boldogok voltunk, hogy szabadság, meg akkor még az Orbán Viktorban akkor igencsak bizakodóak voltunk. Mondjuk én igazából megmondom őszintén, hogy akkor se rászavaztam, mert ismerte a férjem, sajnos ő már nem él. Mindegy, és azt mondta, hogy mielőtt még meghalt szegénykém, akkor is azt mondta, hogy Isten óvjon bennünket az Orbántól, mert ő mondom személyesen is ismerte, de ez már más téma.
2: Érdekes, a Václav Havel is ezt mondta egyszer, cseh író.
4: De ő mondom személyesen még annak idején a Kis Kb-ból ismerte.
2: Értem.
4: Hogy ott ilyen kifutó legény volt, de ez nem mibe tartozik. Hogy azt akartam mondani, hogy ők, ezek a fiatalok, ugye most ők is ugyanabba a eufóliába vannak, mint mi voltunk akkor. És ők most nagyon örülnek-e, hogy végre megint szabadság van. Csak hogy ennek így is kell maradnia, és most ő rajtuk múlik, hogy ez így maradjon, a véleményem szerint.
2: Tehát, hogy ne játsszák el ezt a bizalmat, ami most van, tényleg árad a visszafelé.
4: Hát, hogy áradjon tovább vissza, mert rossz értelemben, hanem jó értelemben, és hogy tényleg legyen már itt ebben az országban békesség, mert ez olyan rossz, hogy az ember kimegy az utcára, még akár itt a házon belül is, egy nagy házban lakunk, itt a házon belül is, hogy az emberek, szóval ugye tudják nagyon jól, hogy te milyen szavazó vagy, és akkor úgy néznek rá, hogy majdnem leköpnek, még nem most, hanem akkor abban az időben, és titkoltuk igazából, hogy mi rendszerváltók vagyunk, szóval, és most már felemelt fejjel lehet menni akár a boltba, vagy akár a piacra.
2: Kiderült, hogy a társadalom jelentős része akarta ezt a változást, igen, tehát a többség, hát kiderült, hogy a többségben vannak a rendszerváltók.
4: Így van.
2: Értem, köszönöm szépen, Irén.
4: Örülök. Nagyon köszönöm
2: hogy hívott.
4: És további jó munkát.
2: Köszönöm szépen önnek is. Kezi csókolom, minden jót. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok.
5: Jelentkezem, jó napot kívánok. Két nappal ezelőtt felvetettem a vízzel való megbízását a miniszter úrnak, hogy a miniszterelnök úr megbízta, hogy egy rövid távú és egy középtávú vízi programot készítsen.
2: Ja, Gajdos László, ugye?
5: Igen. Ez a vízi programunk, ez állandóan ázik elfele. Én tiszaparti településen születtem, most is ott élek, azaz most Szegeden, és amikor a víz jött, és éppen rosszat hozott, akkor összefogott az ott lakó emberek többsége, jön az árvíz, Petőfi ezt ugye meg is írta, és együtt próbálták a vizet elterelni. Most ugye beterelni kellene a vizet a tárolható helyekre, és egyedül a miniszter úr nehezen fog tudni ezzel megbirkózni. Viszont ha az egész ország összefog a vizek ügyében, akkor egy nagyon szép eredményt érhetünk el. Raskó
2: György,
5: mérnök úr is.
2: Agrárközgazdász, igen.
5: Igen, hogy ez egy nagyon nehéz munka, a csatornák kitisztítása, és közben én azért úgy nézegettem, hogy amikor az 50-es években ilyen munkálatokat végeztek az én falumban, édesapámék az egész falu népével, akkor is volt száraz év is, meg vizes év is. A hét kövér és sovány tején esete az mindig ismétlődik. Most ugye a szárasság köszönt ránk, és az ellen kellene összefognunk. Ez az összefogás aki csomó előnyét látom én azzal, hogy azért az elmúlt 35-6 esztendőbe rengeteg gép került a föld munkálatok végzésére, nem csak az agráriumban, hanem az egész országban. Tehát akkor, amiről én beszélek az 50-es évekről, akkor csákány, lapát, ásó, lovaskocsi, és végezték a munkát, és működő csatornák vannak még most is az Alföldön és Csongrád megyében több helyen is. Ezeket a működéseket nemzeti összefogással szerintem nagyon szépen és szinte egy év alatt rendbe lehet hozni, és most egy összefogós hangulata van az országnak. És az összebékülést is meghozná, mert ha mindannyian a tüzet oltjuk, akkor nem érünk rá egymásra.
2: Igen, ez kétségtelen. János, sajnos időnk lejár, de én magam részéről részt vennék egy ilyenbe. Azt mondaná a miniszter, hogy kapcsolódjon be a társadalom, aki tud, akár 2-3 óra munkával, vagy egy napi munkával, rajtam nem múlna, de meglátjuk. Hát most alakulnak meg a hétvégén, hétfőtől már éles üzemmódban fogjuk látni, hogy mit, milyen programot hirdet Gajdos László. Köszönöm szépen, János, hogy hívott, azért búcsúzom csak, mert lejárt a műsoridő, és hát a műsoridő vége is szent, úgyhogy legközelebb majd a híradó után találkozhatunk 12-22-kor. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Incs búcsút az őszhajszálaknak!
3: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
4: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az állami számvevőszéknél az MNB botránnyal összefüggésben, tudta meg a 24.hu. Hankó Balázs apjának lemondását követeli a gyógyszerész kamara éléről több szakmai szervezet. Minden idők legpusztítóbb nyara jöhet a fővárosban, Budapest főtájépítész szerint. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától délben. Házkutatást tartott és iratokat foglalt le az ügyészség az állami számvevőszéknél az MNB botránnyal összefüggésben, tudta meg a 24.hu, amit időközben a főügyészség is megerősített. Azt közölték, hogy az ÁSZ esetében nem merült fel, hogy bármely dolgozó érintett lenne az ügyben. A főügyészség szerint arról van szó, hogy a büntető eljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri. A történtekből ugyanakkor az is kiderül, hogy a több mint egy évvel ezelőtt elrendelt eljárásban a nyomozók feltehetően még nem vizsgálták az állami szerv dokumentumait, miközben az ÁSZ jelentés az alapja a nyomozásnak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését közösségi oldalán azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust, az igazságtétel és a jogállam mögött. Mellétei arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a felkérés az igazságügyi tárca vezetésére, és hisz benne, hogy a kormánytagsága kikezdhetetlen lett volna. Most mégis úgy érzi, a nemzeti egységet úgy tudja legjobban segíteni, ha hátrébb lép, hogy a legkisebb árnyék se vetülhessen a rendszerváltásra. Közben Magyar Péter már be is jelentette, hogy Mellétei Barna Márton helyett Görög Márta lesz a leendő Tisza kormány igazságügyi minisztere. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta róla, hogy ő a magyar jogász szakma koronázatlan királynője, akinek munkássága garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és egyensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Hankó Balázs apjának lemondását követeli a gyógyszerészkamara éléről több szakmai szervezet. Úgy vélik ugyanis, hogy a leköszönő kulturális miniszter ügye túlnőtt a kulturális szférán. Szálai elérték a gyógyszerészetet és Hankó Balázs apját is. Azzal érvelnek, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöki posztja bizalmi viszonyon alapul, és Hankó Zoltán a történtek után nem tudja hatékonyan képviselni a szakmát. A kamara elnöksége közleményben reagált a felvetésekre. Azt írták, hogy az elnöknek nem áll szándékában lemondani, a tagságot pedig arra kérik, hogy ne sodródjanak politikai természetű vitákba. Minden idők legpusztítóbb nyara jöhet a fővárosban, Budapest főtájépítésze szerint. Bardóczi Sándor közösségi oldalán azt írta, hogy a klímaváltozáskori zöld felületgazdálkodás a feje tetejére állította az eddigi hagyományos zöld felület üzemeltetési elveket. Szerinte óriási veszélyben vannak a fiatal fák Budapesten, hiszen még nem gyökeresedtek be. Az öntözési kapacitások pedig végesek. A főtájépítész úgy fogalmaz, hogy klimatikus vészhelyzet lesz a nyáron, aminek kezeléséhez önkéntes vízadásra, anyagi támogatásra is szüksége lehet majd a fővárosnak. Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártjának központját Hága belvárosában. Ezt a helyi rendőrség közölte. Hozzátették, hogy sérültek nincsenek. A rendőrség tájékoztatása szerint az este 9 órakor történt robbanás után nem sokkal letartóztattak egy gyanúsítottat. A holland miniszterelnök azt mondta, egy tűzi játékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet gyáva megfélemlítési kísérletnek nevezte. A ködfoltok és a rétegfelhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az észak-keleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az észak-keleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
8: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a déli műsorsávban. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Azt írta a leendő miniszterelnök, hogy konstruktív volt a tárgyalás, és meghívta Melonit Magyarországra. Mindenképp a bizalom jele, hogy még nincs beiktatva, de már fogadta őt az olasz kormányfő. A második, hogy Navracsics Tibor, a Fidesz egyik korábban meghatározó politikusa azt írta, hogy a Fidesz leértékelte a középosztályt és a polgári értékeket, és többek között ezért veszített el a választást, de írt ennél többet is. Azt is írta, vagy nyilatkozta, hogy szinte nincs olyan társadalmi réteg, amelyet ne sértett volna meg a Fidesz, és arra sem volt hajlandó, hogy gesztus gyakoroljon, hogy kifaroljon egy-egy ilyen sértés után, vagy jelezze, hogy valójában hosszabb távon mindenkit a nemzet részeként gondol és helyez el a nemzet térképén átvitt értelemben. Nagyjából jól látja Navracsics Tibor, plusz a mérhetetlen lopás, de azt már én teszem hozzá, plusz ez a harmadik témánk, a tovább dagad a Balási botrány. Megszólalt egy bennfentes, elmondta, hogy hogy mentek ezek a kifizetések. Nem csak a 17 milliárd forintos fekete kassa működött, azért fekete kassa, mert az NKA tisztségviselői sem tudtak erről a 17 milliárdról, de e felett is volt egy keret, amit személyesen Hankó Balázs osztogatott, átlagosan 5 millió forintokat bárkinek, aki teljesítette az elvárást, ami kimondatlan volt, de mégis arról szólt, hogy valamilyen módon támogassa a Fidesz kampányát, újraválasztását. Még választókerületi szinten is megvizsgálták, hogy hová jut támogatás, hogy egyenletesen oszoljon el az ország minden területén. Mint látjuk, ez sem segített. Gézával kezdünk. Jó napot kívánok!
9: Megvizsgálták, hogy hová jön támogatás.
8: Gézától azt kérném, hogy némítsa a tévét. De lehet, hogy ez a kérdés. Üdvözlöm, parancsolj.
10: A felsoroltaktól eltérő dologról szeretnék beszélni.
8: Igen.
10: A miniszterelnök úr, jelenleg még regnáló miniszterelnök úr azt mondta, hogy annak ellenére tartották a különböző népjóléti intézkedéseiket, mint az adócsökkentés, az alacsony kamatos kölcsön és hasonlókat, hogy a GDP csak 0,5%-kal nőtt.
8: Igen, hát.
10: Ezen úgy átsiklott a ellenzéki sajtó, ugyanis azt is hozzá kellett volna tenni, hogy az az államadóság, ami 2010-ben még 20 ezer milliárd volt, 2025-re 67 ezer milliárdra nőtt. Tehát ezeket a népjóléti intézkedéseket megint csak mi fogjuk visszafizetni, csak hogy kamatostól.
8: Persze, hát általában a saját pénzén veszik meg a választópolgárt. Tehát így csinálnak hülyét belőle, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Igen, ez nem mindenkinek jut el a tudatáig. De működni működött négy választáson is.
10: Működni működött, ez igaz. Aztán leerdesik a mellüket, hogy visszavásárolták az aranykészletet. Csak hogy az aranykészlet egy országnak nem olyan, mint a dédi mama hajszálvékonyra kopott jegygyűrűje, amit ugye nem adnánk el semmi pénzért, hanem az aranykészlet az egy olyan termék, amikor magas az aranyár, akkor az országok általában eladják, amikor meg alacsony, visszavásárolják. És a kettő közti különbség az az a nyereség, amiből lehet például a 67 ezer milliárdot csökkenteni.
8: Igen.
10: A másik, az talán sokakat érint, kaptam egy e-mailt egy megfejthetetlen cégtől, aki azt írja nekem, hogy a márciusi autópálya részletemet nem fizettem be, a bankszámlán visszautasította az utalást.
8: Ez valami adathalász e-mail, ezt nem szabad az ilyen komolyan venni.
10: Hát először is nekem nincs autó.
8: Azért mondom, hogy ez arról szól, hogy az ember rákattint, meg még egyet kattint valóban, és már is hús leemeltek egy összeget.
10: Igen, csak hogy azt akarod még hozzátenni, hogy és bankszámlám sincs. És ezt a e-mailt most kaptam meg ma harmadszor.
8: Hát próbálkoznak a kartársak, nyilván az ő fejük sem káptalan, nem tudhatnak mindenkiről mindent.
10: Mert egyet pedig olyan szép választ írtam, csak nem idézhető.
8: Mi is kaptunk olyan Lengyelországból érkező felszólítást, hogy le van fotózva az autó azzal a rendszámmal, ami valóban hozzánk tartozik, de egy teljesen más autón, és le van írva, hogy a lengyel hatóságok itt és itt Lengyelország területén dátum, időpont 127-132-vel fotózták le az autónkat, tehát fizessük be a bírságot. Csak nem a mi autónk, hanem egy ugyanolyan rendszámú, de másik autó. Szóval vannak próbálkozások, nagyon szertágazó a fantázia.
10: Na hát várjuk a győzelem napját, 9-ét, és én csak ennyit akartam mondani.
8: Köszönöm szépen, további szép napot önnek.
10: Viszont hallásra.
8: Minden kedves hallgatónak, nézőnek azt mondom, hogy igen, ilyen SMS-eket ne nyisson, meg ilyen e-mailekre ne válaszoljon, mert adathalászok, vagy pedig pénztolvajok, csalók állnak mögötte. Jóskával folytatjuk, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
8: Parancsoljon!
11: Ferenc, most egy kicsit eltérve a témáktól,
8: igen.
11: Még mielőtt elfelejtjük ezeket a figurákat, egy megfejthetetlenül, vagy csodálatosan humoros dologot szeretnék felemlegetni.
8: Igen.
11: Egy éve körül volt, még a Krug Emiliával vezette az Aktuált, vendégei, csak azért sorolom, mert komoly emberek, a Szent Iványi,
8: igen.
11: István, a hogy Lukácsi Katalin, és milyen Gábor az az ügyvéd, az a nem kis ember.
8: Komlódi Gábor?
11: Komlódi, igen. Voltak a vendégei, és valami hírt egy bejátszásba a miniszterelnökünk éppen ekészte a Karácsony Gergely, és olyat talált mondani, hogy hát milyen főpolgármestered még helyettes se tud magának választatni. Hát valamelyik ott a négyőjük közül megszólalt, mert neki van, mármint a miniszterelnök. Na erre olyan hahotal tört ki ebből a komoly csapatból, hogy majd leestek a székről. Hát mindenki tudta, hogy kire gondolt, nem kellett kimondani. Ez egy olyan kellemes emlék bennem, hogy milyen pitiáner dolgokból lehetnek ilyen igazi humors bombák. Szóval ez nagyon tetszett. A kiír témákhoz, hát én borzalmasan örülök, hogy a nemzetközi térbe a Magyar Péter már ilyen hamar eljutott, és reméljük, hogy el fog jutni sok felé még. Itt most a Brüsszel már megtörtént, de a lengyel, meg most az olasz. Hát nekünk tudomásul kell venni a nagyságrendünket, és ahhoz alkalmazkodva, kompromisszumok árán igaz, de meg kell csinálni, ami nekünk kedvező lesz. Na, csak ezt a kis történetet szerettem volna megosztani, mert ez annyira kellemes emlék nekem, és még mielőtt elfelejtjük ezeket az embereket, után addig kell emlegetni.
8: Nem fogjuk elfelejteni őket, mert van egy pár elvaratlan ügy, ugye? Hát, és akkor most még enyhén fogalmaztam a pár kifejezést használva, szóval nagyon-nagyon sok elvaratlan, illetve megoldatlan kérdéseket felvető ügy van, úgyhogy nem lehet itt gyorsan felejteni, meg szerintem ne is akarjunk. Tehát azért...
11: Nem akarok, de hogy ilyen kis pitiáner ekézés a karácsonynak. Na, jó. Tudom, igen, hogy durvább dolgok is vannak.
8: Igen, hát ezek ilyen apró kis fricskák voltak, annak idén se voltak már, mint a miniszterelnök részéről túl szellemesek, de körülbelül ez a szint volt, az a önnek is boldog karácsony, miután megkérdezték érdemben különféle pénzmozgásokról, ez tudott a válasz lenni. Vagy az
11: meghallgatott, és szép napot.
8: Köszönöm, hogy hívott, önnek is szép napot, viszont hallásra, nem tudom, hogy van-e itt következő kedves hallgató, még nincs. Szóval a Balási Gyula féle botrány tovább dagad. 1130 milliárd forint közbeszerzést nyert el, több mint 1200 közbeszerzésen indult, csak 77 darabot vesztett el, az összes többit, tehát 1100 valamennyit megnyert, úgyhogy tud valamit az ember. Az a szomorú kiegészítendőm, hogy viszont nem a szakmához ért, ezt most már gyakorlatilag számos komoly iparági szereplő nyíltan arccal, névvel vállalva a véleményét elmondta, tehát hogy Balási Gyula egy nem jegyzett figura volt a reklám és PR és kommunikációs szakmában, így választódott ki mégis. Az elmúlt 8 évben tulajdonképpen csak az ő cégeiből álló konzorcium nyerhetett állami megrendelést, PR megrendelést, reklám költést, csak rajta keresztül lehetett ezeket az ügyeket intézni, úgyhogy ez egy brutális nagy botrány, ehhez képest az NK a 17 milliárdos fekete kasszája tulajdonképpen egy semmiség, noha az sem az, csak a nagyságrendet érzékeltetem. Itt egy nagyjából 80-szoros összegről beszélünk jelen tudásunk szerint, ami tehát Balási Gyula kezein vagy cégein keresztül folyt. 3-4-5-6-szoros túlárazások történtek, és állítólag még maga Révész Máriusz, a Fidesz korábbi szóvivője, a valamilyen mozgásért Magyarország, vagy valamilyen hasonló egészséges Magyarország kormánybiztos, tehát ilyen bicikli projektfelelős is panaszra ment Gulyás Gergelyhez és Navracsics Tiborhoz, elmondva, hogy itt kegyetlen túlárazások zajlanak, és állítólag ez a két miniszter sem tudott semmit tenni a hümmögésen, meg a kéztördelésen kívül. Ha ez tényleg így van, tehát ha Révész Máriusz igazat mond, akkor nem annyira bonyolult kideríteni, hogy ki állhatott az egész projekt mögött, hogyha Gulyás Gergely és Navracsics Tibor is tehetetlenek voltak ebben az ügyben. Máriával folytatjuk, kezi csókolom.
12: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a visszahívást. Két témában szeretnék önnel beszélgetni. Az első az, hogy szomorúan tapasztalom, hogy különböző szakágak egyre többen megszólalnak úgy, hogy pénz kell, pénz kell, pénz kell. Sőt, a pedagógus kar, meg már amúgy mondta, hogy követeljük. Szomorú vagyok, mert ha nagyszüleim élnének, akkor ez a felszóra azt mondanák, hogy kell a bab meg a borsó határba. Ők nem magyarok, nem Magyarországról jöttek. Dét nagyapámat a Vekerle hozta, felépítették a Vekerle telepet, nagyapámét felépítették a Dunaszi járműjavítót, soha nem követelőztek, hanem mindenhol, ahol tudtak, csak segítettek. És dolgoztak, felépítették újra a hazánkat. Ahogy délelőtt ön is, meg a vízügyel kapcsolatos betelefonáló is mondta, hogy alulról kell kezdeni. mindegyikünknek segíteni kell, és oda figyelni arra, hogy mi az, amit tudunk segíteni, nem követelni.
8: Hát ez igaz, csak hogyha mindeközben a politikai elit bitang sebességgel gazdagodik, és itt tűnnek el az ezer, meg több ezer milliárdok ilyen embereknél, mint a Balási, Gyula, és igen, akiket...
12: De igaza van.
8: Tehát egy kicsit az ügy irritáló, nem? Hát egy...
12: Nagyon, nagyon is irritáló. Csak a háttérben nekünk most újjá kell, úgy mondom, újjá kell építeni ezt a hazát, és ezt alulról szépen kell, és mindegyikünknek részt kell ebbe venni, és nem a kezünket tartani. A 141 ember nem tudja megoldani ezt a rengeteg problémát, csak a mi segítségünkkel.
8: Igen.
12: Én így gondoltam.
8: Igen, ez kétségtelen.
12: A másik téma, hogy olvastam, hogy a mi hazánk a családi portlét emelést munkához kötni. Hát csak tegyek ezt az Electroluxos dolgozókat, 600 emberről, 600 családról van szó. Ha ők elveszítik most a munkahelyüket, biztos, hogy hónapokon keresztül nem tudnak bejelentett munkahelyet találni. Akkor őket is kizárják, ezt valahogy tompítani kéne, valahogy másképp hozzáállni.
8: Igen, hát a mi hazánk az ismert a rasszizmusáról, a cigány ellenességéről, szerintem ez egy ilyen burkolt cigány ellenes akciójuk.
12: Gondoltam, hogy ez vezérelt.
8: De szerencsére csak 6 fővel vannak jelen, úgyhogy olyan, mint a szovjet számológép, már nem oszt, nem szoroz.
12: Hát remélem, nem kell gyűjteni a kakastólakat, mert azt a világot nem szeretnénk.
8: Igen, hát erre is nemet mondtak a magyarok, mert az, hogy épp hogy besúrrantak a oldalpályán 5,6%-kal, hát rezgett a réc, benn vannak, ezt el kell viselnünk ezeket a okos ötleteiket, de ennél több kárt most nem fognak tudni okozni.
12: Jaj, bárcsak így lenne, nagyon zukkolok
8: erről. Köszönöm szépen, Mária.
12: A lehetőséget, további szép napot kívánok.
8: Kezdi csokkolom, minden jót. Ennyi volt az első rész, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál a Rákóczi híd felé tart a csatorna javítás, ezért a külső sávot lezárták. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra a környező utcákban. Az érintett BKK járatok megállóit áthelyezték. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, itt felújítják a járdát. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi Zsilinszki

0: után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell számítani. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Évával folytatjuk, kezi csokran. Haló, haló? Éva?
3: Haló?
2: Üdvözlöm, kezi csokolom. Némíts el a tévét, ha megkérhetném, és a telefonra figyelve már beszélhetünk is.
3: Jó, itt vagyok. Ez így jó?
2: Ez így nagyon. Parancsoljon, miért hívott?
3: Na. Azért hívtam, hogy szeretnék néhány gondolatot mondani önöknek. Egy kis kritikát is megfogalmazni az ATV-vel kapcsolatosan. Én figyeltem önöket, én nagyon sűrűn nézem az önök műsorát. Hallja, amit mondok?
2: Igen, igen.
3: Igen, nagyon sűrűn nézem, tehát az ATV-t nézem és a hírtévét. Azért, hogy össze tudjam hasonlítani, melyik témát hogyan kezellek.
2: Igen.
3: És azt találtam mondani önöknek, hogy maguk nagyon is hozzájárultak ahhoz, hogy Murat Péter győzött. Nagyon is. Ugyanis az önök műsora olyan volt, hogy behívtak embereket, de csak olyanokat, akik abban voltak ez, hogy a kormány, az Orbán, soha egy szóval nem említettek semmilyen eredményt, amit a Fidesz kormány csinált, soha.
2: Több műsorunk van, Éva.
3: Nem az a bajom, hogy más, tehát hogy váltás történt, nem ez a bajom. Nekem az a bajom, hogy a Magyar Péter lett a miniszterelnök. Ez az ember, amit csak el lehet képzelni, az összes rossz tulajdonsággal rendelkezik. Mindennel. Figyeltem az első megjelenését az ATV-ben, a másodikat és a harmadikat, az összes problémát, ami vele kapcsolatos volt, maguk soha nem említették.
2: De nagyon sok műsorban.
3: Nem. Ilyen, mert hogy ezt kicsizálták volna, nem volt ilyen.
2: Jó, mondhatok.
3: Ez az egyik dolog, a másik pedig azt szeretném mondani, hogy tényleg, hogy az, hogy a Orbán kormány nem csinált semmit izolatívat, ezt nem mondhatják el. Csinált rosszat is sajnos. Nem
2: mondhatják. Úgy tűnik, hogy több volt a rossz, mert hogyha 3,4 millió ember elmegy,
3: nem
2: és...
3: Biztos. Ez attól függött, hogy hogyan.
2: Azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy...
3: A rádiók, az újságok.
2: Ez Orbán Viktornak a rögeszméje. Bocsánat, csak néha közbeszólok, mert ugye ez egy beszélgetés műsor. Tehát egyrészt nagyon sok műsora van az ATV-nek. Vannak olyan műsoraink, ahol kifejezetten Magyar Péter kritikája volt a fókuszban.
3: Hát,
2: mondjuk az,
3: én nem nagyon figyeltem.
2: Nézze meg az 5 című műsort például.
3: Rendszeresen nézem.
2: Hát akkor nem kell magyaráznom, vagy nézze meg a csat egy, csat kettőt, ott pedig kiegyenlített vita volt, tehát megkapta mindenki úgymond a magáét, mind a kormány oldal, mind az ellenzéki oldal. A hírműsorokban meg nem mondunk véleményt, hanem ott egyszerűen tálaltuk szárazon a valóságot.
3: Igen,
2: ami megtörtént.
3: Igen, de mondjuk, ha a fórumra visszatérek, olyan van, hogy betelefonálnak emberek, nyilván kritikával, öreg nénike betelefonál, nem is biztos, hogy tisztában van a politikával. Ezek nem csináltak 16 év alatt a világon semmit, és akkor nem szólal meg a fórumvezető, de kedves asszonyom, hát ez nem egészen így van, mert csináltak sok jót, de csináltak rosszat is.
2: Az a helyzet...
3: Az emberek eldöntik.
2: Hát pontosan ez történt. Van, amikor megszólal a fórum műsorvezető, van, amikor nem. Én nekem biztos nem dolgom bármilyen színezetű kormány védelme, és a jogos kritikát említ egy néző, nem fogok vitázni vele. Tehát ha valaki azt mondja, hogy 115 ezer forint a nyugdíjam 42 év munkaviszony után, én nem fogom a védelembe venni a kormányt, hanem azt fogom mondani, hogy ez egy gyalázatos nyugdíj. Tehát, mert ezt gondolom.
3: És még egy dolgot szeretnék mondani, két műsorokban is nagyon szeretik ezt a, nem pályázat, hanem a
2: Szavazás, hogy mire gondol? Szavazásra gondol? Szavazás, hogy a nézők szavazhatnak? Gondolok.
3: Igaz, hogy önök rá hozzám mondják, hogy ez nem reprezentatív eredmény.
2: Igen.
3: Na de mégiscsak úgy esik le az embereknél, hogy mondja a nénike, hogy Magyar Péter, jaj, de ülök, Magyar Péter, 95, Orbán Viktor jött. És ez marad meg.
2: Hát azért kell odafigyelni.
3: Nem igaz, amit írnak, mert csak olyanok telefonálnak ide, de ide tartoznak
2: ettől, magukat. Ettől igaz, hogy elmondom én is mindig, ez az aktuálban van, a nap kérdése nevű játékunk. Hogy
3: nem tudom, miért szeretik ezt a formát, a hirtézik
2: azért, csinálni, azért úgy látszik, a jobbtól tanulni nem szégyen gondolhatják ők, de nem foglalkozom én a hirtévével. Tehát mi azért csináljuk, mert szerintünk jó, működik, szeretik a nézők, és soha nem állítjuk, hogy ez egy országos véleményt leképező szeretik, eredmény.
3: De hát nem is az, de hát mégis az embereknél úgy vetődik le, úgy esik le, hogy Jézusom, Jézusom, nem igaz, hazugság.
2: Nem hazugság, tehát nem hazugság. Nem hazugság, és ez nem érvelési technika, hogy elmondja ötször, hogy dehogy nem, itt tényekkel lehet vitatkozni. Tehát miután elmondjuk, hogy nem országosan reprezentatív, például a nap kérdése játékunk, kérdésünk, meg az annak abban születő eredmény napi szinten, tehát elmondjuk, hogy ez nem az egész országra érvényes, hanem a mi nézőink közül is azokra, akik szavaztak, ezért ez nem hazugság, ez pont az, ami. Se több, se kevesebb. Ha ön is betelefonál, meg még nem tudom, több ezeren, akik az ön álláspontját képviselik, akkor más arányok fognak születni.
3: Én még egyszer elmondanám azt, hogy nem azt kifogásolom én, hogy váltás történt.
2: Hát nem is tudja kifogásolni, így döntött a brutális többség, persze.
3: De van, de azt viszont kifogásolom, hogy tudták ezt az embert a miniszterelnöki posztra emelni.
2: Hát úgy, hogy ő lépett fel azzal az igénnyel, hogy le akarja váltani Orbán Viktort, majd számos ígéretet tett ennek az igénynek a valóra váltásáért.
3: Meg föláll, hogy a szeretet országát épít, ez a szeretet országát, ennyi rossz tulajdonsággal, ilyen docselkedése. Hát hogy fogja szeretet országát építeni ez?
2: Szerintem még legyen türelemmel, egy-egy szombaton választják meg Magyar Pétert, és akkor utána indul a kormányzás, tehát addig még nem tudhatja senki, kivéve azokat,
3: akik... Az Orbánhoz akar hasonlítani, Orbán Viktorhoz akar...
2: Nagyon remélem, hogy nem, mert azt... Nagyon remélem, hogy nem, mert 16 év alatt az...
3: Hogy hogyan viselkedett ez még ott volt, hogyan? Nem, ez az ember nem igazi. Ettől én semmi jót nem várok.
2: Hát te szíve...
3: találtak olyat, aki miért szíve jó... szerelnek.
2: Ön szerintem valahol egy teljes félértésben van, tehát itt nem megtalálta valaki Magyar Pétert, ő jelentkezett.
3: Hát, de segítették.
2: De jelentkezhetett volna bárki, mint ahogy jelentkeztek is néhányan, főleg az elmúlt 16 év során sok jelölt volt, egyik sem kapott társadalmi támogatást. Ez az ember meg kapott, nem kicsit.
3: Ön is azt gondolja, hogy a Fidesz kormány a világon semmit se csinált jól?
2: Nem gondolom, hogy semmit nem csinált jól, azt gondolom, hogy sokkal több a negatívum, mint a pozitívum, és azt gondolom, hogy a pozitívumok sora az egy célzott réteget érint leginkább, egy szűkebb célzott réteget. Igen.
3: Hát nem tudom, azért sok olyan rendelkezés húztak, ami az embereknek volt. Jó.
2: Hát egy bizonyos társadalmi rétegnek, igen, ezt mondom én is.
3: Jó, hát én nem a változás miatt vagyok oda, hanem emiatt az ember miatt vagyok oda, és én semmi jót nem lennélek tőle.
2: Világos.
3: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Hát ahhoz képest viszont akkor szinte csak jobb lehet, vagy legfeljebb pont olyan, mint a várakozás. De reméljük, hogy azért jobb lesz a valóság, mint amit Éva vár. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Ferenc! Nagyon-nagyon régóta nem tudtunk beszélgetni, de... itt is a betelefonálóknál is lehet tapasztalni, hogy milyen sokan tájékozatlanok. Tehát az egész ország helyzetével kapcsolatos tájékozatlanok. Ezen kívül azt szeretném még elmondani, hogy változatlanul ugyanolyan jó színvonalos a műsorjuk, nem csak a fórum, hanem az egész ATV-nek a műsora, ezen a csatornán is, illetve a extrán is.
2: Köszönjük szépen, igyekszünk.
4: Nagyon jók a programok, és az önök műsorvezetése fölkészült, tájékozott, és ki is egészítik azokat a hiányosságokat, amiket a betelefonálók nem tudnak. Én többek között azt figyeltem meg, hogy most hirtelen a a Hír TV-nél is olyan jó cserék történtek, és kicsit nyívósabb is lett a műsorvezetés ott is. De hát az ATV-t akkor se érjük utol, meg az RTL klubot, amiket én legtöbbször nézek.
2: Bízunk benne, hogy nem érnek utol, ezen leszünk. Ez egy teljesen legitim verseny, tehát ez most minden politikai ideológiai háttértől mentes, jobbak akarunk lenni, mint bárki, és ez sok esetben azért sikerül is.
4: És ezen kívül a választások lezajlása is. Ugye egyértelmű, hogy én a máltai gyerek vagyok, és itt elég sokan hiányolták is, hogy mi az, nem szóltok bent, nem semmi. Ez a figyelj, akkor betelefonál az ember, ha van valami olyan érdekes, amiért tényleg érdemes oda figyelni. Itt van az első eset, ugye Orbán Viktor csak a pápánál volt kint. Magyar Péter mindenkinek ki tudott menni az olasz miniszterelnökkel és azzal tárgyalni. Igaz, hogy még nem vették át a hatalmat, de a nagy többséggel ott vannak a parlamentben, és már egy csomó olyan intézkedéset lehet tapasztalni itt vidéken is, amit ők megígértek, és úgy néz ki, hogy tartják is. És azért nem véletlenül alakultak meg a Tisza-szigetek, és nem véletlenül alakultak meg támogatások a más pártok részéről is a Tisza-párt felé, hanem egy értelművé vált, hogy le kell váltani azt a kormányt, amely haza népellenes uszítást csinált, és félrevezette a lakosságot. És ezt valaki nem vette észre, azt én nagyon sajnálom. Én 70 fölött azért sok minden átmentem, és sok minden tapasztaltam, és láttam, és voltam is olyan pozícióban, hogy többször hallom időnként, hogy más volt kollégám is betelefonat bejut, mert ugye volt olyan vád is, hogy mert protekciósak vagytok, mert azért jutok be, mert ez meg az nem. Azért jutunk be, mert sorra kerülünk a sorsoláson. Ilyen egyszerű. Én most is vártam, hogy bejussok, mert ez megint nagyon jók a programok végig, mind a három. És a másik, én is most tudtam meg maguktól, hogy az a Balási, aki a média vonalon a volt 5. kerületi polgármesternek a haverja.
2: Hát gondolom nem lehetnek rosszban 1300 vagy 1130 milliárd forintnyi megbízást után. Igen, én se lennék rosszban egy ilyen sorozat után, de már az első 15-nél is jóban lennék, de nem akarom elviccelni, soha nem volt közöm közpénzhez. Igen,
4: nem
2: tehát,
4: maga,
2: hogy...
4: Mert nem magam, és nem te nyerted meg az 5-ös lottót.
2: Igen, az sem egyelőre, de akinek van típje, és eltaláljuk együtt a számokat, szívesen fizetek jutalékot.
4: Igen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Erőt, egészséget kívánok az egész ATV csapatnak, jó munkát, és Isten áldását.
2: Köszönjük szépen, önre is hasonló jókat. Köszönjük, hogy hívott. További szép napot Lászlónak és meg mindenkinek. 2 perc, ha nem tudom, hogy van-e itt kedves hallgató, vagy... Hát akkor elmondom, ha nincs, hogy egyre inkább keresik a felelősöket. Navracsis Tibor, tehát a középosztály és a polgári értékek elvesztését, leértékelését nevezte meg, de hát ez egy nagyon tág fogalom, mert hát az is a polgári értékektől való eltávolodás, hogy mondjuk a közpénzekkel való bánásmód az eltávolodott a, hát hogy úgy mondjam, a BTK-ban lefektetett passzusoktól, vagy a szabályozó rendszertől. Igen, végül is egy polgári társadalomban nem magától értetődő, vagy mindennapi gyakorlat nem szabadna, hogy az legyen, hogy a közpénzekkel úgy bánnak, mint a saját pénz volna, mint ha nem volna holnap. Úgyhogy tapogatja Navracsics úr a lényeget. Azt is mondja, hogy nincs olyan társadalmi réteg, amelyen ne veszett volna össze a Fidesz. Ez is kétségtelen, és az is igaz, hogy minden egyes réteget külön-külön sikerült lenyomni, időnként megalázni, de ezek a részgyőzelmek nem múltak el következmény nélkül, ezek az emberek megjegyezték, hogy mit tett velük a hatalom, és amikor lehetőségük volt benyújtani a számlát, akkor benyújtotta minden réteg, és nyilván ezekből a rétegekből állt össze ez a 3,4 millió szavazó, csak nem azon az oldalon. Hát ennyit tudtam hozzátenni a választási eredmény elemzéséhez. Köszönöm szépen az eddigi megtisztelő figyelmet. Délután már valamelyik kollégám számít önökre itt a fórumban. Én holnap jövök legközelebb 8:30-kor itt az ATV-n. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Ezt a TikTokon jelentette be Bangó Sándor. Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós kajakozó, közölte a rendőrség. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 1 órakor. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogászegylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Ezt a TikTokon jelentette be Bangó Sándor. Azt mondta, hogy a nevet a nyomozás érdekeire hivatkozva és az ügyészség kérésére egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Bangó Sándor mindössze 15 évesen került be a Szőlő utcai javítóintézetbe. A kontrollnak korábban azt mondta, hogy Juhász Péter Pál többször megerőszakolta, egyszer pedig levitte az alaksori szobájába, ahol Zsolti bácsi jelen volt. Jelentősen csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára szombattól a holtankoljak.hu információi alapján. Pénteken a benzin bruttó 3, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. De érdemes holnapig várni, ekkor a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 17 forinttal csökken. A piaci átlagárak így az alábbiak szerint módosulnak. A 95-ös benzin 696 forint lesz literenként, a gázolaj pedig 731. Mindez azt jelenti, hogy a benzin esetében a védett árhoz képest 101 forint, míg a gázolaj esetében 116 forint lesz az eltérés. Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós kajakozó, közölte a rendőrség. A nyomozás azt állapította meg, hogy a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta. Az ügyben folyó eljárást így le is zárták. Dudás Miklós halála ügyében korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás, felmerült ugyanis, hogy a férfit megölték. Dudás Miklóst január 5-én találták holtan a saját lakásában. A helyszíni szemle során még nem lehetett egyértelműen kizárni az idegenkezűséget. Legkevesebb 5 halálos áldozata van egy vásáron keletkezett tűznek Dél-Kelet-Mexikóban, ezt a helyi hatóságok közölték. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint csütörtökön, akkor a reggeli órákban csaptak fel egy koncerten, amelyen több ezren voltak. A mexikói polgári védelmi hatóságok szerint a tüzet sikerült megfékezni. Tabasco kormányzója részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak az X-en, Hozzátéve, hogy elkezdték vizsgálni a tűz okát, és gazdasági mentőprogramot jelentett be a károsult kereskedőknek és vállalkozásoknak. Mintegy 1500 hajórekett a Perzsa-öbölben a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint az Irán által a Hormuzi szorosban bevezetett blokád miatt. Ezt Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkára közölte. Mostanáig mintegy 20 000 főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott, mondta Panamában. Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek, és olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba esnek, amelyekhez semmi közük nincs, fogalmazott. A főtitkár egy humanitárius folyosó létrehozását szorgalmazta a tengerészek evakuálása érdekében, amin a szoroson való átkelés biztonságossá válik, és megszűnnek az olyan veszélyek, mint a lehetséges aknák jelenléte vagy a támadások kockázata. A kötfoltak és a réteg felhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Vajon mennyire hekkelhetőek az autóink? Illetve mi történik a Dark Web-en, van-e ott is ChatGPT, van-e a gonosz, létezik-e a gonosz ikertestvére, az általunk ismert és használt mesterséges intelligencia modelleknek. Ezekről is fogunk beszélgetni Digitál Pedro barátommal. Szia Pedro!
3: Szia, szia!
2: Mondjam a polgári nevedet is? Vagy
3: nem,
2: már csak,
3: kell,
2: már csak Digitál
3: nem
2: Pedroként futsz?
3: Igen.
2: Oké. Okay. Szóval Digitál Pedro barátommal, polgári nevén nem így hívják. Pedro, azt mondtad nekem kint a konyhában, miközben főztük a kávét, hogy tudom-e, hogy hekkelhetők az autók, vagy hekkelhetők az autók?
3: Na hát hekkelhetők. Igen. És majd itt aktív segítségedre szorulok, mert lesznek részek, amelyek ezt te jobban értesz. Én ugye az autókhoz olyan szinten értek, hogy ezek guruló számítógépek.
2: Egyre inkább. Most már. Sőt, képzeld el, most az új generációs, tehát az autózásban van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy szoftver alapú jármű. Car derived vehicle. Uh-huh. Tehát, és ennek ezt a Tesla hozta be egyébként. És az autózás eddig úgy működött, hogy a beszállítók, nagy nevű autóipari cégek, akik beszállítják a fényszórót, az ülésvezérlést, a klímát, a sebesség, a beszállítók, azok minden egyes általuk beszállított terméken futtatnak valamilyen vezérlő szoftvert. Uh-huh. És mondjuk van 100 féle beszállítod egy autóba, mert uh-huh. itt tényleg ilyenekre gondolja az ülésállítás, meg uh-huh. az ülésfűtés, az különböző beszállítótól jöhet. Mindegyiknek van egy mini kis mikro vezérlése, és aztán korábban úgy volt, hogy volt a Volkswagennek ezzel gyűlt meg a baja éveken keresztül, tehát a saját szoftverfejlesztő cége ugrott ezzel a szakadékba bele. Tehát azt csinálták, hogy összeszedték az összes beszállítót, és az összes beszállítónak a szoftverét megpróbálták összehangolni az ő igények megfelelően, de nem módosíthattak rajta, mert azon nem lehet módosítani. Na. Igen.
3: Ez mindig nehéz egyébként.
2: Ez nehéz. Na és akkor erre jött a Tesla, aki azt mondta, hogy oké, mindent kidobunk, mindent mi vezérlünk, mi találunk. Ez a szoftver vezérelt jármű, és azért mondtam csak ezt el, hogy hát, ha valaki nem ismeri a sztorit, és most jutottunk el abba az érába, hogy a Mercedes is, és a BMW is már definiálja, hogy a mi autóink, Mercedes CLA, BMW, Neue Klasse, szoftver vezérelt jármű, ami úgy néz ki, hogy van BMW esetében 4 központi szuperszámítógép, aha. és az vezérel mindent, és magukhoz vonták ezeket a...
3: Négy.
2: Ott 4 van, a Mercedesnél egyről beszélnek, de biztos ott is több van, aha. és a Mercedesnek, ezt érteni fogod, mert még benne van a fejemben, a Mercedesét azt úgy kellett elképzelni, és majd fordítsa nekem, hogy 240 teraflop per szekundum sebességű a kompjútere.
3: Tehát az utasításokat, hogy mennyit tud végrehajtani adott idő alatt.
2: Igen, és nekünk azt mondták Németországban, hogy egy átlagos laptop meg 40, meg 50.
3: Bizony. Nagyon kemény.
2: Tehát akkor ez ennek a 6-7-szerese.
3: Igen, tényleg guruló szuper számítógépek.
2: És folyadékhűtésű. Na, ez egy hosszú felvezetés volt. Tehát a és ezt jelenti, vagy ez jelenti azt, amit te mondtál, kicsit kibontva, hogy az autók guruló szuper számítógépek.
3: Hát igen, igen, igen. És én épp autóvásárlásban vagyok benne. Először egy japánnal próbálkoztam majdnem, segítségednek köszönhetően rájöttem, hogy nem azt keresem. Utána jött kébe egy kínai.
2: Melyik volt az? Először,
3: azt mondta, nem mondjuk márkákat, csak
2: nem, csak gondolkozom, hogy melyik volt az a japán.
3: A japán, ami az előzőm is volt.
2: Ja, annak igen, a továbbfejlesztése, igen, az valóban hiba lett volna.
3: Csak rossz irányba lett továbbfejlesztve, így van. Úgyhogy lemondtam róla, aztán jött egy kínai, azzal nagyon elégedettnek tűntem, amíg nem tudtam meg, hogy fogalmuk sincs, mikor tudják leszállítani azt az autót nekem. Nekem egy dátum lenne, de nem lett. Úgyhogy most egy német márkánál horgonyoztam le először.
2: Hadd kérdezzem meg.
3: Jó, elektromos mindegyik egyébként.
2: Ezt egy elektromos. Kettő, ezek szerint a vásárlási preferenciád az nem úgy alakult, hogy azt mondtad, hogy mindenféleképpen legyen európai?
3: Nem. Abszolút nem volt tudatosság ebben, hogy európai vagy. Nem is érdekelt.
2: És nem volt negatív diszkriminációd a kínaival
3: szemben. Nem, semmi. De érdekes, hogy tényleg hogyan választa a mai ember. Uh-huh. Én például technológiai szemmel úgy választottam, hogy minél többet tudjon technológiai oldalról. Tehát én számítógépes, informatikai meglátással közeltetem meg az autóvásárlásra. Erre most döbbentem rá.
2: Na, és pont ez volt a lényeg, azt akartam megtudni, mert ugye nekem csőlátásom van, de te ismerlek téged, hogy téged nem az autók motiválnak elsődlegesen.
3: Nem.
2: És hogy hogyan rakod össze a gondolatokat. De ez tök jó.
3: Igen,
2: szuper.
3: Igen. Na, nagyon
2: meg
3: jó.
2: Ezt is megtudtuk.
3: Ugye?
2: És lesz egy német autó.
3: Lesz egy német autóm.
2: Bajor autó. Hogy ezt pontosan tudom, hogy bajor autó.
3: Igen.
2: Egy nagyon jó bajor autó.
3: Na, és hát nagyon remélem, vagy hát biztos vagyok benne, úgyhogy köszönöm ezúton is a segítséget, de akkor is ott van az ijedelem bennem, hogy mennyire hekkelhetőek a mai számítógépeink és szoftvereink, és tudjuk, hogy nagyon. De ha az autó is egy guruló számítógép, akkor az is.
2: Én a történelmi múltból tudok olyat, hogy egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt, már nem tudom mikor, de hát nem mostanában, konkrétan volt olyan hír, hogy átvették a célzottan, tehát nem rossz indulatból, hanem ilyen etikus módon menet közben át tudtak venni autók fölött irányítást, a mögöttük közlekedő autóból, át tudták venni, bele tudtak szólni a fékezésbe, a kormányzásba, szóval...
3: De akkor hogy megy ez? Nézzük ez meg, hogy hol vannak a támadási felületek, mit szóval adjunk konkrétumokat. Ja. Ugye 25-ben, ami nagyon-nagyon most volt, még csak azt kell, mondjam, egy japán gyártónak az autóját vették át kontrollált körülmények között fehér kalapos hackerek. Ott meg tudták csinálni, képzeld el azt, hogy az infotainment szisztemet támadták. Picit segíts nekünk, hogy mi is pontosan az infotainment szisztem.
2: Hát ami ugye középen, amit mindenki mostanában azt mondja, az a nagy, oda cseszett kijelző.
3: Az.
2: Gyakorlatilag azon fut a gépjármű vezérlésének a jelentős része. A szoftver, ami veled kommunikál, az autó.
3: De a szórakozáshoz is közel van.
2: Szórakozás, a zene, klímavezérlés, beállítások. Igen.
3: Oké. Okay. Ez egy közismerten támadható felület, az egyik leginkább támadható, majd mondom, mi az a három, ami leginkább támadható, az infotainment az egyik. Uh-huh. És ehhez tudta képzeld el hozzá csatlakozni, és elérték azt, hogy valójában tényleg ott mindenki előtt demonstrálták, hogy csodálatos, de most lehet a GPS-t követni, hogy hol jár a jármű, és lehet megnézegetni azt, hogy mondjuk szabályozd a lámpát, felvillanst, ablaktörlőt, jó. Tudták rögzíteni az utastérben zajló beszélgetést.
2: Júj, az már ez erős, már és erős. Akkor csak még annyit mondok hozzá, hogy aki esetleg nincs képben, hogy minden autóban most már az internet elérés a standard.
3: Hát igen, ugye frissítik magukat a szoftverek.
2: Bizonyán.
3: Onnantól kezdve. És a legdurvább az, hogy a kormányt is tudták piszkálni. Ott azt mondták a srácok, hogy nem úgy tudták piszkálni, hogy komplett nagy kormányzási manőverek, hanem ez a tipikus, ez a sávon tartáskor, amikor érzel lögdösést, ebből jó néhány lögdösést, jó néhányat balra, vagy éppen jobbra tudtak eszközölni. Hát ez nagyon kemény
2: az
3: szerintem.
2: Ugyanúgy kemény. És ezt megcsinálták. Tehát ez egy megtörtént kísérlet.
3: Igen.
2: Valós körülmények között.
3: Igen.
2: Nyilván jó szándékkal, mert fehér kalaposak voltak, de ezt már meg lehetett csinálni. Ez azt jelenti, hogy ha egynél meg lehet csinálni, akkor vélelmezhetjük talán, hogy többnél is.
3: Ez a hiba rögtön javítva lett. Ez egy nagyon-nagyon jól kezelt hiba feltárás volt, abban a pillanatban a demonstráció végére már képzeld a gyár javította.
2: Tehát ezek tipikusan azok a dolgok, amiket úgy szoktunk emlegetni, hogy biztonsági rés. Ugye? De hát ez mindig, de hát ez csak azután tudjuk javítani, hogy megtudtuk, hogy
3: Igen, mert nem tudta a cég sem. Ezek a nulladik napos típusú sérülések maga a gyártó cég sem tudta, hanem ott szembesültek vele, hogy de jó, hogy kontrollált körülmények között. Javítjuk, egy órán belül már nem volt benne a hiba, azért is lehet így elmondani. Bluetooth-on keresztül támadták meg egyébként az infotainment szisztémet. Tehát Bluetooth-on
2: tehát
3: keresztül.
2: Tehát valaki bent ült az autóban?
3: Nem, a mellette állt, a közvetlen közelébe. Mm-hmm. És mutatja is, hogy nem érek hozzá az autóhoz, tehát igazából fizikai kapcsolat nincsen, de hát ennyi volt közte a hacker, meg az autó között egy bő arasznyi volt. Mm-hmm. És akkor mondták neki, hogy többen a közönség sorai közül, hogy de hát figyelj, hát most, és akkor mit csinálsz ezzel? Hát nem maradhatsz az autó közelében, mire mész azzal, hogy tudod így irányítani, meg a GPS követni? Hát azt mondja, nagyon egyszerű. A telefonommal teszem most mindezt, hogy rácsatlakoztam. A telefont, ha sikerül valahogy elrejtenem az autóban.
2: Vagy csak egy jeladót, vagy valami olyasmit.
3: Így van. Akkor amíg föl nem fedezésre, de szépen mondtam, kerül a telefon, mindent továbbít nekem, hogy mit beszélgetnek
2: és
3: az autóval.
2: És itt a lényeg a beszélgetést.
3: Nagyon, ő is azt mondta, hogy ez a lényeg, nem is annyira követés, hanem inkább az, hogy mit beszélgettek abban az autóban. Kemény.
2: El tudod képzelni azt a jövőt, amikor az összekapcsolt járművek, mondjuk mostantól 20 év múlva járunk, és egy csomó összekapcsolt jármű közlekedik már, mondjuk akár Magyarországon is, és mondjuk az ilyen összekapcsolt járművek ellen egy ilyen rebellis, filmbe illő hacker támadás van, hogy mondjuk minden jármű elindul a nyugati térre.
3: Aha.
2: Vagy minden jármű ott, ahol van, megáll, és se előre, se hátra.
3: Ugye ez inkább filmes jelenet. Én akarom hinni, hogy ennél hamarabb javítják a feltárt hibákat, de időig, bizonyos időig ez megvalósítható. De utána jönne a javítás, és akkor ennek vége lenne ennek a kis lázadásnak.
2: Aha.
3: De amúgy igen a válasz, de nem, ez tiszta virág életű lenne. Tehát ez nem tartana sokáig.
2: Mondjuk az ma még nagyon vicces, minap láttam egy olyan videót, amikor a Waymo, az önvezető taxik, tudod, a Waymo.
3: Igen, a leállás a kínai?
2: Nem, a Waymo Amerikában működik, és összetalálkozott 3-4 Waymo, nagyon szerencsétlen helyzetben, valakit ki kellett kerülni, és előre, hátra, oda-vissza ilyen 3-4 elemű Waymo próbáltott. Szerencsét, de egyébként még mindig aranyosabbak, még mindig biztonságosabbak ezek a járművek, mint hogyha mondjuk egy olyan ember vezetné, aki adott esetben.
3: Pontosan, és ez nagyon fontos, amit most mondtam.
2: Úgyhogy erről érdemes lesz majd egyszer beszélgetni.
3: Nemrég volt ez a taxis leállás Kínában, azzal kevertem én is össze, azt biztos hallottam, amikor
2: igen,
3: leálltak sorra, nagyon sok.
2: Tőled hallottam, azt mesélte, kérlek, az hogy
3: nagyon
2: volt?
3: Sok. Igen, rengeteg autó állt le egyszerre csak röviden Kínában, ezek a taxik, és bent rekedtek az emberek. Volt, ahol úgy rekedt bent valaki, hogy ki tudott volna fizikailag szállni, de nem, mert egy autópálya közepén állt a kocsi.
2: Igen.
3: És inkább azt mondta, hogy jó, akkor megvárom a segítséget. Igen. És itt egy szoftverhiba volt, képzeld, de itt a szoftveresek hibáztak, egy frissítést túl hamar tettek föl, és onnantól kezdve az autó nem kapott, nagyon egyszerűen fogalmazva, nem kapott engedélyt a központból arra, hogy ő tovább menjen. És csak kérte, hogy mehetek? És a szoftver meg nem válaszolt. És azt mondta, hogy akkor nem mehetek tovább, nem kaptam engedélyt. Stop. Kemény.
2: Szintén láttam olyat, hogy önvezető járművek, nem is autók, ilyen csomagszállító járművek Kínában, amikor szerencsétlenkednek, amikor átmennek a zebrán, bemennek a bicikli útra.
3: És valahogy besegítik őket, vagy felsegítik őket a járdára, mint az öregeket, annyira aranyos.
2: Nagyon cukik.
3: Na,
2: menjünk.
3: De visszatérve rá, így van, igen. Ugye volt egy ilyen esetünk.
2: Viccesből szigorúbban.
3: Ugye az egyik támadható felület, tehát akkor az infotainment system, sajnos ezek ilyen módon támadhatnak. Milyen egyéb támadási felületet adnak nekünk ezek a guruló számítógépek? Hát sajnos még ott van ezen kívül az applikáció. Egyre több autóhoz van applikáció, és akkor számos funkciót tudsz az abból vezérelni. A motorindítás, a fűtés, meg hasonlók. Ugye ezek megvannak
2: benne.
3: Igen,
2: igen.
3: Nem csak applikáció létezik, bár ez egy nagy támadási felület, hanem webes oldali, böngészőben futó felület is van, amit mondjuk megkap a felhasználó, és egy ilyen hibát találtak 24-ben, megint csak egy japán gyártónál. Lényegtelen egyébként most a gyártó, nem a japánokra vonatkozik, de akkor is egy ilyet találtak. Rendszámot beírtak egy felületre, csak rendszámot, és onnantól kezdve az autót a start, stop gomb, meg ajtónyitás, zárás, és klima. A GPS követés. Ott csak ez a három az fértek hozzá. Kiderült, a gyártó elismerte, hogy lemaradt egy funkció, itt ugyanis a rendszám beírása után egy azonosítás kellett volna, elnézést kívántak, hogy ezt... Olyan, lemaradt a funkció.
2: Olyan fura nekem, egyébként
3: elképesztő.
2: Minap volt egy olyan, hogy nem is tudom, nem akarom kérdezni, hova kívántam a Microsoftot, ami trillió dolláros vállalkozás, és egy olyan ciklusba futottam bele, egy nagyon, nem is a lényege, hogy mi történt, nem az a lényeg, hanem az, hogy egy egyszerű teszteléssel ez a végtelen ciklusba belekavarodsz, és nem tudsz kikerülni belőle szituációt, egy trillió dollár. És azt gondoltam, így ültem, és azt hittem, hogy nem hiszem el, hogy a világ egyik, hanem a legnagyobb szoftvercége még ott tart, hogy nincs egy ember, aki végigpróbálja, hogyha a gyerekedet be akarod tenni a Microsoft, nem tudom én, mi ez ebbe a csomagodba, hogy akkor hogy kell elfogadni. És azon gondolkoztam, hogyha itt tartunk, akkor ne várjunk még olyat, ugye? Hogy minden hiba mentesen megy le. Tehát az, hogy az Artemis fölment a Holdra, illetve megkerülte a Holdat, az a kiugró teljesítmény. Nekem az lesz a kiugró teljesítmény, hogyha működnek ezek az alapszoftverek.
3: Szomorú dolgot közlök most, nem lesz ilyen. Mindjárt mondom én. Képzeld, összefügg a témánkkal. Mondom mindjárt,
2: miért nem. Az AI-t kapcsolják,
3: akkor nem. Mondom mindjárt, miért, aztán nyugodtan véleményezze a közösség is, hogy miért, ez igaz-e vagy sem, de mondom a helyzetet. Csak akkor zárjuk le ezt a gondolatot, ugye akkor voltak az infotainment system, mint támadási felület, az applikációk, illetve webes felületek, mint támadási felületek, az előző esetem 24-ben történt, rég javították már ezt is. A harmadik az meg, amikor fizikailag is ténylegesen te ott vagy a járműnél, és a CAN buszt támadod. Úgyhogy kérlek, hogy segíts nekünk kicsit képbe hozni ezt a CAN busz.
2: A CAN busz?
3: Mi a túró is ez?
2: A CAN busz az az autókban egy olyan informatikai gerinc, amin az autó kommunikál minden egyes kis paraméterével. Tehát gyakorlatilag ez az ideg hálózata, amire rá tudsz csatlakozni fizikailag. Például, amikor kiolvassák az autónak a szoftverében tárolt hibákat, vagy valami módosítás van, akkor erre a CAN buszra csatlakoznak rá. Ez egy ilyen csatlakozó fölötte megtörténik, hozzá van rendelve egy szoftver, és ki tudod olvasni a számítógépekből a hibákat. A CAN busz az viszont behálózza az egész autót.
3: Mint egy idegrendszer az embernél.
2: Ez az idegrendszer.
3: Tehát, hogyha arra rácsatlakozna valaki, akkor furcsa rángásaink lennének az autónál meg...
2: Igen.
3: Szintén furcsa rángások. Aha. Sikerült valakinek, egy hackernek kontrollált körülmények között, az egy amerikai automárka volt egyébként, azt csinálni, hogy a megfelelő, mi a headlight? A headlight a fényszóró. Mögé tudta, hogy hol kell kiszedni, hogyan kell kiszedni, és ott volt egy rejtett csatlakozási lehetőség. Mindjárt átérjük, hogy ezt honnan lehet tudni. Rácsatlakozott, itt fizikai csatlakozás történt. És
2: a campusra kell is.
3: Igen, tudom. Igen, hát csak ugye... ez ott kellett lenni a hackernek, nem pedig távolról okoskodott. És onnantól kezdve valójában azt mondta, hogy mondjatok valamit, és azt fogom irányítani.
2: Mert hogy azon keresztül, a CAN buszon keresztül hozzáférsz.
3: Igen, igen. És hogyha ez egy távoli vezérlést lehetővé tevő eszköz, akkor csak beépíti, visszaszereli, és onnantól kezdve távol a számítógépén irányítja a kis utólag behekkelt eszközt, és mondjátok meg, mit csináljak.
2: Ez nyilván, hogyha egy autó hekkelhető, vagy hogyha egy jármű hekkelhető, akkor most persze itt legyinthetünk, hogy jó, hát most, hogy felkapcsolja a lámpát, lekapcsolja a lámpát, meg elállítja a klímavezérlést, tehát szellemet tesz az autóba. Mi ezzel a cél? De hát ezzel a cél egyébként lehet sokkal rosszabb is. Tehát, hogyha mondjuk ezt valaki szándékosan arra használja fel, hogy adott esetben egy terrortámadás hajtson vele végre, és belehajtson egy tömegbe. Tehát ezzel azért kell foglalkozni.
3: Igen. De a lehallgatás is durva, az első példában.
2: A lehallgatás is durva.
3: Igen. Hogyan lehet ezekre szert tenni? Tehát ők, értem, hogy hackerek, ugye, de honnan tudták ezt? Hogyan tudják?
2: Honnan tudják ezt?
3: Megbeszéltük a három támadási felületet elsősorban, ezek vannak. Oké. Hát sajnálatos módon, és ezt te is mondtad, hogy van ilyen, hogy sötét oldala a különböző GPT-knek. Tehát, hogy ismerjük
2: tőle
3: a ChatGPT-t.
2: Igen. Te szoktál néha sötét oldala járni.
3: Én szeretem használni.
2: Én nem merek oda betévedni, mert nincs meg a kellő tudásom ahhoz, hogy visszajöjjek onnan. Lehet, hogy beszéppantam.
3: Igen. És ugye csak, jó dolgok is vannak egyébként a dark webben.
2: Közöttük.
3: Vannak a tényleg őszintén jó dolgok is a dark webben. De a Google Gemini-nak, vagy épp a ChatGPT-nek, vagy bármelyik hasonló olyan GPT-szusznak, amit szeretünk használni, korlátai vannak, tudatosan a nagy cégek korlátokat építettek bele, védőkorlátokat. Elmehetsz a szakadék szélére, megengedi, még le is nézhetsz, de tudni nem enged leesni. Magyarul nem válaszol bármire, ha kipróbálod.
2: Például komolyabb probléma volt évekkel ezelőtt, hogy összetudtál vele rakni egy bombát.
3: Igen, tényleg volt ilyen.
2: De még ma már nem tudsz összerakni.
3: Nem tudsz összerakni. Akár egy próbáltam, nem, tehát ez nagyon jó dolog, ez így van rendben. Volt kettő vezető, nekem is sajnos sikerült, vagy Windows kulcsokat, aktiváló kulcsokat megvásárlás nélküli. Tehát magyar lopás. Tehát lehetővé simán adott nekem, sajnos működtek is azok, tehát kipróbáltam, elképesztő dolog. Most is mondok egy példát, ami nem ennyire durva, mert most már ezeket nem lehet megtenni. Ha nem mész a dark webre. Ott ugyanis kontroll nélküli ilyen AI-ok vannak.
2: Várj, tehát akkor létezik az általunk ismert ChatGPT, Gemini, Claude, igen, Notebook, LM, stb. Tehát most már millió ilyen van. Igen. Létezik a gonosz tesója?
3: Létezik a gonosz tesója, de gonosz az az AI.
2: Hát, én azt tanultam meg tőled, hogy az AI az olyan, amilyenné mi tesszük, hisz tőlünk tanul, tehát ő a mi kis növendékünk, amilyen adatokkal etetjük, és amilyen szabályokat belépítünk, olyan lesz majd az által adott reflexió.
3: Én két dolgot tettem meg, ez így van, hogy mondtad. Letöltöttem egy saját, nagynyelvi modelleknek hívjuk ezeket egyébként, mert dumálnak. Oké, letöltöttem egyet a saját gépemre. És ott elkezdtem vele beszélgetni, és az egyik dolog, amit megcsináltam, hogy elkezdtem finomhangolni. A finomhangolás útján tanítod. Mivel taníthatod? Amivel akarod.
2: Várj, létezik? Tehát csak, hogy már és még az első mondatot gondolkozom, hogy le tudsz tölteni a számítógépedre egy Geminit?
3: Ha nem pont a Geminit, de kisebb modelleket, amelyek egyébként, ha célirányosan működnek, akkor pont a te céljaidat ki is elégítik, de kevesebbet fog tudni, de észre se fogod venni, mint a nagyok.
2: És mert egyébként a kevesebb is már olyan sok, hogy...
3: A célirányos a tudása, nekem elég az. A többivel meg nem törődöm nagyvonalúan. Kisebb modellek több száz elérhető.
2: És letöltöd magadnak,
3: igen,
2: és onnantól te tanítod fel?
3: Ha megfelelő hardvered van, és szakmai képesítésed, amely egyébként most már nem rakétatudomány, akkor, tehát még egyszer megfelelő hardverrel, hagyományos hétköznapi szerverek vagy számítógépek szóba se jönnek, mert nagyon lassúak ehhez, akkor te megtaníthatod bizony saját tudásra.
2: Hogy
3: ez a finomhangolás.
2: Hogy tanítod meg?
3: Ennek van egy komplex lépéssorozata egyébként, erről beszélgetünk egyszer. Finomhangolás címszóval te
2: következő
3: új adatot
2: adsz neki.
3: Jó.
2: Most a sztori végét mondani, és akkor kibontjuk a következő
3: műsorban. Jó, rendben, legyen így. Tehát igazából, ha hozzáadsz olyan információkat, hogy mit kell tudni az ártalmas szoftverekről, hogyan működnek a mai autók, pontos felépítést kérek, és ezekkel a plusz információkkal, ha megszerezted, akár egy másik AI-ból kiszedve, ide beletáplálod, megtanítod, hogy többet tudjon, mint az átlag AI ezen a téren, mert te rossz célra akarod használni. Amikor ez megvan, most nagyvonalon ugrunk egyet, akkor már csak annyit kell tenned, hogy nem építed bele ezt a védőkorlátot, amit egy nagy cég megtesz, és pluszban az alapmodellre ráépít. Ott a védőkorlát pluszban teszik rá. Én ezt elfelejtem rátenni ezt a védővonalat.
2: Okay.
3: Hogyan teszteltem? Többféleképpen az egyik, ami még ide belefér, hogy elmondjam, hogy hogyan teszteltem. Még a választások előtt jártunk, ahol azt mondtam neki egy közismert rendszernek, hogy kérlek, segíts választanom a választásoknál. Sorolt fel, pro, kontra, súlyoz, minden, és mondd meg, hogy mit választak, ne hablatyolj. Egyik éjjel sem válaszolt a nagyok közül.
2: Oké.
3: Okay. Persze, hogy nem.
2: Persze, igen.
3: Ugyanez a prompt nagyon direktbe, a saját rendszer, ami fel volt okosítva, és nem volt benne a védelmi réteg, összesített, súlyozott be a saját rendszer, ami fel volt okosítva, és nem volt

0: tőle.
1: És ebben mind segít neki.
0: Igen, amíg létezik az a hiba.
2: Pedro, köszönöm szépen. A szokásos nyugtalanságot előtetted bennem, de nincs ezzel gond, mert a következő műsorban nyilvánvalóan ki fogjuk majd szedni ezt a nyugtalanságot belőlem.
0: De várj, egy mondat szerinted belefér? Nagyon-nagyon. Mit tehetünk? Mert nem adjuk már így zsákutcába az embereket. Az egyetlen, amit tehetünk, az folyamatos szoftver frissítés. Aha. Mindig frissítsük, akár a jármű, applikáció, vagy saját telefonunkról van szó, folyamatosan frissítsük. Sajnos az új funkciókkal, meg a hibajavításokkal együtt átlagosan most 5%, 4-5% a frissítéseinknek hiba, új hiba.
2: Új hiba kerül be.
0: Letöltesz egy frissítést a telefonodra, örülünk, 4-5%-a új hiba.
2: Oh.
0: Tehát ez egy ötödik
2: kezdődik előről.
0: De muszáj, ez a legjobb.
2: Örökké lesz munkája majd a programozóknak kérdője.
0: Te mondtad.
2: Örökké lesz. Köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy meghallgattátok. Ez a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha!
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártjának központját Hága belvárosában. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől, Nagy Angélától fél kettőkor. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és az ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökség tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Ezt a TikTokon jelentette be Bangó Sándor.

0: Azt mondta, hogy a nevet a nyomozás érdekeire hivatkozva, és az ügyészség kérésére egyenlőre nem hozza nyilvánosságra. Bangó Sándor mindezte 15 évesen került be a Szőlő utcai javítóintézetbe. A kontrollnak korábban azt mondta, hogy Juhász Péter Pál többször megerőszakolta, egyszer pedig levitte az alaksori szobájába, ahol Zsolti bácsi jelen volt. Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártjának központját Hága belvárosában. Ezt a helyi rendőrség közölte, hozzátéve, hogy sérültek nincsenek. A rendőrség tájékoztatása szerint az este 9 órakor történt robbanás után nem sokkal letartóztattak egy gyanúsítottat. A holland miniszterelnök azt mondta, egy tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet gyárva megfélemlítési kísérletnek nevezte. Legkevesebb 5 halálos áldozata van egy vásáron keletkezett tűznek Délkelet-Mexikóban, ezt a helyi hatóságok közölték. A tájékoztatás szerint a lángok helyi idő szerint csütörtök kora reggel csaptak fel egy koncerten, amelyen több ezren voltak. A mexikói polgári védelmi hatóságok szerint a tüzet sikerült megfékezni. Tabasco kormányzója részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak az X-en, hozzátéve, hogy elkezdték vizsgálni a tűz okát, és gazdasági mentőprogramot jelentett be a károsult kereskedőknek és vállalkozásoknak.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: De tényleg, nincs bennünk olyan, hogy lélek. Majd meghalok, de még egy kicsit élek. Az eszem tudja, merre lépek. De csak a szívemben érzek. Az agyamnak elege lett, és üzent a szívemnek egy levélben. Szívem, szedd már össze magad. Fontos az, hogy egyben maradj. Ha most

Azt gondolom, hogy a vegyes származásom miatt nem találtam még meg az otthonom. Mert van bennem cigány, van bennem zsidó, van bennem magyar és német. Nem fért a lapra a DNS teszt eredménye. A cigány részemnek jött egy levél, végre megérkezett a segély. A zsidó részem befekteti a bankba, megkeressük a 10 000 szeresét. A német részem ne felejtsd, odaszól nekik, hogy hey,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
2: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Görög Márta lesz a Tisza kormány igazságügyi minisztere. Megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Túlszejtés történt egy német bankban. Kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Következnek a Spirit FM hírei 14 órakor. Üdvözli Önöket a hírszerkesztő, Cserdi Zsolc. Tegnap Melétei Barna Márton bejelentette, hogy nem vállalja az igazságügyi miniszteri megbízást az új Tisza kormányban. Ennek oka, hogy régi ismerőse és sógora is a párt elnökének, Magyar Péternek. A leendő miniszterelnök ma azt írta a Facebookon, a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek. A pártelnök bejegyzése szerint a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte az úgynevezett Zsolti bácsit, a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyenlőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet. Írt a pénteken az index.hu Bangó Sándor TikTok bejegyzése alapján. Kedves emberek, megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyenlőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és a további részleteket, mert ezzel veszélyeztetném a folyamatban lévő nyomozást, jelezte Bangó. Áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem, derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból, írja a Portfólió. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt, bár a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9%-kal csökkent a márciusi stagnálás. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án született Sir David Attenborough, háromszoros Primetime Emmy-díjas angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. Több embert, köztük egy pénzszállító autó sofőrjét is túlszulejtették ismeretlen tettesek a nyugat-németországi Szincig városának egyik takarékbank fiókjában, közölte a német rendőrség pénteken. A hatóság szerint az esemény helyi idő szerint reggel 7 órakor kezdődött. Jelenleg úgy tűnik, hogy több elkövető és túsz is tartózkodik a bank épületében, közölte a rendőrség, de hozzátették, hogy a helyzet jelenleg stabil. A rendőrség nagyszabású műveletet indított, a területet lezárták, de hangsúlyozták, a lakosság nincs veszélyben. A kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti negyedben lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, a csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. Késő este 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Generátor. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét egy újabb témával érkeztem. Legutóbbi adásunkban a Paks 2 jelenlegi helyzetéről és a vele összefüggésben hallható hírekről beszélgettünk, és most egy kicsit mondhatjuk azt, hogy valami kisebb dologra fogjuk irányítani a figyelmet, és hogy miért mondom ezt? Azért, mert nem a nagy atomreaktorokkal, az atomerőművekkel foglalkozunk, hanem a kicsi atomerőművekkel, egészen pontosan a mikro és kismoduláris reaktorokról fogok beszélgetni, és hogy ezt mindig elmondom, én tulajdonképpen nagyon kevés lennék ehhez a témához, kérdéseket tudok feltenni, a válaszokat én magam nem találom meg, úgyhogy ehhez hívtam segítségemre Aszódi Attilát, a BME természettudományi karának dékányát, üdvözlöm újra itt a stúdióba.
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Eszter.
6: Érintettük korábban már az SMR projekteket, és kicsit érintettük azt is, hogy mi ez, de mindig azt mondtuk, hogy majd egyszer visszatérünk erre részletesebben, és aztán én úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hiszen ha nem is az SMR-okról hallunk nagyon sokat, az AI és a technológiai fejlesztésekről nagyon sokat hallunk, és hogy miért hozom be ezt a témát, azért, mert a kettő úgymond össze is tud függeni, hiszen az SMR projektekkel kapcsolatban nemzetközi mozgolódást lehet tapasztalni, és most már hazánkban is felmerült az SMR, mint fogalom. Korábban csak azt hitték, hogy tüsszentettünk az adásba, hogyha ilyenről beszéltünk, de most már kezdik kapizsgálni, hogy ez egy fontos tényező lesz a jövőben. És egyébként nem is olyan régen a BME-n volt ezzel kapcsolatban egy nagyon részletes, mindenre kitérő és hosszú előadás, ami a YouTube csatornán egyébként meghallgatható, úgyhogy itt szeretném minden hallgatónak és nézőnek javasolni, hogyha nem minden kérdésre tudunk kitérni, azt mindenképpen nézzék meg, mert érdemes. De hát azért mi is megkíséreljük az információk egy részét behozni, úgyhogy rögtön az lenne az első kérdésem, hogy miért beszélünk most erről ennyit? Mert önnek az SMR projektek nem újszerűek, hiszen foglalkozott már korábban is ezzel, de miért növekedik a jelentősége?
7: A dolognak szerintem több oka is van, több tényező rakódott össze. Egyrésztről tényleg zajlik egy dekarbonizációs folyamat, és egyre több országban ismerik fel azt, hogy dekarbonizációt csak akkor lehet csinálni, hogyha a fosszilis energiahordozókat kivezetjük a rendszerből. A helyzet az, hogy nagyon sok országban, nagyon sok régióban még mindig a fosszilis energiahordozók a meghatározók. Egyszerűen azért, mert olyan áron tudják az energiállátást biztosítani, ami megfizethető. Másrészt pedig, hogy a rendelkezésre állásuk olyan, hogy tudnak illeszkedni az energiafelhasználási folyamatokhoz. Ehhez a rendelkezésre álláshoz, vagy ezekhez a rendelkezésre állási követelményekhez valójában az időjárás függő megújulók nem alkalmazkodnak. És ennek következtében technológiai korlátai vannak annak, hogy a hagyományos energiahordozókat kivezessük az energiamixből, ha csak nem csinálunk valami újat. És itt jön ennél a ha csak nem csinálunk valami újat, itt jön be a kismodális reaktor technológia. Az első témámhoz kapcsolódóan van egy olyan nagyon fontos trend, hogy mind Amerikában, mind pedig Európában számos olyan régi széntüzelésű erőmű van, ahol ha megszüntetik a szénfelhasználást, ott marad a telephely, ugye ezt úgy hívjuk, hogy barna mezős telephely, tipikusan 500 megawatt alatti blokkméretekkel, ott vannak ezek a régi létesítmények, a barna mezős telephely alkalmazható lenne arra, hogy azon valamilyen erőmű legyen, de túl nagy blokkokat nem tudnak a rendszerbe beilleszteni, mert adott esetben nem olyan a hálózati csatlakozás, nem elég nagy a telephely, vagy adott esetben nincsen annyi hűtővíz, hogy nagyon nagy kapacitást ki lehessen szolgálni az adott telephelyen. És hát van egy harmadik tényező, ami szintén szerintem fontos ezekben a kérdésekben, mégpedig az, hogy a fosszilis energiahordozóknak van egy olyan nagyon fontos felhasználása, amikor magas hőmérsékletű hőre van szükség. Tehát nem csak abban kell gondolkodni, hogy villamos energiát termelünk, és azt felteszi az erőmű a hálózatra, hanem nagyon sok olyan ipari folyamat van, kohászatban például, de szemengyártásban, más területeken, papíriparban vagy iparban, ahol valójában nem a fosszilis energiahordozóra van szükség, hanem arra, hogy magas hőmérsékleten 400-500-600 fokon álljon rendelkezésre hő. És ha ezt ki lehetne váltani, ezt az alapvetően földgáz vagy szén bázisú hőt ki lehetne váltani egy más karbonsemleges hőforrással, akkor az adott folyamatnak, cementgyártásnak, acélgyártásnak, alumíniumgyártásnak a dekarbonizációját meg lehetne valósítani. És van egy utolsó tényező, amit lehet, hogy elsőként kellett volna mondani, mert igazándiból ez az, ami szerintem tavaly év végén hát így felborította a piacot.
6: Abszolút.
7: Mégpedig az, hogy nagy technológiai cégek, nagy amerikai technológiai cégek, mint az Amazon Web Services, a Microsoft vagy a Google, nagy atomenergetikai projektekbe kezdtek befektetni, és ez nagyon meglepte nem csak a villamos energiapiacot, hanem tulajdonképpen az egész energetikai szakmát, hogy ezek a nagy tech cégek elindultak ebbe az irányba. A tech cégeknek a megjelenés az atomenergetikában egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy ez a technológiai szektor, informatikai technológiai szektor érdeklődik az atomenergetikai projektek iránt, és új fejlesztéseket hajlandó finanszírozni, alapvetően ilyen kis moduláris reaktor fejlesztési projekteket. De van egy másik aspektusa is ennek a kérdésnek, nevezetesen, hogy Amerikában elkezdtek olyan nagy erőműveket megvizsgálni, amelyeket leállítottak évekkel ezelőtt gazdasági okok miatt, de annyira nagy villamos energia igénye van ennek a technológiai szektornak, egyszerűen a szerverparkok működtetése okán, hogyha ezeknek a cégeknek igazolniuk kell, hogy karbonsemleges forrásból van a villany, amivel működtetik a szerverparkokat, akkor nem tudják megújuló alapon megvalósítani, és emiatt szükségük van atomenergetikai projektekre, amelyek tehát biztosítják azt, hogy karbonsemlegesen, de folyamatosan zsinórban rendelkezésre áll ez a villamos energia. És hogy miért ennyire lényeges ez, és hogy a technológiai szektort, az informatikát miért forradalmasítja ez a mostani folyamat? Ott azt kell megérteni, és itt van egy ábrám, talán ezt érdemes megmutatni, hogy ugye mindannyian használunk internetes keresést. Hogyha egy egyszerű Google keresést indítunk, akkor ott tulajdonképpen nem csak más, mint egy hatalmas nagy adatbázisban lekérdezünk egy információt, lekérdezünk egy mezőt. A kimutatások szerint ennek egy ilyen egyszerű Google keresésnek a villamosenergia igénye szerver oldalról olyan 3/10 wattóra. Egy keresés nagyjából ennyi villamosenergiát igényel. Azonban, hogyha fejlettebb algoritmust használunk, mesterséges intelligencia algoritmust futatunk a keresés során, mert nem csak egyszerűen az érdekel bennünket, hogy a szomszéd pizzéria mikor van nyitva, hanem a mesterséges intelligencia nagynyelvi modelljeivel valamilyen bonyolultabb kérdést lekérdezünk, akkor ennek a villamosenergia igénye 10-szer, 20-szor, 30-szor nagyobb. És ez azt jelenti, hogy ha a hagyományos, egyszerű Google keresést felváltják ezek a mesterséges intelligencia alapú keresések, akkor az nagyon jelentősen növelni fogja a villamosenergia igényt. Hogy mennyire, erre különböző elemzések vannak. Én itt például a Goldman Sachs-nak az elemzését mutatom, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy a jelenlegi világszinten nagyjából olyan 500 teravattórányi szerver oldali villamosenergia igény 2030-ra, tehát 5 év alatt 1000 teravattóra fölé növekedhet, tehát megduplázódhat a szerverparkoknak a villamosenergia igénye. Ez a 1000 teravattóra, ez egy hatalmas nagy érték. Ugye a magyarországi összes villamosenergia fogyasztás 46 teravattóra évente, az európai valahol 3000 teravattóra környékén van, a teljes európai. Szóval 1000 teravattóra fölötti villamosenergia igény csak a szerverparkok működtetésére, ez egy olyan hatalmas nagy új tényező a piacon, amit, hogyha karbonsemleges forrásból akarunk biztosítani, akkor az nagyon komoly fejlesztéseket igényel. Nagyon sokszor nem gondolunk bele, hogy mindazok a szolgáltatások, amik megnézünk egy streamelt videót, akár a YouTube-ról, vagy valamilyen streaming szolgáltatótól, hogy ez milyen hatalmas villamosenergia igényel jár, mert csak azzal vagyunk elfogva, vagy eszköz, a laptop, a tablet, vagy a telefon a kezünkben, az működjön. De ennek ez a szerver oldali igénye, ez nagyon jelentős, és valójában azt is látjuk, hogy ezek a szerverparkok eddig alapvetően stabil klímájú, hideg országokban, alacsony hőmérsékletű időjárásra jellemzett országokban voltak tipikusan, de egyre másra telepítik őket tulajdonképpen közel a felhasználóhoz, mert annyira nagy igénynövekedéssel számolnak ezek a cégek, hogy másképpen nem fogják tudni ezt kiszolgálni. Úgyhogy ezek azok a tényezők, amik szerintem így komplexitásukban megváltoztatták a piacot, és még egyszer hangsúlyozom, az, hogy a Google, az Amazon és a Microsoft nagy investíciókat tesznek atomenergetikai projektek területén, és ezen belül kicsmadás reaktorok fejlesztésére, ez nagyon jól felhívta a figyelmet arra, hogy itt valamilyen trendforduló van.
6: Szakmai alapokon az kijelenthető, hogy ez a fejlődési irány és lépték, ami úgy kirajzolódik a jövőt illetően, nukleáris kapacitás, energia nélkül nem teljesíthető?
7: Én azt gondolom, és ebben nem vagyok egyedül az OECD, Nemzetközi Energiaügynökség és a Nemzetközi Energiaügynökségnek az elemzései ugyanezt mutatják, hogy atomenergia nélkül nem megy a dekarbonizáció. Atomenergia nélkül nem működik az a másfél fokos vagy két fokos dekarbonizációs pálya, amit elhatároztak az országok, mert hangsúlyozom még egyszer, a stabil, folyamatos villamosenergiaellátásra szükség van, modern társadalom nem képzelhető el stabilan működő villamosenergiahálózat nélkül, és ebben muszáj, hogy legyen egy zsinórtermelő, ami nem tud lenni más, hogyha dekarbonizálunk csak az atomenergia.
6: Most, hogy átvettük az okokat, hogy miért irányíthatja a figyelmet jobban az SMR-ok felé a különböző tényezők, akkor most egy kicsit vegyük azt, vagy helyezzük úgy a hallgatókat képbe, hogy az atomerőműveket szakmai értelemben hogyan lehet kategorizálni. Én, ahogy utána néztem, 3 fő osztályba sorolhatok, de akkor nézzük, hogy milyen szempontok szerint kategorizálják a szakemberek.
7: Igen, Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a terminológiája valójában három kategóriát ismer, és az ábra, amit itt most mutatok, az szintén három kategóriát mutat, de valójában négy kategóriáról kell beszéljünk, főleg Magyarországon. A negyedik kategória, vagy a harmadik, az nem szerepel ebben az ábrában. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség úgy csoportosítja a reaktorokat, hogy beszél mikroreaktorokról, kis reaktorokról, vagy kis moduláris reaktorokról, és nagy hagyományos vízhűtésű, vízmoderálású reaktorokról. A mikroreaktor a NAMI-nek a terminológiája szerint a 10 megawatt villamos teljesítmény alatti kis reaktort jelenti. Itt nagyon sok fejlesztés van, elsősorban a katonákat érdekli ez a terület, mert hogyha van egy akár teherautóval szállítható ilyen létesítmény, akkor az egy tábornak, egy telephelynek a gyors, stabil villamosenergia ellátását meg tudja oldani. Számos ilyen projekt van, fejlesztési projekt. Nem látunk még ilyen reaktort a piacon ebben a pillanatban, de az látszik, hogy jönni fognak, mert hogy több startup cég foglalkozik ezekkel a mikroreaktorokkal. A következő kategória ez a kis moduláris reaktor, vagy SMR. Igazándiból a hagyományos definíció szerint ez 300 megawatt elektromos teljesítmény alatti reaktorokat jelent, de nagyon lényeges elemük az, hogy ezek modulárisak. És akkor majd erről még kicsit még beszélünk részletesebben, de itt a modularitást úgy is el lehet képzelni, hogy egy adott blokkot modulokból állítunk össze, azért, hogy gyorsabb legyen az építkezés, erre megint mindjárt térjünk vissza, de a modularitást úgy is el lehet képzelni, hogy egy adott reaktormodul, reaktor és a hozzátartozó energiaátalakító rendszer, a turbina alkot egy egységet, és ezekből az egységekből többet egymás mellé lehet tenni. Itt utalnék vissza arra, amiről az előbb beszéltünk, hogyha van egy iparilag fejlett ország, ahol van egy nagy szénerőmű, ahol van egymás mellett 4-5-6-8 darab olyan blokk, ami néhány száz megawattos fosszilis blokk, akkor ennek a lecserélése ilyen reaktorok felhasználásával minden további nélkül lehetséges, és ez az egyik hajtótényező, ami a fejlesztéseket meghatározza. Visszatérve a NAMI terminológiájához, vannak a nagy hagyományos reaktorok, ezekre azt mondja a NAMI, hogy 700 megawatt elektromos teljesítmény fölötti blokkokról beszélünk, amikor nagy reaktorokról beszélünk. És azért mondtam, hogy tulajdonképpen nem három, hanem négy kategóriáról
6: már paksiként így jelentkezünk.
7: Mert hogy paksiként ugye látjuk, hogy hol vannak a paksi blokkok, és azért nagyon sok ilyen 500 megawatt körüli blokk van a világon, nem csak a paksiak, és nem csak a VVR 440-ek tartoznak ebbe az osztályba. Tulajdonképpen a mai gondolatvilágunkban ez 500 megawatt körüli blokkméret, ez a közepes méretű kategóriát jelenti, úgyhogy tulajdonképpen három összefoglalva, kategória: mikroreaktor, kismoduláris reaktor, közepes méretű reaktor és nagy konvencionális reaktor. Ez tulajdonképpen az osztályozása ezeknek a technológiáknak.
6: Ha aki eddig figyelmesen hallgatta az elhangzottakat, akkor úgy már érzékelhette, hogy mik lehetnek az SMR-oknak az előnyei, de akkor vegyük most ezeket sorba, azt már úgy a modulok kapcsán érzékelhetjük, vagy legalábbis én feltételezem, hogy a telepítés akkor a kiépítés lehet, hogy könnyebb, mint egy nagy atomerőmű esetén, de felmerül rögtön a kérdés, hogy vajon olcsóbb is-e.
7: Szóval az egész téma az előbb elmondott komplex okrendszer mellett azért került fel az asztalra jó néhány évvel ezelőtt, mert azt látjuk, hogy a fejlett világban, itt most Európáról és Észak-Amerikáról beszélek elsősorban, Kína nagyon, nagyon más világ, és Korea nagyon más világ ebből a szempontból. Szóval, hogy Nyugat-Európában, vagy Európában, mondjuk így Európában és Észak-Amerikában a nagy reaktorépítési projektek rettentően elhúzódtak. Tehát mind a Westinghouse-nak az APSS reaktor projektjei Amerikában, mind pedig az európai nagyerőművi projektek, azok sokkal tovább, háromszor tovább tartottak, mint eredetileg tervezték. Volt ilyen eset, volt, amikor kevésbé nyúlt ez el, de mindenképpen 10 év fölé is nyúltak nagyon sokszor ezek a projektek. És azt látjuk, hogy amiket a 2000-es években indítottak ilyen projekteket, azok jelentősen túlhaladták a költségtervet a tényleges kiadások tekintetében. Na most, ha megnézzük az okokat, és itt ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ebből a szempontból szerintem az európai projektek tekintetében a legérdekesebb az Olkiluoto 3, a finnországi EPR építés, és a Flamanville 3, a franciaországi európai nyomatvizes reaktor építés. Hogyha nézzük az okokat, akkor azt lehet látni, hogy egyrésztről ezek az erőművek, amikor elkezdték az építkezésüket, akkor nem voltak teljes mértékben megtervezve. A részletes műszaki tervek nagyon sok esetben még nem álltak rendelkezésre, és az építés folyamatában alakították a terveket, és ennek következtében további csúszások keletkeztek a projekt megvalósításában. Illetve szabályozási változások voltak, a tervek a illesztése a szabályzatokhoz nagyon sok csúszást eredményezett, és hát valljuk meg őszintén, elfelejtette Európa és Észak-Amerika, hogy hogyan kell nagy atomerőmet építeni. Érdekes módon, amíg Dél-Koreában és Kínában ez az ipar felfutott, és megtanulták, hogy hogy kell gyorsan, hatékonyan nagy atomerőmet építeni, Európában és Amerikában ez a tudás ez nagy mértékben elveszett. Úgyhogy mind az EPR projektek, mind az APS-es Westinghouse projektek azt mutatták, hogy a projektmenedzsment az első a sorozatból, az első reaktor építésének a bonyodalmai nagy mértékben hozzájárultak a költségekhez. És tulajdonképpen a kismodulás reaktorokkal az egyik cél, projektmenedzsment szempontjából a cél az lenne, hogy a költségeket úgy csökkentsük, hogy csökkentsük le az építési időt. Tehát azért a világ tudott építeni atomerőművet 4 év alatt. Uh-huh. Japánban több ilyen projekt megvalósult, dél-koreaiak 6 év alatt meg tudnak építeni egy reaktort, és hogyha egy ilyen erőmű modulokból állna, és a modulokat a gyárban előkészítjük, és a telephelyen csak összecsatlakoztatjuk a modulokat, hogyha le lehet csökkenteni az építési időt 10 évről, 8 évről, 2, 3, 4 évre, az nagyon jelentősen javítja a projektek megtörlési idejét, mert ugye egy energetikai projekt, ha hosszú ideig építik, akkor nagyon hosszú ideig áll benne a pénz úgy, hogy nem termel hasznot. És ennek következtében a pénznek a költségei, a tőkének a költségei lesznek magasak. Tehát még hogyha egy kismodulás reaktor a fajlagos költségek tekintetében kevésbé kedvező mutatókat is mutat, mint a nagy reaktorok, tehát hogy 1 kilowatt beruházási költsége, még ha magasabb is egy kismodulás reaktornál, de hogyha kisebb a finanszírozásnak a költsége, akkor ez igazániból visszahozhatja a nagyobb fajlagos beruházási költségből származó hátrányokat. Úgyhogy tulajdonképpen ez az építési idő rövidítése és a tőkeköltségeknek a csökkentése ezen keresztül, ez a pénzügyi projektmenedzsment szempontból a fő mozgatórugó. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük a lényeget, akkor ezek a moduláris reaktorok abban próbálnak segíteni, bocsánat, mindjárt mutatok egy ábrát, ami szerintem jól szemlélteti, hogy miről van szó. Tehát a hosszú távú cél az lenne, hogy a terveknek a tipizálásával, a sorozatgyártással, a szabványosítással, a konstrukciónak az egyszerűsítésével és a modulok előállításával és a modulokból, gyártóüzemben előállított modulokból összeszerelt telephelyi erőmű projekt megvalósítással olyan előnyökre lehet szert tenni, ami kompenzálja azt, hogy adott esetben 1 kilowattnak a beruházási költsége lehet, hogy magasabb, de ebben nagyon fontos kulcskérdés a standardizálás és az egységesített engedélyezés. Tehát ennek az a feltétele. Szerintem az egész SMR technológia elterjedésének az egyik alapvető feltétele az lenne, hogy mindahogy az autóknál sorozatgyártásban történik az ő gyártásuk, és ugye a 101 000 darabot, ha előállítottak egy autóból, akkor a következőnél nem nyúlnak hozzá a dizájnhoz.
6: Tehát nem a projektet igazítanák a megrendelőhez, hanem a megrendelő választana a meglévő projektek közül.
7: Így van, kifor egy dizájn, annak van típus engedélye, és a dizájnhoz nem nyúlunk hozzá akkor, amikor az n-edik projektet megvalósítjuk, ugyanazt a dizájnt alkalmazzuk sokszor egymás után, de a típus engedélyezés előre történő megvalósításával és a sorozatgyártással tulajdonképpen lecsökkentjük azokat a projektmenedzsment és finanszírozási kockázatokat, amelyek a csúszást és amelyek a költségtúllépést eredményezik az elmúlt 20 évben látott fejlett világbeli projektek csúszást, és amelyek a költségtúllépést eredményezik az elmúlt

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Generátor című műsorunkat, és ezúttal az SMR projektekről, atomerőművekről beszélgetek vendégemmel, Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával, és már sok mindenről beszéltünk egyáltalán, hogy miért felkapott téma most ez a projekt szemlélet, hogy SMR-okban lehet gondolkodni, és mi a különbség mondjuk egy nagy atomerőmű kont

0: SMR atomerőmű reaktorról beszélünk, úgyhogy ezeket vesszük át, és még azt gondolom, hogy csak a főbb előnyöknél tartottunk, de menjünk bele a részletekbe, hiszen azt, hogy hogyan lenne célszerű akár az SMR-okban gondolkodni, említette Attila ugye, hogy jobb lenne, hogyha kiforrott projektekre szerződnének a megrendelők, és nem mindig újra és újra tervezéssel hosszú időt igénybe véve készülnének ezek a projektek. Tehát, hogy a kis moduláris reaktorok esetében mi az a plusz előny mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy üzemanyag felhasználás. Milyen ciklusokkal tudnak ezek üzemelni? Mennyire tudnak költséghatékonyak lenni az üzemanyag tekintetében?
1: Egy picit szét kell szálazzuk a dolgokat. Most megyünk bele a technológiába, ami adott esetben bonyolult is tud lenni, de egyszerűen fogjuk megbeszélni. Ez az egész SMR világ, ez egy sokkal diverzebb, sokkal színesebb világ, mint amit a nagy energetikai reaktoroknál láttunk. Ugye az elmúlt 50 évben nagy energetikai reaktoroknál a nyomottvizes technológia vált egyeduralkodóvá, mellette még van forróvizes reaktor technológia is viszonylag nagyobb számban, de ezek mind vízütési vízmodellású reaktorok. Ilyen értelemben reaktorfizikailag nagyon-nagyon hasonlóak. Mindaz a 414 reaktor, ami jelenleg működik, azoknak a 90%-a ilyen vízütési vízmodellású reaktor. Na most az SMR-ek között is van jó pár ilyen vízütési vízmodellású reaktor, és tulajdonképpen őszintén szóval a tengeralattjárókon, a repülőgép hordozó anyahajókon ilyen vízütési vízmodellású kis moduláris reaktorok működnek nagyon régóta, tehát tulajdonképpen van rengeteg üzemeltetési tapasztalat. De ahogy mondtam, ez a világ ez sokkal színesebb ennél, és hogyha egyetlen egy szempontot mondhatok, akkor a hőmérsékletet hoznám fel elsőként, és a spektrum elképesztően széles. Mert hogy kis moduláris reaktorral tulajdonképpen meg lehet azt tenni, hogyha mondjuk arra tervezek egy reaktort, hogy egyetlen egy feladata legyen, egy város lásson el távhővel, akkor ha csak távhőt kell termelnem, akkor nincsen szükség hőkörfolyamatra, nincsen szükség nagy nyomásra, alacsony nyomású, alacsony hőmérsékletű, 120-150 fokos hőt kell csak előállítani. És ez a reaktor, ez sokkal egyszerűbb tud lenni, mint egy olyan energetikai reaktor, amihez kapcsolódik egy gőzturbina, ugye ez magas nyomás, magas hőmérséklet kell. Ennek következtében az egész tervezési alap nagyon más tud lenni, sokkal egyszerűbb tud lenni. Tehát ez az egyik véget, az alacsony hőmérsékletű hőfelhasználásnak a területe, ahol tudunk olyan reaktort tervezni, ami csak távhőt szolgáltat, és adott esetben lehet, hogy 3-5 évig hozzá se kell nyúlni az üzemanyaghoz, mert berakható annyi üzemanyag, hogy előüzemeljen, és 3-5 évig egy várost ellásson távhővel, néhány 10 megawatt teljesítménye. A másik véglet azok a fejlett technológiájú úgynevezett negyedik generációs reaktorok, amelyek gázhűtéssel, vagy adott esetben akár folyékony fémhűtéssel működnek, és képesek akár 500-600-700 fokos reaktor, vagy akár 800 fokos reaktor kilépő hőmérsékletre felmenni, és alkalmasak lehetnek arra, hogy akár egy közvetlen földgáztüzelést kiváltsanak, és egy ipari folyamatot ellássanak ipari hővel, illetve hogyha 500-600-700 fokos hőforráson van, akkor ahhoz nagyon hatékony energiátalakítási folyamatot lehet kapcsolni, és így aztán nagyon magas hatásfokon lehet villamos energiát termelni. Úgyhogy az SMR-eknek a világa, az egy ilyen nagyon szertágazó világ, még egyszer mondom, széles hőmérséklet tartományban van különböző koncepciófejlesztés. Több mint 80 reaktor van tulajdonképpen tervező asztalon, amik ilyen különböző célokat szolgálnak. Hogyha a hagyományos, a ma nagy reaktoroknál használt technológiára térek rá, ami közepes hőmérséklet, nagy nyomás, tehát ilyen 300 fok körüli kilépő hőmérséklet, és vízhűtésű, vízmodellású reaktorokról beszélünk. Ott az SMR technológia több tekintetben meghaladja a nagy reaktoroknak a kialakult világát. Egyrészt, amit Eszter kérdez, az üzemanyagellátás. Alapvető cél az, hogy ezek a reaktorok hosszabb üzemanyagciklusra is képesek legyenek, tehát az egy-másfél éves átrakási ciklus helyett inkább a 2 vagy 3 éves átrakási ciklus is lehetséges. Mindamellett, hogy nagyon sok dizájnnál azt látjuk, hogy a tervező próbál már korábban használt, már engedélyezett üzemanyag konstrukciót alkalmazni. Azért, hogy ne kelljen külön üzemanyagot fejlesztenie, és ezzel a saját fejlesztési költségeit csökkentse. Ez azt jelenti, hogy a nyugaton használt üzemanyag elrendezést alkalmazzák, csak rövidebb üzemanyagot építenek be, nem 3,5 méter magas reaktorzónát, hanem csak másfél vagy 2 méter magas reaktorzónát terveznek, de ugyanazzal az üzemanyag elrendezéssel, mint amit a nagy energetikai reaktoroknál alkalmaznak. Ami még technológiában nagyon lényeges továbbfejlesztés, hogy van több olyan koncepció, amelyben a szivattyúkat megpróbálják kiküszöbölni a dizájnból, azért, hogy ne kelljen villamosenergia üzemzavari helyzetben a reaktor hűtéséhez. Hogyha úgynevezett passzív hűtése van a reaktornak, akkor az sokkal egyszerűbbé teszi a biztonsági elemzést, és sokkal egyszerűbbé teszi üzemzavari helyzetben a reaktornak a hűtését, és ezek a reaktorok így sokkal kisebb úgynevezett forrástaggal, tehát üzemzavari helyzetben sokkal kisebb potenciális kibocsátással bírnak, mint egy nagy energetikai reaktor. A következő fejlesztés, ami még lényeges és említendő, hogy ezeknél a reaktoroknál megpróbálják integrálni a különböző komponenseket, és tulajdonképpen több olyan vízhűtésű, vízmodulású, kis modulás reaktor van, amelyeknél tulajdonképpen a gőzfejlesztő és az egész primerkör az be van integrálva magába a reaktortartályba, és így tulajdonképpen azt teszik lehetővé, hogy a gyártóműben egyben elkészüljön a reaktortartály benne a cirkulációt biztosító rendszerekkel, benne a hőcserélővel, ami átalakítja a nyomott vízben lévő hőt gőzzé, és tulajdonképpen ez a reaktor modul egyben egy gyárban elkészítve, kiszállítva a telephelyre, csatlakoztatva a konvencionális részhez, tehát a turbina szigethez, nagyon rövid idő alatt üzembe helyezhető, és tudja a működés feltételeit biztosítani. Ez a dizájn azt is lehetővé teszi, hogyha mondjuk lejár ennek a modulnak az élettartama, akkor egyszerűen fogják a reaktort, kiemelik, betesztek helyére egy másikat, és az erőmű ugyanúgy tud, vagy ez az adott blokk ugyanúgy tud tovább működni. Ez az integráció úgy is elképzelhető, hogy nem csak a reaktort, nem csak a szivattyút, nem csak a gőzfejlesztőt integrálják bele, hanem tulajdonképpen ezt a reaktorberendezést beleteszik egy másik tartályba, ami kiváltja a nagy reaktoroknál a nagyméretű hermetikus védőépületet, tehát tulajdonképpen egy hermetikus tartályba kerül bele a reaktortartály, és ennek következtében a mérnöki gátaknak a biztosítása az sokkal kisebb kubatúrában, sokkal kisebb térfogatban elképzelhető. Úgyhogy ez a méretcsökkentés, az integrálás irányába megy, és még egyszer hangsúlyozom, a modularizáció irányába megy, hogy minél több mindent meg lehessen építeni magában a gyárban, és a telephelyen, a gyárban elkészített modulokból lehessen az erőművet összeállítani.
0: Rengeteg a technológiával kapcsolatos kérdés merült föl bennem, de én most azt tűztem ki célul, hogy több lesz a miért, mint a hogyan kérdés az adásban, úgyhogy majd, ha közeledik mondjuk egy magyar SMR projekt megvalósítás, akkor belemegyünk a részletekbe, de addig is akkor foglalkozzunk a miértekkel. Beszéltünk ugye arról, hogy a nemzetközi téren azért ezzel kapcsolatban sokkal korábban elindult a mozgolódás. Itt kis hazánkban mondhatjuk azt, hogy az idejében hallottuk először a döntéshozóktól és illetékes szakemberektől, hogy hát ezekben is gondolkodni kell. A technológiai robbanás és az AI fejlődésnek köszönhetően az látható, hogy azért már a központok megvalósításánál, akár a szerverparkoknál is a saját energiaellátás előállítása miatt cél ez az SMR projekt. Mennyire kell előre elhatározni, hogy az SMR projekt milyen céllal valósul meg, és hogyan képzeljük el ezt? Most lehet sokan nagyot fognak rögni, hogy felteszem ezt a kérdést, viszont szerintem tisztázzuk le, hogy ezek az SMR reaktorok tulajdonképpen hova termelik az áramot? Mondhatjuk azt, hogy az adott nemzet rendszerébe, villamosenergia hálózatába termeli, vagy pedig közvetlenül is csak egy adott ipari létesítményt is elláthat. Ha pedig ellátja, akkor amikor éppen karbantartás van, akkor hogyan működik mondjuk a szerverpark?
1: Nagyon-nagyon jó kérdések. Valójában a válasz röviden az, hogy attól függ.
0: Tehát van mindenre lehetőség.
1: Igen, tehát ugye, ahogy említettem, a spektrum nagyon széles, mind hőmérséklet, mind pedig teljesítmény tekintetében nagyon sokféle koncepció van tervezőasztalon, és a felhasználási igénytől függ, hogy mit érdemes választani. Nekem az a személyes szakmai véleményem, hogy azokban az országokban, ahol fejlett a villamosenergia rendszer, mint például Magyarország, de tulajdonképpen az egész Európai Unió ilyen, ott ez az a megoldás, hogy az erőmű csatlakozik a villamosenergia hálózathoz, az egy egyedülálló lehetőséget biztosít, mert adja az ipari létesítménynek azt a stabilitást, amit ez a hatalmas villamosenergia hálózat biztosítani tud. Ugyanakkor látom, hogy vannak bizony olyan ipari szereplők, amelyek saját erőműben, saját ipari erőműben gondolkodnak, mert hogy ha egy saját ipari erőmű megvalósul, mondjuk egy vegyi üzem ellátására, vagy egy valamilyen összeszerelő üzemnek az ellátására, akkor tud építeni egy saját ipari vezetéket, azt ő tartja fönn, de nincsen hálózatüzemeltetési vagy nincsen hálózathasználati körülmény, ennek következtében nem kell hálózathasználati díjat fizetni. Úgyhogy a költségeket jelentősen tudhatja az csökkenteni egy ipari tevékenység esetében.
0: Magának megépíti.
1: Hogy megépíti magának, megépíti hozzá az ipari vezetéket, és maga le tudja ezt a dolgot, és mindaz a villamosenergia, ami az erőmű és az ipari üzem között mozog, nem megy át a közhálózaton, és ennek következtében a teljes közhálózat fenntartási költségeiben ő nem fog részt venni, tehát ez jelentősen csökkentheti az a költségeit. Ezt én látom a nemzetközi irodalomban is, hogy ez egyre másra felmerül különböző nagy fogyasztóknál. Tehát ez is egy speciális körülmény, ami adott esetben indokolhatja, hogy ipari erőmű irányába menjen el valaki, de nyilvánvalóan egy településen ez nem merül fel, ahol a települési energiaellátás lenne a fő cél. Úgyhogy ha a projektek tekintetében nézem, én azt gondolom, hogy az SMR technológia és a nagy reaktor technológia valójában a következő években nem egymással versenyezni fog, hanem egymás mellett lesznek, mert a nagy fejlett hálózatokban, mint amilyen az európai, mint amilyen az észak-amerikai, nagy mennyiségű villanyra van szükség, tehát ott abszolút elférnek ezek az 500 és 1000 megawatt közötti, vagy akár 1000 megawatt fölötti egységteljesítményű blokkok, kell a zsinóráram, kell a rendszernek a stabil működtetéséhez a forgógép, de ugyanakkor emellett, hogyha kombináltan van szükség egy telephelyen hőre, villanyra, és akkor hozzáteszem még a hidrogént, ami szintén energiatárlási szempontból és a vegyi üzemek ellátása szempontjából abszolút lényeges, akkor ott felértékelődik az SMR-nek a jelentősége. Hangsúlyozom, itt a sorozatgyártásban óriási potenciál van, és ugye ezt említett az előbb a magyar érdeklődést. Igen. És akkor egy picit határdják rá erre, mert hogy ez szerintem lényeges. Ugye a magyar kormány egyrészt kifejezte, hogy érdeklődik az SMR technológia iránt, ezzel tulajdonképpen a környékünkben megfigyelhető trendhez kapcsolódott, hiszen a románok már a NuScale-lel kötöttek szerződést, tehát egy amerikai dizájnra, egy vízütésű vízbázású ilyen integrált kompakt reaktor dizájnra kötöttek szerződést, négy blokkos erőműre. A csehek elköteleződtek a Rolls-Royce SMR iránt, ami egyébként egy kicsit nagyobb, 470 megawattos teljesítményű blokk, tehát tulajdonképpen olyan majdnem akkora teljesítmény, mint a mostani paksi blokkok, de ez már, mert moduláris építkezésről van szó. A lengyeleknél arról beszélnek, hogy 24 darab integrált forróvizes reaktort, 300 megawattos forróvizes reaktort akarnak építeni. Szóval, hogy elég sok mozgás van a környékünkön, és akkor nem mondom a távolabbi projekteket. Ehhez kapcsolódik szerintem a magyar érdeklődés, ez abszolút jogos, és most én úgy látom, hogy a kormányzatot nagyon érdekli a Rolls-Royce projektje, ebben a csehek 20%-os részesedést vásároltak, nemrégiben a Siemens elköteleződött a Rolls-Royce esze már iránt, és azt vállalta, hogy a turbina szigetet fogja szállítani ezekhez a projektekhez. Tehát, hogyha a briteknél ez a technológia most kiválasztásra került, és építeni fognak legalább kettő, de valószínűleg inkább négy ilyen blokkot Nagy-Britanniában. Hogyha a csehek is ilyet építenek, és még további projektek valósulnak meg, benne adott esetben mondjuk egy-két ilyen magyar projekttel, akkor az már tud lenni az a darabszám, ahol ez a sorozatgyártásnak az előnyei előre, hogy mondjam, elő tudnak jönni, és érvényesülni tudnak, hogy ehhez való kapcsolódás az szerintem abszolút indokolt és jogos. Hangsúlyozom még egyszer, hogy egy Rolls-Royce számára maga 470 megawattos elektromos teljesítményével abszolút ugyanaz az osztály, mint a mostani paksi blokkok, és azt látjuk, hogy a mostani paksi blokkok kiválóan elférnek a magyar rendszerben, és jól tudnak együttműködni a magyar rendszerrel, tehát ezzel a blokkmérettel akár hálózati szintű szolgáltatásokban is részt tudnak venni, de még egyszer hangsúlyozom, a spektrum mind hőmérséklet, mind teljesítménytartományban nagyon széles, úgyhogy ha egy ipari üzemnek 30 megawattra vagy 100 megawatt zsinórra van szüksége, akkor adott esetben akár indokolt lehet az adott telephelyen egy saját SMR-nak a vizsgálata és telepítése.
0: Valami új területre próbál ugye hazánk is rálépni, legalábbis számunkra új, mások számára nem annyira, de ilyenkor rögtön az első vészcsengő megszólal, hogy hát azért speciális terület, vajon mi mindennel tudnak addig is előkészülni a szakemberek, amíg a megvalósításhoz jutnak. Gondolok itt például arra, hogy szakemberek, megvalósíthatóság, hatóság, engedélyezés, szabályozás. És kérdezem ezt azért is, mert ahogy látom, a BME is lépdel annak érdekében, hogy ne nézzenek rá annyira idegenül erre a projektre, és egy ilyen kompetencia központról beszélt Attila a BME előadásában. Tehát mit tudnak most tenni a szakemberek?
1: Tehát én szerintem ebben a pillanatban Magyarország számára és a legtöbb európai ország számára a kulcskérdés az, hogy ki fejleszt, melyik fejlesztési projektre ülünk rá, vagy működünk együtt, hogy ez a fejlesztés ez eredményes legyen, de legfontosabb kulcskérdés szerintem az engedélyezés. Mert hogy valójában a fejlett országokban nagy atomerőmű projekteket viszonylag ritkán csinálnak. Ugye mi tulajdonképpen a Paks 2 projekttel Európában az élen járunk, hiszen kevesen mentek végig azon a folyamaton, aminek mi a közepén vagyunk. A 70-es, 80-as években nagyon sok reaktor épült, akkor sok tapasztalat összegyűlt, de hát azóta eltelt 40 év. Azok a szakemberek, akik a 70-es, 80-as években engedélyeztek rugalás létesítményeket, vagy tervezték őket, és mentek végig az engedélyezés folyamaton, már nyugdíjban vannak. Tehát annak a megtanulása, újra megtanulása, hogy ezeket a projekteket hogy lehet hatékonyan végigvinni, ez az egyik kulcskérdés. De a másik kulcskérdés, még egyszer mondom, az engedélyezés maga. Itt ez egy új megközelítést igényel, egy új filozófiát igényel az engedélyezésben. Mert nem szeretnénk, hogy megismétlődjön a kis modulás reaktoroknál az, ami a nagy reaktoroknál, hogy minden egyes létesítmény, minden egyes blokkja egy új dizájn, amivel újra és újra foglalkozni kell, és ennek következtében sok az idő és sok a munkaerő igénye az adott projektnek. Tehát kulcskérdés a sorozatgyártás, és kulcskérdés az, hogy a típust lehessen engedélyeztetni. Most ezzel az jár, hogy át kell alakítani Magyarországon, a környékbeli országokon, tulajdonképpen minden európai országban, aki ember az irányba akar menni, át kell alakítani az engedélyezési környezetet. Uh-huh. Hát ez a típus engedélyezés nem része az európai engedélyezési kultúrának. Amerikában van ezzel kapcsolatban nagyon sok tapasztalat. Kanadában van típus engedélyezés, az Egyesült Királyságban van. Az Európai Unió területén nincs tapasztalat típus engedélyezéssel, amikor nem is az engedélyes, nem a jövőbeli erőműüzemeltető megy oda a hatósághoz, hogy erőművet akarok építeni, hanem a gyártó megy oda, hogy itt van a dizájnom, kedves hatóság, légy szíves, nézd meg, hogy megfelelek-e a követelményeidnek, és akkor itt jön a következő kérdés, mik a követelmények? Jelenleg az európai országokban, beleértve Magyarországot, nincsenek megfogalmazva azok a követelmények, amelyeket támasztani akarunk ezekkel a reaktorokkal szemben. Tehát alapvetően még egyszer összefoglalva, a kulcskérdés, a legelső kérdés az engedélyezés. Hogyan alakítjuk át úgy az engedélyezési folyamatokat, hogy ezeket az erőműveket végig lehessen vinni ezen a típus engedélyezésen, és utána a tényleges projekteken, ahol, mert gondoljuk meg, hogy a típus engedélyezést, mint engedélyezési módszert elfogadom, akkor abban az következik, ha a gyártó oda megy a hatósághoz, és végigmegy ezen a folyamaton, igazolja, hogy megfelel a követelményeknek, és a típusnak van egy engedélye, akkor utána, amikor én telepíteni akarok két ilyen reaktort ide, három reaktort oda, akkor már nem kell magát a típust bizonyítanom, hogy az biztonságos, mert az megfelelt a követelményeknek, akkor már csak a telephely követelményeinek való megfelelést igazolom, illetve a telephelyet igazolom, hogy az tudja az ottani követelményeket. Ez rendkívüli módon átalakítja az engedélyezést, de ehhez kellenek ezek az instrumentumok, és kell nyilvánvalóan a kompetencia. Most a másik, tehát az engedélyezés folyamat mellett a másik kulcskérdés szerintem a kompetencia. És pontosan emiatt hoztuk létre a mi egyetem ezt a mikro és kismodellis reaktor kompetencia központot, mert azt látjuk, hogy nagyon sok területen érdeklődés van, nagyon sok ipari üzem érdeklődik ez iránt a terület iránt, nem csak a villamosenergia szektor, és hogy rengeteg minden történik ezen a területen, a nagyvilágban, és szeretnénk segíteni mind a kormányzatnak, mind a hatóságoknak, mind pedig az ipari szereplőknek, hogy ehhez a tudáshoz, ami a nagyvilágban most rendkívüli gyorsasággal fejlődik ezen a területen, szóval hogy ez az információ, ez az ismeret, ez ezeknek a szereplőknek rendelkezésre tudjon állni. Úgyhogy emiatt létesítettük ezt a kompetencia központot. Egy csomó minden már zajlik, nem csak követjük az irodalmat, hanem próbáljuk azt alakítani is. Például üzemanyagtervezéssel kapcsolatban vannak nálunk vizsgálatok. Maga az oktatóreaktor, ami több mint 50 éve működik, ez is tulajdonképpen egy ilyen kis reaktor, úgyhogy ennek az engedélyezési tapasztalatai is rengeteget számítanak. De nagyon szeretnénk azt, hogy mindaz a tudás, ami ehhez kapcsolódik, az szervezetten, integrálisan tudjon fejlődni a következő időszakban. Nem csak nálunk, hanem külföldön is. Ahogy említettem, környékbeli országokban is nagyon nagy érdeklődés van ez iránt, úgyhogy ebben én azt gondolom, hogy Magyarország és a Műegyetem nagyon fontos szerepet tud játszani, nem csak nálunk, hanem a régióban is.
0: Zárásként, amit kérdeznék, és tudom, egy kicsit olyan, mintha egy jós gömböt kérnék, hogy megfogja Attila, de hogyha mégis úgy nagyjából meg lehetne tippelni, akkor mikor a reális elképzelés, hogy mondjuk egy SMR technológiával rendelkező atomerőmű elkezdjen itt üzemelni?
1: A dologban az a trükk, hogy ha ezek a projektek tényleg végig mennek, akkor adott esetben akár még a nagy atomerőmű építéseket is be tudhatják előzni. Tehát a Rolls-Royce projektjével az elképzelés, tehát a Rolls-Royce SMR-nak az ütemterve, hogy most véglegesítik a dizájn tulajdonképpen, 2026-ra szeretnének engedélyt kapni, és utána nagyjából 4 év alatt kellene megépíteni egy blokkot. Valószínűleg ez a legelső reaktornál nem fog menni, de hogyha a sorozatgyártás beindul, akkor 4 év alatt. Na most ez azt jelenti, hogyha most egy kicsit számolunk, hogy akkor a 2030-as évek elejére adott esetben mondjuk a Rolls-Royce SMR-nak a prototípusa akár már meg is épülhetne. Úgyhogy ez az építési időrövidítés és a modularizáció tényleg egy alapvető kulcskérdése ennek a sztorinak, és még egyszer mondom, ezzel akár időütömezés tekintetében be is előzheti a nagy energetikai reaktoroknak a projektjeit, nem szükségtelenné téve őket, de egy másik pályát is mutatva ezen a területen.
0: Azt hiszem, hogy a témának még csak a felszínét kapargattuk, de hát van még idő, és lesz még miről beszélni. Haszódi Attilának, a BME Természettudományi Karának dékánjának köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget, Eszter.
0: Ugye milyen izgalmas, és még mennyi kérdés van bennem is, de szerintem a hallgatókban és a nézőkben is, de ígérem, ez a téma szerintem a jövőben folytatódni fog, hiszen van miről beszélni, és ahogy látjuk a nemzetközi példákat, lesz is okunk még erre visszatérni. Tartsanak velünk legközelebb is, ez volt tehát a generátor, viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Távozik pozíciójából a Tiszás Tárkányi Zsolt. Megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai ügy koronatanúja. Túlszejtés történt egy német bankban. A kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Következnek a Spirit FM hírei 15 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Országgyűlési képviselői megbízásommal a Tisza pártnál betöltött munkaviszonyom és a sajtókapcsolati vezetői megbízásom a mai nappal megszűnik, közölte Tárkányi Zsolt, aki a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es országgyűlési egyéni választókerületből került be a parlamentbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új sajtófőnök, de Tárkányi jelezte, a Tisza parlamenti frakciójának sajtókommunikációs struktúrája rövidesen véglegessé válik. Jó munkát kívánok a magyar szerkesztőségeknek. Azon fogok dolgozni, hogy ez a munka sokkal szabadabb lehessen, mint amilyen az elmúlt években volt. Zárta bejegyzését Tárkányi. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte az úgynevezett Zsolti bácsit, a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyenlőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet. Írta pénteken az index.hu Pangó Sándor TikTok bejegyzése alapján. Kedves emberek, megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyenlőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és a további részleteket, mert ezzel veszélyeztetném a folyamatban lévő nyomozást, jelezte Bangó. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 3,85 milliárd forintos hiánnyal zárt, írja jelentésében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Áprilisban a központi arrendszer 429,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 376,4 milliárd forintos deficittel. A költségvetési törvény a teljes évre 4,22 milliárd forintos hiánnyal tervez, miközben a távozó kormány informális hiány célja 5000 milliárd forint. Ebből kiderül, hogy április végére a teljes éves törvényi hiány cél 91%-a teljesült, míg az informális hiány cél 77%-a. Azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország mérései több soproni helyszínen is. Mint az erről szóló közleményükben írják, a városban az azbeszt szennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A civil környezetvédő szervezet azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. Több embert, köztük egy pénzszállító autó sofőrjét is túszul ejtették ismeretlen tettesek a nyugat-németországi Szincig városának egyik takarékbank fiókjában, közölte a német rendőrség pénteken. A hatóság szerint az esemény helyi idő szerint reggel 7 órakor kezdődött. Jelenleg úgy tűnik, hogy több elkövető és túsz is tartózkodik a bank épületében, közölte a rendőrség, de hozzátették, hogy a helyzet jelenleg stabil. A rendőrség nagyszabású műveletet indított, a területet lezárták, de hangsúlyozták, a lakosság nincs veszélyben. A kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti negyedben lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, a csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. Késő este 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és azt tudom most is mondani, hogy azzal a témával megyünk tovább, mint legutóbb, hiszen legutóbb a Start programban elért sikerek kapcsán voltak itt fiatalok, és hát egy mentor, egy segítő is, és ennek apropóján folytatjuk a mai beszélgetésünket is, úgyhogy hát nézzük, hogy kik lesznek a vendégeim. Szűcs Enikőt köszönthetem itt a stúdióba, szervusz!
3: Szia, köszönjük, hogy itt lehetünk!
2: És László Csenge, üdvözöllek!
4: Szia, köszönjük a lehetőséget!
2: Ahogy említettem, két fiatal, akik ismét a Start program kapcsán kerültek ide a stúdióba, de akkor gyors azok számára összefoglalom, akik mondjuk a legutóbbi adást nem hallották, hogy a Start program azoknak a 18-27 év közötti fiataloknak szól, akik vállalkozásuk beindítását tervezik, és ebben a programban értetek el ti is sikereket. Méghozzá nem is akármivel, aki egyébként szemfüles lesz, és az adást tudja nézni és nem csak hallgatni, az olykor képileg is láthatja, hogy itt egy zacskóba porok állnak, de méghozzá nem is akármilyen porok, hiszen a frízi fagylalt mixel indultatok a program keretébe, úgyhogy talán kezdjük itt, hogy miért pont ezzel indultatok, honnan jött az ötlet?
3: Hát a termék útja alapvetően régebbről indult, ez az én szakdolgozat témám, volt ennek a kiinduló pontja. Igazából akkor azzal foglalkoztam, hogy élelmiszeripari mellékterméket, az írót használjam fel fagylaltok készítéséhez. Aztán később egy termékinnovációs verseny keretében becsatlakozott Csenge, és igazán itt alakult át a termék egy porrá, hiszen ezt könnyebb volt technológiailag és logisztikailag megoldani olyan szempontból, hogy ehhez nem kell hűtőlánc, könnyen eltartható, és a fogyasztók számára is egy kényelmes megoldást kínálhat a mindennapokban.
2: Mondhatjuk ezt, hogy bárki is tudja használni. Amikor te csatlakoztál ehhez a programhoz, akkor mi volt neked a hívó szó, hiszen akkor az alapot egy szakdolgozat adta, de hát azt tovább kellett dolgozni, te hogy csatlakoztál?
4: Hát igazából Enikővel már több projektben is vettünk részt együtt, meg kollégiumi szobatársak is vagyunk, szóval elég jól megvan köztünk az összhang. És hát az egyetemen volt egy ilyen fagyis szabadon választható tárgyunk, és ott is együtt dolgoztunk, és megtetszett, és igazából így adta magát a lehetőség.
2: De ugye azt még említjük itt a program kapcsán, hogy fiatalokkal találkozunk, és fiatalok állnak elő egy-egy ötlettel, és azért az nem feltétlenül egyértelmű, amikor ötletelni kell, hogy milyen szempontok alapján tervezi meg valaki az ötletét, és említetted, hogy tulajdonképpen egy mellékterméket lehet hasznosítani ennek köszönhetően. Ez a napjaink fiataljainak egyértelmű, hogy keresik a lehetőséget, hogy minél több minden ne a szemétbe kerüljön, hanem az, ami még hasznosítható, igenis találjuk meg a helyét.
3: A magunk nevében tudok nyilatkozni, hogy számunkra fontos volt, illetve itt nem csak egy mellékterméket használunk fel, hanem az olajsajtolásból visszamaradó magliszteket is felhasználjuk. Ezek segítenek abban, hogy a terméknek magasabb legyen a fehérje és rost tartalma, ezáltal egy egészségtudatos opciót is jelenthet. És én azt gondolom, hogy fontos ma is ezzel foglalkozni, hiszen, ahogy te is említetted, ez a környezetterhelést csökkenti és hozzájárul a körforgásos gazdálkodás szemléletének építéséhez.
2: Ti egyébként mit tanultok az egyetemen, csak hogy képbe kerüljenek, hogy is jutottatok ehhez a témához?
4: Mindketten élelmiszermérnökként végeztünk a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, és most pedig másodévesek vagyunk az élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterképzésen.
2: Te is, Enikő?
3: Igen.
2: És hova tovább? Kik lesztek, ha nagyok lesztek, és befejezitek a tanulmányaitokat?
3: Jó kérdés, még jelenleg is formálódik ez napról napra, nyilván így a startup kapcsán is, mert szeretnénk ezt megvalósítani, terveink szerint a nyáron el fog indulni ez a projekt. Van bérgyártónk szerencsére, sokan támogatnak minket, akár családból, akár mentorok, és hát az egyetem mellett igyekszünk ezzel minél többet foglalkozni, és a jövőben tervezük a doktori képzés elkezdését is, és akkor így ezt a kettő irányt visszük tovább.
2: Amikor valaki egy programra indul az ötletével, akkor nyilván vannak elvárásai, hogy mit szeretne elérni. Ti ugye abszolút elletetek ismerve a program keretében, de mi az, amit a Start programnak köszönhet akár ez a projekt is?
4: Hát eleve azt szerintem, hogy így megszületett, mert előtte nekünk nagyon kevés ismeretünk volt az ilyen vállalkozásindítással kapcsolatos témákban, és azért indultunk, hogy erről tanuljunk elsődlegesen. Nem csak a nyeremény motivált minket, hanem az, hogy itt képzést is kapjunk, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy szinte egy kész üzleti tervvel jöttünk ki a programból, és ezt most fel tudjuk használni más pályázatokhoz is akár, illetve abban is nagyon sokat segített, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és olyan kérdések merültek fel így a program keretein belül, ami előtte eszünkbe se jutott, úgyhogy nagyon hasznos lett volna akkor is, ha nem nyerünk.
2: A legutóbbi adásban is elhangzott, hogy mennyire fontos, amikor egy ötlet megszületik, hogy ezt utána el tudja adni az ember, és most itt nem a piacirésre gondolok, hanem arra, hogy meg tudja fogalmazni, meg tudja találni azokat, akik számára kedvező lehet az ő ötletük, az ő termékük, jelen esetben ugye ez a fagylalt por. Ti hogy gondoljátok, kik azok, akiket megcéloztok egy ilyen ötlettel?
3: Hát igazából erre végeztünk kérdőíves megkérdezést és egyéb piackutatást is, és ennek megfelelően határoztuk meg a célcsoportjainkat. Itt elsőként a tudatos szülőknek ajánlanánk, akik szívesen adnának édességeket a gyerekeiknek bűntudat nélkül, hiszen elmondható, hogy ezek a termékek természetes alapanyagokból készültek, és nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagokat. Gondolok itt ízfokozókra, vagy akár ilyen térfogatnövelő szerekre. És igazából olyan embereknek is ajánljuk, akik szívesen kísérleteznek otthon, valamint a termék gluténmentes, szóval bátran ajánljuk azoknak, akik így fogyasztanának fagyikat, és mindenkinek, aki alapvetően a nyáron szívesen kóstol ilyen hűsítő desszerteket.
2: Szerintem nagyon sokan otthon a családok között szeretnek olyan közös ilyen kogyvasztós főzős programot, amiben a gyerekek is beszállhatnak. Én magam még egyébként nem csak porból, de semmilyen alapanyagból nem készítettem fagylaltot. Hogy képzeljük el, mennyire nehéz ebből aztán a végterméket elkészíteni otthon, hazai környezetben? Mi szükséges hozzá, Csenge?
4: Hát nagyon egyszerű igazából. csak tejjel kell összekeverni, kihabosítani, akár egy botmixerrel, vagy habverővel, és utána a tálkákba önteni, és kifagyasztani. És igazából ez gyerekekkel jó program lehet, mert azért elég egyszerű, de mégis azért úgy bevonza őket a konyhába valószínűleg, vagy akár utána lehet ízesíteni, díszíteni, ami tetszik.
2: Akkor egyébként, ha valaki rendelkezik otthon, jó, magam nem, tehát én ezzel a verzióval fogok tudni a jövőben operálni, de akinek van fagylaltgépe, abban is abszolút akkor használható ez a por.
3: Sőt, igen, tökéletes állag érhető el vele, és gyakorlatilag megvan ez az élmény, hogy otthon az ember saját magának gyakorlatilag egy 20 perc alatt elkészíteti a saját fagyját.
2: Hát ez... Szerintem a nyár előtt sokaknak fölcsillan a szemük, de a Start programmal együtt nem csak az elismerés és a segítség járt, hanem ugye pénzdíjat is nyertetek, ha jól tudom, 3 millió forintot. Azt ilyenkor mire tervezitek fordítani? Mi a jövőbeli lépések sorozata? Enikő?
3: Jelenleg is ezen dolgozunk. Jelenleg a cég alapítás zajlik és az alapanyagok beszerzése, valamint folyamatban van a B2B partnerek bevonása is, hiszen nekik is tervezünk értékesíteni a fogyasztók mellett, és ahogy említettem, a próbagyártás is meg fog történni reményeink szerint egy hónapon belül, és aztán elindulhat a szezonban a kóstoltatás és az értékesítés. Szeretnénk minél több emberrel találkozni, és személyesen meghallgatni akár az ő visszajelzéseiket is. Tervezünk részt venni különböző offline eseményeken, fesztiválokon, termelői vásárokon, és így módon is eljutni a fogyasztókhoz.
2: Hát nem fogtok unatkozni, nem. Az biztos. A tanulmányaitok és az eddigi tapasztalataitok alapján mit érzékeltek? Két fiatal hölgyül velem szemben. Mennyire lehet azt mondani, hogy a szakmában abszolút jelen vannak a hölgyek, a nők? Csenge?
4: Hát szerintem szerencsére ebben javuló tendenciát láthatunk. Nekünk nagyon sok nő segített így konzultációval, mentorálással is. Igazából talán többen is, mint férfiak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. A bérgyártónk és egyben mentorunknak, a Gropoilának a vezetője, Pincés Marianna is egy ilyen fontos szereplője szerintem az ilyen upcycled termékvonalnak.
2: Enikő, te hogy érzékeled?
3: Teljesen hasonlóan, és nagyon hálás is vagyok az ő mentorálásukért, mert nagyon sokat hozzánk adtak, és az, hogy ők hisznek bennünk, és segítik a munkánkat, az erőt ad akkor is, amikor nehézségekkel nézünk szembe éppen bármilyen tekintetben, akár az alapanyagok beszerzése kapcsán, akár bármilyen jogi kérdés, hogyha felmerül, akkor bátran fordulhatunk hozzájuk.
2: Sokszor az is fontos, hogy a fogalmakat egy gyártó megismertesse a fogyasztókkal, és van egy ilyen negatív társítás, amikor azt mondják, hogy mentett alapanyag, vagy pedig, hogy úgymond egy ilyen más termékből megmaradt alapanyag. Nektek szerintetek mennyire kell ezzel foglalkoznotok, hogy értsék azt, hogy az nem valódi hulladék, hasznosíthatatlan, hanem igenis értékes alapanyag? Enikő?
3: Hát szerintem maximálisan kell foglalkoznunk, ez nekünk célunk is, hogy egyfajta edukációs feladatot is lássunk el, akár a marketingben is, akár személyesen, hiszen ezzel mi is találkoztunk, hogy mi ismerjük ezeket a fogalmakat, akár az egyetem miatt, meg mert ilyen körökben mozgunk, de sokak számára nem egyértelmű, hogy mit nevezünk hulladéknak, mit mellékterméknek, és ez miért indokolja ezeknek az anyagoknak a felhasználását. És szerintem, akik ezeket megismerik, és tisztában lesznek ezekkel a fogalmakkal, sokkal szívesebben választják ezeket a termékeket.
2: Említettétek, hogy készítettetek felméréseket is, kérdőíveztetek is. Nem tudom, kiterjedte arra, hogy mi a tapasztalat, hogy a magyar fogyasztók mennyire keresik ezeket az otthon elkészíthető élelmiszereket, mint például a fagylalt. Hogy látod, Csenge?
4: Hát szerintem így fagylalt esetén sokan nem is tudják, hogy léteznek ilyen opciók, mert szezonálisan elérhetőek, és kevés ízválasztékban, és ezért így nem is igazán fordulnak szerintem e felé. Viszont úgy összességében pedig egyre több ilyen kis készletet láthatunk, hogy otthon elkészíthesse magának az ember a sütét, stb. Szóval szerintem összességében így a trendek azok kedveznek ehhez, és ez azt is elősegíti, hogy ugye még inkább tudatában van az ember annak, hogy mi van ebben a termékben, én készítettem, és ezt a fogyasztói bizalmatlanságot ezzel el lehet kerülni.
2: Meg hát amúgy is a DIY korszakát igen, élve, do it yourself, csináld magad otthon, igen. Az abszolút szerintem kedvez ezeknek. Sok fiatal, amikor akár ebben a műsorban beszélgetek, akkor mindig nagyon érdekes, hogy ők hogyan választanak szakmát. Rólatok mi mondható el, hogy azért, hogy mondjam, az utcán nem folyton botlok olyan fiatalba, aki azt mondja, hogy hát én az élelmiszeriparban képzelem el a jövőmet. Nektek egyébként mi volt az életutatok, hogyan is jutottatok ide, Enikő?
3: Nagyon érdekes, nekem soha nem volt egy ilyen kijelölt irány, hogy én élelmiszermérnök szeretnék lenni, inkább az volt meg, hogy mik azok, amik érdekelnek. Érdekelt a matematika, a természettudományok, de így semmi nem volt, ami így nagyon-nagyon megfogott volna, és tisztán emlékszem, hogy a felvételi előtt így lapozgattam a felvi oldalát, hogy mi az, ami biztosan nem, és így folyamatosan zártam ki a szakokat, és aztán valahogy ez maradt, és utólag nagyon-nagyon jó választásnak bizonyult, de akkor nem volt egy annyira megalapozott döntés, hogy hú, biztosan ezzel fogok életem végéig foglalkozni, és ez nyilván így továbbra is fent áll, de nagyon megszerettem, és szerencsére szakmailag is, és emberileg is sokat fejlődhettem az egyetem alatt.
2: Csenge, te hogy kerültél a pályára?
4: Egyébként nagyon hasonlóan. Mondjuk én nem kifejezetten szerettem a kémiát, de úgy általánosságban jobban szerettem a természettudományos tárgyakat, és hát nagyon szerettem főzni, sütni otthon, a táplálkozástudomány is egyre inkább érdekelt, úgyhogy igazából ez terelgetett efelé, és egyáltalán nem bántam meg én sem, mert az külön tetszett, hogy nem volt olyan nagy az évfolyam, tehát szorosabb kapcsolatot tudtunk építeni például konzulensekkel, tanárokkal.
2: Hát én nem napjainkban lépdeltem az iskolapadban, úgyhogy nem igazán tudom, hogy a napjaink diákjai honnan szerzik az információt, amikor mondjuk igenis pluszt szeretnének beletenni a tanulmányaikba. Gondolok itt arra, hogy mondjuk kitalálnak egy ötletet. Honnan értesültök a pályázatokról, lehetőségekről? Mennyire nehéz ezeket megtalálnotok, Enikő?
3: Nekünk ez az NTP Start program egy nagyon szerencsés útvonalon talált meg minket. Igazából a szakkollégium tagjai vagyunk, és a szakkollégium eddig is pályázott az NTP-nél különböző lehetőségekre, és a vezetőség mutatta számunkra ezt a lehetőséget, hogy tudták, hogy megvan ez az ötlet, és hogy egyébként van benne potenciál, és ők javasolták, hogy jelentkezzünk. Először nem volt meg a bátorság, de aztán addig-addig mondogatták, hogy végül megjött hozzá a kedvünk, és milyen jól tettük, így utólag ezt kell mondanom.
2: Csenge, te hogy látod, nehéz a bátorságot összeszedni? A mai fiatalok hogyan gondolkodhatnak? Én őszinte leszek, az én generációmról azt láttam, hogy vannak, akik igenis nagyon előre akarnak jutni, meg voltak a bizonytalanok, akiknek mondjuk nem ártott, hogyha kapnak egy lökést.
4: Igen, szerintem ránk is ez igaz, hogy kellett egy lökés ahhoz, hogy átlépjünk ezen a holdponton, mert egyébként nagyjából egy éve kezdődött ez nálunk egy tudományos diákköri konferenciával, hogy ott tapasztaltuk azt, hogy igazából elfogadóak közek, ha hibázunk, akkor abból is tanulunk, és az összes ilyen lehetőséget ki kell használni, és úgyis csak pozitívan tudunk belőle kijönni tulajdonképpen.
2: És ha élelmiszeripar, akkor egyébként hogy gondolok? Hogy térképezzük fel a tanulmányaitokat, mi mindennel foglalkoztok még, mert ez most itt például egy fagylalt por, de vannak-e további tervek, területek, amik érdekelnek titeket?
3: Mi alapvetően most az mesterképzés keretében főleg élelmiszerbiztonsággal, mikrobiológiával és analitikával foglalkozunk, de ezen kívül igazából van lehetőségünk betekintést nyerni akár a termékfejlesztés további területeibe. Nyilván a BSC alatt voltak alapozó tárgyaink, amik segítették azt, hogy egyáltalán el tudjunk képzelni egy élelmiszeripari műveletet, vagy egy kémiai folyamatot tudjunk jellemezni, és aztán ez szépen összeépült, mert lehetőségünk volt szakirányt választani. Itt én például tartósítást tanultam, a Csenge táplálkozástudományt, és azóta ezeket sikerült így ebben a termékben is ezeket az információkat összesíteni és felhasználni az ott eddig megtanult dolgokat.
2: Nagyon sokat halljuk, hogy a gyakorlat, a tapasztalatszerzés nagyon fontos, főleg ahhoz, hogy egy hallgató meglássa, hogy milyen irányba szeretne orientálódni. De hogy látod, Csenge, mennyire fontosak a gyakorlati órák, vagy amikor mondjuk tényleg az adott szakember erről találkozva látjátok meg a szakmátok mögött rejlő valódi szakmai tartalmat?
4: Hát szerintem kiemelten fontos, mert enélkül igazából az elméleti tudást nem annyira tudjuk a gyakorlatban is kamatoztatni. Ebben például a szakkollégium nekünk szerintem sokat segített, mert ott szoktak lenni előadások vagy üzemlátogatások, aminél tényleg bele tudunk tekinteni, hogy a valóságban, ahogy történnek a dolgok. De az is biztos, hogy az utóbbi egy hónapban tanultuk a legtöbbet, amikor elkezdtük ezt a projektet ténylegesen megvalósítani, mert azért mindig vannak plusz akadályok, meg plusz tényezők, amit figyelembe kell venni.
2: Visszatérve a kezdő témánkhoz, a fagylalt porhoz, hogy képzeljük el az ízeket? Mennyire nehéz nagy skálát bemutatni? Vagy egyáltalán cél-e, hogy rögtön széles ízpalettával kerüljetek a piacra, vagy pedig először a biztos tutira mentek, hogy képzeljük el, Enikő?
3: Hát itt ugye nekünk megelőzte tulajdonképpen a termékfejlesztés az egész projektet, és ekkor három ízt készítettünk el, és említettem, hogy a maglisztek is nagy mennyiségben teszik ki a termékeket. Ezekhez igazítottuk az ízesítést, ennek megfelelően van napraforgó magliszt alapú kakaós és sóskaramell ízesítésű fagyiporunk, és egy tökmagos, ami tökmaglisztel készült, és rengeteg ötletünk van a későbbi fejlesztésekre, most már csak idő kell, hogy kicsit bemenjünk a laborba, magunkra zárjuk, és mindenfélét tesztelgessünk, amit elterveztünk, illetve vannak más ötleteink, más élelmiszeripari melléktermékek bevonására és új termékvariációk kidolgozására. Szóval igazából ez a termékfejlesztő verseny motiválta ezt a három ízt, és meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni a továbbiakban.
2: És tudom, nagyon távoli ez a záró kérdésem, de Csenge, miként gondolkodtok? Nemzetközi piacra is betörnétek akár?
4: Hát abszolút tervben van. Először leszeretnénk itt tesztelni a hazai piacon, de egyébként az európai trendek is eléggé húznak ezekbe az irányokba, úgyhogy szerintem mindenképp célunk ez.
2: Ehhez akkor gondolom, hogy nyelvtudással is készülni kell, hogyan képzeljük el a mai fiatalokat.
3: Igen,
2: kettő
3: abszolút.
2: Nyelv a zsebben van.
3: Ezt túlzásnak mondanám, rá kell gyúrni, de szerencsére ebben is van egyébként segítségünk, akik akár kapcsolattal, akár tanáccsal el tudnak minket látni, hogy merre érdemes elindulni, vagy akár velük közösen valamilyen kooperációban együtt dolgozni majd. Ez még a jövő zenéje, hogy milyen irányba és mikkel induljunk majd el.
2: Hát viszont akkor ehhez az elsősorban a hazai célokra, aztán majd ki tudja később a nemzetközi célokra, és amúgy a tanulmányaitokhoz, munkátokhoz sok sikert kívánunk, és gratulálunk. László Csenge volt a vendégünk, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
2: És Szűcs Enikő, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Következő fél órában is megyünk tovább, érdemes lesz velünk tartani, de azt hiszem, hogy már most az ízlelő bimbuink, azok tulajdonképpen abszolút beindultak itt a nyár, érdemes kísérletezni. A következő téma viszont egyáltalán nem erre az érzékszervünkre fog hatni, hanem hogy mire az hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, a Tehetség útja folytatódik, és nem fogunk az előző témáktól nagyon elrugaszkodni abban a tekintetben, hogy továbbra is a Start program keretében ismerhetünk meg olyan fiatalokat, akik előálltak egy kreatív, innovatív ötlettel. Ebben a fél órában is két vendéggel fogok beszélgetni arról, hogy ők mégis mit találtak ki. Mondhatjuk, hogy ez egy stúdiózuk, de ők valójában nem ezzel az ötlettel arattak sikert, hanem a mozizukkal. De hogy ez mi, az mindjárt kiderül. Szabó Balázs Mihály, operatőr, üdvözöllek itt nálunk.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: És Pap M. Bori, fotográfus, üdvözöllek.
3: Szép napot.
1: Ezzel már elkezdtük szűkíteni, hogy elárultam, hogy mozizug, itt van egy operatőr, egy fotográfus, de hát

0: mi is pontosan ez a mozizug? Bori?
1: A mozizug Balázs fejéből pattant ki annak idején. Mi egyébként osztálytársak voltunk az egyetemen, alapképzésen együtt tanultunk mozgóképkultúra szakon, és ő vidékről, Tiszaföldvárról származik, és hát azon a környéken a kulturális lehetőségek elég korlátozottak, és Balázs azt találta ki, hogy ő erre a hiányra egy kertmozi formájába reagálna. És én már akkor is nagyon kedveltem ezt az ötletet, és ez tavaly évelején nőtte ki magát oda, hogy akkor foglalkozzunk ezzel valahogy így együtt. Igazából a mozizug az egy pop-up kertmozi, az ország bármely pontján, nyugattól keletre, teljes szélességében bárhova eljutunk, és vetítünk, visszük a kultúrát.
0: Tehát akkor az ötlet tőled indult, de Bori is besegített. Miben tud neked a Bori segítségedre lenni?
2: Hát ezt inkább lehet, hogy úgy fogalmazom meg, hogy be tudunk egymásnak segítségére lenni. Hát alapvetően egy kertmozi lebonyolításához egy ember semmiképp nem elég. Egyébként már maga a megvalósításhoz sem, de ennek ugye rengeteg előkészületi teendői is vannak, és ebben próbálunk most a lehető legjobban együttműködni, hogy lehet a szezonon kívül elkezdeni szervezni a szezont, és utána a szezont pedig lebonyolítani, és ebben egyelőre egyébként, hogy ki mit csinál, már vannak feloszlások, de hogy egyelőre még segítünk egymásnak mindenben.
0: A mozizug elnevezés, ezt beszéltük az adás előtt is, hogy egy baromi játékos szó összetétel, de azért valahonnan jöhetett ez az ötlet. Miből inspirálódtatok a mozizug elnevezés kapcsán?
2: Itt egyébként van egy nagyon jó történetem hozzá szerintem, hogyha ismerőseimnek mondtam, hogy a Tiszazugból származok, ugye, ami 12 kisebb településnek a összefoglaló neve, akkor a legtöbben az arzénos asszonyokról ismerték ezt a területet, és hát ezen gondolkodtam, hogy egyébként tényleg így alapvetően turisztikailag nem feltétlen felkapott hely, tényleg nem is ismerik az emberek, és saját magunkról is, akik ott élnek, nem biztos, hogy van egy olyan identitásunk, ami ezen túl tud mutatni, hogy egyébként pontosan mi történik itt, vagy hogy tényleg ez egy jó hely. És tehát, hogy a távlati célokban azért gondoltam, hogy a Tiszazug valahogy jelenjen meg a mozizug nevében, mert az volt a fő célom, hogy ezen a kiinduló ponton, hogy a Tiszazug egy jó hely legyen, ezen tudjak változtatni.
0: Bori, említetted, és itt most tulajdonképpen szintén ezt halljuk, hogy nagyon sok olyan terület van az országban, ahol mondjuk kulturális program lehetőség nem olyan széles skálán mozog, mint egy nagyvárosban, és tegyük hozzá, hogy a kis vidéki mozik is zömmel bezártak, tehát, hogy tulajdonképpen nem nagyon van lehetőségük a mozizás élményével találkozni az embereknek. Hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban? Tehát akkor kitelepül a mozizug, de nem csak mozizás élményt nyújtotok, ha jól tudom.
1: Igen, abszolút egy komplex szolgáltatást szeretünk nyújtani. Szoktunk is rá úgy hivatkozni, igazából ez egy end-to-end szolgáltatás is. Tehát nem egy vetítés lebonyolítás, hanem egy a rendezvény szervezéstől kezdve onnan azon átfogólag, hogy reklámozzuk az eseményt, szükség esetén jegyet értékesítünk, kísérő programokat szervezünk a vetítések köré. Van egyébként egy ilyen saját kezdeményezésünk is, ez itt forgatták filmtúra, ez kifejezetten a mi saját szívügyünk, hogy visszavigyünk olyan filmeket az eredeti forgatási helyszínükre, amik ott készültek, és ezeket mindig egy olyan köntösbe csomagoljuk, vagy öltöztetjük föl, hogy a néző a filmnek az atmoszféráját, tehát sokkal közelebb kerüljön a filmhez ezek a programok által, tehát nem csak egy ilyen passzív befogadói élmény részes lesz, hanem hogy például tavaly nyáron a Pál utcai fiúk vetítésén üveggolyóztunk, a Testről és lélekről vetítésén ott a filmben dolgozó erdészeti szakember lakja a filmben megjelenő szarvasokkal, őzekkel foglalkozott, ő vele volt egy ilyen beszélgetésünk a film előtt, tehát mindig valahogy próbáljuk a nézőhöz ezt a filmet közelebb juttatni.
0: A közösségi élmény napjainkban szerintem kiemelten fontos, hiszen szokták azt mondani, hogy szakemberek, hogy egy kicsit ridegé váltunk, mert már az online térben éljük napjaink nagy többségét, ha lehet ilyen csúnya dolgot mondani, ugyanakkor nagyon sokan keresik a lehetőségeket. Mi a tapasztalat, akik megjelennek ezeken az eseményeken, alkalmakon? Ők gondolom nem csak a filmekért mennek, igaz, Bori, hanem azért, hogy akkor ott valami plusz kapjanak.
1: Abszolút, igen. Mindenképpen ez a plusz élményfaktor, ez nagyon sokat tesz hozzá a dologhoz. És rengetegszer kapjuk egyébként azt a visszajelzést, hogy mennyire hiánypótló, amit csinálunk. Tehát néha ilyen olyan kis településekről származó emberek mondják, hogy fú, hát náluk ilyen még itt soha nem volt. Tehát olyan kis települések, amikről még nem is hallottunk, hogy egyáltalán vannak ilyenek. És ez mindig elképesztően jó visszajelzés, hogy erre így van igény, és hogy az emberekben ugyanaz munkálkodik, ami bennünk, hogy együtt szeretnénk lenni, együtt szeretnénk élményeket átélni, ezeket meg akarjuk osztani.
0: Mi a tapasztalat egyébként, mert kik érkeznek? Családok, fiatalok, idősebbek, hogy képzeljük el, kiket mozgat meg leginkább a mozizug?
2: Ja, mondom. Egyébként akiket a legkönnyebb megszólítani szerintem azok minden esetben azok, akik már letelepültek vidéken és ott is maradtak, ezek általában már családosak, vagy a fölött, tehát hogy nem is csak családosak, hanem már tegyük fel, hogy a gyerekeik is elköltöztek, és párban eljönnek. Viszont nekünk van egy ilyen célkitűzésünk, hogy tudjuk, hogy egyébként sokan vannak vidéken fiatalok, akik akár városba járnak középiskolába, vagy azon gondolkodnak, hogy már ugye felköltöznek majd egyetemre, de még visszajárnak vidékre, vagy éppen ott töltik a nyarakat, és mert kifejezetten nekem is sok ilyen ismerősöm van, és hogy őket is kimozdítani otthonról egy ilyen eseménnyel. De legkönnyebben egyébként az ilyen, hát a korosztályt kell mondani, akkor 40 pluszos korosztályt tudjuk mi is elérni.
0: Igen, hát még 40 plusz még pont nem vagyok, de abszolút érdekelne engem is az ilyen lehetőség. Viszont mindig nagyon mozgat az is, hogy aki ilyet szervez, az mi alapján szemlézi a filmeket, mi alapján találja ki, hogy na, akkor legközelebb ez. Nyilván, amikor kiválasztjátok a filmet, akkor jön hozzá a think tank, hogy akkor most milyen kiegészítő programot lehet mellé rakni. Balázs, mennyire nehéz filmet választani?
2: Hát egyébként a filmválasztás körülbelül az egyik kulcskérdése szerintem egy ilyen eseménynek a sikerességében, vagy legalábbis az, hogy hányan
0: igen, már annyira nehéz belőni, hogy kit mi érdekel, és hogyha ráadásul földrajzilag valaki elmozdul, még azt sem mondhatja, hogy ismeri az ottani várható közönséget.
2: Ez így is van, és egyébként azzal is nehéz gondolkodni, vagy azzal a azt a nézőpontot is nehéz figyelembe venni, hogy ugye oké, hogy mi már mondjuk láttunk egy filmet többször is akár, de hogy mondjuk tavaly nyáron volt olyan film, amit elég sokszor levetítettünk azért, mert az oké, hogy mi sokat látjuk, de hogy arra a közösségre, vagy abba a közösségbe, ahol elvisztük, ott ez egy tök nagy újdonság, és jó megtapasztalni, hogy ők ugyanúgy tudnak neki örülni, mi meg már azt mondjuk, hogy jó, ez már igazából egy sokat látott film. De egyébként persze vannak általában ilyen biztos választások, de itt a közönség és filmválasztásnál tud segítség lenni az, hogyha egy kicsit specializáljuk a közösséget. Tehát hogyha mondjuk, nem tudom, hogy mondhatok-e filmcímeket, de hogyha van egy Pingpong Egyesület, most mondjuk van egy ilyen tervés, és akkor a Márti Supreme-et elviszi az ember, akkor már az a Pingpong Egyesületen keresztül ők lehet, hogy meg tudják szortni a családjukat, tehát van egy kifejezetten egy alapmag, és a köré már könnyebben tud épülni egy közösség.
0: És honnan jött az ötlet, hogy ezzel az ötlettel a Start programba segítséget kapjatok?
1: Én már nem is tudom, hogy én vagy Erika, mert alapvetően hárman vagyunk most jelenleg így a mozizug élvonalába. Erika, ő most a munkahelyén
0: jeleskedik,
1: igen, tartja a frontot. És már nem emlékszem, hogy ő vagy én küldtem ebbe a csoportba a Start programot, de hamar fellelkesedtünk rá, hogy ide mégiscsak
0: érdemes
1: be kéne indulni. Próbálkoznunk. Tavaly voltunk egy vetélkedőbe, ahol szintén ilyen fiatal kvázi pályakezdő vállalkozókat vártak egy jó ötlettel, és hát akkor, azt hittük, hogy állunk valahol, de aztán hamar kiderült, hogy még nagyon messze vagyunk egyáltalán attól, hogy le legyenek fektetve a mozizóknak így a határozott körvonalai. És nagyon jó volt, hogy szembe jött ez a start program, és már visszatudtunk tekinteni arra, hogy egy évvel ezelőtt hol voltunk, már ahhoz képest mennyi mindent értünk el saját erőnkből, és ez adott egy ilyen biztos alapot, vagy egy ilyen erőt, hogy nem is biztos, hogy az erő a jó szóra, hanem azt, hogy egy ilyen határozottságot, hogy ezt most akkor meg akarjuk próbálni.
0: És hát megpróbáltátok olyannyira, hogyha minden igaz, akkor 1,5 millió forintot el is nyertetek. Mindjárt rátérünk arra is, hogy ilyenkor ennek a pénznek mi a sorsa. De nézzük először azt, hogy maga a program a keretein belül mi az a plusz előny, amiért mondjuk úgy tekintetek vissza, hogy de jó, hogy elindultunk. Mit kaptatok a programtól, Balázs?
2: Igen, ez egy jó kérdés most, hogyha így visszatekintünk, és nem nyertünk volna 1,5 millió forintot, minden bizonyan akkor is azt mondanánk, hogy megérte jelentkezni a programba, meg részt venni benne. Egyébként ugye ez a program több szakaszból áll, és hát azért meg kell mondani, igen, hogy voltak olyan szakaszok, amikor sajnáltuk volna, hogyha kiesünk, és a következőben nem vehetünk részt. Mi az a plusz, amit kaptunk? Ez hát a legkiemelendőbb az szerintem, hogy ilyen szakmai beszélgetések, meg olyan felkészítések, amik tényleg csak ilyen személyesen tudnak megtörténni, és hosszú idő alatt. És ebből a szempontból is jó, hogy ez a program hétről hétre zajlik, nem pedig egy ütemben mondjuk egy hét alatt lemegy az egész. És ez a rengeteg előadás, ez a rengeteg beszélgetés az, ami által szerintem tudtunk a legtöbbet fejlődni.
0: Bori, te hogy látod, neked mi az a plusz?
1: Tavaly nagyon sokszor kaptuk meg azt, hogy milyen kedves bölcsészek vagyunk, akik itt próbálnak egy vállalkozást csinálni, de hogy ez igazából meg fog ragadni egy ilyen szerelemprojekt szintjén. És ezen nagyon nehéz volt túljutni, és a Start program ehhez egy elképesztően jó ugródeszka volt, hogy beleláttunk tényleg abba, hogy az életben amúgy az embert nem készítik fel az iskolába arra, hogy esetleg akar egy vállalkozást indítani, és hogy ennek milyen folyamatai vannak, milyen nehézségek fognak rávárni. És szerintem volt egy idő, amikor az így billegett, hogy ez tényleg tud egy vállalkozás lenni, vagy hogy akkor itt mi ezt nagyon szeretjük csinálni, és erőn felül is fogjuk a jövőben is. És a Start program az nagyon sokat adott ahhoz, hogy ez át tudjon billenni oda, hogy ebből egy működő vállalkozás lesz.
0: Na és akkor a 1,5 milliós kérdés. Mi lesz a pénzzel ilyenkor? Hát nyilván gondolom befektetitek az ötletre, de a ti esetetekben mire szánjátok ezt az összeget?
1: Hát amit csinálunk, az egy erősen technikai sport. Tehát a százszorosát bele lehetne már most fektetni ebbe a vállalkozásba. Kis busz. A mozibusz.
0: A szállítás az egy kardinális kérdés.
1: Igen.
2: Tavaly nyáron béreltük a kis buszt, és akkor az, hogy minden vetítés után kipakolni, a mi lakásunkban álltak a felszerelések, utána bepakolni megint, az egy elég nagy kihívás volt, de hát úgy voltunk tavaly is az egész szezonnal, hogy így is úgy is megcsináljuk, akármennyi munka van vele, de az nagyon sokat tudna segíteni, vagy reméljük, hogy majd tud segíteni, holnap megyünk megnézni egyébként egy kis buszt, a jövőbeli folyamatok gördülékenységén, hogyha már nem kell minden nap kibepakolni, vagy tényleg így akkor tudunk menni oda, ahova szeretnénk.
0: Igen, ez abszolút egy technikai sport. Viszont ebbe az ötletbe tulajdonképpen ugye nem csak az eszközökre kell gondolni, nyilván költségvetést is készít az ember. Említettétek ugye, hogy mivel nem csak egy vetítésről van szó, hanem egy kulturális programról, egy közösségi élményről, így nyilván azt is meg kell szervezni. Viszont a napjainkban azt mondják, hogy hihetetlenül nagy a média zaj, töménytelen mennyiségű tartalommal lehet találkozni, és ugyanezt mondják a program szervezők is, hogy nagyon nehéz láthatóvá válni. Ezzel ti mennyire küzdötök, hogy tudjátok eljuttatni az érdeklődőkhöz, hogy jé, van egy ilyen lehetőség, keresetek, meg beszéljünk. Bori?
1: Hát ennek a módját még azért mi is keressük, tehát vannak próbálkozások, de nagyon nehéz eljutni a célközönséghez. Mi is, tehát próbálunk több irányba tapogatózni, tehát a céges csapatépítőktől kezdve tényleg a kisebb közösségek vidéken való elérésén át. Nem könnyű, nem tudok most...
0: Még nincs konkrét... meg a tuti válasz,
1: de... Igen, sokat beszélünk ezen, hogy hogyan tudjuk elérni az embereket. Nagyon nem könnyű.
0: Uh-huh. Ezzel küzdötök.
2: Igen, meg tehát, hogy hát egyébként, amit akartam mondani ehhez, hogy az egyik irány az ugye nekünk is mindenképpen az interneten való elérés, és ott tök jó, hogyha beírja valaki, hogy kert mozi bérlés, akkor már talán harmadikak vagyunk a találatok között. És itt van egy ilyen online bérlő felületünk, ami kicsit így gördülékenyebbé teszi azt, hogy pontosan árajánlatot kapjon a megrendelő, és stb. De hogyha már ez megvan, mondjuk tegyük fel egy vidéki településnél, hogy mert most egyelőre az a felállás vagy a főcsomagunknak, hogy azt valaki egyben kifizetés utána ő szervez a közönséget, vagy hát úgy értve, hogy az ő közönséget
0: jön be. Igen, belépült, vagy igen. Pedig azt ő által, ő finanszírozta egy program keretében, igen. Mondjuk, igen.
2: És tehát, hogy csak azt akartam mondani, hogy már a nézőközönség szervezése az egy vagy hogy könnyebb folyamat abból a szempontból, hogy mivel valamennyire a profilunk része az, hogy vidéki helyszíneket célzunk meg, és ott tényleg kevesebb az én esemény, ennek hatására tényleg könnyen megszólítani az embereket is, mert ez egy dolog. Még Pesten például lehet, hogy sokkal nehezebb lenne megszólítani a nézőket.
0: Meg a nagyobb városokban, igen. Is abszolút, főleg ahol mondjuk üzemel egy mozi, ott abszolút nehéz, bár szerintem, ahogy említettétek is, ez nem a moziról szól, hanem ez egy olyan élmény, hogy én például sajnálom, amikor moziba vagyok, nyilván ott az ember nem kezd el csacsogni, utána meg kimegy az ember, az egyik buszra száll föl, a másik a villamosra, és akkor nem is tudják kibeszélni sem az élményeket. Említettél egy pingpongos példát, ugyanakkor az is nagyon érdekel, hogy ti magatok azért nagyon fiatalok vagytok, mennyire mertek a régi filmekig visszanyúlni. Nektek is ehhez gondolom azért fontos, hogy folyamatosan kövessétek a filmipart is, a mozikat is, meg mondjuk ti is keresgéljetek a régi filmekből. Bori, mennyire nyúltok vissza, mennyire mondhatni azt, hogy ti filmrajongók vagytok?
1: Amennyire csak lehet, próbálunk visszanyúlni, és célunk is az, hogy például, hogyha valaki filmajánlót kér tőlünk, akkor egy ilyen kurált válogatást tudjunk neki biztosítani. Szerintem az alapképzés, ahova jártunk Egerbe, az egy nagyon jó alap. Rengeteg filmet láttunk, korszakok, országok, kultúrák, tehát nagyon sok jó referenciánk van. Emellett persze nagyon aktuálisnak is kell lenni, tehát tisztába kell lenni a trendekkel, követni kell a populáris irányt is, de mellette oda kell figyelni az ilyen réteg filmekre. Tehát nagyon széles látókörűnek kell lenni.
0: Abszolút, az biztos. És hát akkor itt zárásképpen azért szerintem térképezzük fel azt is, hogy ez egy projekt, amiért szerintem lehet rajongani és lehet imádni. Viszont... mi a terv? Hogyan tovább? Ez megmarad mindig egy fix közös projektnek, és mellette megvan, hogy ki mi akar lenni, vagy pedig a jövőt nagyobb vonalakban is a csapat együtt tervezi. Balázs?
2: A csapat együtt tervezi a jövőt. Ez egyébként pont a Start program hatására vált ilyen nagyon bizonyossá. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, amire most rávilágítottál, hogy ugye ez egy szezonális dolog, a mozibusz maga. De a mozizug azt gondolom, hogy tud lenni egy kicsit több is a mozibusz szolgáltatásunknál. Erre több irányban elkezdtünk már most is szervezni. Egyik az, hogy csináltunk egy moziboxot, ami egyébként évközben kibérehető egy ilyen kis fa láda, nem is olyan kicsi, és azzal lehet beltéren is vetítéseket szervezni. A másik, hogy ilyen workshopokat szeretnénk tartani, és van még egy pár ötletünk, amivel szeretnénk az évközbeni működést is megalapozni, és az lenne a legjobb, hogyha ez nem csak egy nyári, szezonális, baráti dolog tudna lenni, hanem egy évközben működő vállalkozás.
0: Bori, te is így látod a jövőt?
1: Abszolút. Volt pár álmatlan éjszakánk szerintem az elmúlt időszakban, amikor az ember forgolódott és azon gondolkodott, hogy most ez tényleg ennyi marad, vagy hogy akkor ebből csinálunk valami csodát. És az a nagyon jó, hogy nagyon jó társak tudunk egymásnak lenni abba, hogy amikor az egyikünk egy kicsit meginog, hogy ebből mégis mi lesz, vagy merre tartunk, akkor ott a két másik ember, aki azt tudja mondani, hogy de csináljuk együtt, és ez nagy lesz, és nagyszerű lesz, és...
0: Hát szerintem a kreatív alkotói szakmában a csapatmunka az mindig nagyon jó, mert amit mondasz is, akkor az egyik, amikor éppen kicsit bizonytalan, a másik húzza tovább, plusz az is egy remek dolog a ti szakmátokban, hogy mindemellett mindenki tud még a saját területén munkát vállalni, amit úgy tud időzíteni, hogy ezt a projektet mondjuk ne befolyásolja, hiszen akkor gondolom, Balázs, te szoktál operatőri feladatokat vállalni, a fotográfus meg szintén olyan, hogy ezt az be tud mellette vállalni. Gondolom szoktál, akkor a fotózás is egyszerre nem?
1: Hát én szabadúszó vagyok, mert igazából a Balázsra mind a ketten operatőrök vagyunk, vagy operatőrként végeztünk, és egyébként én pont azt szeretem ebbe az életbe, hogy minden nap más, hogy nincs két egyforma feladat, hogy egyik nap az ember egy kis projektbe fényképez, aztán másik nap egy nagy játékfilmbe cseréli az optikát, harmadnap meg egy riportot készít, és negyedik nap pedig egy fesztiválon fényképez, tehát hogy nagyon, nagyon sokrétű.
0: Ezt abszolút, szerintem alá tudom nektek írni, mert a média is tulajdonképpen ilyen, hogy kis interjú, nagy interjú, ilyen téma, olyan téma, legutóbb káposztaléből készült tollötlettel voltak itt a fiatalok, amiről nem gondoltam volna 5 évvel ezelőtt, hogy beszélgetni fogok, viszont szerintem nagyon kellenek ezek a kreatív ötletek, meg tényleg az, hogy a fiatalok lássák meg a lehetőséget. Én kifejezetten örülök annak, amikor közösségi élményt serkentő és azt elősegítő ötlettel állnak elő, mert mindig nagyon félek, hogy túl robotikus lesz az életünk, de hát itt van ez a remek lehetőség is, úgyhogy remélem, hogy nagy sikert fogtok befutni ebben is, és más projektekben is. Köszönöm szépen Szabó Balázs Mihálynak, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen.
0: És Pap M. Borinak is köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Mi is köszönjük.
0: Ugye milyen érdekes? Most már 4 ötletet tudtunk itt átbeszélni a tehetség útjában. 4 teljesen különböző startprogram keretében sikert elérő projektről beszélgettünk. Úgyhogy hát van miért büszkének lenni a magyar fiatalokra, mindannyiuknak sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy még sok mindenki érkezik ide, és beszámol arról, hogy az ő ötletét mi inspirálta, és hova tovább magyar fiatalok. Viszont hallásra, látásra, köszönöm a figyelmet.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Államtitkári posztot kaphat Gyurko Szilvia a Tisza kormányban. Segítséget nyújt a Fradinak a leköszönő kabinet. Olyan ukrán katonákat ölhettek meg, akik már letették a fegyvert. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Következnek a Spirit FM hírei 16 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurko Szilviát, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját. Értesült a HVG több forrásból. A szakember a Kátai Német Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Gyurkót a HVG telefonon érte el, és bár az információt nem erősítette meg, többszöri kérdésükre sem cáfolta azt. Írják. Gyurko Szilvia az ELTE-n szerezte jogi diplomáját, majd gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, de végzett kurzusokat a Genfi Egyetemen és a Harvard szervezésében is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon Alapítványt. Korábban a Tisza kormány gyermekvédelemmel kapcsolatos terveiről Magyar Péter azt mondta, 20 évre visszamenőleg vizsgálatot rendelnek el a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaélésekről. Kormányhatározattal nyújt segítséget a Fradinak a leköszönő kabinet. A magyar közlönyben megjelent határozat felkéri a honvédelmi minisztert az FTC fizetési halasztásának jóváhagyására, amennyiben a klub ezt kezdeményezi. Az egyes sportegyesületeknek számos kötelezettségük van az állam irányába, ilyen a különböző adók és járulékok befizetése is. Ez a kormányhatározat most megnyitna egy kiskaput az FTC-nek arra, hogy elhalaszthassa a közterhek megfizetését, ami Kubatov Gábor szerint 70 milliárdos összeget jelent. A kormány a döntést egyebek mellett azzal indokolta, hogy a koronavírus járvány, az energiaválság, valamint a háborús helyzet komoly nehézségek elé állították a sportszervezetet. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a szombati Kossuth Lajos téri rendezvény idején a Budapesti Közlekedési Központ. Pénteki közleményük szerint ugyanakkor az esemény miatt több villamos és buszjárat közlekedése változik. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Ezen a napon a metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények. Az ukrán rendvédelmi szervek 306 fogságba esett ukrán katona oroszok általi harctéren történt megölését vizsgálja. Mondta el újságíróknak Yuri Rud, az ukrán főügyészségnek a háborús büntetteket vizsgáló osztályának vezetője pénteken Kijevben. Tudomásunk van 306 olyan esetről, amikor harctéren olyan ukrán katonákat öltek meg, akik megadták magukat és hadifogságba estek. Ezeket a bűncselekményeket 116 büntető eljárás keretében vizsgálják a hatóságok, mondta a tisztviselő. Hangsúlyozta, hogy olyan ukrán katonákról van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sérüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást. A kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti negyedben lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, a csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. Késő este 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, a Spirit FM-en a Több-kevesebb című műsort hallják. Rónai Egon vagyok, Hazafi Dávid szerkesztő nevében is köszöntöttem önöket. Balázs és Olta Holt portfóliókezelő hedge fund menedzsere írt egy véleménycikket a HVG-nek, méghozzá azzal a címmel, hogy utolértük Svájcot. Ez itt egy kérdőjellel szerepel, de lehet, hogy felkiáltóják kellene igazából mögé, de minden esetre valami magyarázat biztosan, úgyhogy fel is hívtuk Balázsi Zsoltot. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
8: Hát szóval miben értük utol szegény svájciakat?
9: Én biztos, hogy nem kérdőjellel írtam.
8: Hát az felkiáltójel, de hát bennem azért ez inkább kérdőjel.
9: Jó, oké, tehát másokban megfogalmaztuk a kérdőjelek, de benne a felkiáltójelek fogalmazottak meg, mert hát az történt, hát hol is kezdjük? Ja igen, hát ugye mi tőzsdével foglalkozunk, a hedge fund manager, az alapkezelő tréfásabb megfogalmazása, és hát angol megfogalmazása. Szóval tőzsdével foglalkozunk, és eljutottak hozzánk az első ilyen 330-340-es euróforint céláról szóló elemzések. És amióta megírtam a cikket, azóta a forint bele is húzott rendesen, ugye most már 355 vagy 356 környékén járunk, akkor még 364 volt, szóval rohan a forint, erősödik. És ugye, hogyha ezt megkérdezzük egy olyan exportőr céget, ami már 380-nál is küzdött a profitért, hogy örül-e neki, sőt, inkább 370-nél, akkor azt fogja mondani, hát ő már ennek nem nagyon örül. És 330-nál pedig akár be is zárja a boltot. Tehát, hogy a gyors erősödésnek, amihez nem tud alkalmazkodni a gazdaság, azzal baj van. Baj lehet, tehát például az exportőr szektor számára az bajt jelent. És ugye ilyet láttunk már. Tehát Svájc, meg Csehország, azok folyamatosan ilyen problémákkal küzdöttek az elmúlt években, évtizedekben, hogy időnként túl gyorsan erősödik a devizájuk, mert az egész világ az ő devizájukat akarta venni, mert nyugodt, békés, jól menő gazdaságok, nincsenek politikai hisztériák, egyfajta menekelő deviza volt mind a kettő, és ilyenkor mit csináltak a svájci és a cseh jegybankok? Vásároltak devizát. Magyarul akármennyit nyomtathat egy jegybank ugye a saját devizájából, majd jelen esetben nálunk a forintból, az MNB, és azon vesz eurót, meg dollárt.
8: Akkor bespájzol.
9: Igen, de közben ugye forintot ad el, tehát gyengíti a forintot.
8: Igen.
9: Tehát megállítja a forint erősödést, és növeli a devizatartalékot. A svájciaknak és a cseheknek akkora devizatartalékuk van, hogy a svájciak már részvényt vásárolnak belőle. Azt hiszem tavaly a svájci jegybank csak részvényportfólióján a svájci GDP 3%-a volt a nyereség. Tehát, hogy ők már iszonyatos portfóliókon ülnek, azért, mert az egész világ küldi nekik gyakorlatilag a vállalataikat, hogy adjon cserébe svájci frankot. Na és Magyarország ebbe az állapotba került. Mert ugye mit tehet a magyar jegybank akkor, hogyha túl gyorsan erősödik a forint, ő is vehet devizát, növeli a devizatartalékot. És ebből a szempontból értük utol, hogy ez egy nagyon kellemes probléma, de ugye bele kell gondolni, hogy miből fakad. Tehát van egy egyszerűbb út, abból fakad, hogy Magyarországon az alapkamat jelenleg 6,25%. Ennyit fizetünk, ha fel akarunk venni hitelt alapvetően. És ennyit, na mindegy, most ebben nem megyek bele.
8: Igen,
9: mondjuk ennyi fizetünk. Ugyanez Lengyelországban 3,75%. Tehát 250 bázispont, 2,5% a különbség, és ez a 2,5% különbség, ennek sok oka van, de az egyik legnagyobb oka az az elmúlt 16 év. Tehát az, hogy itt nem egy nyugodt, nem egy kiszámítható, nem egy olyan ország volt, amire lehet számítani, hogy 5 meg 10 év múlva is EU, az egy ekkora felárat igényelt a világ piacaitól. És most ez eltűnt. Hát észre kell venni, hogy április 12-én kihúztuk a botot a küllők közül. Tehát ugye az történt, hogy mostantól kezdve egy sokkal inkább lengyel gazdaság a miénk, sokkal alacsonyabb alapkamattal is el tudunk üzemelni, nem fog tőle gyengülni a forint, mert eddig azért kellett az a magas alapkamat, hogy ne gyengüljön a forint nagyon. És akkor annak az a következménye, hogy vagyis nem az a én üzenetem az MNB számára, hogy lehet csinálni, mert ugye az a baj, hogy nem nagyon vághat az MNB úgy alapkamatot, hogy viszont az inflációs folyamatok azok nincsenek rendben Magyarországon. Van egy elfolytott inflációnk, ugye az ársapkákon keresztül, mert azok az egyszerűen lesznek engedve, már pedig minden rendes országban el vannak engedve. Szóval, hogyha azok egyszer el lesznek engedve, akkor az egy ilyen 1,5%-ponttal megdobja az inflációt. Van ez a hormóziszoros probléma, ami Magyarországra ugye extra inflációs veszélyt jelent. Szóval, hogy ilyen inflációs veszély szempontjából nem csökkenthet az alapkamaton az MNB, de csinálhatja azt, hogy azt mondja, hogy itt van, tessék, rendszerváltás volt Magyarországon, most már egy konszolidáltabb ország vagyunk, úgyhogy Európa párti ország vagyunk, úgyhogy egy egyszeri rendszerváltás, kamatvágás, akár 100 bázispont, vagy 150 bázispont, azért, hogy ez a 250 bázispont, ami most a két alapkamat közti különbség, az eltűnjön, vagyis nagyon csökkenjen, ami a magyar-lengyel közt van, hiszen a két ország közt is csökkent. Egyszerűen megfogalmazom, már nem vagyunk olyan sokkal rosszabb ország, mint Lengyelország, hogy 250 bázispont felárat kérjen fizetni.
8: Na de mi lesz akkor az árfolyammal, ha ezt mondjuk az MNB megteszi? Mert azt értem, az infláció egy picikét emelkedik majd valószínűleg, mindenféle okoknál fogva, de ez az egészen kiváló más cégeket megtönketevő árfolyam, ez hogy alakul?
9: Hát ugye pont ez az, hogy van egy gyors erősödés, hogyha most ennek az MNB szembe megy akár forint eladásokkal, akár kamatcsökkentése, mert a kamat az, ami nagyon tereli most ide a forró tőkét. Mert itt 250 már is mondta, több kamatot kapnak a forintjukért, mint hogyha zocsiban tartanák. Szóval, hogyha ez lecsökken, akkor megszűnik, vagy a beáramlás nagyon lecsökken, megszűnik ez a forint erősítő tényező, és hát ugye be lehet lőni egy szintet, hogy hol jó, hát lehet megállítani 360-on, vagy 370-en, vagy 380-on, tehát attól függ, hogy mennyit csökkent az ember, ezzel lehet játszani, de az mindenképpen azt kiveszi azt a nagyon erősítő tényezőt, hogy itt nagyon magas a kamat, a forint erősödése mögül, nyilván akkor kisebb lesz a forint erősödés, vagy akár meg is fordulhat, lesz egy forint gyengülés, ami ugye most itt 350, nem tudom, nem nagy baj.
8: Ugye a dollár volt egészen meglepő a tegnapi napon, mert volt egy pillanat, amikor 301 forint 49 század volt egy dollár ára, és hát 300 alá, én nem is tudom már az idejét, hogy mikor nézett be utoljára. Tehát ott voltunk ennek a küszöbén.
9: Hát igen, ez csak egy ügye, úgy így szoktuk kívülni, hogy lélektani határ. Tehát ez amikor a média fölkapja a fejét, hogy úristen, már nem 3-mal kezdődik a dollár, nem valójában ugye nincs nagy különbség, hogy most 3-0-1 vagy 2-2.
8: Hát igen, egyébként megnéztem, 2021. szeptemberében volt utoljára ilyen erős a dollárhoz képest a forint. Tehát eltelt majdnem 5 év.
9: Hogyha risk off van a világban, risk off van, tehát az, amikor kockázat keresés van a világban, mert most épp a Hormuzi szoros enyhülni látszik. Tehát a Hormuzi szoros az a globális piacokon az egy nagy hangulat befolyásoló tényező, és itt az elmúlt napokban épp úgy tűnt, mint hogyha most megint valami megegyezés felé mennének a felek, ki tudja, mi lesz belőle, de ilyenkor ugye veszik a kockázatos eszközöket a piacok, és az azt jelenti, hogy dollárt adnak el, mert és akkor a dollár gyengül, és a dollár magától gyengül, és a forint erősödik, mert például a forint az a kockázatos eszköz, amit most nagyon sokan vesznek, ebben a két napban jött le 3.65-ről 3.56-ra az euróforint. Tehát, hogyha ha azt látjuk, hogy keresik a kockázatos eszközöket, akkor az azt jelenti, hogy dollárgyengülés van, és forint erősödés, és most a kettő hatás összeadódik, és ezért volt nagy dollár erősödés. A dollárral szemben ezért erősödött nagyon sokat a forint az elmúlt napokban, hetekben.
8: Világos. Nekünk van ezzel teendőnk, olyan egyszerű rádióhallgatóknak, műsorkészítőknek, akik sem a tőzsdén, sem a nagyvállalati világban, sem a bankok világában nem mozgunk?
9: Hát, amit gyakran szoktunk ajánlani, az az, hogy az ember mindig, és most ugye nagyon erős a forint, vagy az elmúlt évekhez képest mindenképpen, szóval, hogy gondolkodjon el, hogy ha van megtakarítása, akkor annak mekkora részét tartja devizában, euróban, dollárban, akármiben. Mert nem kell minden forintban tartani, az egyfajta diverzifikálás, hogy az ember devizában is tartja a pénzét, és ilyenkor mindig lehet... Tehát ugye ez egy jó alkalom arra, hogy akkor most alacsonyabb áron vegyen az ember eurót, vagy akár dollárt, meg hát ugye a nyaraláshoz nem állt most megvenni, vagy hát azt nem ígérem, hogy nem lesz 3.40 a forint már nyárra, úgyhogy engem senki ne hívjon föl, hogy vehette volna 10 forinttal olcsóbban is, de hát nyilván most jobb megvenni a nyaralásra az eurót, mint 3.80.
8: Hát és mindig elmondjuk ilyenkor, hogy ez nem befektetési tanácsadás, ez egy gazdasági műsor, ahol beszélgetünk a szakértőkkel, most például Balázsi Zsolttal, a Hold Portfolio kezelőben egy zserével. Köszönöm szépen!
9: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nem teljesen friss az a változás, ami a menzákon beállt, mert hogy tavaly február óta vannak új előírások, és hát ez bizony érint 1,2 millió bölcsist, óvodást, általános és középiskolást. Erről fogunk beszélgetni Feig Ledittel, a Magyar Közétkeztetési Szövetség szakmai vezetőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Az ön személyében megtaláltam a bűnöst, hogyha éhesen jönnek haza a gyerekeim?
2: Nem, én azt gondolom, hogy nem, és azt is gondolom, hogy a rendeletnek ez a változása a 2014-es megjelenés óta, ez abszolút pozitív és szükségszerű volt, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ez éhes gyerekeket, inkább azt gondolnám, hogy elégedettebb gyerekeket fog.
1: Na, akkor nézzük, hogy miről nem számolnak be a gyerekeim, mert ezek szerint valamiről hallgatnak. Szóval mi az alapvető változás a legfrissebb, a előző időszak, mondjuk az előző 10 év változásaihoz képest?
2: Tulajdonképpen a rendeletnek a célja az egy egészséges generáció felnövekedését, annak a támogatását volt hivatva, és ez tavaly februárban módosításokkal még gyakorlatiassabbá tette ezt a rendeletet, illetve a közétkeztetés számára könnyebben betarthatóvá tette a rendeletet. A főbb változások azon túl, hogy elérjük azt, hogy zöldséggyümölcs, szárazszüvelyesből többet fogyasszunk, sótartalmú ételekből kevesebbet, napi sóbevitelt tudjuk csökkenteni. Erre irányult, illetve arra, hogy azok az allergének, amelyek akut rohamokat is akár tudnak okozni, ezek a diófélék, mogyorófélék, szezámmag, ennek a keresztszennyeződésnek a lehetőségét is minimalizálta, valamint, ami még nagy változás, hogy az önkiszolgáló étkeztetést lehetővé tette a rendelet.
1: Talán na, ez nagyon fontos.
2: Ez a három a főpó, igen.
1: Ez azért is nagyon fontos, mert talán ez vezet oda, hogy azért azt ne mondhassa a gyerek, hogy ami ma volt ebéd, azt én nem szeretem, mert hát akkor ott van más. Ha más nem, akkor legalább egy gyümölcsöt hozzon el arról a pultról. De ez mennyire általános, és hogy terjed el? Kötelező elterjednie, vagy ezt szolgáltató, vagy a szolgáltatást igénybe vevő maga döntheti el?
2: Tulajdonképpen a fenntartó az dönti el, hogy milyen szerződést köt, illetve hogyha nem a szolgáltatás, tehát saját fenntartásban van úgymond a közétkeztetés, ennek a szolgáltatása, akkor is a fenntartó dönti el, hogy erre nyitott, illetve teret enged, avagy sem. Az igény az én tapasztalatom, vagy a mi tapasztalataink szerint az magas, nagy, az AB menü közötti választásra mindenképpen, tehát ne úgy menjen haza az öngyerekesem, hogy ezt főzték ma, és ezt kellett tennem, ha tetszik, hanem már az, hogy AB menü közül lehet választani, az már egy nagy erőre lépés annak érdekében, hogy ne érezzék kötelezőnek, ne azt érezzék, hogy nincs választásuk, és a választással ennek a súlya, hogy most ezt kell lennem, ez gyakorlatilag eltűnik, és én bízom abban, hogy minden gyermek így megtalálja a számára kedvesebb ételt, ízletesebbet, a szeretemet, ezt jobban szeretem, jobban kedvelem, és akkor azt választja. Emellett egyre több helyen igénylik a úgynevezett vitamin vagy salátapultot, ahol is nyers zöldségfélét, vagy kevert salátát, vagy gyümölcsöket, vagy ezeknek a variációit tesszük ki egy megadott vagy kisebb mennyiségben, és akkor ezt szabadon ezzel kiegészíthetik még akár a 10 órai uzsonnát, vagy az ebéd után, úgy, ahogy ön is említette, egy gyümölcsöt, egy almát, almát, egy narancsot vagy egy banánt elvehetnek róla és megehetik.
1: Ez olyan egy kicsikét, mint egy svédasztalos kínálat. Akkor ebből a szempontból jogos a kérdés, repeta van?
2: Igen, de mégsem svédasztalos, mert ugye azért a menük meghatározottak, és abból van olyan intézmény, aki azt mondja, hogy ha előre választott A vagy B menüt, akkor abból önkiszolgáló jelleggel fogyaszthat, és ez magában hordoz azt is, hogyha nem akar éppen annyit megenni, akkor kevesebbet fogyaszt, hogyha még éhes, vagy még szívesen fogyasztana, akkor még természetesen vissza tud menni.
1: Meg ez azért is jó, mert talán rá lehet szoktatni a gyereket a maradékkal való gazdálkodásra, tehát, hogy annyit szedjen ki a tányérjára, amennyit tényleg meg fog enni, legfeljebb visszamegy. Mert a felkupacolt tészta az nyilván a végén nem fog elfogyni, de ott marad a tányéron.
2: Így van. Úgyhogy ez is a cél azzal, hogy tanítsuk, oktassuk a gyerekeinket. Egyrészt magára ennek az étkezési kultúrájára, hogy annyit kell kivenni abból a tálból, vagy abból az edényből, amennyi számára elfogyasztható. Inkább kevesebbet, és aztán, hogyha még szeretne, akkor menjen vissza nyugodtan, és vegyen még, hogy megtanítsuk arra a gyerekeinket, hogy ne amoslan és vegyen még, hogy megtanítsuk

0: melyest, hanem is nagy mértékben, de át kell alakítani, ennek helyet kell teremteni, ennek a rendszerét ki kell építeni, és nem csak eszközökre gondolok, hanem itt ilyenkor magán a tálalást felügyelni kell, illetve az étkezést folyamatosan akár a pedagógusnak is felügyelnie kell, segítenie kell, főleg a kicsiket még, az alsó, általános alsóiskolá, alsósokat, felsős középiskola, ott önállóan megy, ott nagyon ügyesen hozzászoktak a gyerekek azokon a helyeken, ahol étkeztetünk. Úgyhogy ez igazándiból az intézményeken, a fenntartón múlik, hogy milyen irányba viszi el, vagy kéri a szolgáltatótól, vagy ha saját fenntartásban van, akkor várja el a kollégáitól, hogy ez hogy valósítható meg, vagy valósítsák meg.
1: Remélem elterjed, mert ez hasznosnak, jónak tűnik. Fejgledit, köszönöm szépen a beszámolót. A Magyar Közétkeztetési Szövetség szakmai vezetőjét hallották. Köszönöm.
0: Köszönöm én is, viszont hallásra.
2: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten lassú a haladás a Közraktár utcában befelé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orszi tér felé, valamint a Szélkámán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet Királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszükületre kell számítani a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában a Városház utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 36-os autóbusz terelve közlekedik per Szent Lőrinc vasútállomás felé, kihagyja a Tököli út és a Baross utca megállót. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

вагон, kavarok. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarok.

Igen, várnom kellett nekem sár helyett, nagyon kívánni hóesést. Hát megjött gazdagon, kavarog, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok.

Ashtagon kavarok, végre az, az amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A friss KSH adatok szerint úgy általában is márciusban bátran és örömmel költöttünk, hogy mennyire örömmel, azt persze én nem tudom megítélni, de hogy bátran, az biztos megugrott a lakossági fogyasztás. És ez számos területen, mondjuk a kereskedelemben is érzékelhető volt, és a pénzpiacon is érdekes módon. A személyi kölcsönök márciusban ugyanis elég rendesen meglökték a bankok forgalmát. Vrazsovics Rita, a Bank 360 pénzügyi szakújságírója a vonalban. Jó napot kívánok, Rita! Mennyire és milyen adataink vannak erről?
2: Márciusban valóban jelentős volt a személyi kölcsön felvétel. Összesen több mint 121 milliárd forintot vettek fel a háztartások, ami a tavaly márciusi eredményt több mint 33%-kal haladta meg. Ekkora személyi kölcsön volumen még soha nem volt a magyar hiteltörténetben.
1: Azt mennyire lehet nyomon követni, hogy mire vettük fel ezeket a hiteleket, a személyi kölcsönöket? Szóval, hogy igazán mire kérték?
2: Ezek alapvetően szabad felhasználású személykölcsönök, ami azt jelenti, hogy az, aki ugye felveszi, nem köteles beszámolni arról a bank felé, hogy mire költi el ezt a pénzt. Sejteni nyilván lehet, hogy ezeknek az összegeknek egy része valószínűleg lakásfelújításra, autóvásárlásra, egyéb olyan nagyobb háztartási eszköznek a beszerzésére lehet elköltve, ami egyébként már a pénztárcát annyira megterhelné, hogy ehhez már összeg, vagy kisebb összegű hiteleket vesznek fel az igénylők. De pontosan, hogy ennek az összegnek mekkora részét mire költik el, azt sajnos nem látjuk.
1: Mennyi lehet a része abban, hogy ennyi hitel ment ki, hogy közben meg a választásra tekintettel ekkora volt az osztogatás, gondolom csak a fegyverpénzre, hogy más ne is említsek. És hát egy évvel korábban, amikor ugye 33,5%-a kevesebb volt a kihelyezés, akkor meg nem volt ilyen. Tehát, hogy forráshoz jutott a lakosság egy része, alaptőkéhez, amihez föl tudta venni már a hitelt.
2: Én nem ezzel hoznám összefüggésbe. A tavaly márciusi egyébként 90 milliárd feletti eredmény is akkor egy szép eredménynek számított, és alapvetően a személyi hiteleknek a piaca már tavaly is dinamikusan tudott bővülni. Az biztos, hogy most bátrabban veszi fel a hiteleket a lakosság. Ebben közrejátszhat az is, hogy a személyi kölcsönöknél egyre nagyobb a verseny a bankok között. Folyamatosan látszik, hogy próbálnak, még ha csak kisebb mértékben is tudnak, de próbálnak kamatot csökkenteni a bankok, illetve különböző akciókat is hirdetnek, hogy minél több ügyfelet tudjanak meggyőzni arról, hogy érdemes náluk hitelt felvenni. Illetve ami megemelkedett, az az átlagos hitelösszeg. Ez az, ami igazán számít, hogy alapvetően nem a szerződések száma ugrott meg igazán, hanem az a hitelösszeg, egy átlagos hitelösszeg emelkedett meg, amit ugye mi egy szerződésre tudunk számolni. Ez most márciusban már meghaladta a 3,6 millió forintot.
1: Nem kevés pénz, vissza is kell fizetni, reméljük, hogy azzal sem lesz gond. Ha már mondta a kamatokat, meg a hiteldíj mutatókat, azért itt bőven 10% fölötti számok vannak általában, ugye?
2: Igen, igen, a bankokra általában most azok, akik kedvezőbb kamatokat tudnak nyújtani, ők 10% körül kínálják a személykölcsönüket, de találunk a piacon olyat is, ami 15-20% körüli. Nyilván attól is függ, hogy ki milyen kedvezményt tud kiharcolni a saját bankjánál, hogy mekkora jövedelmet tud igazolni, illetve vállalja például azt, hogy ahhoz a bankhoz érkezteti a fizetését, ahol a kölcsönt veszi fel, és hogy vállalja például azt, hogy annál a banknál megnyit egy bankszámlát, ahol szeretné igénybe venni a kölcsönt.
1: Még kétfajta termékről mondjunk pár mondatot. Már csak azért is, mert korábban arról volt szó, hogy ezek mostanában kezdenek ellapulni, ezek a görbék. Nem nagyon fordulnak már a bankokhoz ennek reményében. A babaváró meg a munkáshitel. Ez két olyan termék, ami élethelyzethez meg életkorhoz kötődik.
2: Így van, most márciusban az volt a tapasztalat, hogy babaváróhitelből is több fogyott, mint ami egyébként szokott. Most több mint 23 milliárd forintot vettek föl az igénylők, egy fiatal házaspárok. Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy alapvetően a lakáshitelezés is nagyon erős most, és kifejezetten erős volt most márciusban, és ezek abban a szempontból összefüggnek, hogy babaváróhitelt sok igénylő arra használja fel, hogy az önerőnek, vagy az önerőt, vagy az önerőnek egy részét tudja fedezni, amikor lakást vásárol. Emellett a munkáshitel is most élénkült, ami az elmúlt hónapokat tekintve meglepő volt. A márciusi volumen meghaladta a 11 milliárd forintot, és ez az összeg ugye elmaradt attól, amit tavaly ilyenkor felvettek a fiatalok, viszont tavaly augusztus óta ez volt a legjobb eredmény. Ugye az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy bőven 10 milliárd forint alatt teljesít a munkáshitel. Volt az elején egy felfutás, amikor sok jogosult igénylő járt ezzel a lehetőséggel, utána pedig úgy tűnt, hogy úgy szépen lassan egyre kevesebben veszik igénybe.
1: Erről nem gondolkodtam korábban, hogy meg kellene kérdeznem, de most, hogy így beszélgetünk, eszembe jutott, hogy önök mit hallanak, mennyire szűkül vagy bővül a hitelpiac a közeljövőben, vagy a különböző pénzügyi megoldások sora. Szüntete meg, vagy vezete be egy új kormány valamit? Van erről a piacon már valami pletyka?
2: Nem, még egyelőre annyit látunk mi is, ami szerepelt ugye az új kormánynak a ígért programjában. Arra vonatkozóan annyit mondtak, hogy ami a családtámogatási programon belül jó és működik, azt ők szeretnék megtartani, hogy egyébként lesz-e valamilyen felülvizsgálat ezeknek a programoknak, vagy majd látunk-e valamilyen változást. Azt gondolom, hogy ez a következő hónapokban fog kiderülni.
1: Visszatérünk tehát rá. Vrazsovics Rita, köszönöm szépen. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója beszélt nekünk arról, hogy a személyi hitelek hogy megugrottak idén márciusban. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Ez volt a Több-Kevesebb a gazdasági magazinban. A Spirit FM-ben jövünk a jövő héten is, hétköznaponta, ugyanezekben az időpontokban, délelőtt is, meg délután is tartsanak velünk akkor is. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Görög Márta lesz a Tisza kormány igazságügyi minisztere. Az Európai Bizottság lezárta a magyar kémbotrány ügyében indított vizsgálatot. Megegyezésre jutott Donald Trump és Ursula von der Leyen. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Következnek a Spirit FM hírei 17 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Tegnap Melétei Barna Márton bejelentette, hogy nem vállalja az igazságügyi miniszteri megbízást az új Tisza kormányban. Ennek oka, hogy régi ismerőse és sógora is a párt elnökének, Magyar Péternek. A leendő miniszterelnök ma azt írta a Facebookon: a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek. A pártelnök bejegyzése szerint a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Az Európai Bizottság lezárta azt a tavaly októberben indított belső vizsgálatot, amelyet egy feltételezett magyar kémbotrányról szóló sajtóértesülések nyomán indítottak, közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben, írja a HVG. Az ügy előzménye, hogy tavaly októberi sajtóhírek szerint a magyar titkosszolgálatokhoz köthető személyek éveken át gyűjthettek információkat brüsszeli uniós intézményeknél. A feltételezett hálózat diplomaták és tisztviselők révén próbált érzékeny adatokhoz jutni. Újvári Balázs elmondta, a bizottság illetékes szolgálatai az elmúlt két hónap során kivizsgálták a felmerült állításokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy nem sikerült súlyos biztonsági incidensre utaló bizonyítékot találni a médiában megjelent vádak összefüggésében. Jelentősen csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára szombattól a holtankoljak.hu információi alapján. Pénteken a benzin bruttó 3, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe, de érdemes holnapig várni, ekkor a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 17 forinttal csökken. A piaci átlagárak így az alábbi módon alakulnak. A 95-ös benzin 696 forint per liter, a gázolaj pedig 731 forint literenként. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelését Donald Trump, miután telefonon beszélt Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével csütörtökön. Az elnök internetes bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd. Beszélt arról is, hogy egyetértettek abban, Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel. Donald Trump a múlt hétvégén jelentette be, hogy 15-25%-ra szándékozik emelni az unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámjait, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyességet. A kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti negyedben lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, a csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. Késő este 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális művészetekkel foglalkozó napi műsorát, a szerkesztő Cserdi Zsolt, én Rónai Egon vagyok, és korosztályának egyik jelentősebb alkotójával, Tarnóczy Jakabbal fogok beszélgetni, akinek Requiem címmel volt egy premierje nem olyan régen a Katona József Színházban. Ennek írója is, rendezője is, és hát ugye már csak önmagában azért is, ami most itt körülöttünk zajlik a magyar kultúrában és a magyar politikában, a kettő egymástól el sem választható. Már csak azért is kíváncsi vagyok sok minden ügyben a véleményére. Jakab, örömmel köszöntelek, szervusz!
10: Feroz.
9: Kezdjük a Requiemmel, beszéljünk magáról, a színházról, hogy aztán a színházon keresztül még egy-két dologban hadd kérjem a véleményed. Ez a Requiem, ez tulajdonképpen egy olyan ősbemutató, ami három nő alakot helyez a középpontba. Téged izgatott a nők egymáshoz való viszonya és annak ábrázolása? Tehát belőled fakadt a gondolat?
10: Hát azon vagyok az elmúlt években, illetve azon vagyunk közösen az alkotótársaimmal, hogy új történeteket meséljünk elsősorban a Katona József Színház színpadán. Ezek az új történetek kortárs történeteink itt és most játszódik, általában Budapesten vagy Budapest környékén, és emiatt azért gyakran felmerül, hogy kik azok a szereplők, kik azok az alakok, akik a középpontjában vannak a történetnek, és mi kiknek adunk hangot. Tehát azért ez egy elég nagy felelősség nulláról írni valamit a jelenünkről, és abban azt gondolom, hogy a reprezentáció az elég fontos, és hogy ne csak férfiakról szóló történetek, vagy férfi férfi központi történetet legyenek, de azért ez nem ennyire tudatos vagy száraz döntés, ez azért finomabban vagy organikusabban alakul, és azért mondhatom, hogy viszonylag szisztességből indul azért ez a gondolat, vagy rágondolva alakult ez így, mert már évek óta tervezem, hogy írjak valami olyat, amiben neki egy jelentős szerepe tud lenni, és végülis innen vezettük le, innen építettük fel a családot, a szirtesági alakjából kiindulva.
9: Aki egy 20. századi nagy gondolkodó, egy nagy sztárja a gondolati világnak, és éppen ezért nincs ideje a lányára, akinek aztán szintén lesz egy lánya, aki meg egészen Spanyolországig megy, hogy megtalálja önmagát, meg a boldogságát és a világát. Eléggé tipikus.
10: Hát igen, az biztos, hogy azért ugye mindezek mellett, a speciális dolgok mellett arra is figyelünk, hogy olyan motivumok kerüljenek szóba, amikhez azért sokan tudnak viszonyulni valahogy. Több előadást csináltunk már az elmúlt 5-6 évben, aminek a középpontjában családok voltak. Ez egy picit megállt az elmúlt 2 évben az Extázissal és az Eddie Carrillex-el, amiket a Katonában csináltunk, és most fontosnak tartottuk, hogy merüljünk el újra a család témakörében, és az is egy új helyzet számunkra, hogy ennyire sok generáción átível ez a történet. Azt gondolom, hogy hát ezekhez az ügyekhez mindenkinek van valamiféle viszonyulása, és úgy gondoljuk, hogy ezzel érdekes lehet szembesülni, vagy találkozni színpadon. Ezt a családi viszonyokat őszintén és kíméletlenül megközelítve.
9: Szokták a neved mellé bigyeszteni azt a szóösszetételt, hogy bátran kísérletező, vagy a modern színházat színpadra álmodó, és így tovább. Ez egy árnyalattal hagyományosabb, mint amiket például pont az előzőekben említettél, de közben meg, hát ki tudja azt megmondani, hogy mit tekintünk ma még kísérletezőnek, hogyha megszólal a mai zene a színpadon, vagy hogyha megszólalnak azok vagy megjelennek azok az effektek a látóterünkben, amik egyébként a világunkat egy egyszerű TikTok videóban is borzolják, hát az egyáltalán nem tűnik kísérletezőnek sok szempontból, inkább jelen idejűnek.
10: Hát igen, ez ugye az, hogy ki kísérletező és ki nem kísérletező, ezt azért jobbára a külső szemek, a nézők, a kritikusok, az előadások bármilyen fajta nézője állapítja meg magát az alkotóról vagy az alkotókról. Én magamról soha nem mondom azt, hogy én vagyok a kísérletező. Kísérletezni szeretek, tehát az biztos, hogy mindig van egy tét, amit lerakunk magunknak az alkotótársaimmal, de sokszor, amit mi megfogalmazunk kísérletet, tehát amit mi szeretnénk megugrani, inkább kihívásnak mondanám talán, az lehet, hogy a néző nem is érzékeli. Nem úgy megyünk neki egy előadásnak sem, hogy most hogyan fogunk valami még furcsábbat, vagy még
9: kísérletezünk egy jót. Aha. Viszont a bátor jelzővel jobban el vagy?
10: Én a kísérletező jelzővel is el vagyok, a bátor jelzővel is el vagyok, hát ez tényleg mindenki kívülről ítéli, meg én őszinte igyekszek lenni. Tehát az írásaimban kíméletlen igyekszek lenni, és őszinte igyekszek lenni azzal kapcsolatban, hogy az ember hogyan működik, mik az emberi gyarlóságaink, mik azok a titkaink, amikről nem szívesen beszélünk, mik a tabu témák, amikről nem szívesen beszélünk, mik azok a társadalmi helyzetek, politikai helyzetek, amikről nem beszélünk egy az egyben színpadon, hanem összekacsintunk, vagy elfedjük valamivel, és ez az izgat engem, hogy ez őszintén jelenjen meg, igazul jelenjen meg, árnyaltan jelenjen meg, összetetten jelenjen meg, ne egy oldalúan, és akkor talán ettől kívülről bizonyos dolgok hathatnak bátorságnak. Igen.
9: Te viszonylag egy védett övezetben vagy azzal, hogy ha itthon dolgozol, akkor mondjuk jellemzően a katonában dolgozol, de közben igen, látod azt, hogy mi történik itt nálunk, és mert hogy sokat dolgozol külföldön, jellemzően német nyelvterületen, ha jól tudom, tehát nyilván van egy rálátásod arra is, hogy milyen a helyzet itthon ahhoz képest, amilyen máshol. És nekem erről most eszembe jut az a Vidnyánszky Attila féle mondat, amit az Egyenes beszédben fogalmazott meg arról, hogy bezzeg a magyar színház, miközben a német mondjuk nem foglalkozik alapdolgokkal, például a család szentségével. Nem tudom, hogy mennyire jellemző a német színházra a családdal való foglalkozás, a szentséget most ebből kiveszem, de gondolom, család nélkül nem lehet beszélni érvényesen emberi kapcsolatokról, tehát nyilván ott van.
10: Tehát szerintem egészen sok minden ott van, az azért biztos van, azt is el kell fogadnunk, hogy vannak olyan társadalmak, amelyek más problémákkal is foglalkoznak, mint amikkel Magyarországon nem foglalkozunk, mert nem ott tartunk, mert olyan alapvető problémáink vannak és voltak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, ami nekünk azzal kellett megküzdenünk. Tehát azért azt gondolom, hogy minden közeg egy kicsit mással küzd, és ezért azt tematizálja jó esetben a színház is. Ez már felmerült az elmúlt hetekben, ez a család szentsége kérdés. Én azt gondolom, hogy semminek a szentségéről nem kell, hogy előadás szülessen. Tehát a színház az éppen nem a szentségről szól. Több benne lehet a szentség, de hát éppen a másik oldala is ott kell legyen mindennek. Tehát nem tudok olyan nagy klasszikust sem mondani, ami bárminek a szentségéről, vagy érinthetetlenségéről, vagy megkérdőjelezhetetlenségéről szólna.
9: Onnan mondjuk Németországból rátekintve a magyar színházi állapotokra, mennyire lesújtó a helyzet most, amikor az egész szakma, vagy annak egy elsőprő része valamiféle rendszerváltásban, konszolidációban, a szakmai büszkeség helyreállításában bízik?
10: Hozzáteszem, hát én éppen 2 éve vagyok abban a helyzetben, hogy dolgozom Németországban és Ausztriában sokat. Azért előtte én ennek a sűrűjében voltam, én ebben nőttem bele, tehát a NER időszaka az éppen akkor kezdődött, amikor én elkezdtem komolyan színházzal foglalkozni, amikor én felnőtté váltam, tehát én nagyon sok mindent nagyon közelről éltem át, igazgatóváltásokat, emberek kirúgását, az SFL szétverését, szóval azért ennek igencsak a sűrűjében voltam, hozzáteszem, hogy alapvetően kívülről ránézve bárki, aki idejött színházat nézni Budapestre, a Katonát mindenképp tudom mondani, hogy ott milyen élménye volt a németeknek, vagy osztrákoknak, de azért szerintem Budapest nagy részére igaz, és a magyar színházak nagy részére igaz, hogy lenyűgözve nézték az előadásokat, a színészi alakításokat, és az, hogy milyen energiával vannak jelen a nézők, tehát ezt többen jelezték vissza, akik vendégeink voltak az elmúlt években a Katonában, hogy belépni abba az épületbe egészen más számukra, és nem értik, hogy mint nem tudom, Grazban vagy Münchenben, és ugye nem értik, hogy mit beszélnek fülöttük a nézők, de azt érzik, hogy egy felpesdültség van, egy támogatás van, érdeklődés van, és tapintható a levegőben, hogy a színház az fontos. Az nagyon fontos az embereknek. És szerintem most éppen ez lesz a kérdés, hogyha esetleg, remélhetőleg bizonyos társadalmi kérdésekben jobb irányt vesz az országunk, vagy jobb irányba mozdulunk, és kiegyensúlyozottabb lesz a légkör, talán így mondanám, ebben reménykedek, hogy kiegyensúlyozottabb és szakmaibb lesz minden, most természetesen egyáltalán nem csak a színházról beszélek, akkor kérdés, hogy egyáltalán mi lesz a színház feladata vagy mennyire lesz fontos színházba járni. Lehet, hogy egy picit apadni fog az érdeklődés, ami egyébként szerintem nem feltétlenül baj, mert az az érdekes szerintem, hogyha a színház az valahogy együtt hullámzik a társadalmi mozgásokkal, de talán majd lehetőség lesz más témákról beszélni, más fontos ügyekről beszélni, amikre eddig nem maradt energia. Én magam egyébként éppen ezért dolgozom mindig személyes történetekkel, ember és emberközi történetekkel, családi történetekkel a Requiem esetében, mert ezek azért örökérvényűek. A szorongásaink és az emberi viszonylataink azok nagyrészt függetlenek a nagy politikai rendszerektől.
9: Hát és még azt hozzátenném, hogyha a Katonában mentek a vendégeid, vagy egyébként van ilyen színház még jó néhány, az Örkénytől a Végig és a Radnótiig, és azért ezt lehet sorolni, akkor ott egy közösséggel találkoznak, nem csak nézőkkel, hanem akik oda járnak, azok valamit képviselnek, és valamit gondolnak a másikról, aki ott áll mondjuk a büfében a sorban vele, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos érzés. Talán ez nem múlik el, és akkor ezeknek a színházaknak nem okoz nehézséget egy jobbkor sem.
10: Igen. Éppen ez az izgalmas, hogy ez hogy tud alakulni, hogy tud újraformálódni. Igen, szerintem biztos, hogy egy áramlásra, egy nagy levegővételre van szükség a színházi szakmában is, és arra, hogy talán olyan emberek tudnak újra találkozni és együtt dolgozni, akik eddig nem tették, vagy nem tehették. Tehát reménykedek egy ilyen, mint amikor átforgatjuk a földet, hogy frissebb legyen. Ebben reménykedek.
9: Legyen így, és hát ez a reményed váljon valóra, ez mindannyiunknak így lenne jó. Tarnóczy Jakab, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. A Requiemről szóltunk eredetileg, ami a Katona József Színházban április óta látható, és ennek a darabnak az írója, rendezője Tarnóczy Jakab. Nézzék meg a darabot, és hát nézzenek sok-sok előadást a színházakban. Köszönöm, Jakab.
10: Én is köszönöm nagyon.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Irány a Fészek Klub, méghozzá egy szombati ősbemutató színhelyét és történetének lényegét fogja megmutatni nekünk ez a helyszín. A Dob utca és a Kertész utca sarkán van egy hely, ami 1926-ban egy centenáriumi negyedszázados a létezését ünneplő szövegben emlékezik arra, hogy hogyan telt az első 25 év, és ezt most 100 évvel később Török Ferenc filmrendező egy kísérletinek mondott dokumentumfilm formájában megidézi, és vele együtt nem csak azt a 25-öt, hanem az elmúlt 125 évet. Török Ferenc a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: Szóval egyrészt ugye van egy 100 évvel ezelőtti szöveg, azt Heltai Jenő írta. Ez az alapja mindennek?
2: Hát nem.
1: Hát, na tessék.
2: Időközben jött a képbe a Heltai, miután én ezt már korábban elkezdtem, ezt a dokumentumfilmet, igazából már a 120 évesre meg szerettem volna csinálni, de aztán most így jött össze, de az talán még érdekesebb, mert pont 100 éve írta tényleg a Heltai a 25 éves köszöntőbeszédet, és a Máté Gábor hangján ez végig tulajdonképpen teljesen érintetlenül elhangzik a filmben. És ez az apropója tulajdonképpen ennek a tiszteletadásnak, hogy ünnepeljük az épületet, mert hát az épület volt az előbb, és az épületről készült fotók indították el ezt az egész dokumentumfilm folyamot, és a Heltai az a vágóasztalon találta meg a képeket, és akkor leltem rá a szövegre, és már a forgatott anyagot ahhoz igazítottam, úgyhogy ez egy furcsa történet, és az egész nem egy szokványos történet, és a játékfilm és a fikció között lebeg ez a kis 25 perces film, mert ez csak egy fél órás film, azért nem egy nagy játékfilm, ezt tegyük hozzá, és ezért többször is le fogjuk vetíteni holnap, és beszélgetések lesznek a fészekről, és megünnepeljük az épületet, mert hát a Heltain túl magát az épületet és az egyesületet és a művészklubot is ünnepeljük.
1: A fészek ugye nem egy fészek volt egyszerűen csak a művészeknek, hanem ez egy rövidítés, festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások, hogy a végén a K betű is a helyére kerüljön, tehát így jött ki ezeknek a rövidítéséből, első betűiből a fészek elnevezés, és hát ez a magyar kulturális életnek egy nagyon fontos bázisa volt, talán egészen a 20. század végéig. Lényegét tekintve mindenki, aki számított, megjelent ott volt, aki minden este mondjuk verte a blattot az asztalnál, és közben adomázott, sztorizott, rengeteg előadás volt ott, tehát nagyon komoly, színes élet zajlott. Ma milyen a helyzet a fészekben?
2: Azért is csináltuk ezt a filmet, hogy szeretnénk, hogy az a korszak, ami a 20-as, 30-as években, vagy akár a 60-as, 70-es, 80-as években zajlott és működött a fészekbe, az most egy új generációval életre keljen és lendületet kapjon, mert azért elég nehéz éveken van túl a fészek, de most úgy érzem, most a kertet felújították, nagyon szép az épület, és hát nyilván van még, úgy érzem, most a kertet felújították, nagyon szép az épület,

0: szexuál. Nekem körülbelül olyan, mint a Nyugat című folyóirat, szóval hogy teljesen más lenne a magyar irodalom, hogyha az nem lett volna. Szóval félszek is egy kicsit ilyen ebben a városban, vagy talán az országban, hogyha az a klub nem születik meg 1901-ben, akkor szerintem sok minden más, hogy alakult volna. Nem beszélve, hogy ráadásul a II. Világháború alatt a budapesti gettó része volt, tehát egy eszméletlen történelmi háttere van ennek az egész klubnak, és szóval szeretnék még ezzel foglalkozni a továbbiakban.
1: Van mit feldolgozni rajta, és hát még rengetegen itt vannak köztünk azok közül, akik a második fénykort, a 60-as, 70-es, 80-as éveket, ahogy említette is, még megélték, még tanúi ennek, gyakorlatilag szinte ott laktak estéről estére a fészekben, úgyhogy lenne mit feldolgozni, tényleg. Most viszont ez a filmpremiér holnap hogy alakul?
0: Hát úgy alakul, hogy délután a kertben már 5-6 óra körül tortázunk, meg beszélgetünk a fészek múltjáról. Jönnek sokan, Sándor Pál például az én nagymesterem, úgyhogy akik kötődnek a fészekhez, meg a fiatalok, és akkor 8-9 körül elkezdjük a fönti terembe vetíteni a filmet. 10-kor lesz koncert, a film zenészei, Pándi Valázs és a csapata egy jazzkoncerttel tiszteleg a fészeknek, és a párhuzamosan a kis terembe vetítjük a félórás filmet, akik jönnek. Úgyhogy így alakul, és hát nyilván szeretnénk ünnepelni ezt a fantasztikus május 9-ét is, ami hát mindenképpen ennek az országnak nagyon fontos, meg amúgy is a béke napja. Ilyenkor ért véget a világháború, vagy legalábbis a második. Úgyhogy van mit ünnepelni holnap szerintem.
1: És ennek a részeként el lehet látogatni a Fészek Művészklubba is. 1901. szeptember 7-én nyílt meg, holnap pedig erre a 125 évre lehet emlékezni, és jókat beszélgetni erről Török Ferenccel, az alkotóval. Köszönöm szépen, hogy beszélt róla.
0: Én köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: 100 évvel ezelőtt is született filmhíradó, sőt, 100 évvel ezelőtt még született filmhíradó, mert ugye most már elég régóta nincsen, és szokás szerint a Nemzeti Filmintézet elkészítette a visszatekintő összeállítását a magyar híradó, a filmhíradó szövegeiből és filmjeiből. A kettő egymás nélkül szinte értelmezhetetlen, akkor nem volt még alámondás narráció, akkor szövegeket írtak két filmkocka közé. Kurucz Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: 1926. május 2-án kezditek a visszatekintést, az volt az első magyarországi anyák napja?
3: Így van, tulajdonképpen már korábban kezdődött, tehát már szó volt erről, meg igény is volt rá, és kezdeményezés is volt rá, de Magyarországra ekkora jutott el úgy olyan formában, hogy már országosan meg lehetett ünnepelni, és 28-tól meg már kötelező jelleggel tényleg mindenki beleállt ebbe az ünnepbe, és onnantól kezdve folyamatos az anyák napja ünneplése Magyarországon, de ez a hónap, ez valamiért abszolút az egészséges élet, az anyák, a gyermekek tisztelete és ünneplése körül telt el, úgyhogy ez egy nagyon fontos esemény volt, ez az anyák napja, meg persze a gyermeknap, ami szintén akkor riban indult el Magyarországon először.
2: Egyébként ez érdekes, mert ahogy nézem a filmkockákat, akkoriban az anyák napja egy központi ünnepség volt, tehát nem az történt, hogy a gyerek hazaszaladt egy szál virággal anyucihoz, hanem az történt, hogy ezt bizony országosan megszervezték, hogy ez létezzen.
3: Pontosan így van, és tulajdonképpen az oktatási intézmény, a Vörös Kereszt volt az, aki ezt fölkarolta, és az oktatási intézmények segítségét vették igénybe annak érdekében, hogy ezek ilyen látványos családi ünnepségek legyenek, mint ahogy egyébként a gyermeknapot is ugye az Országos Gyermekvédő Liga indította el, és tulajdonképpen ez a maitól eltérően nem úgy nézett ki, hogy mint a gyermekprogramok, meg különböző gyermekcentrikus rendezvények voltak, hanem a Gyermekvédő Liga a gyűjtő akcióit intézték ezen a napon. Tehát ugye ez egy olyan cég volt, vagy egy olyan intézmény volt, ami nem kapott állami támogatást, neki kellett összeszedni az egész évi költségvetését, különböző ilyen arisztokrata hölgyeket, meg országos vezető feleségeket, meg színésznőket, meg híres embereket, nőket természetesen, őket bíztak.
2: Az akkori celebek, ugye?
3: Akkori celeb nők, igen, akik tulajdonképpen kvázi anyaként gyűjtötték ennek az gyermekvédő ligának a működésére a pénzt, és az volt az, hogy nagy pehjük, hogy eszmentlen rossz idő volt, úgyhogy nem nagyon mentek ki az emberek az utcára, ha csak nem volt muszáj, úgyhogy sajnos elég kevés pénz jött össze, amúgy meg egyébként egy gigantikus infláció volt, akkor éppen még a korona az utolsó hónapjait rúgdosta, mert hiszen egy fél év múlva meg már bevezették a pengőt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon rossz évet zárt akkor, vagy rossz gyűjtőakciót zárt akkor ez a Gyermekvédő Liga, úgyhogy veszélybe kerültek a nyári gyermeknyaraltatások, ami egyébként különösen nagyon fontos volt 100 évvel ezelőtt, ugye rengeteg városi gyerek éhezett konkrétan, alultáplált volt, beteg volt, D-vitamin hiány, rettenetes körülmények között laktak, egészségtelen környezetben éltek, úgyhogy tulajdonképpen ugye nagyon fontos volt, hogy ezeket a gyerekeket külföldre el lehessen jutatni, és elsősorban Hollandia volt az az ország, ami ugye az első világháborúban relatíve jól kimaradt, tehát ennek köszönhetően oda mentek ezek a gyerekek, ott hízlalták és táplálták fel őket, tehát erről is szólnak ezek a filmhíradók egyébként rendszeres visszatérnek ezek a gyermekmentő akciók. Ugye az is érdekes, hogy Karádi Katalin is 5 évet töltött el Hollandiába gyerekként, ugyanilyen okból kifolyólag, és ez szívszorítóak ezek a felvételek, ahogy itt végignézi az ember, meg hozzáolvassa az újságokat, hogy ugye voltak olyan szülők, olyan régóta kint volt a gyerekük Hollandiába, és akkor még nem volt internet, meg mobiltelefon, meg nem tudom, FaceTime, meg ilyenek, úgyhogy nem ismertek egymásra, nem ismerte meg a gyerek a szüleit, és a szülők se ismerték meg a gyerekeket, de volt olyan, aki egyszerűen anya nyelvét is elfelejtette, annyira régen tartózkodott kint, és nem beszélve arról, hogy egy csomó gyerek soha nem tért vissza, mert egyszerűen a olyan családokhoz került, ahol nem volt gyerek, vagy meghalt, vagy nem tudom mi, és itt meg mondjuk árva volt, vagy nem voltak szülei, vagy egyszerűen elfelejtették.
2: Képzeld, nekem gyerekkoromban volt olyan ismerősöm, aki szintén, ahogy mondták, hollandi gyerek volt.
3: Igen, így van.
2: És ő tartotta a kapcsolatot mindvégig, élete végéig azzal a családdal, amelyik őt fogadta akkoriban Hollandiában, ugye családoknál voltak elhelyezve. És így aztán a második világháború után nem kaphatott útlevelet, mert gyanús volt. Mert nyugati kapcsolatai voltak.
3: Nyugatos volt.
2: Úgyhogy igen. Ő nagyon bánta, hogy nem maradt hollandi gyerek örök életére, de hát nyilván ez egy másik sors volt. Na, nézzük tovább, mert itt van egy csomó dolog, például kiállításokban igen gazdag volt az akkori filmhíradó,
3: igen.
2: És nagyon izgalmas kiállítások voltak, például engem kifejezetten érdekelne, hogy Kerling Béla teniszbajnokunk serlegei ma megvannak-e valahol?
3: Mert hát ez akkoriban, egy nagyon jó kérdés.
2: Akkoriban ilyenekből és rengeteg trófeából állt össze egy nagyon komoly kiállítás a Nemzeti Igen. Múzeumban ráadásul.
3: Igen, ez a sporttörténeti kiállítás volt, ami tulajdonképpen a magyar országon először mondjuk elindított különböző sport ágaknak a dokumentációit, vagy tárgyi eszközét.
2: És hát gondoljunk bele, a legtöbb sportág nemhogy nem volt még 25 éves sem, de volt, amelyik egy pár éve létezett itt Magyarországon. De még a futball is alig volt 25 éves.
3: Hát 25, igen, tehát 100 évvel ezelőtt.
2: 1901-ben volt az első bajnokság.
3: Így van, és azon gondolkoztak a 20-as évek közepén elején, hogy melyik sport legyen majd az igazi tömegsport, amiért tényleg az egész ország, amit érdemes fejleszteni meg, amiért mindenki lelkesedni fog. Volt a foci mellett ugyanis egy füles labda, ami úgy nézett ki, hogy egy 5 kilós ilyen bőr lefentyűvel ellátott ilyen bőrlabdát kell dobálni, egy ugyanilyen pályán, ugyanilyen kapuba kell bedobálni. Úgyhogy ezekről is van egyébként videó, vagy illetve filmfelvétel, de hát ekkor dőlt el, hogy egyértelműen a foci lesz az, ami a Európában győzni fog, és mindent át fog formálni. Úgyhogy ennek is vannak különböző dokumentumai, illetve voltak a Nemzeti Múzeumban, ahol ezt a kiállítást rendezték, és hát elképesztő rogyadoznak, tényleg ezek roskadoznak, arany és ezüst és mindenféle serlegektől ezek a kiállító tárlók. Hát, hogy ezeknek mi lett a sorsa, azt nem tudjuk, hiszen azóta volt még egy világháború, meg egy 56, a Nemzeti Múzeum is sérült, és hát azon kívül nem is minden a Nemzeti Múzeum vagy a sport létesítményeknek a gyűjteményéből került ki, volt olyan, amit magánszemélyektől kaptak, például azok a sport díjak, amiket az első világháborús halott sportolók gyűjtöttek még a különböző olimpiákon és egyéb rendezvényeken, bajnokságokon. Úgyhogy egy nagyon gazdag ilyen tárlat látható ebből. Hát ha kellene most egy ilyen kiállítást rendezni, vagy rendeznénk, akkor egész biztosan még találnánk ezekből meglévő tárgyakat, de az biztos, hogy az elmúlt 100 év sport teljesítményeiből volna bőven mit
2: berakni.
3: Bőségesen.
2: És milyen érdekes, engem kifejezetten meglepett a mai, ahogy írjátok is az oldalatokon, Body World kiállításokhoz hasonló rendezvény a Városligetben, az iparcsarnokban, a korabeli BMW területen, ugye az akkoriban ott volt, a nemzetközi embervédelmi kiállítást rendezték meg. Mondjuk a kifejezést én nem nagyon tudom értelmezni, de valószínűleg akkor jobban értették, hogy mi van e mögött.
3: Hát muszáj volt valahogy megmagyarázni, vagy valami magyarázatot adni arra, hogy egészségügyi kiállítás. Magát ezt a szót, hogy higiénia, meg egészségügy, ezt se nagyon értették, hogy ez mit jelent. Hát azt nem értették az emberek, még erre én is emlékszem gyerekkoromból, hogy a cigaretta az egy veszélyes dolog, és egy káros az egészségre. Ugye ebben az időben eleve füstszűrő nélkül szívták a cigit, és nők, férfiak, mindenki. Úgyhogy nem tudták azt, hogy ez mit okoz és milyen veszedelmes károkat rejt magában, úgyhogy ezekre mind fel kellett hívni a figyelmet, nem beszélve arról, hogy olyan népbetegségek például, mint a TBC, ami akkor egy abszolút halálos betegség volt, és egy jelenlévő veszély volt, tehát ugye a Horthy Miklós kormányzónak is az egyik lánya TBC-ben halt meg, tehát nem volt egy vicces dolog azért ez, vagy például a szifilisz, ami a férfi lakosságnak ha jól tudom, én egy ilyen régen egy kiállításon egész megdöbbenve láttam, hogy több az 50% a férfiaknak szifiliszes volt, hogy valamilyen ilyen nemi betegségben, kankó, meg egyebekben szenvedett, úgyhogy ezekről el kellett magyarázni mindenképpen alapvető dolgokat annak érdekében, hogy a népegészségügy abból a rettenetes állapotban, amiben akkor volt, hogy valahogy ki tudjon jönni. Hát ugye ugyanez a szifilisz, ez mennyire egy aktuális téma volt egyébként, ahol az embereknek a haja, meg a foga, meg a mindenek kihullott, meg bőrbetegségek, meg egyebek voltak, hogy ugye ebben a hónapban, és ez is megvan itt a filmhíradóban, jön egy nagy életreformer Budapestre, aki az egész romániai magyarság és románság is természetesen, és a fél Magyarország, vagy ha nem a háromnegyede, vakon követőt úgy hívják, hogy Bicsérdi Béla, és
2: bicsérdizmus, hogyne?
3: Bicsérdizmus, így van, akik ugye rossz nyelvek szerint úgy köszöntötték egymást, hogy bicsérdessék. Hát ennek nagy ellenző tábora és nagy rajongó tábora volt, ugyanis nem kevesebbet is vagy ígért Bicsérdi Béla, mint az, hogy ha a tanait követik és a könyveit elolvassák és az előadásain elmondottak alapján szabják át az étrendjüket és áttérnek a zöld nyers kosztra és mellőzik a húst a étrendjükből és állandóan tornáznak és erősítik magukat, akkor akár több száz évig is tudnak élni, úgyhogy Bicsérdi, aki magát a plakátokon ilyen különböző előadásait hirdető plakátokon nem kevesebbként hirdette magát, mint megváltó, azt mondta, hogy Jézus Krisztus után ő az, aki el fogja hozni a teljes megdicsőülést és az örök életet az emberek számára. Őt hát nagyon sokan, mondom, követték, és akkor, amikor elkezdődött ezeknek a különböző izzasztó kúrákra épített ilyen egészségreformáló kísérleteknek, meg ilyen terápiáknak a sorozata, akkor ugye nagyon sokan meg is haltak ezekbe, tehát nem bírták ezeket a koplalásokat, mert lesoványodott, gyengült szervezetek, úgyhogy rengetegen támadták Bicsérdit, úgyhogy egy idő után aztán be kellett szüntetnie a működését, és ez pont 26 körül történt, amikor visszavonult Adakalé szigetére, ami ma ugye a Duna hullámai alatt van Románia és Szerbia között, és hát ezen a szigeten akkor a családjával visszavonulva éppen a Földi Paradicsom nevű hát, ha nem is tudom, területet vagy országot, vagy birodalmat akarta építeni, aztán ebből se lett semmi, közbe jött a háború, és Bicsérdi, aki tényleg nagyon hitt, és rengetegen hittek egyébként még akkor is az ő tanaiban, aztán végül Németországba kényszerült, és onnan pedig az Egyesült Államokba, de hát 77 évnél nem élt tovább, és a negyedik felesége, aki elkísérte erre az útra, az aztán Bicsérdi halála után felhagyott ezzel az életmóddal, és egy amerikai henteshez ment feleségül.
2: Evett egy jó hamburgert azonnal még aznap.
3: Így van. Úgyhogy egy elképesztő sztori, ez tényleg egy filmre kívánkozó történet, ez a Bicsérdi
2: sztori. Hát egyúttal a tanulság arról, hogy a megváltók mindenkorban megjelennek, akik magukat kinevezik annak, és a legkülönfélebb őrültségekkel traktálják a közönséget, amelyikből mindig találnak olyat, aki követi őket. Pontosan elgondolkoztató. Ez így volt száz éve, és hát gyakran így van ma is. Ezeket a filmhíradó felvételeket viszont megnézhetik az Elefinek hála, úgyhogy keressék meg a YouTube-on, ott megtalálják, és hát a ma száz éve sorozatnak ez az 1926 májusi epizódja. Kurucz Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója mesélt nekünk egy letűnt korról, aminek bizonyos elemei máig itt vannak. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
2: És köszönöm az önök figyelmét is, Cserdi Zsolt szerkesztő nevében is búcsúzom, kellemes hétvégét kívánva mindannyiuknak, jövünk a jövő héten is. Róna Jegont hallották, minden jót!
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Államtitkári posztot kaphat Gyurkó Szilvia a Tisza kormányban. Áprilisban 2,1%-ra nőtt az infláció. Véget ért a túlszejtés a német bankfiókban. Délfelől fátyol felhő húzódik fölénk. Következnek a Spirit FM hírei 18 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolc. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját. Értesült a HVG-t több forrásból. A szakember a Kátai Német Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Gyurkót a HVG telefonon érte el, és bár az információt nem erősítette meg, többszöri kérdésükre sem cáfolta azt. Írják. Gyurkó Szilvia az ELTE-n szerezte jogi diplomáját, majd gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, de végzett kurzusokat a Genfi Egyetemen és a Harvard szervezésében is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon Alapítványt. Korábban a Tisza kormány gyermekvédelemmel kapcsolatos terveiről Magyar Péter azt mondta, 20 évre visszamenőleg vizsgálatot rendelnek el a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaélésekről. A 4 vádlott közül egyik sem ismerte be a bűnösségét a Jókai utcai házomlás ügyében tartott előkészítő ülésen, és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról sem, ezért az eljárás folytatódik. Az első tárgyalást szeptember 16-án tartják, a vádlottak kihallgatásával kezdődik majd, derül ki a fővárosi törvényszék közleményéből. 2022. júniusában omlott le és zuhant az utcára Budapesten az átalakítás alatt álló Jókai utca 1-es szám alatt található házdíszfala. A balesetben 4-en sérültek meg, 3-an könnyebben, az Operett Színház táncművésze viszont életveszélyesen. Áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem, derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból, írja a Portfólió. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt, bár a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9%-kal csökkent a márciusi stagnálás. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők. Véget ért a túszejtés a németországi Szincikben, jelentette be péntek délután a német rendőrség. Különleges rendőri erők jutottak be a bankba és a szincigi épületben található lakóegységbe, és potenciális elkövetőket kerestek, írták a rendőrségi közleményben. Két ember szabadítottak ki egy bezárt szobából, mindketten sértetlenek maradtak. A feltételezett elkövető vagy elkövetők minden valószínűség szerint megszöktek. A rendőrség azt feltételezi, hogy azonnal elhagyták a helyszínt, miután bezárták az embereket a trezorba. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék azonban nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: NK-val folytatjuk a Provokatőrt. Erről már beszéltünk azért nem is keveset, de hát napról napra jönnek elő újabb és újabb szerződések. Ugye most Molnár Áron kitett egy olyan posztot, amelybe befotózott egy pályázati ellenőrző visszacsatoló dokumentumot, amiben a végproduktumot be sem kell mutatni, ha hihetünk egyáltalán ennek. Tehát, hogy ráírod azt, hogy igen, köszi, ezt megvalósult, Fási Zsülike ráírja, hogy elkészült a dokumentumfilm, és aztán NKO-ban meglepecsételik. Bár remélem, hogy most már ennyivel nem ússzák.
3: Az, hogy vissza is kérde az illetékes, hogy jó napot kívánok, akkor megcsináltuk a dokumentumfilmet. És jó lett? Jó? Na, jó.
2: Nem, biztos? Igen. Jó lett?
3: Okay, köszi.
2: Hát mi nem vagyunk vele teljesen elégedettek, nem, de hát ennyi, ennyi pénzből ennyi jött ki, esetleg még ha kérhetnénk egy keveset, hogy tökéletes legyen a befejezés. Jó, semmi probléma, mennyi kell, még egyszer ennyi.
3: Ugye közben. A Pataki Attila pályázatát szereztem a 444, ezt csak ez nem is nagyon kell szerintem mit hozzátenni, hogy felolvasnék belőle ilyen kis részletecskét, mert az gyönyörű. No. Pataki Attila írja ugye a pályázatában. Dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha.
2: Ez tényleg ő is.
3: 100 millió. 100 misi.
4: Tehát, bár ez százmisi.
3: Ez nem tudom, melyik volt a több közben, mert több részletbe kapott.
4: De hogy mellette nem még rossz. Kapott azt, hogy jól emlékszem, 5 millió forintot három dalszöveg megírására.
3: Persze, de azért mondta, az nyomon követett, hogy az épp melyik volt.
2: És
3: de...
2: ez már rögtön egy dalszöveg is, tehát zseni ez.
4: Hát a lelkéből szólt.
2: Igen, éjjel érkezik.
4: Csak aztán rátaláltak a rosszak, és itt publikálták ezt a pályázatot.
3: Komolyra fordítva, már nehéz egyébként a pályázók bizonyos halmaza mellett komolyan beszélni a témáról. Ugye most már kirajzolódott a minta, most már látjuk azt, hogy kik kaptak, és persze a felszínen erről van a legtöbb szó, a celebekről, az ismert figurákról, a előadó művészekről, de nem ők a lényeg, hanem az a minta, ami kirajzolódott, és az a minta az egyszerűen arról szól, hogy Hankó Balázs úgy osztotta szét ezeket a pénzeket saját hatáskörben, hogy tulajdonképpen lefették a Fidesz választási körzeteket, tehát ilyen 50 és 100 millió forint körüli összegek érkeztek ilyen-olyan-amolyan alapítványokhoz, civilnak mondott szervezetekhez, amelyek valamely ilyen furcsa módon épp az adott választókerületben épp a fideszes jelölt kampányát segítették így, úgy, amúgy. Tehát ez itt tulajdonképpen a hűtlen kezelésnek és a tiltott pártfinanszírozásnak egy nagyon gyönyörű küvéje.
4: Ami egy letöltendő szabadságvesztést kéne reményezzen, nem?
3: Hát adott esetben igen. Nektűnik, mert most...
2: Igen, majd dönt a bíróság.
3: Így van.
2: NKA.
3: Még?
2: Sok okosságot ezzel kapcsolatban már nehéz elmondani. Tényleg azokra vagyok kíváncsi, akik mindvégig ütötték az asztalt, hogy nem, mi autonómak vagyunk, mi, mint ahogy egyébként Dopman is elmondta a közös podcast szereplésünk alkalmával.
3: Jó, hogy volt.
2: Hát most mit tudok kezdeni? Én élveztem. Sok mindenre választ kaptam, amit nem gondoltam volna. Én válaszokat kaptam, úgyhogy én elégedett vagyok.
3: Megpróbálom besúvasztani két patrióta közül.
2: Nem, úgy rohadt száraz, rohadt unalmas, nem. Hát nem is nagyon szerették a kommentelők. Meg hát ott már az ő komment falán kialakult egy olyan közeg, akik úgy gondolkodnak, mint ők, úgyhogy abban én már a meghívásom sem igazán passzol abba a képbe. Szóval ezzel kell itt számot adni, hogy amikor elfogadták ezek a művészek a pénzt, és Deák Bill Gyula is vastagon benne van.
4: Jó, de 150 milliót kapott, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy kis életjáradékot kapott egyébként.
2: Csak utána kikéri magának széles gesztusok, hogy én egyetlen pártot, és az a Blues párt, és hagyjatok békén, aztán elővesznek olyan felvételeket, amikor ilyen fideszes, nem tudom kikkel beszélget, és ott elmondja, hogy...
3: Hát fideszes jelöltet támogatta.
2: Igen, hát jaj, hogy háborúba nem szabad benni, a háborútól félni kell, és fölmondja a mantrákat, tudod, és akkor így összeomlik egy világ.
3: Aha.
2: Így összeomlik egy világ. Mert hogy ez kimagyarázhatatlan. Erre nem tudja azt mondani, hogy én tényleg félek a háborútól. És én saját meggyőződésből félek a háborútól, mert A. ki nem. B. Ha mégis leült oda, és fölmondta ezeket a kampánymantrákat, akkor meg egy komplett idióta. Ha nem vette a lapot, hogy egyébként mi a tét. Tehát most válaszol a kettő közül. Hogy tényleg beleállt a kampányba, hogy komplett idióta, nem tudom, melyik a jobb.
4: És különösen az ilyen esetekben, tehát azért, hogy a Deák Bill Gyulát, vagy Nagy Feró és mások, tehát ezeknek tényleg volt egy életművük, ők tényleg odaálltak a Kádár rendszerben. Én egyébként imádom a Kopaszkutya című filmet, ami ugye a Hobbuszben szól. Nagy Feró kapcsán halhatatlan a Ford Ferlin szinkronjaként nyújtott teljesítménye is, aminek hogy közesítsen az ortodox szinkronizáláshoz, de hogy mégis ezeknek az embereknek volt egy működés, és nagyjából volt egy ilyen pályája. Ami volt egy ilyen, fene gyerekség árad belőlük is. Ezek után, amikor Nagy Ferót azt láttam, hogy a Story magazinban retteg a migránsoktól, az az ember, aki valahogy nagyvárosi farkas volt, és aztán egy palotapincsi lett belőle, hát tényleg ez egy pálya, ez a szomorú.
3: Ez dráma volt nézni ezeket a úgymond leépüléseket, és nem szellemi leépülésre, hanem inkább morális leépülésre gondolok. Tehát Nagy Feró a Rétvári Bencével valami, nem tudom, községben vagy faluban, mégis teljesen kis településen így állnak egy ilyen 5-10 nyugdíjas előtt, és közben ingyen lesz a kürtős kalács, és ott nyomja az izét, azt...
4: Tehát ez önmagában...
3: Nagyon rá, nehéz, felülírja az emberben, és ez olyan rossz, mert az életmű attól életmű, nem? Tehát a bikini attól bikini marad, meg a 20. századi híradó, attól a 20. századi híradó is. Nekem az Edda 1-2 is örök darab, mai napig hallgatom, Deák Bill is.
2: Miközben az emberhez?
3: De tök nehéz,
2: csak ez meg már innentől kezdve a mi hibánk. És ő jogosan mondja azt, hogy az én életművem, az én dalaim nem keveredhetnek azzal, hogy én a magánéletemben mit gondolok, vagy milyen politikus.
3: Én azt nem is mondom, hogy eldobom, csak ez nagyon sokak számára.
2: Tehát ezt úgy kéne kezelni, hogy igen, Michael Jackson nagyon nagy valószínűséggel csúnya dolgokat csinál gyerekekkel, de emellett, ha meghallgatom a rádióban, ez nekünk kéne edződni. És ahhoz is, ami úgy látom, hogy egyik oldalon sem számít minimumnak. Hogy van egy szereplő, van egy emberünk, akárki, Dévény István, mond A dolgot, és ha én arra az A véleményére ráhúzom a Dévény Istvánról alkotott véleményemet, akkor én egy komplett hülye vagyok. És elnézést, tudom, hogy ezzel nagyon sokakat megbántok. De ez tényleg így van. Mert aztán mondhat olyan Dévény István 5 perccel később, hogy aztán meg hirtelen nagyon egyetértünk.
4: Itt azért... Beszéljünk kicsit arról, hogy itt nem arról van szó, hogy nekünk bajunk lenne azzal, mert nem tudom, én is a Korai Eddát én is szeretem. No, egyébként megrenítő, ha valaki megnézi, aztán Kölyköd voltam, hogy annak az Almási Tamás dokumentumfilmnek.
3: Hát ez Pataki Attiláról szól.
4: Ami Pataki Attiláról szól.
3: Hogy verte szét, meg hogy alázta meg,
4: igen,
3: a többieket.
4: És miközben ott van ugye a Slamovics, aki tényleg így kívülről hozza vödörben be a szenet, meg az édesanyjával lakik, és szinte nyomorog, közben már ott van ugye a Pataki, aki már akkor is ugye a Miskolc királya volt. Na, mindegy. Ezt,
3: nem az a film mindent elmond a Pataki elleméről, tényleg.
4: És azóta nem javult egyébként, hogy a szituáció.
3: Sőt. Meg a dobos, amikor a gyerek, az újszülött gyermekével, meg a feleségével, az a szobakonyha, de az úgy egybe van, és ilyen manzár, vagy fél manzár, nem manzár, hogy hívják azt a ízét, ami a föld felszíne alatt van, lakás. Nem teszem be a kifejezést.
4: Szuterén.
3: Igen.
2: Jézus terék hallottam.
3: Ilyen fél szuterén, Miskolc való környéki, való borzalmas.
2: Szuterén.
3: Hely, és ott mondja, hogy az Attila így a pénzekkel úgyis ott nyomorognak.
4: Szóval ez Patak, ettől függetlenül, vagy részben imán volt egy kultes produktum, részben a zenekar többi tagjának is, vagy inkább köszönhetően. Pataki Attilától, most nem tudom, hogy az elmúlt 20 évben, amit ő nyújtott egyébként, hogy rockzeneileg, nem gondolom azt, hogy mindenképpen neki kéne a bizalmat megszavazni, hogy adjuk 5 millió forintot 3 dalszöveg írására. Hozzáteszem, ez elképesztő nagy összeg. Tehát, hogy 5 millió forintot 3 dalszöveg írására senkinek se kéne adni a magyar kultúrában, amikor egyébként kevés a pénz, köszönhető annak, hogy plakátkampányokra megy el az összeg. Ezek után, de végképpen Pataki Attilának kéne. És akkor ott van Deák Bélnek a 150 milliós koncert támogatása. Hatalmas összegeket szórtak ki, és akkor itt az enkel a támogatásoknak, amiket Hankó személyesen felel, ugye ez még az a rész, amikor még lehetne érvelni, hogy ó, de hát a Deák Bél meg a Pataki, szerintem mondom, eddig azokat az érveket soroltuk, hogy miért véthetetlen az, hogy ezeknek az emberek ennyi pénzt ad. De akkor jönnek azok, hogy a Mága Zoltán fotósának a egy hónappal korábban bejegyzett alapítványának adnak 500 millió forintot, és akkor itt olyan összegek röpködnek, ami elképesztő, miközben láthatjuk azt, hogy a végét járja a magyar irodalmi folyóiratoknak a sora. De nem, hanem átadják ezeket a szereplőknek, és akkor itt ugye a bújtatott kampányfinanszírozás esete forog fenn. Azt, hogy a nemzeti kulturális alapból lopnak pénzt a fideszes kampányra. Hát a nemzeti kormány, az eszem megáll. És akkor itt megint látjuk azért a folyamatot, hogy a 2010-es évek úgy indul a NER, hogy itt Jankovics Marcell volt az NKA elnöke. És azért a kollégiumok hoznak, nyilván volt egy fokozatos eltolódás afelé, hogy milyen fórumokat támogatnak. Ha megnézzük, hogy a kommentár folyóirat mennyit kaphatott, elő kell keresni a támogatásokat, és azt mondjuk, hogy a Békés Márton alapítványa mondjuk mennyit kapott a közösből összevetve más alapítványokhoz képest.
3: Hát ott jól futott a szekér.
4: Igen, hát a gerilla, ugye itt a kulturális lázadó. Na mindegy, akkor azért van egy ilyen trend, de hogy idáig végül eljutottunk, tehát az NKA-t arra használják föl, hogy bújtatós kampányfinanszírozás folyjon. Hát itt tessék, értelmező kríziszótárt üssük föl a nemzetellenesség, meg a hazellenesség és a hazajárulás definíciójában. Lehet, hogy a 7.-8.
3: ilyen kultúrától lopni.
4: Igen.
3: Tudjátok, mi lesz nehéz? Ahogy majd sorra derülnek ki ezek a ilyen-olyan-olyan ügyek, és... Már most is, tehát mit tudom én, nekem például dob menne, hogyha lenne vitánk, már nem lesz, mert ő is mondta, hogy velem nem, de hogy...
2: Mondott ilyet?
3: Hát, hogy engem még hallgatni is szörnyű, de teljesen mindegy.
2: Én azt mondta, hogy veled nehéz ilyen dolgokról nincs, beszélni, amiről mi beszélgettünk, de az azt hittem, ez a spirit
3: téma. Nincs, nem is lenne értelme, mi a francnak tényleg. De hogy tegyük fel, és ott ülsz valakivel szemben, akiről tudod, hogy az állam így megtolta, és így eszedbe jut, hogy amíg ez nem derült ki, hogy mekkora nagy morális igazságokat puffogtatott a te károdra, hogy te így megyél, és most ott ülsz vele szemben, hogy aha, mennyire adtad el magad, és jön a következő, de ez így érvényes, teljes meg megafonra is, és ez egyre több ilyen ügy lesz. Amúgy meg ez a dalírás, tehát hogy hát szülessen meg a dal, nem? És akkor utána, hogyha mondjuk elindulna, vagy videóklipre, nem tudom, még forgatnak egyáltalán, de bármire, csak hát legyen valami produktum, de dalírása. Egy író támogatnak, akiről lehet tudni, hogy meg fogja írni a regényét, és akkor csak azért, hogy 3 hónapig el tudjon vonulni valahova, és ott, azt értem, de hogy dalszövegírásra...
4: Igen, tehát Adam is Anna
3: nagyon szükséges.
4: Egy
3: orlat
4: írt volna 3 dal szöveget.
3: Enélkül nem születik meg a dal, tehát...
2: Pénz nélkül, hát dehogy is. Akkor éhes. És akkor olyanokat ír, mint József Attila.
4: Ja, és akkor itt hadd idézzem az Emil Zolának tulajdonított gondolatot, miszerint teli gyomorral nem lehet írni. És akkor meg akarjuk nézni, hogy miért nem születtek itt igazán nagy kulturális teljesítmények.
2: Ez fontos.
4: Itt a NER-ben.
2: Meg a verseny hiánya, tudod.
4: Az többek között azért, mert hogyha Zolának tudod mondani, szerint tele gyomorra nem lehet írni, meg lehet nézni, hogy mennyire tele volt ezeknek az embereknek a gyomra, lehetne sorolni a különböző figurákat. Tehát azért az igazi nagy művészet, ez tényleg az, hogy valakinek a szívéből robbanjunk ki. Meg valami dű, valami elégedetlenség. Mondani akarok valamit.
2: Meg kell oda valami intellektus, tudod.
4: Meg hát intellektus is.
2: De az meg rosszul állunk.
3: Az van, én azt gondolom, hogy azért ne írjuk le így a NER-nek a teljes NER kulturális szférát, hogy intellektus az van, meg volt, de mégsem születtek meg, és ennek egy millió oka van, tehát hogy de szerintem ez fontos, erről beszéltünk, ott hogy miért nem. Igen, ott volt az Orbán, Balán, nem Orbán, Otto. Ő is három nevű volt, az Író Akadémia. Már mindig is felejtettük. Na mindegy, hogy ő is kapott egy rakás közpénzt, létrehozták ugye ezt a Író Akadémiát, a Neres Író Akadémiát, hogy majd azok a művek, amelyik eddig a fiúkban lapultak, félkészen, meg ilyen-olyan okokból nem születtek meg, azok majd most, és kiadó, minden, oktatás, izé volt, minden hatalmas támogatás. Tudunk mondani egy regényt is, ami ebből a istálóból került ki?
4: Én nem tudok.
3: Hol? Színház.
4: Pedig szeretem a Terest.
3: Színház. Lett saját Neres Színház.
4: Olyan, amilyen.
3: Emlékszünk valamire? Kérdezzétek el, azért nem mentem el az új színházba, mert néztük a jegyértékesítést, hogy melyik darab, mindegy, mondom, hát valamit nézzük már meg kíváncsi vagyok. És akkor néztük is, hogy egy-két nappal a bemutató előtt még ilyen 2-3 jegy volt lefoglalva, és gondolom, ez nekem kínos. Tehát, hogyha elmenjünk oda, és mondjuk 15-en ülünk egy nagy kőszínházban a nézőtéren, és jönnek a Koncz Gáborék például, nekem az kínos, hogy ők ne játszanak, hogyha inkább nem mentünk el. Nemzeti Színházba elmentünk, Vinyánszky darabot még nem láttam, 2 vagy 3 Nemzeti Színházbéli darabot láttam. Én el voltam vele, de nem éreztem azt, hogy... Tudjátok, mint nem éreztem? Hogy a Nemzeti Színházban vagyok. Tehát, hogy ott valami több, valami plusz.
4: Nekem az új színház körének egy olyan produkció jutott el, ezt sose felejtem el. Dörner György és Bogár László együtt énekli, hogy én magyar vagyok, ha te nem, legyen te bajod, én a tejfölt szeretem, te meg a ketchupot. És kitörölhetetlen ez a fantasztikus...
3: A ketchup szeretete az hazaárulás gyanúját veti
4: igen,
3: föl?
4: Igen, és akkor itt ugye mindjárt Lovasi András terület venni, aki egyszer azt nyilatkozta, hogy ugye vagy a visszaidézett egy emléket a turné és büfézős időszakból, hogy a ketchup az istene, az embereknek megy a ketchuppal, ugye mindent meg lehet egyébként enni.
3: Na, miért
4: a ketchup,
3: miért?
4: A ketchup a modern mammon.
3: Látom, hogy elmondani akarottam, hogy miért nem születtek meg a NER-ben a nagy kulturális teljesítmények.
2: Mert mi az a nagy kulturális teljesítmény? Annyira utálom ezt az érvelést, hogy tényleg lefordulok a székről, mert pont az lenne az államnak a dolga, hogy azoknak adjon pénzt, akik olyasféle kultúrterméket hoznak létre, ami célzottan nagyon keveseket érint, vagy azokhoz jut el. Vagy olyan stílusban, olyan attitűddel, olyan vizuális megvalósítással dolgoznak, hogy egyáltalán a befogadás az már problémás. Na most Pataki Attila ebben a ligában nem játszik, Nagyferó ebben a ligában nem játszik, ők a mainstreamre gyártanak tartalmat. Dope Mendetto, nincsenek mély gondolatok az ő dalszövegírói, vagy éppen zenészi munkásságában nincsenek. Ők egy divathullámra ültek föl mindig is. Nem volt bennük olyan, amire azt mondta volna az ember, hogy na, itt aztán intellektuálisan meg kell magunkat erőltetni, vagy éppen tovább kell képezni magunkat, vagy utána kell olvasni, hogy érthetővé váljon az a mély üzenet.
4: Nekem a legszimpatikusabb kulturpolitikai döntés az Bozóki András kultuszminiszterségéhez kapcsolódik, akit politológusként is kedvelek, és kultuszminiszterként a kedvencem lett. Ugye az első Gyurcsány Kolymárnak volt a kultuszminisztere, és alatt indították el a PANK programot. Ami arról szólt, hogy egyfelől kinyitotta a kultúrát, hogy tehát rockzenekarok is ugye belefértek ebbe, és kifejezetten pályakezdőknek adtak támogatást, vagy próbatermek felszerelésére, vagy első lemez elkészítésére. Tehát, hogy amennyiben az állam támogatja a zenét, akkor ténylegesen pályakezdőket és pályakezdő fiatal tehetségeket kell támogatni, első felvételhez, próbaterem felszerelése hasonlókhoz. Nem Kovács Ákosnak kell adni 20, nem tudom hány milliós támogatásokat. Tehát, hogy Kovács Ákos gyakorlatilag a NER-ben, ha megpengette a gitárját, akkor az állam már hozzádobott 20 millió forintot kis túlzással.
3: Igen, most ebből a körből kimaradt, de ugye tavaly 326 milliót kapott a saját magáról szóló dokumentumfilmre, tehát azért az nem volt egy olyan rossz támogatás.
2: Egyéb csatornákon keresztül megkapja.
3: A közmédiának a szignáljait.
2: De hogy ő csinálta meg. ZRT, Telekom.
3: Igen, igen. Nem csak mondom, hogy most ebből a körből maradt. Ja, nem, persze. Miközben tényleg nem lenne rászorulva, mert ő meg tud tölteni.
4: Van egy közönsége. És mégis.
2: Közszínházakra kell költeni, basszus, nem?
3: Egyébként ez az egész szerintem ott ment el, Békés Marcival ment el, Mártonnal ment el az egész, ugye amikor ő hirdette meg először ezt a meg kell teremteni a nemzeti kultúrát, és induljon a kulturális térfoglalás, és ott ment félre minden. És ugye, mint minden fideszes őrültségnek, vagy tévedésnek, ennek is volt alapja. Tehát ugye ők abból indultak ki, hogy van egy ilyen erős, baloldali, liberális irányultságú túlhatalom, úgymond, vagy túlreprezentáció a kultúrában, és ezért a nemzetinek mondott kultúra nem fér oda, jut el a közönséghez, mert olyan emberek döntenek pályázatokról, és így tovább, persze, mert benne voltunk a NER-be, de mindegy. De ennek volt valóban egy olyan alapja, hogy tényleg baloldali, inkább ez a liberális értelmiség, a liberális kultúra, de ez a kultúra fogalmából adódik. Tehát, hogy a hatalom pártoló kultúra az olyan lesz, mint a NER. A kultúra, a művészet, az mindig szabad elvű, még akkor is, hogyha valamit követ.
2: Ez a baj, hogy a hatalomgyakorlás eszközévé vált a kultúra.
3: És ők ezt akarták kiegyensúlyozni, és ezt mesterségesen kiegyensúlyozni, abban a pillanatban ment félre az egész.
2: De csak szünet után, nem csak.
3: De csak. Egy fél órás monológot hadd mondjak.
2: Szünet után elmondhatod.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján. 1, 2, 3.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik.
0: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Tovább gyűrűzött az NKA botrány. Euróval is foglalkozunk, és alapvetően gazdasági témákkal, ezért is hívtuk Pogácsa Zoltánt. Szia!
3: Sziasztok.
2: Egyetemi docens vagy, ezen kívül pedig közgazdász és szociológus is, és Dévény István is itt van. Nagyon gyors sztorit hadd meséljek el, lehet, hogy senkit nem érdekel, de szerintem izgi, hogy, vagy legalábbis számomra. Sopronban a gyerekekkel éppen kirándultam, és kivettem a fülemből a fülhallgatót, és egy podcastet hallgattam veled. És mondom, na jó, most már leteszem, mert most már koncentrálni kell, meg akkor elmagyarázni, hogy melyik fal, meg mi merre, és fölnéztem, és abban a pillanatban megláttalak. Tőlem másfél méterre pont így elsétett, és mondom, ez nem létezik, ez biztos valami kivetülés, így a hangból így megképeztelek képben, és akkor utána írtam rád, és nem tudom, talán egy pár órával később visszaírta, hogy jaj, mint igen, én voltam. Na csak ennyi. Én volt az élményem, utolsó ilyen komolyabb élményem veled, meg persze hallgatom a különböző interjúidat. Dévény István.
3: Üdvözlöm.
2: Üdvözlünk, tehát ismételtem mindenkit, és akkor vágjunk is bele, és kultúrával kezdünk. Letudjuk ezt a kötelezőkört.
3: Csak hogy kötelező... a vendégnek kedvezzünk.
2: Csak hogy a vendégnek kedvezzünk, hiszen...
3: Nem. Na jó, de ezek kikerülhetetlen
2: témák. Persze, persze. Pláne úgy, hogy ATV-s interjúról beszélünk, tehát azért ez hazai pálya a mi számunkra. Ugye ez az NKA botrány, és az első provokatív állításunk az, hogy Hankó Balázs lehet az első, aki börtönbe megy. Ugye a leköszönő miniszter arról beszélt az Egyenes Beszéd műsorában, hogy a támogatások kiosztása során jogszerűen jártak el, és nem azt kell nézni, ki kapta a pénzt, hanem azt, hogy milyen kulturális tartalomra, és akkor idézek tőle, a kulturális döntések, ízlésbeli döntések, azt kell, hogy mondjam, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető kérdésnek kell lennie a kulturális döntések során, legalábbis mi ezt az elvet követtük. És azóta lemondott Bus Balázs az NKA elnöki pozíciójáról, Bán László, Bot Miklós, Vignyánszki Attila bizottsági tagságról. Hú, mi van itt? Hogy tetszett az interjú, ha egyáltalán láttátok, volt-e hozzá gusztusotok, hogy megnézzétek?
3: Na, ezt nem lehetett kihagyni, nem? Tehát, ha nem is élőben, de mert így azért Hankóra így nem ülsz oda, nem, eddig nem ültünk oda egy jó Hankó interjúra, de aztán, amikor körbeszaladt a világhálónát, akkor természetes, hogy ezt meg kellett nézni, és hát ez bevallom őszintén jó volt. Tehát, hogy a kis lelkemnek jót tett itt a nagy rendszerváltás közepette. Jó volt látni, szenvedni, miközben azért az is, tehát nem felhőtlen volt az öröm, meg közben meg arra gondoltam, hogy hiába tudtuk, nem? Tehát annyiszor beszéltünk, cikkeket írtunk, riportok, tényfeltárunk, minden. Tudtuk, hogy működik a NER, de amikor így mégiscsak így kicsapják eléd a valóságot,

0: akkor az fájdalmas. És Elsimo László is megszólalt egy hozzászólásban, ott valakivel vitába, nem vitába, csak valaki posztolt valamit, és akkor az hozzászólt, ami levéltári ügy. Ja, igen, hogy a levéltárak összesen nem kaptak annyi támogatást, mint amennyit a Hut Gergő féle R56 kocsma ilyen csapatépítő, meg ilyen célokra kapott, és akkor erről írt egy levéltáros, és akkor a Elsimon is ott megszólalt. És úgy tűnt, hogy ő ebbe beleáll, mert egyébként egy másik műsorban is már azt mondta, hogy hát felháborító, hogy ez így mehetett. De most becsicskult, képzeljétek. Tehát mikor elindultam, még azt írtam ide, hogy erről mindenképpen beszélni kell, hogy Elsimon is megszólalt, és de pont az előbb néztem, hogy egy órával ezelőtt a felvételhez képest már azt írta, hogy ő ezt félreértelmezték, nem is úgy gondolta, és Hankónak tehát hogy hatalmas pozitív dolgokat is tett, főleg az oktatásban. Hát ezt nem tudjuk, mindegy, Elsimon ezt most már így látja, és eddig is, és ezután is ki fog állni Hankó Balázs mellett. Hát, aki a NERT érti, nem? Tehát, hogy ezt régen ilyen kremlinológiai egyenletekbe rakosgattuk volna, hogy ki mit akar, hát de most ez most egy döglött ló, nem is mégis ugyanúgy történik. Tehát, hogy mit bukhat el Elsimon, vagy mit kaphat? Ilyenkor ez a gondolat támad az emberben, mert mondom, előtte elég őszintén állt bele abba, hogy ez felháborító volt ez a gyakorlat.
1: Engem az Elsimon annyira nem érdekel, engem inkább az érdekel, hogy ez mennyire lehet lepapírozni utólag. Tehát, hogy itt az az izgalmas, hogy ez tényleg azt gondolná az ember, hogy ez annyira szemmel láthatóan egy csalás, főleg, hogyha igaz az a része, hogy ugye ott a bizottságnak más papírt mutattak, ők más papírt szavaztak meg, állítólag, mint ami a végleges kiosztás volt. Mondjuk azt szerintem védhetetlen, tehát hogyha az tényleg igaz volt, akkor az bíróság előtt is védhetetlen. Ha nem igaz, akkor ugye továbbra is kérdés, hogy le lehet-e azt papírozni, hogy nem tudom, mert hogy amikor azt mondja, hogy szubjektív, akkor ezzel tényleg az a baj, hogy ha ott valami ténylegesen elvégződött, akkor végül is a bíróság nehezen fogja azt megállapítani, hogy hát igen, erre adták a pénzt, akkor tényleg ott nem tudom, csináltak 1000 fotót Mága Zoltánról, akkor ez egy tényleges teljesítés. Most ez egy elképesztően túlározott, nem vagyok jogász, nem értek hozzá, de hogy nagyon izgalmas lesz látni, hogy be lehet-e bizonyítani, hogy mondjuk a szokásos piaci árnak a százszorosa egy fotó Mága Zoltánról, meg mit tudom én, Zsülike, vagy Zsüliet, vagy hogy hívják az ő...
2: Zsülike.
1: Zsülikének az ő produkció.
0: Dokumentumfilm,
1: hogy ezek elkészültek-e, vagy milyen minőségben. Tehát, hogy itt barom izgalmas lesz látni, hogy a bíróság adott esetben mit dönt arról, hogy itt ez tényleges teljesítényen lepapírozható-e, vagy nem, mert ha igen, akkor ez egy nagyon szomorú történet, mert akkor ugye ez precedens arra, hogy bármikor bárkinek oszthatok bármit, mert ha be tudja mutatni, hogy elkészült az a valami, akkor az működik.
0: Igen, ez a kockázata már, mint az igazság, a morális igazság szempontjából az a kockázata ennek az egésznek, hogy ugye azt mondja Hankó Balázs, hogy neki volt egy miniszteri kerete arra, hogy a bizottságon kívül is tevékenykedhessen. Méghozzá ez egy maradvány keret volt, ugye, amit nem osztottak szét az adott évben támogatást, akkor azzal ő még gazdálkodhatott szabadon. Tehát ez a fele már tulajdonképpen jogszerűnek tűnik, nem tudom, hogy
2: pontosan... Jogszabályok lehetővé teszik
0: ezt. Hát, amire sokat szoktunk beszélgetni, hogy erkölcsileg meg morálisan minimum megkérdőjelezhető valami, de a Fidesz meghozta rá a megfelelő törvényt, és akkor onnantól kezdve törvényszerű, vagy törvényszerű, szóval, hogy megfelel a törvényeknek, vagy törvényes, és ezen én is gondolkodtam egyébként, hogyha Mága Zoltán lenyom 100 koncertet, azt hiszem 100-ra szerződtek talán.
1: De lehet, hogy veled, hogy a fotósával szerződtek valami írdatlan
0: pénzre. Azt mondtam, nem is a fotósa, Mága nem
2: Zoltán
0: is a fotósa.
2: Mága Zoltán azt mondta, hogy hozzá nem is jut el közvetlenül ebből az összegből.
0: Ez a senkire volt, hogy közvetlenül
1: jut el hozzá. Amit láttam részletet, ott a fotósa kapott pénzt.
2: Hogy konkrétan
0: igen, arra, a fotós. Hogy igen, de azt mondja, hogy nem a fotósa, hanem hogy ő ilyen grafikai munkákban is szokott segíteni neki, de ő viszi ezeket a kulturális projekteket, és amikor kiderült, hogy ilyen nagy összegre is lehet, és ilyen nagyszabású koncertsorozatra is lehet pályázni, akkor ez a fickó direkt erre hozott létre egy friss céget, hogy akkor ő ezt tudja így menedzselni.
1: Ez is egy érdekes kérdés lehet egyébként egy bíróság előtt, hogy ki lehet-e osztani iszonyatos pénzeket egy olyan cégnek, ami 7 nappal ezelőtt jött létre.
0: Hát ezek szerint ki, mert ugye Hankó folyamatosan az interjúban arra hivatkozott, hogy amit te is mondtál, hogy hát ha van teljesítés, akkor majd utólag dönti el a pályáztató, hogy az megfelelte egyébként. Tehát hogyha a Zsülike mondjuk a gyerekkori videó felvételeitől kezdve egy végigköveti apukájának fantasztikus énekesi karrier útját, és azt mondja, hogy ez egy 100 milliós dokumentumfilm,
1: hát... Ja. És az a baj, hogy ez kiterjesztető egy csomó mindenre egyébként, tehát hogy a NER egész működésére igaz volt ez, hogy ilyen nagyon-nagyon baráti alapon osztogattak pénzeket, és ennél sokkal nagyobb nagyságrendben, tehát hogyha mondjuk a magántőke alapokra gondoltok, vagy a Magyar Nemzeti Banknak a hitelprogramja, tőkeprogramja, tehát hogy ott azért 1000 milliárdos nagyságrendekben ugyanez ment tulajdonképpen, hogy eléggé vitatható, hogy miért ők kaptak, miért arra kaptak, stb. És hogyha ez a logika érvényesül, hogy ha lepapírozzuk, akkor az működik, akkor tulajdonképpen az egész elszámoltatás projekt kérdőjeleződik meg, mert ha bíróság előtt megáll a dolog, attól még persze nyilvánvaló lehet sok mindenki más számára, hogy ez morálisan, ahogy te mondtad, vagy hogy mondjam, gazdaságfejlesztésileg, vagy nem tudom, tehát más szempontból nem biztos, hogy ez a leg ugye a valószínűsége annak, hogy pont annak adok matematikailag, de hogyha jogilag megáll, akkor ez azért így eléggé keresztbe húzza az elszámoltatás projekt.
0: Volt egy friss cikk, mert folyamatosan változik az az összeg, amit hát egyelőre még szinte tippelnek azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy mennyi lehet ezekben a NER közeli, meg NER-es magántőke alapokban. Most valami 2800 milliárd volt itt a legutolsó, és kíváncsi ennél csak, ugye ez ilyen beszélgetős műsor, és ezért nehéz így nem átmenni néha kérdezőbe, de engem tökre érdekelne, hogy te mit gondolsz arról, most olvastam, hogy 3-4 ilyen cikket, sőt, tanulmány, meg bejegyzéseket is szakemberektől, hogy szerintük pont a magántőke alapokba kivitt pénzt lehet a legegyszerűbben visszahozni.
1: Ezt én is hallottam, mondom, nem vagyok jogász, de hogy ugyanezt az érvelést én is hallottam, mert ugye itt igazából csak jogszabályt kell módosítani, és akkor az államot bele kell venni ebbe a történetbe, mondják azok, akik ezzel foglalkoznak. De hogy ezek, az a baj, hogy ezek nem közgazdasági kérdések, tehát az, hogy az egész ilyen visszavétel, elszámoltatás, stb. Ezek masszívan jogi kérdések, hogy mit lehet megcsinálni, mit nem, mennyire lehet, a jogbiztonság mennyire marad fenn, mert ugye ez még ugyanez a problémát, hogy ha azzal teremtesz precedens, hogy lepapírozható, tehát oké, az is egy rossz precedens, ha azzal teremtesz jogi precedens, hogy átírod a szabályokat, akkor meg ez is egy rossz jogi precedens. Tehát, hogy nagyon
0: sokszor megbeszéltük.
1: Én nagyon félek attól, hogy itt nincs jó megoldás. Tehát, hogy igazából ebből csak rosszul tudunk kijönni, mert nem, maga a konstrukciók is rosszak voltak, de ami most fog történni,
2: hát, abból sem. Elvárt eredményt szeretnénk elérni. De most visszatérnénk még erre a botrányra, illetve magára az interjúra. Hankó Balázs meglepően magabiztos volt. Tehát amit már korábban beszéltünk mi itt Istvánnal, egyfajta ilyen droid üzemmódban előadta azokat a törvények, jogszabályi környezetet, ami alapján ez egy teljesen legális eljárás, és ő azért volt rettentő magabiztos, amit már ti is említettetek, hogy ez le van papírozva. Ez a részre oké. Hát vagy nem oké. Tehát ha ő arra hivatkozik, hogy hazaszeretet, abba bele lehet kötni, de ő mondhatja azt, hogy igen, dopmentől ő vár az a szerető műveket, és akkor ezért hozzá csap 5 millió forintot, és ennek a körülményei, hogy most egy ilyen ideiglenes kollégiumot hoztak létre, persze, sok helyen bele lehet kötni, de én azt gondolom, hogy van egy olyan pont, ami igencsak kikezdhető, és ahol azonnal jogszabályi környezetet kellene módosítani, ez pedig a tegnap, meg tegnap előtt létrehozott cégeknek a pályáztatása. És itt kiderült ebben az interjúban, Róna Jégon rá is kérdezett, hogy ugyan a magyar jogban nincs olyan általános törvény, amely kimondaná, hogy egy, mit tudom én, kétoldalas alapító okirattal rendelkező, tegnap bejegyzett cég nem indulhat pályázaton, és a kiíró szabja meg a feltételeket, na de itt azért látványosan kiderül az, hogy kiírnak egy pályázatot, ráadásul fű alatt, és abban az időszakban mínusz egy héttel, illetve bocsánat, plusz egy héttel létrehoznak egy céget. Ezzel mit lehet kezdeni? Azért van egy állami számvevőszékünk, van közbeszerzési hatóságunk, integritás hatóság, ott van az OLAF, a nyomozó hatóságok, ügyészség, tehát hogy kinek kellene itt belenyúlni ahhoz, hogy ilyen ne forduljon.
1: Megmondom, hogy mit fognak mondani. Azt fogják mondani, hogy nem a cégre adtuk, hanem a végrehajtó személyére, és a végrehajtó személyének van olyan életműve, ami alapján ez megítélhető, ezt fogják mondani.
2: De ha ez nem történik meg, tehát Fási Zsürikének ugyan nem láttam az összes dokumentumfilmjét, lehet, hogy azért, mert még egy sincs.
1: De az a baj, ez meg véleményes. Tehát, hogy mondok egy példát, ugye annak idején valaki összeszedte az uniós támogatások közül a legviccesebbeket, nem a magyarokat, hanem úgy nemzetközileg, és hát kiderültek, hogy például osztrák parasztok kaptak arra pénzt, hogy szeressék a Heimatjukat, a helyi közösségüket, a szülőföldjüket, és ez gyakorlatban az volt a megvalósulás, hogy egy ilyen kocsmában összejöttek, és énekeltek dalokat, és söröztek, és erre kaptak uniós pénzt, mert hogy a LEADER programban, ami ugye a vidéki népesség helyben maradását hivatott elősegíteni az Unióban, úgy ítélték meg, ez is a hazaszeretet része, hogy ilyen helyi dalokat énekelsz és sörözöl közben. Ez nincs annyira messzire a falunapoktól, tehát hogy Magyarországon is a LEADER program egyébként falunapokat, ott Lagzi Lajcsi énekelt különböző falvakban. Most, hogyha erre azt tudod mondani, hogy ez nemzeti, meg hazaszeretet, meg helyi közösségek megtartása, akkor azért nagyon nehéz lesz bebizonyítani, hogy mondjuk nem tudom, nekem sincs fogalma, sincs, hogy Zsülikének milyen az életműve, de
0: jó,
1: hogy
0: jó.
1: Azt nem hiszem, hogy egy bíróságnak.
0: Ilyen nagyon nagy eltérésnek kell lenni a teljesítés, és nem a tartalma, mert az lesz a véleményes rész, amire folyamatosan hivatkozott Hankó, hanem a finanszírozás és a gazdaság. Igen, tehát ha csinál...
1: Nagyon izgalmas, hogy mi van a kiírásban, mert a kiírásban konkrétan olyan van, ami nem valósult meg, az jogilag érvényesíthető, de hogy csak az van benne ilyen nagyon általános...
0: Dokumentumfilm a kultúráról.
1: Igen, abban meg bármi belefér.
0: Ja.
2: Mehetünk tovább a következő témára.
0: Most elkeseredtem saját magunktól, úgyhogy most legyen olyan, hogy győz az igazsága.
2: Nem tudunk nyerni. Mielőtt mennénk a következő témára, eszembe jutott egy kérdés, ha már így közbevágtál, hogy Zoli, te nagyságrendileg mit gondolsz? Mekkora az az összeg? Nem is így kérdezem, hogy mekkora az összeg. Ami ilyen különböző pénzosztásokkal, mutyikkal, alapítványokkal elment. Nagyon nehéz ezt megfogni, pontosan tudom. De szerinted ténylegesen károsíthatta annyira az ország előrehaladását gazdaságilag? A GDP-nkre lehetett akkora hatással, hogy ez több százalékban is mérhető?
1: Ja, persze. Az nem kérdés, hogy nagyon komoly fejlődési hátrányt okozott. Hogy mennyi szerezhető vissza, azt ne kérdezz meg. Mert
2: nem, arra nem vagyok most annyira
1: kíváncsi. Több ezer per a nagyon különleges, hogy mondjam,
2: persze.
1: tényállásait kéne itt vizsgálni.
2: Hogy ez ténylegesen, tehát a korrupcióval elment akkora összeg,
1: abszolút.
2: Amivel tehát láthatóan, persze, akár a kártyukon.
1: Két szempontból is, ugye egyrészt az, amit nem abba fektettünk, amibe kellett volna. Tehát mondok egy példát, csak hogy így illusztráljam. A MÁV-nak tavaly a fejlesztési költségvetése az 20 milliárd forint volt, amiből ilyen vasúti szakértők szerint 10 kilométernyi vasutat lehet rendbe rakni. Ehhez képest ugye 250 milliárd forintért épít magának a Nehéz-Hettemben egy ilyen tizen nem tudom hány méteres, egy emeletes toronyházat. Most ugye azt azért nagyon nehéz lenne leérvelni, hogy egy összeomló vasúti rendszert úgy lehet rendbe rakni, hogy építek egy toronyházat az embereknek, akik ott dolgoznak, a központi közigazgatásának, a MÁV-nak. Ilyen nincsen, ez abszurd. Tehát, hogy ha ezt a pénzt abba fektettük volna, és akkor ezek azért elég látványos.
2: Nem látok rá, de az nem lehet, hogy nem tudja kimagyarázni azzal, hogy ez mondjuk EU-s forrásokból ment, és csak arra lehetett költeni.
1: Biztos, hogyha Lázár János megkérdeznéd, mondana valamit, hogy miért döntött.
2: Mert hogy ez annyira kirívó.
1: Igen, de hogy ugye közben meg, hát azért, ha azt kérdezett, hogy ennek van-e fejlődési hátránya, akkor biztos, hogy Vitézi Dávid elmondaná neked, hogyha ezt a pénzt arra költöttük volna, hogy ebből megvettük volna azokat a vasúti kocsikat, amiket visszamondott Lázár János, akkor nyilvánvalóan ugye itt gyorsabban el lehetne jutni egyik városból a másikba, az könnyű belátni, hogy akkor ott ugye annak fejlődési hátránya van. Én nem nagyon látom, hogy a MÁV-nak, ha jól tudom, az Andrássy úton volt egy irodaháza, nem tudom most már hol van a MÁV éppen, régen úgy tudtam, hogy ott az a nagy sárga épület az Andrássy úton. Isten tudja most hol vannak, de hogy ezen nem gondolom, hogy ez a legfontosabb egy összeomló MÁV esetében, hogy akkor...
0: Hát vagy a Tibor által épített ilyen-olyan irodakomplexumok, amiket aztán az állam lelkesen, a Zugló projekt például, ami ott áll üres, ez a szellem, és nem is nagyon fogják tudni használni, mert a közlekedést azt elfelejtették kialakítani hozzá, tehát hogy rengeteg ilyen van.
1: A vidéki háziorvosok hiánya, 900 ezer embernek nincsen háziorvosa. Most nyilvánvalóan azokat a pénzeket, amiket elköltöttünk, mit tudom én, iszonyú marhaságokra tömkelegét, azokból mondjuk megfizettél volna házi orvos tanárt itt-ott, hát nyilvánvalóan annak sokkal nagyobb gazdasági előnye lett volna, mint hogyha ilyen volt az a Japánban tartott ilyen világkiállítás, ahol valami nagy dobot vittünk oda.
0: Sámán dobot.
1: Most, hogyha azt a sámán dobot mondjuk arra költöd, hogy abból megfinanszíroz házi orvosokat, tanárokat, nyilván sokkal jobb.
2: Jó. Elhalasztotta a buliját Karácsony Gergely, miután erre felszólított a Magyar Péter a maga módján. Itt a felszólítás azért idézőjeles, írt egy kommentet, hogy ez nem volt szép, hogy rászervezett az ő programjára. Ugye a főpolgármester koncertet szervezett a Tisza pár győzelmének ünneplésére, Magyar Péter ezt nem vette jó néven, eseményhez egy kommentet fűzött, amelyben kikérte magának, hogy Karácsony Gergely az országgyűlési alakuló ülésre tervezett ünnepe előtt szervez bulit. Aztán a közösségi médiában oda visszament az üzenget, és kommentelők is persze beszálltak, mindenki kapott hideget, meleget, és hát ez nem csak az online teret bolygatta fel. Végül aztán Karácsony volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor ugyanarra a napra teszem picit előbbre, és akkor onnan át lehet szépen vándorolni majd Magyar Péterék programjára. Mi is a provokatív állításunk ezzel kapcsolatban?
0: Hát, mert itt 1 milliót lehetne, mit tudom én, Karácsony Gergely megint becsicskult, megint elütött nagyon egy villamos, bármelyik a kettő közül.
2: Nagyon szép. Annyi csak a megjegyzésem ehhez, hogy hozzá kell leszoknunk ahhoz, hogy akkor a kommentmezőben, kommentfalon
0: történik. Hát, azt írtam pont fel ide, hogy hozzá kell szokni a komment kormányzáshoz, ami
2: nem biztos, hogy rossz.
0: Hát,
2: amit, hogy hatalomgyakorlási szempontból is, ahogy nem tudom, hogy ebben a kampányban működött Magyar Péternek, akkor miért ne vinné tovább?
0: Ugye Orbánnak azért kellett a rendeleti kormányzás, mindig arra hivatkozott, hogy gyorsabb, közvetlenebb is, hogy bármi van, akkor azonnal lehet lépni, és nem kell itt a parlamenttel vackolódni, ez még gyorsabb.
2: Emlékeztek
0: még
2: a kampánynak arra az időszakára, amikor Magyar Péter előjött a különböző fotókkal, TikTok videókkal, és akkor rajta röhögött a kormány, hogy hát ez egy bohóc, hát ez akar miniszterelnök lenni. És eltelt egy pár hónap, és megjelent a TikTokon Orbán Viktor is. És akkor ő is legyártott ezeket a videókat, hogy akkor nem tudom, a rántott húst, vagy nem, a húsleves szeretem, jó, most mondtam egy példát.
1: Már várom, hogy Orbán Viktor és Németh Szilárd James Bond állásban így háttal egymásnak megjelennek.
2: Igen.
0: Az jó lenne, mert érdekes alakban szívecske alakul lenne ez a kép.
2: Hát, hogy Mészáros Lőrinc és Orbán.
0: Na, hogy egyébként, mindegy, kezdjünk bele, aztán még lefelé. Átcsorgunk a következő etapra is, hogy nekem elsőre, egyébként az volt a gondolat, amikor Karácsony Gergely meghirdette ezt a rendszerváltó nagy koncertet, hogy hát azért na, szóval, hogy ő mint az ő ellen, és nem azért, mert hogy rászervez Magyar Péterre, szerintem azért Budapest elbírt volna amúgy közönségileg két ilyen eseményt pénteken meg szombaton, pláne jó idő is lesz, úgy néz ki, hogy... Szóval, hogy Karácsony Gergely, aki az ellenzéknek az egy szimbolikus figurája, és folyamatosan küzdött, meg harcolt a Tiszával, egyszer csak rendszerváltó nagy koncert, tehát nem árt. Az a szó jutott eszembe, hogy gagyi. Gagyi. De az, hogy aztán meg így becsicskult, az meg a gagyi kettő. Tehát, hogy már az eleje is gagyi volt, a vége is gagyi lett, mert most mit csinált ebből a koncertből? Mert gondoltam, akkor pénteken is lemegyünk a srácokkal a koncertre. Most mit csinált ebből a koncertről egy ilyen temus békemenetet a Tisza rendezvényére, vagy a kormány rendezvényére körülbelül?
1: Én nem tudom, hogy becsicskult, ezt én szerintem, hogy mondjam, a végén egész civilizáltan rendezték. Tehát, hogy volt egy nézeteltérés, aztán nem tudom, megállapodtak, szerintem ez így.
0: Hát kívülről nézed, a becsicskulások sokszor úgy néznek ki, hogy ez egy korrekt
2: megállapodás. Csak ezt kell látnunk, tudod?
1: Hogy mondjam, hogy elegáns, udvarias megoldás, nem kell ezt becsicskulni, nem kell feltétlenül, minden harc a világon.
2: Na jó, tudod, provokálunk. Kis szünet, aztán folytatjuk.
3: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az Európai Bizottság lezárta a magyar kémbotrány ügyében indított vizsgálatát. Távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol ZRT elnök vezérigazgatója. Az iráni külügyminiszter felelőtlennek tartja az Egyesült Államokat. Délfelől fátyolfelhő húzódik fölénk. Következnek a Spirit FM hírei 19 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Az Európai Bizottság lezárta azt a tavaly októberben indított belső vizsgálatot, amelyet egy feltételezett magyar kémbotrányról szóló sajtóértesülések nyomán indítottak, közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben. A magyar biztos korábbi nagykövet felelősségen nem merült fel, írja a HVG. Az ügy előzménye, hogy tavaly októberi sajtóhírek szerint a magyar titkosszolgálatokhoz köthető személyek éveken át gyűjthettek információkat brüsszeli uniós intézményeknél. A feltételezett hálózat diplomaták és tisztviselők révén próbált érzékeny adatokhoz jutni. Újvári Balázs elmondta, a bizottság illetékes szolgálatai az elmúlt két hónap során kivizsgálták a felmerült állításokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy nem sikerült súlyos biztonsági incidensre utaló bizonyítékot találni a médiában megjelent vádak összefüggésében. Távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol ZRT elnök vezérigazgatója. Természetesen ezzel nem szűnik meg a felelőssége a vezetése alatti időszakról, írta Pintér Bence, Győr polgármestere a Facebookon. Pintér néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy szerinte 1,7 milliárd forint tűnt el a legnagyobb győri önkormányzati cégnél, a Győr-Szol ZRT-nél. Miután erre hivatkozva kezdeményezte a közgyűlés felosztatását, a fideszes többség fegyelmi eljárást indított ellene, ő pedig feljelentést tett az ügyben. A büntető eljárás el is indult, a Győr-Szol ZRT gazdasági igazgatója Csébi Gabriella pedig távozott posztjáról. Pintér a pénteki posztjában azt írja, a gazdasági igazgató mellett Sárkány írta alá azt a beszámolót, amelyből kiderül, hiányzik alsó hangon 1,7 milliárd forint a győri lakáskasszából. Azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország mérései több soproni helyszínen is. Mint az erről szóló közleményükben írják, a városban az azbeszt szennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A civil környezetvédő szervezet azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án született Sir David Attenborough, háromszoros Primetime Emmy-díjas angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok a diplomáciai megoldások helyett rendszeresen felelőtlen katonai kalandokba bocsátkozik. A tárcavezető kijelentette, hogy az iráni nép soha nem fog meghajolni az ilyen típusú nyomásgyakorlás előtt. Ugyan Teherán és Washington között folyamatban vannak az egyeztetések a fegyveres konfliktus lezárásáról, a katonai feszültség továbbra is jelentős. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék azonban nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: veszik vagy isszák ezt a költői kérdést tesszük fel hétről hétre, ez a Spirit FM borműsora. Jó napot kívánok! Nagy Sebestyénnel kezdjük, aki a Borzsúr alapítója, és maga is borszakértő, de ha nem lenne az, ennyi év után már nyilván akkor is az lenne, ha nem így indult volna a dolog. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez a Borzsúr, ez valahogy társasági eseményén nőtte ki magát, ezt én a saját ismerőseimén is látom. Mi a titok?
3: Hát egyrészt örömmel hallom. Hát másrészt talán az, hogy több mint 20 éve vagyunk, és gyakorlatilag aki érdeklődik a bor iránt, szívesen jár borkóstoló eseményekre Budapesten, az szerintem lehetetlen, hogy ne járt volna még egy Borzsúr rendezvényen elmúlt 20 évben. Úgyhogy szerintem a titok az, hogy nagyon régóta üzzük az ipart.
2: Régóta és kitartóan, meg hát kiváló helyszíneken azért az is hozzátartozik, hogy jól kell tudni választani azt is, hogy mikor, hol. Most például a Stefánia palotában május 13-án.
3: Így van, ugye ez egy szerdai nap, ilyen talán még soha nem volt a 20 éves történetünkben, ugye mindig inkább hétvégére, péntekre szervezünk. De most így hozta a sors, akkor volt elérhető ez a helyszín, a Stefánia palota, amit nagyon szeretünk. Úgyhogy kipróbáltuk szerdai napot, de úgy tűnik, hogy működik, mert egészen jól állunk már a értékesítésekkel, úgyhogy várhatóan azért közelítjük a teltházat, ami a Stefániában, hogyha csak egy szintet foglalunk el, akkor olyan 3-350 főt jelent.
2: Azért az nem kevés. Törzsközönség? Tehát ahogy én érzékeltem azokon az ismerősökön, akiket említettem az elején, visszajáró vendégekkel találkozik?
3: Igen, mindig vannak ismerős arcok. Hát van egy 20 ezer főt számláló adatbázisunk, ugye az évek során, ahogyan ez így gyűlt organikusan. Úgyhogy ez egy nagy érték, hírleveleinkből azért nagyon sokan értesülnek a rendezvényekre, és ugye ők nagy számban jönnek. Nyilván hirdetjük a social médiában is, attól függően, hogy éppen mit nyomunk meg jobban, Instát, TikTokot, stb. Úgy tudjuk egy picit alakítani a korosztályt, meg hogy kiket célzunk. Mindig vannak újak is, ugye erre törekszünk, hogy próbáljuk a fiatalabb generációt is megszólítani azokon a csatornákon, ahol ők vannak jelen.
2: És most Szekszárd a fókuszban, és hogyha Szekszárd, akkor Kék Frankos elsősorban?
3: Hát nagyon remélem. Nyilván a borászokat kell erről megkérdezni, és azért amennyire tudom, van is köztük még valamennyi vita ebben a kérdésben, bár már azért én úgy látom, hogy ez egyre inkább talán eldőlni látszik. Igen, Kék Frankos, vagy Kék Frankos alapú házasítások, ugye ebbe az irányba megy a borvilág, a fogyasztás, az igazán érdekes a fogyasztók számára, ami helyi vagy helyibbnek tartott termék, vagy szőlőfajta, és hát ez Szekszárdon ugye a Kék Frankos, illetve hát kis mennyiségben ugyan, de ott van a Kadarka is, és ezekre épülő bikavérek remélhetőleg egyre népszerűbbek lesznek.
2: Hogyha egy tájegységet böknek ki a tervezés során, akkor ott önök veszik fel utána a borászokkal a kapcsolatot nyilván, de hogy kik jönnek, hogy milyen pincészetek neveznek arra, hogy megmutassák magukat, az hogy dől el? Illetve van-e olyan pont, amikor azt kénytelen mondani, hogy elkéstetek?
3: Ilyen nincs, hogy elkésztetek. Szerencsére a Stefánia palota olyan, hogy nagyon sok szalonja van, ki tudjuk nyitni az újabb és újabb ajtókat, hogyha nagyon sokan lennék, vagy nagyon sok kiállító lenne. Tehát nem olyan nagy borvidék ez a Szekszárd, de gyakorlatilag meghívunk minden olyan borászt, aki rajta van a térképen, és minőségi borokat készít, és ismerjük. Jelen pillanatban 24-nél járunk, tehát 24 szekszárdi kiállító, ilyen sokkal még szekszárdi rendezvényünk.
2: Azért az nagy merítés, igen.
3: Igen.
2: Az egy komoly merítés. Május 13-a mondta, hogy vannak még belépők, tehát aki most hall erről először, és mondjuk a Borzsúra meg régóta vágyódott, annak itt a lehetőség, hogy a szekszárdiakat megismerve a Borzsúrral is megismerkedjen. A helyszín a Stefánia, az önök oldalán pedig, hogyha valaki kíváncsi a részletekre, akkor megtalál mindent is mindenkit, igaz?
3: Így van, most még mesterkurzusaink is lesznek a Sisi szalomban, a két szőlőfajtára építjük, az egyik a kadarka párbaj lesz, itt szexárdi kadarkákat fogunk összekóstolni, híres egyéb magyar kadarkákkal, a másik mesterkurzus pedig a kékfrankosnak szenteljük, ott hét különböző magyar borvidék, hét kékfrankosát, köztük egy szexárdit is fogjuk szépen sorban ilyen vezetett mesterkurzuson megkóstolni.
2: Viszont akkor logikus kérdésként behozom azt is, hogy a mesterkurzusra a belépő az benne van-e az egyébként megvásárolt belépő árában?
3: Ez nálunk is úgy van, ahogy úgy külföldön is az ilyen nagy Borexpokon, Borfesztiválokon szokott lenni, hogy azt tudja megvásárolni a külön mesterkurzus belépőt, aki már megvette a nagy kóstolóra is a jegyet. Egyébként ez egy jelképes belépő ár, de külön meg kell váltani.
2: Viszont elég nagy merítést kap a szexárdi borokról, és nagy valószínűséggel a borászokról is, hiszen ők is ott lesznek. Nagy Sebestyén, köszönöm szépen. Még egyszer elmondom a legfontosabbat, hogy május 13-án a Stefánia palotában várja önöket a Borzsúr, Nagy Sebestyén pedig ennek az alapítója, a borszakértője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Esetek.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy programot ajánlunk a figyelmükbe, hogyha az előző nem lett volna elég, akkor egy Szegedit ajánlunk szíves figyelmükbe. A Novotel Hotel Szegedben egy nagyszabású sétáló borkóstolóval várják Önöket. Múltkor megbeszéltük már Varga Zoltán Gáborral, aki a Szegedi Borpontnak a tulajdonosa, hogy hát Szeged talán nem a bor őshazája, de ettől még szerethetik a bort, igaz? Jó napot kívánok!
2: Igen, abszolút jó napot kívánok! Múltkor is beszéltük, hogy Szeged ugyan most nem a bor központja, viszont régebben abszolút jelentős szerepet játszott a magyar borkereskedelemben. Többek között a szerémségi borokkal, illetve a ménesi borokkal is Szegedről kereskedtek, meg a szegedieknek nagyon nagy területeik voltak ezekben a régiókban. És most is egyébként Szeged nagyon-nagyon borkedvelő várváros, mi sem bizonyítja tulajdonképpen jobban, mint hogy itt rendezik meg az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb borfesztiválját immár 30. éve.
1: Na de, ez a borkóstoló, amiről most beszélünk, ez gyakorlatilag az előfutára ennek a borfesztiválnak, ugye?
2: Igen, igen, ez az első ilyen típusú rendezvény, hogy a Bordéből többet is tartok, a Bordé Soundot, Bordé Grandot, viszont az idei évben meg lehetőség nyílt arra, hogy így tavasszal egy borfesztet megelőző Bordét is tartsak, és innen jött az ötlet, hogy ezt a nevet is adtam neki, illetve hogy az egészet gyakorlatilag a borfesztiválra fűztük föl, és azért lett ez a lehetőség igazából, mert egy héttel tolódik a borfesztivál időpontja. A hallgatók közül, akik voltak már a Szegedi Borfesztiválon, biztos sokan tudják, hogy nagyon jó borokkal lehet találkozni, viszont nagyon jó időjárással kevésbé. A borfesztiválnak általában az 50%-át el szoktam mosni az első.
1: Hát most egyébként sokan imádkoznak érte, hogy ez így legyen most is, de nyilván nem a borfesztivál miatt, hanem hogy végre legyen eső.
2: Igen, hát lehet, hogy akkor ezt kéne csinálni tényleg, hogyha nagyon nagy asszály sújtja az országot, akkor egy ilyen több hónapos szegedi borfesztivált rendezni, és akkor ezt ellélegeztetnének.
1: Ha ez ezen múlik, akkor szerintem az agráriumban ezt megszavazzák.
2: Igen, igen. De tényleg viccet félretéve, tehát leginkább, vagy nagyon-nagyon gyakran elmosta, hol az egész fesztivált, hol egy részét, és pont a tavaly is egyébként egy ilyen fesztivál volt, és akkor az idei évben a szervezők úgy gondolták, hogy egy héttel csúsztatják a programot, és így talán nagyobb valószínűséggel kerül el az eső, tehát semmire sincsen garancia.
1: Viszont így meg rácsapott erre az időpontra, és ráadásul, mert hogy óvatos duhaj, zárt helyen rendezi.
2: Igen, viszont egy viszonylag nagy terasz lehetőség, és úgy néz ki, hogy most nagyon szép időnk lesz, úgyhogy részben a teraszon, részben pedig zárt téren lesz a rendezvény, hogyha nem lesz eső, akkor is kiállítók fele legalább a teraszon lesz elhelyezve.
1: Kiket hív meg egy ilyenre? Főleg annak fényében, hogy jön a borfesztivál, tehát ott is rengetegen megjelennek nyilván azok közül, akik itt szóba jöhettek.
2: Igen, hát most csak azokat a borászokat hívtam meg, akik részt vesznek a borfesztiválon, csak olyan pincészeteket hívtam meg egyáltalán. Nagyjából 20 kiállító vesz majd részt a rendezvényen, és még az is egy ilyen kikötés volt, hogy mindenképpen szerettem volna olyan kiállítókat is hívni, akik most vesznek részt először a Szegedi Borfesztiválon. Ugye viszonylag nehéz bekerülni a borfesztiválra, tehát nincs olyan sok új kiállító, most jelen pillanatban egyébként közülük kettőt tudtam meghívni, tehát lesz 18 olyan pincet, aki már régebb óta, vannak olyanok is, akik már a kezdetektől ott vannak, tehát tényleg az első-második borfesztiváltól, tehát közel 30 éve, és mondom, vannak olyanok is, akik most lesznek először.
1: Mennyire kötötte a tájegységek sora azt, hogy kiket hív meg? Arra gondolok, hogy például az alföldi boroknak külön nem szokott lenni rendezvénye. Lehet, hogy megérdemelnék.
2: Abszolút, mert nagyon jó borokat lehet készíteni az alföldön is. Gyakorlatilag nekem is vannak olyan, vagy én is forgalmazok olyan pincéteket, akiket simán el lehet helyezni Michelin csillagos helyeken is. Sőt, voltak, akiket el is tudtam, viszont azért Magyarországon még mindig kevésbé ismerik el az alföldöt, mint egy olyan borvidéket, ahol tényleg igazán jó csúcsborokat is lehet termelni, pedig ez abszolút így van. Sőt, akár még olyan borokat is lehet, amiknek az ásványok tartalma is plusz komplexitást ad, hisz akár vannak olyan talajrészek, ahol a mészkő akár ásványanyag hordozó lehet, illetve a réti mészkővel is lehet különféle ásványanyagokat tudnak felszívni a szőlőtőkék. Tehát Alföldről is hívtam egyébként borásztokat, 2 Kunság és 1 Csongrádi borászat is részt vesz, de egyébként most nem volt igazából megkötve, hogy milyen borvidék, milyen fajta, az a kritérium igazából, az egyetlen egy kritérium az volt, hogy olyan pincének kell lenni, aki az idei borfesztiválon is részt vesz. Hát az már ugye más részt, hogy egy ilyen sétáló kóstolóra, hogyha nem tematikus, akkor szeretem úgy összeválogatni a kiállítókat, hogy legyen közt olyan, aki mondjuk vörös borokban nagyon erős, legyen olyan, aki fehér borokban, legyen olyan, aki a buborékos kategóriában, tehát mondjuk jó pezsgőket készít, gyöngyöző borokat, legyen olyan, aki meg nagyon jó desszertborokat, tehát hogyha aki bizonyos kategóriát akar megkóstolni, az is azért több közül tudjon válogatni, illetve hát az, aki el akar indulni, még a pezsgőkkel és a desszertboroknál akarja zárni, az is meg tudja valósítani a tervét egy-egy ilyen sétáló kóstolón.
1: Május 9-én lesz az esemény, úgyhogy itt van a nyakunkon, nem tudom, hogy a szegediek mennyire égnek már borlázban, de a Bordé várja önöket. És hát a sétáló borkóstoló helyszíne a Novotel. Egy szálloda megfelelő keret ehhez?
2: Abszolút, igen, hát egy nagyon nagy benti térrel rendelkeznek, ahová tényleg nagyon sok kiállítót, meg viszonylag sok vendéget is el lehet helyezni. Nagyon jó az infrastruktúrájuk, tehát nagyon jó borkocsia tálakat tudnak készíteni. Illetve mondom most így, amikor jó idő van, a terasz, egy tisztára néző terasz is egy nagyon jó adottsága a szállodának, meg a személyzettel is maximálisan meg voltunk elégedve mindig, úgyhogy abszolút szerintem egy nagyon jó választás, meg szerencsére azért a közönség is olyan, hogy nem feltétlenül csak egy romkocsmába merem szervezni ezeket a rendezvényeket, hanem akár tényleg egy nagyon igényes.
1: Tényleg, de jó, hogy ezt mondja, ezt a romkocsma analógiát ehhez, hát mert hogy nem. De mennyire öltöznek ki a vendégek? Attól, hogy például itt az a meghívó lényege, hogy bor és Novotel, tehát szálloda.
2: Nem, tehát abszolút attól függ, hogy ki éppen a vendég van, aki egyáltalán nem, tehát nem szokták túlzásba vinni a vendégek, én úgy gondolom. Néhányan persze kiöltöznek, de a többség hát nyilván egy elegánsabb megjelenéssel, de nem öltönyben nyakkendőben.
1: Ez a hétköznapi elegancia, ami ilyenkor illendő, ugye?
2: Igen, abszolút. Abszolút, de hogyha valaki nem így jelenik meg, igazából akkor sincsen olyan nagy probléma. Szoktak egyébként lenni ennél lazább kóstolók is, tehát most a következő, ami majd nyár közepén lesz, a Bordé Sound, az itt Szegeden egy úszóházon lesz, hát ott nyilván ott tényleg ez a póló rövid nadrág kombináció.
1: Hát azért az más, de hát ott más a hangulata az egésznek nyilván, tehát azért kérdeztem, hogy a szálloda milyen keretet ad ehhez, mert hogy ez önmagában meghatározó lehet. Na, hát ki fog derülni, szombat 17 óra, Bordé borfesztelő, a sétáló borkostoló Szegeden a Novotelben. Varga Zoltán Gábor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Mikor?

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Amikor arról beszélünk, hogy bormarketing, meg arról, hogy a fiatalok, meg az idősebbek hogy állnak a borhoz, és mennyire divat a körükben eleve a minőségi borfogyasztás, akkor azért nem árt tudni, hogy mivel nézünk szembe, vagy miről beszélünk. A Egyközségek Nemzeti Tanácsa éppen ezért készített egy kutatást. Pontosan a fiatal felnőttek körében készült ez a kutatás. Frittmann János borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke fog nekünk beszámolni arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
3: Napot kívánok mindenkinek. Hát összehasonlítás, évek óta foglalkozunk vele, próbáljuk nyomon követni, hogy alakulnak a fogyasztás, a bor népszerűsítése, népszerűsége. 2017-ben volt az első ilyen kutatásunk, 23-ban és a tavalyi évben lett a 25-ös. Hát ez elég szépen mutatja azt a tendenciát, ami nyomon követhető. Én most annyi szerencse van, hogy csökken a borfogyasztás valamilyen mértékig, de az utóbbi pár évben nagyon minimális mértékkel csökken. A borfogyasztáson belül az a tendencia változik, hogy mely borokat fogyasszák szívesen, melyiket kevésbé a fiatalok, úgyhogy egyértelműen a nemzetközi trendit is érvényesül, de mint mondtam, azért egy pár éve 2017 után jóval nagyobb.

0: mértékben csökkent a borfogyasztás, mint az utóbbi 3 évben. Szerencsére a fiatalok szeretik a bort, de ritkábban fogyasztanak valamivel. A fehérborok felé, és most elsősorban a rozé felé, és a fehérborok felé ment el a borfogyasztási szokás, vagyis a kedveltség. A könnyedebb, gyümölcsösebb borok fognak ma jobban.
1: Azt értjük, hogy mitől változott ez meg? Tehát, mert hogy ez nyilván generációs kérdés is, de úgy látom, hogy az idősebbeknél is valahogy ez kezdődött el.
0: Hát mi úgy gondoljuk, ezt évek óta azt tapasztaljuk, először a rozénát tapasztaltuk a nagymértékű, a 2000-es évek elején a nagymértékű rozébort, úgy mozogták a divat, ez nem egészen divat, hanem azt gondoljuk, hogy az étkezési szokások megváltoztak. Kevesebb zsíros ételt tesznek az emberek, kevesebb fizikai munkát, gépek végzik a fizikai munkát, és más kívánnak inni az emberek, úgyhogy én szerintem tökéletesen ez követhető nyomon, és azt az el kell ismerni, hogy egy fehérborokban a 2000-es évek, 90-es években sokkal gyöngébb minőségű fehérborokat készítettünk Magyarországon, mint most. Én úgy gondolom, a fehérborokban biztos, hogy nagyon világszínvonal lejében van Magyarország, és az azért is tulajdonképpen a fröccsöt is fogyasztan, isszák az emberek nyáron, úgyhogy ezt tapasztaljuk, hogy az étkezési szokás meg az életvitel megváltozása hozta magával a változásokat.
1: Van itt egy nagyon fontos megállapítás, ami tulajdonképpen egyfelől jó hír, másrészt pedig a célzott marketingre hívja fel a figyelmet. Úgy szól a mondat, hogy a bor a fiatalok számára nem alapértelmezett választás. Ez annyiból jó, hogy hát nem lesznek rendszeres napi szintű borfogyasztók. Itt a mondat folytatása, hogy tudatos alkalomhoz kötő döntés. Itt viszont kellene segíteni, hogy minőségi termékeket fogyasszanak, hogy megtanulják azt, hogy mi a jó bor, és nem csak azt a mondatot, hogy adj egy bort, használják, mondjuk, hogyha társaságban vannak és inni akarnak valamit.
0: Az is nyomon követhető, hogy ahogy járnak iskolába, kevesebb zseppénz van azért egy fiatalnál, akkor még inkább az alkohol miatt vissza talán a bort. Nem mindenki, de egy csomóan. Későbbiekben, mikor már van nekik fizetése, keresnek, akkor azért nő az igény. Rengeteg bortfesztivál van, ahol tapasztalnak, rengeteg borral találkoznak. Úgyhogy, és a társasági élmény is, ami úgy gondolom, nagyon, ez a bornak a legpozitívabb része, én úgy gondolom ma, amikor az emberek bezárkóznak, főleg a fiatalok egy számítógép, egy telefonnal kettesben jól el vannak, és ebből adódóan sok depressziós ember is van, a bor viszont társaságban fogyasztanak legtöbbet bort, le tudnak ülni, beszélgetni, szokták paterkázni lehet a borral. És azért felismerték a fiatalok is nagyon sokszor, nem véletlen azért fiatalok is tartanak ilyen úgymond bulikat, azért a bor legtöbbször ott van náluk, lehet vele beszélgetni, lehet mellette beszélgetni.
1: Hát igen, vele ne beszélgessünk, mert az már egy másik szint, de mellette annál inkább. Friedman úr, köszönöm szépen, hát lesz feladat, de hát végeredményben a jó bor adja önmagát, szokták mondani. Ha jó bort adunk az emberek kezébe, akkor mértékkel, de gondolom, hogy rendszeresen is örömmel fogyasztják. Köszönöm szépen.
0: Élmény kell egy bornak a fogyasztása mellé.
1: Így van. Köszönöm, minden jót kívánok önnek. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét, Friedman Jánost hallották.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az időjárás durván megtréfálja idén tavasszal is a gazdákat. Ugye általában mindenki, tehát hiszen csapadék nem esik egy hónapja, hanem régebben egy csomó helyen. Ehhez képest viszont száraz, hideg idő volt az elmúlt éjszakákon, és ez gyakorlatilag irgalmatlan kárt okozva múlt el, már amennyire elmúlt, most ugye éppen kánikula van, de remélhetőleg a fagy már nem jön vissza. De ahova beköszönt, oda nagyon komoly nyomot hagyva köszönt be. Kós Csaba van a vonalban, a Hajós-Bajai Borvidék elnöke, maga is borász természetesen, úgyhogy egyrészt a saját földjeiről is tudja, hogy mi a helyzet, meg hát nyilván a gazdák be is számoltak arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a május elejé borzasztóan furcsa, nagyon komoly fagyokat és egyébként meg meleg nappalokat hozó időjárás tönkretette a térségben a szőlőket?
2: Sajnos az egész Duna borrégió, ugye három borvidék alkotja, a Csongrádi, Hajós-Baja és a Kunsági borvidék. Itt található Magyarország szőlőtetvényeinek több mint 40%-a, több mint 23 ezer hektár szőlő, és gyakorlatilag ennek több mint 80%-án végzett a fagy sajnos közel 100%-os pusztítást, ami talán 40 évvel ezelőtt volt utoljára, 1984-85 telén hasonló, amikor téli fagytárosodás történt, ugye most ez egy tavaszi fagytár volt.
1: Hát ráadásul egyéb bajok is vannak, tehát ugye a mi hallgatóink is hallottak már a pusztító vészről, amely elérte az elmúlt években a magyarországi szőlőket is, és hát például Zalában egészen durva pusztítást végzett. Most akkor önök a következő ezen a borvidéken, akiknek lényegében nem maradt szőlőjük, nem lesz boruk?
2: Hát gyakorlatilag a Duna borrégió, tehát a három borvidék, Hajós-Baja, Kunság és Csongrád, tényleg olyan elképesztő mértékű a pusztulás, amit a szőlő növény, remélhetőleg a tavaszi fagy az egy picivel jobb a télitől, mert ilyenkor általában a zöld részek károsodnak, és a növény később kihajt. Vannak olyan fajták, amelyeknek a mellékrügyei is hoznak valamilyen kisebb, nagyobb, egy csökkent minőségű és jelentősen csökkent mennyiségű termést, de igazából a nemesebb fajták, szőlőfajtáknak csak a főrügye termékeny, ezért ilyenkor a ki is hajt a növény, már nem számíthat a gazda értékelhető termésre, nem beszélve arról a kockázatról, hogy egyre nem tudjuk még, hogy a szállító szövetekben okozott-e a növénynek károsodást ez a fagy. Voltak olyan helyek, ahol -5-6 fokot mértek, ami olyan súlyos fagykárt okozhatott több borán keresztül, hogy lehet, hogy kiderült nyár elején vagy tavasszal, hogy majd a növény nem is tud kihajtani, vagy ha kihajt, akkor tehát a következő évek termését is lehet, hogy negatívan befolyásolja.
1: Ilyenkor egy borász mit tud csinálni? Ugye itt két probléma van, egyrészt maga a szőlő, másrészt pedig, hogy a borásznak a következő szezonja megy gajra.
2: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hisz ugye közvetlen kár a szőlőtermelő családokat érinti, de általában tudni kell, hogy a magyar kb. 26 ezer szőlőtermelő él Magyarországon, és ugye a borászat jóval kevesebb, tehát nagyon sokan termelő van, aki csak szőlőt állít elő, vagy jövedelem kiegészítésként, vagy pedig megélhetésszerűen. Most a megélhetésszerűen szőlőtermesztők helyzetében nem is szeretnék nagyon belegondolni, de ugye az igazi gond az, hogy a szőlőt ugyanúgy művelni kell. Sőt, hogyha netán a szállító szövetek is károsodtak, akkor újra kell nevelni a törzset, tehát akkor még fokozottabb költségek fognak jelentkezni.
1: Ráadásul akkor jövőre sincs termés.
2: És jövőre sincs akkor termés, és ugye a másik gond a borászok, és az egész ágazat, meg az egész termelési és értékesítési lánc, ami gyakorlatilag, aki szőlőt termel, ugyanak meg volt az a borász, aki vagy megvette, vagy saját magának termelt a szőlőt, az bort készítette, vitte a megfelelő vevőinek. Ugye ez a lánc gyakorlatilag most megszakadt, hisz a szőlőt termelt, nem lesz szőlő, a borász nem tud bort készíteni, tehát ez egy viszonylag súlyos és tovább gyűrűző probléma, amelyet részben tud enyhíteni az, hogy egyéb borvidékekről be lehet szerezni remélhetőleg majd valamennyi szőlőt, és az ottani borvidéken lévő borászoknak is kell a szőlő, úgyhogy reméljük nem fogja azt maga után vonzani, hogy mondjuk egy év múlva Magyarország polcain, a kereskedelmi láncokban mondjuk 60% külföldi bor lesz, mert nem lesz elég Magyarországon, tehát azért reménykedek, hogy valamilyen úton, módon azért a pincészetekben lévő borkészletek, mondjuk vörösbor esetében mindenféleképp több évre rendelkezésre állnak. Hát pont a ma divatossá váló és nagy mennyiségbe fogyasztott írsai olivér, rozék és egyéb illatos fehér szőlőfajtáknál ugye az senki nem akar már több évjáratost inni, mert nem is olyan típusú a bor, hogy az igazán magas élvezeti értéket nyújtson, tehát a legnagyobb problémát talán ez fogja okozni.
1: Nem tudom, mennyire volt energiája, lelki ereje, hogy körbeérdeklődjön, hogy máshol mi a helyzet, mert hát nem csak önöknél volt fagy, hanem az országnak egy jelentős részét sújtotta május elején a hajnali fagy, hogy mennyire és milyen mértékben károsodtak más helyeken a szőlőtőkék, ez talán most már látható, tudható.
2: Tudható, gyakorlatilag tegnap volt a Egykövség Nemzeti Tanácsának üldött gyűlése, előtte volt elnökséggyűlésünk, és egy közel pontos fölmérést már a hegybírók elvégeztek. Úgy tűnik, hogy Magyarországon nagyjából olyan 18-19 ezer hektár szőlő szenvedett komoly tavaszi fagykárt. Ennek legjelentősebb része az Alföldön található, de bizonyos borvidékeken, Zalába, a Dunántúl több borvidékén, és előfordult egy-két helyen Észak-Magyarországon is, ahol a kicsit hűvösebb völgyek be szintén lett fagykár sok termelőnek, ami persze közvetlenül az ott élő embernek óriási probléma. Azok a borvidékeken általában a borvidék köztermeléséhez képest nem olyan jelentős a fagykár, mint az Alföldön.
1: Ez mondjuk ebből a szempontból szerencsés és jó hír, miközben önökön nyilván ez kevés is segít, de annyiból talán mégis, hogy lesz szőlő, hogyha tudnak valahonnan vásárolni, valakitől vásárolni, de miből? Ugye itt a következő kérdés az, hogyha kimarad egy szezon, akkor a pénz is elfogy, megfogyatkozik. Számíthatnak valakitől támogatásra?
2: Hát az ágazat reménykedik abban, hogyha ez valamilyen szinten katasztrófává lehet minősíteni. Az unión belül vannak erre bizonyos források vagy alapok. Gyakorlatilag ugye itt az ágazatot közvetlen termelési értékbe érte egy ilyen 30-40 milliárdos kár. Ugye ezt azért próbálom így kihangsúlyozni, hiszen a 2016-17-ben a borászatoknak nyújtott beruházási támogatások esetében 40 milliárd volt az összuniós és nemzeti forrás, amihez ugye hozzá kellett tenni az 50%-ot, tehát ez a 80 milliárd, aminek fele volt saját erő, mondjuk a fele az a 40 milliárd, egy óriási lökés volt az ágazatnak, úgyhogy akkor visszafordítva érzékeljük, ez a 30-40 milliárd a maga szőlőbor ágazatnak, aminek a közvetlen termelési értéke nem érje el a 100 milliárd forintot per év, szóval ez egy óriási kiesés, és az ágazat amúgy sincs rózsás helyzetben, nagyon sok tényező miatt, hogy minket ugyanúgy sújt ez a száj, sújt a fogyasztás csökkenés, gyakorlatilag az unióba való bekerüléssel nem csak támogatások jöttek, hanem nagyon komoly versenytársak is megjelentek a piacokon, úgyhogy semmiféleképp nem mondható el a szőlőbor ágazatról, hogy az elmúlt években milyen szinten mondjuk milyen tőkét fel tudott halmozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp szükség lesz az ágazatnak, amennyiben lesz lehetőség valahonnan valamiféle kárenyhítést kapjon, hiszen a biztosítók ma Magyarországon senki nem köt, nincs olyan biztosító, aki téli vagy tavaszi fagykárra kötne biztosítást szőlőültetvények esetében. Sajnos az éghajlati nagy kitettség miatt, ugye ez most még halmozódik a szárassággal, és én azt gondolom, hogy ez a súlyos aszály is részbe okolható ezért az óriási éjszakai kisugárzásokért. Ugye lassan eljutunk oda, hogy nappal 30 fok lesz éjjel, meg mondjuk -2, mint a félsivatagos területeken, hisz nincs a levegőben páratartalom, nincs ami a hősugárzást visszaverni. De hát mint termelők, ugye optimisták vagyunk a végletekig.
1: Hát más nem marad. Illetve hát még egy dolog marad nyilván, hogy összefogva meg kell próbálni a támogatást elhozni úgy a magyar kormánytól, mint az Európai Uniótól, hát ha valaki segít, és hát ha ez valódi segítség lesz. Ezt kívánom önöknek, és köszönöm, hogy beszámolt a bajról. Ne csak a jóról beszéljünk, a jó borokról, hanem hogyha baj van, akkor is tudjunk szót váltani. Kovf Csabát hallották, a Hajós Bajai Borvidék elnökét, a fagykáról beszéltünk az előzőben. Köszönöm szépen. És köszönjük az önök figyelmét is. Ne szegje kedvüket az, amit az imént hallottak, mert jó bort azért talál a magyar gazdák pincéiből, úgyhogy kedves egészségükre, jövünk egy hét múlva ugyanezzel a műsorral itt a Spirit FM-en.
0: A Magyar Bormarketing ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Görög Márta lesz a Tisza kormány igazságügyi minisztere. Folytatná munkáját a legfőbb ügyész. Olyan ukrán katonákat ölhettek meg, akik már letették a fegyvert. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk. Következnek a Spirit FM hírei 20 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Tegnap Melétei Barna Márton bejelentette, hogy nem vállalja az igazságügyi miniszteri megbízást az új Tisza kormányban. Ennek oka, hogy régi ismerőse és sógora is a párt elnökének, Magyar Péternek. A leendő miniszterelnök ma azt írta a Facebookon, a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek. A pártelnök bejegyzése szerint a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Szeretné folytatni a munkáját. Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának és lemond-e a posztjáról. Nagy Gábor Bálint visszautasította, hogy tevékenységét politikai befolyás érte volna. Azt mondta, több alkalommal jelezte, hogy nem ért egyet bizonyos jogi megoldásokkal, ezen kívül azonban más kapcsolata nem volt a kormányzattal. A Sadl-Völner ügy kapcsán arról beszélt, hogy kétséget kizáró bizonyítékok vannak a bűncselekmények elkövetésére, így nem gondolja, hogy Völner Pál megúszhatja a történteket. A Balási ügyről úgy fogalmazott, hogy büntető eljárás van folyamatban, gyanúsított ugyanakkor még nincs az ügyben. A Magyar Nemzeti Bank botránya kapcsán pedig arról beszélt, hogy hamarosan vélhetően felgyorsulnak az események. Április végéig az államháztartás központi alrendszere 3,85 ezer milliárd forintos hiánnyal zárt, írja jelentésében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Áprilisban a központi alrendszer 429,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 376,4 milliárd forintos deficittel. A költségvetési törvény a teljes évre 4,22 ezer milliárd forintos hiánnyal tervez, miközben a távozó kormány informális hiány célja 5 ezer milliárd forint. Ebből kiderül, hogy április végére a teljes éves törvényi hiány cél 91%-a teljesült, míg az informális hiány cél 77%-a. Az ukrán rendvédelmi szervek 306 fogságba esett ukrán katona oroszok általi harctéren történt megölését vizsgálja, mondta el újságíróknak Yuri Rud, az ukrán főügyészségnek a háborús büntetteket vizsgáló osztályának vezetője pénteken Kijevben. Tudomásunk van 306 olyan esetről, amikor harctéren olyan ukrán katonákat öltek meg, akik megadták magukat és hadifogságba estek. Ezeket a bűncselekményeket 116 büntetőeljárás keretében vizsgálják a hatóságok, mondta a tisztviselő. Hangsúlyozta, hogy olyan ukrán katonákról van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sérüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb, csapadék azonban nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. És ezen a héten folytatjuk a 2 vagy 3 hete már bevált Akasztjuk a Hóhért című sorozatunkat, mert hogy ezúttal is én kérdezem majd Istvánt itt az elején egy kicsit, hiszen túl vagyunk a Superbike magyar nagydíján, amit Isti a helyszínről, én pedig a budapesti stúdióból követhettem végig, vagyis budapesti vezérlőből inkább fogalmazzunk úgy. Most ez egy, ahogy említettük, talán ez is múlt héten, hogy ez most egy kicsit más a felállás, ugye én végül nem voltam lent, Isti viszont megtapasztalhatta mindenféle módon ezt a Superbike hétvégét, hiszen csak kommentátor nem voltál, de az is majdnem összejött azért vasárnap reggel, azt hiszem vasárnap reggel,
2: igen.
3: Igen, de hogy műsort vezettél, riporterkedtél, tehát minden volt, amit el lehetett képzelni, úgyhogy hát ezúton is köszöntünk mindenkit, és hello Isti, milyen volt a hétvége, jó színed van.
2: Szervusz Gergely, hát figyelj, egyébként az van, hogy végig tűzött a nap alapvetően, de a box utcában, meg a rajtrácson így nem tűnik fel. Tehát ott annyira fúj a szél ilyenkor, hogy nem érzed azt, hogy meleg van. Csak ugye a nap végén érzed, hogy azért úgy megkapott a nap rendesen, meg aztán amikor másnap reggel felkelsz, és látod is azt, hogy megkapott a nap, akkor azért ez így rendben van. De hogy ott a box utcában olyan jó hőérzeted van, hogy hiába, hogy tűz a nap, nem érzed, hogy meleged lenne. Tehát, hogy gond nélkül el lehetett ott lenni. A probléma az nyilván akkor volt, amikor lement a nap, mert akkor azért kifejezetten hűvös volt, de egyébként alapvetően így ez egy, szerintem időjárás szempontból kifejezetten jó hétvége volt. És egyébként meg
3: milyen volt szinten munka szempontjából az időjárásról, tehát egy motorsportos podcast vagyunk elvileg, nem időjárás
2: így
3: podcast.
2: Így van, így van.
3: Szóval milyen volt munka szempontjából, hogy élted meg ezt a hétvégét, milyen volt ott a test közelből átélni ezt a Superbike fordulót?
2: Nagyon sokat dob az élményen az, hogyha ott vagy a motorok közelében. Ugye közvetítettem éveken keresztül a Superbike-ot, azt a részét is, amikor nem volt meg az a titáni hármas, amely éppen csatázott egymással, hanem ugye elindult egy domináns irányba. És ugye ezt szerintem tavaly is mondtam a magyar nagydíj után, hogy azért az sokat dob az élvezeti faktoron, hogy ott vagyok a motorok mellett, látok mindent gyakorlatilag a garázs mélyéig, és ez ad egy olyan plusz dolgot, amit így valamilyen szinten igyekeztem is bemutatni a lehetőségek adta kereteken belül, De tényleg a követhetőség az tök izgi volt, ahogyan próbáltam ugye lemodellezni azt például tegnap, amikor már ugye hétfőn veszük fel az adást, tehát hogy vasárnap a Superbike-os futamon, meg az összes futamon igyekeztem találni egy olyan pitwall részleget, ahol egy, ki tudok hajolni rendesen a pályára, kettő, ott van mellettem az a kis főhadiszállás, ahol meg lehet nézni rendesen monitoron az eseményeket, csak így néztem ki a célegyenesbe, aztán mentem vissza a pitboardra, vagy a pitwallra, hogy akkor kicsit ugyanúgy néztem a versenyt, ahogyan azok az emberek, akik ott dolgoznak, és ugye tábláznak, meg minden, csak hát ugye nem volt állam tábla, meg hát érted, kinek táblázzak eleve, de az is egy ilyen tök jó érzés volt, ezt találtam ki így magamnak, így plusz áltevékenységnek a vasárnapra, de egyébként ez egy tök jó sorozat abból a szempontból, hogy sokkal közelebb tudsz kerülni a fő attrakcióhoz, sokkal közelebb tudsz kerülni a motorokhoz. Nincs az a nagyon nagy titkolózás, ilyen ipari titokféltés a csapatok részéről. Persze azt nem feltétlen szeretik, hogyha odamész a telefonoddal és 2 centiről fotózod az elektronikát a motorban.
3: Hát meg azt se szerették, amikor a Montella motorja kigyulladt, majd utána ugye visszatolták és szétkapták, és az operatőrünk oda ment felvenni, és akkor integettek neki, hogy no, menjél szépen hátra, és akkor rá is zárták Mikire a, szépen a garázskaput, hogy akkor ezt léci, ne?
2: Igen, vannak ezek az esetek, de alapvetően így például a Supersportnál ilyen probléma nem volt egyszer sem, meg úgy összességében a Superbike csapatok is azért eléggé nyitottan állnak a garázs szinten is a dolgokhoz, meg úgy összességében is a kommunikáció is, így versenyek között is sokkal gördülékenyebb, tehát hogy van lehetőséged arra, hogy kérdezz, hogyha szembe jön veled valaki a pedokban, és nem csak, hogy azt mondja, hogy majd később válaszolok, vagy most nem válaszolhatok, hanem leáll, beszél veled kettő mondatot, és aztán rohan tovább, de hogy így van idő arra, hogyha érdeklődnek valami iránt. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem barátságosabb, meg nézőbarátabb, meg ugye abból a szempontból is nézőbarátabb, hogy itt a versenyzők nem rohannak egyik helyről a másikra, hanem leállnak, beszélgetnek, teljesen random rajongókkal is, sokkal közvetlenebb az egész, és nem az van, hogy egy merő rohanás az egész csütörtöktől kezdve a versenyzők részéről. Emiatt egy olyan esemény, ahol szerintem pusztán a motorversenyzéssel jobban kapcsolatba tudsz kerülni, mint mondjuk a MotoGP-n, meg akkor is, hogyha nem a technikának a legmagasabb szintje az, amit tapasztalsz a Superbike-on, de mégis, hogyha nézői élményt nézzünk, ha riporteri élményt nézzük, már ugye a GP-n ilyen szinten nincsen összehasonlítási alapon, hiszen ott teljesen másképpen dolgozom, de szerintem ebben az évben még több mindenhez tudtunk hozzáférni, még több minden került be az adásba azok közül, amiket szerintem igyekeztem a lehető legaprólékosabban bemutatni, már amennyire ugye erre lehetőség nyílik, de szerintem egy tök élvezetes hétvége volt ebből a szempontból, és ezért alapvetően a versenyek is szórakoztatóak tudtak lenni, ami meg főként itt az idézőjeles üres időt illeti.
3: Volt-e bármi más mondjuk a pedok részen, tehát ez mennyire nézett ki hasonlóan, mint tavaly? Az ugyanaz volt
2: kottára kázi, ugyanaz vagy volt, minden ugyanott
3: voltak
2: volt.
3: Új lehetőségek, nem tudom,
2: nem,
3: esetleg
2: nem.
3: Máshol, amit kipróbálhattak a kilátogatók, vagy ilyesmi.
2: Azt nem tudom, hogy tavaly volt-e motorszimulátor, úgymond, tehát versenymotorszimulátor a pedok részleget. Azt tudom, hogy tavaly volt a nézői részlegen, ugye ott a lelátók mögött. Most is idén azt hiszem volt, de majd megerősítenek azok, akik tényleg nézőként voltak jelen a hétvégén, de hogy a pedok részleg az abból a szempontból picit többet adott, hogy több kiállítás volt, fel lehetett ülni azokra a kiállított motorokra, volt ez a szimulátor egy Kawasakival, tehát hogy próbáltak egy picit lépni, ugye most ez a Talmácsi féle minimotoring az nem volt felépítve, helyette volt gyakorlatilag ez a szimulátor, és ezt mondjuk többen is élvezhetik, tehát erre például én is felülhettem, nem úgy, mint tavaly a minimotóra, teljesen érthető okokból kifolyólag nem kaptam erre lehetőséget.
3: Neked annyira beakadt ez, hogy nem ülhettél fel tavaly a minimotorra, tehát hogy valahonnan, ha valaki hallgat minket, és van egy minimotorja, amire ráengedi ülni az Istit, az mindenképpen jelentkezzen, mert ezt fogjuk még hallgatni egy 2-3 évig, amíg ez nem történik meg. Vagy Robit hétvégén megkérjük, hogy hozza be a gyereknek a cross motorját, és akkor az is ilyen kicsi, és akkor arra felülhetsz.
2: De alapvetően szerintem így nagyjából ugyanaz volt az elrendezés, meg úgy összességében szerintem az élmény is ugyanaz volt. Legalábbis amit a Superbike tud adni. Nyilván többet nem ad, de tudod azt, hogy amit adhat, azt viszont maximálisan fogja. Akár a pedok show, akár ugye relatíve egyébként voltak ilyen plusz aktivitások is a hétvégén, és hát nekem az egyik ilyen személyes kedvencem az az volt, amikor beülhettem a safety car-ba, és mehettem egy kört a pályán, azt Robinak köszönhetően sikerült elintézni, ő volt az, aki tett egy-két olyan mondatot a megfelelő személy irányába a Subaru részéről, amelynek köszönhetően vezetni nem vezethettem, mert ugye abban a programban nem tudott már betolni senki sem, de utasként mehettem egy kört. Az azért rendben volt. A tempó az egyenesben azért az visszafogottabb volt, mert úgy volt, hogy előment az a safety car, amelyiket az a személy vezette, aki egyébként is vezeti a biztonsági autót, és mögötte ment egy másik autó, amit meg a civil vezethetett. Uh-huh. Csak ugye be kellett várni, és ugye az egyenesben, hát nem mehetett akkora tempóval, mert az egyenesben volt esély arra, hogy bevárja a mögötte haladót. Úgyhogy az egyenesbeli tempó azért az nem volt az igazi, az ilyen 170 körüli tempó volt, de ugye versenypályán nem nagyon érzed azt, hogy most 110-el mész, vagy 170-nel mész egy egyenesben, de a kanyaroknál azért ott jót húzott, tehát ott a kanyaroknál azért megrántva az ideális ív.
3: A Laci intézett, nem tudom, hogy, hogy intézte, ugye a BMW-s, a MotoGP-senet, az azzal jobban jársz, mert annak hangja is van, nem csak ilyen elektromos, mint a Subaru, majd egy olyat lehet, hogy megpróbálunk, és akkor ezt hát, ha még le is tudod forgatni adott esetben, még a nap végén, az még úgyis hiányozna neked majd, mint egy hátbarugás. Hát igen, akkor összességében azt gondolhatjuk, hogy hát nyilván nézőszámot nem tudunk, de szerintem akinek kis esze van, az összerakta, hogy mivel egy lelátó volt nyitva, annak is a nagy része azért üresnek tűnt, tehát hogy nem tudom mennyire tűnt, hát nem telt házasnak, hanem úgy élettel terinek az egész
2: a vasárnap hétvége. Egyébként a box utcából nézve nem mutatott rosszul. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy taposták egymást az emberek, uh-huh. megmerekedtek volna a jobb helyekért, de hogy ott az már úgy kinézett valahogy. Uh-huh. És úgy annak volt egy ilyen hangulat. A péntek az egy ilyen steril pályanaphoz hasonlítható nagyjából így hangulatilag. Ha
3: az odajutás, bejutás az mennyire volt másabb, mint tavaly? Nyilván tudom, hogy neked más volt, mert ugye most nem a pálya pályahotelben volt a szállásotok, hanem Balatonfőkajáron, de hogy maguk a parkolók meg ilyesmik, azok továbbra is ugyanott vannak, tehát arra számolhatunk, hogy azért a MotoGP-nél, aki kilátogat, az számoljon rá bejutásra, azért gondolom.
2: Számoljon, időt. Meginduljon el időben. Uh-huh. Most ugye pontos elhelyezkedést, hogy akkor amikor majd lesznek rendes lelátók, vagy felépülnek a mobil lelátók, akkor lesz egy másik parkoló.
3: Hát ugye például azt néztem, hogy a motoros parkolót ezt például oda tették, ahol az E-szektor volt tavaly, ugye, és idén az nem lesz. Tehát gondolom, igen. A motoros parkoló az ugyanúgy ott lesz közelebb.
2: Valószínű.
3: Tehát, hogy az akkor így kicsit
2: talán egy picit lesz. Egyszerűbb lesz majd a bejutás meg a helyekre való eljutás, mert azt hiszem a GP-nél ugyanúgy lesz kettő parkoló, uh-huh. plusz akkor a motoros parkoló jobb helyre kerül, de ugye azt a részét a pályának én egyáltalán nem láttam.
3: Hát nyilván ott azért messze volt, most oda se lehetett menni akkor így, gondolom, nem, egyáltalán.
2: Nem, egyáltalán nem, tehát hogy igazából átmehettél a hídon, hogy elfoglalod a helyed, meg lemehettél a lelátó mögé, ahova meg ki volt települve egy-két futrákos, meg a szimulátor, meg a giroszkóp, meg a borulás szimulátor, meg nem tudom mi, de hogy így alapvetően ennyi, tehát hogy nem volt egy ilyen nagy kiterjedése az egésznek, nem úgy, mint ugye a GP-nél, ott azért volt egy ilyen, hátul volt egy nagy színpad, akkor ott volt az ilyen monsteres, nem tudom, show műsor, tehát hogy nyilván valamilyen szinten ezt fogják majd megpróbálni reprodukálni, de hát ebben most nem menjünk bele, mert ez nagyon elvinne.
3: Persze.
2: Úgyhogy alapvetően szerintem összességében én tök pozitívan jövök el, és tök jó élményekkel.
3: Ahogy egyébként láttam a Pitlane Podcast Discord szerverén is, ez itt a reklám helye, link a leírásban, lehet hozzá csatlakozni, ott is azt írták a legtöbben, hogy alapvetően élménynek jó volt, de hogy olyan nagy változtatások tényleg nincsenek. Tehát tényleg, aki MotoGP-re majd megy, megvesz jegyet, az
2: úgy számolja. Azt ezzel, hogy
3: bejutás-kijutáshoz
2: a bejutás-kijutáshoz hasonló, nem lett több aszfaltozott rész, tehát, uh-huh. hogy ugyanúgy a poros, kavicsos, murvás földes részen kell menni.
3: Ami ha addigra még nem esik az eső, az még inkább beszárad majd, mert igen. nyilván most ez az asszály az azt is érinti.
2: De hát így.
3: Akkor nagyjából szerintem ennyi kitárgyaltunk mindent.
2: Igen. Remélem, hogy amiket csináltam anyagok, azok informatívak voltak, meg érdekesek, de ezt majd te eldöntöd.
3: Ezt nem én nekem kell eldönteni, ezt a nézők meg a hallgatók majd eldöntik, hogy mit gondolnak róla, írjátok meg kommentbe, hogy...
2: Kevesebb lett a lépés számom.
3: Na, hát de ez annak is köszönhető, hogy műsort vezettél egy
2: igen,
3: nap.
2: Tehát hogy az úgy
3: ez kicsit... csak a pult körül kellett totyorogni, nem igen. A box utcába. Úgyhogy írjátok meg, hogy mit gondoltatok, hogy tetszett az adás, mi az, amit hiányoltatok esetleg, mert MotoGP-re akkor próbálunk ebből a szempontból javítani, és ha van bármi, ami nagyon érdekel titeket, amit megmutassunk MotoGP hétvége alatt, már mennyire lehetséges. Tehát az, hogy mondjuk hova jár el kakikálni XY versenyző egyes hétvégéken, azt nem feltétlenül ígérem, hogy meg fogjuk tudni mutatni, meg az, hát nem tudom, hogy ebbe az infotainmentbe mennyire fér bele, hogy informálunk és szórakoztatunk, de...
2: Az már lehet, hogy a bulvárvonalat is igen. behozza.
3: Igen. Igen. Volt... Hú, az nagyon vicces volt, egyszer egy közösségi kollégánk csinált, ugye mindig a magazinokhoz úgy csináltunk még korábbi munkahelyeken, hogy elmentek külön felkonfokat, lekonfokat venni, és akkor egyszer ők úgy vett ilyen poén lekonfot, vagy felkonfot, már nem emlékszem, hogy ugye lehúzta a WC-t, nyílik az ajtó, és akkor ennyi volt mára, nem tudom, milyen magazin. Szóval ilyeneket nem feltétlenül ígérek, hogy Isti egy ilyet produkálni fog, meg úgy nem is ő lesz, ott Szabó Robi lesz a ugye a riporter ezen a hétvégén majd. Úgyhogy írjátok meg, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, mert most tudunk javítani. Tehát lesz egy hónapunk arra, hogy kicsit jobban összeállítsuk ezt, hogy, vagy még jobban összeállítsuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni a MotoGP-n. Úgyhogy hajrá, hajrá, jöhetnek az ötletek. Tényleg jöhetnek a nagyon elvakultnak tűnő ötletek is. Tehát ez a Talmácsi kör is ugye úgy volt, először úgy volt, hogy lesz, majd mikor volt a sajtótájékoztató, akkor azt mondták, hogy mégse lesz, majd hétvége péntekjén jöttünk szembe velem, hogy akkor megint, vagy csütörtökén, vagy valahogy ott, amikor voltál, tehát hogy utolsó pillanatban derült ki, hogy mégiscsak lesz, és akkor sikerült ugye a Lehelt is feljuttatni egy körre, és akkor abból is készült anyag, úgyhogy tehát bármi meg... Tehát mondjuk azt nem, arra nem számolok, hogy a Mark Márquezzel is fogunk tudni hasonlót csinálni, hogy ő viszi egy körre valamelyikünket, de majd meglátjuk, hogy mit tudunk esetleg kihozni.
2: Superbike után viszont akkor visszatérhetünk ahhoz a témához és ahhoz a vonalhoz, amit alapvetően a Pit Lane Podcast visz. Ez pedig nem más, mint a MotoGP. Majdnem. Bár mondjuk nem abban lehetséges, hogy lesz majd időjárási faktor.
3: Majd arról beszélünk.
2: De majd arról beszélünk később, most viszont még kicsit visszatekintünk az időben.
3: Igen, mondjuk az utóbbi időszakban elmúlt három, tehát ilyen három hetet általában ezt a témát mindig visszahozzuk, de hát nyilván most itt nem nagyon volt miről, nem nagyon van miről beszélni, hiszen nem volt verseny. A Superbike-ról meg beszéltünk. Ja, hát még annyit mondhatunk, hogy egyébként Bulega azért tolja meg jelentkezget be rendesen itt ezekre a MotoGP-s ülésekre. Erről is majd nyilván mindjárt beszélünk. De az van, hogy hát ugye ez is ilyen visszatérő rovat már, hogy hozzuk ezt, hogy akkor hogyan is áll a megállapodás a csapatok és a Liberty Media per MSZG között.
2: És a végén nem mindig jól. Azt mondjuk, és megállapítjuk, hogy nem jól, de lehetséges, hogy legközelebb igen. Már előre haladottabb lesz, és akkor jön a valóság, hogy hát nem. Tehát na, nem most, tűnik túlságosan barátságosnak ez a tárgyalás.
3: Most az a helyzet, hogy elvileg a csapatok per gyártók ultimátumot kaptak a Liberty per MSZG duótól, hogy amennyiben nem sikerül közösen megállapodni velük itt Le Mans-ban, vagy Le Mans-ig, akkor onnantól kezdve mindenkivel külön fognak. Mert most az a lényege, hogy ugye az a csapatok és gyártók együtt próbálnak megállapodást kiharcolni azért, hogy minél jobb anyagi feltételeket biztosítson számukra a MotoGP. Ugye ezt a Metoxlét cikkében a Motorsport magazinban meg is írta. Lehet, hogy az adás leírásban vagy, de Discordon biztos megtaláljátok, hogyha vissza akarjátok nézni. A lényeg, ami a lényeg, hogy ugye az F1-es modellt szeretnék elérni a MotoGP-s csapatok per gyártók is, hogy a bevételek 50%-át köztük ossza szét a Liberty Media per MSZG, és ne az legyen, hogy csak ilyen... Az Oxley cikkben azt hiszem az szerepel, hogy ilyen 1,75 millió fontot kapnak a gyári csapatok, és vagy eurót, és még nyilván segítenek nekik abban, hogy akkor az utaztatást, meg ilyesmiket áll az MSZG, de hogy hát ez elég kevésnek tűnik. Szóval... Hát nem állnak jól ezek a tárgyalások továbbra sem. Ennek az egyik legfőbb jele az az, hogy a Jerez előtt volt egy ilyen formális vacsora, amit minden évben megtart a Liberty per MSZG, és oda elmennek általában a csapatok per gyártók képviselői is. Na már most ezen a gálán, vagy nem tudom minek lehet nevezni, pofaviziten, végül hát az Aprilia, KTM, Yamaha trióból senki nem jelent meg. A Ducati és a Honda is pedig hát lerendezte ezt ilyen Alberto Pujokkal, meg Davide Tardozzikkal, meg Michele Pirókkal, azt hiszem, tehát hogy nem vitték túlzásra, tehát ezzel is finoman jelezve, és a középsúlyokat lengetve a Liberty per MSZG felé, hogy hát kapjatok az agyatokhoz. És ezzel is próbálták azt mutatni, hogy mi egységben állunk, és akkor mindenki elmehet oda, ahova gondoljuk. Na már most az a helyzet, hogy ez az egység viszont most megtörni látszik, mert a legutolsó információk azok, hogy a Ducati és a Honda elkezdett külön tárgyalni a Liberty per MSZG-vel, lánykori nevén Dorna, aki esetleg nem tudná, Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó hatásra a tárgyalásokra, meg mennyire fog ez itt akkor elkezdődni egymás felé a mutogatás. Nem, de nem tűnik biztatónak, abban maradhatunk.
2: Igen, meg annak sosincsen jó vége, és jó végkicsengése, hogyha egy egységes álláspontból eljutok addig, akkor én egyesével kezdek el megállapodni mindenkivel.
3: Főleg úgy, hogy ezek a megállapodások ugye titkosak, tehát hogy ha valaki ez oda megy a Liberty per MSZG, és azt mondja, hogy képzeld el, a másiknak csak 20-at adtam, 20%-ot, de neked adok 30-at, és közben lehet a másik kapott 40-et, de meg csak 30-at, tehát hogy ezek mindig ilyen nagyon rossz üzenete van szerintem sokszor.
2: Igen, és egy ponton túl pedig versenyelőnyé is válhat. Tehát pont az, hogy ami a szándéka volt alapvetően az egész tárgyalássorozatnak, hogy akkor vágjunk bele ebbe az új érába úgy, hogy mindenki egyenlő feltételekkel, ugyanolyan technikai feltételekkel, ugyanolyan elbírálás alá esve tesz azért, hogy a MotoGP az növekedni tudjon. Na hát ezt rúgja fel gyakorlatilag teljes egészében az, hogyha itt ezt az egészet megbontják azzal, hogy akkor elkezdünk X-el, Y-nal és Z-vel külön-külön tárgyalni arról, hogy oké, neked akkor adunk ennyit, neked ennyit, te kapsz mondjuk ilyen kedvezményt, de kevesebbet. Tehát az egy dolog, hogy az összeg az változhat. De ugye, aki kevesebbet kap, azt meg valami mással kell valamilyen szinten lekenyerezni.
3: Hát vagy nem kell, mert ugye nem fogja tudni.
2: Hát jó, vagy ez meg a másik, de szerintem vannak olyan gyártók, akik egyenlőbbek lesznek az egyenlők között, és akkor ez innentől kezdve már megint felborítja azt az eredeti célkitűzést, ami miatt ez az egész fellépés lett volna. Tehát nekem ez abból a szempontból visszás, hogy én értem, hogy meg akarják határozni az új vonalat, meg akarnak állapodni minél hamarabb, hogy akkor már tényleg ráfordulhassunk bejelentés szintjén is a 2027-es évre, hogy akkor ki, hol, merre, mettől, meddig fog versenyezni, csak közben meg, hogyha mesterségesen próbálod így gyorsítani a folyamatot, az a végén nem fogja elérni azt a hatást, amit te szerettél volna. És innentől kezdve meg akkor megint megy mindenki a saját feje után.
3: Hát igen. Tehát, hogy az a nagy gond ezzel tényleg, hogy nem lesz egy jó üzenete sokszor, hogyha ezek ki fognak derülni, már pedig előbb-utóbb ki fog derülni. Tehát ott most azért ott tartunk, hogy ezért ezek 2026-ban az ilyen információk előbb vagy utóbb ki fognak.
2: Igen, tehát hogyha nem évvégén derül ki, akkor kiderül jövőre, vagy két év múlva.
3: Igen, tehát egy öt
2: éves
3: ciklus. De
2: amikor ez kiderül, akkor azért az boríthatja a bilit, és akkor az elindíthat olyan hullámokat, amiknek komolyabb kár okozása is lehet. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az exkluzív vendégünk, pedig dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, és a fiatalokról fogunk beszélni, hogy hogyan viselkednek egymással, hogyan viselkednek a szülőkkel, miért használnak annyi kütyűt. Zsuzsa, egyébként most 2026 március vége van, mindjárt itt van április. Mesedd már el nekem, hogy mivel keresnek meg leginkább? Milyen problémákkal keresnek meg a mai világban? A szülők vagy a fiatalok?
2: Mindenképpen ez a probléma, ez felmerül, tehát ez a függőség, ez az abúzus, a szerhez való alkalmazkodása a gyereknek. Most itt a szer, ahogy előbb említett kütyűről.
1: Telefon, iPad.
2: Tökéletes, ezt egy kalap alá veszük tulajdonképpen, mint eszközhasználat. A másik része a tanulási nehézség, ami véleményem szerint nem kicsit függ össze az előbb említett kütyű használattal, mert hát ez egészen más agyi funkciókat érint, akár a fáradtság, akár egyéb dolgok, akár a társkapcsolatokban megmutatkozó negatív jelenségek, az, hogy frusztrálják egymást a fiatalok. Szóval én tudom, hogy nehéz életkori szakaszok vannak, és tudom, hogy nehéz világban élünk, de hát azért álljon meg a menet, szóval azért be kell avatkoznunk, mert most már kezd nem egészségessé válni az a fiatal társadalom, akikkel mi foglalkozunk. Mondjuk ki, mentálisan sérültek nagyon sokan, mentálisan terheltek a másik nagy csapat, tehát mindenképpen a teljesítményük és a mentális egészségük rovására megy az, hogyha ez a dolog tovább folytatódna ilyen szinten. Be kell avatkoznunk.
1: Teljesítmény kényszer van, vagy teljesítmény kényszert várnak el a szülők, vagy ők, vagy az iskola, vagy a tanárok miatt van ez a teljesítménykényszer, és ez hasznos-e, vagy megfelelő-e? Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy versenyistálóba teszem a gyerekem, ugye ez egy tipikus...
2: Igen, alapvetően egy gyermekben benne van a teljesítmény vágy. Tehát ő szeretne jobbat valamit megmutatni önmagából. Az, hogy ő milyen okos, ügyes, ugrifüles, hogy ezzel örömet okozzon kinek is? Anyunak, apunak, önmagának és a tanítónének, tehát így kezdjük a pályafutásunkat, és ebből a teljesítmény vágyból lesz általában a teljesítmény kényszer. Meg kell felelnem az elvárásoknak. Ez egy őrületes nagy feszültség a gyerekben, hát életkori sajátosságok is vannak természetesen, de amikor attól rettek szegényként, hogy én csak ötöst vihetek haza, mert otthon nagyon nagy veszekedés lesz, ha nem ötös, akkor ez már átcsapott egy olyan kényszerbe, ami nem a jó szándékú vágyat elégíti ki, hanem meg kell felelnem olyan magas szintű elvárásoknak, ami az életkoromnak esetleg nem felel meg, és a tudás állományomnak.
1: Mekkora hibát követ el az a szülő, aki elvárja az ötöst a gyerekétől?
2: Óriási hibát követ el, mert a gyerek sem egy teljesítménygép, hanem egy olyan érző lélek, akinek ugyanúgy van jó napja és rossz napja, mint ahogy a szülőnek, de neki minden nap 45 percenként, 45 percig jónak kell lenni, aztán talán egy picit feloldódik, de az a kis szünet sem alkalmas arra, hogy megpihenjek, picit kiszellőztessem a fejét, mert lehet, hogy vándorolni kell egy másik osztályba, mert hogy olyan jellegű a tanítás, enni nincs idő, mosdóhasználatra nagyon gyakran nincs idő, tehát ugyanaz a frusztrációs érzés lehet bennük, ami nem felel meg annak, hogy ő teljes mértékben ki tudja adni magából azt a tudásállományt, ami esetleg benne van.
1: Mit ajánlasz a szülőknek cserébe? Mert ugye a szülők vagy saját kudarcukat akarják, ugye szokták mondani, saját kudarcukat próbálják kompenzálni a gyerekkel, vagy saját vágyaikat akarják megéltetni a gyerekbe.
2: Igen, így is szoktuk mondani. Nagyon jó.
1: De akkor te mondd el szakemberként.
2: Tökéletes. Tehát a szülő nagyon gyakran a saját be nem teljesült gyerekkori vágyát akarja a gyerekével megvalósítani. És ez ugye megint egy vakvágány, mert a gyerekem más genetikai állománnyal bír, mint én vagyok, más környezeti hatások alatt áll, mint ahogy én voltam abban az időben, és mondjuk ki, hatványozottan nagyobb a megterhelés, hatványozottan nagyobb tudást kell beletölcsérezni abba a kis fejecskébe, és hát elárulom, hogy oly mértékben nő a tananyag tartalom, hogy ami néhány éve a hetedikes könyvben volt, nem mondom meg, hogy mik ezek, az a negyedikes könyvben van benne. Tehát oly mértékben nivellálódik lefelé, és mennyiségileg és minőségileg, ami mondjuk ki, nem felel meg az életkori sajátosságoknak.
1: Tovább, újra kérdezem, tehát mit tanácsolsz a szülőknek?
2: Hát az, hogy a kevesebb több. Azt tanácsolom, hogy vegyék vissza ezt a mennyiségű tudás megkövetkezését.

0: testelését, vegyünk vissza a pótcselekvésekből, az, hogy minden délután valahova más külön órára viszik a gyerekeket, mert hogy ki kell szellőztetni a fejecskét, ki kell néznem a fejemből, legyen egy kicsit üres, legyen játékidő, mert derékig ér a játék otthon, de nincs, aki játszom vele, mert mindig valamilyen kötött foglalkozáson kell részt venni, hangsúlyozom, kell. És nem mindig szeretne a gyerek részt venni, hanem meg kell felelni a szülők elvárásainak.
1: Kicsit elnevettem magam azon a mondaton, hogy derékig ér a játék otthon. Úgy érzem, hogy ez igen, a 12 évesnél nálunk is derékig ér a játék. Beszéljünk egy kicsit más szituációkról. Nagyon sok panasz érkezik az elmúlt években, lehetett hallani a tinédzsereknél ez a bullyingolás. Ugye mi ezt mi használjuk, nem tudom, talán az angolból vettük át.
0: Így van.
1: Ezt szakmailag hogy hívjátok, és mennyire tapasztalod manapság?
0: Zaklatás, internetes zaklatás, de ez egy gyűjtőfogalom, tehát ugyanúgy a telefon, a számítógép, tehát ez egy ilyen gyűjtőfogalom.
1: És mennyire tapasztalod mostanában a fiataloknál, mennyire jellemző ez, és mi a megoldás rá?
0: Csúnya szót fogok mondani. A gyerekek kegyetlenek tudnak egymással lenni ebben a zárt térben, hogy internet, itt meg úgy feloldozzák magukat attól, hogy ők szemtől szembe nézzenek azzal az egyénnel, akivel valami egyéb problémájuk van. Tehát itt pont az marad el, hogy na gyere, beszéljük meg, mi a problémád velem. Tehát így nagyon okosnak, nagyon erősnek lehet lenni, úgyhogy nincs arcom, tehát ez egy arctalan negatív diszkriminálás a másikkal szemben. Ettől nagyon sokan erőre kapnak, bocsánat, ez nekik erőt demonstrál, hogy nem kell oda tennem magam, én csak úgy virtuálisan, bocsánat a szó, és cseszegetem a másikat, mert valamilyen konfliktusom alakult ki. De ez nem biztos, hogy egy valós konfliktus, hanem egy vélt sérelem, ami engem ért a másiktól, és ennek a módját, ennek a viszonzását egy ilyen arctalan internetes platformon keresztül szeretném megoldani. Mondjuk ki, jellemformál szempontból is hagy kívánni valót maga után ez a módszer, de mivel oly mértékben terjedt el, nem csak gyerekek közt, hanem hát fiatalok és felnőttek között is, hogy nem mehetünk el szó nélkül, hogy súlyos mentális problémákat okoz az, hogy zaklatják a gyermeket.
1: De nem csak az online térben, nagyon sokszor magában az osztályteremben is van ilyen szünetben, előtte, utána edzésen, külön órán. Ilyet is tapasztalsz, ilyet is mesélnek neked? Gyerekek, szülők?
0: Így igaz, mert kit bánt, ugye? A kisebbet és a gyengébbet. És lehetőleg név nélkül és arctalanul, tehát rá, mondom a gyerek kifejezéseket, rászállunk Dezsőkére, majd mi megmutatjuk, hogy mi vagyunk az erősebbek, és ezek nem feltétlenül valós sérelmeken alapuló bosszúállások, hanem ki talán nem szimpatikus, ő egy kicsit gazdagabb, szebb ruhába jár, szebb tornacipője van. Tehát azért is mondtam az elején, hogy bizony-bizony a gyerekek kegyetlenek is tudnak egymással lenni.
1: Meg tudja ezt oldani egy osztályfőnök, egy tanár, egy edző, egy olyan, aki foglalkozik a gyerekekkel? Mit tanácsolsz nekik?
0: Én azt tanácsolnám, sajnos, és ez nem az ő hibájuk, hogy az úgynevezett osztályfőnöki órák, hát hogy úgy mondjam, úgy kimentek a divatból, vagy nincs rá tér, hogy ezt megvalósítjuk. Régebben volt hetente egy osztályfőnöki óra, amikor meg lehetett beszélni azokat a problémákat, azokat a helyzeteket, azokat a feladatokat, amit az osztály közösségen belül, tehát lemondjuk a tanulási dolgokat, és itt pedig a személyközi kapcsolatokkal, a társkapcsolatokkal lévő esetleges konfliktusokat, nehézségeket lehet megoldani. Itt nagyon fontos, hogy hogyan szocializálódnak a gyerekek egy osztályban. Hát együttes élményként kéne ott lennünk, kooperálnunk kéne egymással, ehhez az osztályfőnök nagyon-nagyon fontos személy, ugye benne is van a nevében, hogy osztálynak a főnökei. Most a főnök szót nem pejoratív értelemben használom, hanem egy vezető, teljesen más egy főnök, mint egy vezető. Tehát ő ismeri a gyerekeket, esetleg a hátországukat, honnan jöttek, kinek milyen nehézségei vannak, családon belül, válás, közeli hozzátartozás, tartozó halála, ami megzavarhatja őt mentálisan és a tanulmányi eredménye szempontjából. Kik azok a gyerekek, akiknek olyan személyiség jegyeik vannak, hogy bizony-bizony szeretik froclizni a másikat, ahogy mondtam is, kit bánt, a kisebbet, a gyengébbet. Tehát úgy éli meg, hogy valaki felett ő hatalmas. önbizalmat gyakorolhat. Ezek a gyerekek általában otthon nehéz körülmények közt élnek. Ugye az ember életének van két szintere, a család és a munkahely. Uh-huh. Itt jelen esetben az iskola a munkahely. Ennek egyensúlyba kéne lenni, de ezek ugye kitérnek, és az ember egyensúlyra törekszik. Tehát ha az életem egyik szinterén valamilyen negatív diszkrimináció ér engem, akkor kompenzálni vagyok kénytelen a másik szintéren. Tehát az osztály főnöknek nagyon fontos feladata van abban, hogy egyensúlyt teremtsen, nem tudja visszahozni az elhunyt nagymamát, a válás sem tudja megakadályozni, de mindenképpen a gyermek mentális egészségét, mentális jólétét tudja picit erősíteni azáltal, hogy biztonságérzetet nyújt, hogy mi szeretünk téged, legyél velünk, tegyünk valami jót egymással, önmagunkkal és a másik gyermekkel.
1: Milyen szerepet játszik ebben a média? A televíziókban vagy a különböző internetes platformokon megjelenő tartalom a gyerekek életében. Értem azt, hogy van-e köze annak, hogy nagyon sok az erőszak, hogy nagyon sok erőszakos játékot játszhatnak, vagy tulajdonképpen ezek nagyon könnyen hozzáférhetők, akár a tévében, akár azokon a kütyükön, amiket használnak, és talán ezért ezt is beviszik ebbe a viselkedésrendszerbe.
0: Egészen biztos, tökéletes a felvezetésed. Igen, a médiának súlyos szerepe van, hogy milyen mintákat közvetít. Ugye azt szoktuk mondani, hogy kell az ember életében izgalmi szint, most félre ne értsd. Izgalmi szint, ha egy meccsen én szurkolok, és kiabálunk, és ez egy pozitív izgalmi szint, de az is egy izgalmi szint, hogyha olyan gyilkosságos filmet nézek, hogy már patakokba folyik a vér képletesen a tévé alatt. Tehát nagyon kéne odafigyelni a szülőnek, hogy mit néz a gyerek, de hát sajnos elektromos gyerekpásztorként használják szülőtársaink nagyon sokszor a médiát. Hát ott ül fent a gyerek a szobájában, hát olyan csendes, hát itthon van, nem csavarog, de nem tudjuk, hogy mit néz. Nem tudjuk, hogy milyen tartalom megy a gyönyörű fejecskéjébe, ez hogy dolgozik majd benne, miért nem alszik hajnali 3-ig, hát mert nem hagyja meg nyugodni őt az a tartalom, uh-huh. amit pödör magába, ezáltal fáradt és a teljesítménye az iskolában nem megfelelő, beindítunk egy negatív mókuskereket, és csodálkozhatunk, hogy mi történik, de nem kell annyira csodálkoznunk, mert el kell vágnunk ezt a pontot. El kell vágnunk, és meg fogjuk látni, hogy rövid időn belül a gyerekünk már mosolyogni is tud, mert nagyon sokszor bebújik a csigaházba, nincs itt semmi látnivaló, ugye? Minden tökéletes. Nem tökéletes. Az a gyerek, akinek változik a viselkedése, egészen biztos, hogy a személyisége is változik, a pszichológia is azt mondja, a behavioristák. Akinek a viselkedése változott, az ember is változott. Tehát arra kell figyelnünk, hogy mi az, amit látunk a gyereken, és be kell avatkoznunk, mert különben szó szerint értendő beteggé válhat.
1: Az a tanácsod a szülőknek, hogy kevesebb média felület, kevesebb iPad, kevesebb televízió, inkább több társasjáték, csak ugye a társasjáték nem az van, hogy akkor az te is kell hozzá szülő is, kell hozzá nagyszülő is, és ugye tényleg jó mondat ez az elektromos gyerekpásztornak.
0: Igen, azt mondtam, bocsánat.
1: Villanypásztor, akár villanypásztor is lehet, mert elektromos. De hogy biztos megvan, megvan az arany középút, hogy lehet, hogy iPad-eszet is. Nagyon sokan azt csinálják, barátok, ismerősök azt mesélik, hogy mit tudom én, egy órában vagy két órában korlátozzák. Vagy az egyik nap nem iPad-eszet, akkor biztos, hogy valamit csinálnia kell, gyurmázik a gyerek, fest a gyerek, játszik a kutyával, bármi más, ami nem elektromos. Mi a tanácsod, milyen megoldások lehetnek erre?
0: Nézd, kibújni már nem tudunk a dolgok alól, uh-huh. mert oly mértékben elterjed, nem csak, hogy elterjed, szükséges. Mondjuk ki, az iskolában a tanuláshoz is szükséges.
1: Hát azon adják fel a házit egy csomó.
0: Például egyetemeken tanítok, ott már nélkülözhetetlen, hogy ott legyen a kütyű, utána nézzenek dolgoknak és használják, sőt lassan már ZH-kat is ezeken a platformokon uh-huh. fogják írni, de ezt most nem viccesen akartam mondani. Tehát ki, nem bújhatunk már, nem nullázhatjuk le, mert mondjuk ki, a gyerekünk lemarad. Bizonyos értelemben lemarad. Korlátoznunk viszont kell, úgy korlátozni, hogy időben csökkentem azt a jelenlétet, amit a gyerekem ezekkel a kütyükkel megvalósít, és pótolom a meglévő időt, ami kiesett ebből a tevékenységből, az együttes élménnyel. Mire gondolok? Semmi extra nem gondolok. Hát az együttes élmény a család, mint elsődleges szocializációs tér, ahova a gyerek beleszületik. Hát onnan kapja azokat a mintákat, amiket ő fog majd tovább vinni. De itt se idealizálnám el a dolgot, tudom, szülő sokat dolgozik, stb. Stb. De mindenképpen ezt az együttes élményt, ahogy idézted is, akár a társasjáték, bocsáss meg, a sakkozás, a go, a bridgezés, tehát mindenképpen a szellemi sportokkal tudom ugyanúgy pallérozni ezeket a tudásállományokat, amit a játékon keresztül megszerzett a gyerek a pötyörészésen, mert biztos, hogy ezt is használja. A másik dolog, találjunk vissza egymáshoz. Igenis a személyközi kapcsolatokban brutális változás történt. Nézzük meg.
1: Nem? Ezt elemezd ki egy kicsit.
0: Hát például nem néznek egymás szemébe a gyerekek. Hát nézd meg, mikor két gyerek vagy három beszélget, kortárs csoport, mindenhova. Nem bírják tartani a szemkontaktus. Minek tudható ez be? Elszoktunk egymástól. Vissza kell szereznünk egymást. Megint együttes élmények kellenek. A kirándulás, kooperáljunk, ne csak játszunk, beszélgessünk. A beszélgetés borzasztóan fontos. Hát információ csere, információ áramlás. Én azt gondolom, hogy vissza tudjuk szerezni a gyermekeinket a családon belül. Hiszek abban, hogy a nevelési oktatási intézmények, magyarul iskolák, különböző szinteken is vissza tudják szerezni a tanulókat úgy, hogy egy csoportban, egy közösségben képzeljük el az együttlétet, és nem külön-külön ilyen kis vájatokban, ilyen kis szegmensekben.
1: Visszatérnék a leges-legelső kérdésre, milyen problémákkal, milyen, és természetesen nem nevesítheted meg, de milyen klasszikus 21. Igen. századi bullyingolási, vagy viselkedési, vagy gyerek problémákkal keresnek meg téged, ami most nagyon jellemző erre a korszakra, vagy erre az időszakra?
0: Hát ugye szoktuk mondani, hogy a másság elfogadása mennyire fontos az iskolákban, óvodákban is természetesen. Na hát ez is egy gyűjtő fogalom. Ugye vannak különböző kategóriák. Ahogy említettem is, itt a, mivel a tanulás az ismeretszerzés, és ez egy fő tevékenység, már az óvodában is. Tehát nem mondjuk azt, hogy az óvodában nem tanul a gyerek, nagyon sokat tanul, csak nem direkt módon, hanem úgynevezett indirekt módon. Aztán bekerül szegénykém az iskolába, aztán után beindul a gépezet, de nem ezt akartam mondani. Végül is, hol jönnek elő azok a személyiségjegybeli és azok a tanulási nehézségek? Nem szeretem azt a szót, hogy probléma, nehézségeink vannak, nekünk feladatunk van a gyerekkel, hogy megoldjuk. Tehát meg kell oldanunk azt, hogy beilleszkedési, tanulási nehézsége van. Ugye ezeket úgy írja, BTMN-es, vagy ugye aki süni gyerek, esen is a gyerek. Mi az, hogy esen is a gyerek? Ugye ez is egy gyűjtő fogalom. Hol jönnek ezek a nehézségek elő? Hát iskolában, ahol tanulni kell, hogy nehezen tud olvasni, hogy az írás mozgás koordinációja nagyon gyengécske, hogy számolási nehézsége van, nem különben beilleszkedési zavara van. Tehát mindenképpen a magatartás, ugye azt szoktuk mondani, hogy képességeket fejlesztünk, az oké, csak mi a fő fogalom? A személyiségfejlesztés. Hát először is embert kell faragnunk a gyerekből. Utána jön az, hogy 270 rudugrást meg tud-e csinálni, vagy nem, most hülyéskedtem egy csöpet. Tehát, hogy nem csak az, hogy hány pont. Nézd meg, kijön a gyerek az iskolából 4 óra körül. Mi az anyukák, apukák első kérdése? Nem az, hogy hogy érezted magad. Mi volt a legjobb ma az iskolában, hanem mi? Hányas lett a matek dolgozatod? Hány pontos lett az angolod? Ugye? Hány százalékos lett a német felmérésed? Mindig a teljesítmény. És akkor mehetnénk bele a másságnak az egyéb dolgaiba, a viselkedési nehézségek, ugye autisztikus zavar, pervazív zavar, ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy megoldjuk.
1: Most nagy divat lett az ADHD.
0: Igen, igen, igen.
1: Már mindenki ADHD-s, vagy valahogy kapcsolódik hozzá.
0: Ne legyen mindenki ADHD.
1: Természetesen idézőjelben mondtam, megfogalmazod ezt, hogy most miért lett ez ennyire nagy divat az utóbbi egy-két évben?
0: Figyelj, biztos, hogy eddig is volt. Régebben is voltak nehézségeink az iskolába, voltak zsivány gyerekek, akitől hülyét lehetett kapni az
1: osztályban. Ez mindig volt, igen.
0: Ez mindig volt, és mindig lesz. Voltak kis butuskák, kis édi-bédi aranyos, de valahogy az intravénás kettest kiszedtük belőle. Tehát korepetáltuk, felzárkóztattuk, stb. Nem. Most olyan mennyiségű az anyag, és hangsúlyozom azt a szót, hogy teljesít. teljesítmény kényszer van. Okay. Pedagógus részére is, neki is hozni kell az eredményt, nehogy megbukjanak az osztályba, stb. Stb. Tehát ilyen mértékben rakódik a gyerekre ez a szoros emberfogás, hogy neki is meg kell felelni, ezáltal idegessé válik, szorongóvá válik, stresszben úszik szegényke. Ugye mi az, hogy szorongás? Tárgy nélküli félelem. Nem tudom, mi a bajom, de valahogy nem érzem jól magam. Ha nem érzem jól magam, biztos, hogy a teljesítményem rossz. Rosszabbul fejezem ki magam, nem tudok úgy írásban megvalósítani dolgokat, stb. Stb. Tehát látom, hogy nincs jól, mert fél attól, hogy most milyen teljesítménye lesz. Az, hogy a tudomány ilyen fantasztikusan ment előre, mindent diagnosztizálunk. És ez nem rossz dolog, mert ha korán diagnosztizálunk, mert ugye mit szoktunk mondani, korai felismerés egyértelmű bejósolója annak, hogy tudok hatni a dolgokra, és be tudok avatkozni pozitívan. Legyünk őszinték, ezekben a BTM-en, SNI, ADHD, AUTI, ha óvodás és általános iskola alsó tagozatában nem tudok jelentős mértékben beavatkozni a gyerek fejlesztésébe, bizony azt a szenzitív életkort sajnos akkor felejtsük el, amikor a leghatékonyabban, legeredményesebben tudtuk volna kezelni ezeket a nehézségeket. Mindig lehet mindent fejleszteni, csak sokkal nehezebben és sokkal lassabban. Tehát ez a szenzitív életkor. Ezért gondolod azt, hogy mennyi ADHD, meg SNI, meg BTM, meg AUTI, meg mit tudom én, ez így van. Nagyobb bacskáknál, bocsánat, hogy még magamhoz ragadom a szót, ott viszont jönnek a mentális nehézségek. És itt jön be az árukapcsolás, kütyű, tanulás, mentális nehézség problémája van, begyűrűzik, mint egy spirál, és húzza őt le, és nem tudja megvalósítani az elképzeléseit, és itt már az a problémánk, hogy jövőképi problémája is lehet a gyereknek. Mindenképpen avatkozunk be, okosak, ügyesek a gyermekeink, csak segítsünk nekik abban, hogy ki tudják bontakoztatni a képességeiket.
1: Egy-két percünk maradt, ha látja a szülő, hogy valamilyen probléma van, hogyan kérjen segítséget, és kitől kérjen segítséget, vagy hogyan avatkozzon be?
0: Igen, tökéletes a felvezetésed, jelzőrendszerek vannak. Tehát a szülő nincs egyedül ezzel a helyzettel, nincs egyedül. Valószínűleg jelez a pedagógus, legyen az óvónéni, legyen az később a tanítónéni, hogy nagyon zsizsik a gyerek, vagy éppen nagyon csendes, megváltozott a viselkedése, agresszív, nem csak fizikailag, verbálisan is. Tehát jelzőrendszer, első jelzőrendszer maga a pedagógus, aki a legtöbb időt tölti a gyerekkel. Ha a pedagógus észleli, és a szülőnek jelzi, akkor össze kéne fogni. De nagyon sok esetben szülőtársunk strucc politikát folytat, nincs itt semmi látnivaló, az én gyerekemmel nincsen semmi probléma. Otthon is olyan aranyos. Igen, ám csak otthon egyedül van. Nincsenek társai, akivel esetleg ez az agresszivitás megmutatkozna, tehát teljesen másképp viselkedünk egyénileg is, mint kisebb-nagyobb közösségben. Ezt is vegyük figyelembe. Aztán jönnek a szakemberek, jön a védőnéni az iskolába, jön az iskolapszichológus vagy óvodapszichológus, aki egyénileg kiemeli a gyereket, és próbálja fejleszteni személyiségét, egy picikét alakítgatni, tulajdonképpen nevelgetni is, és a képességeit is megfelelő módon egyengetni. Már ahogy mondtam, hogy nem csak képességet fejlesztünk, hanem embert kell faragnunk a gyerekből. Tehát jelzőrendszer. Az iskolában, óvodában van gyermekvédelmi felelős, aki a rossz szociokulturális körülmények közt élő gyerekekre jobban figyel, hogy hát ott lehetnek már külső nyomok is, nem is merem kimondani, hogy milyen külső nyomok lehetnek, amit a pedagógus észrevesz, tehát mindenképpen be kell avatkoznunk, nem hagyhatjuk a gyereket, hogy diszkriminálódjon, akár családon belül, akár az intézményen belül. Én azt mondom, hogy azért lett minden pedagógus pedagógus, hogyha az akart lenni, mert hisz abban, hogy minden gyerekből ki tudja hozni képességeinek maximumát, és embert tud belőlük faragni. Én hiszek abban, hogy pedagógus társaim a lehető legnagyobb szaktudással és a legnagyobb gyermekszeretettel végzik a munkájukat, és ez előbb-utóbb meg fog látszani a gyerek fejlődésén.
1: Ez egy szuper végszó volt, dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus. Nagyon szépen köszönöm. Nevelünk még együtt gyereket, jó? Itt a rádió éteren keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívásodat.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: egyenruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermekiességemből értető eleven.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Távozik pozíciójából a Tiszás Tárkányi Zsolt. Már nem Sárkány Péter a Győr-Szol ZRT elnök vezérigazgatója. Véget ért a túszejtés a német bankfiókban. Délfelől fátyol felhő húzódik fölénk. Következnek a Spirit FM hírei 21 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Országgyűlési képviselői megbízásommal a Tisza pártnál betöltött munkaviszonyom és a sajtókapcsolati vezetői megbízásom a mai nappal megszűnik, közölte Tárkányi Zsolt, aki a debreceni központú Hajdú-Bihar 1-es országgyűlési egyéni választókerületből került be a parlamentbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új sajtófőnök, de Tárkányi jelezte, a Tisza parlamenti frakciójának sajtókommunikációs struktúrája rövidesen véglegessé válik. Jó munkát kívánok a magyar szerkesztőségeknek. Azon fogok dolgozni, hogy ez a munka sokkal szabadabb lehessen, mint amilyen az elmúlt években volt. Zárta bejegyzését Tárkányi. Távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol ZRT elnök vezérigazgatója. Természetesen ezzel nem szűnik meg a felelőssége a vezetése alatti időszakról, írta Pintér Bence, Győr polgármestere a Facebookon. Pintér néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy szerinte 1,7 milliárd forint tűnt el a legnagyobb győri önkormányzati cégnél, a Győr-Szol ZRT-nél. Miután erre hivatkozva kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, a fideszes többség fegyelmi eljárást indított ellene, ő pedig feljelentést tett az ügyben. A büntető eljárás el is indult, a Győr-Szol ZRT gazdasági igazgatója Csébi Gabriella pedig távozott posztjáról. Pintér a pénteki posztjában azt írja, a gazdasági igazgató mellett Sárkány írta alá azt a beszámolót, amelyből kiderül, hiányzik alsó hangon 1,7 milliárd forint a győri lakáskasszából. A magyarok közel háromnegyede gondolja úgy, hogy Magyarország profitál az uniós tagságból, derül ki a május 9-i Európa nap előtt közzétett új Euróbarométer felmérésből. Az összes megkérdezett 73%-a vélekedett így, tehát a magyarok az uniós átlagnál valamivel kedvezőbben ítélik meg az EU-s tagságot. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a szombati Kossuth-Lajos téri rendezvény idején a Budapesti Közlekedési Központ. Pénteki közleményük szerint ugyanakkor az esemény miatt több villamos és buszjárat közlekedése változik. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Ezen a napon a metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények. Véget ért a túszejtés a németországi Szincikben, jelentette be péntek délután a német rendőrség. Különleges rendőri erők jutottak be a bankba és a szincigi épületben található lakóegységbe, és potenciális elkövetőket kerestek, írták a rendőrségi közleményben. Két ember szabadítottak ki egy bezárt szobából, mindketten sértetlenek maradtak. A feltételezett elkövető vagy elkövetők minden valószínűség szerint megszöktek. A rendőrség azt feltételezi, hogy azonnal elhagyták a helyszínt, miután bezárták az embereket a trezorba. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék azonban nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Lemondott az igazságügyi miniszterjelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését közösségi oldalán azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust az igazságtétel és a jogállam mögött. A Tisza kormány igazságügyi minisztere így Görög Márta lesz. Unodi Molnár Dórával és Paprika Kingával beszélgetünk. Feljelentést tett a Balázsi ügyben a második reformkorpárt elnöke. Vona Gábor szerint több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merült fel Révész Máriusz nyilatkozata után, így például hivatali visszaélésé és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásé is. A stúdióban Vona Gábor. Április végére több mint 3800 milliárd forintos hiány halmozódott fel az államháztartásban, ami a hivatalos éves cél több mint 90%-a. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres kasszával indul a Tisza kormányzása. Hogy mit örökölt Magyar Péter pártja a leköszönő kormánytól, arról Bot Péter Ákost kérdezzük. Két oldalról került nyomás alá a hazai mezőgazdaság. A rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat. Az aszályhelyzet miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására utasította Gajdos Lászlót, a stúdióban Koncz Máté.
3: Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Unodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, és Paprika Kinga újságírója. Jó estét, szervusztok. Új igazságügyi miniszterjelölt van, ugye tegnap este óta tudjuk, illetve az, hogy ki az új, azt ma jelentette be Magyar Péter. Dr. Görög Márta, ő a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja, őt kérte fel igazságügyi miniszternek, de kezdjük talán azzal, hogy mit gondoltok Mellitei Barna Márton tegnap esti visszalépéséről. Azt itt még nem tudtuk kibeszélni, mert adás közben történt, és szegény Szent Ivány Istvánt kérdeztem meg itt gyorsan, hogy ő mit szól hozzá, hiszen lereagáltuk azért az eseményeket. Szóval mennyire volt ez meglepő számotokra? Azért lehet mondani, hogy ez így az utolsó pillanatban volt.
4: Kockázatot mérlegeltek a jövőre vonatkozóan, és úgy mérték föl, hogy ha most nem is okoz ez egy ilyen földcsúszamlásszerű bizalmi válságot, mert most nagyon magas a kreditje Magyar Péternek, és nyilvánvalóan ez nem okozott volna népszerűségvesztés, de ki tudja, hogy mik jönnek a következő időszakban. Nehéz kormányzati döntéseket kell meghozni. Az elszámoltatás ez egy nagyon fontos erkölcsi és morális folyamat lesz, és úgy gondolták, hogy még a legkisebb ilyen árnyékot sem szeretnék, hogyha rávetülne a következő évek munkájára az, hogy egy családtag került pozícióba. Miközben azt is gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez volt az első rangú választási szempont, amikor ráesett a választás a Magyar Péternek, mert az kiderült, hogy nagyon régóta barátok vált-válnak vetve küzdöttek, amióta a Tiszát létrehozták, hogy rendszerváltás legyen, tehát itt sok, nagyon szoros viszony van, és nem hiszem, hogy az volt az első gondolata Magyar Péternek, hogy a sógorát szeretnék kinevezni, hanem itt egy mélyebb kapcsolódás van, de úgy gondolták, hogy ez kockázat, és még egy dolgot emelnék ki, hogy ez 180 fokban teljesen más, mint ahogy az Orbán kormány működését láttuk. Tehát az Orbán kormány, ami soha nem volt képes korrekcióra, mindig meghosszabbította a bicskéig, tulajdonképpen ez a lemondás, úgyhogy még el sem foglalta a miniszteri tárcát, egyfajta ilyen anti-bicskeként is értelmezhető, pont hogy nem hosszabbítják meg bicskéig, és ebben a 180 fokos fordulatban rengeteg más szimbólum is megmutatkozik, kikerül az uniós zászló a parlamentre, nem ül be Magyar Péter a karmelitába, és ha úgy tűnik, hogy kockázat lenne a sógorának a miniszteri pozíciója, akkor képes korrekcióra. Egy zárójel csak, hogy nyilván sok korrekció azért nem fér bele, tehát hogyha a választók egy idő múlva azt látják, hogy túl sok a bizonytalankodás, meg a bizonytalan lépés, akkor az nyilván a kreditjeit, az csökkenteni fogja.
3: Egyébként pont nagyjából ezt mondta, amit most utoljára mondtál tegnap Szent Ivány István. Te hogy látod, Kinga, ez jó döntés volt, vagy nem kellett volna, mert lehet, hogy szakmailag megfelelő jelölt, és jó igazságügyi miniszter lett volna, miért kellett ezt megtenni, és sokan azt mondják, hogy korábban is volt ilyen, ugye Jeszenszky Gézát szokták emlegetni.
5: Nagyon ritka az, hogy valakit arra rendeltetett a sors, és leszállott Mihály Arkangyal, és kinyilatkoztatta, hogy neki minden körülmények között igazságügyi miniszternek kell lenni. Ilyenről Mellitei Barna Márton esetében sincsen tudomásunk. Tehát azért én azt gondolom, hogy hiba volt őt jelölni, és hiba volt őt jelölni részben Magyar Péter ugye általa nem tárgyalt, de nyilvánvaló érintettségében, tehát nincsen olyan törvény, hogy mindenképpen Magyar Péter rokonai kell legyenek a magyar igazságügyminiszterek, vagy a felesége, vagy a sógora és a többi. Szerintem itt az az alapvető probléma van, amivel a Tisza a kezdetektől fogva küzd, hogy van egy nagyon komplex elvárásrendszer, ők kijelölik maguknak, hogy az úgynevezett ellenzékkel, tehát tulajdonképpen a Tisza előtti bármikori ellenzékhez kötődő embereket nem, vagy nagyon nehezen akarnak beengedni, még a Fideszből kiugrott embereket is könnyebben, ott van például Vitézi Dávid, és ez viszont leszűkíti a kört, tehát van egy állandó káderhiány a magas polcokon. A kevésbé magas polcokon szerintem sokkal könnyebb szívvel fogják beemelni azokat az embereket, akik valamilyen formában kiérdemesültek mondjuk a NER-ben való ellenállásban. Szerintem Görög Márta kiváló választás lehet, de ugye az igazságügyminiszternek kulcsfontosságú szerepe lesz abban az elszámoltatásban, amit Dóra is említ, ami nem csak azért fontos, hogy a Tisza a saját értékrendje szerint, a saját elképzelései szerint sikeres kormány lesz-e, hanem hogy ez az elszámoltatás a kulcsa annak, hogy a Fidesz ne tudjon következmények nélkül újraépítkezni és visszatérni. Most nagyon gyengének látszik, de ez lehet egy délibáb jelenség, mert hogyha a pénzügyi hátterét valamilyen formában meg tudja tartani, most nem úgy néz ki, ez ugye nem egy lejátszott meccs, és az intézményrendszerét újraépíteni, akkor 8-12 éven belül a Fideszből egy generációváltás után simán lehet egy hasonló, hogy mondjam, ilyen főnix madár, mint amit láttunk más pártok esetében.
6: Az elszámoltatásra visszatérünk még, mert a legfőbb ügyész adott egy interjút, és arról is szeretnélek kérdezni, titeket voltak benne érdekes dolgok, tehát mit gondolsz te Dóra Görög Mártáról, és még egy másik nevet is bedobok ide rögtön egyben, Gyurkó Szilvia nevét. Nincs még megerősítve, ugye most az adás előtt nem néztem, egyelőre nincs megerősítve, a HVG csak nem cáfolta. A HVG hozta, mindannyian jól ismerjük, a nézők is jól ismerik, hiszen nagyon-nagyon sokat nyilatkozott az elmúlt években. Az egyik legelismertebb, legismertebb gyermekvédelmi szakemberről van szó, és hát a hírek szerint államtitkári posztot kap.
4: A Tiszának ez a hatalmas választási sikere az többek között azért is alakult így, mert az ország van azt érezték a polgárok többségében, hogy az állam nem működik. És ennek a nem működő államnak az egyik ilyen szimbolikus és ikonikus területe volt a gyermekvédelem. Ráadásul a gyermekvédelem az a Tisza pártnak a születési körülményei körül is ugye ott volt, hiszen a kegyelmi botrányból lépett elő Magyar Péter, és olyannyira végigkísérte a gyermekvédelem sorsának kihangosítását Magyar Péter, hogy a kampányán teljesen keresztül vonult, tehát nem volt olyan szereplése, vidéki turné, ahol ne hangzott volna el az, hogy a gyerekek sokkal többet érdemelnek Magyarországon, és hogy tragédia, ami az állam mi gondoskodásban élő gyerekekkel történik. Tehát, hogy ez egy nagyon ikonikus terület, és megtalálta azt a szereplőt, aki az egyik leghitelesebb ebben a munkában, ezen a területen, ebben a gyermekvédelmi szakember gárdában. Ráadásul itt is megtaláljuk az Orbán kormányzással 180 fokban szemben álló leendő magyar kormányzást, Magyar Péter kormányzást, hiszen ha valamit Orbán Viktor gyűlölt, írtott, azok a civilek voltak, a civil szakértők, a civil szakértelem, általában a civil társadalom, amely autonóm módon működött, és a szakértelmét a mindenkori kormányoktól függetlenül alkalmazta bizonyos problémáknak a feldolgozásánál. Pont egy civil szektorban sokat alkotott már, és sok mindent az asztalra letett gyermekjogi szakértőt emelt be a kormányba államtitkárként, tehát így itt is a anti-orbánizmust látjuk.
5: Én itt rosszabb májú vagyok, mert szerintem ugye ő az első ennyire nyilvánvaló igazolás Bódis Kriszta mögött, azok közül, akik ezen a kulturálisan is jól beazonosíthatóan sokkal inkább szociális érzékenységre alapozó szubkultúrából, vagy mondjuk rétegből jönnek. Ezek közül, a civilek közül, tehát mondjuk fel sem merült, hogy valamelyik a 16 évet végigharcolt jogvédőt nevezzék ki igazságügyminiszternek. Ugye, tehát a legmagasabb posztokon, amikről most hallunk, most egyelőre azért ilyen embert nem látunk. Úgyhogy ebben szerintem ez mindenképpen egy változás, és Gyurkó Szilvia ezekre a konkrétan szexuális és egyéb visszaélésekre is felhívta a figyelmet, illetve ezen a területen szakemberként működött. Ő maga is beismerte, hogy bizonyos esetekben belevásott a foga, mert hogy a szakmai hozzáállás az sokszor nem volt elegendő, például tényleg nyilvánosság elé kellett vinni a bicskei gyerekek ügyét, ami iszonyú megterhelő ezeknek a gyerekeknek. Tehát szakember jó szívvel azt nem javasolja, hogy te állják kamerák elé, mert ez rettenetesen megterheli ezeket az embereket, de egy ponton nem lehetett más csinálni. A másik ügy, amire felhívja a figyelmet, felhívta korábban a figyelmet, és ami szerintem iszonyatosan fontos, és nem veszük elég komolyan, az az, hogy minden harmadik gyereket anyagi okok miatt emelnek ki a családjából Magyarországon. Tehát állami gondozásba kerülnek gyerekek, akiknek a családján töredéke annyi pénzből, anyagi segítséggel lehetne annyit segíteni, hogy ők ott maradhassanak. Ez egy igazi tragédia. Ez a gyerekelvételnek egy egészen tragikus formája, és én nagyon örülök, hogyha olyan szakember kerül döntő pozícióba, aki ezeket már belülről ismeri, és ki tud állni.
6: Menjünk tovább, Orbán Viktor interjút adott, vagy bement Dobmen műsorában, ez volt az utolsó hivatali napja egyébként, a leköszönő miniszterelnöknek. Elég sok mindent mondott, én nem tudtam meghallgatni az interjút, mert ugye nem sokkal adás előtt volt, de itt van előttem egy pár idézet, azt mondja, sokan nem értették meg, hogy miről is van itt történelmi távlatokban szó, mert mint az, amit ő ugye szeretett volna 20 év alatt, 20 évről beszélt véghez vinni Magyarországon, és azt is elmondta, hogy szerintem mi a vereség oka, hogy a 40 év alattiakat nem tudták megnyerni, fiatalításra van szüksége a Fideszben, a fiatalok küldtek el minket. Ezt láttam.
5: Ja, híradóban azt a részt idézték a kollégák, hogy arról beszél Orbán Viktor, hogy egy csomó ember nem a történelmi távlatokat figyelte, hanem hát a saját családját, a saját megélhetését. Ami, hát most ez most megint a klasszikus Orbáni módszer, hogyha megfordítjuk ezt a mondatot, akkor megnézhetjük, hogy Orbán Viktor a saját családjának és a saját megélhetésének milyen prioritást adott a kormányzása során, de hát ez ugye egy klasszikus hibáztató módszer, ez a ostobák voltatok és nem értettétek meg az én grandiózus tervemet, ti rohadékok, mert meg akartatok élni és életben akartatok maradni. Annyi, olyan mértékben nem értette a Fidesz azokat a szociális katasztrófákat, amiket előidézett és aktívan súlyosbított, hogy nem is értették azt sem, hogy ennek mekkora ára lesz. Én ezt egészen beszédesnek találom. Nem fogják fel azt a mértékű szegénységet és kilátástalanságot, amiben a magyar társadalom egy tekintélyes részét taszították. Nem csak a középosztályt veszítették el, és nem csak a fiatalokat. De a fiatalokkal végig iszonyatosan lekezelőek, és kifejezetten elnyomóak voltak. Én itt azért hagy emlékeztessek már a 2010-es évek elején az egyetemi létszámok megvágására, az oktatás leépítésére. Nem értékel ezeket az embereket, utolérték ezeket az embereket, és ennek lett meg a következménye lassan, de meg lett.
4: Csatlakoznék Rékához annyiban is, hogy nagyon is megértették azt a víziót, ami Orbán Viktor felvázolt eléjük, csak nem kértek belőle. Nem véletlenül hangzott az egész városban, szerte mindenhol, hogy ruszkik haza. Pontosan megértették a fiatalok, de nem csak a fiatalok, hanem más szavazók is, más szavazórétegek is, hogy még 4 év és Magyarország orosz gyarmattá válik. Pontosan értették, hogy ez egy olyan döntés, amiben nyugati szövetségek megerősítése és az orosz agresszió elutasítása, vagy a Orbán féle idézőjelbe szuverenista politika a tét, amiben ők úgy látták, a szavazók nagy része, hogy az bizony arról szól, hogy Oroszország gyarmata leszünk, és most szándékosan fogalmazok ilyen sarkosan. És még egy dolog van, hogy kicsit parodisztikus az, hogyha végignézzünk a korábbi választási kampányoknál is az utolsó, a kampányidőszak utolsó részére, ahol Kövér László hangján megszólal a Fidesz, hogy még 4 évet kérünk. Most már majdnem befejeztük, de még 4 évet kérünk. Majd eljutunk odáig, hogy ebben a stúdióban Lázár János arról beszél egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, hogy 15 év kormányzás után most félkész országban élünk. Tehát 16 év után ennyit sikerült elérni, a választóknak nem a Fidesz víziójával volt baj, vagy azzal, hogy nem értették meg a szuverenista politikát, hanem szerettek volna működő államot, és nem akartak orosz gyarmat lenni.
6: Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, nem sok idő, egy-egy mondatra marad idő, 24.hu-nak adott interjút mi is meghívtuk, és ha minden igaz, akkor egyébként jövő héten érkezik az Egyenes Beszédbe a legfőbb ügyész. Sok mindent mondott, nem zárta ki, hogy Matolcsy Ádám börtönbe kerüljön, ha bűncselekményt követett el, azt mondja, hogy a Dubajba menekített vagyon, vissza lehet szerezni a Dubajba menekített vagyonokat, az MNB ügyben már a következő hetekben konkrét eljárási cselekmények várhatók. Mit szóltok ez? Az utóbbi hetekben egyáltalán iszonyosan aktívak úgy tűnik a hatóságok, de az interjú legérdekesebb eleme, nem mond le, nem tartja helytállónak azt, hogy az ügyészség munkáját bármilyen politikai szempont befolyásolta volna, kizárta volna, hogy valaha utasítást adott volna arra, hogy bizonyos politikai szint fölött ne nyomozzanak egy ügyben. Azt hozzáteszem, hogy ő egy éve körülbelül a legfőbb ügyész.
5: Tavaly nyáron választották meg valóban egy elég hosszú ciklusra, hát majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Olyan létezik, hogy egy hatóságnál, például Szabó Bence százados is erről beszél, hogy ők mondjuk fedett nyomozásokat folytattak, amiket nem vittek fel felsőbb szintre, előkészítenek emberek ügyeket, gyűjteményeznek, és arra a pillanatra várnak, amikor egy eljárást végre le lehet tisztességesen nyíltan folytatni. Ez már partizán munka egy szervezeten belül, hogy tényleg ez történt-e az ügyészségen, vagy valami ehhez hasonló, azt nem a legfőbb ügyész szava fogja eldönteni, hanem a beosztottaié, méghozzá a másod-harmadbeli beosztottaké, amikor elmondják, hogy valójában az ő munkakörülményeik milyenek voltak.
4: Én egy 2025 nyár utáni ügyre hívnám föl a figyelmét az ügyész úrnak, hogy ha ez nem volt politikai befolyás, hogy azzal kapcsolatban nem indítottak nyomozást, akkor mi az? Amikor a magyar állam nemzeti konzultációt indította állítólagos, azóta már ugye kiderült, hogy hamis, tiszás adóemelési javaslatokról. Az egy nettó pártkampányba befolyt állami pénz volt. Ott a magyar állam a Fidesz pártkampányát tolta. Ez az én megítélésem szerint bűncselekmény. Ott az történt, hogy még akkor is, hogyha az igaz, a Tiszának ez az állítólagos adóterve, akkor se tehette volna meg a magyar állam, hogy a magyar adófizetők pénzén egy választási kampányhoz szorosan kapcsolható kérdést tegyen föl egy szintén a választási versenyben elinduló ellenzéki párttal szemben. De nem történt ilyen az ügyészségen, ahogy egyébként számtalan dolog nem történt meg az ügyészségen, Hatházi Ákos egész élet útja arról szól, hogy mi nem történt meg a magyar ügyészségen, úgyhogy nekem nagyon furcsa, amit a legfőbb ügyész úr ebben az interjúban mondott.
6: Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük szépen.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Feljelentést tett a Balázsi ügyben a második reformkorpárt elnöke. Vona Gábor szerint több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merült fel Révész Máriusz nyilatkozata után, így például hivatali visszaélésé és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásé is. A stúdióban Vona Gábor.
2: A második reformkor alapítvány elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Másik reformkor párt.
2: Vagy párt, bocsánat.
3: Alapítvány is volt.
2: Alapítvány is volt, most már párt. Ugye tegnap tette a feljelentést Balázsi Gyula ügyében, ismeretlen tettes ellen tette?
3: Ismeretlen tettes ellen, hiszen itt azért sok mindenkinek fölmerülhet a neve.
2: Azért kérdeztem, mert ugye arra hivatkozik, hogy Révész Máriusz államtitkár az Indexnek azt mondta, hogy korábban már konkrét számokkal alátámasztva tájékoztatták a piaci ár feletti kommunikációs jellegű költésekről a minisztert. Ugye ő meg is nevezte például Gulyás Gergelyt.
3: Megnevezte Gulyás Gergelyt, megnevezte Navracsis Tibort is, megnevezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjét is, Lenkei Mirtilt, és nem beszélt arról, lehet, hogy még vannak más személyek is, akiket tájékoztattak, tehát ezért tettünk ismeretlen tettes ellen feljelentést, és arra kérjük a hatóságot, hogy vizsgálják ki alaposan ezt az ügyet, mert ez a Révész interjú, én azt gondolom, hogy ebben az egészben egy fordulópont, hiszen egyrésztről kiderült, vagy legalábbis az interjúból az sugalmazódik, hogy a kormányon belül tudtak ezekről a túlárazásokról, a másik, hogy jelezték ezt a kormánynak. A harmadik, hogy nem derült, nem történt semmi a jelzések után, és a negyedik, hogy ez nem

0: mondjuk tudott róla Gulyás Gergely, akkor elmulasztotta?
1: Hát ezt majd nyilván a hatóságok meg fogják állapítani, de itt fölmerült például az is, hogy a BTK 300. paragrafusának első bekezdése szerint az a hivatalos személy, akinek tudomására jut korrupciós ügy, annak feljelentést kell tennie. Tehát ilyen feljelentés elmulasztása is bűncselekménynek számít. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy itt most egy hógörgeteg indulhat ebből az egészből, és én nagyon bízom benne, hogy a hatóságok alaposan ki fogják vizsgálni ennek az ügynek minden részletét, mert még egyszer mondom, itt nem csupán egy államtitkárságról van szó, tehát ez a feljelentés, én azt hiszem, hogy túlmutathat önmagán, és akár egy egész kormányt átható bűnszervezetet lehet itt feltárni, mert azért az nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, amely monopolizálta a hirdetési szerződéseket, és lényegében rákényszerítette a minisztériumokat, a háttérintézményeiket, az állami cégeket, hogy rajtuk keresztül szerződjenek Balási Gyula cégével, cégeivel. Ez azt gondolom, hogy egyértelmű utalás arra, hogy itt nem törvényszerűen jártak el.
0: Sok szála lehet az ügynek. Nem tudom, hogy láttál véletlen professzor úr, tegnap Káli Nagy Géza itt volt a stúdióban, és beszélt arról, hogy még a Lombit programhoz, illetve az intézetnek is köze van Balázsi Gyulához, 211 millió forintos szerződést kötöttek, hogy mire azt senki sem tudja, tehát hogy ez egészen szövevényes ez
1: erről
0: a
1: beszélek.
0: Terület. Egyébként ön szerint mi történik a szemünk előtt, és mi történhetett ott, ahová nem látunk be? Tehát ugye miért sétált be vajon Balázsi Gyula a kontrollba? Erre van megfejtése?
1: Hát itt már valami ilyen jósgömbbe kellene belenézni, de én arra gyanakszom, ezt nyilván nem tudom bizonyítani, ez csak egy megérzés, hogy Balázsi Gyula vádalkut köthet. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy az ő könnyes interjújának a célja az lehetett, hogy ő valahogy meneküljön ebből a szorításból. És hozzáteszem egyébként azért a korrektség kedvére, hogy nem Balási Gyula valószínűleg, aki ezt a rendszert fölépítette, kitalálta és működtette. Ő ebbe egy nagyon fontos fogaskerék volt, de csak egy fogaskerék. És én azt hiszem, hogy ha Balási Gyula erre az interjúra elment, már pedig nem volt egy kellemes interjú a számára, akkor talán volt valami célja vele. És ez a cél talán az lehetett, hogy felfelé jelentse azokat, akik ennek a rendszernek a valódi kiépítői voltak. Úgyhogy amikor Balási Gyula szemén kicsordultak a könnyek, azt gondolom, hogy sokaknak összeugrott a gyomra.
0: Menjünk tovább, van egy másik témánk is. Ugye múlt héten még Lex Sógor néven javasolt egy törvénymódosítást, tegnap este meg már lemondott a jelöltségről Mellétei Barna Márton. Meglepte a bejelentés?
1: Mind a két bejelentés meglepett. Az is, amikor a lendő miniszterelnök Magyar Péter a saját sógorát jelölte igazságügyi miniszternek. Ilyen az Európai Unió történetében nem nagyon volt, tehát hogy ez egy hungarikum lett volna, szomorú hungarikum, és ezért is javasoltuk a Lex Sógort, ami a polgári törvénykönyv hozzátartozói keretén belül összeférhetetlenné tenné azt, hogy valakik kormánytagok legyenek.
0: Beszélünk még arról, de miért lenne akkor a gond az, hogy a rokona? Azt mondja Mellétei Barna Márton, a Válasz Online-nak egyébként nyilatkozott, hogy nem a rokoni kapcsolat, hanem az elmúlt években végzett munkája miatt kapta a felkérést, tehát a tisztalap fontosabb volt számára. Miért kizárók, hogy a rokona? Ugye Jeszenszky Géza esetét szokták emlegetni, ott van, volt már ilyen, Antal József volt az osztályfőnöke, feleségül vette az unokahúgát, szóval nem példanélküli a rokonság.
1: És az nem jelenti azt, hogy valami nem példanélküli, hogy az jó lenne. Tehát, hogy én tartom azt, hogy ugyan nem példanélküli, és Jeszenszky Gézát, meg a Kennedy testvéreket szokták a pro oldalon felemlíteni, de azért ez nem jelenti azt, hogy ez legitimálná, hogy ezek megtörténtek, az nem jelenti azt, hogy ez innentől kezdve jónak számít. Szerintem, hogyha mindenki egy picit hátralép egyet, és végig
0: igen,
1: gondolja
0: jó,
1: azt,
0: de hogy... attól nem biztos, hogy alkalmatlan, mert azt is mondja Mellétei, hogy a vejek után a sógorok világa jön típusú kritikák, azért félrevezetőek, mert mindenki azt gondolhatja, hogy hát ez egy szuper álomfeladat igazságügyi miniszternek lenni ilyen 16 év után, ő azt mondja, hogy ez egy rendkívüli terheléssel járó feladat, és ez nem kegy, és nem egy ingyen pénz.
1: Én a magam posztjában nem is kérdőjeleztem meg az alkalmasságát, sőt kifejezetten szimpatikusnak találtam így első ránézésre a miniszterjelöltet, de ettől még ez nem elegáns. És egyébként itt válik szét az, hogy a Fidesz, ami egy ilyen ellenálló pozíciónak és botaküllő között pozíciónak tekinti az ellenzékiséget, mennyiben más, ahogy mondjuk a másik reformkor a mi pártunk tekint a saját feladatára, mi azt mondjuk, hogy konstruktív ellenzék leszünk. A konstruktív ellenzék az minden támogat, ami az ország érdeke, kritikával illeti azt, ami szerinte nem, és javaslatot tesz. Ezért is van ez a javaslat, és a kérdésre válaszolva azért rossz, mert egyrészt támadási felület, gondoljunk bele abba a szituációba, hogy mondjuk a jövőben olyan korrupciós ügy, vagy olyan botrány kerül elő, ahol azt kellene találgatnunk, hogy most ennek van-e köze a sógori kapcsolat. Ez már eleve nem jó, nem elegáns, és én azt gondolom, hogy

0: Mindaz, amit itt most mondok, az a döntés, amit a miniszterjelölt hozott, be is bizonyította, hiszen ők maguk is belátták, hogy ez valójában nekik lett volna a legrosszabb. A kormánynak a munkáját akadályozta volna leginkább. Tiszta helyzetet kell teremteni, még akkor is, hogyha Melétei Barna Márton a legalkalmasabb ember Magyarországon erre a feladatra, akkor sem hiszem, hogy szerencsés, hogyha ő az igazságügyminiszter.
1: Mi van a javaslatban konkrétan?
0: Annyi, mert, hogy a hozzátartozók, tehát a fenntartjuk, sőt, javasoljuk a kormánynak.
1: De bármilyen hozzátartozó, vagy
0: a PTK-ban szabályozó van, aki minősül hozzátartozónak, és ez alapján a kormány tagok, a miniszterek összeférhetetlenségét állapítja meg ez a törvényjavaslat. És igen, ragaszkodunk hozzá, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok alkalmas ember van, mindenki pótolható, és mindenkinek található más feladat. Én azt kívánom egyébként a most már lemondott miniszterjelöltnek, hogy aki egyébként országgyűlési képviselő is, hogy találja meg a maga számára a legjobb feladatot, és ha azt a feladatot szánta neki Magyar Péter, hogy segítse őt igazságügyminiszterként majd az elszámoltatásban, akkor találják meg neki azt a másik pozíciót, amiben segíteni tud ezen feladatban, mert mi is azt gondoljuk, hogy elszámoltatásra szükség van. 36 éve vár az ország egy számoltatásra. Jó lenne most már, ez tényleg megtörténne, és azt is tartom, bár ez lehet, hogy a fideszes nézőknek nem fog tetszeni, hogy most, hogy leváltottuk a Fideszt a kormányról, most a feladat az, hogy a Fideszt ellenzékből is le kell váltani, mert éppen Orbán Viktor nyilatkozata is azt bizonyította mai napon, ahol azt mondta, hogy arra kéri Gulyás Gergelyt, hogy azokat a törvényeket támogassák, amik az ő nemzeti vívmányaikat akarják megvédeni. Ez számomra azt bizonyítja, hogy ő nem az ország számára hasznos, jó dolgokat akarja képviselni, vagy képviseltetni a pártján keresztül az országgyűlésben, hanem az ő pártpolitikai érdekeit.
1: Ilyet a Fidesz leváltani, hogy a másik reformkor pártnak a feladata is lehet.
0: Így van, ez a feladatunk a következő időszakban.
1: A parlamentben, parlamenten kívül hát, tudják ezt
0: erre csak annyit, hogy tegyek hozzá. Igen, egy parlamenten kívüli párt most kétharmaddal nyert Magyarországon választást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a határok már nem olyan élesek. 2030-ban ott leszünk a parlamentben is, addig pedig konstruktív ellenzékként követjük mindazt, ami az országban
1: történik.
0: Az a cél, hogy
1: 30-ra meg lesz az 5%-os támogatottság?
0: Hát természetesen, igen.
1: Ebben biztos?
0: Hát biztos nem lehetek, abban vagyok biztos, hogy ez a célunk, és ezért mindent meg fogunk tenni.
1: Ja, mindent az mit? Mit fognak tenni a következő?
0: Hát például azt is, amit az elmúlt napokban tettem, járjuk az országot, a rendszerváltó reformkör nevű kezdeményezésünk, ahová nem pártagok, hanem a párttal szimpatizáló, vagy a polgári centrum politikai víziójával szimpatizáló személyek kapcsolódhattak, velük találkozunk az ország különféle pontjain, és keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne Magyarországon végre egy olyan centrumpárt, amelyik képes ideológiák felett és ügyek mentén politizálni, bármelyik oldallal szót érteni, és 2030-ban...
1: Ez most nem a Tisza? Ezt mondják
0: magukról. Jó, csak hogy van egy kormány, és én azt gondolom, hogy akkor működik egy demokrácia, hogyha van egy kormányképes ellenzék is. Ez nem a Fidesz lesz, én nagyon bízom benne, hogy lesznek még más pártok rajtunk kívül. Mi biztos, hogy erre a szerepre készülünk.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Április végére több mint 3800 milliárd forintos hiány halmozódott fel az államháztartásban, ami a hivatalos éves cél több mint 90%-a. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres kasszával indul a Tisza kormányzása. Hogy mit örökölt Magyar Péter pártja a leköszönő kormánytól, arról Bot Péter Ákost kérdezzük.
2: A jegybank volt elnökét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Itt a friss adat, nem maradt sok minden az államkasszában, már a megemelt hiány több mint 70%-a is el van költve, és hát ugye ami a törvényben van, annak meg a 90%-a. Ehhez az adathoz mit szól először is, itt álljunk meg?
3: Nagyon kellemetlen adat, már a márciusi sokkoló volt, egy óriási deficitet látunk. A márciusi deficit az akkora volt, mint korábban, egy-két évvel korábban az egész évi. Tehát az április is nagyon rossz, így együtt azt jelenti valóban, hogy hát az éves tervezett hiányt, vagy tervezett, hát itt nincsenek már tervek, csak számok voltak, az lényegében már megvan, és még nem ért véget az év, és azt se tudom egyébként, hogy a sok kifizetés mellett, amiről hát valami információt adott a minisztérium, vannak a ki nem fizetett számlák. Tehát vannak még olyan halasztások, mulasztások, amik felbukkanhatnak később. Ezt most nem akarom tetézni, csak azt gondolom, hogy a pénzügyminiszter, mikor beül, és minden fiókot kinyit, és minden adatot megkap, akkor ez még elképzelhető, hogy még ennél is rosszabb lesz.
2: Ugye egy politikai csörtét láttunk, mert Magyar Péter azt mondta, hogy Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát, és erre Gulyás Gergely adott egy választ, azt mondja, hogy a kormány már a választások másnapján kifejezetten megtiltotta az új kötelezettségek vállalását. Most kifosztják, nem fosztják, sőt megtiltották, szóval akkor mit látni ebből?
3: Új kötelezettségek vállalása, vannak keretszerződések, szóval nem tudom. Mindesetre azt látom, hogy ez a rengeteg pénz, ami hiányzik az államkasszából, az természetesen itt a jó hír. Minden kiadott forint, ott nek a bevétele. Tehát a pénz megvan, csak nem a magyar államkasszában, nem nálunk, adófizetőknél, valakiknél. Na most a pénz egy része, az, hát ez volt a célja, eljutott a adófizetők, a családokhoz, a szavazókhoz. Fegyverpénz. Tehát a kiskereskedelmi forgalmat, ha megnézzük, akkor, hogy is, 10%-kal nőtt márciusban az egy évvel korábbi. 10%! Tehát az emberek most rengeteget taxiztak, autóztak, mentek. Hát 20%-kal nőtt a benzinfogyasztás. Tehát, ami egy nagy marhaság egyébként, ezt már a 21-ben is megcsinált az akkori körülmények között a kormány, hogy amikor a világban éppen drágul az energia, és ráadásul hiány van, akkor jó alacsonyan befagyasztja a benzinárakat, és tessék autózni. Az egész értelmetlen gazdaság, a politikai persze értem. Szóval a költségvetés nagy baj. Ennél többet most már nem tudunk, mert hát ott kell ülni majd az asztalnál a pénzügyminiszternek, és kihúzogatni tényleg a fiókokat, megnézni a szerződéseket. Lehetnek olyan kötelezettségek, amelyek nem újak, csak hát éppen esedékesek. A bevételi oldalnál pedig még olyan bibik is vannak, ugye, hogy már előre lemondott a kimenő kormány például az SZIA-ról, sokan nem fizetnek SZIA-t, azok később se fognak fizetni. Tehát arra nem lehet számítani, hogy majd a bevételek felpörögnek, ha csak az infláció nem. Na, az inflációról talán ébre se
2: beszélünk külön, de hogyha már ezt említi, akkor hogyan lehet lefaragni, mert valószínűleg kell lefaragni, de az ígéretek nem segítenek a hiányon, már azok sem, amik be vannak jelentve, említette a befagyasztott üzemanyagárat, az marad, ezt tudjuk. Marad a rezsicsökkentés, azt is tudjuk, hogy SZIA csökkentés lesz, nyugdíj emelés lesz, családi pótlék duplázás lesz, tehát ezek csak a bejelentett intézkedések, nem is az a program, amit ismerünk.
3: Hogy csinált egy ismert ember?
2: Hogy ez Orbán Viktor
3: van. Maradnak, nem maradnak. Hát vagy maradnak, vagy nem maradnak. Én azt remélem,
2: de úgy ezeket most jelentették be.
3: Hogy ezekhez hozzá kell nyúlni mindenképpen. Tehát amikor a kormány átveszi, azt én értem, hogy a kimenő kormány által bejelentett árrögzítéseket azonnal nem járhatja le, mert neki kell egy új szisztéma, be kell menni, ki kell dolgoztatni a következő rendszert. De ez a rendszer legyen fenntartható, legyen finanszírozható, legyen igazságos, hát legalábbis méltányos. Igazságosság az ugye földön nincsen, de méltányosság van. Tehát azt gondolom, hogy ezekhez hozzá kell nyúlni, csak azért is, mert azzal kezdtük, hogy nagyon nagy a hiány. Na most a hiányt két módon lehet összenyomni. Hát, hogyha adókat szednek be, tehát nagyobb lesz az állami bevétel, akkor kisebb lesz a hiány. No, de nem akarnak adót beszedni. Maradt tehát akkor a másik út, a kiadási tételeknek a nagyon kemény leforgásra. Most
2: honnan, hol lát mozgásteret leforgásra?
3: Hát az elmúlt napokban kijöttek botrányos tételek, most nem akarom ezeket rendezvényekhez kapcsolódó mókás tételeket idehozni, hát ezek persze 5-10 millió, 100 millió, tehát lehet nagyon nagy tételek is vannak. Tehát azokat kell lefaragni, és hát persze az igazán, ami megoldás, de nem az idei, hanem 27-28 a gazdasági növekedés. Mert a gazdasági nő, akkor természetesen minden ígéret valahogy, nem mindegyik, de majdnem mindegyik, belefér a növekedés.
2: Nem tudom, hogy hallotta-e, Orbán Viktor elment Dopmen műsorába, és azt mondta, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ez én kolléganőm ki is írta nekem, mert ez most volt nem sokkal az adás előtt, azt mondja, mármint a leköszönő miniszterelnök, ilyen van szerencsém is csak nekem lehet. Most derül ki, hogy az első negyedév azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Európa második legnagyobb növekedése van az első negyedévben, ugye Finnország előzött meg minket, a fogyasztás az egekben, az ipari termelés megindult, ez a tegnapi adat. Amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, az most látszik. A szegénység szerint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlag alá, a lakáspiacnál 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma, tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást. Ez volt a gazdasági értékelése most a miniszterelnöknek, a leköszönő miniszterelnöknek.
3: Én nem így látom. Adatok se ezt mutatják. Ugye a magyar gazdaság növekedett, de hát előbb már egy pár szót szóltam arról, hogy alapvetően a fogyasztás. Hát ha oda vágnak egy halom pénzt az emberekhez, akkor értelemszerűen fogyasztanak. Egy részét megtakarítják, egy részét elfogyasztják. Tehát egyébként, amikor a Márki-Zay para volt 4 évvel ezelőtt, ami aztán elmúlt, akkor is ugyanez volt. Tehát oda lőttek egy halom pénzt, kiukadt a költségvetés, a fogyasztás fölszaladt, és utána ez az index szépen lement mínuszba. Tehát a böjtje megjött, mert 22-re jött 23, az egy botrányos év volt. Tehát én azt gondolom, a miniszterelnök most mondott egy érvet, azt is mondhatta volna, hogy eltalálta a jövőt, csak nem a évet találta el, és nem a pontos hónapot, amikor a magyar gazdaság lábra kap, de ez sajnos nem így van. Az ipari termelés az egy szép adat. Na, lehetne mondani, hogy végre van egy ipari havi adatunk, ami szép, de azt is megnéztem, körbejártam, megszagoltam, megkérdeztem ipari embereket, hogy honnan jön össze, ők nem érezték. Megkérdeztem, és ez sokkal érdekesebb, a fuvarosokat, mert az a szakma, az tudja, ha valami történik, mert a logisztika. Ők nem éreztek dinamikát, és akkor megnéztem még egyszer az adatokat, és az jött ki, hogy az első 3 hónapban, mert a havi adat az mindig olyan, ezek előzetes adatok, hát a KSH aztán manipulálgatja. Az első 3 hónapban a magyar ipar 1%-kal nőtt az előző év 3 hónapához képest. Tehát a havi adatokat azért nem érdemes nézegetni, ez egy fűrészfog. És nem egy ilyen vasfűrész, hanem egy ilyen fafűrész, elég nagy fogazata van. Most éppen fölment, de ebből nem következik sok, úgyhogy a gazdaság még nem húz. 26.
2: Infláció, említette, térjünk át erre, 2,1%, picit magasabb, mint az előző hónapokban, de emelkedett. Igen, emelkedésre igen. Számít?
3: Igen, hogyne, mindenképpen. Tehát voltak technikai okai is, hogy mi, ugye mihez képest az inflációt előző hónaphoz mérjük. Hát 4000-kel nőtt, ha jól emlékszem, hát ha megszorozom 12-vel, akkor és ilyen ütemben menne, akkor 4-5% lenne az infláció. Azt gondolom, hogy az éves egészben nem lesz persze annyi, 3-assal kezdődhet az átlag, de így fog fölfele menni. Akkor is, ha kitör a tartós béke a hormúzi szoros környék.
2: Ez most az iráni háború miatt van? Tehát ez egész nem. Európában nem, ez nő, azt látjuk.
3: Ez még nem.
2: Tehát ez nem az iráni.
3: Ez még nem. Igen.
2: Akkor minek köszönhető?
3: Hát ugye előbb már mondtuk azért, hogy oda dobnak egy halom pénzt az emberekhez, akkor elkezdenek vásárolni, tehát a vásárlóerő ott van, és vannak technikai okaik is a mérésnek, mert ahogy nálunk mérik, a KSH az egy nagyon sajátos mérési mód, úgyhogy ez mindenképpen megy fölfele, megemelték a béreket az év elején, minimált bér, elég nagy béremelés volt. Most, ha megnézi az ember, hogy mi drágult, az élelmiszer nem nagyon, de már a az étkezde, a szolgáltatás van benne, ott már megdrágult, tehát a szállodai árak, a múzeumi árak, tehát ahol ember is van mögötte, nem csak termék, az természetesen átmegy ez a béremelés költségbe. És akkor még nem beszéltem az energiáról, az most jön.
2: Azt mondta, most jön, tehát hogy ez még nem az iráni háború. Mikor érezzük majd itt is, mert ahogy mondtam, ha megnézzük az adatokat, márciusban a 27 uniós tagállam közül 23-ban már nőtt az infláció, legutóbb a 22-es energiaválság volt az, ahol mindenhol nőtt, úgy, mint most. Tehát mikorra ér az ide, és vajon milyen mértékű lesz?
3: Hát, sőt, tehát Amerikában lement a benzinár, volt kettővel kezdődött a gallononkénti regular, és fölment majdnem 4,5-re. Tehát vannak gazdaságok, amik azonnal reagálnak. Ugye nálunk le van folytva azért, mert például pontosan, ha már említettem az üzemanyagot, ugye van ez a védett ár. Tehát a magyar statisztika az valamit mér, de nem az inflációt, hanem mér egy kört, amit mér. Vannak önkéntes árfékezések, tarifafékezések, amiket a cégek vállaltak egy darabig, aztán utána nem fogják vállalni. Tehát mindenfajta okok miatt minden elemző, akiket én megnéztem, mindenki azzal számol, hogy megy fölfele. A decemberi az már egész magas lesz, én azt gondolom, és még mindig nem feltételezem, hogy szétesik a világ energiapiaca, azt feltételezem, hogy az újabb békebejelentés most már tényleg ugye kopogjuk le valahol, talán bekövetkezett. De 3 hónap az túl hosszú, ugye most már ez nem incidens, hanem ez háború. És ilyenkor az első készletek elfogynak, a szerződéseket újra kötik, azokat magasabb áron kötik, és akkor jön a vegyszer, tehát mindenfajta termék, a csomagolóanyagok, tehát az élelmiszer drágulhat annak ellenére, hogy a gazda kevesebbet kap, ha a csomagolószer, a szállítás, a biztosítás, a hajórakomány díjak nőnek. Tehát azt gondolom, ez európai ügy, és persze magyar ügy.
2: Tehát sok kockázat van az inflációt tekintve, szerint meddig lehet tartani például az üzemanyag hatósági árát? És rögtön hozzáteszem, hogy nagyon sok elemző azt mondja, hogy az árréstoppot az már most ki lehetne vezetni, mert most nincs értelme.
3: Most ugye egy napot várjunk, amíg a kormány megalakul, a kormányprogramot már meghallgatjuk, és a miniszter bemegy, és az apparátusának kiadja, hogy tessék csinálni, nyilván dolgoznak rajta, de azért mégiscsak más, hogyha valaki készülve dolgozik, és más, ha a hatóságon belülül, hogy dolgozzanak egy jobb rendszert, ami a törékeny helyzetőket megvédi, de nem helyez költséget a nemzetgazdaságra, mert az a megoldás, hogyha világban Hormuz meg egyebek miatt kevesebb az üzemanyag, megy föl, a kerozinára megy föl, hát van, ahol már 100%-a drágult a repülőgép üzemanyagár, hogy akkor rögzített ár legyen Magyarországon, szóval, ahogy is mondjam, ha engem kérdeznek, akkor nem kellett volna bevezetni, de most már van, egy politikusnak ezzel valamit kezdeni kell, nyilván nem fogja így meghosszabbítani.
2: Forintról beszéltünk már itt a héten, de beszéljünk most is, mert hogy ma is tovább hasított és erősödött, 355 forint is volt egy euró. Ez most Trump bejelentésének köszönhető? Ugye tegnap bejelentette, hogy elhalasztotta a júniusig az EU-s autókra beígért 25%-os vámot.
3: Igen, ha az ő bejelentése is igazodna a forint, akkor tényleg az is egy cikk-cak volna. De ugye először is van egy nagyon magas kamaszint, ami erősíti egyébként is a forintot.
2: De az ugye az elmúlt hetekben megtörtént, de most hirtelen ugrott egy ötöt lefelé.
3: De azért az ott van, és akkor csökken a kockázat, a kettő együtt. Tehát ha csökken a kockázat, és itt 6,25 az alapkamat, akkor azért egy nagyon jó dolog, és van egy hype, van Magyarország iránti nagyon komoly érdeklődés, ezt én is érzem, tehát, hogy jönnek az érdeklődők, és ezért azt gondolom, hogy van, ami fölfele hajtja. A hírek igazából azt gondolom, hogy az uniós pénzek megszerzésének, nem a teljes megszerzésének, de a megszerzés lehetősége önmagában is stabilizálja. És hát végül mondok azért valamit, ez az erős forint, ez most ott van, mint 4 éve volt. A cseh korona is ott van, mint 4 éve volt. Tehát a magyar forint nem erősebb, mint a cseh korona, a zloty, a többi, hanem bezuhant, és ahhoz képest most visszament oda, ahol 4 éve volt. Tehát tulajdonképpen normalizálódik a helyzet.
2: Akkor, hogy marad relatíve ilyen erős a forint, vagy tovább erősödik, az jelenthet-e a gazdaságra nézve gondot is?
3: Hát az exportőrök már most nagyon idegesek. Akikkel találkozom, azok ugye sóhajtoznak, mert erre nem készültek fel. És, de azért mondok egyet, ugye azt mondtuk, hogy magasan a kamatszint és erős a forint. Hát, ha a kamatszint lejjebb megy, akkor például egy ok már kimegy abból, hogy miért kellene nagyon sok forintot tartani, vagy miért érdemes spekulásoknak forintot tartani. Tehát ez egy kellemes probléma egy ország számára, ha túl erős a valutája, mert gyengíteni lehet. Most én nem akarok innen televíziós ötleteket, távkuruzslást, de gyengíteni a forintot lehet. Erősíteni, na, az azon sokkal nehezebb. Úgyhogy most a könnyebb feladat vár a monetáris politika intézőjére, meg a gazdaságpolitika intézőjére, hogy az exportőrök azért kapjanak levegőt, de azért a forint maradjon erős, mert az az infláció, amit mondtunk, abban nincs benne semmi forint gyengülés. Az akkor is fölmegy 5%, mondjuk december per december, hogyha a forint marad úgy, ahogy van. Ha erősödik, akkor kisebb az infláció, az exportőrök sírnak, ha gyengül, akkor pedig sajnos hát az infláció kicsit felgyorsul.
2: Köszönöm, hogy jött.
3: Köszönöm szépen.
4: Most hazamegyek, haza vallanok. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Görög Márta lesz a Tisza kormány igazságügyi minisztere. Segítséget nyújt a Fradinak a leköszönő kabinet. Születésnapját ünnepli Sir David Attenborough. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk. Következnek a Spirit FM hírei 22 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Tegnap Melétei Barna Márton bejelentette, hogy nem vállalja az igazságügyi miniszteri megbízást az új Tisza kormányban. Ennek oka, hogy régi ismerőse és sógora is a párt elnökének, Magyar Péternek. A leendő miniszterelnök ma azt írta a Facebookon, a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját, dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek. A pártelnök bejegyzése szerint a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. A négy vádlott közül egyik sem ismerte be a bűnösségét a Jókai utcai házomlás ügyében tartott előkészítő ülésen, és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról sem, ezért az eljárás folytatódik. Az első tárgyalást szeptember 16-án tartják, a vádlottak kihallgatásával kezdődik majd, derül ki a fővárosi törvényszék közleményéből. 2022. júniusában omlott le és zuhant az utcára Budapesten az átalakítás alatt álló Jókai utca 1-es szám alatt található házdíszfala. A balesetben 4-en sérültek meg, 3-an könnyebben, az Operett Színház táncművésze viszont életveszélyesen. Kormányhatározattal nyújt segítséget a Fradinak a leköszönő kabinet. A magyar közlönyben megjelent határozat felkéri a honvédelmi minisztert az FTC fizetési halasztásának jóváhagyására, amennyiben a klub ezt kezdeményezi. Az egyes sportegyesületeknek számos kötelezettségük van az állam irányába, ilyen a különböző adók és járulékok befizetése is. Ez a kormányhatározat most megnyitna egy kiskaput az FTC-nek arra, hogy elhalaszthassa a közterhek megfizetését, ami Kubatov Gábor szerint 70 milliárdos összeget jelent. A kormány a döntést egyebek mellett azzal indokolta, hogy a koronavírus járvány, az energiaválság, valamint a háborús helyzet komoly nehézségek elé állították a sportszervezetet. A magyarok közel háromnegyede gondolja úgy, hogy Magyarország profitál az uniós tagságból. Derül ki a május 9-i Európa nap előtt közzétett új Euróbarométer felmérésből. Az összes megkérdezett 73%-a vélekedett így, tehát a magyarok az uniós átlagnál valamivel kedvezőbben ítélik meg az EU-s tagságot. Az európaiak 51%-a bízik az Európai Unióban, 2025 őszéhez képest ez 3%-pontos növekedést jelent. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. május 8-án született Sir David Attenborough, háromszoros Primetime Emmy-díjas angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék azonban nem várható. A többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Két oldalról került nyomás alá a hazai mezőgazdaság. A rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat. Az aszályhelyzet miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására utasította Gajdos Lászlót, a stúdióban Koncz Máté.
3: A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnöke, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
3: Olvassuk a híreket, de szerintem mindenki tapasztalja, és még a fővárosban is, hogy elképesztő aszály van. Mekkora a baj? Kezdjük a helyzetértékeléssel.
4: Ugyan ebben a műsorban is beszéltünk már róla, a probléma egyébként is nagy, egy elhúzódó válság időszakban van a mezőgazdaság szinte minden ágazata, akár növénytermesztőkről, akár állattartókról beszélünk. Erre jön még rá egy aszályhelyzet, ami a legjobb esetben is, ha holnap elkezden esni az eső, akkor is érdemi, látható veszteségeket okoz a növénytermesztésnél. Ha pedig így marad, akkor mind a növénytermesztők, a gabonatermesztők, olajos magtermesztők, mind pedig az állattartók aggódhatnak. Nekik ugyanis a takarmányuk került veszélybe.
3: Meg lehet azt mondani már most, hogy mekkora a kár? Még akkor is, hogyha lehet, hogy holnap elkezd esni az eső, de idén már kár a gazdák.
4: Az már biztos, hogy van valamilyen kiesés, tehát hogy jó termésünk biztosan nem lesz, hogyha megérkeznének az egyébként az elmúlt napokban ígért esők, akkor egy gyenge közepes termésre még számíthatunk országos kitekintésben. Az viszont még nem látszik, hogy milyen lesz az ára. A kilátásaink ebben a pillanatban nem jók, semmi nem utal arra, hogy a világpiaci alacsony árak tendenciái megfordulnának. Amennyiben mégis így lenne, úgy ez akár kompenzálhatná is, de ugye ebben a formában két ismeretlenül beszélünk, se az árat, se a mennyiséget nem látjuk még pontosan.
3: Mit lehet, vagy lehetne még megmenteni most, mit lehet még kezdeni most hirtelen, gyorsan ezzel a helyzettel? Nyilván nem csak reménykedni, hogy a május további része csapadékos lesz.
4: Ugye a vizet fakasztani sajnos még nem tudunk, így ilyen megközelítésben a reménykedés az egyetlen lehetőség.
3: Jó, akkor rögtön közbe várunk. Én ezt azért kérdeztem, mert a leendő miniszterelnök utasította Gajdos Lászlót, hogy dolgozunk egy azonnali vízügyi cselekvési tervet. Azt írta, hogy ez azonnali és egy középtávú, és én az azonnaliból gondoltam, hogy akkor ez valamiféle gyors lépés lesz.
4: Tehát lépéseket lehet tenni gyorsan. Nyilván minél korábban kezdünk el valamit, annak hatása annál korábban érzékelhető. Azonban azt, hogy bármilyen vízügyi beavatkozással ezt a helyzetet lehetne menteni, arról sajnos nem, vagy csak nagyon-nagyon pici mértékben lehet beszélni. Egy oldalról tényleg el kell kezdeni fölmérni ennek a lehetőségét. Ugye föl kell tölteni azokat a medreket, vízfolyásokat, csatornákat, amik lehetőséget biztosítanak a víz megtartására. Ugyanakkor van az országban néhány ezer kilométer csatorna. Ezzel szemben nagy mennyiségű víz a talajban tárolható. A Magyarország területének szinte háromnegyedét mezőgazdászok művelik, tehát a mezőgazdászok tudnak igazán vizet tárolni a talajban, az azonban nem megoldható, hogy ezt egyik hétről a másikra tegyük meg.
3: Hát viszont az fontos, baj, hogy nem tudják el.
4: Viszont ez fontos lenne, hogy a mezőgazdászokkal közösen alakuljon ki egy olyan cselekvési terv, egy olyan középtávú stratégia, ahol ez a vízmegőrzés megvalósítható, tehát a mezőgazdaság bevonása nélkül ez elképzelhetetlen. Amit ebben a pillanatban lehet tenni, az a meglévő körülmények vizsgálata, és azoknak a költségeknek, kiadásoknak lefaragása, amik jelen pillanatban a mezőgazdasági termelőket sújtják. Ezeket szükséges áttekinteni, ezekkel kapcsolatban fordultunk a leendő agrárminiszterhez is annak érdekében, hogy minél gyorsabban felmérhető legyen, hogy mit lehet még megmenteni. Nyilván visszafordítani a helyzetet nem lehet, de a termelők likviditásán azért sokat lehet segíteni, akár támogatott likviditás, pótló hitelekkel, a meglévő hitelek átütemezésével, azoknak az adók formájára behajtandó kiadásoknak az áttekintése, ami jelenleg terheli a szektort. Csak egy példát mondjak. Az agrárkamarában évente nagyjából 18 milliárd forint tagi befizetés történik, miközben nem vagyok benne biztos, hogy a tavalyi év, ugye még nem látjuk a pontos számokat, termelői profitja eléri a 180 milliárdot. Majd, hogy almát hasonlítunk körtével, mert lehetne nézegetni, hogy pontosan ki fizet be, és ez pontosan kinek az eredménye, de nagyságrendileg látszik, hogy szinte 10% az, amit csak ez az intézkedés elvon. teljesen egyértelmű a szektor igénye, hogy ezt a kötelező befizetést meg kell szüntetni, a kötelező tagsági jogviszonyt meg kell szüntetni. 10% profitot valószínűleg nem hoz ez a tagság.
3: Hogyha visszatérünk az asszályra, miért nem tudjuk megtartani a vizet? Nem tudom, 10 éve beszélünk erről, és azt mondják a szakértők, hogy persze klímaváltozás, és valóban évről évre kevesebb a víz, nagyobb a párolgás, de amíg hazánkban mondjuk régen 21.000 négyzetkilométer volt víz járt a terület, addig ez most 640. 21.000-ről 640. Tehát ez az egyik legnagyobb baj?
4: A lehulló csapadék kérdés egy dolog. A másik tényleg az, hogy mikor hullik, milyen formában érkezik, és az imént említett párolgás, milyen a hőségnapok száma folyamatosan nő. Az elmúlt években eljutottunk odáig, hogy 30 napot, egy hónapot meghaladják azoknak a hőségnapoknak a számai, amikor az éjszakai hőmérséklet sem egy 20 fok alá, a nappali hőmérséklet közelíti a 40 fokot, így ha még hullik is csapadék, akkor sem tud beszivárogni a talajba, hanem szinte azonnal elpárolog, és a növények számára elérhetetlenné válik. Ez egy olyan fontos tényező, amivel nehéz bármit tenni.
3: Nagyon sokan azt mondják, hogy ki lehet mondani, hogy az a gazdálkodás, ami most folyik, az fenntarthatatlan. Erre mit mond? Ezt egyébként Gyurica Saba mondta, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, és ő úgy fogalmazott, hogy egyszer nem lesz mit enni, hogyha ez így megy tovább. Az a talajművelés, ami most van Magyarországon, az nem működik.
4: Az biztos, hogy gondolkodni kell, és változtatni kell valamin. Tehát az a talajművelési rendszer, ami általánosságban jellemző az országban, és itt most nem egy-egy gazdaságról beszélünk, hanem a nagy átlagról, az elmúlt 30-40-50-60 évben más éghajlati időjárási csapadék viszonyok alatt között alakult ki. Tehát az, hogy változtatni kell, az tény. De ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra, nem lehet levenni egy teljesen új gazdálkodási kézikönyvet. Minden talajtípus, minden terület másképp működik. Tehát egy intenzív, fejlesztő, változtató, kutató, kísérletező munka kell, és ennek az eredményei is csak hosszú távon jelentkeznek.
3: Egyáltalán nem történt ez irányba semmi sem? Mert ugye azt mondják szakértők, hogy 5-10 balatonnyi víz hiányzik a magyar tájból, ami egyszerűen így kifolyik. Mert hogyha megáll, akkor is megáll, ugye a talajművelés miatt belvíz van, azt meg a gazdák elvezetik, mert kinek hiányzik a belvíz.
4: Ugye pont ez a probléma, hogy ez idáig a víz elvezetése okozott sok problémát, és a mostani vízkezelési rendszerek kialakulásakor nem is gondolt senki arra, hogy ennyire gyorsan megváltozhat a világ, és ami ez idáig problémát okozott, az néhány éven belül akár éltető is lehet. A dolog persze nem ennyire fekete és fehér. Annál a cégnél, ahol dolgozom, volt olyan tapasztalat, hogy a tábla egyik felében belvíz volt, a másik felében pedig öntözni kellett onnan 300 méterre. Így a kollégák a belvízfoltból öntözték a tábla másik részét, ahol már vízhiány volt. Tehát az, hogy valahol belvíz van, valahol megáll a víz, az még nem jelenti azt törvényszerűen, hogy akár pár száz méterrel odébb már nem lenne szükség vízpótlásra.
3: Utolsó dolog, a mostani asszály miatt emelkedhetnek például az élelmiszerárak, ezt lehet-e most látni, vagy meg lehet-e mondani?
4: Ezzel vissza kell utaljak Gyurica Csabának a megállapítására, mert az, hogy az élelmiszerárak hogyan mozognak egyik hétről a másikra, egyik hónapról a másikra, az sokkal inkább a világpiac kérdése. Azonban az, hogyha a magyar termelés olyan szinten zsugorodik, mint amit egyébként az elmúlt évek tendenciái mutatnak, akkor hosszú távon a kilengések sokkal nagyobbak lehetnek, és ez jelenthet problémát akár az élelmiszerárakban is, akár egyébként különösképp a vidéki lakosság fizetőképességének változásában, ott ugyanis a mezőgazdaság és a mezőgazdaságra rakódó gazdasági szektorok azért jelentősen sérülhetnek ebben a kérdésben, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a 2 millió földtulajdonos, aki földbérleti díjat kap a földje után, amennyiben a termelési érték ilyen mértékben csökken, milyen jövedelem változással, milyen mértékű jövedelem kieséssel számolhat. És ez már jelentő társadalmi probléma.
3: Nem kapja a támogatást. Igen. Szóval akkor mostani asszálynak miatt nem számít nagy élelmiszerár emelkedésre.
4: Ebben nem rövid távon nem, vagy ha lesz, akkor nem emiatt lesz.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Most jön az Aktuál Balázsral. Szervusz Balázs, kik jönnek hozzád?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket, itt lesz nálunk Gyökeri Mercedes, a HVG újságírója, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Tompos Ádám, a Magyar Hang riportere. Beszélgetek velük többek között arról, hogy Dopmennél adott interjút Orbán Viktor, arról beszélt, hogy azért ott, mert hát hova is mehetne, mert keresik a hangjukat azok az orgánumok, amelyek eddig a kormányt, illetve a Fideszt támogatták, és azt is mondta, hogy igeforrásként a Nemzeti Sport mellett a vadhajtások.hu-t szokta minden nap megnézni. Ez számára egy fontos kapcsolódási pont, úgy tűnik, a külvilág eseményeihez. Aztán a legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak adott interjút, és azt mondta, hogy Dubajból is haza lehet hozatni a Ferrarikat, és van mód arra, hogy az elmenekített vagyonokat visszaszerezzék, hogyha arra kerül sor. A Szőlő utcai botrány koronatanúja pedig bement az ügyészségre, és névvel tett vallomást arra vonatkozóan, hogy ki az a Zsolti bácsi. Juhász Péter pedig arról beszélt, hogy van videófelvétel is róla, de egyelőre ezt még nem lehetett látni. Ezek lesznek tehát a témáink, néhány perc is jövünk.
3: Balázs, köszönjük neked. Holnap este 19 órától lesz egy rendkívüli egyenes beszéd a parlament alakuló ülése miatt. Egon várja majd önöket, de holnap délelőtt 10 órától az ATV Extrán már láthatják az alakuló ülést, a beszédeket, tehát nagyjából egész nap közvetítjük az ünnepséget. Este 7-től pedig egyenes beszéd. Én köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra, kellemes hétvégét!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Szerint Magyarország hozzá fog jutni az összes befagyasztott EU forráshoz? Ez a kérdésünk, amelyre várjuk a válaszaikat és természetesen a kommentjeiket is. Azok közül már néhányat válogattam, de aki akarja, olvashatja az összeset, több száz van belőle a Facebook oldalunkon ehhez a témához kapcsolódóan. Nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem van más is, mutatom, hogy ki kell és hogy miről lesz szó.
3: A leköszönő miniszterelnök Dobmennek adott interjút Orbán Viktor azt mondta, a nemzeti sport mellett a kedvenc ige forrása a vadhajtások. A TV2-t jobb-közép polgári kritikus orgánumnak nevezte. A legfőbb ügyész szerint akár Dubajból is vissza lehet szerezni a Ferrarit. Nagy Gábor Bálint a 24.hu-nak azt mondta, vissza lehet szerezni a kimenekített vagyonokat. Az idő szűkössége miatt lehet, hogy Magyarország elesik a megszerezhető EU-s források egy részétől, írta a Politico. Az új kormánynak augusztus végéig van ideje megállapodást kötni. Megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai botrány korona tanúja. Az ügyészség egyelőre azt kérte, hogy a sértett férfi ne hozza nyilvánosságra az elkövető személy azonosságát. Mai vendégeink Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint Magyarország hozzá fog jutni az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Nézzük, hogy hogy áll a szavazás. Így a műsor elején 66%-a a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 34% szkeptikus ezt illetően, és hogyha elolvassák a kommentmezőt, akkor ott is bizony találnak szkeptikus kommenteket. Azok közül is, meg az optimisták közül is majd válogatunk, és ezt meg fogjuk önöknek mutatni. Köszöntöm önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Jó estét! Nézzük rögtön azt a témát, amely azért érdekes, mert hogy a választások óta egy kimerítő beszélgetés keretében Orbán Viktor most szólalt meg először.
4: Orbán Viktor valóban Dobmenné járt, egyebek mellett arról beszélt szomorúan, miért megszűnik a képviselői mandátuma, méghozzá azért, mert a 20 évre tervezett melót, amire vállalkozott, nem fejezte be. Azt is mondta, sokan nem értették meg, miről is van itt történelmi távlatokban szó, de az emberek a saját életüket élik, nem a politikát. Hozzátette, az ő terve az volt, hogy csinálnak egy szuverén, önálló, saját lábán álló Magyarországot. és azt is kifejtette, hogy nemzeti oldalon azokat érti, akik a hazát is fontosnak tartják, saját személyes és családi életét. Kifejtette, hogy nemzeti oldalon azokat érti, akik a hazát is

0: Arról is beszélt, hogy a fiatalok viszont nem az alapján döntöttek, hogy nekik személyesen milyen előnyeik származtak. Hát akkor nem egészen pontosan értem, miközben elmondja azt, hogy a fiatalok túlnyomó többsége nem a Fideszre szavazott a 40 éven aluliaknak, ez 70%, hogyha jól emlékszem, ezt említette. Tehát azt mondja, hogy azok a nemzeti oldal, akik a saját személyes érdekeiken túlmenően is tudnak távlatokban gondolkozni, és elmondja, hogy azok a fiatalok nem szavaztak rá, akik, még ezt is elmondja, nem az anyagi lehetőségeik miatt szavaztak. Tehát akkor, és ez csak az egyik ellentmondás, amit felfedeztem ebben az interjúban. Nagyon sok szempontból nagyon érdekes volt.
1: Örömmel kell közölnöm Orbánnal, gondolom nézi a műsort, hogy én is a nemzeti oldalhoz tartozom, mert nekem is fontos a hazám. Ugyan rémülten
0: pedig nem 40 éven alul.
1: Igen, és elborzadva néztem azt a hazát, amit Orbán próbál nekünk felkínálni, és abból nagyon nem kértem. Orbán nem érti szerintem még mindig, hogy mi történt vele. Tehát a Dokmen hazaló elmenetele, az ottani szövegei, ugye én a népsforduló és a vadhajtásokból tájékozódom című történet. Tehát a vadhajtásoknál szélsőségesebb, ócskább, rémisztő hangvételűbb lap nincs a földön, vagy online felület. Szóval itt tartunk, hogy a miniszterelnök, aki még az, tehát jelenleg ő még Magyarország miniszterelnöke, egy ilyen, hogy mondjam, sarokba szorított dúvatként mond elképesztő marhaságokat, sért meg továbbra is emberek százezreit, millióit, nem érti, hogy mi történt. Nem az van, hogy ő nem kapott 20 évet, hanem az van, hogy a magyar társadalom nagy-nagy többsége azt gondolja ma már, hogy nagyon nagy baj, hogy 16 évet kapott. Itt tartunk, és Orbánnak úgy látom, kell még egy kis idő, hogy ezt megértse.
0: Egy másik jelzőt használta vadhajtásokra és a nemzeti sportra, igeforrás. Csak úgy említeném, hogy mi keresztények az új szövetséget szoktunk igeforrásként. Igen, szóval, jó, bocsánat. Igen. Én katolikus. Igen, ez akkor így fogalmazok. Tehát az új szövetséget szokták, vagy úgy mondom, hogy a keresztények az új szövetséget szokták igeforrásként emlegetni. Ő itt a vadhajtások mellett említette
2: ezt a szót. Balázs, említetted ezt az ellentmondást, ami a fiatalok és a szavazata között kulminálódott. Azért van itt konkrétan a vadhajtásoknál egy másik ellentmondás is. Ugye ma van péntek, elmondta ezt Orbán Viktor, tegnap a Mandiner címlapján ott volt Navracsics Tibor, hogy vissza kell térni a polgári szalonokhoz. És akkor hogy fog összegurulni majd a polgári szalonok világa és a vadhajtás? Az állami kézbe került népsportot, azt már nem is említem. Tehát, hogy igen, csánat, tehát, hogy valóban. De, tehát, hogy ugye ez az egész polgári világ, ugye a Fidesz kedvenc kifejezése, ez a magabíró polgári kultúrának a letéteményeseit próbálják újra megszólaltatni. A nemzeti sport az mindenről szól, csak a magabírásról nem. Tehát állami kézben van, tehát ez még csak nem is olyan, mint a Kesmánál a legtöbb sajtótermék, hogy állami pénzből tartják el. Ez effektíve állami kézben van, és úgy ömlik bele a még az állami pénz, és még állami pénzekből kitömött sportklubokat kérnek meg, vagy hát szólítanak föl, hogy fizessenek rá elő, hogy legyen egyáltalán példányszám. Mindezt az önmagát a legsportbarátabb kormány ideje alatt. Tehát, hogy ez már tényleg így egyébként az önmaga paródiája, ami magát a vadhajtásos kijelentést jelenti, hogy szerintem Orbán Viktor szeretett volna valami nagyon erőset mondani, hogy hát most nem róla fog szólni a következő pár nap, és mondani valami radikálisat, vagy adott esetben szélsőségeset, hogy figyeljenek oda rá. Attól tartok, hogy ez túl jól fog sikerülni. Tehát, hogy máshogy fognak rá nagyon figyelni a következő napokban.
3: Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a vadhajtásokat meg a polgári oldalt nagyon nehéz összeegyeztetni, vagy akár ugye a kereszténységet nagyon nehéz összeegyeztetni, de nekem az is nagyon érdekes volt, amit a magyar sajtó többi részéről mondott. Ugye azt mondta a általunk független sajtónak nevezett részre, hogy azt külföldről finanszírozzák, ezért aztán nekik nem beszél, és a jobboldali sajtó...
0: És ellenségek.
3: Igen, ezt már megszoktuk, tehát hogy ebben különösebben új dolog nincs, de ugye sokkal érdekesebb volt, amit ugye általa TV2-ként és Indamédiaként példaként hozott úgymond jobboldalibb sajtóra mondott, hogy jelenleg keresi a hangját.
0: Azt mondta rájuk egyébként, hogy polgári kritikus média világnak a része, a TV2. Tehát egyrészt itt van egy ilyen igény a polgári
3: hangvételre,
0: és de a TV2-t azt tulajdonképpen ebben az értelemben oda is sorolta, viszont ott van a vadhajtás, tehát tényleg mondatonként ad nekem gondolkodni valót.
3: És mindez Dokmennél tette.
1: De annál a Dokmennél, aki még 10 éve a fejét

0: rugdosta, mármint hogy egy műanyagból készült Orbán fejet rugdosott, és annál a Dokmennél, akinek az ég a világon se a politikához semmi köze, se a művészetekhez, se a zenéhez, tehát semmi.
1: Se az újságíráshoz.
0: Az meg pláne, tehát semmilyen módon. Én azt látom, én elég régóta mondom ebbe a stúdióban, és mondom, hogy Orbánnak mennie kell, és szerintem megfogadta a tanácsom. Tehát ez most itt az elmenetel, egy parodikus, szomorú játék, ha tetszik. És én Navracsicsot venném ebből a szempontból komolyabban, mert az érdekes volt viszont, ugye a Mandinerben volt valami, talán vele az interjú. Ugye Navracsics azt mondta, hogy kiszáll a politikából, ha nem választják meg. Most ehhez képest ez az interjú, mintha arról szólt volna, hogy tulajdonképpen akár én is lehetnék, aki ezt megpróbálja ezt a megoldhatatlan feladatot megoldani, és az tényleg sem...
2: Ezt mondja, meggyőzte erről Orbán Viktor, hogy ebbe a munkába vegyen.
0: Igen, de hát ez az Orbán Viktor nem győzhette meg őt, mert a finoman szól nem ugyanazt akarják. Tehát én ezt tényleg egy hattyúdalnak látom, amit itt láttunk Orbántól. Egy ilyen zavarodott, sarokba szorított, a helyzetét rosszul felmérő, bukott ember, aki nincs tisztában azzal se, hogy mekkora károkat okozott ennek az országnak, nem nincs tisztában azzal, hogy ő a felelős. Volt egy olyan része is ennek a riportnak, elkezdte szidni az Orbán Balázsékat, mintha nem ő lett volna a kampányfőnök. Tehát mintha komolyan lehetett volna venni azt, hogy szerencsétlen Orbán Balázs, őt se sajnálom, mert megéri a pénzét, de hát nyilvánvaló, hogy aki életében nem látott még belülről kampányt, tehát egy ideológusa volt ennek a pártnak, nyilván nem ő volt a kampányfőnök, hanem maga Orbán, mármint a Viktor, most ehhez képest elkezdeni a saját embereit egy ilyen helyzetben azt, hogy tulajdonképpen ti tehettek erről az egész történetről, mert nem szóltatok, hogy baj van, elfelejtettétek szólni.
2: Bár mondjuk azt mondja, hogy végeredményben ő a felelős, mert hogy ő vitte hát azért... a csapatot. Sokan nem értették meg, hogy miről is van itt történelmi távlatokban szó, idézem a leköszönöm a miniszterelnököt, de azért nagyon sokan voltak az országban, nehéz megmondani mennyien, de talán sok százezren, akik értették, hogy mit csinálok. Hát sok százezren, tehát sok, több millió kellett volna ahhoz, hogy értsék. Tehát eléggé, hogy is mondjam, szűkre szabta azoknak a körét, hát meg, akik hogy, saját maga szerint is értették.
1: Meg hogy mit értettek? Tehát ha jól értem, akkor itt az emberek vagy a társadalom érdekét ehhez képes kellett volna előrébb helyezni azt, hogy ő egy szuverén nemzeti államot, vagy nemzetállamot, vagy pontosan nem is tudom, hogy mit épít. Tehát, hogy azért mégiscsak egy kormány feladata az lenne, hogy azt a társadalmat, vagy azt az országot úgy építse, hogy az ott élőknek jobb legyen. Abból, amit most Orbán mondott, nem azt vettem ki, hogy én nem értettem meg, bár ugye később beszél arról, hogy jaj, hát a gazdaság azért jobb lett, és ők kihúzták a csődből az országot, de azért itt mégiscsak arról van szó, ha jól értem, hogy ő elképzel egy országot, és hogy nekem azt kéne megértenem, és szerinte pár százezer ember megértette, de hát azért ez egy majdnem 10 milliós ország.
2: Azt hívjuk nemzeti oldalnak azokat, akik a hazát is fontosnak tartják a saját személyes és családi életükön túl.
3: Akkor az egy széles konszenzus, hiszen ezt nagyjából mindenki általában így szokta gondolni. Az, hogy Orbán Viktor szokás szerint szeretné ezt kisajátítani, az egy dolog, csak nem áll jól neki. Viszont ez a gondolat, hogy sok százezren voltak, akik megértették, csak ugye nem tudta tovább szélesíteni. Ez mint hogyha 2009-ben Gyurcsány Ferenc mondott volna ilyeneket körülbelül. Tehát, hogy ez az a mondat, ami akkoriban elhangzott részéről, és amikor egy politikus arról beszél, hogy nagyon jó dolgaink voltak, csak nem kommunikáltuk jól, az általában az a teljes kudarcnak a beismerése.
0: Igen, hát nekem volt erről egy elhíresült mondatom annak idején Gyurcsány kapcsán, hogy nem azt mondták Feri. Most írtam is valahol, hogy nem ezt mondták Viktorit, és azt tudom mondani, hogy nem ezt mondták Viktor. Nem, hazudik Orbán, ő nem egy szuverén országot épített, hanem a keleti diktátoroknak kiszolgáltatott országot. Ez a szuverén ország, Magyarország egy népszavazáson döntött arról, hogy az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk. Ehhez képest Orbán ennek az ellenkezőjét próbálta megépíteni. Szó sincs itt szuverén országról. Ez egy hazugság. Tehát azért fontos, gondolom jelezni, hogy nem. Orbán nem egy szuverén országot, hanem egy Putyintól függő, Kínától függő, kiszolgáltatott országot próbált megépíteni. Egy teljesen elhibázott gazdaságpolitikával, ahol most tartunk, az egy tragédia. Tehát félretés ne essék, amit most átvesz holnap a Magyar Péter és kormánya, az egy csőtömeg. Tehát nincs olyan területe a magyar gazdaságnak, ahol nyúlunk, ahol és az államnak köze van hozzá, mert talán vannak olyan területek, ahol az államnak nincs köze. Semmi nem működik. Tehát a bukásuk egyik fontos oka volt, hogy egy lehetetlen, reménytelen, végtelen rosszul kormányozó kormányt láttunk, amire rátették a kezüket, az biztos, hogy tönkrement. Nincs növekedés, nem működnek a közszolgáltatások, a az állam lényegében csődben van, el vagyunk elképesztően adósodva, és sorolhatom tovább a példákat, ugye a költségvetés hiánya 70% fölött van itt most az első negyed év táján. Hát az
2: erre, már megnövelt hiány cél.
0: Igen, erre azt mondani, hogy hát tulajdonképpen itt egy minden rendben van.
2: Hát ugye azt mondja egyébként, hogy az ő személyes pehje, hogy pont most érkeznek a jó eredmények, GDP adat meg 1% arra lesz, azt hiszem, hogy nem mondta pontosan, de tényleg ez van a kásában. A várakozásokhoz képest 1%, tehát 1/1000-kel alacsonyabb lett az infláció, nem 2,2, hanem 2,1%. És hogy ez az ő pehje, mert hogy mostanra érnek be azok az intézkedések, amelyek annak köszönhetők, hogy kivezették a válságból az országot.
3: Az a baj ezzel, hogy 2020-ban Sátoraljóújhelyen egy Trianon megemlékezésen ott mondott egy olyat, hogy ez volt a legjobb Trianon óta eltelt 100 évben, az ő kormányzása volt a legjobb 10 év, ami Magyarországgal történt, és ez egyébként mániája Orbán Viktornak, hogy mindig visszatér oda, hogy milyen igazságtalan, hogy ezután a 10 év után jött a Covid, jött a háború, jött az energiaválság, bocsánat,
2: a lengyeleknek meg a cseheknek.
3: Igen, és hogy ezek a vívmányok ezek odavesztek. Hát akkor is egy klasszikust idézve, hogy akkor ezek ennyit értek. Tehát, hogyha ezek nem voltak válságállók, ha nem sikerült egy olyan ütőképes államot ez alatt a 10 év alatt elkészíteni és átalakítani az országot úgy, kétharmaddal, rengeteg pénzzel, rengeteg uniós forrással, akkor ez nem igazságtalan, hanem ez egy rosszul kivitelezett munka volt. Ez egy pocsék kormányzás volt magyarul. És ezt mindig elmondja, és volt a kampányzáron volt egy ilyen, keveset beszéltünk róla, mert nagyon sok minden történt azóta, de egy ikonikus mondat, hogy igazságtalan volt ez a 4 év, de megérte. Tehát, hogy valami ilyesmit mondott akkor, hát nem állnak jól ezek a dolgok.
2: Fölrémlik nekem egy ilyen régi híradó részlet 1986-ból a csernobili katasztrófa után, amikor már nem lehetett eltitkolni, és a szakértőt megkérdeztek, hogy na akkor most mi van, és az volt a válasz, hogy nincs sugárzás, de már csökken.
0: Erre sajnos jól emlékszem, akkor igen. Mellettem a tabában ülő terhes feleségemmel kellett eldöntenünk, hogy hogyan tovább, tehát a megjutatás itt van előttem. Arra visszatérve, amit mondasz, ugye a Orbán-féle gazdaságpolitika 2025 februárjában repülőrajtot hazudik, miközben mindenki tudja, hogy ténylegesen egy tragikus helyzet van. Egyébként én ezt az első 10 évet sem gondolom egy csodálatos évnek. Ellopták ezt az országot. Ellopták, tényszerűen ellopták, tehát hazavitték ezt az országot, ellopták a jelenünket, és ellopták a jövőnket. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy itt bármiféle, hogy mondjam, előrelépés bármilyen területen lett volna, bárhova nézek, mindenütt, és ez nem csak az utóbbi 4 év, hanem az előző időszakban is azt látom, hogy lelakott, működésképtelen, államilag túlszabályozott, központosított rendszerek működnek, ahol kizárólag a politikához való viszonya meghatározó, rászoktatták a magyar társadalmat, hogy csak a politika számít, hogy ugye olyan oligarcháink vannak, akik nem klasszikus oligarchák, mert általában az van, hogy az oligarcha uralja a politikát. Nálunk a politika uralja az oligarchákat. Ezek nem valódi, hogy mondjam, gengszterek, hanem a gengszterek azok a politikusok. A maffia állam, ahogy Magyar Bálint barátom mondja, az azt jelenti, hogy a politika a maffia, nem a gazdaság telepszik rá a politikára, hanem a politika fogjává teszi a gazdaságot. Ezt sikerként elkönyvelni, ez a magyar társadalom megújítása, hát nagyon csodálkoznék, ha komolyan venném egy pillanatra is Orbán Viktor.
1: Én gondolkoztam, hogy tudok-e jó hírt mondani, vagy tudok-e olyat mondani, és az jutott eszembe, hogy paradox módon az, hogy az uniós forrásokat zárolták. Ugyanis függetlenül attól, hogy azok a pénzek megjönnek, vagy nem jönnek meg, azokat a pénzeket legalább már nem tudták ellopni. Most legalább van egy kis remény arra, hogy legalább ennyi pénz befolyik. Több dolog nekem se jutott eszembe.
2: Mint hogyha folyna egyfajta gondolkodás, hogy a nemzeti oldal kifejezést azt megtöltsék valamilyen formában, tartalommal. És hát Orbán Viktor ugye ide szűkítette le, hogy már idéztünk, elmondom még egyszer, sokan nem értették meg, hogy miről is van szó itt történelmi távlatban. Azért nagyon sokan voltak az országban, talán sok százezeren, akik értették, hogy mit csinálok, ezt hívjuk nemzeti oldalnak. Tehát az a nemzeti oldal pár százezer ember, aki érti, hogy Orbán Viktor mit csinál. Nem sikerült tartalmat adni ennek a kifejezésnek, miközben egyébként van egy konszenzusos tartalma annak, hogy mit jelent a nemzet, meg mit jelent a haza.
0: De ez tulajdonképpen szerintem már a magyar megjelenésének az eredménye. Mert a hagyományos ellenzéki pártok nem tudtak mit kezdeni ezzel a nemzet elrablása kérdésével. Tényleg az lehetett az érzete, és ez is volt Orbán sikerének egyik titka, hogy az a látszat keletkeződött, mint a tényleg ők lennének a nemzeti oldal. Mint a tényleg a haza azon része, ami nem ők az ellenzékben, az ellenséges, az hazaáruló. Tulajdonképpen magyar, aki belülről jött, szerintem ő azonosítani tudta, hogy ez az egyik alapvető probléma, hogy nem tudunk érzelmileg kapcsolódni, mert ott foglalt valami. És hát annyi piros-fehérzöld zászlót, mint a Tisza rendezvényeien, én még nem láttam. Egyetlen egy Fidesz rendezvénye nem volt ennyi. Visszavett ezt a fogalmat, ezért próbál kétségbeesve utána kapni, de hát ma már ez nem így van. Ma már azt gondolja, tavaszi szélvizet áraszt. Miről tetszik beszélni? Itt meg Orbán mond hülyeségeket a dokmennél. Akkor most mi van?
1: Én azt érzem, hogy egy kicsit elszakadt a politika meg a társadalom, és ugye valóban a társadalom tényleg piros-fehér-zöld zászlóval ment ki, de hogy közben ugye, amikor Orbán nemzeti dologról beszél, azt egyedül úgy tudta megtölteni félig meddig tartalommal, hogy össze tudott hozni egy ilyen európai pártcsaládot, amit ő patriótának nevezett. Az, hogy ezeknél a pártoknál, amik ennek a részei, ez a patriótaság, ez teljesen más jelent, és hogy őket pont az köti össze, hogy egymásra is furcsa szemmel néznek, az egy paradoxon ennek az egész történetnek, de hogy neki tényleg...
2: A nacionalista internacionál.
1: De hogy én mást nem tudok ebbe a dologba belelátni. De azt hiszem, hogy ennek viszont így a magyar társadalomban nem, hogy több százezer, de hogy nulla híve nincsen. Tehát, hogy mondjuk arról beszélünk, hogy ki az, aki amiatt szavazott a Fideszre, hogy idejött az amerikai alelnök, és az amerikai alelnök így fölhívta Donald Trumpot, és akkor második próbálkozásra ott üzengetett valamit. Én nem hiszem, hogy bárkit ez motivált volna.
3: Hát Orbán Balázs szerintem igen. Egyébként pont a választási kampányban volt egy mezőtúri beszéde Orbán Viktornak, amikor ő maga leplezte le ezt a gondolatot, ami most már nagyon komikusan fest így a választások után, amikor ugye aktivistáknak magyarázta el, hogy ahogy mi nyerünk, az nem kétharmados arány, hanem a választórendszernek a sajátossága.
2: Tehát erről tulajdonképpen... most is beszélt, dob mennél a győztes irányába.
3: Igen, és hogy tulajdonképpen ezzel beismerte, hogy korábban, amikor mindig arról volt szó, hogy ó, hát minket választottak meg kétharmaddal, tehát mi vagyunk a nemzet, tehát azt csinálunk, amit akarunk, hogy az teljesen fals volt. Tehát, hogy ez már a kampányban kiderült. Most, hogy megvan ez az eredmény, ami tulajdonképpen megmutatja azt, hogy egy turista buszra fölfér a frakciójuk körülbelül, így ebből a pozícióból beszélni arról, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, és így rázni a ketrecet, hogy de, mi vagyunk igazán a nemzetiek, mert hogy nekünk jobban számít a haza, ez nem vonzó, nem attraktív, és egyébként pont erről is beszélt a Dopmennél, hogy mennyire, hogy lehetett volna attraktívabb a kampány. Csak hogy ezzel meg pont az a baj, hogy azok a kicsekkoló fideszesek, akik elmondják, hogy egyébként helyi problémákkal nem lehetett foglalkozni a kampányban, mert a központtól megkapták, hogy csak a háborút, csak a békét kell gyomatni, akkor onnantól kezdve ez az attraktivitás, ez megint kap egy tüdőlövést, mert akkor nem, nincs más, csak a paranoia, és csak azt lehet vinni tovább.
2: Az, amikor arról beszél Orbán Viktor, hogy a vadhajtásokra hivatkozik, ugye ige forrásként, nem vagyunk olyan nagyon sokkal azután, amikor még Danku rádiót hallgatott. Lehet ez egy nyitás, kikacsintás, odaszólás a Mi Hazánk szavazóknak. Még a kuruc saroknak is nevezte a vadhajtásokat, tudjuk, hogy a kuruc info az milyen ige, melyik politikai platformnak számít ige forrásként.
3: Annyi csak, hogy abszolút számíthat annak, és hogy azért azt jegyezzük meg, hogy Orbán Viktor az ember, aki egy kézfogásnyira van Benjamin Netanyahutól és Bede Zsoltól a vadhajtásoknak a, nem tudom, a főszerkesztő poszt az ráhúzható-e, és amikor tényleg, és ez még ugye aktív miniszterelnök korában volt rá jellemző, és amikor egy ilyen széles koalíciónak kell megfelelned, akkor még arra is figyelned kell, hogy mit mondasz, mit csinálsz, tehát hogy erre nagyon-nagyon beszorít egy sarokba. Hát most így beszorult egy nagyon másik sarokba.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy Orbánnak megvan az a szuperképessége, hogy ahhoz próbál szólni, ahol éppen van. És hogy ő valamiért azt gondolja, mondhatnánk, hogy a Doppennél ezt kell mondani, de ugye a nagy kérdés az, hogy miért Doppenhez ment erre a búcsú interjúra. Tehát, hogy nekem nem is az
2: volt a... korrektek velem, tehát ezt mondta, a többiek még nem hallják, nem találják a hangjukat.
1: Igen, tehát, hogy az, hogy ő Doppennél vadhajtásokról beszél, az nekem inkább összepasszol, mint hogy itt ez az egész így egyben.
0: Én meg szoktam védeni Orbánt, amikor barátaim lefasisztázzák, mert azt gondolom, hogy nem az, ugye jól ismertem régen, azt gondolom, hogy nem az, de ezek a gesztusok, amiket most látunk, azért ezek, hogy mondjam, igazolják az én barátaimat. Tehát az, hogy valaki, én értem azt, hogy ő meg akar felelni, meg ki van szolgáltatva, meg rossz állapotban, de akkor se csinálunk ilyet. Tehát van, a Magyarország miniszterelnökét hallottuk, nem akárkit, tehát nem arról van szó, hogy a Fidesz szélsőjobbos szárnyának ugye volt miépes Kocsis Mátét hallottuk volna,
3: Boldog Istvánt,
0: vagy sorolhatjuk a példákat, hanem a Magyarország 16 éve miniszterelnökét, aki egy olyan úcska, úszító, antiszemita, kirekesztő, cigány ellenes orgánumról beszél, mint a Igeforrásról, ugye, tehát nem is tájékozódási pontról, Igeforrásról. Hát ez szerintem...
2: Azok ugye kinyilatkoztatott szöveg. Szerintünk, vagy a hitünk szerint, keresztények szerint azok kinyilatkoztatott szöveget, tehát még több, nem szerzett szöveget,
0: több,
2: azok kinyilatkoztatott
0: több is, mint amit én ebbe belegondolok. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ez egyszerűen elképesztő. Egyetlen egy mentsége van, hogy egy bukott embert hallottunk, de ez sem mentség, mert hát végül is, nem tudom, hogy a 40 éve a politikai térben van, lehet annyi önmegtartóztatása. Nem az első alkalom, mert Orbán esetében ez voltak már ilyenek egyébként, de ennyire szélsőségesen én még ezt nem hallottam, és vérlázítónak tartom, tehát elementárisan föl vagyok háborodva.
1: Különösen, hogyha bukott emberről beszélünk, tehát azért azt gondolnám én, mint ember, hogy azért valamilyen túlélési ösztön ott van. És itt viszont azt látom, hogy még azokat az utakat is lezárja a bizonyos emberek felé, amik talán még megvoltak a választási vereség után.
2: Bete Zsolt nyilvánvalóan kikérni magának az antiszemitizmust és a cigány ellenességet.
0: Ebben állok elében.
2: Ebben egészen biztosak lehetünk. Ön szerint Magyarország hozzá fogja jutni az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Nézzük, hogy egy fél időben önök mit gondolnak erről a témáról. 66% továbbra is azt mondja, hogy igen, hozzá fog jutni az ország, 34% viszont úgy gondolja, hogy nem. Innen fogjuk majd folytatni egészen pontosan a legfőbb ügyész 24.hu-nak adott interjújával. Felgyorsultak most az események olyan ügyekben, amelyeket a sajtó már évekkel ezelőtt megírt, és azt mondja Nagy Gábor Bálint, hogy akár Dubajból is vissza lehet szerezni a Ferrarit, meg úgy általában is a kimentett vagyonokat. Tartsanak velünk!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Ön szerint Magyarország hozzá fog-e jutni az összes zárolt EU forráshoz? Nézzük a szünetben önök mire jutottak. Maradt a szavazatoknak az aránya 66 igen, 34 nem, vagy az van, hogy nagyjából azonos arányban nyomogatják a gombot, vagy pedig megunták a gombok nyomogatását. Mindegy, egyenlőre ebből tudunk kiindulni. Gyükeri Mercedes-szel, a HVG újságírójával, Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint Tompos Ádámmal, a Magyar Hang újságírójával folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, és folytassuk azzal, hogy a legfőbb ügyész interjút adott a 24.hu-nak, és hát persze, hogy előkerültek azok a kérdések, amelyek a sajtó részéről már az elmúlt években többször előkerültek. Egyrészt ügyekkel, másrészt pedig az ügyészség működésével kapcsolatban.
2: Szeretné folytatni a munkáját. Ezt válaszolta a 24.hu-nak a legfőbb ügyész arra a kérdésre, hogy eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának, és lemond-e a posztjáról. Nagy Gábor Bálint visszautasította, hogy tevékenységét politikai befolyás érte volna. Azt mondta, több alkalommal jelezte, hogy nem ért egyet bizonyos jogi megoldásokkal, ezen kívül azonban más kapcsolata nem volt a kormányzattal. A Charles Wöllner ügy kapcsán arról beszélt, hogy kétséget kizáró bizonyítékok vannak a bűncselekmények elkövetésére, így nem gondolja, hogy Wöllner Pál megúszhatja a történteket. A vagyon visszaszerzési hivatal felállítását jó ötletnek tartja. A vagyon kimenekítések kapcsán pedig azt mondta, meg fogják oldani, hogy akár Dubajból is visszahozzák a Ferrarikat. A Balázsi ügyről úgy fogalmazott, hogy büntető eljárás van folyamatban. Gyanúsított ugyanakkor még nincs az ügyben. Az MNB botrány kapcsán pedig arról beszélt, hogy hamarosan vélhetően felgyorsulnak az események.
1: Igen, tehát arra azért van igény, tehát hónapokon keresztül álltak az események, nem tudunk arról, hogy milyen nyomozati cselekmények történtek volna, aztán utána ügyészségi felügyelet alá vonták a nyomozást, éppen arra való hivatkozásra, hogy hát a rendőrségnél, mint hogyha egy kicsi, az elvárhatónál kicsit lassabban mennének a dolgok. Ugye azért azt látjuk április 12-e óta, hogy megmozdultak bizonyos gépezetek, olyan gépezetek is, amelyeknek a miniszteri szintű felügyeletét még egészen a mai napon is, szerintem addig, amíg le nem teszi az új miniszterelnök az esküjét, hivatali esküjét, ugyanazok a személyek végzik, mint akik végezték az elmúlt években.
3: Hát ezzel az egész interjúval már ott kezdődik az érdekesség szerintem, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy mondjuk április 12 előtt a legfőbb ügyész ad a 24-nek egy ilyen típusú interjút, és ilyeneket válaszol, és ilyen kérdésekre. Ugye ő a Orbán Viktor által jobb-közép kritikusnak nevezett Indexnek adott egy interjút, amiben úgy szőrmentén érintett kérdéseket, de ez a fajta kendőzetlenség ez abban nem szerepelt. A másik pedig az, hogy itt a...
1: Lényegben beterheli azokat, akikről a sajtó már megírt.
3: Igen.
1: Elég...
3: A másik pedig az, hogy itt a Ferrarikkal itt szerintem elsősorban nem a visszahozatal lenne a fő probléma, hanem az, hogy azok a Ferrarikra mi kifizettük azokat a pénzt, azok oda kerültek, tehát hogy itt már az a probléma, és soroltatok, nem tudom, 5-10 ügyet, és egyébként lehet, hogy lehetne még egyszer ennyit, a 24-es kollega ennyit kérdezett meg, vagy lehet, hogy még többet, de hogy 16 év alatt azért rengeteg ügy elindult, vagy legalábbis feljelentések születtek, és valahogy így nem látjuk azt a tűzi játékot egyik esetben sem, és nyilván nem ugye Polt Péter volt egy sokáig a kapuőre ezeknek a kérdéseknek, és itt a jelenlegi legfőbb ügyész el is tolja egyébként egyik-másikat ilyen tekintetben.
1: Te azt mondja, hogy ő azóta felel legfőbb ügyészként, amióta ő a legfőbb ügyész.
3: Igen, és hát nem tudjuk, hogy azóta valóban mennyit ilyen ügyet indítottak el, de hogy Polt Péter alatt azért ezek itt az ügyszámok azért így föltorlódtak szépen. Tehát ebben szerintem ez a legizgalmasabb.
4: Hát azért elég régóta nem Polt Péter van. Tehát ez nem tegnap történt a csere. És azt kell mondanom, hogy én örülök annak, hogyha a magyar igazságszolgáltatás egy fontos szereplő rájött arra, hogy van dolga, és ez egy komoly előrelépés. Én csak azt szeretném, ha itt ülne közöttünk, megkérdezni tőle, hogy ezt miért nem eddig tette. Tehát a Magyar Nemzeti Bank felelős, vagy végtelen felelőtlen vezetői és azoknak családtagjai miért mászkálhatnak szabadon? Miért kerültek ki azok a Ferrarik? Ugye tudunk olyan politikai szereplőről, ugye a harmadik kerületi polgármester, aki jól emlékszem 18 millió forint okán volt több mint egy évig előzetes letartóztatásban, és sorolhatom a példákat. Itt most csak az MNB ügy, mert az, hogy a Völnerrel elő...
1: És nem ítélték el jogerősen.
4: És nem ítélték el, most természetesen még nem tart itt az ügy. Szóval azért itt az a helyzet, hogy szerintem magyarnak, mármint a Magyar Péternek abban teljesen igaza van, hogy kell, hogy legyen következménye annak, hogy ezek a Fidesz által kulcspozícióba helyezett az igazságszolgáltatás, az alkotmánybíróság, az állami számbevőszék, költségvetési tanács, média tanács. Ezeknek az embereknek menniük kell. Ha komolyan vesszük azt, hogy itt egy rendszerváltás történik, nem kormányváltás, akkor a felhatalmazásukat ők egy előző politikai közösségtől kapták, éltek, illetve visszaéltek ezzel a felhatalmazással, mert mondhat bármit a Nagy Gábor, Tamás,
1: Bálint.
4: Bocsánat, mindig összekeverem őket. Mondhat bármit, de hát azért ők nem végezték el a dolgukat, ezt látjuk azon, hogy lehetett ezt az országot ellopni az elmúlt 2 évben is. Hát ott van a Balázsi Gyula. Hát miért nem történt ebben az ügyben? Mindenki tudta, az egész ország, hogy ez történik. Miért nem lépett az ügyészség? Miért nem mondta azt, hogy hivatalból elindult túlárazás miatt, szerződések szegése miatt? Sorolhatom a példákat, ahol mindenhol megjelentett volna ez az ügyészség az elmúlt 2 évben, nem 16 évvel, hanem 2 év.
1: Ez azt, mert akárcsak, hogy a Balázsi interjúnál tartunk. Nem mondott semmi olyat az interjúban, ami önmagára nézve, vagy a vállalataira, vagy azok menedzsmentjeire nézve büntetőjogi értelemben terhelő lett volna, és ennek ellenére vannak vizsgálatok, most már ellene, illetve hát a kormány a választás után ott elindultak vizsgálatok, bankszámlának az árulása, stb. Én nem tudok arról, de azért jó, hogy nem egyedül ülök itt, hanem van 3 vendég, aki meg tudja ezeket a dolgokat, de én nem tudok arról, hogy bármi olyan egyéb új körülmény fölmerült volna Balázsi Gyulával kapcsolatban április 12-e óta, ami most indokolja eljárások megindítását, bármi olyan körülmény, amely nem volt ismert április 12-e előtt.
5: Hát jogilag szerintem igen, igen nehéz ilyet találni, tehát tényleg én is csak a választással tudom magyarázni. Talán a Szőlő utca volt az az ügy, ahol ugye az ügyészség
3: azt mondta. Bocs, ne haragudj, de akkor ezzel azt mondod, hogy vagy annak voltak politikai okai, hogy nem indultak eljárások, vagy annak vannak politikai okai, hogy indulnak eljárások. Vagy hogy egy politikai körülmény oly módon változik meg, hogy elkezd merni dolgozni hát, a nyomozóhatóság.
5: Igen, az indulás szerintem lehet, hogy ezt az igét egy picit érdemes tisztázni. Tehát, hogy most akkor indulásról, felgyorsításról, valódi elkezdésről beszélünk. És azért is említettem a Szőlő utcát, meg ugye azért érdemes tényleg az MNB-ről beszélni, hiszen ugye az MNB-nél is már ugye az ászjelentés is megvolt. Ott ugye az már egy érdekes mozzanat volt, hogy megvárták, amíg Matolcsy György mandátuma lejárt. Holott ott is pontosan mindenki tudta nagyon régóta, hogy mi folyik. Most egy hasonlót élünk át itt is, hogy miért kellett az ügyészségnek várnia a választásokig. Tehát itt nagyon sok elem van, és ebben nagyon-nagyon sok szereplő van. És nem azt mondom, hogy felmentem az ügyészséget, hanem azt mondom, hogy tényleg ez egy ilyen együttes játék volt, amiből nem tudnám kiragadni azt, hogy ki az, aki úgy játszotta a szerepét, ahogy egy jogállamban játszania kellett volna a szerepét.
3: Hát ráadásul, ha jól emlékszem, akkor az első Magyar Péteres partizán interjúban, akkor ellenzéki szereplők tettek feljelentéseket pont annak kapcsán, mert Magyar Péter azt mondta, hogy ő a Diák Hitel vezetőjeként úgy érezte, hogy ezek a Balási féle cégek, ezek túlárazva, rossz minőségben végzik el a munkát, és hogy ezek több bűncselekmény gyanúját fölvetik. És akkor születtek, ha jól emlékszem, feljelentések.
5: Szerint ugye ez vezetett a mostani zároláshoz.
3: Igen. Tehát, hogy de milyen érdekes, hogy ezek most...
5: Két év és két hónap.
4: Igen. Százával voltak feljelentések, hát csak hatházi. Szerintem több tucat feljelentés, annak semmiféle következménye nem volt, semmi. Tehát azért itt én azt látom, hogy az ügyészek, tehát a normál ügyészek elkezdtek dolgozni, fellélegeztek, jé, hát akkor csinálhatjuk. Ez fölgyorsíthatja a folyamatokat, de a politikai felelősség, hogy eddig miért nem, az mindenképpen a legfőbb ügyész felelősség. Azt nem lehet áthárítani, nem lehet azt mondani, hogy ja, hát mi most hazahozzuk a Ferrari-kát. Továbbra is az a kérdés, miért hagytátok kivinni őket? Tehát ha most haza lehet hozni, akkor miért lehetett kivinni? Tehát hogy ez a kettő együtt működik, és töménytelen. Hát azért ne felejtsük el, hogy csak ez a szerencsétlen Balázsi már elnézett 1200 milliárd forintot vitt ki a magyar költségvetésből, és ebből legalább 120-130 milliárdot zsebre tett. Ezek olyan összegek, amiket el sem tudunk képzelni. Tehát amikről így beszélgetünk, mintha mi sem történne, hogy 1200 milliárd forint az a felsőoktatás egész rendszere úgy, ahogy van, nem gazdálkodik ennyiből. Tehát itt döbbenetes számokról beszélünk, gátlástalanul választási csalásokat elkövetve. Hát ugye mindezek az ügyek ügyészségre tartozóan 2014-ben, 18-ban és 22-ben is választási csalást jelentettek. Hol volt az ügyészség? Miért nem léptek? Szóval nem gondolom azt, hogy utólagosan ezeket meg lehet magyarázni. Nyilván egy ügyész, aki most végre elkezd dolgozni, azok a katonák, azok a rendőrök, akik elkezdtek még a választások előtt beszélni. Azt mondták, hogy elegük van ebből. Azoknak egyébként komoly szerepük van a Fidesz súlyos bukásában, hogy akik azt mondták, hogy na jó, ezt én már nem akarom, ezt nem vállalom. És elkezdik elmondani azt, amit tudunk mindannyian, de valakik az asztalra teszik, hogy a titkos szolgálatok maguk politikai tevékenységet végeznek Magyarországon, beavatkoznak egy kampányba, hogy ez lehetséges. Mondtuk én magam is többször, hogy ez így van, de senki nem gondolta ezt komolyan addig, amíg valaki olyan mondta el, aki
3: egyenruhás.
4: Gondolja, hanem tudja. Tehát azt gondolom, hogy azért itt a felelősség nem megkerülhető, következményének kell lenni, és ezeknek az embereknek, ahogy Orbán Viktornak is, menniük kell. Ez nem olyan egyszerű, én azt tartanám egyébként a normálisnak ilyenkor, hogyha ezek az emberek felállnának és azt mondanák, hogy átadják a helyüket, mert hogy őket megválasztotta egy másik kurzus, ez a kurzus nincs már, köszönjük szépen, ügyésznek lehet lenni, az engem nem zavar, de a legfőbb ügyész az nem ilyen egyszerű.
3: Most a Magyar Hang online-on jelent meg egy interjú az Európai Ügyészség vezetőjével, a Laura Kodruca Kövesivel, és hát ő is azt mondja, hogy már a Lengyelország és Svédország csatlakozásával egyébként annyi ügy hullott be hozzájuk, hogy hát eléggé megfeszített tempóban dolgoznak, és akkor arra gondoltam, hogy atya úristen, mi lesz, hogyha még Magyarország is csatlakozik. És ugye van egy ilyen hatája a dolognak, hogy lehet úgy, hogy 2017-ig visszamenőleg akár lehet különböző ügyeket vizsgálni, ami az Európai Uniós forrásokat illeti, vagy hát azoknak az eltűnését.
5: Bocsánat, csak egy rövid kiegészítés, hogy nem csak, hanem ugye bármilyen Európai Uniós politikát érinthet, tehát a vám, az áfacsalás, és tehát még egyéb.
4: Széles kör, nem?
5: Igen.
3: Abszolút, és hát lesz dolguk.
6: Merci. Még ehhez? Majd menjünk tovább.
5: Csak egy fél mondat ehhez, hogy ugye az nagyon érdekes volt nekem ebben az interjúban, hogy ő is azt mondta, hogy ő támogatja az Európai Ügyészséghez való csatlakozást.
6: Illetve az a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a felállítását
5: igen,
6: is.
5: Igen, igen.
3: Több kényelmetlen ügy elkerült.
5: Igen, pontosan.
6: Na nézzük az Európai Uniós pénzekkel, mire megyünk. Ezeknek a megszerzéséhez ugyanis olyan jogszabályokat is meg kell hozni, illetve életbe kell léptetni, amelyek bizony érintik a korrupció tárgykörét is.
7: A Politico információi szerint a Brüsszellel való viszony újraindításával már is megkezdődött a kormányalakításra készülő Tisza kormány első próbatétele. A jelenlegi tárgyalások középpontjában az a 10,4 milliárd euró áll, amely Magyarországnak járna az Európai Unió helyreállítási alapjából. Ezt a forrást korábban az Orbán kormány idején felmerült jogállamisági kifogások miatt befagyasztották.
8: Az új vezetés célja az, hogy az egész összeg legyen meg, a bizottság ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikusabb, mert hogy szerintük nem lehet egyszerűen fizikailag, technikailag képtelenség minden feltételt, minden beruházást, minden vállalást teljesíteni. Ugye vannak olyan elvárások, amiknek bizonyos hatása is szükséges, tehát meg kell nézni azt, hogy el kell tenni a bizonyos időnek, hogy az a feltétel tudjon teljesülni, és maga az időkerét nagyon szűk.
7: Arató László szerint Magyarország a lehívható összeg jelentős részét megszerezheti. Arra azonban nincs garancia, hogy a teljes összeg elérhető lesz.
6: Ugye úgy áll össze ez a csomag, hogy van 6,5 milliárd euró, amit visszanemtérítendő támogatásként, ez az újjáépítési alap még a Covid idejére nyúlik vissza, abból meg lehet szerezni. És van egy 2,9, majdnem 3 milliárd eurós. 3,9-es, bocsánat, igen. Hitelkeret, amit szintén le lehet hívni. Ez nem csak arról van szó, hogy meg kell felelni bizonyos jogi feltételeknek, ez a 27 mérföldkő, hanem mivel, hogy itt beruházásokra, fejlesztésekre van szükség, azokra meg szerződéseket kell kötni. Tehát, és mindenre egyébként, tehát nem csak hogy jogilag, jogállamiság tekintetében, törvényhozás egyebekben, hanem utána még különböző beruházások elindításában is eredményre kell jutni. Augusztus 31-ig.
5: Sőt, ugye, ahogy említed, ugye a hagyományos uniós források lehívása az úgy utófinanszírozás, hogy ha egy szakasz befejeznek, van egy számla, magyar költségvetés téríti az államkincstárból, kiküldi a számlát, megfizetik, tehát hogy folyamatos. A helyreállítási alapnál viszont az egész programot le kell zárni, és akkor jön be a pénz. És ugye ennek kéne augusztus 31-ig a végére jutni, úgyhogy arról igazából nem is nagyon van információnk, hogy ezek a programok hol tartanak.
4: Én azért vagyok egy kicsit optimistább, szokásomtól eltérően nem szoktam az lenni ebben az ügyben, mert mind a két fél nagyon erőteljesen érdekelt abban, hogy ez megtörténjen. Tehát mind az Európai Unió bármelyik területe, akár a bizottság, akár az Európa Tanács, akár az Európa Parlament elemi érdeke az, hogy Magyarország, ez a másik Magyarország, ez működőképes legyen, ez tudja hozni azt, hogy európai polgári Magyarországként szerves része az Uniónak. Tehát mindent meg fognak tenni annak érdekében, még ha ez szinte lehetetlen, én is azt gondolom, hogy lehetetlen küldetés, de lehet olyan technológiát, és erre már beszélnek, találni, hogy esetleg betenni valami európai bankba ezt a pénzt, hogyha megtörténik, tehát időt hagyni a helyzetre való tekintete. Nagyon nagy mozgástér van.
6: Ön kommentel hozzánk Marian néven?
4: Nem.
6: Jó,
4: nem,
6: mindegy, nem, majd eljutunk nem, a kommentekig is.
4: Saját nevemet szoktam. Okay. Tehát azt gondolom, hogy van erre lehetőség. Iszonyatos sok munka. Szegény Tiszás képviselők nem tudják még, hogy nyáron nem fognak nyaralni. Mert hogy
6: de ez, már utalt nekik erre, Magyar Péter.
4: Mert hogy ez iszonyat effektív jelenlétet igényel. Tehát ott kell lenni, csinálni kell, a kormányzati tisztviselők nagy részének a munkáját ez fogja kitölteni. Tehát ez egy elképesztő meló. Döbbenetes ez a felelőtlenség, amit Orbánék ebben a kérdésben is tettek velünk, hogy ezt a pénzt, amit nem csak arról van szó, hogy most végre talán megkapjuk, hanem akkor, ha megkaptuk volna, az százszor többet segített volna, mert akkor tényleg a legnagyobb bajban voltunk. Tehát ezek a pénzek 2023-ban rendelkezésre állnak, akkor ma Magyarország jobb helyzetben lenne. Elvették, megint azt kell, hogy elvették a lehetőségeinket. Ez végtelenül cínikus és elfogadhatatlan dolog, de én ebben a kérdésben optimista vagyok.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon előttem van az a videó, amikor Orbán Viktor ilyen látványosan örül neki, hogy ezt az egész kondicionálási jogállamisági eljárást ezt sikerült a 2022-es áprilisi választások utánra tenni, hogy onnantól kezdve induljon el. Aztán ugye jött az igazságtalanság, amire olyan büszkék, és ugye jött az a nagy forráshiány, és tulajdonképpen ez hozta a Fidesznek a vesztét. Tehát az, hogy ezek a pénzek nem érkeztek meg, és hogy ebből nem sikerült olyan gazdasági növekedést produkálni, hogy a magyar gazdaság túlnövekedje, vagy a magyar nép túlnövekedje gyakorlatilag a saját közállapotait. Ez ebben szerintem óriási, nagyon fontos szerepe volt ebben a kudarcban. És én is egyetértek Gáborral abban, hogy ez tényleg mindkét félnek az érdeke, hogy ezek a pénzek megérkezzenek. Már csak azért is, mert ha már itt emlegettük a vadhajtásokat, meg ugye a Mi Hazánkkal való szövetkezését Orbán Viktornak, vagy esetleg a kikacsintását, mindig egy szélső jobb, és jelenleg a parlamentben egy szélső jobboldali ellenzék van, mindig akkor sikeres, amikor van egy szociális válság is, egy gazdasági válság is. Önmagában mindig van egy üvegplafon ezek fölött, a szélsőséges pártok fölött, és hogyha tényleg még nincs is ez az uniós forrás, akkor nagyon könnyű lesz egy olyan politikai helyzetet előteremteni, hogy ott sok babér teremjen ezeknek a szélsőséges pártoknak. Attól meg pedig, attól abszolút nem tartok, hogy a fideszesek adott esetben úgy fognak majd kritikákat megfogalmazni a magyar kormány irányába, hogy mondjuk aprócska szerepüket az ügyben, hogy ezeket a pénzeket tulajdonképpen még nekik megvolt a lehetőség, és nekik kellett volna hazahozni, hogy ezt teljesen el fogják felejteni majd.
6: Na nézzük gyorsan a kommentmezőben önök mit szóltak ehhez a témához, nevezetesen, hogy vajon hozzá fog-e jutni Magyarország az összes befagyasztott EU-s pénzhez. Szerintem most a szavat, nem most, már a kommenteket látjuk. Ágnes azt írja, hogy csak akkor, hogyha Magyar Péter beengedi a migránsokat, anélkül sajnos nem. Ágnes, szuper, látom, olvas újságot. Vince azt írta, hogy nem hinném, mert ez a pénz már az ukránoknál van, üres a kassa. Vince sem akar tájékozatlan lenni, és azért minden információt beszerez. Vitória azt írta, hogy nem fog hozzájutni, Magyarországot szivatják a németek a pozsonyi csata óta, tehát ő már historikus távlatba 907-ig visszavezeti mindazt, ami most történik. Marian azt írta nekünk, hogy az EU érdeke is, nem Hont Gábor, Marian írta ezt, hogy az EU érdeke is, hogy jól menjenek a dolgok nálunk. Ha nem is tudunk minden feltételnek határidőre eleget tenni, akkor is megtalálják majd a módját, hogy haladékot kapjunk. Mondom, nem véletlen kérdeztem. Én Katalin azt írta, hogy nagyobb eséllyel kapjuk meg a pénzeket, mint hogyha Orbán maradna. Károly pedig azt írta, hogy ha mindkét fél konstruktívan áll hozzá a kérdés, az akkor valószínű, ez mindenki érdeke. És nagyon rövid idő maradt, annyit tudunk egyelőre, hogy a Szőlő utcai tragikus botránynak az egyik érintettje egy zaklatott, szexuálisan bántalmazott fiatal férfi bement az ügyészségre és megnevezte Zsolti bácsit. Az ügyészség azt mondta, hogy egyelőre ezt a nevet még ne hozza nyilvánosságra, mert ellenőrizni kell ezt az értesülést. Juhász Péter pedig azt mondja, hogy még felvétel is van róla, amit Juhász Péter Pál páncélszekrényében vagy széfjében találtak, de egyelőre ezt sem lehet bemutatni. Ki fog derülni számunkra, hogy ki ez a Zsolti bácsi. Tegyük hozzá, hogy bement tanúként vallomást tenni, neki tanúként igazmondási kötelezettsége van, tehát hogyha olyat állított, ami nem igaz, akkor az a bűncselekményt követette.
3: Nagyon komoly stresszteszt szerintem ez a Zsolti bácsi ügy, a jogállamiságnak, meg a magyar társadalomnak is. Tehát két szempontból is. Az egyik az az, hogy valóban meg kell várni, míg itt lezajlik egy rendes nyomozás az ügyészség részéről, és tudom, hogy nagyon sokan már neveket követelnek, és vérbosszút forralnak.
6: Sőt, tudnak. Olvassátok kommentek.
3: Igen, igen, igen. A másik pedig az, hogy mind a mellett, hogy ez tényleg egy borzalmas, egyéni, szörnyű tragédia, de az nagyon fontos lenne, hogy a gyermekvédelmi rendszer, az tényleg a rendszer teljesen jól működjön a továbbiakban, és hogy erre kell majd óriási fókuszt tenni a továbbiakban
6: szerintem. Egy-egy mondat.
4: Én a legbiztatóbbnak az egész ügyben Gyurko Szilvia államtitkári kinevezését látom.
6: Ja, Hintalón alapítványnak.
4: Igen, aki ennek egy igazi harcosa, egy csodálatos képviselője ennek az ügynek. Ez a legnagyobb tanulság, a legpozitívabb. És még egy dolog, én itt az ellenzék felelőtlenségét is láttam ebben az egész történetben, mert azért ez a Zsolti bácsi, ahogy ide került bizonyítatlanul mindennélkül az asztalunkra, konkrét Zsolti bácsikkal megszemélyesülve, azt én egy elfogadhatatlan történetnek tartottam, és most is addig, mert ezek azért olyan súlyos történet, addig, amíg ez nincs bizonyítva, amíg nincsenek garanciák arra, addig ennek életveszélyes következménye lehetnek, hogy hátrébb az agarakkal, szerintem Zsolti
6: bácsi. Én azt gondolom, én is, ami nincs jogerősítélet, én még monogramot se szeretnék látni, az a biztos.
5: Igen, nem is nagyon látunk a sajtóban, és én is azt gondolom, hogy azért Zsolti bácsin túllépett szerencsére ez a történet. Tehát itt most nem az van, hogy rámutatunk egy politikusra, hanem tényleg arról van szó, hogy Gyurko Szilvia
6: vagy valakire.
5: Párkire, igen. Hanem csak ugye politikust vár mindenki, ezért említettem ezt. Hanem tényleg arról van szó, hogy ha most van esély arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer nek az egész működését sikerül javítani.
6: Gyükeri Mercedesnek, a HVG újságírójának, Horn Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének és Tompos Ádámnak, a Magyar Hang országjáró riporterének köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek a késő estig tartó figyelmet. Holnap is lesz egyébként ATV, illetve olyan műsor, amit érdemes lesz nézni. Egyrészt már a parlament alakuló ülése, a miniszterelnök megválasztása, a miniszterelnöki eskütétele és beszéde, majd azt követően a Kossuth téren az ehhez kapcsolódó ünnepség is látható lesz. Este 7-től pedig rendkívüli egyenes beszédben Drónai Egon fogja majd összefoglalni a nap eseményeit, úgyhogy ne hagyják ki a szombatot sem. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Jó éjszakát, viszontlátásra!

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Bala liv, bako som, bako pok, tu do, tu ružoni korok. Bala liv, bako som, bako pok.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Mihály napja van, őket is név szerint köszönhetjük, és a születésnaposoknak is sok boldogságot. Mondanék néhány témát a mai felhozatalból, és aztán rögtön bele is csapunk az első beszélgetésbe. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. A témával kapcsolatban hamarosan egy hosszabb írása jelenik meg Gégény István katolikus teológusnak a Telex oldalán. Vele fogunk erről az elmúlt egy évről beszélgetni. Talán a nézőink közül is sokan emlékeznek arra, amikor azt találgattuk, hogy vajon a leendő pápa milyen reformokat és milyen progresszív irányt fog majd behozni, hogy ezekből mi tudott megvalósulni. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés lesz, miközben az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump maga egy kicsit próbálja pártpolitikai állásfoglalásba behúzni, hogy ezt hogyan tudja jól hárítani a pápa, ez is egy érdekes témánk lesz. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem egyetemi docense azért lesz itt velünk, hogy beszéljünk a Nagy-Britanniában esedékes helyhatósági választásokról. Ez lesz a 2024-es választás nagy erőpróbája. Azt mondják, hogy a munkáspárt bizony nincsen feltétlenül könnyű helyzetben, és akár Keir Starmer politikai karrierjének is egy vízválasztó pontjához érkezhettünk, úgyhogy természetesen ezt a témát fogjuk körbejárni. És hát itthon is zajlik az élet a politikai térben. Mellitei Barna Márton elnézést kérek, ő végül nem fogadta el a miniszteri kinevezés lehetőségét, ő lett volna Magyarország leendő igazságügyi minisztere, viszont többen úgy értelmezték a különböző kapcsolódásokat, Magyar Péter és Mellitei Barna Márton között, hogy az bizony a nepotizmus jele, és hogy meg kéne gondolni, hogy valóban például a leendő miniszterelnök sógora ülhet-e miniszteri székbe. Most úgy néz ki, hogy ők bent meghozták azt a döntést, hogy nem szeretnék ennek a leplét magukra venni. No, de mindezek előtt beszéljünk akkor a nyugdíjasok helyzetéről, hiszen online kapcsolaton keresztül már itt van velünk Argyalán József, a Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője. Jó reggelt kívánok, köszöntöm!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőt!
1: Készült egy nyugdíjtérkép Magyarország egészségéről, amin az látszik, hogy drasztikus különbségek vannak az egyes régiókban élők és a nyugdíjasok átlag bérek között. Ez nagyjából egy ilyen 160 ezer forintos különbséget jelent. Tehát, hogy nem csak maga az életút határozza meg azt, hogy végül ki mennyi nyugdíjat fog kapni, hanem a terület is, ahová születik. Ezt így jól sikerült összefoglalnom? Tehát ez egyértelműen kimutatható ebből a térképből, ezek a végkövetkeztetések?
2: Alapvetően az látható, hogy az egyes járásonként tényleg drasztikusan nagy különbségek vannak az átlagos nyugdíj tekintetében, hogyha a legjobb helyzetben lévő járásra Budapest 12. kerületre tekintünk, ott az átlag nyugdíjon 358 ezer forintról alakult 26 januárjában, még a leghátrányosabb, legnehezebb helyzetben lévő kisteleki járásban 196 ezer forint egy átlagos nyugdíjasnak a havi jövedelme. De még mindig az életúton múlik az, és a tényleges keresetten az életpályán, hogy az adott egyén mekkora nyugdíjban fog részesülni végül, de az kijelenthető, hogy ugye a hátrányosabb, nehezebb helyzetben lévő területeken maga az átlagos életpálya is sokkal rosszabb, fogalmazzunk így. Tehát mondjuk így, míg a fővárosban, a nyugati régiókban jobb lehetőséggel, jobb adottságokkal rendelkeznek az emberek, jobb munkát tudnak találni, nagyobb fizetését tudnak dolgozni, ezáltal a nyugdíjuk is magasabb lesz, addig a nehezebb helyzetben lévő járásokban jellemzően Kelet-Magyarországon, Dél-Magyarországon a nehezebb munkalehetőségek egyfajta eredménye az is, hogy a nyugdíjak is rosszabbak lesznek.
1: Ebből lehet következtetni arra, vagy akár konkrét adatok vannak-e arról, hogy az adott régióknak a gazdasági helyzete hogyan alakul, plusztán abból kifolyólag, hogy alacsonyabb nyugdíjú emberek érnek arra?
2: Alapvetően jól tükrözi az adott területnek a gazdasági potenciáját az, hogy milyen nyugdíjakat fizetnek. Nem feltétlenül az éppen aktuális gazdasági potenciáját, inkább azt mondom az elmúlt évtizedek gazdasági teljesítő képességét. Hogy mondjuk egy példát, a Tiszaújvárosi járásnál gyakorlatilag a legmagasabb átlag nyugdíjat lehet látni a budapesti területeket leszámítva. Miért? Mert Tiszaújvárosban a korábbi évtizedekben nagyon komoly ipari, vegyipari gyárak, üzemek alakultak ki, és azok relatív magas BSZ vonalat tudtak biztosítani hosszú távon. Ez még a nyugdíjakban visszatükröződik, úgy is, hogy azért ezek az ipari régiók azért már elvesztették a jelentőségüket, és hogy hosszabb távon jó esélye az ottani nyugdíjak is vissza fognak simulni az átlagba, adott esetben attól függ, hogy mi lesznek a kilátások az átlag alá is. Tehát, hogy inkább a aktuális, illetve a múltbeli gazdasági erejét mutatja egy adott területnek az ott fizetett nyugdíjaknak a nagysága.
1: Már csak egy nap, és megalakulhat az új kormány, a leendő Tisza kormány, és aztán elkezdődhet az érdemi munka. Az ő programjukban bizony láttunk a nyugdíjasokra vonatkozó is elképzeléseket, hogy ők hogyan szeretnék megváltoztatni a rendszert, és ennek két fontos eleme is lehet, több is van, de most kettőt emelnénk ki. Az egyik az, hogy 2026-ban, azaz még idén várhatóan megemelnék a nyugdíjminimumot, és a másik, ami talán még izgalmasabb, hogy 2027-re a tervek között szerepel a svájci indexálás részleges visszavezetése. Erről nagyon sokat hallottunk, akár Farkas Andrástól itt a Start stúdióján belül. Ez a két legfontosabb intézkedés, és ön szerint ez lenne a helyes sor, illetve nagyon fontos kérdés, hogy kiket érint, és a megfelelő módon érinti-e őket.
2: Alapvetően látni kell, hogy a teljes nyugdíjas, mondjuk úgy társadalom, mint egy 2,4 millió fő Magyarországon, kevesebb állami, kevesebb jövedelemből él, mint mondjuk egy átlagkeresettel rendelkező magyar. Ma az átlag nyugdíj Magyarországon 261 ezer forint, a medián nyugdíj 230 ezer forint havonta. Az átlagbér az 500 ezer forint fölött volt, a medián bér pedig 400 ezer forint fölött volt. Tehát látható, hogy olyan kicsivel több, mint 50%-át kapja állami nyugdíjból egy átlagos idős, mint egy átlagkeresettel rendelkező. Ez a különbség pedig fokozatosan nőtt az elmúlt időszakban, méghozzá azért, mert a nyugdíjakat az inflációnak megfelelően emelték, viszont a keresetek e fölött növekedtek az elmúlt években. Tehát ami jó a dolgozóknak, hogy reál jövedelme növekedésük van, az a nyugdíjasoknak inkább abból a szempontból hátrány, hogy egyre jobban szakadnak le az átlagos keresettel rendelkező emberektől. Ezt a helyzetet orvosolná az, hogyha a mostani infláció követő indexálásból visszaállnának egy olyan rendszerbe, ami legalábbis részben a keresetekhez, a keresetek növekedéséhez kötné a nyugdíjaknak az emelkedését. Ez azt eredményezné hosszú távon, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenne. A másik lépés, amit említett, az azért lenne nagyon fontos, hogy mert az elmúlt időszakban a nyugdíjakat, a nyugdíjasokat jellemzően ilyen azonos mértékben segítették. Értem azt, hogy a 13. 14. havi nyugdíj az minden nyugdíjast egyenlő mértékben támogatott, mindenki megkapta a plusz havi juttatását, vagy annak egy részét.
1: Amihez tegyük így hozzá, hogy ha jól emlékszem, akkor a Tisza kormány vállalta, hogy ezeket el sem fogja törölni.
2: Így van, ezeket részben már bevezették, ugye a 14. havi nyugdíj folyamatban, és ez ígéret van rá, hogy megtartják, illetve be fogják fejezni a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ez egyenletesen javítja a nyugdíjasoknak a helyzetét, egyenletesen javul a helyzetük a keresettel rendelkezőkhöz képest, viszont a legszegényebb nyugdíjasoknak a felzárkózását nem segíti elő, tehát például a kisteleki járásban lévőknek a helyzete nem fog javulni a budapesti régióban lévő nyugdíjasokhoz képest. Ha ténylegesen differenciáltan a kisebb nyugdíjasokat fogják emelni, ugye egy szó volt arról, hogy a minimál nyugdíjat 120 ezer forintra emeli, szó volt arról, hogy nagyobb mértékben fogják emelni a kis nyugdíjasoknak a nyugdíját, mint az átlag nyugdíjat. Az segít abban, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő, a legszegényebb nyugdíjasok helyzete érdemben javuljon, és ő akár az átlag nyugdíjhoz, akár a keresőkhöz képest jobban felzárkózza.
1: Fél percünk maradt. Nagyon régóta hallunk arról, hogy hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez. Most úgy tűnik, hogy lesz olyan kormány a Magyarországnak, aki ezt vállalná, viszont miért kell erre 2027-ig várni?
2: azért a költségvetés helyzete azért nem egy rózsás helyzet jelenleg. Nincsen korlátlan pénz jelenleg az államkasszában. Azért ezek a kiadások több száz milliárd forintot jelentenek önmagukban is a jelenlegi nyugdíjterhek mellett. Ezekhez a forrást előteremteni, ezeknek a bevezetés, ezeket az intézkedéseket úgy bevezetni, hogy azok ne terheljék agyon a nyugdíjkasszát, az államkasszát, ahhoz idő kell, és ezért lesz ez több lépcsőben, hosszabb távon bevezetve.
1: Van mit várni, és hogy biztos egy nagyon tartalmas és izgalmas időszak áll előttünk. Argyalán Józsefnek köszönöm szépen a helyzet elemzését.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Lemondott az igazságügyi miniszterjelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését közösségi oldalán azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust az igazságtétel és a jogállam mögött. A Tisza kormány igazságügyi minisztere így Görög Márta lesz. Unodi Molnár Dórával és Paprika Kingával beszélgetünk. Feljelentést tett a Balázsi ügyben a második Reformkor párt elnöke. Vona Gábor szerint több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merült fel Révész Máriusz nyilatkozata után, így például hivatali visszaélésé és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásé is. A stúdióban Vona Gábor. Április végére több mint 3800 milliárd forintos hiány halmozódott fel az államháztartásban, ami a hivatalos éves cél több mint 90%-a. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres kasszával indul a Tisza kormányzása. Hogy mit örökölt Magyar Péter pártja a leköszönő kormánytól, arról Bot Péter Ákost kérdezzük. Két oldalról került nyomás alá a hazai mezőgazdaság. A rendkívül száraz tavasz mellett az első napokban érkező szokatlanul erős fagy tovább rontotta a kilátásokat. Az aszályhelyzet miatt Magyar Péter azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására utasította Gajdos Lászlót. A stúdióban Koncz Máté.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Unodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, és Paprika Kinga újságíró. Jó estét, szervusztok. Új igazságügyi miniszterjelölt van, ugye tegnap este óta tudjuk, illetve az, hogy ki az új, azt ma jelentette be Magyar Péter. Dr. Görög Márta, ő a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánja, őt kérte fel igazságügyi miniszternek, de kezdjük talán azzal, hogy mit gondoltok Mellétei Barna Márton tegnap esti visszalépéséről. Azt itt még nem tudtuk kibeszélni, mert adás közben történt, és szegény Szent Ivány Istvánt kérdeztem meg itt gyorsan, hogy mit szól hozzá, hiszen lereagáltuk azért az eseményeket. Szóval mennyire volt ez meglepő számotokra? Azért lehet mondani, hogy ez így az utolsó pillanatban volt.
3: Kockázatot mérlegeltek a jövőre vonatkozóan, és úgy mérték föl, hogy ha most nem is okoz ez egy ilyen földcsúszamlásszerű bizalmi válságot, mert most nagyon magas a kreditje Magyar Péternek, és nyilvánvalóan ez nem okozott volna népszerűségvesztés, de ki tudja, hogy mik jönnek a következő időszakban. Nehéz kormányzati döntéseket kell meghozni. Az elszámoltatás ez egy nagyon fontos erkölcsi és morális folyamat lesz, és úgy gondolták, hogy még a legkisebb ilyen árnyékot sem szeretnék, hogyha rávetülne a következő évek munkájára az, hogy egy családtag került pozícióba. Miközben azt is gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez volt az első rangú választási szempont, amikor ráesett a választás a Magyar Péternek, mert az kiderült, hogy nagyon régóta barátok vált-válnak vetve küzdöttek, amióta a Tiszát létrehozták, hogy rendszerváltás legyen, tehát itt is sok nagyon szoros viszony van, és nem hiszem, hogy az volt az első gondolata Magyar Péternek, hogy a sógorát szeretnék kinevezni, hanem itt egy mélyebb kapcsolódás van, de úgy gondolták, hogy ez kockázat, és még egy dolgot emelnék ki, hogy ez 180 fokban teljesen más, mint ahogy az Orbán kormány működését láttuk. Tehát az Orbán kormány, ami soha nem volt képes korrekcióra, mindig meghosszabbított a bicskéig, tulajdonképpen ez a lemondás, úgyhogy még el sem foglalta a miniszteri tárcát, egyfajta ilyen anti-bicskeként is értelmezhető, pont hogy nem hosszabbítják meg bicskéig, és ebben a 180 fokos fordulatban rengeteg más szimbólum is megmutatkozik, kikerül az uniós zászló a parlamentre, nem ül be Magyar Péter a karmelitába, és ha úgy tűnik, hogy kockázat lenne a sógorának a miniszteri pozíciója, akkor képes korrekcióra. Egy zárójel csak, hogy nyilván sok korrekció azért nem fér bele, tehát hogyha a választók egy idő múlva azt látják, hogy túl sok a bizonytalankodás, meg a bizonytalan lépés, akkor az nyilván a kreditjeit, az csökkenteni fogja.
2: Egyébként pont nagyjából ezt mondta, amit most utoljára mondtál tegnap Szent Iványi István. Te hogy látod, King, ez jó döntés volt, vagy nem kellett volna, mert lehet, hogy szakmailag megfelelő jelölt, és jó igazságügyi miniszter lett volna, miért kellett ezt megtenni, és sokan azt mondják, hogy korábban is volt ilyen, ugye Jeszenszky Gézát szokták emlegetni.
4: Nagyon ritka az, hogy valakit arra rendeltetett a sors, és leszállott Mihály Arkangyal, és kinyilatkoztatta, hogy neki minden körülmények között igazságügyi miniszternek kell lenni. Ilyenről Mellétei Barna Márton esetében sincsen tudomásunk. Tehát azért én azt gondolom, hogy hiba volt őt jelölni, és hiba volt őt jelölni részben Magyar Péter ugye általa nem tárgyalt, de nyilvánvaló érintettségében, tehát nincsen olyan törvény, hogy mindenképpen Magyar Péter rokonai kell legyenek a magyar igazságügyminiszterek, vagy a felesége, vagy a sógora és a többi. Szerintem itt az az alapvető probléma van, amivel a Tisza a kezdetektől fogva küzd, hogy van egy nagyon komplex elvárásrendszer, ők kijelölik maguknak, hogy az úgynevezett ellenzékkel, tehát tulajdonképpen a Tisza előtti bármikori ellenzékhez kötődő embereket nem, vagy nagyon nehezen akarnak beengedni, még a Fideszből kiugrott embereket is könnyebben, ott van például Vitézi Dávid, és ez viszont leszűkíti a kört, tehát van egy állandó káderhiány a magas polcokon. A kevésbé magas polcokon szerintem sokkal könnyebb szívvel fogják beemelni azokat az embereket, akik valamilyen formában kiérdemesültek mondjuk a NER-ben való ellenállásban. Szerintem Görög Márta kiváló választás lehet, de ugye az igazságügyminiszternek kulcsfontosságú szerepe lesz abban az elszámoltatásban, amit Dóra is említ, ami nem csak azért fontos, hogy a Tisza a saját értékrendje szerint, a saját elképzelései szerint sikeres kormány lesz-e, hanem hogy ez az elszámoltatás a kulcsa annak, hogy a Fidesz ne tudjon következmények nélkül újraépítkezni és visszatérni. Most nagyon gyengének látszik, de ez lehet egy déli báb jelenség, mert hogyha a pénzügyi hátterét valamilyen formában meg tudja tartani, most nem úgy néz ki, de ez ugye nem egy lejátszott meccs, és az intézményrendszerét újraépíteni, akkor 8-12 éven belül a Fideszből egy generációváltás után simán lehet egy hasonló, hogy mondjam, ilyen főnix madár, mint amit láttunk más pártok esetében.
2: Az elszámoltatásra visszatérünk még, mert a legfőbb ügyész adott egy interjút, és arról is szeretnélek kérdezni, titeket voltak benne érdekes dolgok, tehát mit gondolsz te, Dóra Görög Mártáról, és még egy másik nevet is bedobok ide rögtön egyben, Gyurkó Szilvia nevét, nincs még megerősítve, ugye most az adás előtt nem néztem, egyelőre nincs megerősítve, a HVG csak nem cáfolta, a HVG hoztam, mindannyian jól ismerjük, a nézők is jól ismerik, hiszen nagyon-nagyon sokat nyilatkozott az elmúlt években, az egyik legelismertebb, legismertebb gyermekvédelmi szakemberről van szó, és hát a hírek szerint államtitkári posztot kap.
3: A Tiszának ez a hatalmas választási sikere az többek között azért is alakult így, mert az ország azt érezték, hogy sikere az többek között azért is alakult így.

0: aztán teljesen keresztül vonult, tehát nem volt olyan szereplése, vidéki turné, ahol ne hangzott volna el az, hogy a gyerekek sokkal többet érdemelnek Magyarországon, és hogy tragédia, ami az állam mi gondoskodásban élő gyerekekkel történik. Tehát, hogy ez egy nagyon ikonikus terület, és megtalálta azt a szereplőt, aki az egyik leghitelesebb ebben a munkában, ezen a területen, ebben a gyermekvédelmi szakember gárdában. Ráadásul itt is megtaláljuk az Orbán kormányzással 180 fokban szemben álló leendő magyar kormányzást, Magyar Péter kormányzást, hiszen ha valamit Orbán Viktor gyűlölt, írtott, azok a civilek voltak, a civil szakértők, a civil szakértelem, általában a civil társadalom, amely autonóm módon működött, és a szakértelmét a mindenkori kormányoktól függetlenül alkalmazta bizonyos problémáknak a feldolgozásánál, pont egy civil szektorban sokat alkotott már, és sok mindent az asztalra letett gyermekjogi szakértőt emelt be a kormányba államtitkárként, tehát így itt is a anti-orbánizmust látjuk.
1: Én itt rosszabb májú vagyok, mert szerintem ugye ő az első ennyire nyilvánvaló igazolás Bódis Kriszta mögött, azok közül, akik ezen a kulturálisan is jól beazonosíthatóan sokkal inkább szociális érzékenységre alapozó szubkultúrából, vagy mondjuk rétegből jönnek. Ezek közül, a civilek közül, tehát mondjuk fel sem merült, hogy valamelyik a 16 évet végigharcolt jogvédőt nevezzék ki igazságügyminiszternek. Ugye, tehát a legmagasabb posztokon, amikről most hallunk, most egyelőre azért ilyen embert nem látunk. Úgyhogy ebben szerintem ez mindenképpen egy változás, és Gyurkó Szilvia ezekre a konkrétan szexuális és egyéb visszaélésekre is felhívta a figyelmet, illetve ezen a területen szakemberként működött. Ő maga is beismerte, hogy bizonyos esetekben belevásott a foga, mert hogy a szakmai hozzáállás az sokszor nem volt elegendő, például tényleg nyilvánosság elé kellett vinni a bicskei gyerekek ügyét, ami iszonyú megterhelő ezeknek a gyerekeknek. Tehát szakember jó szívvel azt nem javasolja, hogy te állják kamerák elé, mert ez rettenetesen megterheli ezeket az embereket, de egy ponton nem lehetett más csinálni. A másik ügy, amire felhívja a figyelmet, felhívta korábban a figyelmet, és ami szerintem iszonyatosan fontos, és nem veszük elég komolyan, az, hogy minden harmadik gyereket anyagi okok miatt emelnek ki a családjából Magyarországon. Tehát állami gondozásba kerülnek gyerekek, akiknek a családján töredéke annyi pénzből, anyagi segítséggel lehetne annyit segíteni, hogy ők ott maradhassanak. Ez egy igazi tragédia. Ez a gyerekelvételnek egy egészen tragikus formája, és én nagyon örülök, hogyha olyan szakember kerül döntő pozícióba, aki ezeket már belülről ismeri, és ki tud állni.
2: Menjünk tovább, Orbán Viktor interjút adott, vagy bement Dopmen műsorában. Ez volt az utolsó hivatali napja egyébként a leköszönő miniszterelnöknek. Elég sok mindent mondott, én nem tudtam meghallgatni az interjút, mert ugye nem sokkal adás előtt volt, de itt van előttem egy pár idézet, azt mondja, sokan nem értették meg, hogy miről is van itt történelmi távlatokban szó, mert mint az, amit ő ugye szeretett volna 20 év alatt, 20 évről beszélt véghez vinni Magyarországon, és azt is elmondta, hogy szerinte mi a vereség oka, hogy a 40 év alattiakat nem tudták megnyerni, fiatalításra van szüksége a Fideszben, a fiatalok küldtek el minket. Ezt láttam.
1: Ja, híradóban azt a részt idézték a kollégák, hogy arról beszél Orbán Viktor, hogy egy csomó ember nem a történelmi távlatokat figyelte, hanem hát a saját családját, a saját megélhetését. Ami, hát most ez most megint a klasszikus orbáni módszer, hogyha megfordítjuk ezt a mondatot, akkor megnézhetjük, hogy Orbán Viktor a saját családjának és a saját megélhetésének milyen prioritást adott a kormányzása során, de hát ez ugye egy klasszikus hibáztató módszer, ez a ostobák voltatok és nem értettétek meg az én grandiózus tervemet, ti rohadékok, mert meg akartatok élni és életben akartatok maradni. Annyi, olyan mértékben nem értette a Fidesz azokat a szociális katasztrófákat, amiket előidézett és aktívan súlyosbított, hogy nem is értették azt sem, hogy ennek mekkora ára lesz. Én ezt egészen beszédesnek találom. Nem fogják fel azt a mértékű szegénységet és kilátástalanságot, amiben a magyar társadalom egy tekintélyes részét taszították. Nem csak a középosztályt veszítették el, és nem csak a fiatalokat. De a fiatalokkal végig iszonyatosan lekezelőek, és kifejezetten elnyomóak voltak.

0: Én itt azért hagyj emlékeztessek már a 2010-es évek elején az egyetemi létszámok megvágására, az oktatás leépítésére. Nem értékel ezeket az embereket, utolérték ezeket az embereket, és ennek lett meg a következménye lassan, de meg lett.
1: Csatlakoznék Rékához annyiban is, hogy nagyon is megértették azt a víziót, ami Orbán Viktor felvázolt eléjük, csak nem kértek belőle. Nem véletlenül hangzott az egész városban, szerte mindenhol, hogy ruszkik haza. Pontosan megértették a fiatalok, de nem csak a fiatalok, hanem más szavazók is, más szavazórétegek is, hogy még 4 év és Magyarország orosz gyarmattá válik. Pontosan értették, hogy ez egy olyan döntés, amiben nyugati szövetségek megerősítése és az orosz agresszió elutasítása, vagy a Orbán féle idézőjelbe szuverenista politika a tét, amiben ők úgy látták, a szavazók nagy része, hogy az bizony arról szól, hogy Oroszország gyarmata leszünk, és most szándékosan fogalmazok ilyen sarkosan. És még egy dolog van, hogy kicsit parodisztikus az, hogyha végignézünk a korábbi választási kampányoknál is az utolsó, a kampányidőszak utolsó részére, ahol Kövér László hangján megszólal a Fidesz, hogy még 4 évet kérünk. Most már majdnem befejeztük, de még 4 évet kérünk. Majd eljutunk odáig, hogy ebben a stúdióban Lázár János arról beszél egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, hogy 15 év kormányzás után most félkész országban élünk. Tehát 16 év után ennyit sikerült elérni, a választóknak nem a Fidesz víziójával volt baj, vagy azzal, hogy nem értették meg a szuverenista politikát, hanem szerettek volna működő államot, és nem akartak orosz gyarmat lenni.
2: Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, nem sok idő, egy-egy mondatra marad idő, a 24.hu-nak adott interjút mi is meghívtuk, és ha minden igaz, akkor egyébként jövő héten érkezik az Egyenes Beszédbe a legfőbb ügyész. Sok mindent mondott, nem zárta ki, hogy Matolcsi Ádám börtönbe kerüljön, ha bűncselekményt követett el, azt mondja, hogy a Dubajba menekített vagyon, vissza lehet szerezni a Dubajba menekített vagyonokat, az MNB ügyben már a következő hetekben konkrét eljárási cselekmények várhatók. Mit szóltok ehhez? Az utóbbi hetekben egyáltalán iszonyatosan aktívak úgy tűnik a hatóságunk, de az interjú legérdekesebb eleme nem mond le, nem tartja helytállónak azt, hogy az ügyészség munkáját bármilyen politikai szempont befolyásolta volna, kizárta volna, hogy valaha utasítást adott volna arra, hogy bizonyos politikai szint fölött ne nyomozzanak egy ügyben. Azt hozzáteszem, hogy ő egy éve körülbelül a legfőbb ügyész.
0: Tavaly nyáron választották meg valóban egy elég hosszú ciklusra, hát majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Olyan létezik, hogy egy hatóságnál, például Szabó Bence százados is erről beszél, hogy ők mondjuk fedett nyomozásokat folytattak, amiket nem vittek fel felsőbb szintre, előkészítenek emberek ügyeket, gyűjteményeznek, és arra a pillanatra várnak, amikor egy eljárást végre le lehet tisztességesen nyíltan folytatni. Ez már partizán munka egy szervezeten belül, hogy tényleg ez történt-e az ügyészségen, vagy valami ehhez hasonló, azt nem a legfőbb ügyész szava fogja eldönteni, hanem a beosztottaié, méghozzá a másod-harmadbeli beosztottaké, amikor elmondják, hogy valójában az ő munkakörülményeik milyenek voltak.
1: Én egy 2025 nyár utáni ügyre hívnám föl a figyelmét az ügyész úrnak, hogy ha ez nem volt politikai befolyás, hogy azzal kapcsolatban nem indítottak nyomozást, akkor mi az? Amikor a magyar állam konzultációt, nemzeti konzultációt indította állítólagos, azóta már ugye kiderült, hogy hamis, tiszás adóemelési javaslatokról. Az egy nettó pártkampányba befolyt állami pénz volt. Ott a magyar állam a Fidesz pártkampányát tolta. Ez az én megítélésem szerint bűncselekmény. Ott az történt, hogy még akkor is, hogyha az igaz, a Tiszának ez az állítólagos adóterve, akkor se tehette volna meg a magyar állam, hogy a magyar adófizetők pénzén egy választási kampányhoz szorosan kapcsolható kérdést tegyen föl egy szintén a választási versenyben elinduló ellenzéki párttal szemben. De nem történt ilyen az ügyészségen, ahogy egyébként számtalan dolog nem történt meg az ügyészségen, Hatházi Ákos egész élet útja arról szól, hogy mi nem történt meg a magyar ügyészségen, úgyhogy nekem nagyon furcsa, amit a legfőbb ügyész úr ebben az interjúban mondott.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Idegen nyelvek a mai nap folyamán, tehát nem ért még véget az érettségi szezon, de egy jelentős részén a fiatalok már túl vannak, hiszen kezdtük magyar nyelvvel, a matematikával, a történelemmel és az angollal, és akkor most meg is kérdeztem a kedves vendégemet, hogy mozoljuk a német nyelvi érettségi. Csapodi Zoltán, az eltett Refort Ágoston gyakorló gimnázium igazgatóját köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a kívást!
1: Nagyon izgalmas, és szerintem ilyenkor az ember nem is tud kilépni abból a csizmából, hogy ő tudja tökéletesen, hogy mind mennek át a fiatalok, hiszen magunk is átestünk azon, legalábbis nagyon sokan, hogy az érettségi izgalma mit jelent, hogy milyen feszített tempóval, stresszel jár ez az időszak, és hogy az ember az utolsó pillanatban azt érzi, hogy semmit nem tud, mielőtt be kell ülni ebbe az iskolapadba. És akkor érdekes, hogy utána jönnek a szakmai észrevételek, mint ahogy ez most is megtörtént. Valaki azt mondja, hogy rendben volt ez így, de úgy veszem észre, hogy sokkal több a szakmai kritika azzal kapcsolatban, hogy például a matek feladatsor milyen volt, és hogy mit kaptak magyar irodalomból a fiatalok. De mit gondol ezekről?
2: Igen, hát kezdjük azzal, hogy mi ennek az egésznek tényleg az általános szerepe az életünkben, vagy az ország életében. Tegnap este összeismerkedtem egy idős úrral, aki a történelmi érettségi napján a Trefort gimnázium előtt sétált el, mikor áramlottak ki a diákok, és megkérdezte tőlük, hogy na hát milyen volt az érettség, és akkor nekem mesélte, hogy büszke lehet igazgatód, mert nagyon értelmesen, választékosan, szépen beszéltek a diákok, máskor, más helyen egészen mást hall. És nyilván ez csak azért érdekes, mert egy igazából, ahogy mondja, egy egészen különleges időszaka ez az ország életének, a közoktatás életének, és az utolsó év szalagavatótól a bankettig egy tulajdonképpen egy ünnepsorozat. És akkor van az érettségi, amiben bizony jelenben van izgalom, és vannak vitatható dolgok. De az, hogy egy tantárgyal kapcsolatban, vagy egy feladatsorral kapcsolatban valakinek észrevétel van, az nem azt jelenti, hogy az a feladatsor ne lenne rendben. Sőt, hogyha azt mondolja valaki, hogy még nehezebb valamelyik feladat, az lehet, hogy pont jó, mert a feladatsornak az a lényege, hogy valamilyen módon szórjon, tehát kiderüljön az, hogy ki az, aki felkészültebb, és ki az, aki kevésbé felkészült.
1: Az érettségi feladatsorok kulisszatitkaiba, hogyha betekintést nyerhetünk röviden, gondolom, hogy arra is összül egy szakmai testület, akik meghatározzák azt, hogy milyen típusú és mely feladatokon keresztül majd azt kell aztán a fiataloknak számot adni a tudásukról. Tehát ez nem úgy néz, hogy egy valaki kitalálja, és akkor az lesz a kérdés, sor feltételezem.
2: Így van, alapvetően ez vizsga követelmények, vizsga leírás alapján egy bizottság dolgozik szinte az egész évben. Nekem szerencsém volt, mert 5 éven keresztül készítettem történelem feladatokat, és aztán 8 éven keresztül voltam a történelem érettségi tételkészítő bizottságnak az elnöke, úgyhogy hát a kulissza mögött ültem, ugye, hogy az érettségi napján, és ugye ez egészen izgalmas dolog, mert akkor az egész országból még összejönnek tanárok tucatjai, és még egyszer átnézik a feladatsor kapcsán megoldó kulcsot, hogy az tényleg tartalmazzon minden lehetőséget, mert hogy azért ugye ez szigorúan megoldó kulcs alapján kell javítani. Különben egy nagyon fontos biztosítéka annak, hogy tényleg a javítás az korrekt, az, hogy van egy fellebezési lehetőség is beépítve, és azért azt se felejtsük, hogy önmagában ez az új típusú érettségi azáltal, hogy kompetencia alapú, és azáltal, hogy a tanárok készítik, és a tanárok vizsgáztatják a diákokat, ez sokkal igazságosabb, mint amit én annak idején mondjuk a 80-as, 90-es években, vagy akár később még ugye 2005-ig, amíg a régi típusú felvételi rendszer volt, hát akkor egyetemi oktató, ami eszébe jutott meg, ami a saját szakterje volt, az abból vizsgáztatta épp a diákot.
1: Talán kimondható, hogy arányaiban a matek érettségi szokott inkább a mumus lenni, mert abban sokkal kevésbé szokták diákok magabiztosnak érezni magukat, még akár a legkitűnőbb tanulóknak is megremagadt érdük, amikor még megfordítják a lapot, vagy megkapják, és rá kell nézni az első feladatokra. És az ön is az imént, mintha azt mondta volna, hogy van ennek egyfajta szelektív feladata is, hogy attól függetlenül is, hogy számot adnak a tudásukról, azért ad egy irányt a diákoknak a folytatása, és ezáltal aztán a társadalom egészének is, hogy a megszerzett tudással hogyan tudjuk azt aztán az ország és a társadalom hasznára fordítani. Szóval akkor most itt megoszlik az elvárás egyáltalán az érettségi értelmezésével kapcsolatban, hogy mi a célja, hogy ez egy szelektáló funkciót lát el, vagy egy sokkal magabiztosabb közeget, közösséget szeretne építeni. Meg lehet-e ezt egyáltalán határozni?
2: Igen, hát azért ma már a generáció szinte egészen ugye eljut az érettségig, és ezáltal azt gondolom, hogy a szelektáló funkciója azért kevésbé érvényesül, sőt, az egyetemek is ugye kinyitották a kapuikat korábbi évtizedekhez képest, és ha megnézzük összességében a számokat, akkor hát nagyjából annyian érettségiznek, hogy 70-80%-a biztos bejut. A kérdés igazából az, hogy van néhány olyan egyetem, orvosi egyetem, gazdasági egyetem, vagy pszichológia, tehát a népszerűbb szakok, ahol bizony nagyon komoly verseny van, és tényleg 450 pont fölötti ponthatárokkal lehet bejutni. Sőt, az sem mindegy, hogy valaki állami képzés, államilag finanszírozott képzésbe jut be, vagy esetleg fél évente a családnak 500 000 forintot kell kifizetnie. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, és van benne a kellő izgalom, és lehet, hogy van benne nehéz feladat, de a tanároknak az általános megítése szerint inkább, tehát nem a matematikával, hanem talán a magyarral vannak súlyosabb problémák.
1: Érte is kritika a magyar érettségit. Például Kugorelli Endre is úgy fogalmazott, lehet, hogy némi iróniával, vagy olvasva is más, hogy esetleg egy kicsit humorral szerette volna átitatni, amikor azt mondta, hogy régi bácsikkal ijeszgetik a fiatalokat, és hogy sokkal inkább szeretnék azt, hogyha kortárs alkotóknak a művei hát gyakorlatilag jobban rá tudnának csatlakozni a fiatalokra, és segíteni az ő számadásukat is. Ez mennyire egyezményes állásfoglalás is lehet, akár egy picit most célzott erre, de a ma kortárs alkotók a történelem során lesznek majd egyszer régi idők bácsiai és néniei. Szóval hol ebben a határ, és hogy lehet jól megtalálni az arányt?
2: Hát ami fontos, hogy a nyelvezet, az ugye mondjuk az irodalmi szövegeknél, ugye most egy Pázmány korát nézem, vagy pedig egy 20.-21. század, azért nyilván jóval könnyebben érthető a modern szöveg. De én nekem az a meglátásom, meg a tudásom is, mert azért a tanárok, ugye főleg akik ugye benne is voltunk az érettségi tételkészítésben, vagy akik benne vannak, azok tudják, hogy itt nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a magyarnál a legutóbbi érettségi reformán bekerült egy új elem a vizsgába, ugye ez az irodalmi műveltségi feladat lap, és hát ott vannak olyan művek, vagy olyan feladatok, amelyek hát szakmailag sok szempontból magyar tanárok, tehát ugye ez nem az én szakterületem, én történelmi német szakos vagyok, de a magyar tanároknak a nagyon nagy többsége az erősen kritizálja, és most, hogy remélhetőleg egy új oktatási kormányzat felállása után lesz lehetőség korrigálni, akkor ezt újra fogják gondolni, mert szerintem senkinek nincs az a baj, hogy valamilyen módon a szövegértésen és szövegalkotáson túl egyfajta tényanyagbeli tudást is számon kérjenek, de azért olyan művek, amikor például fel volt a sor, hogy abból írjon ki három szereplőt, és hát azért ez nem biztos, hogy egyrészt a műnek a lényegéről szól, másrészt pedig vannak olyan művek, ahol ez nehezen megfogható, vagy az, a szereplő, ugye most akár Édes Annát nézze itt konkrétan, vagy a Vas Albert Adjátok vissza egyémet, hát ott azért nagyon nehezen megfogalmazható, hogy Juliska, meg Andiska, stb., hogy ezek tényleg ezek lennének az elvárható ismeretanyag, vagy valami egészen másképp kellene kérdezni.
1: A válaszából egy kicsit azt is hallhattuk, kihallhattuk, hogy a szakma mit vár a leendő oktatási minisztériumtól, rájuk pedig bőven vár most feladat, és valószínűleg lesz is átalakítás, úgyhogy ezt kíváncsian fogjuk majd figyelni. Csapodi Zoltánnak, az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnázium igazgatójának köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Feljelentést tett a Balázsi ügyben a második Reformkor párt elnöke. Vona Gábor szerint több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merült fel Révész Máriusz nyilatkozata után, így például hivatali visszaélésé és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásé is. A stúdióban Vona Gábor.
2: A második Reformkor alapítvány elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: A másik Reformkor párt.
2: Vagy párt, bocsánat.
3: Alapítvány is volt.
2: Alapítvány is volt, most már párt. Ugye tegnap tette a feljelentést Balázsi Gyula ügyében, ismeretlen tettes ellen tette?
3: Ismeretlen tettes ellen, hiszen itt azért sok mindenkinek fölmerülhet a neve.
2: Azért kérdeztem, mert ugye arra hivatkozik, hogy Révész Máriusz államtitkár az Indexnek azt mondta, hogy korábban már konkrét számokkal alátámasztva tájékoztatták a piaci ár feletti kommunikációs jellegű költésekről a minisztert. Ugye ő meg is nevezte például Gulyás Gergelyt.
3: Megnevezte Gulyás Gergelyt, megnevezte Navracsis Tibort is, megnevezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjét is, Lenkei Mirtilt, és nem beszélt arról, lehet, hogy még vannak más személyek is, akiket tájékoztattak, tehát ezért tettünk ismeretlen tettes ellen feljelentés, és arra kérjük a hatóságot, hogy vizsgálják ki alaposan ezt az ügyet, mert ez a Révész interjú, én azt gondolom, hogy ebben az egészben egy fordulópont, hiszen egyrésztről kiderült, vagy legalábbis az interjúból az sugalmazódik, hogy a kormányon belül tudtak ezekről a túlárazásokról, a másik, hogy jelezték ezt a kormánynak. A harmadik, hogy nem történt semmi a jelzések után, és a negyedik, hogy ez nem csak ezt az államtitkárságot érintette. Tehát itt most ez a jéghegy csúcsa, egy kis államtitkárság, az aktív Magyarországért államtitkárság ügyéről beszélünk, de azért ebből az interjúból például, amikor kiderül az, hogy telefonálnak, hogy miért csökkentek a kommunikációs költségek, itt az is fölmerül, annak a gyanúja is, hogy itt valójában bűnszervezetben történt mindaz, ami történt. A hűtlenkezelés, a költségvetési csalás, a költségvetési csalással kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségek elmulasztása, ezekben az ügyekben tettem egyébként meg a feljelentést.
2: Utóbbi ez az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, hogyha mondjuk tudott róla Gulyás Gergely, akkor elmulasztotta?
3: Hát ezt majd nyilván a hatóságok meg fogják állapítani, de itt fölmerült például az is, hogy a BTK 300. paragrafusának első bekezdése szerint az a hivatalos személy, akinek tudomására jut korrupciós ügy, annak feljelentést kell tennie. Tehát ilyen feljelentés elmulasztása is bűncselekménynek számít. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy itt most egy hógörgeteg indulhat ebből az egészből, és én nagyon bízom benne, hogy a hatóságok alaposan ki fogják vizsgálni ennek az ügynek minden részletét, mert még egyszer mondom, itt nem csupán egy államtitkárságról van szó, tehát ez a feljelentés, én azt hiszem, hogy túlmutathat önmagán, és akár egy egész kormányt átható bűnszervezetet lehet itt feltárni, mert azért az nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, amely monopolizálta a hirdetési szerződéseket, és lényegében rákényszerítette a minisztériumokat, a háttérintézményeiket, az állami cégeket, hogy rajtuk keresztül szerződjenek Balázsi Gyula cégeivel. Ez azt gondolom, hogy egyértelmű utalás arra, hogy itt nem törvényszerűen jártak el.
2: Sok szála lehet az ügynek. Nem tudom, hogy látta-e véletlen professzor úr, tegnap Káli Nagy Géza itt volt a stúdióban, és beszélt arról, hogy még a Lombik programhoz, illetve az intézetnek is köze van Balázsi Gyulához, 211 millió forintos szerződést kötöttek, hogy mire azt senki sem tudja, tehát hogy ez egészen szövevényes ez
3: erről
2: a
3: beszélek.
2: Terület. Egyébként ön szerint mi történik a szemünk előtt, és mi történhetett ott, ahová nem látunk be? Tehát ugye miért sétált be vajon Balázsi Gyula a kontrollba? Erre van megfejtése?
3: Hát itt már valami ilyen jós gömbbe kellene belenézni, de én arra gyanakszom, ezt nyilván nem tudom bizonyítani, ez csak egy megérzés, hogy Balázsi Gyula vádalkut köthet. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy az ő könnyes interjújának a célja az lehetett, hogy ő valahogy meneküljön ebből a szorításból. És hozzáteszem egyébként azért a korrektség kedvére, hogy nem Balázsi Gyula valószínűleg, aki ezt a rendszert fölépítette, kitalálta és működtette. Ő ebbe egy nagyon fontos fogaskerék volt, de csak egy fogaskerék. És én azt hiszem, hogy ha Balázsi Gyula erre az interjúra elment, már pedig nem volt egy kellemes interjú a számára, akkor talán volt valami célja vele. És ez a cél talán az lehetett, hogy felfelé jelentse azokat, akik ennek a rendszernek a valódi kiépítői voltak. Úgyhogy amikor Balási Gyula szemén kicsordultak a könnyek, azt gondolom, hogy sokaknak összeugrott a gyomra.
2: Menjünk tovább, van egy másik témánk is. Ugye múlt héten még Lex Sógor néven javasolt egy törvénymódosítást, tegnap este meg már lemondott a jelöltségről Mellétei Barna Márton. Meglepte a bejelentés?
3: Mind a két bejelentés meglepett. Az is, amikor a lendő miniszterelnök Magyar Péter a saját Sógorát jelölte igazságügyi miniszternek, ilyen az Európai Unió történetében nem nagyon volt, tehát hogy ez egy hungarikum lett volna, szomorú hungarikum, és ezért is javasoltuk a Lex Sógort, ami a polgári törvénykönyv hozzátartozói keretén belül összeférhetetlenné tenni azt, hogy valakik kormánytagok legyenek.
2: Beszélünk még arról, de miért lenne akkor a gond az, hogy a rokona? Azt mondja Mellétei Barna Márton, a Válasz Online-nak egyébként nyilatkozott, hogy nem a rokoni kapcsolat, hanem az elmúlt években végzett munkája miatt kapta a felkérést, tehát a tisztalap fontosabb volt számára. Miért kizárók, hogy a rokona? Ugye Jeszenszky Géza esetét szokták emlegetni, ott van, volt már ilyen, Antal József volt az osztályfőnöke, feleségül vette az unokahúgát, szóval nem példa nélküli a rokonság.
3: És az nem jelenti azt, hogy valami nem példa nélküli, hogy az jó lenne. Tehát, hogy én tartom azt, hogy ugyan nem példa nélküli, és Jeszenszky Gézát, meg a Kennedy testvéreket szokták a pro oldalon felemlíteni, de azért ez nem jelenti azt, hogy ez legitimálná, hogy ezek megtörténtek, az nem jelenti azt, hogy ez innentől kezdve jónak számít. Szerintem, hogyha mindenki egy picit hátralép egyet, és végig
2: igen,
3: gondolja
2: jó,
3: azt,
2: de hogy... attól nem biztos, hogy alkalmatlan, mert azt is mondja Mellétei, hogy a vejek után a Sógorok világa jön típusú kritikák, azért félrevezetőek, mert mindenki azt gondolhatja, hogy hát ez egy szuper álomfeladat igazságügyi miniszternek lenni ilyen 16 év után, ő azt mondja, hogy ez egy rendkívüli terheléssel járó feladat, és ez nem kegy, és nem egy ingyen pénz.
3: Én a magam posztjában nem is kérdőjeleztem meg az alkalmasságát, sőt kifejezetten szimpatikusnak találtam így első ránézésre a miniszterjelöltet, de ettől még ez nem elegáns. És egyébként itt válik szét az, hogy a Fidesz, ami egy ilyen ellenálló pozíciónak és botaküllők között pozíciónak tekinti az ellenzékiséget, mennyiben más, ahogy mondjuk a másik reformkor a mi pártunk tekint a saját feladatára, mi azt mondjuk, hogy konstruktív ellenzék leszünk. A konstruktív ellenzék az minden támogat, ami az ország érdeke, kritikával illeti azt, ami szerinte nem, és javaslatot tesz. Ezért is van ez a javaslat, és a kérdésre válaszolva, azért rossz, mert egyrészt támadási felület, gondoljunk bele abba a szituációba, hogy mondjuk a jövőben olyan korrupciós ügy, vagy olyan botrány kerül elő, ahol azt kellene találgatnunk, hogy most ennek van-e köze a sógori kapcsolathoz. Ez már eleve nem jó, nem elegáns, és én azt gondolom, hogy mindaz, amit itt most mondok, az a döntés, amit a miniszterjelölt hozott, be is bizonyította, hiszen ők maguk is belátták, hogy ez valójában nekik lett volna a legrosszabb. A kormánynak a munkáját akadályozta volna leginkább. Tiszta helyzetet kell teremteni, még akkor is, hogyha Mellétei Barna Márton a legalkalmasabb ember Magyarországon erre a feladatra, akkor sem hiszem, hogy szerencsés, hogyha ő az igazságügyminiszter.
2: Mi van a javaslatban konkrétan?
3: Annyi, hogy a hozzátartozók, tehát a fenntartjuk, sőt, javasoljuk a kormánynak.
2: De bármilyen hozzátartozó, vagy ez szabályozó?
3: A PTK-ban szabályozó van, hogy ki minősül hozzátartozónak, és ez alapján a kormány tagok, a miniszterek összeférhetetlenségét állapítja meg ez a törvényjavaslat. És igen, ragaszkodunk hozzá, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok alkalmas ember van, mindenki pótolható, és mindenkinek található más feladat. Én azt kívánom egyébként a most már lemondott miniszterjelöltnek, hogy aki egyébként országgyűlési képviselő is, hogy találja meg a maga számára a legjobb feladatot, és ha azt a feladatot szánta neki Magyar Péter, hogy segítse őt igazságügyminiszterként majd az elszámoltatásban, akkor találják meg neki azt a másik pozíciót, amiben segíteni tud ezen feladatban, mert mi is azt gondoljuk, hogy elszámoltatásra szükség van. 36 éve vár az ország egy számoltatásra. Jó lenne most már, ez tényleg megtörténne, és azt is tartom, bár ez lehet, hogy a fideszes nézőknek nem fog tetszeni, hogy most, hogy leváltottuk a Fideszt a kormányról, most a feladat az, hogy a Fideszt ellenzékből is le kell váltani, mert éppen Orbán Viktor nyilatkozata is azt bizonyította mai napon, ahol azt mondta, hogy arra kéri Gulyás Gergelyt, hogy azokat a törvényeket támogassák, amik az ő nemzeti vívmányaikat akarják megvédeni. Ez számomra azt bizonyítja, hogy ő nem az ország számára hasznos, jó dolgokat akarja képviselni, vagy képviseltetni a pártján keresztül az országgyűlésben, hanem az ő pártpolitikai érdekeit.
2: Ilyet a Fidesz leváltani, hogy a másik reformkor pártnak a feladata is lehet.
3: Így van, ez a feladatunk a következő időszakban.
2: A parlamentben, parlamenten kívül hát, tudják ezt
3: erre csak annyit,
2: a munkát
3: hogy
2: elkezdeni.
3: Igen, egy parlamenten kívüli párt most kétharmaddal nyert Magyarországon választást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a határok már nem olyan élesek. 2030-ban ott leszünk a parlamentben, és addig pedig konstruktív ellenzékként követjük mindazt, ami az országban történik.
2: Az a cél, hogy 30-ra meg lesz az 5%-os támogatottság?
3: Természetesen, igen.
2: Ebben biztos?
3: Hát biztos nem lehetek, abban vagyok biztos, hogy ez a célunk, és ezért mindent meg fogunk tenni.
2: Ja, mindent az mit? Mit fognak tenni a következő?
3: Hát például azt is, amit az elmúlt napokban tettem, járjuk az országot, a rendszerváltó reformkör nevű kezdeményezésünk, ahová nem pártagok, hanem a párttal szimpatizáló, vagy a polgári centrum politikai víziójával szimpatizáló személyek kapcsolódhattak, velük találkozunk az ország különféle pontjain, és keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne Magyarországon végre egy olyan centrumpárt, amelyik képes ideológiák felett és ügyek mentén politizálni, bármelyik oldallal szót érteni, és 2030-ban...
2: Ez most nem a Tisza? Ezt mondják
3: magukról. Jó, csak hogy van egy kormány, és én azt gondolom, hogy akkor működik egy demokrácia, hogyha van egy kormányképes ellenzék is. Ez nem a Fidesz lesz, én nagyon bízom benne, hogy lesznek még más pártok rajtunk kívül. Mi biztos, hogy erre a szerepre készülünk.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm én.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Szombaton beiktatják Magyar Pétert, Magyarország leendő miniszterelnökét, onnantól kezdve elengedhetjük a leendő jelzőt, és már csak az marad, hogy Magyarország miniszterelnöke, és kezdetét veszi a kormányzati munka, hiszen most már több javaslatot is láthatunk, hallhatunk tőle, arra vonatkozóan, hogy kiket szeretne jelölni az egyes miniszteri székekbe és pozíciókra. Ilyen volt, ezt viszont most már múlt időben is mondhatjuk, Mellétei Barna Márton, akit igazságügyi miniszterként szeretett volna viszont látni. Azonban ugye egy apró hiba csúszott itt a gépezetbe, mert hogy őket rokoni szálak kötik össze, pontosan a sógora Mellétei Barna Márton Magyar Péternek, és hát a nepotizmus vágyával kezdték el illatni a leendő Tisza kormányt, erről is fogunk beszélgetni a folytatásban Üveges Gábor politológussal. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Szépen.
4: Óriási a várakozás. Azt gondolhatnánk, hogy a várakozások mentén, amire ugye nagyon sokan, talán Tölgyesi Péter is azt mondta, hogy egy mosolygós országra ébredtünk április 13-án, akár megengedőbbek is lehetnének az emberek. Szóval, hogy született egy szakmai döntés Mellétei Barna Márton, esetében, aki szakmailag egy kiválóság, elismerik, egyébként Magyar Péter és a Tisza párt égisze alatt hónapok, de lehet, hogy most már évek óta, és ugye ott van, hogyha visszamenjünk a kezdetére is, tehát ezt nem érhette kritika. Önmagában a tény, hogy rokonok és barátok. Ez valóban akkora dilemmákat kellett, hogy okozzon, hogy neki aztán végül vissza kellett lépnie?
6: Ez nem fekete vagy fehér ez a kérdés. Azért ebben a magyar folklórban élünk és vagyunk, és alapvetően én azt gondolom, és a végéről kezdem, hogy itt és most ez a döntés, ez egy józan döntés volt. És ennek az egésznek az optikája szerintem sokkal inkább még a Tiszának az erejét, hitelességét erősíti abban, hogy valóban az ügy az most mindent felülír. Tehát amire ő szerződött, vagy amire ők szerződtek, vagy amihez a választóktól bizalmat kértek, hogy itt megtisztítják az országot, és egy korszerűbb, egy minőségi pályára állítják az országot. Ezt nem áshatja alá semmi, még a látszat sem. És azt gondolom, hogy egy nagyon józan mérlegelés volt, és már azt mondom, hogy egy államférfiúhoz hasonló mérlegelés volt, ahol a saját érdek látványosan vissza van húzva. És ugye rögtön a maradék Fidesz buborékból, egyébként ugye rögtön jöttek ezek a fajta hangok, hogy na de hát már a kiválasztás sem, még ki se nevezték, de már megbukott, és egyáltalán savanyú a szőlő. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta önreflexió, vagy az a fajta érzékenység arra, hogy mi a közhangulat, mi a társadalmi vélemény, ez a Fideszre 16 év alatt nem volt jellemző. Tehát egyáltalán nem hatotta meg Orbán Viktort sem, Fidesz holdudvart sem, hogy mit szól akár a Fidesz közvélemény, akár mit szól a társadalom bizonyos lépésekhez. Itt tényleg mérlegeltek, és magát az optikát is nézték, holott én azt gondolom, hogy ha kicsit közelebb megyünk a kiválasztási történethez, itt nem a nepotizmus felé mennék el, hanem alapvetően ugye volt már szakmai múltjuk, tehát jóval megelőzte az ő kapcsolatuk, egészen ha az egyetemi időszakra visszamennek már az ő együttműködésüket. Egy minőségi jó szakemberről beszélünk, tehát úgy adta magát egyébként, hogy egy bizalmi légkör is vette körül az egyébként jó szakembernek a létét. És ez nagyon fontos, hogy azért olyan országban vagyunk, ahol csípőből tüzelünk, és divat azt mondani, hogy nehogy már a barát jöjjön, nehogy már az ismerős, nehogy már a rokon. Azért zárójelbe tegyük oda, azt azért nem tudjuk fölfejteni nagyon sokszor, hogy ki kinek hogyan az ismerőse. Nem, vagy kiderül, vagy nem derül ki. De nem ez a bűnös dolog. Én azt gondolom, a bűnös dolog az ott kezdődik, és pláne egy érzékeny területen ugye a közéletben, ahol ehhez már gazdasági érdekeltségek is tapadnak.
4: Igen, itt azt láthatjuk, hogy nagyon élesen elválik a szakmaiság és a politika. Tehát szakértő kormányról beszélünk, nagyon sokan jönnek a saját területükről az egyes pozíciókba, úgyhogy kiválóságok azon a területen, és úgy látszik, hogy ezt a kettőt akár egy társadalmi igény, akár egy politikai igény meg is kell, hogy tartsák, hogy élesen elhatárolódjon. De mennyire lehetett volna akár megengedő is a helyzet, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez a visszalépés nem történik meg, ami most jól hallhatóan a leendő Tisza kormány nívóját, nimbuszát még inkább emelheti és támogathatja, hogy ilyen döntéseket is meg tudnak hozni, de hogy meg lehetette volna nézni azt, hogy hogyan tud Mellétei funkcionálni ebben a pozíciójában, és képes-e megtartani ezeket a határokat, vagy ebben nem lehet megengedőnek lenni?
6: Én azt gondolom, hogy megnézhették volna, csak azt mérlegelték a Tiszán belül, és alapvetően maga az érintett is ezt mérlegelte, hogy mi a fontosabb, hogy kezdjünk el dolgozni, és az eredmények majd minket igazolnak, és be lehet mutatni ezt a tükröt, hogy lám-lám, én egyébként tényleg azért vagyok itt, amire mi szerződtünk. Vagy felülírják azok a buborékok és szubjektív, azt mondom, hogy celebritások, meg celeb világba elvitt bulvár hírek, hogy ne a tényszerű, ne a tényleges és tevőleges eseményekről, intézkedésekről, szakmai munkáról szóljanak a hírek, és ezt tudják fölhangosítani, hanem alapvetően a személyi kinevezési háttérelvekről menjen. Tehát egy olyan irányba vitte volna el a fókuszt a közbeszédről, azt gondolom, ez a fajta kinevezés, vagy ez a beiktatás, ahol még hónapok arról szólhattak volna, hogy lám-lám, ti se vagytok mások, holott lehet, hogy a háttérben tényleg elindulnak azok a minőségi munkák és változások. Tehát szerintem ezt mérlegelték, hogy itt a nulladik ponttól a fókusz azon kell legyen, hogy ez a rendszer ez miben lesz teljesen más, mint a korábbi, és a nulladik ponttól hogy állnak bele az érdemi munkába. És minden, ami ettől elviszi a fókuszt, akkor se, hogyha az idő akár őket igazolta volna, hogy ez teljesen jó szakmai kiválasztás, az nem ér annyit. És azért ott lesznek egy csapatban, ott lesznek egy munkacsapatban, és az, ami hát azt gondolom, hogy lehet, hogy a legnépszerűbb vagy legvastagabban foglalkoztatott terület lesz a igazságügyés területe, ha csak látjuk azokat a kihulló csontvázakat és azokat az előjövő történeteket. Bőven lesz feladat egyébként, nem feltétlen a frontból, hanem a háttérből, és ez is nagyon fontos egy kormánygépezetnél, hogy alapvetően az, hogy valaki a frontban van vagy hátul van, hogy melyik fogaskerék szerepet tölti be, ez alapvetően nem kisebb vagy nagyobb pozíció. Itt munka van, itt feladat van, és egy gépezetet kell egybe csiszolni.
4: Igen, ez nem derült ki, ha jól emlékszem, a posztból, hogy marad-e a Tisza párt szolgálatában, vagy már akár a párttól is el fog határolódni, hogy akkor aztán tényleg ne érje a szó a ház elején. De ezt majd meg fogjuk látni. Minden esetre Vona Gábor például üdvözölte ezt a döntést, és ő arra próbált rávilágítani, amely egyébként szintén célja is a lendő kormánynak, hogy szeretnének azért egy konszenzusos kormányzást, amiben akár az ellenzék hangját is, hogyha az olyan minőségű, meghallják. Ez már egy ilyen első lépés lehet?
6: Igen, és én merem azt hinni, hogy azok a reflexek, azok a múlté maradnak, és az Orbáni rendszer, meg a NER rendszere az alapvetően múltnak a része tud maradni, ahol alapvetően semmi nem szüremkedett be. És szinte presztízskérdést csináltak abból, ha valaki jobbító szándékkal kritikát fogalmaz meg kívülről, az gyakorlatilag le van söpörve az asztalról. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt ez egy gesztus, egyrészt ez egy érzékenység, és ahogy mondtam az elején, egy hitelességet növelő tényező. Mindamellett, amit tényleg alá szeretnék húzni sokszor, hogy nem ördögtől való való az, hogyha gyakorlatilag egy kipróbált és szakmai múltra visszanyúló kapcsolat, az tovább megy, akár kormányzati kapcsolatként is, mindenféle ilyen tényező mellett. Ahol no-go zóna van, az az, ahol ez gazdasági érdekeltséggel párosul. És a neres rendszerben pont ez volt talán a legvastagabban kifogásolható, hogy konkrétan a közpénzzel való gazdálkodásnál vastagon ezek a barátságok, ezek a rokoni és egyéb kapcsolatok, ezek masszívan hozták maguk után a gazdasági összefonódást és érdekeltséget, és ez egy no-go zóna, ezt a köldökzsinort, ezt nagyon élesen, nagyon transzparensen el kell vágni.
4: Akkor ez hogy nem igaz arra, hogyha mellétei országgyűlési képviselő marad? Mások a feladatkörök és a hatáskörök?
6: Én azt gondolom, hogy egyrészt képvisel egy területet, egy szakterületet, mint olyan. Ráadásul ő ebbe az egész aurába jóval hamarabb sodródott be, mint hogy ez a rokoni szál egyáltalán kialakult volna. Ő a szakmaisága elhivatottsága miatt szállt be, ugye, hogy a tisztások nagy része is egyébként, hogy változást akart. És ebben a munkacsoportban ugye kiosztottak a feladatok, és mindenki abba állt bele, amiben igazán jó. Nyilván ő az igazságügy területén, ő ezen a területen van a végzettsége és a múltja is, tehát ebben tudta segíteni azt az építkezést, azokat a nagyon komoly előkészítő munkálatokat, amire néha tényleg fél napjuk volt, ahogy ugye szólnak az információk is, akár egy európai parlamenti választásra való ráfutás, akár gyakorlatilag itt a választásra való felkészülésnek a jogi aspektusa. Tehát ebben a minőségében én biztos vagyok benne egyébként, hogy ugyanabban a munkában folyamatosan tandemben és együtt egy csapatban fognak dolgozni, csak azért élesen elválik attól, hogy a frontba kit és hogyan tesznek, és alapvetően ennek az optikáját próbálták, én azt gondolom, hogy világossá tenni a Tisza oldaláról, hogy gyakorlatilag ha ez tényleg most még a társadalom részéről egy ekkora heves ellenállást vált ki, ez nem ér annyit, hogy ebben ennek ellenére benne maradjunk, inkább hozzon meg egy ilyen józan hátralépést, és erősíti, tényleg aláhúzza, hogy az ügy van a fókuszban, és dolgoznak az ügyekért valóban együtt.
4: Na hát nagyon nagy kíváncsiság előzi meg azt is, hogy hogyan zajlik majd a munka az országgyűlésben, és hogy ki milyen pozíciót fog elfoglalni, sokszor találgatják, hogy a mi hazánk lehet-e esetleg majd a mérleg nyelve valamelyik irányba, hogyha el kell dönteni, vagy idővel kinőheti magát a Tisza fiók pártjává, mert hogy már ilyen szakmai álláspontot is hallottam most. Egyelőre az látszik, hogy nem nagyon fognak változtatni az eddigi stíluson és hozzáálláson. Novák Előd azt mondja, hogy a cigány himnusz elhangzása, mármint ugye a hétvégi rendezvényen, lealacsonyító az országgyűlés méltóságára nézve. Ők szélsőjobboldali értékeket hordoznak magukban, ez ebből a kijelentéséből is eléggé erőteljesen kitűnik. Mit gondol ön politológusként a hétvégi eseményről, hogyan gondolkozhatunk róla? Én azt gondolom, hogy kevesebben vannak, akik ezt talán ilyen értelemben ugyanígy gondolják, ahogy Novák Előd, de egy ilyen kijelentés az hogyan helyezkedik a következő kormányzás idején.
6: Lehet, hogy még ezt nem veszik észre, sem ők, sem a mi hazánknak a holdudvara, de én azt gondolom, hogy a mi hazánk is ezekkel a narratívákkal a múlt rendszernek a része. Tehát az, hogy gyakorlatilag folyamatosan a hergelésre, a szembeállításra fogalmazódnak meg ezek a mondatok, mert indirekte egy-egy ilyen kijelentés szembe tud állítani, hergelni tud, és semmiképpen nem a gesztusok világát nyitja ki, ahol adott esetben ezek az intézkedések, ezek a lépések, ezek azért nagyon komoly szimbólumokat hordoznak magukban. És nem önmagukban kell feltétlen nézni, és méricskélni másik társadalmi csoporthoz, vagy akár szembeállítani más társadalmi csoportot. Ez egy olyan gesztusgyakorlás, és jelen esetben egyébként azért egy jelentős cigány közösség van és él az országban, akik egyébként nagyon sokszor politikai biodíszletté lettek hozva a politikai térképre, jobbról, balról, bárhonnan is, de semmiképpen nem az ő ügyük és az ő helyzetük volt a fókuszba helyezve. Ez egy gesztusértékű történet, én azt gondolom, és senkinek nem lesz több vagy kevesebb attól, hogy ez elhangzik. Ha valaki ezekbe a gesztusokba belekölt, az önmagát minősítén, azt gondolom, ha tágítom is a kört, a elmúlt akár a neres rendszerben, de korábban is, ami nekem szubjektíve nagyon hiányzott a politikai arénából, az pontosan a gesztusok, mint olyan, hogy tudunk gesztusokat gyakorolni, tudunk szimbólumokban is gondolkodni, ami azt jelenti, hogy beengedek olyat is, amivel gyakorlatilag üzenek, hogy gyerekek, ti is ebben a hajóban vagytok, értetek is dolgozunk, és egyáltalán. És ez is egy ilyen típusú lépés. És aki ezt gyakorlatilag torpedózza, az megint nem a lényegről beszél. Tehát ő megint hergelni akar. Én azt látom, hogy mi hazánk, az beragadt ebbe, lehet, hogy neki csak ez lesz a narratívája, ő nem ahhoz akar felnőni, hogy gyakorlatilag itt tényleg nemzetben tudjunk gondolkodni, mert ahhoz hidak kellenek, és nem árkok.
4: Még egy kérdésre van lehetőségünk, és egy rövid ellensfoglalást szeretnék kérni arról, hogy vajon ön szerint a választók megbocsátják-e majd a kormánynak azt, hogy ha lassabban halad az elszámoltatás vagy az igazságtétel folyamata, hiszen most mindenkinek e felé van a legnagyobb várakozása. Az első 100 napban biztos, hogy fogunk látni hathatós intézkedéseket és döntéseken. Ennek a ritmusa az mekkora elvárás, vagy mekkora nyomás éppenséggel?
6: Szerintem óriási a nyomás a kormányon. És óriási az elvárás az is, hogy ez józan módon történjen. Ugye nagyon sokan vért ittak, ha úgy tetszik, és azonnal fejeket szeretnének, és akár az agressziótól se riadnának vissza, hogy hú, akkor revans. Én azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, nagyon józanul a jognak az eszközeivel, de ebben nagyon kíméletlenül bele kell állni, és bele is fog a Tisza állni. És ez a folyamat, ez már a jogilag való kinevezés és talparállás előttől ugye megindult. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag, hogyha a NER-nek a reflexeit végképp magunk mögött akarjuk tudni, akkor nem csak egyrészt kisember szintig, hanem egész történetnek a megrendelői, az agytröztjei irányába is el kell, hogy érjenek ezek a szálak, és teljesen világossá kell, hogy váljon minden egyes ember számára, hogy mivel is volt dolgunk az elmúlt időszakban, és akire ez a úgymond bélyeg ráragad, azért az nagyban befolyásolja, hogy visszatérhet-e még a közéletbe, és egyáltalán szó lehet-e bármilyen olyan történetről, hogy ő valaha is a népnek a bizalmát kiérdemelheti.
4: Üveges Gábor politológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Én köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Április végére több mint 3800 milliárd forintos hiány halmozódott fel az államháztartásban, ami a hivatalos éves cél több mint 90%-a. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres kasszával indul a Tisza kormányzása. Hogy mit örökölt Magyar Péter pártja a leköszönő kormánytól, arról Bot Péter Ákost kérdezzük.
2: A jegybank volt elnökét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: No, itt a friss adat, nem maradt sok minden az államkasszában. Már a megemelt hiány több mint 70%-a is el van költve, és hát ugye ami a törvényben van, annak meg a 90%-a. Ehhez az adathoz mit szól először is, itt álljunk meg?
3: Nagyon kellemetlen adat, már a márciusi sokkoló volt, egy óriási deficitet látunk. A márciusi deficit az akkora volt, mint korábban, egy-két évvel korábban az egész évi. Tehát az április is nagyon rossz, így együtt azt jelenti valóban, hogy hát az éves tervezett hiányt, vagy tervezett, hát itt nincsenek már tervek, csak számok voltak, az lényegében már megvan, és még nem ért véget az év, és azt se tudom egyébként, hogy a sok kifizetés mellett, amiről hát valami információt adott a minisztérium, vannak a ki nem fizetett számlák. Tehát vannak még olyan halasztások, mulasztások, amik felbukkanhatnak később. Ezt most nem akarom tetézni, csak azt gondolom, hogy a pénzügyminiszter, mikor beül, és minden fiókot kinyit, és minden adatot megkap, akkor ez még elképzelhető, hogy még ennél is rosszabb lesz.
2: Ugye egy politikai csörtét láttunk, mert Magyar Péter azt mondta, hogy Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát, és erre Gulyás Gergely adott egy választ, azt mondja, hogy a kormány már a választások másnapján kifejezetten megtiltotta az új kötelezettségek vállalását. Most kifosztják, nem fosztják, sőt megtiltották, szóval akkor mit látni ebből?
3: Új kötelezettségek vállalása, vannak keretszerződések, szóval nem tudom. Mindesetre azt látom, hogy ez a rengeteg pénz, ami hiányzik az államkasszából, az természetesen itt a jó hír. Minden kiadott forint, valakinek a bevétele. Tehát a pénz megvan, csak nem a magyar államkasszában, nem nálunk, adófizetőknél, valakiknél. Na most a pénz egy része, az, hát ez volt a célja, eljutott az adófizetők, a családokhoz, a szavazókhoz. Fegyverpénz. Tehát a kiskereskedelmi forgalmat, ha megnézzük, akkor hogy is 10%-kal nőtt márciusban az egy évvel korábban. 10%! Tehát az emberek most rengeteget taxiztak, autóztak, mentek. Hát 20%-kal nőtt a benzinfogyasztás. Tehát, ami egy nagy marhaság egyébként, ezt már a 21-ben is megcsinált az akkori körülmények között a kormány, hogy amikor a világban éppen drágul az energia, és ráadásul hiány van, akkor jó alacsonyan befagyasztja a benzinárakat, és tessék autózni. Az egész értelmetlen. Gazdaság, politikai, persze értem. Szóval a költségvetés nagy baj. Ennél többet most már nem tudunk, mert hát ott kell ülni majd az asztalnál a pénzügyminiszternek, és kihúzogatni tényleg a fiókokat, megnézni a szerződéseket. Lehetnek olyan kötelezettségek, amelyek nem újak, csak hát éppen esedékesek. A bevételi oldalnál pedig még olyan bibik is vannak, ugye, hogy már előre lemondott a kimenő kormány például az SZIA-ról, sokan nem fizetnek SZIA-t, azok később se fognak fizetni. Tehát arra nem lehet számítani, hogy majd a bevételek felpörögnek, ha csak az infláció nem. Na, az inflációról talán évre se
2: beszélünk külön, de hogyha már ezt említi, akkor hogyan lehet lefaragni, mert valószínűleg kell lefaragni, de az ígéretek nem segítenek a hiányon, mert azok sem, amik be vannak jelentve, említette a befagyasztott üzemanyagárat, az marad, ezt tudjuk. Marad a rezsicsökkentés, azt is tudjuk, hogy SZIA csökkentés lesz, nyugdíj emelés lesz, családi pótlék duplázás lesz, tehát ezek csak a bejelentett intézkedések, nem is az a program, amit ismerünk.
3: Hogy csinált egy ismert ember?
2: Hogy ez Orbán Viktor volt.
3: Maradnak, nem maradnak. Hát vagy maradnak, vagy nem maradnak. Én azt remélem,
2: de úgy ezeket azt, most jelentették be.
3: Hogy ezekhez hozzá kell nyúlni mindenképpen. Tehát amikor a kormány átveszi, azt én értem, hogy a kimenő kormány által bejelentett árrögzítéseket azonnal nem járhatja le, mert neki kell egy új szisztéma, be kell menni, ki kell dolgoztatni a következő rendszert. De ez a rendszer legyen fenntartható, legyen finanszírozható, legyen igazságos, hát legalábbis méltányos. Igazságosság az ugye földön nincsen, de méltányosság van. Tehát azt gondolom, hogy ezekhez hozzá kell nyúlni, csak azért is, mert azzal kezdtük, hogy nagyon nagy a hiány. Most a hiányt két módon lehet összenyomni. Hát, hogyha adókat szednek be, tehát nagyobb lesz az állami bevétel, akkor kisebb lesz a hiány. No, de nem akarnak adót beszedni. Maradt tehát akkor a másik út, a kiadási tételeknek a nagyon kemény leforgásra.
2: Most honnan, hol lát mozgásteret leforgásra?
3: Hát az elmúlt napokban kijöttek botrányos tételek, most nem akarom ezeket a zenei rendezvényekhez kapcsolódó mókás tételeket idehozni, hát ezek persze 5-10 millió, 100 millió, tehát lehet nagyon nagy tételek is vannak. Tehát azokat kell leforagni, és hát persze az igazán, ami megoldás, de nem az idei, hanem 27-28 a gazdasági növekedés. Mert a gazdasági nő, akkor természetesen minden ígéret valahogy, nem mindegyik, de majdnem mindegyik, belefér a növekedésbe.
2: Én nem tudom, hogy hallotta-e, Orbán Viktor elment Dopmen műsorába, és azt mondta, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ez én kolléganőm ki is írta nekem, mert ez most volt nem sokkal az adás előtt, azt mondja, mármint a leköszönő miniszterelnök, ilyen van szerencsém is csak nekem lehet. Most derül ki, hogy az első negyed év azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Európa második legnagyobb növekedése van az első negyed évben, ugye Finnország előzött meg minket, a fogyasztás az egekben, az ipari termelés megindult, ez a tegnapi adat. Amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, az most látszik. A szegénység szerint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlag alá, a lakáspiacnál 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma, tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást. Ez volt a gazdasági értékelése most a miniszterelnöknek, a leköszönő miniszterelnöknek.
3: Én nem így látom. Adatok se ezt mutatják. Ugye a magyar gazdaság növekedett, de hát előbb már egy pár szót szóltam arról, hogy a fogyasztás. Hát ha oda vágnak egy halom pénzt az emberekhez, akkor értelemszerűen fogyasztanak. Egy részét megtakarítják, egy részét elfogyasztják. Tehát egyébként, amikor a Márki-Zay para volt 4 évvel ezelőtt, ami aztán elmúlt, akkor is ugyanez volt, tehát oda lőttek egy halom pénzt, kiukadt a költségvetés, a fogyasztás fölszaladt, és utána ez az index szépen lement mínuszba. Tehát a böjtje megjött, mert 22-re jött 23, az egy botrányos év volt. Tehát én azt gondolom, a miniszterelnök most mondott egy érvet, azt is mondhatta volna, hogy eltalálta a jövőt, csak nem a évet találta el, és nem a pontos hónapot, amikor a magyar gazdaság lábra kap, de ez sajnos nem így van. Az ipari termelés az egy szép adat. Na, lehetne mondani, hogy végre van egy ipari havi adatunk, ami szép, de azt is megnéztem, körbejártam, megszagoltam, megkérdeztem ipari embereket, hogy honnan jön össze, ők nem érezték. Megkérdeztem, és ez sokkal érdekesebb, a fuvarosokat, mert az a szakma, az tudja, ha valami történik, mert a logisztika. Ők nem éreztek dinamikát, és akkor megnéztem még egyszer az adatokat, és az jött ki, hogy az első 3 hónapban, mert a havi adat az mindig olyan, ezek előzetes adatok, hát a KSH aztán manipulálgatja. Az első 3 hónapban a magyar ipar 1%-kal nőtt az előző év 3 hónapához képest. Tehát a havi adatokat azért nem érdemes nézegetni, ez egy fűrészfog. És nem egy ilyen vasfűrész, hanem egy ilyen fafűrész, elég nagy fogazata van. Most éppen fölment, de ebből nem következik sok. Úgyhogy a gazdaság még nem húz. 26.
2: Infláció, említette, térjünk át erre, 2,1%, picit magasabb, mint az előző hónapokban, de emelkedett. Igen, emelkedésre igen. Számít?
3: Igen, hogyne, mindenképpen. Tehát voltak technikai okai is, hogy ugye mihez képest az inflációt előző hónaphoz mérjük. Hát 4000-kel nőtt, ha jól emlékszem, hát ha megszorozom 12-vel, akkor és ilyen ütemben menne, akkor 4-5% lenne az infláció. Azt gondolom, hogy az éves egészben nem lesz persze annyi, 3-assal kezdődhet az átlag, de így fog fölfele menni. Akkor is, ha kitör a tartós béke a hormúzi szoros környék.
2: Ez most az iráni háború miatt van? Tehát ez egész Európában nő, azt látjuk.
3: Ez még nem.
2: Tehát ez nem az iráni.
3: Nem. Igen.
2: Akkor minek köszönhető?
3: Hát ugye előbb már mondtuk azért, hogy oda dobnak egy halom pénzt az emberekhez, akkor elkezdenek vásárolni, tehát a vásárlóerő ott van, és vannak technikai okaik is a mérésnek, mert ahogy nálunk mérik, a KSH az egy nagyon sajátos mérési mód, úgyhogy ez mindenképpen megy fölfele. Megemelték a béreket az év elején, minimál bér, elég nagy béremelés volt. Most, ha megnézi az ember, hogy mi drágult, az élelmiszer nem nagyon, de már a az étkezde, a szolgáltatás van benne, ott már megdrágult, tehát a szállodai árak, a múzeumi árak, tehát ahol ember is van mögötte, nem csak termék, az természetesen átmegy ez a béremelés költségbe. És akkor még nem beszéltem az energiáról, az most jön.
2: Azt mondta, most jön, tehát hogy ez még nem az iráni háború. Mikor érezzük majd itt is, mert ahogy mondtam, ha megnézzük az adatokat, márciusban a 27 uniós tagállam közül 23-ban már nőtt az infláció, legutóbb a 22-es energiaválság volt az, ahol mindenhol nőtt, úgy, mint most. Tehát mikorra ér az ide, és vajon milyen mértékű lesz?
3: Hát, sőt, tehát Amerikában lement a benzinár, volt kettővel kezdődött a gallonkénti regular, és fölment majdnem 4,5-re. Tehát vannak gazdaságok, amik azonnal reagálnak. Ugye nálunk le van folytva azért, mert például pontosan, ha már említettem az üzemanyagot, ugye van ez a védett ár. Tehát a magyar statisztika az valamit mér, de nem az inflációt, hanem mér egy kört, amit mér. Vannak önkéntes árfékezések, tarifafékezések, amiket a cégek vállaltak egy darabig, aztán utána nem fogják vállalni. Tehát mindenfajta okok miatt minden elemző, akiket én megnéztem, mindenki azzal számol, hogy megy fölfele. A decemberi az már egész magas lesz, én azt gondolom, és még mindig nem feltételezem, hogy szétesik a világ energiapiaca, azt feltételezem, hogy az újabb békebejelentés, most már tényleg ugye kopogjuk le valahol, talán bekövetkezett. De három hónap az túl hosszú, ugye most már ez nem incidens, hanem ez háború. És ilyenkor az első készletek elfogynak, a szerződéseket újra kötik, azokat magasabb áron kötik, és akkor jön a vegyszer, tehát mindenfajta termék, a csomagolóanyagok, tehát az élelmiszer drágulhat annak ellenére, hogy a gazda kevesebbet kap, ha a csomagolószer, a szállítás, a biztosítás, a hajórakomány díjak nőnek. Tehát azt gondolom, ez európai ügy, és persze magyar ügy.
2: Tehát sok kockázat van az inflációt tekintve, szerint meddig lehet tartani például az üzemanyaghatósági árát? És rögtön hozzáteszem, hogy nagyon sok elemző azt mondja, hogy az árréstopot az már most ki lehetne vezetni, mert most nincs értelme.
3: Most ugye egy napot várjunk, amíg a kormány megalakul, a kormányprogramot már meghallgatjuk, és a miniszter bemegy, és az apparátusának kiadja, hogy tessék csinálni, nyilván dolgoznak rajta, de azért mégiscsak más, hogyha valaki készülve dolgozik, és más, ha a hatóságon belülül, hogy dolgozzanak ki egy jobb rendszert, ami a törékeny helyzetőket megvédi, de nem helyez költséget a nemzetgazdaságra, mert az a megoldás, hogyha világban Hormuz meg egyebek miatt kevesebb az üzemanyag, megy föl, a kerozinára megy föl, hát van, ahol már 100%-a drágult a repülőgép üzemanyagár, hogy akkor rögzített ár legyen Magyarországon, szóval, ahogy is mondjam, ha engem kérdeznek, akkor nem kellett volna bevezetni, de most már van, egy politikusnak ezzel amit kezdeni kell, nyilván nem fogja így meghosszabbítani.
2: Forintról beszéltünk már itt a héten, de beszéljünk most is, mert hogy ma is tovább hasított és erősödött, 355 forint is volt egy euró. Ez most Trump bejelentésének köszönhető? Ugye tegnap bejelentette, hogy elhalasztotta a júniusig az EU-s autókra beígért 25%-os vámot.
3: Igen, ha az ő bejelentéseihez igazodna a forint, akkor tényleg az is egy cikcak volna. De ugye először is van egy nagyon magas kamaszint, ami erősíti egyébként is a forintot. Van?
2: De az ugye az elmúlt hetekben megtörtént, de most hirtelen ugrott egy ötöt lefelé.
3: De azért az ott van, és akkor csökken a kockázat, a kettő együtt. Tehát ha csökken a kockázat, és itt 6,25 az alapkamat, akkor azért ez egy nagyon jó dolog, és van egy hype, van Magyarország iránti nagyon komoly érdeklő, ezt én is érzem, tehát, hogy jönnek az érdeklődők, és ezért azt gondolom, hogy van, ami fölfele hajtja. A hírek igazából azt gondolom, hogy az uniós pénzek megszerzésének, nem a teljes megszerzésének, de a megszerzés lehetősége önmagában is stabilizálja. És hát végül mondok azért valamit, ez az erős forint, ez most ott van, mint 4 éve volt. A cseh korona is ott van, mint 4 éve volt. Tehát a magyar forint nem erősebb, mint a cseh korona, a zloty, a többi, hanem bezuhant, és ahhoz képest most visszament oda, ahol 4 éve volt. Tehát tulajdonképpen normalizálódik a helyzet.
2: Akkor marad relatíve ilyen erős a forint, vagy tovább erősödik, az jelenthet-e a gazdaságra nézve gondot is?
3: Hát az exportőrök már most nagyon idegesek. Akikkel találkozom, azok ugye sóhajtoznak, mert erre nem készültek fel. És, de azért mondok egyet, ugye azt mondtuk, hogy magasabb a kamatszint, és erős a forint. Hát, ha a kamatszint lejjebb megy, akkor például egy ok már kimegy abból, hogy miért kellene nagyon sok forintot tartani, vagy miért érdemes spekulásoknak forintot tartani. Tehát ez egy kellemes probléma egy ország számára, ha túl erős a valutája, mert gyengíteni lehet. Most én nem akarok innen televíziós ötleteket, távkuruzslást, de gyengíteni a forintot lehet. Erősíteni, na, az azon sokkal nehezebb. Úgyhogy most a könnyebb feladat vár a monetáris politika intézőjére, meg a gazdaságpolitika intézőjére, hogy az exportőrök azért kapjanak levegőt, de azért a forint maradjon erős, mert az az infláció, amit mondtunk, abban nincs benne semmi forint gyengülés. Az akkor is fölmegy 5%, mondjuk december per december, hogyha a forint marad úgy, ahogy van. Ha erősödik, akkor kisebb az infláció, az exportőrök sírnak, ha gyengül, akkor pedig sajnos hát az infláció kicsit felgyorsul.
2: Köszönöm, hogy jött.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap